Hát ugye, mert most nekünk azt kéne szomjazni meg éhezni. De nem tudjuk, hogy miután állítozunk, akkor hogyan állítozunk. Úgy vagyunk, mint ezek az emberek, hogy ők is kívánták volna azt a kenyeret, de igazán tudták, nem voltak el a tisztában, hogy ki az a kenyer. Azt mondja, hogy hát azt mondja, az igazság igen, mert van egy ilyen a Bibliában, de úgy gondolom, hogy valahol az ember lényében az Isten beleprogramozta azt, hogy mi valóban éhezzük azt az életet, amely boldog, amely örökké tart, mert senki nem úgy gondolkozik, hogy ő örökre el fog veszni, eszébe sincs, ugye, bár látja minden nap, amely valóban meg tudja elégíteni, amely szeretetben van, amely valóban az embernek biztonságot ad, amely valóban olyan élet, ami ő örömmel tud fogadni. Szokták most az ideális, ugye paradicsomi életet úgy elbénán képzelni. Isten minket úgy teremtett, hogy vágyakozzunk erre az életre, amelynek az alapja a szeretet és az igazság. Vágyakozzunk arra az életre, amely több, mint amit magunk előtt látunk. Hisz az emberek nem attól szenvednek, hogy nincsen ebben a világban szeretet meg igazság. De mindenki azt mondja, hogy milyen jó lenne a békesség, meg a szeretetben élnénk együtt, meg ugye most hallgattuk karácsonyban eleget, a nagy békesség, meg a család, meg a szeretet, meg az összefogás, meg nem tudom micsoda, mert az emberek vágyakoznak erre, Krisztus ezt hozta az embereknek. Azt mondja, akik ezt éhezik és szomjozzák, azt mondja azok, aki hisz bennem, azt mondja, meg nem szomjózik soha, aki Krisztusban bízik, mert ez nála van, azt az Isten meg tudja elégíteni. Ez nem az a kenyer, amit Mózes adott. Ez az a kenyer, amit az Isten ad. Ez az Istennek a kenyere. Akkor mi a gyakorlatban, hogyan tudjuk ezt most elnézést megvalósítani? Mi az Istennek kenyere? Itt van a kezünkben. Mikor vagyunk mi nyughatatlanok? Mikor kezdünk félni? Mikor aggodalmaskodunk? Hát, hogyha az Istennek kenyere, az valahogy nem fogy. Ugye? Más jobban fogy. Amikor olyan dolgokkal foglalkozunk, amelyek tulajdonképpen nem elégítik meg az embert. Amelyek a lelkünkben nem okoznak örömet, nem okoznak megtartós, megmaradó boldogságot, nem okoznak nyugalmat, csak felszínes dolgok vannak. Ha nem az Isten beszéde a mi kenyerünk, akkor egyrészt nem is hiszünk Krisztusban, mert az Isten igét el se fogadjuk, és az ember csak úgy, hogy mondjam, olyan alultáplált lesz már elnézést. Valamennyit azért úgy magával fogad, annyit nem, amely megelégíti. És az mondjuk rajtunk függ. Nem az Istenem.

Krisztus hozzátette a 6. versben, hogy az én lennék. De mondom nétek, hogy noha láttatok is engem, mégsem hisztek. Ugye azt mondja, láttatok is engem. Mit láttak? Most nem arra utat Jézus, hogy láttátok a személyemet, hanem láttátok mindazt, amit én eddig cselekedtem, és még annak kéne sem hisztek nekem. Hanem jöztök nekem, és azt mondjátok, mutass valami jelet. Az ember mindig elnézően tökéletlen, nem? Ezt gondolj bele, hogy Jézus ott állt, és ezt hallgatta, hogy kellett hozzá türelem. Most bizonyítottam nektek, amikor a kenyeret megszólítottam, hogy ő a mennyből szállt alá. Most láttátok, a tanítványok elmondták, mert Péter akkor járt a vizen, hogy én is a vizen jártam, csodát láttatok. Tudjátok is, hallottátok is hiteles forrásból, és mégsem hisztek nekem. Mit kéne még tenni, hogy az ember higgyen? Sajnos mi természetünk ilyen, hogy sokszor az Isten a mi életünkben is, ami nagyon sok csodát tesz, nem? Ugye hányszor voltunk hálások az Istennek, hogy tényleg szinte csodát tett az Isten az életünkben, és kisegített helyzetekből. Ugye jó lenne egy ilyen emlékkönyvet írni nekünk is, és fellapozni, hogy hány csodát tett az Isten. Aztán, amikor jön megint valami, akkor megint nem hiszünk az Istennek. Mintha előtte nem tettem az Isten elég csodát. Az is csoda, hogy az Isten minket megkeresett és megtalált. És sok-sok mindenen keresztül vezetett ebbe az életbe, és megtart minket. Az is csoda, hogy tényleg itt lehetünk az Isten házában, és érhetünk, és beszélhetünk az Isten igéjéről. És akkor mégis mindig az Istentől valami újabb bizonyítékot kérünk. És nem hiszünk neki, mikor jönnek a problémák.

Pedig ez nem természetes. Isten azt mondja, hogy hát higgyetek bennem. Hát én vagyok az Istennek kenyere. A 37. vers. Minden, amit nékem ár az Atya, én hozzám jő, és azt, aki hozzám jő, semmiképpen ki nem vetem. A 37. vers. Azt mondja, én hozzám jő, semmiképpen ki nem vetem. Ezt miért is mondta nekik? Az emberek abba a korba, tudjátok, kikhez mentek? A papokhoz. Ma nem így van. Most is így van, nem? Emberekben bíznak az emberek, mennek a papokhoz, mennek ide-oda, abban látják a üdvösségüket, vagy hogy az Isten elfogja őket, hogy különböző szertartásokat, különböző dolgokat véghez isznek, és mennek az emberek az emberekhez. Jézus mit mondta, hogy minden, aki én hozzám jő, azt én semmiképpen én hozzám. Mit jelent Krisztushoz menni személyesen? Mit gondoltok? Nyilván akkor előnyben voltak az emberek, mert mehettek személyesen is. De most ilyen nincsen. Ez Jézus azt mondja, hogy elkülönítek a Szent Lelket, a vigasztalót, mert én elmegyek, én nem lehetek mindig veletek, de a Szent Lélek által mindig veletek vagyok a világ végezetéig. Hogyan lehet mindig Krisztushoz menni? Hát nagyon egyszerű, nem? Hát lehet menni imádságban is, de elég, ha előveszem az Isten a beszédét, nem? És Jézus szól hozzám, mintha találkoztam vele. Ugye? Rajtunk múlik, hogy mikor nyitjuk ki. Mindig mehetünk Krisztushoz. Azt is, aki hozzám jön, aki szeretné az én igémet, mint kenyeret enni, az Istennek kenyere, azt mondja, semmiképpen ki nem vetem. Mert gondoljuk azt, hogy mert valakinek nincs olyan talentuma, vagy úgy gondolja, hogy bűnösebb ember, Isten azt elutasítja. Mindenkinek az Isten készséggel adja a kenyeret, nem? Pont a szaporítás azt mutatja, hogy az Isten kenyere amúgy soha el nem fogy. Miért a tízezen lettek volna, akkor nem tudtam, hogy Jézus annyi kenyeret szaporítani, mit gondoltok? Vagy az korlátok közé szorította volna? Nem hiszem. Ugye? Nem a szám határozza meg, hogy hány ember van. Az Isten igéje az, mondhatnám, a végtelenségig osztható. Ugye? A végtelenség. Ha 7 milliárd ember olvasna az Isten igét, az Isten 7 milliárd embernek mutatná meg az Isten kenyerét. És az Isten nekünk is mai napig azt mondja, hogy gyertek hozzám, bármikor ott vagyok, hát mindenkinek van a polcon, az a szerencsés helyzetben vagyunk. Mikor nem találkozhatunk Istennel? Hát ha nem akarunk, nem? Hát most nem érünk rá, most más dolgom van, most sietek, most későn keltem, most kezdődik a film a tévébe, meg egyebek. Ugye? Van valami kifogás. A 38. vers. Mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Az pedig az Atyának akarata, hogy aki elküldött engem, hogy amit nékem adott, abból semmit el ne veszítsek, hanem feltámasztam azt az utolsó napon. Ugye Krisztus itt egy pár mondatban összefoglalta, hogy ő miért is jött a földre. Nem? Hogy az Isten miért küldte őt? Azt mondja, hogy senki el ne vesszen, feltámasztam azt az utolsó napon, örök élete legyen. Azt mondja, ezért szállottam le a mennyből. És akkor azt mondja, hogy senki el ne vesszen, ezt ő szó szerint is értette. Tehát aki elvesztik, az nem az, hogy Isten akarta, hogy elvesszen. Jézus azért jött a földre, hogy mindenkit, aki csak élt, és él, és élni fog, azt ő megtartsa. Ezért jött erre a földre. Azt mondja, hogy és én feltámasztam azt az utolsó napon, hogy Jézus egy új gondolatot vetett ott az embereknek a köztudatba, mert ugye itt eddig a kenyérről volt szó, hogy ki az Istennek kenyere, de azt mondja, hogy az a kenyér, amit ő azt mondja, az életet ad, azt mondja, fel tudom támasztani. Aki ezzel a kenyérrel táplálkozik, azt mondja, Krisztus, hogy ezt fel tudjon támasztani. És abban a korban, tudjátok, ott is úgy gondolkoztak, hogy tudjátok, volt a feltámadás elleni párt, akik nem hittek a szadduceusok, meg a farizeusok, akik hittek a feltámadásban. És úgy gondolták az emberek abban a korban, hogy bizonyos cselekedeteket meg kell nekik tenniük, ugye ott is voltak a évenként ünnepek, az áldozati szertartás, a jó cselekedetek, tudjátok, a farizeusok is azt csinálták, hogy mentek az utcán, osztották az adományt és küldöttettek maguk előtt. A vallásoskodás, ugye hosszú homlokszíjakat csináltak, felírták, hogy ők milyen vallásosak, szóval sok mindent megcsináltak, és azt gondolták, hogy akkor az Isten nekik örök életet ad. Tehát nagyon tévedtek. Azt mondja, hogy Krisztus, én feltámasztom azt az utolsó napon.
aki én hozzám jön. Nem a emberekhez, aki én hozzám jön. Azt én fel tudom támasztani az utolsó napon. További versek. Az pedig annak az akarat, hogy elküldött engem, hogy mindaz, aki látja a fiút is hisz ő benne, örök élete legyen, és én feltámasztam azt az utolsó napon. Ugye Krisztus, hogy mondjam, szinte megint megerősíti. Most talán mi csodálkoztatunk, hogy a végolvasásban nagyon sokszor beszél elő Krisztus többfajta formában, hogy örök életet ad, föltámasztja, hogy hallhatatlanságot ad neki élő általa. Mert beszélgettük szombat iskolán, a mai korban természetes az, hogy az Isten hogy az ember föltámad? Hát egyáltalán nem. Hát eleve ugye meghal a lelke, kiment és tanja. Ugye? Tudjátok, ha föltámadásról beszélünk, akkor az emberek még meg is mosolyognak. Nem? Hát ne vicceljél, hát ilyen nincsen. Hát mi hogy tudja azt az Isten feltámad? Ha már elégették, hogy támasztja fel? Ilyen logikus kérdések jönnek, ugye? Hát az nem igaz. Na, abban a korban is így volt a különben. Hát, az, ki tudja azt. Ugye? Tudjátok, abban a korban is már beszivárgott a görög filozófia, hogy az ember meghal, és a lelke tovább él. Tehát akkor nem fel se kell támasztani. Nincs szükség a testnek a feltámadására. De Krisztus határozottja mondja, hogy az pedig az atyának az akarata, aki elküldött engem, hogy amit nékem adott, abból semmit el ne veszítsek, hanem azt feltámasztom az utolsó napon. Krisztus utalt az atya, hogy az atyának is ez az akarata. Nem csak Krisztusnak az akarata. Az atya azért küldte el Krisztus, hogy minket megtartson, megkeressen, megtartsa, és feltámasszon, hogy semmi el ne vesszen. És gondolj bele, hogyha mi aggodalmaskodunk afelől, hogy elveszhetünk. Ki nem aggodalmaskodik? Ugyanéha azt mondjuk, Marika is, hogy Maria mondta a szombat iskolán, hogy hát, ha ott leszünk. Ugye van egy ha. Nem vagyunk benne biztos, hogy mi ott lehetünk. Hát Isten azt mondta, hogy az atyának az az akarata. Azért küldte Krisztust, hogy minket megtartson. Amit néki adott, abból semmi el ne vesszen. Mit kéne unni az Istennek, hogy ezt elfogadjuk? Szerintetek. Nem elég biztos beszéd? Vagy úgy gondolkozunk, hogy akkor nekünk mit kéne csinálni? Mint ők kérdezték. És azt mondja, jó, higgyetek bennem. Ezt kell tennetek. Amiatt nem kell aggodalmaskodnunk. Azt mondja, ez az atyának is az akarata. Nézzétek meg, mi volt erre a reakció a 41. versben. Zugolódának azért a zsidók ő ellene, hogy azt mondta, én vagyok az a kenyér, amely a mennyből szállott alá. Hát nem volt nekik örömhír, mondhatnám, ugye? De ember azt gondolna, hogy milyen csodálatos dolog. Hát az Isten rászállt a földre, az atya elküldte az ő fiát, itt van a Mesiás, ő megnyitja nekünk az örök élet ajándékát, ő fel tudja az embert támasztani. Akkor is sokan keseregtek, hogy elveszlik, meghaltak, hozzátartozók nincs. Itt a hatalmas örömhír. Erre mit csinálnak az emberek? Elkezdtek zugolódni. Különben eredetben az van, hogy elkezdtek háborúni, és lázítani az embereket ott, a zsidók, tudjátok, a zsidók kik voltak a zsidók között. Hát a vallási vezetők, a farizeusok, az írástudók. Megharagudtak arra, amit Jézus mondott. És elkezdtek az embereket megfordítani a szokásukat, látva, hogy mindig Jézusra szembe folytották, mint ahogy láthatjuk Pál apostol életében, és ahova ment ott, mindig a vezető zsidók a tömeget fellázították, és mindig az apostolok ellen fordították, mert ők értették, hogy Jézus mit mondott. Aztán, hogy jól emlékszem, volt egy ilyen mondások a farizeusoknak, hogy mert nekik nem volt ismert ez a kenyér jelkép. Hát ott volt a figyládánál is, ugye? Volt egy ilyen mondásuk, hogy a törvénynek a olvasása, annak megértése, az egyenlő olyan, mint a kenyér megevése, hogy azonosul vele. Ők is tudták ezt a képet. És látták azt, hogy Krisztus valami olyan életrendet mutat be nekik, és magára hívja a figyelmet föl, és az Istenre mutat, ami számukra amúgy nem volt becses. Mert elfordította a figyelmüket az embereknek a őróluk. És tudjátok, ők szerették a tekintélyre hivatkozni, és jól lenne az, hogy az embereken uralkodnak. Rámutatott arra, hogy ők nem a Isten igéje által akarnak élni, hanem a törvény megtartása által, ami mondjuk lehetetlen. Ugye? És Jézus Krisztus gyűlöletes volt a szemükben, és kezdték ott az embereket lázítani, és ilyeneket mondtak rá, hogy ő... És mondták, nem ezé Jézus a József fia, akinek mi ismerjük,
atyát és anyját. Mi módon mondja hát ez, hogy a mennyből szállottam alá? Na most akkor mi is leszálltunk a földre. Azt tudták mondani. De képzeljétek mindig el a szituációt. Ott állt Jézus, egyszerű ruhában. Nem hatalmas tekintélye, az emberek felnéznek rá, és ott a tömeg és beszélgetnek. Mi ott állt volna közöttük, mi mit csináltunk volna? Hát ez most mondott valamit. Jönnek a tekintélyek, ők is mondanak valamit. Azt mondja, mi ismerjük, hát ez Ács az apja. És mit akar ez itt? Nem? Hát csak szakmunkás. Most, ugye szokták mondani, nem tanulta különben is. Ugye? Most miket állít, és ilyet állít maga, hogy a mennyből szállottam alá. Hát ez nevetséges. Ugye? El tudják hinteni a kételj magvát gyorsan. És azt mondja, ők azt mondják, mi ismertük az apját, és ismertük az anyját. Tudjátok, mire céloztak? Hát arra céloztak, hogy tudjuk, hogy az anyja hogy esett teherbe. Arra céloztak, hogy Jézus tulajdonképpen törvénytelen gyerek. Ugye a Jézusnak ma akarták kérdőjelezni még azt is, hogy a Szentlélek által, hogy a mennybe jött. Szóval az ördög azért, ugye, hogy énekeltük a családság mestere, jól értette azt, hogy kell az embereknek a fejébe kételyt hinteni, és az embereket az Istennel szembe fordítani. És nézzétek, hogy Jézus nekiárt, mondhatnám tisztázni magát, hogy ti most hazudtok. Meg ezt csak azért mondjátok, mert féltitek a tekintélyeteket, és nem akartok azt szerint élni, azt szerint az életrendszerint, amit én hoztam el a mennyből, hanem ragaszkodtok a magatok elképzeléséhez. Ugye nem mondott ilyet Jézus. És felele Jézus is mondanékik, 43. vers, ne zúgulódjatok egymás között. Ez csak ennyit mondott. Ne háborogjatok. Ne legyetek bennetek ez. Azt mondja, hogy senki sem jöhet én hozzám, hanem az atya vonja azt, aki elküldött engem, én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. Jézus megint megismét, hogy senki sem jöhet én hozzám. Mit akart ezzel mondani? Most ti akkor hozzám akartok jönni? Arról mutatott el, hogy bennetek nem az Isten munkálkodik. Mert az Isten lelke munkálkodna bennetek, akkor ti hozzám jönnétek. Azt mondja, senki sem jön én hozzám, csak ha az atya vonja azt. Ki megy Krisztushoz? Aki hagyja, hogy az Isten lelke munkálkodjon benne. Maga az atya az, aki küldi az Isten lelkét, hogy munkálkodjon az emberben. Ugye amikor mi nem ismertük az Istent, és az Isten akkor is keresett minket. És hogy mondják, szinte az ember lelkét felkészít és előkészít arra, hogy amikor meghallja az Istennek az igét, Krisztushoz megy. Nem, nincs benne ellenállás. Hát a farizeusok volt ellenállás. Az Isten tudja úgy munkálni az ember lelkét, hogy ő Krisztushoz menjen. Ami nagyon sokan mennek látszatra Krisztushoz, nem? Hallgatják is Krisztus beszédét. Na de az életükre hatáson és valami változás történik. Tapasztaltok ilyet? Gondolom most karácsonykor rengeteg ember hallgatta Krisztusnak a születésének a történetét, az Isten beszédét. És hány karácsony múlt már el? Ugye több száz. És hány embert ért meg karácsonykor? Mit gondoltuk? Nem is tudok róla, hogy megtért valaki karácsonykor. Biztos, hogy az atya mondja az embert. Aki valamiért elmegy. Nem tudhatjuk persze, ki miért járt templomra, vagy bármilyen közösségbe, de Krisztus azt mondta, hogy senki sem jött én hozzám, hanem az atya vonja azt, aki elküldött engem, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Ugye itt még hozzátett valamit. Eddig azt mondja, hogy feltámasztom, amit azt mondja, az utolsó napon. Hogy Krisztus el fog jönni, és az utolsó napon történelme lezárása, ő föl fogja támasztani azt, aki ő hozzá megy. Azt mondja, a 45. versben, megvan írva a prófétáknál, és mindnyájan Istentől tanítottak lesznek, valaki azért az atyától hallott és tanult, én hozzám jő. Ugye ez az érdekessége, mert azt mondja, hogy mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Valaki azért az atyától hallott és tanult, én hozzám jön. Na most hogyan tanul valaki az atyától? Ugye kicsit ilyen zavaros, nem? Hát most, hogy az Istentől tanul, és utána megy Krisztushoz, vagy hogy van ez? Vagy hogy tanul az atyától? Hát az atya elnézős, de hogy nincs ott. Mit gondoltok? Nem tudom, érzitek a szövegben, van egy kis zavar ilyen féleképpen. Hogy itt Ézsiásról idézte külön Jézus Krisztus, hogy akkor az Istentől tanul. Azt mondja, megvan írva, és mindnyáján Istentől tanítottak lesznek. Kitől tanultak az emberek itt a Földön?
Hát Jézus Krisztustól, nem? Még Jézus Krisztus mi volt a Földön? Hát ő is Isten volt, nem? És amikor olvassuk az Isten igéjét, akkor kitől tanulunk? Hogy Jézusról tanulunk? Hát magától Jézustól, ő is Isten volt, ugye? Amikor ott beszélt az emberekkel, és mondta, hogy mindjárt Istentől tanítottak lesznek, az emberek rá kellett döbbenni, hogy aki most beszél veletek, az az Isten. Nem csak ember volt ugye Krisztus a Földön, ő Isten is volt. És tőle tanultak az emberek. És nem tudták tagadni, mert olyat tanított, hogy azt mondták a farizeusok, vagy a ellenség is, hogy így még nem hallottunk embert beszélni. Szóval Jézusnak a cselekedetei, a szavai, az egész élete, az mind Istenről tett bizonyságot. De ebbe az is benne van, hogy valaki azért az atyától halott és tanult hozzám jön. Az is benne van, hogy Jézus Krisztus kiről tanított mindig a Földön? Nem magáról, ugye? Azt én nem a magam dicsőségét keresem, nem is azért jöttem. Ugye egyszer valaki azt mondta, hogy Jézus soha nem szólt egy szó sem magáról, és soha nem is tett semmit magától. Ő olyan volt itt, mintha itt se lett volna. Mert azt én nem azért jött, hogy saját magát mutassa be. Egy igét megkerestem ezzel kapcsolatosan, hogy nem magától tanult. A 12. fejezet, úgy itt a János evangéliumában, hogyha fellapozzátok, a 12. fejezet 48 és 50. verse, ami azt bizonyítja, hogy ő mennyire azt mondta, nem a magáét, amit az atya mondott neki. A 12. fejezet 48-tól az 50. verseig. Aki megvet engem, és nem veszi be az én beszédeimet, van annak, aki őt károsztassa. Csak az orvos innét, hogy értetőbb legyen a szöveg. Szóval, aki megvet engem, és nem veszi be az én beszédeimet, van annak, aki őt károsztassa, a beszéd, amelyet szólottam, azt károsztatja az utolsó napon. Mert én nem magamtól szóltam, hanem az atya, aki elküldött engem, ő parancsolta nékem, hogy mit mondjak és mit beszéljek. És tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Amiket azért én beszélek, úgy beszélem, amint az atya mondotta nékem. Ugye világos beszéd? Szóval Jézus soha nem a maga elképzeléseit, az ő gondolatait mondta, azt mondja, amit az atya mondott, én azt beszéltem néktek. Tehát akkor hogyan lehet az atyától tanulni? Krisztuson keresztül. Nem? És aki hallja az atyáról a dolgokat, az hová megy? Vissza Krisztushoz. Ugye? Tehát amikor mi az Istentől akarunk tanulni, az Istenhez kell mennünk. Krisztushoz menjünk, hogy az atyától tanuljunk. És ilyen értem az atyától tanítottak lesznek. Vagy az Istentől tanítottak lesznek. Értitek? Így mondta. Milyen nagy kiváltság, nem? Ugye most fizetős a tandíj, az emberek gyerekek küszködnek, hogy tanuljanak. Nekünk kell valamit fizetni, hogy mi az atyától tanuljunk, pedig nagyobb, mint egy professzor. Ugye? Túl sok beruházás nem kell. Mennyi a tandíj az Istennél? Elég, ha veszünk egy ilyen könyvet. Ugye? És minden tudomány benne van. A hit a legnagyobb tudomány az Isten szemében. És a Istentől tanulhatunk. Nem csodálatos dolog? És olyan dolgot tanulhatunk, amely azt mondja, megtart minket az örök életre. Amely az embert valóban, azt mondja Krisztus, ami által fel tud Isten minket támasztani. Én kívánom, kedves testvérek, hogy akartok tanulni, beiratkozni ebbe az iskolába? Tandíj nem kötelező. Időponthoz nincsen kötve, ugye? Mert eljárni nem kell, buszozni nem kell ahhoz. Az Isten azt szeretné, hogy mi vegyük kézbe az ő beszédét, az az Istennek kenyere, az fontosabb táplálék legyen számunkra, mint a testi kenyér. Ugye Krisztus, hogy mi nekünk van az a kiváltságunk, hogy mi az atyától, magától, az atyától tanulhatunk. És az Istentől, amit tanulunk, az csak igaz lehet és jó. És az a kenyér, amit az atya ad, az pedig Jézus Krisztus, maga az Isten igéje. És így zárul be a kör. És ha mi élni szeretnénk, akkor nekünk arra a kenyere szükségünk, ami örökre megmarad, és nem csak arra a kenyere, amely elvész. Én azt kell nektek, hogy a következő évben, az új évben fontoljátok meg, hogy én magam is megfontolom magamnak, hogy
Mennyi az a kenyér, amit én magamhoz veszek az Isten igéjéből? Mennyi az, ami valóban életet ad? Mennyire az ember alázatos tanul-e az Istennél? Mennyire hagyom, hogy az Isten vonzon engem? Érezzük a késztetést azért, nem? Az Isten állandóan késztet, hogy hát, tudom, előkélet, mert ma is a szombat iskolát, de elcsúszott, meg már most fáradt voltam, meg most nem olvastam az igét, meg most nem volt kedvem. Nekünk érezzük azt, hogy az Isten lelke küszködik értünk, és nekünk ellenállunk neki. És emiatt van lelkiismeret furdalásunk miatt. Én azt kell, hogy örömmel adjuk át az Istennek magunkat, és előveszünk csak egy ilyen igéret, és elkezdjük végigolvasni, az Isten ad nekünk eledelt. És ő készségesen fogja mindenkinek, és mindenkinek megvilágosítja az ő értelme szerint, ami a számára, és meg fogja elégíteni. És olyan tudományhoz jutunk, időzőjelvetében olyan tudományhoz, amelyet semmilyen iskola nem ad meg az embernek. És az Isten azt mondja végül, akiben van az életnek a kenyere, az örökké él, mert én vagyok az életnek a kenyere. Amen.

Menjünk tovább, miután tehát nagyon határozottan állást foglalt ebben a kérdésben az apostol. Azt mondta, hogy engedelmességgel tartozunk, alárendelődéssel tartozunk, nem kell egyetérteni, nem kell azonosulni vele, de alá kell rendelnünk magunkat, mint olyannak, ami az Isten akarata, mert az Isten azt akarja, hogy legyen szabályozottság, legyen szabály az emberi társadalomban, és az Isten megenged hatalmakat, megenged bizonyos dolgokat a történelemben. Ezután az apostol rátér arra, hogy mi a célja a hatalomgyakorlás elrendelésével az Istennek. Miért rendelte el a hatalmat, mi az Isten szerinti hatalomgyakorlás, mi volt az Isten célja akkor, amikor elrendelte, hogy legyen hatalom. Így olvassuk, mert a fejedelmek nem a jó, hanem a rossz cselekedetnek rettegésére vannak. Akarod-e pedig, hogy ne félj a hatalmasságtól? Cselekedd a jót, és dicséreted lesz attól. Mert Isten szolgálja ő a te javadra. Ha pedig a gonoszt cselekszed, félj. Mert nem ok nélkül viseli a fegyvert. Mert Isten szolgálja bosszúálló haragra annak, aki gonoszt cselekszik. Miért rendelt el az Isten a hatalmat? Amikor bejött a bűn a földre, amikor az ember beengedte az Istennel szembeni lázadást, akkor ez a magatartása, ez a döntése elsodorta a belső korlátot. Az ember befogadta az önzés törvényét, az lett a gondolkozásának, a természetének a törvénye, és az a belső gát, ami ott volt korábban, ami lehetővé tette azt, hogy az ember ne ártson a másik embernek. Ez a belső gát, ez eltűnt, és a helyét az önzés, és ezzel együtt a hatalomvágy és a pusztítás vette át. Az Isten viszont nem hajtotta végre rögtön az ítéletet. Nem sújtott le az emberiségre rögtön, nem hajtotta végre Ádámon és Éván az ítéletet. Tehát van egy ember, van egy emberiség, ahol az egyes embereket az önzés motiválja, az önzés uralkodik az emberi életek felett egészen a megtérésig, a gondolkozásmód megváltozásáig, és ugyanakkor az Isten nem akar véget vetni az emberiségnek, mert kegyelemidőt akar biztosítani, kegyelmet akar biztosítani az ember számára. Na de hova jut az a társadalom, ahol nincsen büntetése a rossznak, ahol nincsen gátja az önzésnek, az emberi önzésnek, hanem mindenki szabadon megvalósíthatja a maga terveit, a maga akaratát. Hova jut az az ember, és hova jut az a társadalom? Hát, hogy hova jut az a társadalom, erre példa az özönvíz előtti világ, ahol az Isten még nem szabott külső gátat, a belső gát pedig már ott is hiányzott. Prédikátor könyvében van egy nagyon tanulságos ige, a 8. fejezet 11. versében azt olvassuk, hogy így mondja a Károli fordítás, mivel hogy hamar a szentencia nem végeztetik el a gonoszságnak cselekvőjén, egészen arra van az emberek fiainak szíve őbenük, hogy gonosz cselekedjenek. Hát egy másik fordításban is hadd mondjam ezt el, mivel hogy hamar nem hajtja végre az Isten az ítéletet az emberen, ezért az emberek szíve megcsontosodik a gonoszságban. Mivel hogy nem jön a büntetés hiánya, a következmény hiánya az embert belekeményíti a bűnbe. Ezért az Isten miközben elhalasztotta az ítéletet, és kegyelemidőt biztosít az ember, az emberiség számára, eközben az Isten rendel egy külső korlátot, amely egy nagyon egyszerű mechanizmussal működik, a félelem mechanizmusával működik, hogy visszariassza az embert attól, hogy mások életére törjön, hogy másoknak fájdalmat, bántalmat okozzon. Tehát egy külső korlátot helyezett el, amely mint egy pótolja, vagy hát pótolni nem tudja, de amely valamilyen szinten képviseli az Isten ítéletét, az Isten bűnnel szembeni felháborodását, amely ugyan még nem a végső ítélet, de amely segíti azt, hogy az ember visszariadjon a gonoszság követésétől, és fék, egy külső fék legyen az élete fölött, hogy mások életét tönkre tegye. Tehát a hatalmat azért rendelt el az Isten,
Mert az ember önzővé lett, az önző természetéből hiányzik a belső fék, és az Isten ezért kívülről szeretne hatással lenni az emberi társadalomra, egy külső féket kíván elhelyezni az emberi társadalomban, amely visszatartja a gonoszság elkövetésétől. A hatalom kényszerítő erejét rendelte erre az Isten. Azt mondja itt, hogy a fejedelmek nem a jó, hanem a rossz cselekedetnek a rettegésére vannak. Az Isten arra rendelte a hatalmat, hogy olyan megtorlással legyen a helytelen cselekedettel szemben, ami visszariasztja az embert attól, hogy másnak kárt okozzon, hogy másnak kárára legyen az életével. Akarod-e pedig, hogy ne félj a hatalmasságtól? Cselekedd a jót. És dicséreted lesz attól, hogy ez nem igényel kommentált ez a gondolat. Így működik. Ez a hatalom mechanizmusa. Az Isten a fegyvert rendelte a hatalomnak azért, hogy a rendeleteit betartsák. És a félelmet rendelte, mint ami kellő motiváló, kellő ösztönző erőt jelent arra, hogy hallgassanak is rá. Ugye ez így van a társadalomban. Azt a törvényt, ami mellé nem rendelnek szankciót, bocsánat, a kutya sem tartja be. Nem, figyelmen kívül hagyják az emberek. Ami mellé odaállítanak egy rendőrt, vagy odaállítanak kellő pénzbüntetést, vagy kellő következményt, annak kezd súlya lenni a társadalomban. Igen, ez így működik. Ez a mechanizmus, ez a rendszernek a lényege. Az a lényege, hogy aki rosszat tesz, az olyan következményekkel nézzen szembe, hogy gondolja meg, hogy meg fogja-e tenni. Hogy el akarja-e követni. Nem akarsz félni? Akkor engedelmeskedj. Ha pedig a rosszat cselekszed, mert Isten szolgálja ő a te javadra, ez az ember javára van, az emberi társadalom javára van, hogy ne pusztítsák ki az emberek egymást. Ha pedig a gonosz cselekszed, akkor félj. Akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a fegyvert. Így mondja a görög szöveg, hogy nem színlelésből viseli a fegyvert. Tehát nem azért viseli, hogy erősnek mutassa magát, holott nem az, hanem az a feladata, hogy éljen a kényszerítés erejével, a félelemkeltés erejével, és így rászorítsa az embert az engedelmességre. Mindez az ember javát szolgálja, mert az emberi önzés különben felőrölné a társadalmat, és az emberi kapcsolatokban farkas törvények uralkodnának, és nem lehetne élni, nem lehetne élhető életet élni az emberi társadalomban. Azt mondja itt, hogy az Isten szolgája igazságszolgáltató a haragra annak, aki gonosz cselekszik. Tehát az Istentől van ez a gondolat, az Isten szolgája, hogy a gonosz cselekvését megbüntesse. Ehhez használnia kell a fegyverét, ezt az Isten rábízta. Megbízta az embert, hogy gyakorolja ilyen módon a hatalmat. Itt hadd térjek ki két gondolatra. Az egyik gondolat, hogy mit tudhatunk a helyes hatalomgyakorlásról, ehhez Dániel könyve 4. fejezetét szeretném segítségül hívni, annak a képét szeretném segítségül hívni. Dániel próféta könyve 4. fejezetében Nabukodonozornak ebben az álomban az Isten úgy mutatta be a hatalmat, mint egy nagy fát. És így írja Dániel könyve 4. fejezetében, írja le ezt a fát és annak a funkcióit. A 8.-9. versben nagy volt a fa és erős, és magassága az égig ért, és az egész föld széléig volt látható. Levelei szépek, és gyümölcse sok. És táplálék volt rajta mindeneknek. Alatta árnyékot talált a mezővada, és ágain lakoztak az ég madarai, és róla evett minden élő. Tehát ez a kép, ez úgy mutatja be a helyes hatalomgyakorlást, vagy úgy mutatja be a hatalmat, mint aminek az a funkciója, hogy táplálékot teremjen, árnyékot találjon alatta az állat. Ez a kép, hogy árnyékot talál, ebből két gondolatot mindenképpen le lehet vonni. Az egyik a jogbiztonság, a méltányos ítélkezés.
Az, hogy ne legyen személyválogató ítélkezés, hogy igazságos legyen az ítélkezés. A hatalomgyakorlásnak ez az egyik Isten által szabott kívánalma, hogy ne legyen személyválogatás az ítéletben, mindenkit egyenlőképpen bíráljanak el, utána járjanak a dolgoknak, ne legyen ajándék elfogadás az ítélkezés során. Tehát a jogbiztonság a hatalomnak az egyik feladata. A másik feladata, megint csak az árnyék gondolat, hogy a te árnyékodban nyugszom például, ez az oltalmazást, a védelmezést fejezi ki, ez pedig a közbiztonságnak a biztosítása. Ugye úgy működik az emberi társadalom, és ez Jones fejtegeti a könyvében, hogy az emberek lemondanak bizonyos jogaikról, és cserébe az állam szavatolja ezeket. Az ember lemond az önbíráskodás jogáról, lemond az önvédelemnek egy bizonyos fokú jogáról, és cserébe az állam vállalja magára azt a kötelezettséget, azt a felelősséget, hogy ő meg fogja védeni. Meg fogja védeni a jogtalan támadásoktól, és meg fogja védeni az életét, és nem ő rá van bízva, hogy megvédje magát, és neki támadjon az ellenségnek, és megölje, mielőtt az megölni őt, hanem ezt a jogot, ezt a védelmet az állam fogja nyújtani az embernek. Tehát jogbiztonság, közbiztonság, és a harmadik, hogy táplálékul szolgáljon a mező vadainak és az ég madarainak, ez pedig a gazdasági kapcsolatoknak egyfajta biztonság, egy gazdasági biztonság, ahol az emberek élhetnek. Tehát alapvetően az államhatalomnak, a hatalomgyakorlásnak három fő célja van: biztosítani az emberi kapcsolatokban a jogot, biztosítani az emberi kapcsolatokban a biztonságot, és biztosítani a társadalomnak egy olyan működését, amely lehetővé teszi, hogy éljen az ember, hogy alatta mindenki táplálékot találjon, hogy életlehetőséget találjon. Ez tehát a kép, amit a Biblia elénk állít a hatalomról. A másik gondolat, amire szeretnék kitérni, az az a gondolat, hogy azt mondja itt Pál apostol, hogy Isten szolgálja ő a te javadra, illetve hogy Isten szolgálja az igazság szolgáltatásra, a haragra annak, aki gonosz cselekszik. Ez pedig az a gondolat, hogy felvethető kérdésként, hogy akkor, amikor egy államhatalom gyakorolja azt a jogát, hogy a fegyver az nem színlelésért van nála, nem színlelésből van nála, hanem azért, hogy kikényszerítse, hogyha szükséges az engedelmességet, és megakadályozza, hogy emberek tönkre tegyék egymást. Amikor gyakorolja ezt a hatalmat, gyakorolja ezt a jogot, és bizonyos cselekedeteket megbüntet, bizonyos cselekedetek fölött ítéletet gyakorol, akkor ezt, mint az Isten ítéletét hajtja végre. Itt egy nagyon fontos gondolat, ezért álltam meg. Látnunk kell azt, hogy nem a végső ítéletet hajtja végre az államhatalom ilyenkor, hanem gyakorolja azt a kötelességét és jogát, amit az Isten bízott rá az emberi társadalomra és hatalomra, hogy a saját törvényei, a saját törvényei alapján a jót és a rosszat különválasztva visszatartó hatalomként jelenjen meg a gonoszság elkövetésével szemben. Tehát amikor egy államhatalom megbünteti mondjuk a lopást, vagy megbünteti mondjuk a gyilkosságot, akkor azt nem, mint az Isten ítéletét hajtja végre, az utolsó ítélettel egyenértékűen, hanem a saját jogrendszeréből következően hajtja végre, amely jogrendszernek az alapja az, hogy az Isten azt akarja, hogy legyen jogrendszer a Földön, legyen jog az emberi társadalomban. Miért fontos kérdés ez? Azért fontos kérdés, és itt megint csak hadd ajánljam Jonesnak a könyvét, aki ezt nagyon világos logikával vezeti végig. Azért fontos kérdés ez, mert hogyha az államhatalom azt igényli magának, hogy amikor ő megbüntet egy cselekményt, amikor ő büntetést szab ki valami miatt, akkor ő az Isten büntetését hajtja végre, és az Isten nevében büntet meg, akkor ezzel a hatalommal szemben joggal várhatjuk el azt is, hogy az Isten gyakorlata szerint gyakorolja a büntetést. Ez pedig azt jelenti az isteni jogrendben, hogy amikor egy ember megbánja a bűnét, akkor az Isten megbocsátja a bűnt. Mert ő egy magasabb rendű jogrend szerint gondolkozik, nem az adok-kapok
gondolkozása szerint. Az Isten irgalmas és igazságos egyszerre, és amikor az ember vétkezett, ha ő azzal szembefordult, ha azt megbánta, akkor az Isten megbocsátja neki a bűnt. És majd az élete végén fogja összegezni, hogy egy ember élete összességében hova jutott, és alkalmassá vált az örök életre. Tehát, hogyha egy államhatalom a bűnt szeretné megbüntetni, és nem egy bűncselekményt, tehát egy adott ország jogrendjében megfogalmazott helytelen cselekedetet szankcionál, akkor ezzel egyrészt azt kellene tenni, hogy valaki lopott, de miközben viszik a bíróság elé, azt mondja, hogy én megbántam, akkor föl kell menteni, és ha ezt egy nap ezt 15-ször csinálja, akkor 15-ször kellene megtenni vele. A másik az még súlyosabb következtetés, hogyha azt mondjuk, hogy a Biblia a gyilkosságról nem csak azt mondja, hogy az a gyilkosság, amikor valaki fog valami kést, belemártja a másikba és kioltja az életét. Hanem a Biblia azt mondja, hogy ha valaki gyűlöli az ő társát, ha valaki gyűlöli a másik embert, az már embergyilkos. Innentől kezdve különösen érdekessé válik ez a kérdés, mert ha egy állam a gyilkosságot, mint az isteni törvény áthágását akarja megbüntetni, mint a bűnt akarja megbüntetni, akkor kénytelen nem csak a fizikai gyilkosságot számon kérni, hanem kénytelen lenne számon kérni az irítséget és a gyűlölködést is. És lehet, hogy van egy ember, aki ugyan nem támad rá a szomszédjára és nem öli meg, de egész életében gyűlölködik. Az Isten a végső ítéletben kénytelen lesz kimondani felette az ítéletet, hogyha nem tér meg. De az államnak ehhez nincsen köze. Egészen addig, amíg nem lukasztja ki a gumijait, amíg nem okoz neki valamilyen kárt, és nem oltja ki az életét, addig az államra nem tartozik ez a gyűlölködés, ami az ember lelkében van. Hogyha mégis szeretné, hogy rátartozzon, akkor el kell oda jutnia, hogy az emberek gondolatait is szeretné vizsgálni, és erre volt a történelemben kísérlet. Úgy hívták, hogy inkvizíció. Tehát ez egy nagyon fontos megkülönböztetés, egy nagyon fontos gondolat, hogy az államhatalom az ember-ember kapcsolatában arra kapott felhatalmazást, hogy a fizikai kényszerítés erejével, a fegyvernek a félelemkeltő erejével visszatartsa az embert a károkozástól, a másiknak a bántásától. És ennyiben az Isten ítéletét közvetíti, de nem az utolsó ítéletét, és nem az Isten mércéje szerint ítéli meg a bűnt, hanem a saját jogrendje szerint a bűncselekményt szankcionálja. Azt mondta el eddig az apostol, hogy az ember rendelje alá magát a hatalmasságnak, mert az Istentől származik a hatalomgyakorlás eszméje, mert az Isten az ő gondviselésében engedi meg, hogy hatalomra jussanak emberek, és gyakorolják a hatalmat, de ő fölöttük áll. És ezért ebből az következik, hogy aki ellene támad a hatalomnak, az az Isten rendelésével támad szemben, az Isten akaratával fordul szembe, és ezt majd az Isten az utolsó ítéletben meg fogja ítélni. Majd önmagának ítéletet szerez. Majd. Nem most, feltétlenül, majd az utolsó ítéletben. Azért rendelte ezt, hogy a jó cselekvését elősegítse a társadalomban, az emberi kapcsolatokban, azokat a cselekedeteket pedig a félelemkeltés eszközével visszaszorítsa, amely tönkreteszi az emberi kapcsolatokat, amely kárt okoz, amikor kárt okoznának egy másik embernek. Pál apostol most mondja ki a következő következtetését az 5. versben. Mindebből mi következik, hogyha az ember ezt végig gondolja? Mi következik abból, hogy a hatalom a félelemkeltés eszközével működik, és a jó megjutalmazásával munkálkodik, és az emberi kapcsolatokra hat? Az következik ebből, hogy szükség engedelmeskedni, nem csak a haragért, hanem a lelkiismeretért is. Egy hívő ember számára az állami törvényeknek való engedelmesség, az nem pusztán félelem kérdése. Ez egy borzasztó, alacsony szintű indíték. Ez így működik. Nem lehet magasabbra emelni. A társadalomban tudomásul kell venni, hogy az önzés miatt, az egyén szívében ott levő önzés miatt
társadalmi szinten nem lehet magasabbra jutni. Mivel a szívben van a probléma gyökere, és mivel a szív fölött senkinek nincsen hatalma, ezért nem lehet elvárni, hogy ennél magasabb indíték legyen a legkisebb közös nevező. Ez a félelemnek az indítéka. Igen, oda kell állítani a rendőrt az utcasarokra, ki kell tenni a trafipaxot, és így tovább, ahhoz, hogy az embereket saját magukkal szemben megvédjék a saját butaságuktól. De egy hívő ember életében ez kevés. Hogyha a keresztény ember megértette, hogy minden mögött az isteni terv, az isteni akarat húzódik meg, akkor szükség engedelmeskednie nem pusztán félelemből, hanem meggyőződésből, hanem a lelkiismeretért. Nagyon érdekes ez a kifejezés, hogy szükség, annak okáért szükség engedelmeskedni, szükség, hogy alárendelje magát az ember. Ez a szükség szó, ez azt jelenti, hogy összepréssel, összenyom, rászorít valamire. És itt most nem egy külső présről beszél. Nem a félelemkeltés préséről beszél, hanem a lelkiismeretről. A lelkiismeret ösztökéjéről beszél, amelyik rákényszeríti az embert arra, hogy akár egyetért azzal a hatalommal, akár nem ért egyet. Engedelmeskedjen, mert megértette, hogy az Isten azt akarja az embertől, hogy rendelje alá magát, és bízza az ő gondviselésére az életét. És nem bízta rá, hogy lázadjon, és nem bízta rá, hogy szembeforduljon a hatalommal. Hogyha az ember elfogadta, megértette, és igazságként fogadta el mindazokat a gondolatokat, amiket az első négy vers kifejtett, akkor el kell oda jutni, hogy ez mérce az ember számára. És ebből a mércéből következik, hogy lelkiismereti kérdéssé válik. A lelkiismeret arra fog jelezni, amit az ember igazságként fogadott el. Ezért fontos az első négy vers gondolatmenetét megértenünk. Hogyha ezt a gondolatmenetet végigkövetjük, ha megértjük az Isten tervét a történelemben, akkor utána tud működni a lelkiismeret az embernek, amelyik azt mondja, hogy szükséges tehát az engedelmesség, az Isten iránti hűséggel kapcsolódik össze az, hogy alárendeljem magamat, mert az Isten akarata, hogy az ember engedelmeskedjen. De hadd tegyek fel itt egy újabb fontos kérdést. Hol a határa az alárendelődésnek? Abszolút alárendelődést kíván-e, vagy van-e ez alól kivétel? És ha van, akkor mikor van kivétel? A Bibliában van néhány nagyon világos példa erre, és az egyik legjobb példa az a babiloni hódításnak az időszakában tárul elénk. Dániel próféta könyve 3. fejezete jegyzi fel ezt a példát. Dániel a babiloni fogságban élt, a babiloni fennhatóság uralma alatt ért, amivel kapcsolatban említettem azt, hogy teljesen világossá tette az Isten azt, hogy az Isten adta a babiloni király kezébe Jeruzsálemet, az Isten engedte meg ítéletként, hogy foglyokat vigyenek el Babilóniába. Tehát, hogy így mondjam, ebben a történelmi helyzetben nem volt kérdés, hogy mi az Isten véleménye. Hogy a fennálló hatalom, a babiloni hatalom, amely leigázta Jeruzsálem vidékét is, ez a hatalom, ez az Isten által elrendelt hatalom, amely olyannyira Isten által elrendelt, hogy az Isten azt rendelt el, hogy hajtsák a nyakukat a jármába. És mégis, amikor Dániel könyve 3. fejezetét olvas,

és ugye a képviselőik, és amikor felavatják a szobrot, nagy ceremónia közepette, zenélés közepette, amikor meghallják a zene hangját, akkor boruljanak le ezelőtt a szobor előtt, és fejezzék ki a vallásos tiszteletüket ezelőtt a szobor előtt. És Dániel próféta könyve 3. fejezete azt jegyzi fel, hogy ekkor a héber ifjak, akik fogolyként voltak ott a babiloni udvarban, nem hajtottak fejet a szobor előtt. Az Isten rendelte őket a babiloni király fennhatósága alá. És ez a király parancsolta meg azt, hogy amikor meghallják a zenét, akkor boruljanak le. És ezek az emberek nem hajtottak fejet, nem borultak le, persze kiszúrták őket rögtön, és odavitték a király elé, és azt olvassuk Dániel könyve 3. fejezetében, hogy hát talán nem hallották elég jól a parancsot, miért nem tisztelik az ő isteneiket, és imádják azt az arany szobrot. Ha tehát készek vagytok, mihelyst halljátok a kürtnek, sípnak, citerának, hárfának, lantnak, dudának és mindenféle hangszernek szavát, leboruljatok és imádjátok az állóképet, amelyet én csináltattam. Hogyha nem, ha nem imádjátok, tüstént bevettettek az égő tüzes kemencébe, és kicsoda az az Isten, aki kiszabadítson titeket az én kezeimből. És a héber ifjak a következő választ adták a királynak. Ó Nabukodonozor, nem szükség erre felelnünk néked. Ami Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből, és a te kezedből is, ó király, kiszabadít minket. De ha nem tenné is, legyen tudtodra, ó király, hogy mi a te isteneidnek nem szolgálunk, és az aranyszobrot, amelyet felállítottál, nem imádjuk. Megtartották a tiszteletet, de nagyon határozottan azt mondták, hogy mi nem fogjuk imádni a te isteneidet, nem fogunk leborulni ezelőtt az aranyszobor előtt, még akkor sem, ha az Isten nem szabadítana meg bennünket. Miért? Mert ez a rendelet nem az ember és ember kapcsolatára vonatkozott, hanem az a rendelet, amit ez az uralkodó rendelt, az ember és az Isten kapcsolatát akarta meghatározni, és ez már nem tartozott rá. Ez a személyes viszony kérdése. Az Istenhez való személyes közeledést nem lehet hatalommal előírni, nem lehet megparancsolni. A római levélben később lesz egy mondat, amely talán a legegyszerűbben mutatja meg, hogy miért nem. Azt mondja a római levél 14. fejezetének az utolsó verse, mert ami hitből nincs bűn az. Amikor egy embernek, még ha leghelyesebb, legnemesebb, legigazabb Isten tiszteletet akarnák is előírni hatalommal, egy lépésnyit sem vinnék közelebb az Istenhez. Mert az Istennek, a mindent szelídséggel intéző Istennek az a módszere, mondja Pascal, hogy az észbe éjszokokkal, a szívbe pedig kegyelme segítségével ülteti el a vallást. Hogyha nem ezt teszik, akkor inkább a félelmet, mint a vallást ültetik el benne. Az Istennel való kapcsolatban egyetlen egy dolog értékes, ez pedig az Isten iránti szeretet, az Istent megismerve, válaszolva az ő szeretetére, szeretetből való engedelmesség. Ami nem hitből fakad az ember életében, hanem bármi másból, akár a hatalom kényszerítő hatalmából, a hatalomtól való félelemből, az nem teszi az embert kedvessé, és nem munkálja a szívnek a megváltozását. A szívet átformálni egyedül az Isten tudja. Ezért ezt nem bízta rá emberekre. Nem bízta rá emberekre, hanem ezt ő személyesen végzi minden ember életében. Amikor Nabukodonozor király átlépte azt a határvonalat, amit az Isten rábízott, rábízta, hogy fenyíték alá helyezze Izrael népét, uralkodjon fölöttük, mint polgári uralkodó. De nem bízta rá, hogy az Istennel való kapcsolatukat meghatározza. Amikor ez az uralkodó átlépte ezt a határvonalat, akkor a héber ifjak tisztelettel maradtak, de nem engedelmeskedtek. Mert ez volt az a határ, ez az a határ, ahol lelkiismeret alapján nem lehet engedelmeskedni. Egészen eddig a pontig lelkiismereti kérdés, hogy engedelmeskedjen, de ettől a ponttól kezdve lelkiismereti kérdés, hogy ne engedelmeskedjen,

mert a lelkiismeretét az Istennek rendeli alá az ember, az Isten pedig azt mondta, hogy ne imádd és ne tiszteld azokat. Az Isten pedig személyes keresést, személyes tiszteletet és személyes szeretetet keres az embernél. Tehát nagyon világos ez a történet, és tegyük hozzá, hogy az Isten megmentette ezeket az embereket. Tehát, hogy így mondjam, az Isten állást foglalt ebben a kérdésben. Azt mondta, hogy igen, én rendeltem a babiloni uralmat föléjük, de nem engedem meg, hogy ezt a határt átlépje a babiloni uralom, amelyet én rendeltem föléjük. Hanem itt melléjük állt az Isten, és csodálatos módon megőrizte őket, bevetették őket a tüzes kemencébe, amelyet 7-szer erősebben fűtöttek be, mint szoktak, annyira, hogy azok a szolgák, akik vitték a megkötözött foglyokat, azok meghaltak a égési sérülésekben, a pusztán attól, hogy oda vitték őket bedobni. És azt olvassuk, hogy a héber ifjaknak pedig a ruháját sem járt át a tűzszaga. Háromat vetettek be a kemencébe, és 4-et láttak. Jézus Krisztus ott volt velük, és megvédte őket. Igen, az Isten így nyilvánította ki a véleményét erről a kérdésről. Átlépte azt a határt a babiloni uralkodó, amely határt az Isten állapított meg, és ahol az Isten mondja ki azt, hogy az ember számára lelkiismereti kérdés, hogy az Istent a saját meggyőződése, a saját Istennel való kapcsolata alapján kövesse. És majd az Isten fog e fölötti ítéletet gyakorolni, de ezt nem bízta rá emberekre. Még két verset hadd idézzek fel, mert úgy gondolom, hogy ez a kérdés, ez nagyon fontos kérdés a mi társadalmunkban, hogy láthassuk azt, hogy hol húzódik a határvonal a lelkiismeret alapján fakadó engedelmesség és a lelkiismeret alapján fakadó engedetlenség között. Az apostolok cselekedeteiből szeretnék idézni a 4. fejezetből egy verset és az 5. fejezetből egy verset. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. fejezet 19. versében, amikor János apostolt és Péter apostolt a zsidó főtanács a Sanhedrin elé vitték, és azt akarták, hogy már pedig többet Jézus nevében ne tanítsanak, akkor Péter és János ezt mondták nekik. Vajon igaz dologé Isten előtt rátok hallgatnunk inkább, hogy nem Istenre? Ítéljétek meg ti magatok. Mert nem tehetjük, hogy amiket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk. Azt mondja, hogy ti magatok is ítéljétek meg. Hát az embernek nem magasabb rendű kötelessége, hogy az Istennek engedelmeskedjen? Az 5. fejezetben, miután újra beviszik őket, mert hogy nem engedelmeskedtek és újra tanítottak a templomban, szóltak Jézusról, az 5. fejezetben, a 29. versben így fogalmazzák meg Péter és az apostolok, Istennek kell inkább engedni, hogy nem az embereknek. Tehát az ember és ember kapcsolatában lelkiismereti kérdés, hogy az ember engedelmeskedjen az állam törvényeinek. Nem pusztán félelem kérdése, hanem lelkiismereti kérdés. Az Isten és ember kapcsolatában pedig nem lehet helye a félelemnek, és lelkiismereti kérdés, hogy az Istennek engedelmeskedjen az ember. Ezt azért tartom nagyon fontosnak, mert az az ember, akinek gyengébben működik a lelkiismerete, az az ember, akinek az idegrendszere fogékonyabb a félelemre, behódolhat esetleg, amikor látja, hogy hátrányos helyzet származik abból, ha nem a hatalom által kijelölt vallásosságot követi. Az Isten viszont azzal bátorítja az embert, hogy Istennek kell inkább engedni, hogy sem az embernek. Ez az utolsó napokban, hogy mennyire fog kiéleződni, ahhoz olvassuk el Jelenések könyve 13. és 14. fejezetét. A 13. fejezet azt mondja, hogy lesz egy olyan hatalom a földön, amely az egész földet uralja, és amely azt mondja az embereknek, hogy így és így kell hódolni. És ha valaki nem hódol, akkor halálbüntetést szabnak ki rá. Jelenések könyve 14. fejezete pedig azt mondja, hogy aki ennek a hatalomnak hódol, az az Isten ítéletével kell majd szembenézzen. Lehet választani. Lehet választani a kétféle ítélet között, a kétféle halál között. Az egyik az emberek által kiszabott halálbüntetés, a másik pedig az örök kárhozat, az elveszés, mert az embertől félt jobban az ember, semmint az Isten félelmében élt volna,
és az Istennek engedelmeskedett volna. Tehát jól működő lelkiismeretre van szükség, amely nem ad felmentést a hűtlenségben, az okoskodásnak, amikor az emberi viszonyokban áthágjuk az állami törvényeket. És jól működő lelkiismeretre van szükség, amely megszabadít a félelemtől, amikor az állam olyan területre téved, ahol nincsen keresnivalója, és az Istenhez való viszonyt akarja meghatározni és befolyásolni. Menjünk tovább a fejezetünkben. Mi következik még ezen túl ezeknek a gondolatoknak a megértéséből? Így olvassuk a Római Levél 13. fejezetében a folytatásban a 6. 7. verset. Mert azért fizettek adót is. Mivel, hogy Istennek szolgálja, akik ugyanabban foglalatoskodnak. Adjátok meg azért mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adóval az adót, akinek a vámmal a vámot, akinek a félelemmel a félelmet, akinek a tisztességgel a tisztességet. Azt mondja, hogy ez a gyakorlati következtetésben elvezet odáig is, hogy az ember azért fizet adót, hogy támogassa a hatalmat annak abban az erőfeszítésben, hogy az Isten akarata szerint rend legyen és ne anarchia legyen. Ehhez szükséges működtetni egy állami apparátust, ehhez szükség van adóra, tehát, hogy így mondjam, lelkiismereti kérdéssé teszi az adófizetés kérdését is. És azért ezt mondjuk ki, ez nem tartozik az Isten és az ember viszonylatába, ez az ember és ember viszonylata. És azt mondja ki következtetésként, hogy adjátok meg azért mindenkinek, amivel tartoztok. Lelkiismereti kérdés ez, így vezet el erre a következtetésre, mivel hogy Istennek szolgálja, akik ugyanabban foglalatosak. Erre a részletre még vissza fogok térni, hogy ugyanabban. Adjátok meg azért mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adóval az adót, akinek a vámmal a vámot. Ez érthető. Akinek a félelemmel a félelmet. Hát én amikor gondolkoztam, hogy hogyan lehet ezt megérteni, akkor mondjuk én ide helyettesíteném be a rendőrt. Aki azért van, hogy rávegyen bennünket, mondjuk egy nagyon egyszerű példánál marad a szabályos közlekedésre. Hogyha már magunktól nem fogjuk föl, hogy a saját érdekünk így közlekedni. A félelemmel a félelmet. Akinek a félelemmel tartozunk, fogadjuk el a félelmet. És mond még egy dolgot, akinek a tisztességgel a tisztességet. Az állami munkálkodás során vannak olyan emberek, az állami hatalom gyakorlása során vannak olyan emberek, akiknek nem fizetünk közvetlenül adót, vámot, akiktől nem kell félnünk sem, de a társadalom létérdeke, hogy megbecsülje őket, hogy értékelje az ő cselekedetüket. Ez a kifejezés, hogy akinek a tisztelettel a tiszteletet, ez a kifejezés, ez másképpen így fordítható le, hogy akinek a megbecsülést, akinek a megbecsüléssel tartozunk, annak a megbecsülést adjuk meg. A nemzet napszámosai, akik tanítják az embert, nevelik az embert, és akiknek a munkáján múlik az, hogy milyenné fog válni a társadalom. Tanítók, a nevelésben résztvevő emberek, akiknek nem kell félelemmel tartozni, de megbecsüléssel igen. Mert ők is hozzájárulnak ahhoz, hogy az emberi kapcsolatok azok élhetőek legyenek, és ne anarchiába torkoljon az életünk. Mit jelent az, hogy ugyanabban foglalatosak? Mit jelent ez, hogy azért fizettek adót is, mivel hogy Istennek szolgái, akik ugyanabban foglalatoskodnak? Így olvassuk tovább a 8. verstől a 10. versig most az igét. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki szereti a másikat, a törvényt betöltötte. Itt a fele barát szó helyén a másik szó áll. Mert ez ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj. Hamis tanúbizonyságot ne szólj, ne kívánd. És ha valamely más parancsolat van, ebben az igében foglaltatik egybe, szeresd fele barátodat, mint te magadat, a szeretet nem illeti gonosszal a fele barátot. Annak okáért a törvény betöltése a szeretet. Mit jelent az, hogy ugyanabban foglalatosak? Miben foglalatoskodik a hatalom? A hatalom abban foglalatoskodik, hogy ember és ember viszonyában rendet tartson. Hogy egy élhető közegről gondoskodjon. Mivel foglalkoznak a keresztény emberek?
Mi a kereszténységnek a küldetése? Szeretnék egy néhány gondolatot idézni. Először is azt, hogy miután megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A kereszténység küldetése az, hogy békességet teremtsen a Krisztus evangéliumának a hirdetése által az Isten és az ember között. Azt olvassuk a Korintusi második levél 5. fejezetében, a 19. és 20. versben, hogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítva nekik az ő bűneiket, ránk bízta a békéltetés igéjét, Krisztusért járva tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Ez tehát a kereszténységnek a küldetése. És hogyan hat ki ez az emberi kapcsolatokra? János apostol első levele 4. fejezetében olvashatjuk a következő gondolatokat. A 4. fejezet 9. versétől a 11. versig. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Isten a világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát elfedező áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Az Istennel való megbékélés, az Isten szeretetének a befogadásából az emberekkel való megbékélés és az emberek iránti szeretet fog származni. Végső soron a kereszténység az ember és ember közötti kapcsolatot munkálja közvetett módon és más eszközökkel, mint az államhatalom. Az államhatalom a félelemkeltés eszközével visszariaszt a gonoszságtól. A keresztény üzenet pedig a szeretet befogadása által alkalmassá tesz arra, hogy az ember ne csak, hogy ne kövessen el gonoszságot, hanem hogy építse a másikat. Hogy békéltessen, továbbadja a békességet, és hogy a szeretetet gyakorolja. Ezért mondja az apostol, hogy ugyanabban foglalatosak. Nem az Isten és az ember viszonyában ugyanaz ez, hanem az ember és ember viszonyában végeredményt tekintve ugyanaz a célja. Hogy az emberi kapcsolatokban az Isten akarata legyen, a szeretet gyakorlása legyen meg. Más az eszköz. Az Isten a szíven munkálkodik, és a szívet változtatja meg az evangélium segítségével. Az államhatalom az a józan észhez próbál szólni, ha ez nem sikerül, akkor a zsigerekhez próbál szólni a félelemmel, a visszariasztással. Senkinek semmivel ne tartozzatok. Így jutunk el oda, hogy miután lelkiismereti kérdéssé teszi az adófizetést, a vámot, a tisztesség megadását, a megbecsülését az embereknek, kifuttatja oda, hogy senkinek semmivel ne tartozzatok. Az embernek van egy olyan tartozása, amit soha nem tud leróni, ez pedig az Isten iránti szeretetből fakad. Krisztus áldozatából fakad az, hogy az ember soha nem érezheti úgy, hogy én most már eleget szerettem a másikat. Én most már leróttam ezt az adósságomat. Ez egy soha nem, le nem róható adósságá válik az ember életében. Az adót ki lehet fizetni, le lehet tudni. De azt, hogy szeresse az ember a másikat, hogy a másik javára éljen, hogy a másik életét építse, itt mindig fennáll a szeretet tartozása az embernek. És erre mutat rá az apostol, amikor a törvénynek, a 10 parancsolatnak a második törvénytáblájáról idéz. Figyeljük meg, hogy egyetlen egyet sem idéz be az ember és az Isten kapcsolatának a parancsolataiból. Az emberekhez való viszonyról szóló parancsolatokat idézi, és azt mondja ki, hogy a törvény betöltése az a fele barátnak a szeretete. Annak az embernek a szeretete, aki ott van közvetlenül mellettünk, mert a fele barát szó ezt jelenti. Az az ember, aki ott van mellettem közvetlenül. Nem aki velem egyetért, hanem aki ott van mellettem, aki az utamba került. Ez tehát a végső kifutása a gondolatnak, hogy az ember számára lelkiismereti kérdés az engedelmesség, illetve adott esetben lelkiismereti kérdés az engedetlenség, az államhatalom parancsának az áthágása, hogyha az Istenhez való viszonyt akarja szabályozni és meghatározni. És ez a gondolat, hogy az Isten munkálkodik az államhatalmon keresztül, arra kell, hogy elvezesse az embert, hogy Isten szolgájaként lássa a hatalmat,
és ebből eljusson oda is, hogy együtt munkálkodik, kiki a maga eszközeivel, a kereszténység ne akarjon a hatalomnak adott eszközökkel munkálkodni, hagyjuk a félelemkeltést, hagyjuk az ítélkezést arra, akire az Isten bízta. A kereszténység az Istennel való közösség helyreállítása útján munkálkodjon az emberi társadalomért, az emberi társadalomban a békességért. Más út, más eszköz, de mind a kettőt az Isten használja fel a maga céljaira. Befejezésül olvasnám a záró felhívást. Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett. Vessük el azért a sötétség cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal ékesen járjunk, illő módon járjunk, nem dobzódásokban és részegségekben, nem bujálkodásokban és feslettségekben, nem versengésben és irigységben, hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne dédelgessétek kívánságokra. Ugye itt egy néhány pontosítást említettem a felolvasás közben. Pál apostol határozott felhívást fűz ahhoz, hogy az ember élje meg a szeretetet az emberi kapcsolataiban, töltse be az Isten szeretet törvényét, mint egy folyamatos belülről jövő hajtás vagy tartozás kiegyenlítésére, éljen ott az emberben, hogy szeretetre hívta őt az Isten. És sürgetőleg szólal meg, mert azt mondja, ideje, hogy az álomból felserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. A zsidókhoz írt levélben azt mondja a Biblia, hogy az a föld, amely gyakran kap záporesőt, de mégsem terem gyümölcsöt, az közel van az ítélethez. Minden egyes nap, amikor az Isten világosságát elnyeri egy ember, minden egyes nap vagy áldást hoz, vagy megkeményedést hoz az ember életében. Megérteni ezeket a gondolatokat, megérteni az Isten szeretetét, megérteni az Isten történelmi akaratát, felelősséget jelent. Mert választás elé kerülünk mindannyian, és el kell döntenünk, hogy a lelkiismeretünkbe fogadjuk az igazságot, vagy pedig megkeményítjük a szívünket az igazsággal szemben. Minden egyes nappal közelebb jutunk a végső szabadításhoz, közelebb jutunk az ítélethez, és az Isten aszerint fogja megítélni az életünket, hogy megkeményítettük a szívünket, vagy befogadtuk az igazság szeretetét. Éppen ezért az embernek törekednie kell mindannak az elvetésére, amivel árt a fele barátjának, amivel tönkreteszi az emberi kapcsolatait, és ezek helyébe, ahelyett, hogy a saját önzését dédelgetni, ami minden bajnak a gyökere, ahelyett, hogy a testét dédelgetni, a testének a kívánságait dédelgetni, ehelyett Jézus Krisztus jellemét állítja elénk példának, hogy öltözzük fel a Krisztust, azaz váljunk hozzá hasonlóvá a gondolkozásban, a gyakorlatban, a magatartásban. Én akkor ezen a ponton lezárom az előadásunkat, köszönöm a kitartó figyelmet.

És hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök ezen a rövidített jelenések könyve sorozatunkon, aminek ez a cím, hogy amiről a jelenések könyve beszél. Az első előadás azzal foglalkozott, hogy mi igazán annak a jelentősége, hogy jelenések könyve első mondata Jézus Krisztus kijelentésének mondja ezt a könyvet. Az elmúlt előadás felvétele különben itt van a kezemben, ilyen színű a sorozatunknak a felvétele, tehát ezt meg lehet vásárolni. Jézus szerzőségének a jelentősége így rövidít az első kazettánk. Most a második alkalommal ez a címünk, hogy ami az emberiségre vár, mint törvényszerű következmény, és ahogy említettem, lényegileg olyan szempontból szeretnék foglalkozni jelenések könyvével, hogy a mindenkit megdöbbentő, sőt sokkoló szeptember 11-i eseményekkel kapcsolatban jelenések könyvétől mit is várhatunk, mit is szól erről jelenések könyve. Azt előjáróban el kell, hogy mondjam, hogy a Bibliában jóslások nincsenek, ami csak egy egyszerű kifejezés, mert a Biblia jövendőléseket tartalmaz. Mi a különbség a jóslás és a jövendőlés között? A jóslás, ami most nagyon elterjedt, főleg a horoszkópokkal és különböző jósok, régi jósoknak is, mint Nostradamusnak a felszínre hozásával, az azt akarja az emberekbe sújkolni, hogy voltak a történelem során bizonyos emberek, akik rendelkeztek jós tehetséggel, és előre bizonyos eseményeket ki tudtak jelenteni, meg tudtak mondani. A Biblia szerint ilyeneket Isten nem adott. Tehát Isten nem jóslásokat adott, Isten jövendőléseket adott. A jövendőlés annyiban más, mint a jóslás, hogy a jövendőlésben mindig van egy ok-okozati viszony, mert az Isten azt is elmondta, hogy bizonyos dolgok miért következnek be. Nem csak az, hogy mi fog bekövetkezni, de ott az is benne, hogy miért következik be. Tehát ezért mondom, hogy ilyen szempontból az a Bibliából senki ne keressen első világháborúra, második világháborúra, Szovjetunióra, vagy 2001. szeptember 11-ére vonatkozó kijelentéseket, még Csernobilra vonatkozó kijelentéseket sem, mert mindig, amikor megtörténik valami világkatasztrófa, hát ugye próbálták kiolvasni jelenések könyve 18. fejezetéből Csernobilt is, mondván, hogy ott üröm esik a földre, és hát az ukránul üröm. Na hát ilyen felszínes, vagy ilyen nagyon közvetlen kapcsolódásoknak ne higgyünk, mert a Biblia mindig folyamatokat mutat be, mindig feltárja, hogy mi az oka annak, hogy valami esemény be fog következni a jövőben. Úgyhogy amikor emberek felteszik a kérdést, hogy most 2001. szeptember 11-én, amikor ez a terrortámadás hát megtörtént az Amerikai Egyesült Államok két nagyvárosában, hogy erre a Biblia mit válaszol, akkor ehhez úgy kell, hogy hozzáfogjunk ennek a kérdésnek a megoldásához, hogy megnézzük, hogy a Bibliában vannak-e például jövendőlések a két illető államról, tehát az arab-iszlám államokról, ezek történelmi szerepéről, illetve vannak-e a Bibliában az Amerikai Egyesült Államokra vonatkozó kijelentések, proféciák. Azt kell, hogy mondjuk, hogy erre a kérdésre a reformáció korában, tehát 400-450 évvel ezelőtt, ha akkor értünk volna, a protestáns prédikátorok igennel feleltek volna, sőt, könyvek, versek is fennmaradtak arról, ahogy azonosították például a török hódítást és a töröknek az invázióját, a 16. századi magyarországi invázióját is. És még a rendszerváltás előtt jelentettünk meg ilyen könyvnyomatos könyvet, hogy jelenések könyve, első és második rész, ezt éppen én írtam, hát akkor ez még számizdát volt, nem is maradt fenn ezekből sok, nekem is csak egy-egy példány. Én ezekben a kis könyvecskékben például jelenések könyve vonatkozó részénél fel is soroltam azokat a 16. századi emlékeinket, amelyek hát azonosították például az arab-török-iszlám hódítást. Ilyen volt például a Károlyi Gáspár két könyve, a Biblia fordítónknak a két könyv című műve. Ilyen volt Batízi András, másik református prédikátornak a meglött és meglendő dolgoknak
teremtéstől fogva mind az ítéletig való históriája, hogy az előbbi 1563-ból, ez 1544-ből, vagy például a Bornemissza Péter, hogy már egy jobban ismert szerzőt is említsek, a Végítélet közelsége című verse, amit Vörös Sándor fedezett fel az újabbkori magyar költészet számára, amelyek szó szerint beszéltek arról, így mondta Batizi András, hogy a pogány törököknek idejeket illik tudnunk, és az Antikrisztust idik megesmérnünk. Tehát ezek a prédikátorok a Dániel és a Jelenések könyvéből kiindulva azonosították a maguk történelmében például a török hódítást, és ez már egy kis bizalmat szerezhet bennünk, hogy ne úgy gondoljuk, hogy ezt most valaki kitalálja, vagy az események nyomán, hát hogy az emberek kíváncsiságát jobban felkeltse, most hát erről beszélünk. Ugye aki tényleg komolyan végig tekinti a Jelenések könyvét, az láthatja, hogy a Jelenések könyve 8. és 9. fejezetében nagyon különös, félelmetes csapásokról jövendül a Szentírás. A 8. fejezetben 4 csapás jön egymás után, mégpedig úgy, hogy megszólalnak trombitaszók, és egy-egy trombita után kerekedik ki egy-egy látomásban ez a csapás. Rendkívül gyorsan peregnek le ezek egymás után. A 9. fejezetben pedig éppen ellenkezőleg rendkívül elvontatottan, elnyújtottan 2 trombitaszó hangzik fel, és 2 csapás képei kerekednek ki előttünk. Régi profécia magyarázók, tehát mondom már 16. századtól fogva nagyon komolyan olvasták ezeket a fejezeteket, ugye addig azért nem, mert nem került egyszerűen az emberek kezébe a Biblia nemzeti nyelveken. Tehát régi profécia magyarázók több mint 400 éve foglalkoznak ezekkel a jövendőlésekkel, és a 8. fejezetnek a 4 csapását pontosan meg lehet feleltetni a kora keresztény korban, az 5. században Európára zúduló névvándorláskori hordáknak a megjelenésével, de ezzel most nem akarok foglalkozni, csak úgy jelzem, hogy a Jelenések könyve 8. fejezetét, aki többször elolvassa, az látni fogja, hogy nagyon hirtelenszerű, gyors csapások jönnek Európa testére. Az első csapás a nyugati gót invázióval, a második csapást a vandálok feltűnésével, a harmadik csapást a hunok feltűnésével, és a 4. csapást pedig a germánokkal azonosították, és a nyugat-római birodalomnak vége is van, a 8. fejezet 12. verse ezt az időszakot lezárja, és a 8. fejezet 13. verse a következőket mondja. És láttam és hallottam az égnek közepette egy angyalt repülni, aki ezt mondta nagy szóval, jaj, jaj, jaj a föld lakosainak, a 3 angyal trombitájának többi szavai miatt, akik még trombitálni fognak. Tehát még egyszer mondanám, hogy a trombita szó a Bibliában mindig az ítéletnek a jelképe. Trombita, harsona szó, tehát ezek a fúvós hangszerek mindig az ítéletet, vagy a történelmi csapásokat jövendőlik meg, és miután lezajlik ez a 4 trombita szó és a 4 csapás, utána külön is érdemesnek tartja bejelenteni a Biblia, hogy most még hátra van 3 trombita szó, hátra van 3 csapás sorozat, és azt mondja erre, hogy jaj, jaj, jaj a föld lakosainak, a 3 angyal trombitájának többi szavai miatt, akik még trombitálni fognak. És aztán, ahogy tovább olvassuk, láthatjuk, hogy a 9. fejezetben jelentkezik az 5. trombita szó, ez egyenlő az első jajjal. Jelentkezik a 6. trombita szó, ez egyenlő a 2. jajjal, és jelentkezik a 7. trombita szó, ez egyenlő a 3. jajjal. A kora középkorban beteljesedett csapások után tovább megy a Szentírás, és azt mondja, hogy a történelemben elhúzódó hosszú csapássorozatok jönnek, és ez 3 jajjal lesz egyenlő. Fel fogom majd olvasni legalább az 5. trombita szót, hogy lássuk majd, hogy milyen jajokra lehet elkészülve az emberiség, de ezt is történetileg pontosan be lehet határolni, hogy előbb az első 4 trombita szó az 5. századot érinti. Európa kiformálódásának időszakát, tehát amikor az ázsiai népek bejönnek, és jön az első és a 2. népvándorlás,
A 9. fejezettől az 5. és 6. angyal trombitálása az rendkívül hosszú részletes látomást von maga után, ezt pedig lehet azonosítani, és ezért mondom, hogy most erről kell, hogy beszéljek itt a kedves hallgatóknak, ezt lehet azonosítani egyáltalán az iszlám feltűnésével, hogy az iszlám a történelemben milyen szerepet játszik, ezt a bibliai jelenések könyve 9. fejezetében rögzíti. Tehát aki közvetlen jövendőlésekre kíváncsi a Bibliában az iszlámra vonatkozólag, ugye most is ebben a konfliktusban nagyon sok iszlám ország érdekelt, az jelenések könyve 9. fejezetét kell, annak 21 versét részletes megfigyelés alá vonnia. Olvasnám rögtön a látomást, amelyben rendkívül egyszerű és szemléletes bibliai jelképek foglalnak helyet. Felolvasom az 5. angyal trombitálásakor, tehát az első jajnak a proféciáját. Az 5. angyal is trombitált, és láttam, hogy egy csillag esett le az égről a földre, és adatott annak a mélység kútjának kulcsa. Megnyitotta azért a mélységnek kútját, és füst jött fel a kútból, mint egy nagy kemencének füstje, és meghomályosodott a nap és a levegőég a kút füstje miatt. A füstből pedig sáskák jöttek ki a földre, és adatott azoknak hatalom, mint hatalmuk van a föld skorpióinak. És megmondatott nékik, hogy a földnek füvét ne bántsák, és semmi zöldelőt, se semmi élőfát, hanem csak azokat az embereket, akiknek homlokukon nincsen az Istennek pecsétje. Tehát szeretném felhívni itt a figyelmet arra, hogy rendkívül egyszerű a látomás. János apostol azt látta, hogy amikor az 5. angyal trombitálása elkezdődött, egy hatalmas csillag hullott le a földre, és a mélység kutyának a kulcsát feloldotta, megnyitotta a mélység kutyát, és a kútból egy óriási füst kerekedett ki, olyannyira hatalmas füst, hogy meghomályosodott a nap, a levegőjég, stb., de a füstből sáskák jöttek ki a földre, tehát mint egy sáskajárás, úgy azt látta János apostol, de tudjuk jól, hogy a sáskák a növényzetet pusztítják, de ezek nem a növényzetet pusztították. Sőt, nem is értek a növényzethez, hanem az embereket kezdik el pusztítani, azokat az embereket, akiken nincs az Istennek pecsétje. Rendkívül egyszerű a látomás, csak értenünk kell a bibliai jelképeknek a nyelvén. Először is az a kérdés, hogy mit jelent a hullócsillag, másodszor is az a kérdés, hogy mit jelent a mélység, ahonnan feljön ez a hatalmas nagy füst, harmadszor is az a kérdés, hogy mit jelent az, hogy a sáska járás megkíméri a növényvilágot, de nem kíméri meg az embervilágot. Hát kezdjük az első jelképnél. A hullócsillag a Bibliának egy széltében, hosszában használt jelképe. Első előfordulási helye Ézsaiás könyve 14. fejezete, 12. verse. Egy másik híres előfordulási helye, tehát Ézsaiás 14-12, egy másik híres előfordulási helye, ha itt van nyitva a Bibliánk, éppen a jelenések könyve 8. fejezete, ahol a 10. versben azt olvassuk, hogy amikor a 3. angyal trombitált, leesett az égről egy nagy csillag égve, mint egy fáklya, és esett a folyóvizeknek harmad részére és a vizek forrásaira. Tehát itt már a jelenések 8-10-ben is van nekünk egy hullócsillagunk, csak hogy az a folyóvizekre esik. Itt pedig a 9. fejezetnek a hullócsillaga, az a mélységbe esik, és a mélység kutyának a kulcsát nyitja meg, és jön ki a mélységből, ugye ez a hatalmas füst a sáskákkal. A hullócsillag a Bibliában nagyon szemléletes és nagyon markáns jelképe Ézsaiás 14. fejezetében magának Sátánnak. És a többi részeken pedig a sátáni, vagy így szoktuk mi mondani, hogy a démoni személyiségeknek. Ugye a Biblia szerint Sátán angyalfejedelem volt, és Isten tökéletesnek teremtette, csak amikor Istennel szembefordult, és amikor Krisztus szavára sem hallgatott jelenések könyve 12. fejezete szerint, azután lett a földünkön Sátán úr, miután befogadta az ember az emberiség, és tulajdonképpen a Jézus Krisztus halálakor, Jézus Krisztus golgotai áldozatakor történt az meg, hogy Sátánnak attól fogva nincs bejárása a mennybe, tehát a hatalma korlátozódik
az egész világmindenségben csak a mi földünkre. Ez a Bibliában egy nagyon hosszú és részletes tanítás, ebben most annyira nem szeretnék belemenni. A lényeg az, hogy azért Sátánnak a jelképe ez a hulló csillag, egészen pontosan esthajnal csillag, mert az esthajnal csillag az, ami először feljön a mi féltekénkkel, legalábbis az égre, tehát esti időben, a Vénusz csillag, vagy esthajnal csillag, mutatta a régi pásztortársadalmakban az irányt azoknak a pásztoroknak, akik a nyájat kint tartották a mezőn. Az esthajnal csillag, vagy egyáltalán az égre először feljövő Vénusz csillag viszont kettős jelkép. Jelenések könyve 22. fejezete azt mondja, hogy én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága, ama fényes és hajnali csillag. Ez Krisztus jelképe is. Az, hogy Krisztus és Sátán milyen viszonyban van egymással, ezt egyébként egy nagyon rövid bibliai jelképből tudjuk, mert ez a jelkép hírül adja a számunkra, hogy Isten, amikor az egész világmindenséget és benne a földünket megteremtette, hogy mondja Pál a Kolossi levélbe, Krisztus által és Krisztusra nézve teremtett mindenkit. Tehát Krisztus a mérték, Krisztus a példa, Krisztus a sötét helyen világító esthajnal csillag. Sátán Krisztus helyébe kívánt állni, és azt mondta, hogy Isten nem jót teremtett, Krisztus nem alkalmas arra, hogy az emberiség számára mérték legyen. Egyáltalán a szeretet törvénye nem alkalmas arra, hogy az életet boldogan lehessen élni. Sátán azt hirdette, hogy ő az igazi csillag, ő hozzá kell tartani, ő a mérték, ő a viszonyítási pont. Tehát ilyen módon ez a kettős jelkép, az esthajnal csillag Krisztus jelképe is, Sátán jelképe is, azzal a hozzáadással, hogy mint hulló csillag most már csak Sátán jelképe. Tehát a Biblia világosan tanítja, hogy Krisztus a mérték, ő a mi világmindenségünknek az esthajnal csillaga is, aki mindig a helyén van, és akihez mindent lehet viszonyítani, és akitől segítséget lehet kérnünk, de az, aki ellene szegült Istennek és Jézus Krisztusnak, és aki vereséget szenvedett ebben a küzdelemben, a Sátán, és akinek a hatalma Krisztus golgotai áldozata, hiszen Krisztus az áldozatával mér csapás, döntő csapás Sátánra, tehát a földünk a démonoknak a lakhelye, a hulló csillag, hogy említettem, Sátánnak, és a különös démoni személyiségeknek, sőt magának a démoni jelenlétének is a színhelye. Az előző 8. fejezet 10. versében ez a bizonyos égről lehulló csillag, ami a folyóvizekre esett, ezt a régi profécia magyarázók egyértelműen azonosították Attillával, a hunok vezérével, aki szintén egy démoni személyiség, mert egy olyan nép alakulatot sikerült összefogni, és szinte az egész Európát végighódítani egy irtózatos háborúk sorozatán keresztül, ami nagyon ritkán történt meg az emberiség történelmében. Nyilván az emberiség történelmében vannak különösen démoni személyiségek. A Biblia például kiemeli itt Attillát, akit hát a néphit is Isten ostorának tartott. A Biblia nem ezt mondja, hogy Isten ostora, a Biblia azt mondja, hogy ez egy hulló csillag. De vajon ki lehet ez a hulló csillag a 9. fejezet első versében, az 5. angyal trombitálása szavaiban? Ki lehet az a démoni személyiség, akinek a fellépése a világ egy bizonyos pontján hirtelen megváltoztatja a történelmet, felszabadítja a démoni erőket? Mert a mélység is a démoni erőknek a jelképe. Tehát itt a hulló csillag a Sátánnak és egy démoni személyiségnek, a mélység pedig a démoni erőknek a jelképe. Például, aki olvassa az evangéliumokat, az emlékezhet rá, hogy Jézus is a mélységbe üzte a démonokat, ugye a gadarai megszállottból. Természetes dolog, ahogy Isten lakhelye a menny, ugye tőlünk hát fölfelé, a mélység pedig a démonoknak a lakhelye. Tehát ki lehet ez a történelmi személyiség, akinek a fellépése egyszer csak démoni erőket szabadít fel, és a démoni erőknek ez a jellegzetességük, hogy hódító erő lesz, és nem annyira földet, természeti világot megsemmisítő erő, hanem az embereket, az sáska mód az embereket ölő hódító erő. Na, megint csak mondom, hogy nem én találom ki, és nem a 20. században találták ki, hanem profécia magyarázatok irodalmában már régen azonosították ezt a démoni személyiséget azzal a valakivel,
akiről a következőt olvassuk egy magyar tudósnak a könyvében, aki tudjuk, hogy az egész életét a kelet kutatása szánta, ez Germánus Gyula. Germánus Gyula következőképpen írja le ezt a démoni személyiséget. 40 éves korában váratlanul kilép az események színpadára, és attól a perctől kezdve állandó izgalomban tartja a megriadt várost. Évek hosszú érlelődését, töprengését, akaratát és süggedését hirtelenül cselekvésbe robbantja ki egy látomás. Mekka sziklás hegyoldalán gondolataiban elmerülve úgy érezte, hogy valaki hozzálépett és így szólt, olvas. Ilyetten válaszolta, nem tudok. Tudnék, tényleg írástudatlan volt. Arra a megjelent alak földhöz szorította és háromszor ismételte meg parancsát. Olvas urad nevében, aki alkotta, az embert vércsomóból formálta, olvas urat kiválasztott, az, aki a tollal tanított, tanította az embert arra, amit nem tudott. Mohameden irtózatos félelem vett erőt, gyenge idegzete a sok töprengés alatt összeroppant. Gondolatainak sötét árnyai most rátelepültek, és mázsányi súllyal nehezedtek a szívére. Felesége Kadica vigasztalta, és ez a vigasz egy ideig megnyugtatta, de a látomás ismétlődött. Önkívületben összeesett, harangzúgást és idegenek lépteit hallotta, félelmében kiverte a hideg veríték, le kellett takarni köpenyével. És az égi hang ismét megszólalt. Ó, te betakart, kelj fel és hirdesd az igét! Uradat buzgón dicsérd, ruháidat a szennytől kimérd, és a mocskot kerüld. Ne haszon fejében tégy jót, légy türelmes uradért, és ha megfújják a trombitát, bizony aznap látsz majd csodát. És leírja tovább Germánus Gyula, úgy, ahogy az arab hagyományok ezt mind a mai napig közvetítették, Mohamednek a kiválasztását. Mohamed, aki írástudatlan, több feleségű vándorkereskedő volt, és aki a 7. században élt, ő hivatkozott arra, hogy neki Isten megjelent, és őt világtörténelmi feladattal látta el, és a világtörténelmi feladat az volt, amit különben aztán a környező népek vezetőinek ő levél formájában a tudomásukra is hozott, hogy ő egy új vallást alkotott, és egy új vallás nevében szólítja egységbe az emberiséget. Az új vallást egyrészt a környező zsidóságból nyerte, a judaizmusból, másrészt az akkor már elterjedő félben levő kereszténységből, ugye 7. században vagyunk időszámításunk szerint, és az arab törzsi vallásokból, a judaizmusból és a kereszténységből egy új vallást formált. A Biblia az iszlámnak a megszületését egyértelműen egy ilyen démoni jelenségnek mutatja be. Persze ez nem új dolog, hiszen a Biblia nagyon sok vallást, sőt a vallások többségét teljes egészében démoni fogantatásúnak tartja. Például, ha valaki elolvassa az 1. Korintusi levél 10. fejezetét, mint azt mondja a Pál apostol, hogy nem akarom, hogy ne ismerjétek ezeket a vallásokat, ezeket a kultuszokat, aki a bálványoknak áldozik, az ördögöknek áldozik. 1 Korintus 10:20. Aki a bálványoknak áldozik, az ördögöknek áldozik. Tehát különböző népeknek a hiedelem és vallási világában a Biblia rámutat arra, hogy ezek tulajdonképpen démoni erők következtében jöttek létre. Ilyen például a 96. Zsoltár is az Ószövetségben, amely kimondja így szó szerint, hogy a népeknek minden istene bálvány. Tehát ami nem az Istentől jön, ami nem az Isten kinyilatkoztatásából következik, amit emberek találnak ki különböző tapasztalatokra hivatkozva, és aztán annak a vallásnak megalkotják a rendszerét, a liturgiáját, a szokásait, a hagyományait, és sokszor hadba is vezetnek vallásokat, ezt a Biblia egyértelműleg a démoni világ találmányának tartja, és ezért esik le az égről a földre, illetve a mélységet, ezért nyitja meg ez a hullócsillag. Démoni erőket szabadít fel a történelemben, olyan démoni erőket, amelyeket a fennállása során végig nyomon kísérnek a démoni jelenségek. Maga a látomás is egyébként a 9. fejezet 11. versében így fejeződik be, hogy királyukul pedig a mélység angyala volt felettük, annak neve zsidóul Abbadon, görögül pedig Apollion, azaz vesztő a neve. Tehát a démoni vallásokat, és köztük mondom, hogy a démoni vallások között az iszlámról itt beszél a Biblia részletesen, az iszlámot is egy ilyen félelmetes, mit jelent az, hogy vesztő?
az, hogy embergyilkos vallások. Tehát az egész tanrendszerükben, a fellépésükben, a fanatizmusukban, az emberekre gyakorolt hatásukban vesztő, ugye ennyit jelent Abbadon és Apollyon, és itt a vesztőnél eszünkbe juthat Jézus Krisztus híres kijelentése a démonról, amit a leghíresebb, ez a János 8.44. Jézus azt mondta, hogy az ördög a hazugság atya, aki embergyilkos kezdettől fogva. Tehát ugye Sátán maga hazugságaival az embereket, az emberiség bizonyos csoportjait bele akarja vinni bizonyos dolgokba, és utána pedig hát a célja az, hogy tulajdonképpen embereket öljön, lelkileg és testileg is embereket semmisítsen meg. Az pedig, hogy a mélységből ez a hatalmas füst jön ki, és jönnek a sáskák, és ezek nem az élővilágot hát tarolják le, hanem embereket. Méghozzá azt mondja a negyedik vers, hogy olyan embereket, akiknek a homlokukon nincsen az Istennek pecsétje. Ez jelzi azt, hogy itt a Biblia kijelenti, hogy az iszlám és az egyáltalán ez az egész iszlám hódító vallás, ez akkor fog jönni majd Európára, nem 1000 évvel előbb, nem 1000 évvel később, pontosan abban a történelmi időszakban, amikor maga a kereszténység is súlyos eltorzuláson megy át a középkorban. És a súlyos eltorzulásnak a fenyítő ítéletét testesíti meg az iszlám, valahogy úgy, mint az Ószövetségben is Isten felhasznált pogány hatalmakat, Asszíriát, Babilóniát, hogy a választott népre, a zsidó népre, mint fenyítő ítéleteket, ezeket a nemzeteket elhozza. Ugye a profécia magyarázat irodalmából is egyértelmű, de aki ismeri a történelmet, annak is egyértelmű, hogy a 7. századtól számíthatjuk ezt az időszakot, és most a proféciánk az időszámításunk szerinti 7. századtól bevilágítja a történelmünket, hát nagyon sokáig, az időszámításunk szerinti 19. század elejéig. Ez összesen csaknem 1200 év. Lehet, hogy most itt történelemből pótolnunk kell ezt az ismeretet, de hát jobb pótolni, mint szó nélkül hagyni, hogy az iszlám tulajdonképpen a nyugati civilizációt 1200 évig fenyegette. A megszületésétől, a 7. századtól kezdve egészen addig, míg a 19. század 40-es éveinek elején az akkori legnagyobb iszlám birodalmat, az úgynevezett ottomán birodalmat, ugye a török ottomán birodalmat, a nyugati hatalmak gyámság alá nem vették, 1200 év alatt szüntelen fenyegetés és rettegés volt az iszlám megléte a nyugati civilizációra. Először az iszlám, mint tudjuk, délnyugat felől támadta meg Európát. Tehát az Afrika északi részén mentek végig ezek a Mohamed vallásától fanatizált arab törzsek, gyűltek egységbe, és átkeltek Spanyolországnál Európába, egészen Franciaországig jöttek fel, ugye a híres Poitiers-i csatát, amelyet Martel Károly vívott ellenük Európa nevében, ezt ugye Európa megnyerte, és 732-ben megállították az arab iszlám hódítást, de akkor ők létrehozták a morkultúrát, ugye Spanyolországban, Észak-Afrikában, azóta is, hogy ezek az észak-afrikai nemzetek azóta is iszlám hitet gyakorolnak. Majd aztán óriási előrelépés volt az iszlám történetében, amikor egy addig talán nem annyira ismert néptörzs fölvette az iszlám hitet. Ezek voltak a szeldzsukok és a türkök. A türköknek a leszármazottai a törökök. Tehát tulajdonképpen amikor az arabok, a szeldzsukok és a törökök egymással egyesültek, ez már a középkor későbbi évszázadaiban volt, akkor elérkezett az iszlám második inváziója, ami most már nem délnyugat felől jött, hanem délkelet felől jött. Ugye a kalifátusok idején az egész közel-keletet fennhatóságuk alá vonták, és délkelet felől betörtek a mai Törökország területére, Bizánc felé, és Bizáncon keresztül pedig a Balkánon át utat találtak Európába, és itt jön már be a magyar történelem is, hiszen Magyarországon is több mint 150 évig volt a hódoltság időszaka. Figyeljük meg, hogy ezt hogyan adja elő a Szentírás. És adatott azoknak, hogy meg ne öljék őket, hanem hogy kínosztassanak 5 hónapig. És azoknak kínzása olyan, mint a skorpió kínzása, amikor megmarja az embert. Annak okáért azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják meg azt. És kívánnának meghalni, de a halál elmegy előlük.
A sáskáknak formája pedig hasonló volt a viadalhoz felkészített lovakhoz, és a fejükön, mint egy aranyhoz hasonló koronák voltak, és az orcáik olyanok voltak, mint az emberek orcái, és olyan hajuk volt, mint az asszonyok haja, és fogaik olyanok voltak, mint az oroszlánoknak, és olyan mellvértjeik voltak, mint a vas mellvértek, és az ő szárnyaik zúgása olyan volt, mint a viadalra száguldó sok lovas szekerek zúgása, és skorpiókhoz hasonló farkuk volt és hullánkjuk, és a farkukban volt a hatalmuk, hogy ártsanak az embereknek 5 hónapig. Királyukul pedig a mélység angyala volt felettük, annak neve zsidóul Abbadon, görögül pedig Apollyon, azaz vesztő a neve. Az első jaj elmúlt, íme ezután még 2 jaj következik. Most ebből a leírásból, aminek mondom a részleteiben nem kívánok most belemélyedni, és teljesen világos, hogy ez az egész vallás egy harci vonulatot vesz. Tehát ez egy erőszakos vallás lesz. Ez egy támadó, ez egy hódító, expanzív vallás lesz. Lovakat lát maga előtt János apostol, nagyon érdekes, amiket elkap így, hát Isten ezeket, ne felejtsük el, egy nap alatt mutatja be neki az egész világ történelmet, Jelenések könyvét, egy nap leforgása alatt, pár óra leforgása alatt. Látjuk ezt a 22 fejezetet. Arra lesz például figyelmes, hogy a férfiak ülnek a lovakon, és akkor a férfiaknál pedig összefont hajat lát, tehát mint nők hajához hasonlót, ugye jellegzetes keleti hajviselet a férfiaknál. Vértek vannak, és ahogy nyomulnak előre, valami óriási, tényleg sáskajárást végeznek, de hangsúlyozom, az emberek leölésében. De sokat hallunk most erről a dzsihádról, erről a szent háborúról, amire hát fölesküdnek hol itt, hol ott muzulmán országokban. Na hát ez is az iszlámnak az 5-6 alapvető pontja közé tartozik, hogy az iszlám vallás egyébként nagyon pozitív dolgokat vonultat fel, nem tudom én, a természet megóvásában, a gyógyvizek használatában. Magyarországon is ők hozták be a gyógyvízkultúrát Törökoppánytól ugye Budáig, de viszont az embereknek, a más vallású embereknek, a gyauroknak, az allak tekintélyét el nem fogadó embereknek a legkíméletlenebb lemészárolásában is ugyanilyen hírük volt és maradt ugye az iszlám hadseregeknek. Tehát ahogy ezt így bemutatja, és azt mondja, hogy közben kínozzák az embereket, és amikor kimondja, hogy kínozzák, 2-szer említi az 5. versben, és említi még ugye a 10. versben az 5 hónapos idői kijelentés. Ez rendkívül fontos itt a proféciában, mert aki a bibliai jövendőléseket ismeri, az tudja, hogy 5 hónap az 5x30-150 nappal azonos. A Bibliában viszont a vázlat proféciákban a napok mindig évekkel azonosak, tehát 5x3-150 nap az 150 évvel azonos. Azt mondja, hogy eközben, miközben megtámadják Európát, elérkezik egy 150 éves időszak, amikor különösen sokat kínoznak, mint a macska az egérrel játszadoznak ezekkel a meggyengült délkeleti európai országokkal, és ezt is pontosan tudjuk azonosítani az arab iszlám hódítás következtében az első döntő csata, amit az iszlámpával szemben

császárság megnyílik az út Európába. Ugye az egész látomás jelzi, hogy az iszlám egy hatalmas történelmi évszázadokat átívelő veszély lesz, már szinte az egészet be is világítja, de a hatodik trombita szó, vagyis a második jaj, ehhez még hozzáteszi az iszlám hódításoknak a második ütemét, és ezt részletezi. Úgyhogy olvasom a 13. verstől. A hatodik angyal is trombitált, és hallottam egy szózatot az aranyoltárnak négy szarvától, amely az Isten előtt van. Mondván a hatodik angyalnak, akinél a trombita volt, oldd el ezt a négy angyalt, aki a nagy folyóvíznél, az Eufrátesznél van megkötve. És eloldatott azért a négy angyal, aki el volt készítve az órára, a napra, és hónapra és esztendőre, hogy megölje az emberek harmad részét. És a lovas seregek száma 2000-szer 10 000 volt. Hallottam a számukat. És így láttam a lovakat látásban, és a rajtuk ülőket, akiknek tűzből és jácintból és kénkőből való melvértjeik voltak, és a lovak feje olyan volt, mint az oroszlánok feje, és a szájukból tűz és füst és kénkő jött ki. E háromtól öletett meg az emberek harmad része, a tűztől és a füstől és a kénkőtől, mely azoknak szájából jött ki. Mert az ő hatalmuk az ő szájukban van és az ő farkukban. Mert az ő farkaik a kígyókhoz hasonlók, melyeknek fejeik vannak és azoknak ártanak. A többi emberek pedig, akik meg nem ölettek-e csapásokkal, nem tértek meg az ő kezeik csinálmányaitól, hogy ne imádnák a gonosz lelkeket, az arany, ezüst, érc és kő és fabálványokat, melyek nem láthatnak, sem nem hallhatnak, sem nem járhatnak. De nem tértek meg az ő gyilkosságaikból, sem az ő ördöngőségeikből, sem paráználkodásaikból, sem lopásaikból. Az utolsó két verssel azért kezdeném most az áttekintést, mert nyilvánvaló, hogy Isten miért engedte meg az egész iszlám csapást Európára. Ez az, amit mondom, a protestáns prédikátorok a 16. században már megértettek. Hogy az Isten azért engedte meg ezeket a félelmetes keleti hordáknak, és nem olyan gyors beözönlését, mint a népvándorlásaim volt, hogy egy-egy évtizedig raboltak itt a vandálok, vagy a hunok, vagy mások, hanem az iszlámnak évszázados, nyugtalanító előtörését. Miért engedte ezt meg Isten? A 20. és 21. vers közdi azért, mert a Európában lényegileg egy bálványimádó vallásosság volt kereszténység címén. Szóval ez a félelmetes, hogy a középkorra vonatkozó bibliai proféciák, amelyek Jelenések könyve 6. fejezetétől tartanak, itt a 9. fejezet 20.-21. verseiben mondják ki ezek a proféciák, hogy Isten azért engedte meg a török vészt, meg az egész 15., 16., 17. századi borzalmas európai történelmet, mert az emberek nem tértek meg a kezeik csinálmányaitól, hogy ne imádnák a gonosz lelkeket, az arany, ezüst, érc, kő és fabálványokat, melyek nem láthatnak, sem nem hallhatnak, sem nem járhatnak, és nem tértek meg. Szóval Európa felrázására és megtérésére engedte meg is Isten ezeket a csapásokat. Itt a következő fázis tehát már nem annyira az araboknak a bemutatása, hanem ez már a törököknek a bemutatása. Tulajdonképpen az 1299-es báfeumi csatát is már a törökök viszik diadalra, és első Ottmántól szokták számítani az ottomán birodalmat, ez is a 13. század második feléből kezdődik. És ugye látjuk a törököknek a jellegzetes harci színeit, ezeket a tűz, jácin, kénkő, tehát ezek a vörös, kék és egyéb más színek, és ahogy vonulnak előre, és itt is van egy idői profécia a 15. versben, de még előtte ott van a 14. versben, hogy ez a négy kalifátus az Eufrátesznél, ugye ez az Ikónium, Bagdad, Damaszkusz és a többieknek az egyesítése. Lényegileg ez a vallás mind a mai napig annak köszönheti bámulatos nagy történelmi erét, hogy nagyon gyorsan egyesíti, egyesíteni tud törzseket és önmagán belüli csoportosulásokat is. Valami félelmetes, tényleg démoni erő van az iszlámban, ahogy az egységet és a célirányosságot végre tudja hajtani a történelemben. De elmondja itt a 15. vers, hogy az iszlám hatalma is le fog áldozni, mert a 150 év utánra mondja ezt az idői proféciát, hogy
ez a hatalom el van készítve az órára, a napra, a hónapra és az esztendőre. Ez

milyen idővel azonos. Ugye az esztendő a Bibliában az 360 nap, tehát ez 360 év, a hónap az 30, az 360 meg 30 az 390, a nap az 1 az 391, ugye az óra a napnak a 24. része, 360 nap van egy évben, annak a 24. része az 15 nap, tehát itt a Bibliában egy rendkívüli proféciával állunk szemben, egy 391 év és 15 napos profécia. Ilyen nincs a Bibliában. Ennek megvan az oka, hogy a Biblia itt miért használ ilyen idői kijelentést, tehát még egyszer mondom, aki utána akar számolni, hogy így adja meg a kombináció, hogy annyi életidőt mond az iszlám teljhatalmár, hogy egy esztendő, ez 360, egy hónap ez 30, tehát 390, egy nap az 391, egy óra, az egy óra ugye 24. része a napnak, átszámítva ugye a profétai napével szerint a 360 osztva 24-jel az 15 nap, tehát 391 év és 15 nap. Mivel a Báfeumi csatának az időpontját pontosan tudjuk, ez 1299. július 27, ez hozzáadjuk a 150 évet, amit először kétszer mondott el, mint proféciát, megkaptuk ugye az 1449-et, és ahhoz hozzáadjuk az 1449-hez a 391 évet, tehát még egyszer, egyszerű összeadás, nem olyan ördöngösség, tehát 1449 meg 391 év és 15 nap, július 27-hez képest megkapjuk 1840 augusztus 11-ét. Mi történt 1840. augusztus 11-én? Ekkor már ugye lapok is voltak, hírlapok is voltak, tehát ezt könnyen lehet ellenőrizni. Az iszlám történetében egy végzetes esemény, amikor a török szultánnal a kairói pasa összeveszett, az egyiptomi pasa összeveszett, és a török szultán a nyugati hatalmakhoz fordult segítségért, hogy az iszlámon belüli torzsalkodást a nyugati hatalmak segítségével meg tudja oldani. A nyugati hatalmak is jó politikusok voltak, csak úgy, mint ma. Ők elérkezettnek látták az időt, hogy az oszmán-török birodalomnak véget vessenek, és segítségnyújtás címén tulajdonképp úgy avatkoztak bele ebbe az egész dologba, Poroszország, Franciaország, Anglia, tehát az európai nagyhatalmak, hogy megszüntették az iszlámon belüli feszültséget, de azzal együtt, hogy a török szultán kezéből minden hatalmat kivettek. Európai lapok már ekkor így jelezték, 1840. augusztus 11-én érkezett a nyugati delegáció keletre, és így jelezték ezt az eseményt, hogy ettől a pillanattól fogva az oszmán birodalom, a török szultánátus keletbeteg embere. Mind a mai napig rajta is maradt ez az elnevezés, hogy keletbeteg embere. A Biblia nagyon egyszerű kijelentéseket szokott alkalmazni, általában megad bizonyos időpontokat, egy hatalom kezdő időpontját, és megadja egy hatalom végső időpontját. Itt is a Biblia ebben a fejezetben így jár el. Lényegileg itt a Biblia közli velünk azt, hogy az iszlámon alapuló keleti birodalmak világtörténelmet formáló ideje lejárt. Tehát ezt nagyon komolyan kell vennünk. Még egyszer mondom, az iszlámon alapuló arab, török birodalmak világtörténelmet formáló szerepe lejárt. A világtörténelemben ezután meghatározó szerepük nincsen. Ezt csak azért mondom, mert közeledve a napjaink konfliktusához világosan kell látnunk azt, hogy az iszlám most bármennyire is erős, és bármennyire is van 1 milliárd muzulmán a világon, és óriási természeti, gazdasági értékek vannak az arab országok kezén, legfőképp ugye a kőolaj, de ezeknek az országoknak a Biblia szerint nincsen tovább világhatalmat formáló szerepük. Lehet atomfegyverük, lehet vegyi fegyverük, lehet biológiai fegyverük, sok minden lehet. Egyébként a világon minden nagyhatalom ezekkel el van látva, Kínától Brazíliáig, de ezeknek a hatalmaknak nincs világtörténelmet formáló szerepük. Talán már elmondtam a kedves hallgatóknak, hogy 1991-ben, amikor kitört az iraki-amerikai háború, nagyon sokan kérdezték tőlünk, hiszen tudták, hogy Jelenések könyvéről mi már erről sorozatot tartottunk, hogy mi lesz ennek a háborúnak a vége. Nagyon egyszerűen csak ennyit válaszoltunk, itt csak Amerika nyerhet, itt Irak semmiképp akkor sem nyer, ha Kína mögé áll, akkor sem nyer, ha
atomfegyvert akar bevetni. Egyszerűen a Biblia kimond valamit, és az teljesedik. Tehát a Bibliából én ezt tudom itt mindenkinek mondani, hogy az arab államoknak bármennyire is erős, bármennyire is démoni, állandóan jelző, hogy démoni a jellegzetesség ennek a vallásnak, világtörténelmet formáló szerepük nincsen. Helyesebb lett volna nem így hírül adni a dolgot, hogy támadás Amerika ellen, hanem ez a pontosabb megszövegezés, amit hát néhány lap közölt is, hogy terrortámadás Amerika ellen. Ez nem kelet támadása Amerika ellen, ez nem a keleti hatalmak. A keleti hatalmak agyaglábakon állnak, lényegileg a nőknek szinte 100%-a írástudatlan a körükben. A férfi lakosság nagy része az éhínség szélén tántorog. Egy-két ember kezében van itt nagy hatalom, nagy pénz és sok fegyver. Ugye tudjuk jól, hogy a kábítószert cserélik be tulajdonképpen nyugati fegyverre. Tehát ez a terroristáknak a gazdagság, hogy pár tonna heroinért veszik ők ezeket a nagyon modern amerikai, angol és német fegyvereket. Ugye az iraki háború során is kiderült, hogy lényegileg német és angol fegyverekkel vívták a harcukat nyugattal szemben. Nyugatnak is nagy pénz ugye fegyvereket eladni, keletnek is nagy erőt jelent, hogy ilyen arzenáljuk van, de a Biblia ezt kimondja, hogy a történelmi idejük ellenőrizhetően lejár, hogy miért napra adja ezt meg, ennek is nagy jelentősége van, hiszen az Egyesült Államokban a 19. század 20-as éveitől kifejlődő Miller mozgalom, ennek a baptista farmernek a mozgalma, a Miller mozgalom, kezdte kutatni a proféciákat, és először ez a mozgalom vette komolyan, mint mozgalom a történelmi és idői proféciákat. És ennek a mozgalomnak hatalmas megerősödésére szolgált, hogy a szemük előtt teljesedett be ez a profécia. Egyébként William Miller volt az első, tehát ennek a mozgalomnak az alapítója, aki a 150 éves és a 390 éves proféciát így egybe rakta, és rámutatott arra, hogy ez a két profécia egymásba ér. És egy bizonyos John Leach nevű profécia magyarázó a 30-as évek végétől már közleményeket írt amerikai újságokba, hogy 1840 nyarán az iszlámon belül valami döntő katasztrófa fog történni. Ő azt nem tudta, hogy micsoda, de ő azt mondta, hogy Jelenések könyve 9. fejezete be fog teljesedni. Érdemes tehát a nevét megjegyezni, John Leach, John Leach volt ez a profécia magyarázó, aki rámutatott erre, és valóban a szemük láttára zajlódott ez le egy olyan mozgalom számára, amely a Bibliának több idői proféciáját is szemügyre vette, sőt, ugye a leghosszabb idői proféciát, a 2300 éves proféciát is alkalmazta a jelenkorra, amely Dániel könyve 8. fejezetében foglal helyet. Kedves hallgatók, tehát erről kellett egy 40 percet beszélnem, sajnos ez elvitt egy sor időt, de valahogy röviden, de igazolnom kellett azt, hogy a Biblia szerint az iszlámnak ma világtörténelmet formáló szerepe nincsen. Minden, ami az iszlámmal történik, és ami úgy tűnik, mintha az iszlám itt valami nagy történelemformáló erő lenne, ez nem más, mint figyelemelterelés. A világ nagy eseményeiről, nagy folyamatairól ez egy figyelemelterelés. A világnak a sorsa nem szeptember 11-én fordult meg, a világ sorsát már többen próbálták kikövezni egy bizonyos irányba, amelyet a szeptember 11-e nagyon felgyorsít, és látni fogjuk, hogy fel fog gyorsítani, és itt következik be a másik hatalomnak a szerepe, és itt kell, hogy felvessük a kérdést, hogyha felvetettük az iszlámra vonatkoztatva a kérdést, hogy szól-e valamit a Biblia viszont az Amerikai Egyesült Államokról. Azt a megjegyzést kell, hogy tegyük itt, és itt már a bizonyítással gyorsabban végezhetünk, hogy igen. A Biblia nem minden nagy hatalomról beszél. Nem beszél mondjuk a kínaiakról, nem beszél pedig hát Kínának ezredévekre menőleg Ázsiában nagyon nagy szerepe volt, vagy nem beszél a tatárokról, a mongolokról, sok minden nagy hatalomról nem beszél. De a Biblia érzékelteti már Dániel könyvében, hogy a világ sorsának az alakulása Ázsiából átjön Európába, és Európából pedig Amerikába. Ugye ezek a nagy proféciák Dániel könyve 2. és 7. fejezetében találhatók, tehát először beszél Babilóniáról, aztán beszél Médó-Perzsiáról, aztán Görögországgal átjön már Európába, római hatalommal már teljesen Európában vagyunk.
A középkor proféciákra egy fél mondattal utaltam, hogy a középkorról Jelenések könyve 6. fejezetét, második fejezetében, 6. fejezetében, 9. fejezetében olvashatunk. De a Bibliában szó van arról, hogy a középkor, a rettenetes középkori üldözések nyomán Európából invázió indul ki egy olyan földrészre, amelyet éppen ebben a korban fedeznek fel. Miért fedezték fel 1492-ben Amerikát? Hogyan fedezte fel ez Kolumbusz? Egyáltalán miért ment arra felé? Tudjuk, hogy Indiába akart menni, meg hogyan is történt ez, hogy egy új földrészre Európa kezd lassanként kitelepülni? Egy olyan földrészre, amely csak a 19. századtól mind a mai napig több mint 150 millió európait fogadott be. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy az Egyesült Államok az tulajdonképp Európa nyúlványa. Jön a történelmünk súlypontja Ázsiából Európába, és Európából valahogy valamilyen ok folytán a történelmi súlypontja át fog helyeződni, mint vezető politikai erőnek a tengeren túli országnak a szívébe, és ezt mutatja be előttünk nagyon szemléletes formában a Jelenések könyve 12. és 13. fejezete. Itt vannak az Amerika proféciák. Jelenések könyve 12. fejezete, hogy az egész fejezetet ismerni kell, azért csak nagyon vázatosan jelzem, egy óriási küzdelmet ír le. A küzdelemnek két fő szereplője van. Egyrészt sárkány, ugye ez egy jelkép a Bibliában, sátánnak egy másik jelképe a sárkány vagy óriás kígyó. Ez a görög dragon kifejezés. Ezt így fordítja a magyar Bibliánk, hogy sárkány, lényegileg óriás kígyó. Ez az óriás kígyó, ez üldözi az asszonyt, egy tiszta asszony, egy napba öltözött asszony, a másik főszereplő, ami viszont mindig a tiszta egyháznak, a tiszta kereszténységnek a jelképe. Olvasnám csak most már a bennünket lényegileg érintő 12. fejezet 15. versétől a proféciát. És bocsátott a kígyó az ő szájából az asszony után vizet, mint egy folyóvizet, hogy azt a folyóvízzel elragadtassa. De segítségül lőn a föld az asszonynak, és megnyitotta a föld az ő száját, és elnyelte a folyóvizet, melyet a sárkány az ő szájából bocsátott. Megharagudott azért a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél volt a Jézus Krisztus bizonságtétele, és állt, mármint ez a sárkány vagy óriás kígyó, a tengernek fövenyére. Melyik az a föld, amely segítségül lett az asszonynak? Melyik az a föld, amely megnyitotta a száját, és befogadja az Európában üldözött keresztényeket? Ezt is már rendkívül régen proféciamagyarázók azonosították, hogy itt kezd a Biblia ráutalni arra, hogy Amerika az a föld, amely megnyitja a száját, segítségül lesz az asszonynak. Ne felejtsük el, hogy az Amerikai Egyesült Államokat európai protestánsok alapították. Itt a keleti partvidékről elindulva lényegileg a 17.-18. században az úgynevezett zarándok atyák hozták létre. Az Egyesült Államokban mind a mai napig ezért a legnagyobb ünnep a zarándok atyák ünnepe. November végén tartják, több napos ünnep, amikor ugye az államfő is, nem tudom én, elmegy a szülőföldjére, és ott a ünnepélyesen, most ennyi maradt ebből az ünnepből, hogy a sült pulykát fölvágja. De hát a zarándok atyák ünnepe, ez egy nagyon nagy ünnep volt, hiszen Európa után Amerikába jut át az üldözött protestantizmus Angliából, Hollandiából, Franciaországból, és Amerikában olyan államot szeretnének létrehozni, amely két dologban elüt az európai államokból, és ez sikerült is. Amerika történelme, ez egy történelmi siker, ha úgy tetszik. Ez a két dolog sikerült. Az egyik dolog, hogy olyan államot akartak létrehozni, ahol az emberi munkáért megadják a tisztességes munkabért. Ez Európában még mind a mai napig nem sikerült, hazánkban még mindig nem sikerült, Nyugat-Európában már inkább sikerült, az is Amerika hatására. Amerika valóban mind a mai napig körülbelül 10-szeresen fizet többet ugyanazért a munkáért, amiért itt Magyarországon kereshetünk, csak a mi részünkről egy ennyi összehasonlítás. Valami elképzelhetetlen civilizáció szintet ért el az Egyesült Államok, hogy 200-300 év alatt
Európa 2000 événél többet teljesített. Mert ebbe az egyszerű elvből, hogy aki dolgozik, az méltó arra, hogy megkapja érte a pénzt. Hát ugye szemléltető, hogy az emberi történelemben milyen nehéz, egyszerű és jó dolgokat keresztül vinni. Amerikában ezt keresztül vitték, hogy a jó munkának megvolt az ára. A másik dolog, amit keresztül vittek, hogy ezen a földrészen senkit ne üldözzenek a hite a meggyőződése miatt. Tehát a szabadság hazája, így lett Amerika. Ez a 17.-18. század, a zarándokatyák és az amerikai függetlenségi háború következtében kialakult helyzet. Ennek hatására lényegileg az Egyesült Államok két évszázad alatt túltett Európán és az egész európai civilizáción. Viszont ne felejtsük el, hogy a 18. vers ezzel fejezi be ezt a látomást, hogy sárkány megharagszik azokra, akik megőrzik Isten parancsolatait, akik Amerika földjére eltávoztak Európából, tehát az üldözött protestánsokra, és áll a tenger fövenyére, nézi azt, hogy mikor avatkozhat úgy közbe, hogy ennek az országnak a történelmét is el tudja torzítani. Ez mondjuk egy félelmetes, egy hangtalan kép, hogy a föld segítségül lett az asszonynak, sárkány megy utána, és mint egy így mondanám, így keresztbe teszi a kezét, és nézi, hogy most ebből az államból, ami a szabadság és a munkáért való tisztességes bérezés megadásának az állama, mikor tud olyan államot formálni, ami szinte rosszabb lesz, mint az európai nemzetek. Innen Európából mentek ki, oda akartak menekülni, és szinte rosszabb lesz, mint az európai nemzetek. Ezt mondja el a következő fejezet, a 13. fejezet 11. versétől a 18. tartó szakasz, Amerika eltorzulása. Csak az első verset olvasom fel, mert tudom, hogy az időnk halad előre. A 13. fejezet 11. verse ezt mondja: azután láttam más fenevadat feljönni a földből, így is lehetne fordítani, hogy abból a földből, tudnék az a föld, ami befogadta az asszonyt, ami segítségül lett az asszonynak, fenevadat lát feljönni abból a földből, akinek két szarva volt a bárányéhoz hasonló, de úgy szólt, mint a sárkány. Félelmetes kép Amerika eltorzulásának a bemutatása itt a Szentírásban, hogy látszólag a mai Amerika is olyan, mint a bárány. Hogy azt mondja, hogy ő tulajdonképpen csak a szabadságot védelmezi, a civilizált világot védelmezi. A nyugati civilizált világ védelmében teszi, amit tesz. Mindig ezt halljuk. Bárányhoz hasonló. Azokat a kultúrértékeket, a szabadságot, a munkát, a tőke, a szabadpiac, stb. Minden nap halljuk, nem akarom elismételni. Bárányhoz hasonló, de úgy szól, mint a sárkány. Viszont Amerika megváltozik. A szabadság hazájából a szabadosság hazája lesz, a munka szeretet hazájából a gátlástalan pénzszerzés és a vagyongyűjtés hazája lesz, és amit leír később a Biblia, majd tessenek elolvasni, és a szerző amerikai volt, aki 1888-ban ezt a könyvet írta, Ellen Gould White, leírja ebben a könyvében, hiszen már az ő korában is mutatkoztak ennek jelei a 100 évvel ezelőtt, hogy Amerika a vallási összevisszaságoknak és a vallási téveigéseknek is a hazája lesz, és marad mind a mai napig. De a két alapvető dologra figyeljünk. A szabadságból nagyon gyorsan lesz szabadosság, ha azt nem védik érzékenyen. A munkaszeretetből nagyon gyorsan lesz pénzharácsolás, ha ott megint csak a mérték nem érvényesül. És a vallások egyenlőségének a tanából nagyon gyorsan lesz tulajdonképpen a vallások diszkriminálásának a hazája, hogyha a nemzet olyan mély erkölcsi süllyedésbe süllyed, amilyet Amerika ma ismer. Nem tudom, hogy említettem-e már önöknek, engemet a szeptember 11-i tragédia után az a hír rázott meg a leginkább, hogy amerikai TV prédikátorok miről prédikálnak. Ugye Amerikában lényegileg a tévé irányítja a nemzetet. Ott elmennek ugyan templomokba, gyülekezetekbe is az emberek, hiszen amerikai nagyvárosokban külön utcája van a gyülekezeteknek, jelezve hogy teljes törvény előtti egyenlőséget, hogy egy utcában ott van 30 meg 50 templom meg gyülekezet. De Amerikának a népe lényegileg a tévénézéshez szokott nép, és a két nagy fő evangelizátor, aki most megszólalt a terrortámadás után, az egyik Jerry Falwell,
aki egy baptista prédikátor, 15 éve áll az élén az erkölcsi többség mozgalomnak, a másik pedig Pat Robertson, aki egy neoprotestáns úgynevezett evangéliumi gyülekezeti teológus és újságíró és prédikátor, és ezek ketten azt kezdték el Amerika tévénézőinek a fejébe csempészni már a szeptember 11-e után pár nappal, hogy ők megmondják, hogy Isten miért engedett meg egy ilyen rettenetes terrortámadást. Tehát ugye erre mindenki odafigyel, két köztiszteletben álló prédikátor beszél, és ők keresetlenül arra utaltak, hogy Isten azért engedte meg Amerika ellen ezt a borzalmas támadást, mert Amerika egy óriási hibát elkövetett az elmúlt években, illetve évszázadokban, hogy külön választották az államot és az egyházat. Az amerikai alkotmánynak tényleg egy sarkalatos tétele, az amerikai alkotmány kimondja, hogy Isten előtt minden ember egyenlő, senkit a vallás felekezetért ne üldözzenek, és az állam végezze a maga dolgát, és az egyházak is végezzék a maguk dolgokat, de az egyik a másikba ne szóljon bele. Ők úgy magyarázták ezt, hogy Amerika azért torzult el, mert elválasztva az államot és az egyházat, lényegileg az egyházak kevés teret kaptak, és az amerikai lakosság elvallástalanodott, vagyis elerkölcstelenedett. Akkor fog Isten ránk kegyelmesen nézni, mondják ők, talán most is ezt hirdetik, hogyha egyesíteni fogjuk az államot és az egyházat. A fő célkitűzéseik ilyenek, hogy vezessék be a kötelező iskolai imát, fogadják el a 10 parancsolatot, és annak is azt a törvényét, amelyből kiderül, hogy valaki a tetteivel is a 10 parancsolat mellett áll, tehát hogy a 4. parancsolatban a vasárnap megünneplését, mert ez fejezi ki azt, hogy valaki elfogadja Isten törvényét és Istennek a rendelkezéseit, valamint bizonyos az állami életben alapvető és egyszerű vallási törvényeket. Tehát be akarják vinni az egyházi jogot az államjogba, a vallást a politikába. Természetesen azok az emberek, akik nem gondolkoznak, vagy nem akarnak utána járni kérdéseknek, el tudom képzelni, hogy üdvrivalogva fogadják az ilyen bejelentéseket és ilyen magyarázatokat. De azok az emberek, akik gondolkoznak, akiknek van némi történelmi tudatuk, hát még azok az emberek, akik mondjuk a Bibliát is olvassák, azok előtt teljesen világos kell, hogy legyen, hogy a történelemben volt már egy időszak, amikor az államot és az egyházat összeolvasztották, és ez több mint 12 évszázados nyomorúságot zúdított az emberiségre, ez volt a középkor. A középkornak azonban már régen vége, több évszázaddal a középkor után élünk, az embereknek vagy nincs történelmi tudatuk, vagy nem tudnak gondolkozni, de mondom, ezt mindenki beláthatná, hogy lényegileg a politikát és a vallást nem lehet egyesíteni, illetve hogyha egyesítik, akkor minden eddiginél sötétebb időszak következik be. A Biblia szerint olyan hosszan nem már, mint a középkorban, hiszen ennek az emberiségnek nem, hogy 12 évszázada nincsen, de, és itt valamivel lehetne folytatni tovább, hogy még mennyi sincsen. Én nem bocsátkozom azonban ilyen idői kijelentésekbe, maga a Biblia sem mond idői kijelentéseket a mi korunkra, de Jézus világosan mondta, hogy a fügefáról vegyük a példát. Amikor az ága zsendül, tudjuk már, hogy közel a nyár. És ezt, hogy amikor bekövetkezik vallásnak és politikának az egybeolvasztása, ezt a Jelenések könyve 17. és 18. fejezete mondja ki, és ez a mi befejező gondolatunk, hogyha tisztáztuk a két hatalomnak a helyzetét, hogy ha úgy mondjam, mint terroristáktól sokat lehet tartani még a keleti országoktól és az arab országoktól, de világot meghatározó történelmi jelentőségük nincsen. Olyan jelentőségük lehet, hogy Amerika erre vonatkoztatva még inkább felgyorsítja a világegységnek, de a világegységet nem csak politikailag értem, hanem a világegységnek, mint politikának és vallásnak az összeszövődését. Ilyen értelemben lehet egy katalizátor szerepe a keleti országoknak, de a világ sorsának formálásában
döntő politikai szerepe most egy országnak van. Egy országtól, ha úgy tetszik, lehet félni a mi korunkban, ez az Egyesült Államok, amely olyan, mint a bárány, de úgy szól, mint a sárkány. Nem mehettem bele tovább a további részeket is, hogyha otthon eltetszenek olvasni itt Jelenések 13. fejezet 12-től a 18-ig tartó verseiből, akkor láthatjuk azt, hogy már itt beszél arról az eltorzulás között, hogy össze akarják szőni a politikai és egyházi erőket, a 17. fejezet pedig bemutatja az összeszövetkezést, magát az összeszövetkezést. Amikor politikai erők és vallási erők már egymásra találtak. Ez a 17. fejezet, amely újra felveti az európai államok felelősségét, még mindig Amerika vezetésével természetesen, és ez a 18. fejezet, amely a világ végső nagy káoszba forduló drámai összeomlását állítja elénk. A Biblia szerint ez az összefonódás ugyanis nemhogy nem old meg semmit az égvilágon, de felgyorsítja a földünk erkölcseinek a megromlását, és valami olyan félelmetes ez a Jelenések 18. fejezet, ami már a végső összeomlás, tehát ahogy itt a gazdaság, a társadalom, a kultúra, a vallásoknak az iszonyatos anarchiáját vetíti elénk, hogy talán a Bibliának legmegrázó fejezetei közé tartozik, majd ezzel foglalkozunk külön is. De hadd olvassam fel a 17. fejezetben magát az összefonódást. És jött egy a hét angyal közül, akinél a hét pohár volt, és szólt velem, mondván nékem, jöjj, és megmutatom néked a nagy paráznának kárhoztatását, aki a sok vízen ül. Mielőtt tovább folytatnám, hadd hívjam fel a figyelmet, hogy ez a egy angyal, aki oda megy János apostolhoz, akinél a hét pohár volt, ugye a hét pohárból tölti ki az angyalok a földi történelem legvégső csapásait. Ez egy jelképes bemutatás, hogy a földi történelmünk a hét utolsó csapással fog befejeződni, és ezt a hét utolsó csapás egy jelképesre így mondja, hogy vannak fehér ruhába öltözött angyalok, aranyövvel körülövezve, hét serleg van a kezükben, és amikor kitöltik az első serleget, jön az első csapásra vonatkozó látomás, második, stb. Olyan, mint a trombita szónál volt. Első trombita szó, első ítélet csapás, ugyanez, csak ez már az emberi történelem legvégén játszódik le. És egy angyal oda megy János apostolhoz, és azt mondja, megmutatom a nagy paráznának kárhoztatását, aki a sok vízen ül, akivel paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznaságának borával megrészegettek a föld lakosai. És lélekben elvitt engem egy pusztába, és láttam egy asszonyt ülni egy vörös fenevadon, mely teljes volt káromlásnak neveivel, melynek hét feje és 10 szarva volt. Öltözött pedig az asszony bíborba és karlátba, és megékesítetett arannyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár volt, tele utálatosságokkal, és az ő paráznaságának tisztátalanságával. És az ő homlokára egy név volt írva, titok, a nagy Babilon a paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja. És láttam, hogy az asszony részeg volt a szentek vérétől, és a Jézus bizonságtevőinek vérétől. És nagy csodálkozással csodálkoztam, mikor láttam őt. Nem is csodálom különben, hogy János apostol csodálkozott. Félelmetes kép. Ugye a sok víz mit jelent? Sok víz, itt van különben a 17. fejezet 15. verse azonosítja, a vizek, melyeket láttál, ahol a parázna ül, népek, sokasságok, nemzetek és nyelvek. Az egész világ egységben van. Az egész világon egységet hoztak létre. A sok vízen ül egy fenevad, és a fenevad hátán egy parázna asszony. A világ nemzetei egységesült állapotban. Ezt látja János apostol. Ahol egységes lett a világ gazdaságilag, társadalmilag, politikailag és vallásilag, de ezt a világot egy fenevadon ülő parázna asszony vezeti, aki paráználkodik a föld paráznáival és a föld királyaival. Ugye a magyar fordítás nem tudja ezt jól kihozni, mert amikor azt említi, hogy az 5. versben, hogy ez a nagy Babilon a paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja, akkor ez a paráznáknak fordított kifejezés, ugye hát a legtöbb nyelven van himnem és nőnem legalább, van ott semleges nem is, magyarban ugye nincs, ezt nem így kellene lefordítani, hogy paráznáknak, hanem talán így kellene lefordítani, hogy parázna lányoknak.
Tehát van itt egy főparázna, egy fő, hát így adják vissza fordítások, egy fő prostituált, akinek vannak, hogy úgy mondjam, mint a prostitúcióban is van, hát elnézést csak, hát ezt a Biblia használja, ezek undorító képek, tudom, de hát undorító a prostitúció is. Tehát van ugye egy hogy is hívják, aki a tulajdonos, tehát a bordélyház tulajdonosa, és aki aztán szerződtet oda lányokat, akikkel űzi a mesterséget, és a pénz ugye a tulajdonosnak a zsebébe vándorol. Na most azt mondja, hogy van itt a vallások között egy fő parázna vallás, de a többi vallás is paráznává vált, tudnik azáltal, hogy nem Istenhez, nem Jézus Krisztushoz ragaszkodnak, hanem a föld királyaival paráználkodnak. Tehát nagyon egyszerű kép, hogy vallások és politikának az összeszövődése. Ugye a Biblia szerint az az igazi vallás, ami a politikától semmit nem remél és semmit nem vár, de az az igazi vallás, ami az Istentől vár, az Isten szavától és az Isten parancsolataitól és annak közvetítésétől vár mindent. Tehát itt egy olyan vallási összeszövődés van, amelyben van egy főparázna, vannak alparáznák, és van a földi hatalmak, tehát politikai hatalmak, ezeknek az összeszövődése. Ez vezeti a világot, és hát ezen János apostol megrendül, mert ne felejtsük el, hogy ő ismeri a bibliai jelképeket. Tehát ő tudja, hogy a sok víz az egész világ, tudja, hogy a fenevad, ugye az mindig Róma jelképe, ugye Dániel könyve 7. fejezetétől kiindulva, ő is a római birodalom idején élt, és Domitianus császár üzte Pátmos szigetéről kapta ezeket a jövendőléseket. Tudta azt, hogy a parázna asszony az mindig a hitehagyó egyház és egyházaknak a jelképe. Tehát úgy is mondhatnám, hogy ezt a nagy vallási szövetséget keresztény vallás vezetik. Ez nem az iszlám, vagy nem a buddhizmus, vagy nem törzsi vallások vezetik. Ezt a nagy vallási szövetséget keresztény vallások vezetik. Persze, aki odafigyel a vallás történetbe, semmi kivetnivalót, vagy semmi újat nem talál, mert nagyon jól tudjuk azt, hogy a világ vallások egyesítését nem az iszlámon belül találták ki, meg nem a keleti vallásokon belül találták ki, hanem 1947-ben, amikor létrejött az Egyházak Világtanácsa, kiadták az ökumenikus jelszavakat, amikor a II. Vatikáni Zsinat is ökumenikus direktóriumot fogalmazott meg, akkor már világos volt az, ami sajnos ma sok embernek nem világos, hogy mit jelent ez, hogy ökumenizmus. Ma ezt a görög eredetű szót, hogy ökumenizmus, általában az emberek a keresztény felekezetek egység törekvéseire értik. Hogy keresztény felekezetek nem arakodjanak, hanem egyezzenek meg, és békében éljenek egymásban. Ez különben nagyon szép célkitűzés, ez mindig is igaz keresztény emberek között, bármilyen vallásban, felekezetben voltak, meg volt, hogy egy katolikus ne gyűlölje a reformátust, református a katolikust, vagy evangélikus a metodistát, vagy a baptista, a nazarénus, szóval ez megvolt mindig is igaz keresztények között, hogy hát miért kellene gyűlölni egy másik keresztény felekezethez tartozót. De az ökumenikus mozgalom nem azt tűzi ki célul, hogy keresztény felekezeteket egyesít, hanem a világ összes vallását egyesíteni akarja. Tehát ez nagy különbség. Az ökumenikus mozgalom kitűzi természetesen a keresztények egységét is, de kitűzi a buddhizmusnak, az iszlámnak, a vudu vallásnak, a minden vallásnak az egységét, tehát egy olyan közös nevezőt akar találni, amiben minden vallás belefér. Tehát ezt nagyon jól tudnunk, mert az Isten ezt mutatta be János apostolnak, hogy a föld egységes állapotában, ahol van egy vezető erő, egy vezető, és hát itt kikerülhetetlen az azonosítás, egy keresztény erő itt a vezető, magát kereszténynek való erő, ami sok más magát kereszténynek való erővel az összes vallást és az összes politikai rendszert egyesíteni kívánja, és ez torkolik bele abba az utolsó 7 csapásba, ami tulajdonképpen az emberi történelem lezárulásának eredményezi. Kedves hallgatók, hogyha ezt a 3 részt csak a mai estén, tudom, hogy egy kicsit fárasztó volt ez a mai okfejtés és levezetés, főleg azoknak, akik most hallanak először, de vigasztalásképp hadd mondjam, hogy a Jézus Krisztus apokalipszise első kötetében és a Jézus Krisztus apokalipszise második kötetében, itt van a 7 levél, itt van a 7 pecsét, el lehet jutni már a Jelenések könyve feléig, tehát már egy kicsit lehet megismerni Jelenések könyve felépítését és jelképeit.
ha ezt előtetszenek venni és eltetszenek olvasni, azért nem olyan nehéz dolgok ezek, csak a nehézségüket inkább az okozza, hogy erről az égvilágon sehol nem lehet hallani. Ezt belátom, szóval amikor először én is hallottam, még a 70-es évek végén olyan sok hatásba kerültem, és hát főleg a 70-es évek végén azért még nem volt egypólusú a világ, tehát akkor még azért ott volt a Szovjetunió is, és egy kicsit hitetlenkedtünk, mert akkor ugye ez a szójárás járt, hogy hát az oroszokat senki nem fogja megdönteni, hát a nagy szovjet biroda, és maga Brezsnyev elvtárs is soha nem fog meghalni, mert az örök életű, ugye mindannyian így gondoltuk, hogy az oroszokat, hát éppen akkor vonultak be Afganisztánba, ugye 1978-79-ben, hát egy állam csak úgy bevonul az egyik helyre, akkor Nikaraguába mentek, akkor Angolába mentek, akkor beszéltek arról, hogy orosz fegyverek, illetve rakéták vannak Nyugat-Európára állítva, egy újabb hidegháborús korszak fenyegetett, éppen az afganisztáni bevonulás idején megint a két nagyhatalom között. Szóval egy olyan sok hatás volt elfogadni a Bibliából, hogy a Szovjetunió sehol nincs, mert akkor mindenütt ott volt, most már sehol nincs. Most már legfeljebb csak egy olyan parádés kocsis, hogy ott áll a Bush mellett az orosz elnök is Kínában, hogy mégis mi is a világon vagyunk, de hát lényegileg a Szovjetuniónak most már mint államalakulat sem létezik, és ezeknek az orosz tagköztársaságoknak egyáltalán talán a terrorizmushoz hasonló szerepük van, hogy mennyi uránt lopkodtak ki, vagy atomot lopkodtak ki onnan, és terjesztettek el az egész világon, de világtörténelmet meghatározó szerepe csak egy államnak van, ez az Egyesült Államok. Ez a szemünk előtt következett be az elmúlt 20 évben ez az egész folyamat. Aki odafigyelt a Bibliára, láthatta, hogy az elmúlt 20 évben a Bibliának több tucat jövendőlése beteljesedett, egypólusúvá vált a világ, egy politikai főhatalom van, felgyorsult a politikai erők egysége, felgyorsult a vallási erők egysége, és ez a szeptember 11-i támadás, amiről persze lehet, hogy a teljes igazságot csak a mennyek országában fogják megtudni azok, akik oda eljutnak, hogy ennek most mi volt a hátterében, tudták előre, jelzett a hírközlés, nem akarta politika közbeavatkozni, mit tudott, ez a titkosszolgált, ezt ugye mi bizonyára tetszenek érezni, hogy ezt nem fogják a tudomásunkra hozni. De szeptember 11-ének az volt a szerepe, hogy még tovább felgyorsítson olyan folyamatokat, amelyekre talán évtizedekig kellett volna várni, így viszont a tartós szabadság fedőnév alatt, pár hónap vagy pár év alatt létre lehet hozni, hogy az egy kézbe kerülő világ úgy működjék, ahogy az egy kéz kívánja, egy másik hatalom közreműködésével, hiszen ne tessenek elfelejteni, politikai hatalmak itte történelemben soha nem játszhattak legeslegfőbb szerepet, egyházi hatalmak nélkül. A politika az olyan, amilyen politikából az emberek kiábrándulnak, vagy félig veszik csak komolyan, de az egyházi erőknek a felvonulása minden eddiginél erőteljesebb, és a Biblia erre ráirányítja a figyelmet, hogy amikor a politikai és vallás egyesülése bekövetkezik, amikor ennek a jogi fékei kihullanak a társadalmakból, amikor valóban feloldják az állam és egyház különválasztását, és újra egyesülés megy végbe, akkor a középkorhoz hasonló igen-igen sötét időszak veszi a kezdetét, akkor is, ha az emberiség történelmében ma óriási a technikai fejlődés, a műszaki fejlődés, hogy úgy mondjam, ez még inkább riasztóvá és félelmetessé teszi a helyzetet. Ahol az alapelvek tisztázatlanok, ahol emberek nem látják azt, hogy ezek az erők nem egyesülhetnek, ezeknek külön állva kell működniük, ahol ez a két erő egyesül, ott nagyon sok megtévesztő látszat el akarja hitetni az emberiséggel, hogy most valami újabb aranykor köszöntött be, hogy vallások már előre is jelezték, hogy ez a harmadik évezred, ez más lesz, mint az elmúlt évezred, vagy az elmúlt két évezred. Igen, egy félelmetes, szédítő csalás, ami az emberiséget kézbe akarja keríteni, és emögött a démoni erőknek hol közvetlen, hol meg közvetett munkája áll, vagyis én azt szeretném önöknek mondani, hogy ha valaki ezeket elolvassa és végig gondolja ezeket a bibliai proféciákat, akkor nem nyilatkozhat úgy, hogy van egy világos fél, ez Amerika, van egy sötét fél, ez a kelet vagy az iszlám országok.
itt egyelőre sötét felek felvonulása zajlik. Hol van a világos fél? Hol van Isten újja itt a történelemben? Hol van az, hogy Isten mit készít elő, meg egyáltalán Isten miért engedi ezt az egész, hogy embereket becsapjanak, szédítsenek, tönkre tegyenek közvetetten vagy közvetlenül? Hát 2 hét múlva ezzel fogunk foglalkozni, vagyis Jelenések könyvével kapcsolatban azt a kérdést vesszük fel, hogy kiket vallott egyházainak Jézus Krisztus a kereszténység történelmében, és ezekkel az egyházakkal mit akart, és ma is mit akar véghez vinni. Mert ahogy említettem önöknek, tehát szeptember 11-én egy gongütés zajlott le, amelyben a sötétség erőinek a felvonulása gyorsult fel, amelynek következtében Amerika teljes jogot formál majd a világ minden döntő folyamatának irányítására, és amely akkor lesz majd a legfélelmetesebb, hogy nem csak a politikát fogja érinteni, hanem a vallást is. Tehát mondom, ez most elkezdődött valami, most jó odafigyelni, hogy ez hogyan folytatódik, de a kérdés továbbra is fennmaradt, hogy ez a sötét erők felvonulása, az egyik 19, másik 1 hiány 20. Ennek lejárt a világtörténelmi szerepe, de kétségtelenül ott van egy félelmet keltő terrorista szerepe. Ennek meg most vált nyilvánvalóvá, hogy az ő kezébe került a világ, ez még csak a sötétség erőinek a felvonulása. Hol van Isten? Miért várakozik Isten? Mit akar Isten tenni? Hol van az Isten útja? Hol lehet erre rátalálni? És egyáltalán itt a nagy elvi és történeti kérdések, meg a mi magunk egyszerű hétköznapi világa, hogy kapcsolódik össze, mert hát önök is nézték a televízióban a közvetítéseket, ez olyan, mintha a fejünk felett történnének a dolgok, ugye? Hát ebben mi a kisujjunkkal nem tudunk belemenni. Hát itten jönnek, mennek, mondják, hogy nem tudom, hány ezer vagy százezer dolláros harci gépek, hát ezekben mi az égvilágon semmit nem szólhatunk bele. Legfeljebb az ember kimehet tüntetni, vagy ezt csinál, vagy örök mécses gyújt, vagy nem tudom én mi. Ugye erre azt mondják az emberek, hogy úgyis fölöttünk úgy zajlik a világ, ahogy a nagyok és a hatalmasok akarják. De ne tessenek elfelejteni, a múlt előadáson mit hangsúlyoztam, hogy kezdődik a Jelenések könyve. Ez Jézus Krisztus apokalipszise, melyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenniük hamar, mondom rövidítve, boldog, aki olvassa, hallgatja és megtartja. Olvasni, hallgatni, megtartani. Mit jelent az a mi részünk, hogy megtartani? Én azt hiszem, hogy azért már ez is egy bizonyos fajta kitisztázódás, hogy látjuk, hogy itt nem kell se jobbra állni, se balra állni. Jelen pillanatban a világ politikában, meg a világ folyamataiban a nagyon látványos jobb és bal nincsen. Most egyértelmű bal van. Most minden bal. De hol a jobb? Meg hova kell állni? Meg hol, tényleg hol fog az Isten ütközőpontot képezni? És hol fog az Isten majd úgy a történelembe avatkozni, hogy világossá akarja tenni, hogy ki az, aki hozzá ragaszkodik, és ki az, akinek a politika, a vallás és az egyházi tantételek képezik a mértékét. Tehát Isten fog döntésre hívni, és mindenkit döntésre fog hívni, mert Jézus Krisztus második eljövetel előtt tényleg mindenkiről ki kell, hogy derüljön, hogy most tényleg Istent akarja követni az az ember, vagy pedig nem Istent akarja követni. Ez mindenki számára is látványosan ki fog derülni. Úgyhogy most az előadás sorozatot tehát ezzel fogjuk folytatni, hogy miután ezt tisztáztuk, a következő lépésünk az, hogy hol van itt az Isten útja. Egyáltalán Jelenések könyve hogyan mutatja be az Isten útját, és mit jelent ez a mi gyakorlati életünkben is megtartani az Isten útját. Szóval valóban boldog, aki olvassa, hallgatja és megtartja a prófétálás beszédeit. Ha bármi nem volt érthető, vagy gyorsan át kellett szaladnom egy-egy összefüggésen, vagy másmi, amit nem ejtettem szóba, természetesen az előadás után bárki visszakérdezhet. Köszönöm szépen a figyelmet, tartunk egy 10 perc szünetet, és utána, akinek kérdése van, nyugodtan kérdezzen vissza.

Az Úr Jézus szeretetével köszöntöm a gyülekezetet. Most ez alkalommal Mózes második könyvéből szeretnék igét olvasni. A 10. fejezet 7. versétől a 11-ig olvasom. Tehát Mózes második könyve 10. fejezet 7-től olvasom. A fáraó szolgái pedig mondták őnéki, meddig lesz még ez a minékünk romlásunkra? Bocsásd el azokat az embereket, hogy szolgáljanak az Úrnak, az Istenüknek, mégsem veszed eszedbe, hogy elvész Egyiptom. És visszahozzák Mózest és Áront a fáraóhoz, és mondanékik, menjetek el, szolgáljatok az Úrnak, az Isteneteknek, kik és kik azok, akik elmennek. Mózes pedig mondta, a mi gyermekeinkkel és véneinkkel megyünk, fiainkkal és leányainkkal, juhainkkal és barmaikkal megyünk, mert az Úrnak ünnepet kell szentelnünk. Mondta azért nékik, úgy legyen veletek az Úr, amint elbocsátlak titeket és gyermekeiteket, vigyázzatok, mert gonoszra igyekeztek. Nem úgy, menjetek el ti férfiak, és szolgáljatok az Úrnak, mert is ezt kívántátok, és előzzék őket a fáraó színe elől. Ismerjük a történetet, gondolom, hogy mielőtt az Úr hatalmas kézzel kiszabadítja ezt a szegény rabszolganépet, Izraelt, Egyiptomból, ugye Egyiptom nem akarja elengedni, és az Úr csapásokat enged meg, és bocsát Egyiptom földjére. És itt ebben van beágyazva az a történet, amit most itt szeretnék felidézni, hogy már hajlik erre a fáraó, hogy hát valamit kellene engedni, mert már nagyon nagy a csapás. Jó, menjetek el, de csak ti férfiak. Az asszonyokat, gyermeket hagyjátok itt. Tehát a gyermekeket nem akarta elengedni az egyiptomi uralkodó, de Mózesnek volt határozott kijelentése, hogy mi gyermekeinkkel együtt megyünk. Fiainkkal és lányainkkal együtt megyünk. Ahogy tudjuk, hogy az ószövetségi történetek és Izrael egész népének a történetében nagyon sok tanulság van a mi számunkra és a lelki Izrael számára, és nagyon szükséges is, hogy olvassuk ezeket a történeteket, hogy azokból erőt és útmutatást merítsünk, hogy milyen legyen a mi magatartásunk az Isten igéjéhez, az Istenhez, egymáshoz, embertársainkhoz. Tehát, amint tudjuk, Egyiptom a szolgaságnak, tehát a rabszolgaságnak is a jelképe volt, a bűn szolgaságának jelképe volt, és onnan hozta ki Izraelt, és vezette be aztán Kánaán földjére. A lelki Izraelt és az Isten kihozza Egyiptomból a bűn, a szolgálatházát.

0: Egyiptomból, és vezeti Kánaán felé. Tehát a párhuzam adott. Tehát akkor ezek a történetek, amelyek ott történtek, ezek ránk is olyan értelemben hasznosak, hogy ezekből tanulságot merítsünk és erőt merítsünk, hogy mi hogyan tegyünk, hogyan éljünk. És itt tegyük fel a kérdést, hogy mi tudunk-e ilyen határozott állást foglalni, mint amilyen volt Mózesé, hogy mert a fáraó azt mondta, hogy gyermekeket hagyjátok itt, meg a, csak ti férfiak menjetek el, meg az asszonyokat. És hogy mi is azt mondjuk, hogy a mi gyermekeinkkel, fiainkkal és lányainkkal megyünk. Lehet, hogy most ez kicsit furcsának hangzik, hogy miért is beszélünk erről, de nagyon is fontos az advent nép, missziós nép, az Isten feladattal, missziós feladattal bízta meg. Ezt csak most csak zárójelben mondom, és a missziónk legfontosabb része a családunk, gyermekeink. Hogy ez a gyermekeink előtt jó példát mutassunk, és a gyermekeinknek a szemeit menny felé irányítsuk. Emlékszem egy esetre, ez még a régen, még a kommunista rendszer idején volt, hogy Jugoszláviából, még a pécsi gyülekezetben éltünk, és ott jött vendégszolgálatra a jugoszláviai unió elnök, és többek között feltett egy ilyen kérdést, ami úgy még meg is lepett, hát még én is fiatalok voltunk, hogy hol vannak a ti gyermekeitek? És jogos volt a kérdést, mert akkoriban még nem volt szabad szombat az iskolákban, tudjuk, meg a munkahelyeken sem. És hát bennünket még a mi prédikátorink arra nem buzdítottak, hogy a gyerekeinket ne engedjük szombaton iskolába. Ezt mindjártnak saját magunknak kellett megértenünk az igéből, a bizonyságtételekből. És ez úgy szíven ütött azért, már akkor elkezdtem, és a feleségem együtt elkezdtem gondolkodni, hogy tényleg, hát hol vannak a mi gyermekeink? Ugye, mert szombaton iskolába kellett menni. Itt fel kell vetnünk azt a kérdést, ami végighúzódik a Szentíráson, hogy kinek kell engednünk, Istennek, vagy pedig embereknek, emberek rendeléseinek. Na most, mivel itt e világban élünk, nagyon nagy a kísértésünk arra, hogy úgy éljünk, mint más népek, mint az Izraelnek is sokszor volt ilyen kísértése, többek között azt, hogy nálunk is legyen úgy, mint más népeknél, legyen király, meg sok mindenben akartak hasonlulni más nemzetekhez. Ez nálunk is, nekünk is elég nagy kísértés, mert e világban élünk. Egy olyan közegben, amely egy ellenséges közeg, mert e világura ki? Isten és ember ellensége. És ezért nagyon fontos az, hogy mi határozott állást foglaljunk a világosság és sötétség között. Igazság és hamisság között. Ellen White írja, hogy a hívőknek, hívők és a hitetlenek között, most itt a hitetlenek, hát izőjelbe teszem, mert külön meg kell magyarázni ki a hitetlen, éles határvonalnak kell lenni. Látható éles határvonalnak kell lenni. Egy ilyen látható dolog a szombatünneplés, egy ilyen látható dolog a viselkedés, a ruházkodás, és lehetne sorolni tovább. Na most már egy olyan korszakban vagyunk, és már úgy látjuk, hogy már ennek a korszaknak a vége felé járunk, amikor nagy szabadság volt, van, már olyan értelemben, hogy nincs is, nem kötelező gyermekeinek szombaton iskolába járni. Ezt nyugodtan összejöhetünk szombaton, senki nem zavar bennünket. De az események úgy alakulnak, hogy lassan meg fog szűnni ez a nagy szabadság. Tehát erőt kell gyűjtenünk arra, hogy amikor az államhatalom bele akar majd, és bele fog szólni a mi hívő életünkbe. És akkor fel kell tennünk a kérdést magunknak, most kinek engedelmeskedek, Istennek vagy embereknek. És most kell felkészülni erre, mert azt mondja az írás, hogyha gyalogokkal nem tudtok lépést tartani, hogyan fogtok majd később a lovagokkal? Tehát ez az a korszak az elmúlt, és most szabadság van, de mégis ennek ellenére is a gyermekeink sokszor hiányoznak a gyülekezetben, nem tudom, hogy itt nálatok Nyíregyházán ez hogy van. És akkor különböző okok miatt. Sokszor ilyen elgondolásból, hogy hát pici gyermek, ezt miért is vigyem el, csak zajunk a gyülekezetben, zavarja az Isten tiszteletet, úgy sem érti meg, hogy miről van szó, hát nem viszem. Nem tudom, mit szóltak ehhez. Helyes ez a gondolkodás? Igen vagy nem? És a nagyobb gyermekekről van szó? Akkor meg arra gondolunk, hogy hát úgyis szabad választás alapján lesz valaki adventista. Majd ő választ, amikor akar, hogy most akkor mit akar követni. És ezért a kamaszodó gyerekeinket otthon hagyjuk, vagy ki tudja, hogy hol. És erre is szeretnék rákérdezni, hogy helyes dolog ez így. A gyermekeink a legnagyobb kincs ezen a világon, amit az Istentől kaptunk. Nem tudom, hogy ezzel egyetértünk-e. Az Isten odaadta a kezünkbe őket, hogy formáljuk az ő életüket, formáljuk az ő jellemüket. Ez egy olyan lehetőség, amit, hogyha elmulasztunk, ezt már visszahozni, megismételni szinte nem lehet. Ezért nagyon fontos kérdés ez, amiről most szó van. Nehogy azt gondoljuk, hogy hát ezt ilyen vagy olyan okokkal, szóval ez helyt adhatunk annak, hogy a gyermekeink azt csinálnak, amit akarnak. Különben is bizonyára észrevettétek, most idősebbekhez szólok, hogy milyen nagy változás történt ahhoz képest, amikor mi fiatalok voltunk. Akár a szülők tisztelete, akár a szülőknek a gyermekekkel való engedékenysége terén. Ugye, Ábrahámról azt olvassuk, hogy ő megparancsolt a háza népének. Hol van ez ma ebben a világban? Ugye a szülők megparancsolják gyermekeknek. Ma már a gyermekek parancsolnak a szülőknek, nem? És minden ebbe az irányba mutat. A reklámok is legtöbbször a gyermekeket célozzák meg, és akkor gyermekek keresztül elérik a szülőket is. Mert a kívánságra appellálnak, hogy na, ez neked kell. És a gyermek addig nyaggatja a szülőt, hogy nekem ez kell, amíg a szülő vagy megbeszél neki azt a portékát, vagy enged annak a dolognak, amit a gyermek akar. Tehát fel kell vetnünk nekünk is azt a kérdést, amit Izraelnél probléma volt, hogy most az Egyiptom nem akarta elengedni a gyermekeket. Most is van Egyiptom, most is Egyiptomban élünk, körülöttünk Egyiptomban. Lelki értelemben, olyan értelemben, hogy a bűn világa. Amikor mindenki a saját kívánsága szerint él. És fel kell vetnünk magunknak azt a kérdést, hogy ott akarjuk hagyni Egyiptomba gyermekeinket, vagy pedig el akarjuk vinni magunkkal. A negyedik parancsolat azt mondja, hogy a szombat parancsolata, hogy mikor mondja, hogy semmi dolgot ne tégy azon, onnan kezdem csak, hogy ez kire hat, azt mondja, senki, és senki, aki, és felsorolja egy kit, és senki, akit a kapaidon belül van. Mire vonatkozik ez? Kikre vonatkozik? Kik vannak a mi kapuinkon belül? Akik ránk vannak bízva, nem? Akik mi nem tudnak önállóan dönteni. Akikért mi vagyunk a felelősek. Azok vannak a mi kapuinkon belül. Annak idején, ha szabad egy kis történetet elmondanom, mikor aztán megértettük a feleségemmel azt, hogy igenis, nekünk nem szabad engednünk a gyermeket iskolába szombaton. Akkor iskola kezdés előtt elmentem az iskolába, és az igazgatónak bejelentettem, hogy történt egy ilyen megállapodás feleségemmel és gyermekeinkkel, hogy szombaton a gyerekeink nem mennek iskolába. Ugye akkor még úgy néztek ránk, mint egy csodabogárra, hogy ez micsoda dolog, és akkor próbáltak mindenféleképpen lebeszélni bennünket, hogy ez helytelen. És akkor azt mondtuk, hogy most én nem azért jöttem ide, hogy most kompromisszumot kössek, vagy valami megállapodást tegyen közöttünk, én csak most elmondom azt, hogy mi mire jutottunk, és mi ehhez tartjuk magunkat. Hát aztán jöttek a feljelentések, mentek a tanácsod a feljelentések, és aztán fizetni is kellett érte. De nagyon nagy jó akaratra találkoztunk a szabálysértési főerdővel, ez még Kaposváron volt. És minden áron, ja, aztán volt egy eset, amikor behívtak az iskolába, már később, mert az iskola igazgató elhívta a megyei egyházügyi titkárt, ugye azt a kommunista tisztviselőt, aki az egyházügyekkel foglalkozik. És hát azt várta az igazgató, majd ő talán meggyőz bennünket arról, hogy engedjük a gyereket szombaton iskolába. És hát próbált volna rábeszélni, hogy menjünk, amikor látta, hogy ez nem nagyon megy, akkor kompromisszumra próbált rávenni. Kössünk kompromisszumot, engedjék el a gyerekeket. Mi megígérjük, hogy nem fogjuk dolgoztatni őket. Nem kell nekik még táskát sem hozni. Itt üljenek a padba. Mit szóltak ehhez? A gonosz hogy működik? Ádámnak vagy Évának nem kellett volna oda menni a fához, igaz? Nem kellett volna közelébe menni. És akkor nem lett volna az eset. De milyen az ember? Hát könnyen belemettünk volna, hogy hát jó, hát nem kell nekik táskát vinni, nem kell nekik tanulni, se csak legyenek ott. Mondom, hogy nem lehetséges a kompromisszum, semmiképpen nem. Mert ahogy kinéz ma a kereszténység, ez a rengeteg kompromisszumnak köszönhető. És úgyhogy nem tudtuk megoldani a problémát. Gyerekeink attól kezdve soha nem mentek szombaton iskolába. És ez az életünk minden területére vonatkozik, hogy szükséges, hogy valamit elhatározzunk. Szükséges, hogy látjuk azt, hogy ez a keskeny út, amire ráléptünk, ez merre vezet? Ez mit jelent erről a keskeny útról lelépni? Mert nagyon sokszor mi lelépünk a keskeny útról, amikor próbálunk a tömeghatásnak engedni. De ahogy ezt Ábrahám tette, ahogy ezt Mózes tette, én azt hiszem, hogy nekünk is ez a feladatunk, hogy sziklaszilárdan ragaszkodjunk az igéhez, az Isten szavához. Bármi áron, az életünk árán is. A Szentírásban nagyon sokszor látunk ilyeneket, hogy olvasunk ilyeneket, például Istvánt megkövezték, ugye a diakonost, miért? Mert hűséges volt Jézus Krisztushoz és az Istenhez. Ezt most azért mondom, hogy az Istennek való szolgálat nem azt jelenti, hogy e földön mindig, mindenben jó dolgunk lesz, és hosszú életünk lesz. Lelki értelemben igaz, mert az igaz élet az nem ezen a földön van, és nem ezen a földön lesz. Mert hogy mondja, hogy hosszú ideig élj azon a földön, ez nem feltétlenül erre a romlott világra érvényes. Szentírás világosan beszél róla, és Jézus világosan beszél róla, hogy aki sötétségben él, aki Istentől távol él, az a halálban van. Az halott Isten számára. És aki elfogadta Jézus Krisztus áldozatát és az ő szeretetét, az átment a halálból az életbe. De azt mondta az Úr Jézus még ezen felül, hogy e világon nyomorúság tudtok lesz. Jézus nem ígért nagy gazdagságot, nem ígért állandó nyugalmat, békességet, mármint a körülményektől, hanem azt mondja, e világon nyomorúságtok lesz. De most, akik ebben, akár fiatalok is, akik ebben a világban felnőnek, most, ha csak az elmúlt 20 évet nézzük, akkor valahogy azt látjuk, hogy minden emberben benne van a vágya, kényelmesebb, a jobb, a szebb jövő után, majd ezen a földön. És a hamis vallások, majd értem a kereszténységet alatta, annak azoknak ez a sugallata, hogy itt ezen a földön éljünk ki magunkat, és kívánságaink szerint éljünk. Az Ószövetségben olvassuk, Jeremiás könyvében, hogy a papok mondták azt, hogy jó dolgotok lesz, békességetek lesz, nem jön ti rátok veszedelem. És ma is vannak ilyen hamis pásztorok, ma is vannak hamis proféták, akik ezt hirdetik, akik e világra rendezkednek be, és azt sugallják, hogy e világra kell berendezkednünk, hogy itt jó életünk legyen. Vannak ilyen felekedetek, biztos tudtok ilyesmiről, ahol az, aki beteg, vagy az, aki szegény, annak nincs istene. De a Biblia nem erre tanít bennünket. Mert nem e világ mondja Isten az igazi életet, hanem az örök valóságban, ahol már nem lesz bűn. Viszont már e világban békességünk lehet Istennel és egymással, Krisztus, Jézus Krisztusban. Tehát, amint említettem, a missziómunkát a gyermekeinkkel kell kezdeni, mert ők adottak, ott vannak velünk. És ezért nem mindegy, hogy milyen a mi befolyásunk a gyermekekre, milyen a mi tiszteletünk a gyermekek részéről. Tehát milyen a mi példánk a gyermekeink előtt, és most nem csak a gyermekekről vonatkozik ez, hanem vonatkozik a környezetünkre, szomszédainkra, munkatársainkra, hogy milyen légkör vesz bennünket körül. Milyen befolyásunk van másokra? Van egy ilyen égesőszentrásban, hogy a teremtett világ várja Isten fiainak a megjelenését. Persze mi azt mondjuk, hogy hát, de hogy várja. Nem úgy néz ki, mintha várnák. De belül a lélekben, higgyétek, hogy ez így van. Csak az önzés, az önszeretet annyira elhomályosítja az embereknek az értelmét, hogy fel sem tudják fogni, hogy miután vágyakoznak. Benne van az életösztön minden emberbe, de nem tudják, hogy mi az élet. Mert Jézus Krisztus ezt halálnak nevezi, amit a Földön van. E világ fejedelme Sátán, és Sátán halálra van ítélve, ugye tudjuk? És mindazok, akik néki engednek. Itt még egy pár szóval szeretnék kitérni arra, hogy a gyermekeink ugye felcseperednek, azután iskolába járás, azután hivatás, keresés, és így tovább. Nem kicsi gondok a szülőknek. És nagyon sok, hát adventista családokban is sajnos láthatunk ilyeneket, hogy előtérbe helyezik az e földön való érvényesülést a gyermekeik jövőjét illetően. Nem tudom, hogy ti nem tapasztaltatok-e ilyet. És egy nagyon veszélyes dolog. Én nem tudom, hogy van ez. Az életben megfigyeltem, hogy akik fiatal emberek, akik főiskolára, egyetemre kerülnek, nagyon sokan, mikor elvégzik az iskolát, Isten tagadók lesznek. Nem tudom, ti tudtok erre választ, hogy ez miért van így. Emlékszem, fiatal koromban többen is jöttek, a Pécs Egyetemi Városot is, orvosokat is képeznek, ami ott laktam, és orvostan hallgatók az ország különböző részéről voltak ott, és jöttek a gyülekezetbe szombaton, aki ott tanult éppen. Ezek közül egyet se tudok, aki megmaradt volna a közösségben. Tehát most csak azért mondom, hogy mennyire, milyen felelőssége van a szülőknek és a társadalomnak, a közösségnek, az egyházunknak, és a felnőttebb fiatalokért is. Mert nekik még nincs olyan tapasztalatuk, hogy tudják irányítani a saját elméjüket, saját kívánságaikat, és elindulnak egy lejtőn, és azon már nehéz megállni. És ezért nagyon fontos az, hogy mi már kisgyermekkorban beleplantáljuk a gyermekekbe azt, hogy mindenképpen az Isten akarata szerint éljen, döntsön. Mert az a helyes út, azon élhetünk célba. Van olyan út, ami jónak látszik az ember szemmel előtt, de vége halálba menő út. Hát szeretnék ilyet is említeni például, hogy vannak ezek a ballagási ünnepségek. És általában milyen napra teszik? Most jön olyan kérdés, hogy szerintetek helyese, hogyha a gyermekeink elmennek a ballagási ünnepségre szombaton? Bocsánat. Nem muszáj rá válaszolni. Csak gondolkodjunk el rajta. Az én gyermekeim nem mentek el a saját ballagásukra. Semmi hátrányt nem szenvedtek miatta már azóta se. Szóval, még hogyha hátrányt szenvedtek volna is, de nem szenvedtek hátrányt. És ehhez hasonló dolgok. Persze vannak olyan esetek is, amikor, mit tudom én, egy rokonnak van egy esküvője is, és oda el kell menni, de nem helyes, hogyha az ember, az a végig mindenben részt vesz egy ilyen alkalmon. De nagyon fel kell fegyverkeznünk az Isten igéjével, hogy mindig meg tudjuk határozni, mi a helyes és mi a helytelen. Még el szeretném még egyszer emlékeztetni, hogy mikor Izrael népe kijött, akkor ők minden este jöttek gyermekeikkel együtt. És mi is határozzuk el azt, hogy gyermekeinket nem fogjuk otthagyni Egyiptomban. Az más dolog, amikor már gyermek felnőtt, és másképp, de én gyermekeim se egyformán gondolkodnak már felnőtt korban. Másképp döntenek, mert szabadság van. A Biblia tanítja a lelkiismereti szabadságot. Ahol az Isten lelke, ott a szabadság, mondja a Szentírás. De hogyha valakit eleve nem fegyverezzük fel azzal az isteni erényekkel, akkor hogy fog tudni választani, hogy mit válasszon, ha nem lát alternatívát, nem lát lehetőséget, nem látja azt, hogy mit is kellene választani. Tehát kötelességünk az, hogy megtanítsuk arra, hogy lássa meg azt, hogy ezt az utat érdemes vállalni, mert ez vezet az életre. Kívánom mindnyájunknak, hogy Jóisten segítsen bennünket arra, hogy ne csak mi magunk akarjunk bemenni az Isten országába. Mert ez valahogy nagyon furcsa gondolkodás, hogyha ha én csak magam szeretnék bemenni. Aztán hát mindenkinek saját dolga, családomnak is, gyermekeimnek is, hát azt választ, amit akar. De hogyha így gondolkodom, hát akkor nagyon felelőtlen vagyok, és nagyon nem értettem meg, hogy az Isten szeret bennünket, és ezt a szeretetet, ha nem közvetítem az én környezetemben, akkor én is távol vagyok az Istentől. Tehát ezt a szeretetet, ez ilyen egyszerű dolog, hogy az Isten szeretetét kell közvetítenünk a világ felé. Világ felé, de elsősorban a családunk felé, gyermekeink felé. Ezt a Szentírás így nevezi, hogy jelképekben, hogy világosság és sötétség. Ézsaiás proféta mondja, hogy sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket. De te rajtad feltámadtad Isten dicsősége. Vagy Jézus mondta Nikodémusnak, hogy eljött a világosság a világra, de az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot. Sokszor elgondolkodtam azon, hogy hogy lehet az, hogy mi most emberek nem tudja, nem látunk bele embereknek a fejébe, embereknek a szívébe, hogy most ő majd végül is hogy dönt. Világosság mellett, vagy a sötétség mellett. Ezt az Isten tudja. Ez valóban személyes dolog. Viszont van felelősségünk egymásért. Megkérdezte az Úr már az első gyilkosság alkalmával Káintól, hogy hát hol van a te testvéred. És amikor mi nem készítjük fel gyermekeinket az örök életre, én ehhez tudom hasonlítani. Nehéz kimondani, de ez gyilkosság. Mert Istennél nincs szürke, ott csak fehér és fekete, csak világosság és sötétség. És valaki nem szeret, vagy úgymond nem annyira szeret, az gyűlöl. Nem tudom, el tudjuk-e fogadni ezt a megfogalmazást. De Szentírás erről beszél. Mi sokszor ezt összemossuk, és nem értjük egészen, nem tudjuk, hol a határ. És sokszor beszélgetünk feleségemmel is erről, hogy most ezt az embert, hát ezt nem tudom annyira szeretni, mint a másikat. És akkor rádöbbenünk, hogy hát ez mennyire helytelen. Mennyire nem Istentől van ez a gondolkodás. Mert ha nem szeretem, akkor gyűlölöm. És még a Szentírás arról is beszél, talán példabeszédekben van, hogy aki lágyan viseli magát a gyermekeivel kapcsolatban, azt mondja, hogy is mondja, hogy testvér annak, aki tönkre tesz. Jóisten, segítse bennünket, kérjünk bölcsességet Jóistentől, hogy milyen legyen a mi befolyásunk a gyermekeinkre, milyen legyen a mi hitünk, amit a gyermekeink, ha látnak, akkor azt mondják, ezt érdemes követni. Jóisten, segítsen bennünket ebben, és segítsen abban, hogy mindjárt ott legyünk majd Isten országában a gyermekeinkkel együtt. Amen.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Olvassuk Hóseás könyve 6. fejezetéből a 6. verset Isten tiszteletünk alapigéjeként. Tehát Hóseás próféta könyve 6. fejezetéből olvasom a 6. verset. Mert szeretetet kívánok én, és nem áldozatot. Istennek ismeretét inkább, mintsem égő áldozatokat. Kedves gyülekezet, mikor elolvassuk ezt az igét, nem tudom, hogy ki mire gondol, mert szeretetet kívánok én is, nem áldozatot, Istennek ismeretét inkább, mint sem égő áldozatokat. Feltételezem, hogy elsősorban arra gondolunk, hogy Isten mindenek előtt felebaráti szeretetet vár tőlünk. Nem az Isten tisztelet külsőségeit, nem áldozatokat, hanem felebaráti szeretetet vár tőlünk. De biztos, hogy itt a felebaráti szeretetről van szó. Úgy gondolom, hogy arról is, mert Isten várja az egymás iránti szeretetet is tőlünk. De felteszem azt a kérdést, miből fakad az egymás iránti szeretet? Jézus 2. nagy parancsolata szerint hogy van ez a dolog? Azt mondta, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes elmédből, teljes lelkedből, minden erődből, a második pedig hasonlatos ehhez, úgy is mondhatnánk, ebből fakad, szeresd fele barátodat, mint magadat. És hogy itt mindenek előtt az Isten iránti szeretetről van szó, amiből aztán fakad a fele barát iránti szeretet is, az kitűnik abból is, hogy így mondja, szeretetet kívánok, és nem áldozatot, és Istennek ismeretét inkább sem, mint égő áldozatot. Tehát egymás mellett szerepel ez, hogy szeretetet kívánok, és Isten ismeretét. Mert a két dolog szorosan összefügg. Lehetetlen az Istent megismerni és nem szeretni. Ha az Istent igazán megismeri az ember, és mélyen megismeri, akkor ebből természetes módon fakad a szeretet. És ha megnézzük ugyanebben a fejezetben a 4. verset, akkor is egyértelmű, hogy elsősorban az Isten iránti szeretetről van szó. Így olvasom a 4. verset. Mit cselekedjen veled, Efraim? Mit cselekedjen veled, Júda? Hiszen szeretetetek olyan, mint a reggeli felhő, és mint a korán múló harmat. Ugye egyértelmű, hogy itt nem a fele barát iránti szeretetre utal, hanem népének az Istenhez való viszonyára. És azt mondja Izraelnek, hogy nektek a részetekről az irántam való szeretet, az csak olyan, mint a reggeli felhő és a korán múló harmat. Időnként fellobban és gyorsan ellobban. És azt mondja, Isten, mit cselekedjen veletek, mintha azt mondaná, tehetetlen vagyok, nem tudok annyit tenni, nem tudok annyi áldást árasztani rátok, mint szeretnék, mert a ti irántam való szeretetetek csak olyan, mint a reggeli felhő és a korán múló harmat. Tehát azzal a kérdéssel szembesít bennünket ez az ige, hogy a mi hitéletünkben, a mi kereszténységünkben, ami a keresztény vallásosságunkban Isten mindenek előtt iránta való szeretetet vár és igényel tőlünk. Ez az elsődleges, így mondja, szeretetet kívánok én. Nem a vallás külsőségeit, nem kötelességszerű vallásosságot, hanem szeretetet. És azt kell mondanunk, hogy bár mindannyian ismerjük azt az első nagy parancsolatot, amit az előzőkben is idéztem, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes elmédből, teljes lelkedből, minden erődből. Mégis valahogy ne haragudjatok, hogy ezt a kifejezést használom, az Isten iránti szeretetünk amolyan elméleti szeretet. Szóval tudjuk, hogy az Isten szeretetre méltó, az Isten szeretni kell, és mi azért ragaszkodunk is hozzá, és elkönyveljük, hogy mi szeretjük az Istent. De ez a szeretet nem gyakorlat, és nem valóság mégsem. Valahol ott van egy nagy gyengeségünk, hogy nem hisszük el igazán az Isten irántunk való szeretetét. Mindig belecsúszunk valahogy abba, mindig visszarendeződünk oda, hogy az Isten egy kicsit távoli, egy kicsit titokzatos, egy kicsit idegen, egy kicsit félelmetes. Ez egy ilyen ember alkotta Isten kép, és ez állandóan kísért bennünket. Egyszerűen nem tudjuk elhinni, hogy Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtett bennünket. Ő azt mondja rólunk, hogy ti a felséges fiai vagytok. Ilyeneket mond az emberről, hogy fiaimat és leányaimat, kezeim munkáját csak bízzátok rám.
és egyszerűen nem akarjuk elhinni, hogy Isten egy szoros szeretet szövetségben akar lenni velünk. És óriási hiányossága van annak, hogy mi ezt a szeretetet viszonozzuk. Nem ismerjük meg igazán, nem hisszük el, nem reális számunkra az ő egészen közvetlen, személyes, nagy szeretete. És ugyanakkor mi éppen emiatt mi magunk sem tudjuk valódi szeretettel, gyakorlati szeretettel viszonozni ezt a szeretetet. Mához egy hétre úrvacsora lesz gyülekezetünkben. És ez úrvacsora előkészítő témának is nagyon-nagyon időszerű téma. Mert tulajdonképpen az úrvacsora mire irányul? A Jóisten azt szeretné, ha ilyenkor visszanyernénk az első szeretetünket iránta. Az úrvacsora középpontjában az Atya és a Fiú áldozata áll. A megváltás áldozata. Hogy felserkentse szívünkben a hálát ezért. Hogy elmélyítse az Isten szeretetének, irántunk való szeretetének az ismeretét, és hogy megelevenedjen és valósággá legyen a szövetség Isten között és közöttünk, és megújuljon egy igazi, közvetlen, személyes, bizalmas szeretet szövetségé. Ez a rendeltetése. És azt is tudjuk, hogy az úrvacsora előtt mi a feladatunk, így mondja az ige, vizsgálja meg magát az ember, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Vagyis vizsgáljuk felül az Istenhez való egész szövetségi viszonyunkat, a szövetségi magatartásunkat. És legyen ez most a mi önvizsgálatunknak az alapszempontja. És úgy készüljünk a következő héten az úrvacsorára, hogy mindnyájan találjunk csendes és nyugodt időt magunknak, amikor felülvizsgáljuk, vajon az ő szeretetéhez méltó-e a mi viszont szeretetünk? Vajon az Isten között és közöttünk lévő szövetség az egy keret, az egy vallásos keret, az egy ilyen észnek a ragaszkodása, az egy kötelességnek a teljesítése, vagy ez egy érzékeny, buzgó, személyes szeretet szövetség, aminek a valóságban lennie kell. És e szerint vizsgáljuk meg magunkat is, rendezzük Istennel valami kapcsolatunkat, és kérjük azt, hogy az úrvacsora ne formálisan és ne nyomtalanul múljék el a fejünk fölött, hanem egy valódi szeretett szövetség legyen az, ami megújul és buzgóvá válik az életünkben. Miért mondja a Jóisten ezt, mint egy panaszosan, hogy mit cselekedjen veletek, hiszen szeretetetek olyan, mint a reggeli felhő és a korán múló harmat? Miért teszi tehetetlenni egy bizonyos értelemben Istent? Miért tartja vissza az ő áldásait az, hogyha a mi szeretetünk nem megfelelő iránta? Egyszerűen azért, mert Isten nagyon sok mindent akarna adni velünk, adni nekünk, tenni velünk és általunk, de ezt csak akkor tudja megtenni, ha egy állandó, személyes, közvetlen szövetség van közte és közöttünk. De ez a szövetség csak szeretetben működik. A Biblia nagyon sokszor hasonlítja házassági szövetséghez, Krisztus és az egyház, Krisztus és a hívő keresztény kapcsolatát. És mikor működik egy házassági szövetség is, hogy minden napokban, minden terhet együtt, mindent egyeztetve, egymást támogatva segítőtársként, csak akkor, ha megvan az éltető eleme, a valóságos, személyes szeretet és bizalom. És azt kell mondanunk, hogy az Isten között és a közöttünk lévő szövetség sem működik, csak ha megvan a határtalan személyes bizalom és a személyes közvetlen szeretet. Ennélkül ez a szövetség formális, akadozó, csak időnként működik, de valóságosan és ténylegesen nem. Ugye gondoljunk arra, hogy a Jóisten tényleg csak akkor áraszthatja ránk az áldásait, ha nekünk teljes bizalmunk van, és élünk ezzel a szövetséggel. Példabeszédek könyve 3. fejezetéből idézem az 5.-6. verset. Így hangzik. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Akkor minden te utadban megismered őt, akkor ő igazgatja a te utaidat. Hadd kezdjem a végéről. Nézzük először a végéről ezt az igét. Azt mondja, akkor minden te utadban megismered őt, akkor ő igazgatja a te útjaidat. Tehát a Jóisten milyen szoros szövetséget akar köztünk? Olyat, hogy minden utunkban megismerjük őt. Azt, hogy ő igazgassa a mi útjainkat.
És megkérdezem, óriási kiváltság ez, hogy a világokat teremtő hatalmas Isten a maga bölcsességével, a maga erkölcsi tökéletességével minden utunkban ott van, és ő igazgatja a mi útjainkat. De az előző igére is pillancsunk vissza, amely ezt bevezeti. Mikor működik ez, hogy minden utunkban megismerjük őt, és ő igazgatja a mi utainkat? Az Isten hatalma, bölcsessége mindenben megnyilatkozik, ami velünk történik. Mikor működik ez? Ha nekünk bizodalmunk van az Úrban teljes elménkből, és a magunk értelmére nem támaszkodunk. Mert az Isten és az ember közötti szövetség egy nagyon sajátos szövetség. Ugye ha ezt a szót halljuk, hogy szövetség, általában partneri viszonyra gondolunk, egy-egy, fele-fele. De az Isten és az ember szövetsége nem ilyen szövetség. Ilyen szempontból a házassági szövetséghez sem hasonlítható egy az egyben, csak a szeretet, az éltető eleme ebben érvényes a hasonlat. Mert az Isten és az ember szövetségében Isten az, aki mindent cselekszik, aki mindent ad. Ővé a bölcsesség. Ő kell, hogy legyen az életünk vezére, mert egyszerűen ez a realitás, ez az igazság, és ezáltal épülünk. Ez ad nekünk határtalan, szabad fejlődésre lehetőséget. Mert nem megalázó tanulni attól, aki a napot, a holdat és a csillagokat teremtette. Nem megalázó rátámaszkodni. Van egy ige az Új Szövetségben, és ezt sokszor úgy látom, hogy sokszor elkerüljük, mert az ő teljességéből vettünk mi mindnyájan. Ugye János Evangélium a bevezetésében van. Testvérem, egyszerűen tudomásul kell vennünk, ami emberek között érték van, szépség, bölcsesség, teljesítmény, művészet, akármi, mindent az ő teljességéből veszünk, mert mindent az Isten teremtett. Mindenhez a mintát az Isten adta meg. Minden az ő javaiból való. Tehát mi mindent az ő teljességéből veszünk. És az embernek ezt a realitást el kell fogadnia, és ez csak a mi betegesen nagyra nőtt énünk, hogy így mondjam, féltékenyen őrizzük az egyéniségünket, vagy az énünket az Istennel szemben. Mert ezt a realitást úgyse tudjuk megváltoztatni, és ez nem megalázó, és nem káros nekünk, hogy van, létezik egy mindeneket teremtő és fenntartó, egyedül bölcs és erkölcsileg tökéletes lény, és mi mindent az ő teljességéből veszünk, és ha fejlődni és növekedni akarunk, mindent tőle kell tanulnunk és vennünk. És tehát ez egy ilyen szövetség, ahol ő a minden, ahol mindent tőle tanulunk, ahol mindent tőle veszünk, ő ad, ő cselekszik. Az ember része pedig mi? Az ember része pedig a bizalom, az önátadás és az engedelmesség. De a bűneset miatt megromlott emberi természetünknek ez a legnehezebb. Ez, mert mindig az énünket féltjük. És ez a legnehezebb, hogy az én részem ebben a bizalom, a határtalan bizalom, az önátadás, az engedelmesség. És mikor képes az ember erre? Határtalan bizalom, önátadás, engedelmesség, csak szeretetben. Ugye a szeretetben még erre is képes az ember. A szeretet még az önző ént is le tudja győzni bennünk. A szeretet az képes arra, hogy még az önző én is háttérbe szorul. Akkor az ember képes a határtalan bizalomra, az adásra, az engedelmességre, mindenre. És ezért értsük meg, hogy az Isten között és a közöttünk lévő szövetség is csak akkor működik, ha a személyes, közvetlen szeretet közösség és határtalan bizalomra épül. Megint csak idéznék egy másik igét, Példabeszédek könyve 4. fejezetének a 23. versét. Itt is látjuk, hogy milyen sajátos szövetség az Isten és az ember közötti szövetség. Így fogalmaz, így szólít meg az Úr minket. Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Hát nagy dolog azt mondta, adjad a te szívedet nékem. Valaki oda tudja adni a szívét szeretet nélkül a másiknak. Nem tudja odaadni. Ehhez határtalan bizalom kell, hogy a szívét adja oda. És azt mondja, a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Figyeljétek meg, az én utaimat. Az ember meg mindig a maga útjait akarja járni. És hogy megőrizze az Isten útjait, hogy nem az én utam, hanem az ő útja. Erre csak szeretetben képes az ember. Mert az önző ént csak a nagy szeretet tudja legyőzni. A valóságos és nagy szeretet tudja legyőzni. Tehát ezért mondja azt a Jóisten, hogy a legnagyobb kérdés ez. És azt mondja, hogy én szeretetet kívánok, és nem áldozatot, és Istennek ismeretét inkább sem, mint égő áldozatokat. És ezért mondja azt, hogy mit cselekedjen veletek. A ti szeretetetek olyan, mint a reggeli felhő és a korán múló harmat. Nem így van.
Jó Istennel szerzünk egy tapasztalatot, vagy nem is figyeltünk rá, és mégis egy veszélyben megóvott, vagy valamit a javunkra fordított, egy nagy bajt, és akkor úgy nagyon forrón föllobban bennünk a hála és a szeretet Isten iránt. Aztán elosztik, mint a pára és a köd, és jönnek órák és napok, és esetleg hetek, amikor komolyan nem is gondolunk rá, és az életünk dolgait egyáltalán nem egyeztetjük vele. Tehát nézzük csak meg, hogy hogyan is kell működni egy igazi szeretett szövetségnek. Abban az a legelső, hogy ő mindig jelen van a gondolatainkban, és mindig az ő tetszését keressük, nem? Hát akik fiatalok szeretik egymást, az olyan természetes, hogy a gondolataiban mindig jelen van a másik, és hogy mindig annak a tetszését keresi. Akkor pedig emberek között egy évtizedes, nagyon megállapodott szeretett kapcsolat van. Sokszor, mikor még az egyik meghal, és a másiknak még mindig az jár az eszében, hogy ő hogy szeretné, ő hogyan, és még mindig ott van jelen a gondolataiban. És hát akkor ha nézzük meg, most mindenki gondoljon magára, hogy működik a mi Istennel való szövetség, mindig jelen van Isten a gondolatainkban? Mindenki gondolja vége napjának a 24 óráját. Az Isten a gondolata.

vonnám őt. Hát nem, hát azokat csináljam a magam esze szerint, a magam elgondolása szerint, a magam erejéből. Időnként azért én hiszem, hogy sokan vagyunk itt, és hogy szereztünk tapasztalatot arról, hogy az Isten az egész kicsi kis mindennapi dolgainkhoz is lehajol. És mégis olyan könnyen hajlamosak vagyunk a gyanakvásra, a bizalmatlanságra, az elidegenedésre, az elfeledkezésre. Megint úgy bejátszik az a kép, ő valahol egy titokzatos, hatalmas valaki, én meg itt vagyok, élem az életemet, mikor majd nagy bajba vagyok, vagy nagyon szükségem van rá, akkor segítségül hívom. De hogy ez a szeretett szövetség folyton éljen, hogy a gondolataink hátterében mindig ott van, és elhiggyük, hogy noha a univerzumot teremtette és fenntartja, azért mégis képes egyetlen ember parányi életének a parányi mozzanataihoz lehajolni, és vele együtt akar élni, és vele együtt akar munkálkodni, ezt valahogy mi nehezen hisszük el. Szeretnék olvasni egy igét Jeremiás könyve 23. fejezetéből. Jeremiás próféta könyve 23. fejezetében így olvasom a 23. és 24. verset. Jeremiás könyve 23. fejezetéből a 23. és 24. verset olvasom. Csak a közelben vagyok-e én Isten, azt mondja az Úr, és nem vagyok-e Isten a messzeségben is? Most figyeljünk! Vajon elrejtőzhet-e valaki a rejtek helyeken, hogy én ne lássam őt? Azt mondja az Úr, vajon nem töltöm be a mennyet és a földet, azt mondja az Úr. Nem tudom, fölfigyeltünk erre az igére, vajon nem töltöm-e be a mennyet és a földet? Tudjuk, hogy a Szentlélek által Isten mindenütt jelen tud lenni. Vegyük a szívünkre ezt. Olyan nincs, hogy Isten nem lát minket. Csak mi feledkezünk el róla. Mert ő nincs helyhez kötve úgy, mint mi emberek. Igaz, hogy a menny az Isten székhelye, ez így van. De az Isten a Szentlélek által, és ezt mi a meghaladja, messze meghaladja a mi emberi felfogó képességünket, de ez tény. Isten betölti a mennyet és a földet. És az Istennek ez nem teher, és ez nem megalázó, és ez nem az Isten nagyságának a lekicsinglése, ha mi komolyan vesszük, hogy Isten egy személyes szeretett szövetségben akar lenni velünk. Minden utunkban jelen lenni, minden utunkat igazgatni, és ő arra azt kívánja, hogy mi ezt igénybe vegyük, mert akkor tudja az ő áldásainak a teljes gazdagságát ránk árasztani. Be kell látnunk, hogy sokszor a bizalom és a szeretet kevés bennünk. Én szeretném, hogy egy kicsit gyakorlatiassabbá tegyem ezt, egy-két tapasztalatot elmondani nektek, csak olyan kis egyszerű hétköznapi tapasztalatok, hogy az ember mennyire hajlamos az Istenről elfeledkezni. Ez történt 2000-ben, akkor volt generálkonferencia ülés Torontóban, és összejött a bizottságunk, és hát mondták, hogy szeretnék, ha én lennék, ketten mennénk ki a generálkonferencia, én legyek az egyik. Én meg kategórikusan abban a pillanatban azt mondtam, hogy én ugyan nem, nekem ez azért semmiképp nem lehetséges, keressenek mást helyettem is. És én ezt olyan határozottan elmondtam, és mikor hazamentem, olyan nagyon elszégyeltem magamat, azt mondtam, hát ki vagyok én, hogy én kijelentem, hogy én nem megyek, én ezt eldöntöttem. Hát most nem az Istentől kéne megkérdezni, hogy kell menni, vagy nem, vagy mi van az ő tervében, és tényleg olyan szégyenkezve imádkoztam, tényleg bocsánatot kértem a jó Istentől, hogy hát hogy jöttem én ahhoz, hogy én kategórikusan elmondtam, és én meg se kérdeztem őt. Figyelitek, hogy az Ószövetségben mennyire értették ezt a személyes szeretett szövetséget, különösen Dávid, hányszor szerepel az, hogy megkérdezte az Urat. És én tényleg nagyon szégyeltem magam, hogy én meg se kérdeztem a jó Istent. Én kategórikusan lenyilatkoztam. És ilyen szégyenkezve, bocsánat kérően imádkoztam este. Órák múlva töng a telefonom, és Torontóból keres valaki, akivel évek óta se levélben, se írásban semmi kapcsolatom nem volt, és azt mondja, szeretném meghívni a generálkonferenciára, és nem csak nekem biztosítani szállást, hanem ha bárki jön tőlünk velem együtt, annak is. Van a pillanatban éreztem azt, hogy tényleg, ha nem jut eszembe ez, valami, mekkora hibát követek el, mert a Jóistennek valami terve, valami szándéka van, és mikor azt mondtam, hogy ő mutassa meg, hogy kell menni, akkor rögtön megmutatta. Ugye, és hát tudjuk, hogy ilyenkor nagyon nagy dolog a szállás, ilyenkor óriási tömeg van, ott minden foglalt és hatalmas árak, tehát nem csak rajtam segít, hanem még aki velem jön is, hogy valaki, hát ezen az ismeretségen keresztül felajánlja.

0: a szállás lehetősége 10 napra. Tehát ilyenkor az ember rájön arra, hogy mennyire ezt kellene tennünk minden kis dologban is, megkérdezni az Urat, ahogy a régiek tették, és nem egyszerűen a magunk feje után menni. Szeretnék egy másik kis tapasztalatot is elmondani, hogy a Jóisten mennyire az életünk kis dolgaihoz is lehajol, hogy ha mi igényeljük ezt, hogy ha mi tényleg kérjük őt, és ha komolyan vesszük, hogy ő betölti a mennyet és a földet, és mindig közel van hozzánk, és neki ez a vágya, hogy mi így vegyük igénybe őt. Ez pár évvel ezelőtt történt, ilyen karácsony előtti időszakban, és hát nagyon igyekeztem egy kis füzetkét megírni az Isten ki vagy kis füzetet éppen, de hát ahogy lenni szokott, ezer dolog jön közbe, és félelmetesen rohant az idő, és ugye hát utolsó perc, már tudtam, hogy úgy már nem is jöhet ki a nyomdából, hogy árusítani, de legalább az ember az ismerőseinek adhasson, mert a karácsony előtt akkor annyi embernek lehet könyvet adni, és nem lehet ugyanazokat, ugye nyilván, és az annyira sokat ér, ha van egy új kis írás, amit az ember ilyenkor természetes módon odaadhat. Hát nem akartam lemondani erről a vágyról, de nagyon ellene dolgozott minden. Aztán mégis valahogy úgy történt, hogy egy betegség miatt otthon tudtam maradni egy nap, mondom, akkor ez jelzés, ezt mégiscsak be fogom tudni fejezni. Igen ám, de eljött a pénteki nap, december 17-e volt. December 17-e, ugye kiszámolja az ember, másnap 18, vasárnap 19, hétfő 20, tehát, hogyha a pénteken be tudom fejezni, leadni, akkor ugye kis füzetről van szó, szerkesztővel már megbeszélve, villámgyorsan leszerkeszti, ha mondjuk 21-22-én kijön a nyomdából, akkor még éppen karácsony előtt lehet azért használni ezt a kis füzetet, legalábbis ismeretségi körben. Közben volt egy meghívásom amerikai magyar testvérekhez, gondoltam oda is, milyen jó lenne valami új kis füzetet vinni, tehát nagyon szerettem volna befejezni. És azt képzeltem, hogy én péntek reggelre ezzel kész vagyok, de nem lettem kész. Láttam, hogy körülbelül még 3 óra kellene, péntek délig éppen be tudom fejezni. De közben volt egy óriási gondom, és pedig azt, hogy mondom, meghívtak ezek az amerikai magyar testvérek, és hát én nagy nyugalomban voltam, hogy nekem van egy vízumom, de közben költöztem, és ez egy lejárt útlevélben volt, és én biztos voltam, hogy hol van, és mikor ott kerestem, sehol nem volt. A végsőkig kínoztam az agyamat, hogy hol lehet, de semmire nem tudtam rájönni, és hát ugye mivel ezt a könyvet be akartam fejezni, gondoltam, ezt befejezem, és majd utána megyek a vízumért, hát megmondom, hogy van vízumom, csak nincs meg, hát talán így gyorsan lezajlik a dolog. Na de hát december 17-én, ugye hát akkor végig gondoltam, hogy hát ez most már egy őrült felelőtlenség, az utolsó nap, hogy elmehetek az amerikai követségre, mert lehet, hogy 20-án már be is csuknak, vagy hát mondanak nekem valamit, hogy én még akkor akarom ezt a problémát kibogozni. Hát muszáj elmennem, és akkor ott vívottam a kettő között. A 20-án már nem vehetek a követségre, még 3 óra kéne, hogy befejezzem, hogy lehet ezt a helyzetet megoldani. És akkor eszembe jutott tényleg olyan egyszerű gyermeki hittel. Hát a Jóistennek miből tart megmondani nekem, hogy hol van az a vízum? Hát ő mindent tud. És ha akkor mind a két dolog megvalósulhat, ugye? És ugye január 1-én kellett utaznom, azt kifelejtettem. Nem, december 30-án. December 30-ára szólt a jegyem, tehát ez nem egy halasztható dolog volt. És még aznap reggel hajnalban föl is hívtak Amerikából, hogy hogy várnak, és akkor azt mondták, micsoda lelkiismeretlenség, én meg itt hazardírozok ezzel a vízummal, ezt se lehet. És akkor tényleg ilyen egyszerű gyermeki hittel elkezdtem imádkozni, hogy jó Istenem, hát látod, hogy milyen célból szeretném ezt a füzetet befejezni, még 3 óra kéne, de hát azt sem merem megtenni, ha nincs meg a vízum, de te meg tudod mondani nekem, hogy hol van, segíts meg kérlek. És tényleg úgy mondom, szó szerint, ahogy van, szinte vizuálisan láttam egy fekete cipzáros dossziét, amit valahol a könyvespolcon a könyvek mögé tettem, hogy ott van. És abban a pillanatban az imádságra válaszul, azonnal. És kimentem a könyvespolc, az első percben csalódást okozott, mert ahol gondoltam, volt, nem volt. De a következő pillantásom odaesett, ahol itt éppen a könyvírás miatt kivettem 3 könyvet, és mögöttük a hézakban megláttam a fekete cipzáros dossziét. Kinyitottam, benne volt a lejárt útlevél a vízummal. És akkor arra gondoltam, milyen egyszerűen old meg a Jóisten egy ilyen hétköznapi helyzetet. Ha az ember eltalálja azt, hogy egy ilyen feszültségben tényleg gyermeki hittel és bizalommal azt kérje a Jóistentől, hát neked nem nagy dolog ez. Isten betölti a mennyet és a földet, És ő tényleg szeretett szövetséget akar, ahol mindenben a segítségünk, hát akkor miért ne kérhetnénk tőle? És én szeretném ilyen gyakorlati példával is megerősíteni azt, hogy a Isten tényleg azt akarja, hogy minden utunkban megismerjük őt, és igazgassa a mi útjainkat, ha mi erre igényt tartunk. A Zsoltárokban éppen ez a megragadó, ahogy az előbb is említettem, és ezért volt Dávid Isten szíve szerint való ember, mert ő ilyen közvetlen szeretett kapcsolatban volt Istennel. Figyeljétek meg, hogy tükröződik ez a Zsoltárokban. Mondd ilyet, hogy te tanácsoddal igazgatsz engem, te fogod az én jobb kezemet. Mondd ilyet, hogy Isten mindig a jobb kezem felől van. Ez a valódi szövetség. És a 63. Zsoltárból szeretnék egy-két verset olvasni, tehát a 63. Zsoltárból, hogy Dávid, aki ilyen szeretett szövetségben volt Istennel, milyen volt az Isten szeretete az ő életében. Olvasom a 63. Zsoltárból az első 4 verset és a 7., 8. Isten, én Istenem vagy te, jó reggel kereslek téged. Téged szomjuhoz lelkem, téged sóvárok testem a kiaszott elepet földön, amelynek nincs vize. Hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélvén a te hatalmadat és dicsőségedet. Hozzátartozik ehhez, hogy ha megnézitek az első verset, hogy ezt Júdea pusztájában írta. Ott nagy a szárazság, ugye elképzeltük, mindjárt láttunk ilyen száraz, repedezett földet, és innét veszi a hasonlatot. Azt mondja, Isten, én Istenem vagy te. Jó reggel kereslek téged, mint azt mondaná, hogy öntudatra ébredek, te vagy az első gondolatom. Téged szomjuhoz lelkem, téged sóvárok testem a kiaszott elepet földön, amelynek vize nincs. Tehát azt mondja, mint az a megrepedezett száraz föld kívánja a vizet, úgy sóvárok testem, lelkem utánad. Szinte fizikailag érzi, mint ahogy fizikailag érzi az ember az éhséget és a szomjúságot, hogy úgy áhítozik Isten után. És utána így folytatja, hiszen a te kegyelmed jobb az életnél. Az életnél is fontosabb. Az én ajkaim hadd dicsérjenek téged, és a 7. verstől a 9. Ha rád gondolok ágyamban, őrváltásról, őrváltásra rólad elmélkedem. Van-e ilyen, hogy éjjel nem tudunk aludni, és az Isten dolgait soroljuk gondolatainkban? Azt mondja, mert segítségem voltál, és a te szárnyaid árnyékában örvendeztem. Ragaszkodik hozzád az én lelkem, a te jobbod megtámogat engem. Csak egy kis részletet olvastam, hogy lássuk, milyen ez a személyes szeretet szövetség. Mert ennek bizony nagyon hiány lehetünk. Annyira megragadó, mikor Ellen White ír a Betániai Mária történetéről a Jézus élete című könyvben. Két sort szeretnék csak idézni, de tudjuk, miről van szó, amikor Mária Magdaléna ezt a nagyértékű illatszert Jézus lábára töltötte, és a tanítványok viszont ugye zúgolódni kezdtek, nem értették, hogy ezt mire való ez a tékozlás. És így olvasom, Krisztus gyönyörködött Mária őszinte vágyában, elfogadta a tiszta érzelmek gazdagságait, amit tanítványai nem tudtak megérteni. Máriát Krisztus szeretete késztette, Jézus Krisztus páratlan jelleme betöltötte a lelkét. Mária cselekedete éppen azt a tanítást hordozta, amelyre a tanítványunknak szükségük volt, hogy meglássák. Krisztusnak örömet okozna, ha kifejeznék iránta érzett szeretetüket. Azért olvastam ezt a pár mondatot, mert mi sokszor úgy gondoljuk, hogy hát Isten túl nagy, túl hatalmas ahhoz, hogy a mi szeretetünkre szoruljon. Hát rá nem is szorul. De az Isten nagyon-nagyon értékel, és főleg ebben a kapcsolatban tud nekünk segíteni. Így tudja az áldásait ránk árasztani. És amiért még olvastam, azt mondja, a tanítványok nem értették. És erre a tanításra volt szükségük. Pedig komoly emberek voltak ezek a tanítványok, és ragaszkodtak a maguk módján Jézushoz. De arról a szeretetről még nem volt fogalmuk, ami Máriában olyan természetes módon megnyilatkozott. És nem lehetünk mi is így, tanítványok vagyunk, van egy elméleti szeretetünk, ragaszkodunk egy bizonyos szinten Istenhez, de nincs fogalmunk arról az igazi szeretett szövetségről. És ezért még egyszer mondom, az úrvacsora előtt erről elmélkedjünk, mert hogyan növekedhet ez a határtalan bizalom és szeretet bennünk Isten iránt? Hát elsősorban az Isten igéje által. Mert ugye így mondta, szeretetet kívánok, és nem áldozatot. Istennek ismeretét inkább, mint égő áldozatokat. Mert minél mélyebben ismerjük meg őt, annál természetesen fakad fel ez a szeretet. És ami tovább növeli ezt a szeretetet, ha Krisztus áldozatát, a megváltó áldozatot, az Atya és a Fiú áldozatát mélyebben megértjük. Testvérem, jöjjünk úgy az úrvacsorára, hogy imádkozzunk hétközben azért, hogy miközben itt vannak előttünk a szent jegyek, megelevenednek Jézus utolsó vacsorán mondott szavai, és énekeljük a kereszt áldozatot, dicsérő énekeket, azért a Szentlélek mozdítsa meg a mi szívünket, és adjon nekünk mélyebb megértést erről a megváltó áldozatról, hogy bennünk növekedjék az Isten iránti szeretet. És növekszik azáltal is, ha Istenre bízzuk a dolgainkat, és gyermeki bizalommal kérünk tőle, és ő teljesíti. Ha a hálát ápoljuk ezekért a dolgokért. Korábban mondtam egyszer, nem tudom, emlékeztek-e rá, vagy volt-e, aki megszívlelte, hogy fejezzünk be minden napot úgy, hogy elsoroljuk imádságban Istennek, hogy mi mindent köszönünk meg. Hogy tudatosan emlékezetünkbe idézzük, hogy ezen a napon miért lehetek hálásnak Istennek, megpróbáltatások, nehézségek ellenére is, és ezek közepette is. Hányszor olvassuk a Bibliában, hogy mikor Jézus embereken segített, meggyógyított, azt mondta, legyen a te hited szerint, vagy azt mondta, a te hited megtartott téged. Milyen tanulságosak ezek a megjegyzések. Ugye hit és szeretet azok gyakorlatilag rokonfogalmak, nagyon közel állnak egymáshoz. Hogyha mi szeretetünk, a mi hitünk fogyatékos, ha nagyon könnyen gyanakvóak, bizalmatlanok vagyunk, ha csak olyan a szeretetünk, mint a reggeli felhő és a korámuló harmat, akkor a Jóisten nem tud annyi áldást adni nekünk. Akkor nem tud a mi hitünk szerint megtartani minket, vagy a mi hitünk szerint cselekedni velünk. Ezért szívemből kívánom, hogy legyen ez a mai ige nagyon mélyen rögzülve az emlékezetünkbe, hogy az Isten iránti szeretet a legnagyobb hiány az életünkben, és ebben kell a leginkább növekednünk, mert ez az első is a nagy parancsolat. Ebből fakad az egymás iránti szeretet is. Megszületik belőle feltétlenül az egymás iránti mély és tartó szeretet is. És ez a szeretet az alapja annak, hogy Isten cselekedhessék bennünk is általunk, és az ő gazdagságával árasztassa ránk minden áldását. Legyen így ez mindannyiunk számára. Amen. Szerető jó mennyei atyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, és szeretnénk tőled bocsánatot kérni, ami sok tompaságunkért, szeretetlenségünkért, irántad megnyilatkozó gyanakvásainkért, hitetlenségünkért, bizalmatlanságunkért. Urunk, bocsásd meg, hogy nem törekszünk többet venni a te teljességedből, nem akarunk elég buzgalommal növekedni a te megismerésedben, ami maga után vonja azt, hogy a te szeretetedben is növekedjünk. Könyörgünk hozzád, jó Istenünk, bocsásd meg nékünk, hogy ekkora kiváltságot nem értékelünk eléggé, hogy te, aki a mindenséget teremtetted és fenntartod, aki betöltöd a mennyet és a földet, tudod a mi bűnben való elveszettségünket, erőtlenségünket, és ezért kész vagy velünk egy személyes szeretett szövetséget ápolni, minden utunkat igazgatni, mindenben a te áldásodat és kegyelmedet árasztani ránk. Bocsásd meg, Urunk, hogy a ti ajándékaidból olyan keveset veszünk mi igénybe, és arra kérünk téged, hogy növeld szívünkben a bizalmat és a szeretetet irántad. Tudjuk, hogy van, ami rajtunk múlik, de mégis úgy kérjük, mint a tanítványok, növeld a mi hitünket, növeld a mi szeretetünket te benned. Kérünk, Urunk, áld meg a jövő héten az úrvacsorát, de áld meg bennünket ezen a héten, adj bátorságot, elszántságot ahhoz, hogy halasszuk azt, ami halasztható, és találjunk több csendes lelki előkészületi időt, hogy az úrvacsora valóban mennyei áldás, lelki megújulás lehessen számunkra, és sok mindent letehessünk, és te azt lemoshasd rólunk a te bűnbocsátó kegyelmeddel és szereteteddel. Könyörgünk, Urunk, te hozzád, hogy áldásoddal bocsáss el mindannyiunkat,
1: Külön szeretnénk felemelni szavunkat nagy megpróbáltatásban lévő testvéreinkért. Kérünk, áld meg azt a fiatal testvérnőnket, aki súlyos balesetet szenvedett, és a családját is, akik ezt a megpróbáltatást át kell, hogy éljék. Urunk, add, hogy fölfedezzék, hogy tudod te ezt is jóra fordítani, és add, hogy tapasztalják ebben a szerencsétlenségben is a te kegyelmedet. Geiger Miklós testvérünkről is szeretnénk megemlékezni. Urunk, adj neki is türelmet a hosszú felépüléshez, és fordítsd neki is javára, áldására. Tudjuk, Urunk, hogy annyi bizonyságát adtad a te szeretetednek, hogy még ilyen nagy megpróbáltatásokban sem lehet kétségünk afelől, hogy te mindent jóra fordítasz, és utólag megértjük ezeket a dolgokat is. Kérünk, maradj mindannyiunkkal, a kisgyermekektől a felnőttekig, minnyájunkkal, és add, hogy a te szeretetedben járjunk, és a te jelenlétedet a mi gondolatainkban megőrizzük, és mindenben keressük a te tetszésedet és akaratodat. Amen.

a Zsoltárok tanulmányozását fogjuk folytatni, de mielőtt erre rátérnénk, úgy tudom, máskor is volt már rá például egy zenei kis bevágást meghallgatunk, egy református éneket, az Ósjön ébredjet fogjuk most röviden meghallgatni, ehhez kérném a szíves figyelmüket.

A mai témánk ismét egy Zsoltár, ahogyan jeleztem is a sorozatunkon belül, és pedig a 139-es Zsoltár. Talán akiknél van Biblia, hadd kérem, hogy nyissuk is meg, mert lényegében végig fogjuk olvasni szakaszosan ezt a nem túl hosszú Zsoltárt, ugye egy fél oldalnyi terjedelmet tesz ez ki. És addig is, amíg a Bibliában megkeressük, egy pár szóban hadd mondjam el előjáróban, hogy miért érdemel figyelmet ez a Zsoltár. Ugye van 150 Zsoltár, nyilván ennyi nem fér egy sorozatba. Vajon milyen szempont vezérelhet bennünket, amikor egy-egy Zsoltárt kiemelünk? Én azt gondolom, hogy ez a Zsoltár azért méltó a figyelmünkre, mert valami egészen különleges módon mutatja be az Istennek azt a képességét, amit ő Istenné javatja. Ami őt Istenné javatja, bocsánat. Tehát arra gondolok, hogy majd látni fogjuk, hogy az Isten milyen természetfölötti képességekkel rendelkezik, hogyan ismeri és kíséri a mi életünket, és ezt olyan költői, olyan szép módon írja le ez a Zsoltár, hogy ez tényleg semmihez sem hasonlítható. Isten minden tudásáról, Isten csodálatos képességéről szól, arról, hogy hogyan használja ezt fel a mi életünkben és a mi javunkra, hangsúlyozom ezt a képességét, és nem a saját javára, hanem a mi javunkra. És majd a befejezésben látjuk, hogy ez a Zsoltár arról is szól, sőt már a második felében inkább így mondanám, hogy hogyan viszonyul ehhez a tényhez, ehhez a képességhez, az Istennek ez a magatartásához egy olyan ember, aki őszinte, becsületes, és mindezt komolyan veszi, és mindennek örül. Egy igazán becsületes, egy igazán őszinte emberre hogyan hat mindez? Én olvasom is rögtön a Zsoltárnak az első versét, amelyik így hangzik, az éneklő mesternek, Dávidnak a Zsoltára, tehát szintén Dávidtól származik ez a Zsoltár, Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Ennyit olvasok elsőre. Kevésnek tűnik, de sokat mondta, meg tetszenek figyelni. Ugye, nagyon egyszerű ez a néhány szó, hogy Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Elég, ha csak az ismersznél, az ismeretnél maradunk. Nem tudom, tetszenek-e érezni a súlyát annak, hogyha valakiről azt mondhatjuk, hogy valamit, bármit is ezen a földön ismer. Az ismeret ez egy óriási dolog, sokan törekednek az elérésére, azért járunk iskolába, hogy több ismeretet szerezzünk. Akik eljutnak nagy dolgok felismerésére természetben, ugye az a Nobel-díjat kapnak értem, mert nagy ismeret birtokába jutottak, ez egy nagy dolog. De azt is tudjuk, hogy legalább ilyen nagy dolog az emberi természetnek, az emberi léleknek, az emberi jelennek a megismerése. Azt is hányszor éltük át, hogy azt kellett mondanunk, hogy csalódtunk emberekben. Jobbik esetben tőlünk távol állóakban, rosszabbik esetben hozzánk közel állóakban, esetleg rokonokban, családtagokban is. Sőt, hogyha őszinték vagyunk, szerintem átértük már azt is, amikor magunkban kellett csalódni. Szóval, amikor azt mondjuk, hogy valakit ismer valaki, akkor nem kis dolgot állítunk. És olyan ünnepélyes egyszerűséggel mondja ezt itt Dávid, hogy Uram, te ismersz engem. Lehet, hogy a többiek nem ismernek. Lehet, hogy én sem ismerem magamat úgy, ahogyan kellene. A Biblia egyébként ezt általában állítja, hogy mi félreismerjük magunkat. Nem úgy ismerjük, ahogyan kéne. Hajlamosak vagyunk jobbnak hinni magunkat, mint amilyenek vagyunk. Isten azonban ismer bennünket, és úgy ismer bennünket, ahogyan vagyunk, ahogyan kell bennünket ismernie. Azáltal, amit itt hozzátesz Dávid, hogy Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Tehát az Isten figyelmet fordít ránk, vizsgálódik az életünkben, és ez alapján jut el az ismeretre, a mi lényünket illetően. Majd később is visszatérek erre, de itt is hadd jegyezzem meg, hogy az a hír, hogy az Isten ismer bennünket, ez lehet jó hír, és lehet rossz hír. Ez attól függ, hogy milyennek ismerhet bennünket. Egy becsületes embernek, egy őszinte, tiszta lelkű embernek, nem gond, hogyha szabad így mondani, hogy az Isten ismeri. Hát ez örül neki, mert nincs titkolni valója, nincs rejtegetni valója. Az, aki viszont másnak mutatja magát, mint aki, mások felé, sokszor tudatalt önmagunk felé is, hát annak lehet, hogy nem egy jó hír, hogy az Isten ismeri, és úgyis olyannak ismeri, amilyen valójában, mert ugye az Isten nem lehet félrevezetni. Én mire terjed ki ez az ismerés? Ezzel folytatódik a Zsoltár, a második, harmadik, negyedik versét olvasom. Te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondolatomat. Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden utamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Tessék megfigyelni, azt mondja, járásom, fekvésem, ülésem, felkelésem. Azt mondja a Biblia, hogy nincs az a hétköznapi eseménye az életünknek,
ami ne lenne elég fontos ahhoz, hogy az Isten figyelme kiterjedjen rá. Minden fontos, ami velünk történik. Ugye, akik ismerik a Bibliát, más bibliai szakasz is az eszünkbe juthat. Ugye azt olvassuk a Bibliában, hogy egyetlen verebecske sem eshet le az Isten tudta nélkül. Hát a veréb az nem a legdrágább, legritkább állatok közé tartozik. Máshol azt mondja, hogy egyetlen hajatok szála sem veszhet el. Úgy, emeshet le a fejetekről, az Isten ne tudná. De valamit mindig dilemmában vagyok, hogy most ez jelkép vagy valóság. Hát jelkép is lehet, ugye, mert nem egy döntő dolog, hogy hány hajszálunk van éppen. De lehet, hogy szó szerint is kell vennünk, az Isten ezt tényleg így tudja és így kezeli. Mert csodálatos ez a képessége. Én azt gondolom, hogy, ezen a rendkívüli képességén és a nekünk szentelt, minden egyesünknek szentelt rendkívüli figyelmén túl az Istennek, mégis a legmélyebb kijelentés talán az, amit a negyedik vers tartalmazott, amikor így olvastuk, hogy mikor még nyelvemen sincs a szó, tehát még nem tartok ott, hogy kimondjam, csak a gondolat fogalmazódik meg, tehát valami jönne, valami elhagyná az ajkamat, akkor még nyelven sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Ugye egy kicsit, hogy érzékeltessem a súlyát, hadd kérdezni, hogy tetszettek már olyan beszélgetésbe keveredni, ahol az ember nagyon akarta magyarázni, hogy értsék már meg, hogy mit akar mondani, és mindig, vagy direkt, vagy nem direkt, de mindig pont fordítva értették. Rémes dolog, amikor tehetetlen az ember, hogy nem tudja, hogy magyarázza meg, és nem sikerül. Milyen más lehet az, amikor, ugye, és elég mindennapos, még egyszer hadd tegyem hozzá, hogy nagyon sokszor az értetlenség falába ütközünk. Valahol ügyetlenség az oka, vagy hát más gondolatmenet az oka. Nagyon sokszor átélhettük azt, hogy akaratlagosan magyarázzák félre az ember szavait. Az is egy borzasztó tapasztalat. Milyen csodálatos, amit ez a szakasz mond, hogy az Isten pedig a ki nem mondott szavainkat is úgy érti, ahogyan azt mi gondoljuk és szánjuk, és hogyan értenünk kell. Ez azért tényleg egy rendkívüli képesség, ezt be kell látnunk, hogy még nyelvemen sincs a szó, és az Isten tudja, hogy mit gondolok. És nem akárhogy, Dávid azt mondja, hogy immár egészen, érted azt, Uram, maradéktalanul, félreérthetetlenül, félreértések nélkül. Ez is egy rendkívüli kijelentés önmagában is, de rögtön hagyd tegyem hozzá, hogy ennek van egy gyakorlati jelentősége is, hogy az Isten jól érti, egészen érti, amit gondolunk. Ez egyrészt meg kell, hogy nyugtasson bennünket, hogy nem azon múlik az Istennel való kapcsolattartásunk a magunk részre, amit mondunk neki imában például, hogy most hogy sikerül megfogalmazni, vagy hogy nem. Tehát van helye a tiszteletnek és a tiszteletadásnak, nincs helye viszont a szorongásnak. Hogy mi lesz, hogyha ugye az emberek, mikor valami nagy ember elé járul valaki, előfordul, akkor tudjuk, hogy olyan görcsök jönnek, olyan tudom is én. Azt mondja, nincs értelme, hát az Isten úgyis tudja, hogy mit akarunk mondani. Azt mondta Jézus Krisztus, amikor imádkozni tanította a tanítványokat, és kifejezetten kérték, és ő erre válaszolt, tanította őket, akkor mondta azt ennek a keretében, nem csak a minta imát mondta, hanem szempontokat is, és azt mondta, hogy ne legyetek sokbeszédűek, mint a pogányok. Azt mondja, ott van az, hogy kilóra mérik már bocsánat az imát, hogy ha hosszabb, akkor értékesebb. Szóval ez így nem igaz. Azt mondja, hogy Isten jól tudja, hogy mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Máté 6. fejezetében tetszenek találni ezt az intelmet, vagy ezt a tanácsot. Hát itt van a gyönyörű kapcsolata a Bibliának megint, hogy ezt mondja az Új Szövetség, és itt olvasom, ugyanezt mondja az Ószövetség, hogy nem kell ez bonyolítani. Tisztelettel egyszerűen fogalmazzuk meg az Istennek, amit mondani szeretnénk, mert még nyelvünkön sincs a szó, és ő már egészen érti, hogy mire gondoltunk. Olyan csodálatos egy ilyen közegben élni. Tessék, helyet foglalni nyugodtan. Tehát látjuk, hogy az élet minden területére kiterjed, az Istennek a gondviselése. Az a kérdés, hogy ez milyen mértéket ölt. Hadd olvassam a folytatást, most picit hosszabban, de kevés gondolatot ismétel meg többféleképpen majd, csak azért ilyen hosszú a szakasz, amit olvasok, az 5. verstől a 12. Elől és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartott kezedet. Csodálatos előtteme tudás, magasságos, nem érthetem azt. Hová menjek a te lelked elől, és a te orcád elől hová fussak? Ha a mennybe hágok fel, ott vagy. Ha a Seolban vetek ágyat, tudnék ez a sír, tehát a sírban, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék, ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobb kezed fogna engem. Ha azt mondom, a sötétség bizonyosan elborít engem,
és a világosság körülöttem éjszaka lesz. A sötétség sem borít el előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal, a sötétség olyan, mint a világosság. Hát itt tényleg nagyon sok gondolat fordult elő, vagy többször ismétlődött, inkább így mondanám. Mindjárt kitérek rájuk, de annyit hadd bocsássak előre, hogy nagyon fontos volt felolvasni azt, hogy ez a Dávid zsoltára. Tudnék, itt a gondviselésről szól Dávid, és az a Dávid beszél az Isten gondviseléséről, akinek az életét feljegyzi a Biblia. Tessenek majd elolvasni. Javarészt bujdosásból, hadakozásból, menekülésből, üldöztetésből állt ez az élet. Tehát egy szakavatott személy nyilatkozik az Isten gondviselés. Egy olyan valaki, aki nem csak szép költői képeket tud felsorakoztatni, mert jó érzéke van hozzá, hanem egy olyan ember nyilatkozik, aki átélte, aki tudja, hogy mit mond, aki meggyőződéssel beszél, mert a saját tapasztalatát mondja. Ja, azt olvasom az 5. versben, hogy mindig elképzelem magam, mert ezt olvasom, hogy azt mondja, hogy elül és hátul körülvettél engem, és fölöttem tartod a kezedet. Hát akkor mi történhet még, nem? Hogy akkor mindenhonnan. Ja, bocsánat, a hasonlat, én azért eszembe, a rómaiaknál voltam a későbbi római korban egy ilyen katonai formula, amit a teknős béka úgy hívták, hogy a pajzsokat körbe rakták maguk körül az alakulatok, meg fölülre is, és nem volt mit kezdeni vele, mert olyan a teknős béka páncélja, hogy nem lehetett behatolni. Hát ez egy katonai megoldás volt, addig volt jó, amíg működött. Dávid azt mondja, hogy itt az Isten gondviselése veszi így körül. Őt nem a pajzsok veszik körül, hanem azt mondja, hogy az Isten a saját kezével, a saját óvó kezével veszi körül, rengeteget harcolt egyébként életében, és alapvetően nem a saját indítatásából. Vagy támadták, mert ártatlan emberként üldözték igazságtalanul, vagy már mint uralkodó kellett harcolni az országát megtámadó ellenséggel. Nagyon ritka volt az, hogy ő maga kezdeményezett harcot. Megtapasztalta ezt a fajta különleges gondviselést, az Isten gondviselését. Megtapasztalta, és mire jutott, így olvastam a 6. versben, csodálatos előtteme tudás, magasságos, és nem érthetem azt. Ezért ez nem kis kijelentés, hogy valamit nem értek. Tessen megnézni, az emberek nem nagyon szokták elárulni, ha valamit nem értenek. Egyszer voltam egy hasonló körben 10 évvel ezelőtt, volt ott egy beszélgetés, a Bibliáról volt szó nyilván, ugyanúgy, mint itt, utána beszélgettünk, ugyanúgy, mint itt szoktunk, és utána osztani kezdett a társaság, és ott volt egy barátom, aki hozott egy vendéget magával, először volt ott, nagyon tetszett az illetőnek ez az egész alkalom, és utána valamit kérdezett tőlem, és akkor arra válaszoltam legjobb tudásom szerint, hogy mit mond a Biblia. Aztán megint kérdezett valamit, megint válaszoltam. Megint kérdezett valamit, és mondta, hogy az az igazság, hogy erre viszont nem tudok válaszolni, mert erre nem ismerem. Most lehet, hogy van válasz, de én nem ismerem, vagy lehet, hogy nincs válasz a Bibliában, bevallom, nem tudom. És egy kicsit, nekem olyan meglepő volt, ami ekkor történt, mert a harmadik válaszomnál csillant fel a szeme. Nem az első, meg nem a másodiknál, amikor mondtam, hogy mi a válasz, hanem amikor azt mondtam, hogy nem tudom, hogy mi a válasz, mondta, hogy na, neki ez tetszik. Azt mondja, mert ő azt szokta meg, hogy akárhol megy, mindig biztos válaszokat kap, és korán sem biztos benne, hogy azok igazán biztos válaszok, de hát olyan bizonyossággal hangzanak el. De neki az imponált, hogy az előző két válaszom sokkal többet ér neki azon a háttéren, hogyha én nem tudnám, akkor úgyis megmondtam volna az első két esetben is. Én biztosan tetszenek érteni, mire mondtam el, hogy én úgy örültem, erre nem is gondoltam, de igaza van szerintem, hogy annak értéke van, ha egy ember elárulja azt, amit nem tud. Az nem szégyen, az egy igazán értékes dolog. És ezt azért mondom csak el, mert Dávid itt olyan csodálattal, hódolattal mondja azt, hogy egyszerűen csodálja az Istennek ezt a képességét, hogy hogyan tudja ezt megtenni, hogyan tudja ezt gyakorolni az életében, és azt mondja, hogy ez olyan magasságos neki, hogy az igazat megvallva ő ezt látja, elfogadja, csodálja, de nem érti. Nem érti. De azért, mert nem érti, azért még van. Ezt is hozzáteszem, mert ugye a modern racionalizmus azt mondja, hogy amit nem tudunk az értelmünkkel megragadni, az talán bizony nincs is. Hát ez azért eléggé szűkre szabja a lehetőségeket. Azért nagyon sok mindent nem értünk mi emberek. Dávidnak a hite ebben csúcsosodik ki, ebben az alázatban. Azt mondja, csodálatos előtteme tudás, magasságos, nem érthetem azt. De ezzel együtt komolyan beszél, mert így folytatja, hogy hová menjek a te lelked elől, és a te orcád elől hová fussak. Azt mondja, ha mennybe hágok fel, ott is jelen vagy. Ha a sírba, ugye a Seol, azt mondtam, az a sír, ott is. Tehát nincs olyan hely, sem magasság, sem mélység, sem azt mondja, a tenger túlsó szélére szállnék, ott is a te kezed vezérelne engem. Azt mondja, hogy sem földrajzi vonatkozásban, sem semmilyen vonatkozásban, ha akarna, sem tud az ember eltávozni és eltávolodni az Istennek a jelenlétéből. Megint hadd jelezzem, ez egyszerre jó hír és rossz hír. Jó hír azoknak, akik az Istent az oldalukon tudhatják, nincs félnivalójuk tőle. Milyen jó, hogy az Isten mindenhova elkísér bennünket.
Rossz hír azoknak, akik esetleg épp az Isten elől akarnak menekülni ide vagy oda, mert nem lehet menekülni az Isten elől. És így zárja le ezt a szakaszt a 11.-12. vers. Ha azt mondom, a sötétség bizonyosan elborít engem, és a világosság körülöttem éjszaka lesz, egy picit megállnék, szoktunk mi ilyet mondani? Tessenek mondani. Lehet, hogy nem ezekkel a szavakkal, de amikor azt mondjuk, hogy összecsapnak fölöttem a hullámok. Hát ez már tényleg kilátástalan. Ez egy reménytelen helyzet. Itt már nincs más hátra, itt meg kell adni magát az embernek. Ha azt mondom, a sötétség bizonyosan elborít engem. Tehát ez kész tény, ezzel nincs mit kezdeni. Azt mondja Dávid, hogyha az ember eljut oda, hogy megállapítja, hogy reménytelen a helyzet, akkor mit szokott megtapasztalni? A sötétség sem borít el előled. Azt mondja, hogy igen, lehet, hogy sok mindent elborít el a sötétség, de az Istentől nem tud elválasztani a sötétség. És fénylik az éjszaka, mint a nappal. Tehát azt mondja, ahelyett, hogy a sötétség lenne uralkodó, a sötétség is világosságra változik az Isten hatalma által. És a sötétség olyan, mint a világosság. Tehát azt mondja, hogy én az Isten gondviselését komolyan veszem. Ha komolyan veszem, hogy az Isten mindenhol jelen van, és jót akar az életünkben, akkor nincs az a reménytelen és csüggesztő helyzet, amit az Isten ne tudna visszajára változtatni. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek próbák, vagy nem lehetnek átmeneti nehézségek, de hát, hogy mondjak erre egy példát, ami eszembe jutott, lehet, hogy éppen legutóbb is, amikor itt voltam valaminek a kapcsán szóba, itt már nem emlékszem, de az egyik legkülönlegesebb történet a Bibliának számomra, amikor Józsefet eladják a testvérei rabszolgának. A sötétség bizonyosan elborít engem, nem? Hát mit várhat egy rabszolga? A becslések szerint 3 hónap volt az átlag életkoruk az erőltetett munka miatt az ókorban. Úgy tűnt, hogy a testvéreknek igazuk van, akik eladták, a logikájukat tekintve, hogy most ezzel megoldották a József kérdést a családban, mert József meg fog halni, és formálisan nem az ő kezük által, ugye mosták, mint később Pilátus a kezüket, hogy ők nem ölték meg, ők csak eladták rabszolgának. Biztosra mentek. József is biztosra mehetett volna, hogy mi lesz a folytatás. Én nem mondom, hogy másnap hozta az Isten a változást, 13 év telt el. Az nagy idő. De 13 év után József a fáraó után az első ember volt Egyiptomban. Ugye ismerős talán a történet, nem térek el részleteire, azt írja a Biblia, hogy a fáraó kiadta a parancsot, hogy senki se kezét, se lábát fel nem emelhesse. József tudta, és jóváhagyása nélkül. Nyilván nem szó szerint kell ezt értenünk, de úgy, hogy érdemi cselekvés senki sem. Érdemi döntés nem lehetett hozni Egyiptomban. Tehát teljes jogú kormányzója volt Egyiptomnak, és Egyiptom nem egy ország volt a sok közül, hanem hát a birodalom, az ország volt akkor. Hát amekkora nagynak tűnt a sötétség, hát az Isten tényleg világossággá változtatta a sötétséget az életében, mert ennél nagyobb posztot nem lehetett volna adni neki. Hát a fáraót lehetett volna még lesöpörni az útból, de gyakorlatilag mindegy volt, mert ugyanazzal a jogkörrel rendelkezett, mint a fáraó, teljhatalommal gyakorolta a fennhatóságot Egyiptomban. Azt mondja Dávid, hogy ő is ezt tapasztalta meg, őt is üldözte Saul, őt is halálra keresték, bizonyosan elborította az éjszaka, többször hibázott is Dávid, nem biztos volt abban, hogy elfogja Saul, tehát akkor elmenekült filiszteusokhoz, itt-ott elrejtőzött, nem kellett volna. Azt mondja Dávid, az Isten kegyelmes volt, megbocsájtotta neki ezeket a hibáit, és végül elhozta a megoldást, és végül őt felemelte a trónra, az Isten választott népének a trónjára, a maga módján és a maga eszközeivel tette ezt meg az Isten. Ezek a tapasztalatok azok, amiket itt Dávid megfogalmaz, és nem a saját tapasztalataként csupán, hanem oly módon, hogy mindenki magáévá tudja tenni, mindenki magáénak tudja érezni. Mi is, akik ilyen nagy távolságban élünk a szerzőtől, ugye Dávid kb. 3000 évvel ezelőtt élt. És itt kezdődik egy új szakasz a Zsoltárban szerkezetileg. Így olvasom a 13. verstől a 16-ig, hogy tessen megfigyelni, hogy eddig arról volt szó, hogy milyen csodálatos képességei vannak az Istennek, mire terjed ki az ő figyelme az életünkben, hogy milyen mértékű az ő gondviselése. Most pedig arról szól ez az olvasandó 4 vers, hogy mikortól van jelen az életünkben az Isten gondviselése. Bizony, te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél, csodálatosokat a cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Mert nem volt rejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomítattam, mint egy a föld mélyében. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva. A napok is, amelyen formáltatni fognak,
holott egy sem volt még meg közülük. Hát ezek olyan egészen végső dolgok, és egészen rendkívüli megfogalmazásban a szavakat, a költői megfogást illetően is, de azt illetően is, hogy milyen megkapó, mennyire megragadta a szerzőt is, amikor ezekkel szembesült. Ja, azt mondja, hogy te takargattál engem az én anyám méhében. Hát ez egy egészen rendkívüli kép szerintem. Mi is éppen most egy újszülöttet voltunk meglátogatni itt délben, egyik barátomnak a héten született kisgyermek, aztán őt látogattuk meg, mert közel is van így között ez az élmény. Egy olyan csodálatos, nem, hogy azt szokták mondani, hogy az a legvédettebb hely, ami létezik egy ember számára, az az anya méh. Hát ez olyan szimbólummá is vált, érthető módon. Ez a világ már sok minden veszélyen leselkedik egy emberre. És azt mondja Dávid, hogy az anyaméhben is volt valaki, aki még azon belül is azt mondja, hogy gondunkat is jelent. Tehát nyilván szó szerint ez nem igaz, de azt mondja, az Isten féltő gondoskodása már ott is jelen volt. Te takargattál engem. Hogy ez mennyire valóságos és nem túlzó kép, azt egyszerűen tudni, hogy mennyi veszélye leselkedik már magzati korban is egy emberre. Hogy mennyi káros kihatásnak van kitéve, vagy behatásnak van kitéve egy ember, akár genetikuson, akár környezetszennyezés révén. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy a világ legtermészetesebb dolga, hogy egy ember egészségesen születik meg. Mára sajnos ez nem igaz. Tehát ez nem túlzás, amit Dávid mond, hogy egy ember életére való odafigyelés, gondoskodás, az már ott kezdődik. Csak halkan jegyzem meg, hogy orvosok is mondják, hogyha valaki gyermekáldásra számít, akkor a gyereknevelés, azt mondják ilyen szakemberek, hogy az nem akkor kezdődik, amikor már ennyi éves, még nem akkor, amikor megszületett, hanem az előtt, hogy mit fog kapni az a gyerek átörökítés formájában a szülőktől. Bizony te alkottad veséimet, ugye ez azt jelenti, a vesék azok a belső rész, tehát egy összefoglaló fogalma a Bibliában, nem a szó szerinti szervet illeti ezt csupán. Azt mondja ezzel Dávid, hogy azokat az embereket is, akik Ádám és Éva születtek, az Isten alkotta. Ugye már azt mondják meg, hogy Ádámot és Évát az Isten megformálta, az a teremtés volt. De azóta születünk, mondják az emberek. Na jó, de hát ki alkotta azokat a törvényeket? Meg ki adja hozzá az életet? Hát. Szóval azért ne tévessze meg bennünket, hogy az Isten látható módon a kezével nem nyúl bele ilyen módon az életünkbe, de láthatatlan módon annál inkább jelen van. Minden új élet, minden születés, minden új személyiség, hogy így mondjam, amelyik megjelenik, az mind-mind az Isten teremtő munkájának az eredménye, csak nem kézművesként végzi ezt a munkát, mint az első két ember esetében, hanem a korábban általa felállított és azóta működtetett törvényszerűségeken keresztül végzi ezt a teremtő munkát. Ezért mondja, hogy te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében, és azt mondja, nem voltak rejtve előtted az én csontjaim, amikor formáltattam és idomítattam, mint egy a föld mélyében. Ja, azért szép ez a megfogalmazás, mert ugye nekünk most már hát modern világban élünk, 20. század vége, ultrahanggal megnézik, abba bát látszik az arc, én is láttam, ilyet felvették videóra. Tehát mondjuk áttekinthető most már az emberi test. De régen az olyan volt, nem egy titok volt, hogy mit hordoz az a szervezet, az anyamélyék meg az a test magában. És azt mondja, hogy mintha a föld mélyet akarta volna, egy titok volt, egyszer csak megjelenik az élet. Azt mondja, látták a szemeid az én alaktalan testemet, és most jön egy egész különleges megállapítás, és könyvedben ezek mind be voltak írva, a napok is, amelyen formáltatni fognak, holott egy sem volt még meg közülük. Hát azt mondja Dávid, hogy hol kezdődik az Isten gondviselése, azt mondja, nem a születésnél. Legalább előtte. Tehát amikor már hordozzák az embert, amikor formálódik a teste, formálódik az élet, hogy így mondjam. És most felteszi ezt a pontot az íre, ha lehet így mondani a 16. vers, hogy és nem is akkor kezdődik az Istennek a gondoskodása, amikor a mi életünk, ha úgy tetszik, formálisan biológiai értelemben is valahol elkezdődik a megtermékenyítéskor, hanem azt mondja, hogy jóval azelőtt. Még egyszer hadd olvassam, látták a te szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva, a napok is emen formáltatni fognak, az Isten tudta, hogy mikor fogunk megszületni, hogy mikor jön a mi időnk, mikor lépünk a történelembe. Holott egy sem volt még meg közülük. Ugye Jézus Krisztus szolgálatával kapcsolatban olvassuk a Bibliában, hogy amikor eljött az időnek a teljessége, akkor az Isten kibocsájtotta az ő fiát. Mit jelent ez? Hogy ő előre megjövendőlte évezedekre a korábban proféták át, hogy eljön az idő, amikor Jézus Krisztus megjelenik, mint üdvözítő és messiás emberi testben a Földön, és azt mondja, amikor eljött az időnek a teljessége, azaz a megjövendőlt idő elérkezett, betelt a megmondott időszak, tehát nem volt már tovább várnivaló, ezért betelt,
akkor az Isten elküldte, kibocsájtotta az ő fiát. Hát ennek a mintáról olvassuk itt is, hogy még egy sem volt meg a mi napjaink közül, és az Isten eleve ismerte. Hát ez a rendkívüli tudás nem csak a pillanatnak szól, hogy belelát a gondolatainkba, olvassa a szavainkat, még a nyelvünkön sincs, és már egészen érti azt, hanem azt mondja, ez a rendkívüli képesség, ez időben sem korlátozódik. Azt mondja, ő eleve tudta, amikor még egy sem volt még meg közülük. Kezdetből megjelenti a véget, olvassuk Ézsaiás könyvében. És ennek van egy nagyon fontos következménye, nem csak a közvetlen, hogy azért az Isten minden tudását, azt így kell értenünk, hanem van egy olyan következménye is, ha bele tetszenek gondolni, hogy a mi kapcsolatunk az Isten iránt mindig egyenlőtlen marad. Tudnék, egy ember akkortól kezd szóbálni az Istennel, amikor már elég érett és értelmes ahhoz, hogy komolyan vegye ezeket a fogalmakat, és jó esetben erkölcsileg elég érett ahhoz, hogy választom, hogy az Istennel szóba áll, sőt, dönt mellette. De az Isten nem azt mondja, hogy ő majd akkor lép velünk kapcsolatba, hogyha mi is akarjuk, addig meg nem foglalkozik velünk, hanem azt mondja, hogy van valaki, aki nekünk az életet ajándékozza, aki jóval azért, hogy mi megszülettünk volna, az örökké valóságtól fogva tudta, hogy jönni fogunk. Várt bennünket, és célja és vágya volt az, hogy velünk felvegye a kapcsolatot, megismertesse magát velünk, és komolyan vegyük őt a magunk érdekében. Ez olyan dolog, mint amikor már bocsánat, éppen itt voltam a példám, ugye, hogy ez a kisbaba született szerdán hajnalban, akiről beszéltem, pár fényképet is csináltunk róla a barátomnak, és hát nem úgy néz ki, mint aki tisztában van vele, hogy hol van, nem tetszenek haragudni, mondom így pár nap után, de azt látni kell, hogy a szülők hogy csüggnek rajta, meg hogy szeretik, meg ott volt a nagyszülő is, meg a nagynéni, az egész családot ott, meg hát mi is barátok ott voltunk. És egy piciben egy hasonló dolog, nem, hogy az a gyerek majd egyszer eljut oda, hogy rájön, hogy hát az apu meg az anyu, aztán a többiek is, majd elmesélik neki, hogy már itt voltak a kórházban, hogy örülték neki, hogy hogy szerették volna, és ez a kis mi kis hangyadimenziók már, bocsánat, történelmileg, ezek a napok, meg ezek az évek. Aztán majd újra megszületik, hogyha nagyobb lesz, mert addigra megint elfelejti, persze, tehát ez időbe telik. De tetszik, hogy mire gondolok, hogy milyen az, amikor azt mondjuk, hogy az Isten megteremtett bennünket, és örökkévaló korszakok óta arra vár, hogy egyrészt eljön a mi időnk, amikor mi lépünk a történelmi színpadára, már a szónak a hétköznapi értelmében, csak nem a nagy értelmében, tehát egyszer élni kezdünk, és hogy eljön az az idő, amikor felismerjük azt, hogy itt van, kell, hogy legyen Isten, valaki van a háttérben, és érdekelni kezd bennünket. És eljussunk oda, ahova Dávid eljutott, szándékosan léptem át a 14. verset, most van értelme, ide visszatérjünk. Olvastam, csak nem értelmeztem. Azt olvassuk a 14. versben: magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid, és jó tudja ezt az én lelkem. Hát nem fukarkodik Dávid a szavakkal, de érezzük, hogy ezek nem is kenetteljes szavak. Azt mondja, ez csodálatos. Ezzel nincs mit kezdeni. Ha az ember ezt egy pillanatig is komolyan veszi, én szerintem egyet tetszenek érteni velem, vagy hát Dáviddal leginkább. Azt mondta, hogy csodálatosak a te cselekedeteid. Hát az ember ilyet nem is gondol. Annyi Istenről hallunk, nem mindenféle bálványok, meg mitológiák, de hát hol van ilyen Isten? Én ilyen máshol nem találkoztam. Nem nagyon kerestem, de nem is igen találkozhatnék, mint amit itt bemutat a Biblia. Azt mondja Dávid, hogy ezek csodálatosak, csodálatosak a te cselekedeteid, és azt mondja, magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Azt mondja, ez egy kiváltság. Egy kiváltság az életjoga, egy kiváltság, hogy egy ilyen Isten világában élhetünk, és ez egy olyan mély megrendültséget, egy olyan mély érintettséget jelent Dávid számára, és még valamit hozzátesz, hogy jól tudja ezt az én lelkem. Tessék meggondolni azt, hogy csodálatosak az Isten dolgai, vagy nem, ez egy ténykérdés. Ha mi szerintünk nem, akkor is azok. Az, hogy különleges, csodálatosan megkülönböztetett bennünket, mikor az élettel ajándékozott meg, egészséggel, épkézlábsággal, életcéllal, tartalommal, ez megint tény, csak mi nem veszük tudomásul. Az viszont, hogy jól tudja ezt a mi lelkünk, ez a mi részünk. Hogy mindezt mi látjuk, komolyan veszük és értékeljük, ez tőlünk függ. Ez már nem ténykérdés. Ez már mindig az egyén döntése, az egyén választás, az egyén élete dönti el. Dávidra így hatott mindez, és tényleg úgy kívánnám, hogy mikor mi is ezeken a végső dolgokon elgondolkozunk, amikor erről az oldalról veszük szemügyre a Bibliát, tetszenek látni, ezek nem elméleti kérdések, ezek gyakorlati kérdések, csak óriási dimenziókban, az életünkkel kapcsolatban. Hogyha ezeket így vesszük szemügyre, akkor tényleg az embernek azt kell mondania, hogy Dávidnak van igaza. Ezek csodálatos dolgok. Ezek meghagyják az emberi képzeletet.
ezek bennünket megilletődésre kell, hogy késztessenek, és az lenne a kívánatos, még egyszer azt mondjam, hogy jól tudja ezt a mi lelkünk. Mit jelent az, hogy jól tudja? Hogy az ember egyszer úgy a mélyére hatol, a velejéig megérti, és utána ennek a hatását hordozza magával. Nem úgy, hogy szoktuk, hogy úgy, bocsánat, nekem mindig a vízipók jut az eszembe, nem arra az, hogy megvannak, bocsánat, hanem a természetben, hogy ugye felszínen rohangál, tetszett, hogy a víz feletti feszültségét használja, hogy soha mélyebbre nem megy, mert bele is pusztulna szegény. De sokszor mi is ilyenek vagyunk, hogy megelégszünk azzal, hogy nagy dolgok fölött úgy elrohanunk, mint a vízipók, ahelyett, hogy úgy várnánk egy kicsit, hogy adnánk neki időt. És az van igazán javunkra, ha valami nagy dologgal úgy találkozunk, hogy időt szenteltünk rá, és maradandóan tudta csiszolni a szemléletünket és a gondolkodásunkat. Ne úgy menjünk tovább, mint hogyha mi sem történt volna, mint hogyha nem találkoztunk volna. Valami ilyen nagy kijelentéssel, legyen szó Bibliáról, de még más dolgokra is igaz ez. Még egyszer azt mondjam, jól tudja ezt az én lelkem. Azt mondja, ez egy kiírthatatlan, elmúlhatatlan hatást tett rám, amikor ezt megértettem. És ezzel függ össze a folytatás is, hogy ez hogyan is történik. A 16. vers olvasom a 18-ig. Látták,

esetleg érezni ki a maga életébe, hogy olyan teher tud lenni a vallás önmagában, nem? Mert nem úgy érezzük, hogy mondjam, tehát úgy érezzük, hogy ezt kell tennünk, mert erre ne feltek, ezt tanították, tehát ha más nem időszakok lehetnek ilyenek az életünkben, nagyon sok embernek nyilvánvalóan teher a vallás, de teszi valamilyen kötelességtudásból. Tetszenek érezni ebben a két versben valamit, ami arra utal, hogy Dávidnak teher az Isten követése? Hadd olvassam még egyszer. És nékem milyen kedvesek a te gondolataid, ó Isten! Mi nagy azoknak summája? Számlálgatom őket, többek a fövennél, felserkenek, és mégis veled vagyok. Tetszenek érezni, hogy majd szétveti az öröm Dávidot. Azt mondja, hogy ő neki ez az életének az értelme. Olyan szépen fogalmaz, hogy nagy azoknak a summája. Mit akar ez mondani? Ugye a summát azt mi általában pénzre mondjuk, hát itt nem erről van szó, hanem hogy a gondolati összegzése, tehát a magva, hogy az Isten, amit mond, annak súlya van, annak magva van, azt mondja, hogy veleje van, milyen nagy dolgok ezek, és azt mondja, így olvastam még, hogy kedvesek nekem a te gondolataid. Hát bocsánat, a szóért csak, amikor vannak ilyen választások, hogy kihívnak az emberek, megkérdezik őket, hogy kire szavazott, tehát ilyen exit pollnak mondják, hogy kérdeznek, és hogy eszemét, hogy megkérdeznék bármilyen felekezetbeli embereket, amikor jönnek ki éppen az Isten tiszteletükről, ki a magáiról, hogy kedvesek neki az Isten gondolatai. Tehát, hogy azt tartja ott, vagy az, vagy egyszerűen, hogy mire gondolok, hogy a magva a lényege vonzza, vagy miért gyakorolja a hitét és a vallását. Félek, hogy nagyon sok ember őszintén ezt nem mondhatná el, hogy örömét leli abban a foglalatosságban, az Istennel való közösségben. Ő azt mondja, hogy nekem milyen kedvesek a te gondolataid, mi nagy azoknak a summája, számlálgatom őket. Ugye mit szokott számlálni az ember? Már bocsánat, ugye hát pénzt szoktak számlálni, hogy újra számolja, de jó, de sok. Ugye azt mondja, Dávid ugyanúgy élvezi az Istennek a gondolati gazdagságát, hogy újra végigmegy, gyönyörködik benne, és azt mondja, hogy felserkenek, mégis veled vagyok. Azt mondja, akár alszom, álmomban is erről gondolkodom, ezt leírja más zsoltárokban, hogy ha éjjel nem tud aludni, mit csinál, hát nagyon sokan mit csinálnak, hát ki ezzel, ki azzal üti el az időt, azt mondja, Dávid, én akkor rólad gondolkodok. De ezt mindig lehet érezni, hogy ez nem egy neveltetés, nem egy betanítás eredménye, hanem egy olyan embernek a boldog, hát kiárad belőle az öröm, hogy imádja, boldogan áradozik, talán így lehetne mondani jó értelemben, aki ennek a szépségét megízlelte, és akinek örömévé lett az Istennel való közösség. Nyilván az kedves az embernek, azzal időzik szívesen, ami a szívéhez közel áll, és ami fontos a számára. És itt érkezünk el egy olyan ponthoz, ami szintén, pontosabban két egység van még hátra a Zsoltárból, olyan gondolatok, amelyek következményei az előzőknek. Mert hogyha valakire így hat az Isten, ha valaki megismerte az Isten, tudja, hogy Zsoltár első, második nagy egysége mutatta, ha valakire így hat az Istennel való találkozás, olyan Dávidra is, és egy ilyen örömre jut el, és egy ilyen örvendezésre, akkor ennek két következménye kell, hogy legyen. Erről szól a Zsoltár, nem lenne teljesen, nem folytatódna. Az első, a kettő közül így hangzik, a 19. verstől olvasom. Vaj, ha elvesztené Isten a gonoszt, vérszopó emberek, fussatok el tőlem. Akik gonoszul szólnak felőled, és nevedet hiába veszik fel, a te ellenségeid. Ne gyűlöljem én, Uram, a téged gyűlölőket. Az ellened lázadókat ne utálja mé. Teljes gyűlölettel gyűlölöm őket, ellenségeimmé lettek. Hát ez az a rész a Zsoltárban, amit nem azt mondom, hogy szeretek felolvasni, de azért szeretem olvasni, mert érdemes róla beszélni. Mert nagyon sok embert megütköztet, hogyha ilyet olvas a Bibliában, mert úgy érzi, hogy hát na ez kilóg a sorból, szóval ez annyira nem illik ide, és ugye így mondhatnánk, én így írtam fel, hogy ez nem illik a szeretet Bibliájába, hogy így mondjam, hogy az emberek elképzelik a Bibliát, vagy a Biblia Istenét. Hogy biztos, hogy ez része a Bibliának, hogy benne volt. Hadd kérdezzem meg, hogy biztos, hogy nem illik bele? Egy picit gondolkozni kell ezen. Hogy nem lehetséges-e az, hogy esetleg a mi fogalmaink nem egészen egészségesek arról, amit szeretetnek nevezünk. Én azon gondolkoztam el, hogy ez az egész Zsoltár arról szól, hogy eddig azt sorolta, a szerkezet erről szólt, hogy egy embernek ezer oka lenne arra, hogy csodálja és tisztelje az Istent. Hát erről szólt a Zsoltár, nem? Dávid is, hogy magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél, és így tovább, és így tovább. Aki

0: mint hogyha azt mondaná Dávid, az itt leírtak, hogy aki egy ilyen Istent nem csodál, akit ezer oka lenne csodálni, hanem az ellensége, akkor azt a valakit nem lehet szeretni. Tehát, hogyha én az Istent szeretem, és van neki egy ellensége, akkor én az Isten ellenségét nem szerethetem, nem fogadhatom el. Nem tekintetem egyenértékűnek vele. Szükségszerű, hogy ami vele ellentétes, az ahhoz fűződő viszonyom is ellentétes legyen. Itt hadd egyezzem meg, hogy azért nem akárkikről van szó, testvérek, ez nem ilyen privát perpatvar, hanem így olvastam, hogy aki gonosz, aki vérszopó, hát azért ezek nem közönséges fogalmak. Aztán azt olvastam, hogy gyűlölik az Istent, tehát nem tagadják, ezt figyeljük meg, tehát nem azt mondja, hogy az ateistákról beszél, az Isten tagadókról. Azokról beszél, akik felveszik az Isten nevét, de hiába veszik fel. Itt megint nem arról van szó, hogy káromkodnak, ez egy félreértés, a harmadik parancsolatot is félreérti gyakran, hogy az Úrnak a Istennek nevét hiába felneved, az nem káromkodás jelent, hanem azt jelenti, hogy komolyan nem véve az Istent. Ott pontosan azokról van szó, akik hisznek az Istenben, de szükségtelenül veszik fel a nevét, vagy esetleg éppen olyasmit takargatnak az Isten nevével, ami messze ellentétes a szándékával. Egyszer azt mondta valaki, hogy a legnagyobb gaztetteket a történelemben az Isten nevében követték el. Ami nem azt jelenti, hogy az Isten jóváhagyásával, csak rá hivatkozva, ő vele takarózva. Dávid is ezekről beszél. Azt mondja, hogy akik gyűlölik az Istent, azokat ő teljes gyűlölettel gyűlöli és ellenségévé lettek. Miért csodálatos ez? Mert a legtöbb ember mit tesz? Hogyha van valamilyen kis házi perpatvar, akkor próbálja az Isten csatorrendbe állítani. Azért imádkozik, hogy Uram, én is hallottam már ilyet, hogy így verjen meg valakit, vagy úgy verjen meg az Isten, mert ne szerinte rossz ember. Hát ez borzasztó még a gondolat is. Dávid pedig mit mond? Azt mondja, hogy nem neki van egy problémá, és az Isten segítsen abban, hanem azt mondja, hogy ő annyira csodálja az Istent, az egész lényét, hogy az Isten ellenségeit ő is az ellenségeinek érzi. Mert azonosult az Istennel, azonosult az Isten ügyével, és aki egy ilyen Istennel szemben tud dolgozni, és hatni, és működni, azt ő személyesen is ellenségének tekinti. Tehát ez azért helyén kell érteni ezeket a szavakat. Tehát nem arról van szó, amit elsőre gondolnánk egy felületes olvasásra, hogy Dávidnak is megvolt az ilyen maga kis dühösködése, meg a magánügyei, és úgy, ahogy ő is tudott haragudni, hanem itt egy szent gyűlöletről van szó, furcsán azért tudom ez a két szó együtt, de az Isten ügyének ellenségeivel szembeni elvi állásfoglalásról van szó. És hagyd tegyem még egyszer hozzá, hogy enélkül valami csorba az álláspontban, mert azért nemrég olvastam ezt is, hadd jelezzem, itt éppen útközben is szó esett erről, akikkel utaztam, beszélgettünk, hogy a mi világunkban is elterjedt ez a nézet, hogy mindent jónak mondjanak az emberek. Hogy az is jó, persze, az a jó ember, aki mindenre azt mondja, hogy jó. Ez nem igaz. Jézus Krisztus azt mondja, hogy ti beszédetek legyen, nem tudom, tettek és hogy folytatódik, azt mondja, hogy legyen igen, igen, és nem, nem. Tehát azt mondja, hogy nemet is tudni kell mondani, mert ami negatív, az negatív marad, annak nem jár. Nem mondta azt, hogy a ti beszédetek legyen igen, igen, és igen, igen. Tehát ez a modern, univerzális ilyen, hát keresztény, vagy nem tudom milyen felfogás. Egyrészt, mert a hamisságot nem lehet igazságá, nem szabad igazságá avatni azzal, hogy úgy kezeljük, mintha igazság lenne. A dolognak neve van. Ami negatív, az marad negatív. Ez az egyik oka ennek a kívánalomnak, hogy maradjanak a dolgok az eredeti minőségüknek megfelelő minősítésben. A másik, ezt egyszer olvastam, és én nagyon igazságnak tartom, hogy aki a rosszat jónak mondja, tehát ebbe az irányba kegyesen eltorzítja az igazságot, úgymond jó szándékkal, az előbb-utóbb a rossznak fogja mondani. Tehát nem csak a rosszat fogja jónak mondani, ez látszólag egy kisebbik hiba, de azt mondja, előbb-utóbb törvényszerűen viszont a jót meg gonosznak mondja. Tehát teljesen fel fog cserélődni az értékrendje. Ez így van. Tessék megnézni, ez így volt mindig is a történelemben. Aki elszenenül jókodott, úgymond, jónak mondta a rosszat, annak előbb-utóbb útjában volt az, aki helyén kezelte a dolgokat, és utána már őt kezdte el rossznak mondani. Egyébként Jézus Krisztussal is ez volt a baj. Egyébként ma egy másik helyen kellett beszélnem a Pilátussal folytatott beszélgetéséről, és ott kiderül, hogy a zsidó főemberek utálták a rómaiakat, persze, mert elnyomók voltak, a rómaiak megvetették és lenézték a gáncsoskodó, ármánykodó zsidó főembereket, Heródes, a helyi király, nem volt beszélő viszonyban Pilátusra, tehát mindenkit utált. Egy közös pont volt köztük végül. Nem? Jézus Krisztust elítélték. Igaz, hogy ő ártatlan volt, de ebben az egyben egységet tudtak jutni, egymásra végül is elítélték. Pilátus nem szívesen, Heródes sem merte, végül a papok elérték, amit akartak. De a lényeg az az, hogy még egymást is keneteljesen tudták kezelni, még egymással is közös nevezőre tudtak vergődni, és mi volt a közös nevező, hogy a jót azt el kell veszíteni. Ez mindig így volt, és ez mindig így lesz. Ezért kell vigyázni. Tehát amikor Dávidnak ezeket a súlyos szavait olvassuk, ne Dávidot marasztaljuk el, hanem tanuljuk meg azt, hogy egy nagyon fontos követelmény az emberi életnek, hogy sose hagyjuk elhamarosítani a szemünket, még oly kegyes szeretet üzenetektől sem, mert ami rossz, annak az annak megfelelő értékítélet jár, megítélés, tehát a dolognak a megítélése jár. És hogy mennyire nem elfogult Dávid, ezt hadd támasszam alá az utolsó két versre, ez az utolsó szakasz, amit itt megemlítünk, hogy azt mondja, az Isten ellenségeinek ő ellensége, ezt mondta ki az előző 4-5 versben, hogy magára néze pedig nem kér elvtelenül valamit, az pedig itt derül ki, így olvasom, vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet, próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat. És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóság útján. Mi lenne, hogyha emberi kérések lennének itt a végén? Uram, akkor az ellenségeimet írd ki, engem pedig áldj meg. Ma bocsánat, de ez lenne az egyszerű vég, nem? Az előző versek arról szóltak, hogy az én ellenségeimmel bánj el, Uram. Az utolsó versek, hogy engem viszont áldj meg, Uram. De nem erről szólt. Ugye még egyszer adom, az előző versek arról szóltak, hogy Uram, a te ellenségeiddel van nekem bajom. Nincs nekem külön ügyem. Persze, hát az életet élte ő is úgy, ahogyan kell, de azt mondta, a te ellenségeiddel van bajom. És magának mit kért? Hát nem tudom, ezt sokan kérték volna. Azt mondta, hogy vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg a szívemet. Mint egy keretes műtesen nézni. Hogy kezdődött a Zsoltár? Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. És most visszatér ugyanoda, hogy Uram, kérlek is, hogy vizsgálj meg engem, és ismerd meg a szívemet, és próbálj meg engem, és ismerd meg a gondolataimat. Hát ki az az ember, aki hívni merné az Istent, meg engedni merné, kinyitni neki a belső zsalugátereket, hogy így mondjam, hogy benézhet az agyának a titkos zugaiba is. Ki merhet ilyet kérni? Hát az a valaki, aki becsületes, aki őszinte, aki nem azt mondja, hogy nincs benne semmi hiba, az Isten ott semmit sem találhat, ami negatív, de aki azt szeretné, hogy ne legyen semmi hiba, hogy ott ne legyen semmi negatív, csak egyet tud, hogy még saját magát is képes az ember becsapni és megcsalni. És ezért azt kéri az Istentől, hogy legyen neki segítségére. Amit az elején mondtam, az igaz, itt érünk oda-vissza, hogy ki ismer bennünket igazán. Hát nem tudom, hogy kinek van még olyan nagy véleménye magáról közönként, én nem akarom kollektíven deprimálni a hangulatunkat, hogy hát milyenek vagyunk, de azért biztosan átéltük már azt, még egyszer mondjam, hogy magunk is csodálkoztunk magunkon, hogy mikre vagyunk képesek, és nem pont a jóra gondolok ezzel. És ilyenkor az ember azt mondja, hogy hát ki tudja még mi minden lappang bennem, csak éppen a körülmények még nem hozták felszínre. És mi lesz, hogyha felszínre hozzák? Ezt meg kell előzni. És ezért mondja azt, hogy Uram, légy segítségenem, mert én magamtól is félek. Ugye azt olvassuk, aztán példabeszélek könyvében egy helyen, hogy boldog ember az, aki szüntelenül retteg. Igen. Ez az, amit az ember nem ért, hogy lehet boldognak lenni, ha retteg az ember. Hát nem úgy érti, hogy fóbiában él az ember, egy félelem fóbiájában, hanem hogy aki szüntelenül retteg attól, hogy nehogy rosszat kövessen el, aki résen van. Azért boldog, mert meg fogja előzni a rosszat. Itt is erről van szó, hogy Dávid azt mondja, hogy bárcsak ne kéne átélnie olyan megrázkódtatásokat, mint még egy Becsabé esete volt, mert Dávid ott megtapasztalta a nagy bűnére, hogy mi minden van még ő benne. És kéri az Istent, azt mondja, hogy ő a biztosat, az igazat, a valóságot szeretné tudni önmagáról. Ki mondja ezt meg neki? Egy tapasztalatlan ember még hisz magának. Egy tapasztalatlan ember már tudja, hogy csak az Isten segíthet. Ő adhat igazi választ. Ezért kéri, hogy vizsgálja meg. Aztán azt is hozzátehetjük, hogy irtózik Dávid nyilván a gondolattól, hogy valami rossz legyen még benne, valami rossz kibújjon az életéből, hogy valami, amit az Isten nem tud elfogadni, amit el kell ítélnie, és nem elégszik meg azzal, amivel nagyon sok ember megelégszik, hogy az önáltatása, hogy én elhiszem, elhitetem magammal, hogy én jó vagyok. Azért hány ilyen embert ismerünk, legyünk őszinték, hogy mikor egy életet felállítanak és sportszerűen élnek, hogy így mondjam, egy önáltatásban. Ha lehet, másokat is áltatnak. Az a legszánalmas, amikor már többiek mindent látnak, de még az illető ezt nem vette észre. Dávid azt mondja, hogy ő így nem akar élni. Ő szigorúan a valóságra kíváncsi, bármilyen megrázó is legyen az, ő felhatalmazást ad az Istennek. Sőt, ugye ez egy nagy szó, tudom, de igazság szerint ez nem felhatalmazás, mert a viszonyunkat tekintve inkább egy felkérés, egy meghívás, hogy az Isten tisztelje meg azzal, hogy ellátogat ő hozzá, felméri az ő életét, és megmutatja neki, hogy mi a valóság. Én azt hiszem, hogy ezekből látszik és érthető, hogy mitől volt Dávid olyan rendkívüli ember, hogy egyrészt ilyen mélységes ismerete volt az Istenről. Hogyan olvastam is, hogy jól tudta ezt a lelke. Őt tényleg az életén végig kísérte ez a fajta istenismeret. És az a csodálatos, hogy ő nem csak tényeket tudott az Istenről, mert közülünk is biztosan sokan sokat tudunk már a Bibliáról, de ez a Zsoltár arról szólt, hogy amit ő tudott az Istenről, az milyen hatást gyakorolt rá. Őt csodálatba ejtette, az Isten oldalára állította az Isten ellenségeivel szemben, és kimondatta vele azt, amit szerintem 100-ból 99 vagy 99 és fél hív ember nem merne mondani, amit ő mondott, hogy vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet, próbálj meg engem, és ismerd meg a gondolataimat. Igen, tedd meg, Uram, mert jobb, hogyha te találod meg, mint hogyha az élet mutatja meg a hibát. És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, tehát bármilyen, nem tudom milyen formában, de hogyha jelen van, ne legyen. És hozzátesz, hogy és vezérelj engem az örökké valóság útján. Hát ez egy érett hívő ember kérése. Azt mondja, hogy vizsgáld át az életemet, segíts kipucolnom a hibáktól, segíts legyőznem a hibákat, és azt mondja, hogy vezérelj engem. Tetszen kérdezni, mit jelent? Az Isten nem úgy van az életünkben, mint sokan hiszik, hogy egyszer találkoztunk, egyszer lerendezte az életet, és onnan megyek tovább egyedül megint. Azt mondja, hogy egy igazán becsületes, őszinte hívő ember rájön arra, hogy egyedül nem tud menni. Tehát kell, hogy valaki vezesse. Azt mondja, vezérelj engem, és milyen úton, annyit mindent lehetne itt mondani, hogy az igazság útján, a szeretet útján, sok minden útján, de azon az örökké valóság útján. Azon az úton, aminek a vége az örökké valóságba visz. Az örök életbe, mert az ember megtanulta legyőzni a rossznak bármilyen formáját is az életében. Tényleg azt látjuk itt, és ezzel zárnám a mondandómat, hogy Dávid nyilvánvalóan azon emberek közé tartozott, azon kevesek közé, akik egészen mély és szoros ismeretségre jutottak el az Istennel. Akiknek az ismerete meghaladta az elméletit. Nem elméleti jellegű volt, neki személyes volt az Isten ismerete. Ennek a hiányában nem lehet így írni. Egyszerűen a leírtak, a hangrendük, a gondolatok, az, ami ezekből árad, az hitelesíti a szerzőt a számunkra, hogy itt egy élő, egy hitben élő ember nyilatkozott meg, és hát azt kívánom mindnyájunknak, hogy az által elmondottak ránk is a kellő hatást tudják gyakorolni. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Adventnet Rádió Magyarországról.

Kedves gyülekezet, olvassuk a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét. János evangéliuma első fejezetéből, és pedig olvassuk a 9-től a 12. verset. Tehát János evangéliuma első fejezetéből a 9-től a 12. versig olvassuk az igét. Így hangzik. Az igazi világosság eljött már a világba, amely megvilágosít minden embert. A világban volt, a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Kedves gyülekezet, ez a rövid néhány sor János evangéliumában olyan ige szakasz, mindig az jut eszembe róla, hogy ez a megváltási terv, vagy az ember megváltásának a története röviden, tömören. Minden benne van. A dráma is, hogy a világ megváltóját, a világ világosságát az emberek többsége elutasítja, és az evangélium is, és az az örömhír is, hogy valakik azért mégis befogadták őt, azoknak hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyenek. De így kezdődik ez az igaz szakasz, hogy az igazi világosság már eljött a világba. Milyen fontos kifejezés ez az igazi világosság. Összhangban van azzal, amit Jézus földi életében mondott önmagáról. Azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Hatalmas mondat, nem? Ilyen három súlyos szót mondani, én vagyok az út, az igazság és az élet. Ha belegondolunk, itt csak három lehetőség van. Ilyen hatalmas mondatot, ilyen nagy súlyú dolgokat, hogy azzal önmagát azonosítja, valakit akkor mondhat, ha nagyon önhitt, valami elképzelhetetlenül önhitt, vagy akkor, ha elborult az elméje, vagy akkor, ha igaz. Több lehetőség nincs. Jézus esetében kizárt az a lehetőség, hogy önhittségből mondott ilyen nagyot, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Mert maga volt a megtestesült alázat és szelídség. Ha végigolvassuk a tanításait, az is kizárt, hogy egy elborult, elmélyű ember mondott volna ilyet. Akkor csak egy lehetőség maradt, hogy ez igaz. Jézus azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. És itt János apostol azt mondja, az ő személyében eljött az az igazi világosság, ami alkalmas arra, hogy megvilágosítson minden embert, minden dologban, ami a lelkünket gyötri, ami számunkra fontos. És mégis így folytatódik, a világban volt, itt élt közöttünk, itt lakozott bizonyos ideig közöttünk. És ez a világ általa lett, ennek a világnak a teremtője jött el az ő személyében emberként. És íme ez az igazi ember tragédiája, és a világ nem ismerte meg őt. És utána jön egy még fájdalmasabb, még tragikusabb mondat, az övéi közé jött. Az Ószövetség választott népe között született meg, akik annyi kinyilatkoztatást, annyi bizonyságot kaptak, az isteni kegyelem annyi megnyilatkozását. És itt a tragikus mondat, nem fogadták be őt. Érdekes, hogy itt nem azt mondja, hogy nem ismerték meg őt. Ezeken is el lehet gondolkozni, azt mondja, a világ nem is ismerte meg őt. És hadd tegyem hozzá, ez nagy részt az övéinek a vétke is, akiknek közvetíteni kellett volna ezt az ismeretet. De az övéről nem azt mondja, hogy nem ismerték meg, hanem azt mondja, hogy nem fogadták be. Megismerték, megértették, még a főpap is nagyon tudtak, hogy ki ő, amikor rákérdezett, hogy te vagy a Krisztus az élő Isten fia? Értelmével, lelkismertével felfogta, de nem fogadták be őt. Azt fejezték, hogy nem akarjuk őt, mi nem akarunk ilyen messiást. És itt már szinte megrendítő lenne, szinte lesújtaná az embert a tragédia, hogy a világ nem ismerte meg, az övéi nem fogadták be, és ő volt az igazi világosság, akkor milyen jövője lehet ennek a világnak? Mi a kilátás? Ha egy ilyen tragikus döntés megtörtént, mikor az igazi világosság eljött a világba. De mégiscsak feltisztul a kép, és mégiscsak itt van egy reménység, egy csodálatos evangélium a végén, amikor azt mondja, valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Milyen érdekes, hogy így fogalmaz, hogy valakik.
Ezzel érzékelteti azt, hogy ez mindig kisebbség lesz. Minden emberi nemzedékben egészen a Jézus visszajöveteléig csak valakik lesznek, akik befogadják őt. Nem azt mondja, hogy megismerik csupán, akik befogadják őt. És ezekről valami csodálatos dolgot mond, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. Azoknak, akik az ő nevében hisznek. És kedves gyülekezet, ma én erről az utolsó mondatról szeretném, ha együtt gondolkodnánk. Mit jelent ez a mondat? Olyan sokszor ráérzünk mi arra, hogy a Jézus tanítása, a Jézus példaadása igazság. Olyan sok ember eljut odáig, hogy mélyen szimpatizál a Biblia tanításaival, vagy Jézus személyével, Jézus csodálatos igéivel, és akkor azt mondjuk, hogy szép, szép, gyönyörű, eszményi, de nem lehet teljesíteni ezen a világon. Mások meg azt mondják, hogy nagyon szép, de úgy képzelik el, hogy ez valami óriási küzdelem, egy élethossziglani küzdelem és egy élethossziglani lemondás. És akkor az ember visszariad. Azt mondja, hát ez egy eleve vesztes ügy, egyénileg is, történelmileg is. Ki az, aki képes egy ilyen küzdelmet vállalni, ezt végigvinni önmaga ellenében, a világ, a környezet ellenében? Nagyon szép lenne, nagyon jó lenne, de nagyon sokan megszomorodva elmennek, mint a gazdag ifjú. Vagy ha ezt nem is fejezi ki formálisan, vagy ténylegesen nem is fordít hátad, de gyakorlatilag belenyugszik. Ugye én egész életemben csak csodálom, mint egy szép eszményt. Én azért mindig egy kicsit a közelébe húzódok, a tűz melegébe, de hát azért én arra nem is gondolok, hogy én igazán Jézus követője lehetnék, vagy igazán Jézus tanítványa, vagy igazán követhetném őt, mert azért ezt én nem merem vállalni. Vagy nem tudom vállalni, vagy úgy érezzük, hogy hát azért ez tulajdonképpen teljesíthetetlen. És testvéreim, mindezekkel az érzésekkel és gondolatokkal szemben, amelyek kimondva vagy kimondatlanul, rengeteg emberben ott vannak, akik azért addig eljutnak, hogy hallgatják Isten igéjét. Itt van ez a hatalmas ígéret, akik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. Testvérem, ez az ige azt vázolja elénk, hogy a keresztény élet egy küszködés, egy örökös öngyötörés, egy sziszifuszi küzdelem. Hát azt mondja, hatalmat ad, hogy Isten fiaivá legyenek. Mire ad nekik hatalmat, hogy Isten fiaivá legyenek? Mit jelent az, hogy Isten fiaivá lenni? Ezt legszebben Jézus a hegyi beszédben fogalmazta meg. Lapozzuk fel Máté evangéliuma 5. fejezetét. És Máté evangéliuma 5. fejezetéből így olvasom a fejezet végén, a 43. verstől, illetve a 44. és a 45. verset. Én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket, hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek, avagy a vámszedők is nem ugyanazt cselekszik-e? És ha csak a ti atyátok fiait köszöntitek, mit cselekeztek másoknál többet? Nem, de a vámszedők is nem azonképpen cselekszenek-e? Legyetek azért ti tökéletesek, mint a ti atyátok tökéletes. Kedves gyülekezet, szeretném megkérdezni, nem olyan igék ezek, amire azt szoktunk mondani, na ez már teljesíthetetlen. Szeresd ellenségedet, jót tegyetek azokkal, akik veletek ellenségesen viselkednek. És Jézus azt mondja, pont itt kezdődik, hogy az ember Isten fiává lesz. Pont itt kezdődik az, hogy az Isten jelleméhez hasonlítani kezd. Mert így folytatta el Jézus, hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai. Aki felhozza az ő napját mind a jókra, mind a gonoszokra, esőt és napfényt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. És aztán megkérdezi Jézus, hát ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, akkor nem vagytok a ti mennyei atyátok fiai. Azt a bűnösök is tudják, azt minden ember tudja. Eddig minden ember eljut. Hol van akkor a kereszténységnek a töblete? És befejezze ezzel, hogy legyetek azért tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Megkérdezem testvéreim, bárki el tud erre a színvonalra jutni a saját erkölcsi erőfeszítéseivel? És az ige azt mondja, hogy ezt próbáljuk meg, vagy ezt tegyük meg? Nem. Azt mondja, valakik, akik befogadják őt, azoknak hatalmat ad ahhoz, hogy Isten fiai legyenek. Hatalmat ad ahhoz, hogy hasonlítsanak az ő mennyei atyukhoz.
hogy egyre inkább tökéletesek legyenek, mint az ő mennyei atyuk tökéletes. És mi ez a hatalom, amit ad? Erre is nagyon egyszerűen válaszol az ige. Egy másik igét idézek, amelyben szintén Isten fiairól van szó, hogy kik az Isten fiai. Itt nem azt mondja, hogy milyenek az Isten fiai, mint itt, hogy hasonlítanak az ő mennyei atyukhoz, hanem azt mondja, hogy mivel rendelkeznek az Isten fiai. A Római Levél 8. fejezetében a 14. vers így hangzik, mert akiket Isten lelke vezérel, azok az Istennek fiai. János első levele 4. fejezetének a 13. versében pedig azt olvassuk, hogy erről ismerjük meg, hogy ő benne vagyunk, hogy az övéi vagyunk, mondhatnám így, az ő fiai vagyunk, hogy a maga lelkéből adott nékünk. Akkor megkérdezem, mi az a hatalom, amit kapnak azok, akik befogadják Jézust? Mi az a hatalom, ami által Isten fiaivá lehetnek? Helyesebb lenne így mondani, ki az a hatalom? Ki az a személy, akiben az isteni, erkölcsi, lelki hatalom is egyesül? A Szentlélek. Akik befogadják őt, azok ezt a hatalmat kapják meg. A Szentlélek jelenlétét, a Szentlélek bennük munkálkodását. Az Isten saját lelkéből kapnak, hogy hatalommal munkálkodjék bennük, hogy Isten fiaivá legyenek. Megkezdem, létezik ennél nagyobb hatalom? Az Isten saját lelke. A Szentlélek isteni személye, aki belül munkálkodik az emberben, hogy hasonlóvá tegye mennyei atyához. Legyőzze az önző, az öröklött, a szerzett természetet, és kiábrázolódjék benne a Krisztushoz való hasonlatosság. Nagyon szeretem Ézsaiás könyve 11. fejezetének a 2. versét, amely a messiásról szól, de mivel nekünk Krisztus követőivé kell lenni, Isten ugyanezt akarja elérni a mi életünkben is. Azt mondja Ézsaiás könyve 11. fejezetének a 2. verse Jézusról, a megváltóról. Így jellemzi őt, akin az Úr lelke megnyugszik, bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Csak éppen egy rövid szempillantással vegyük végig. Az első ige bölcsességnek lelke. Ez azt jelenti éles, tiszta gondolkodás, szellemi erő. Amit így fordít, hogy értelemnek lelke, az a héber szövegben úgy hangzik, hogy a jó és a gonosz megkülönböztetésének lelke. És azért teszi mindig hozzá, hogy a lelke, mert ezt a Szent Lélek közvetíti. Ha valakiben a Szent Lélek benne lakik, az logikus gondolkozást, következetes gondolkozást, tiszta, elfogulatlan gondolkozást tanul, annak szellemi ereje lesz, annak az embernek egy szellemi világossága. Akiben az Isten lelke lakozik, az pillanatok alatt különbséget tud tenni jó és rossz között. Annak egy szempillantás alatt látja a különbségtételt. Látjuk mindig. Hát magunk erejéből lehetetlenség. Hányszor mondjuk utólag, hogy nem láttam át rögtön. De akiket az Isten lelke vezérel, azokban ez az isteni erkölcsi hatalom dolgozik, és egy szempillantás alatt látják a különbséget az igaz és a hamis, a helyes és a helytelen között. És így mondja tovább, tanácsnak lelke. Ezt a kifejezésnél szemben vagyunk talán a legértetlenebbek. De a tanács mit jelent tágabb értelemben? Azt jelenti, és a Biblia ilyen gyakorlatias értelemben használja ezt a fogalmat, hogy mikor ott vagy egy gyakorlati helyzetben, élethelyzetben, akkor tudod, hogy most hogy kell az igazságosság szerint cselekedni. Hogy kell a szeretet és az igazság törvénye szerint tenned. Megkérdezem, sokszor van szükségünk tanácsokra? Sokszor állunk, hogy most jól szeretném tenni, de mit tegyek? Most hogy oldjam meg ezt a helyzetet? Most gyakorlatilag hogy csináljam? De ha valakiben az Isten lelke van, akkor az Isten lelke úgy dolgozik benne, mint a tanácsnak lelke. Rögtön megmutatja neki, ezt tedd, sugalmazza neki, megláttatja vele, hogy gyakorlatilag hogy old meg ezt a helyzetet, hogy viselkedj igazságosan, hogy döntsél, hogy cselekedj helyesen az adott helyzetben. Mint a tanácsnak lelke dolgozik. A következő azt mondja, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Mind a két szó külön-külön fontos. Meg lehet ismerni Isten csak a saját erőnkkel? Azt mondja a Biblia, hogy az Isten útjai annyival magasabbak a mieinknél, mint az ég a földnél. Gondolatai a mieinknél, mint az ég a földnél. Hát elég az ember szellemi és erkölcsi erő, megismerje az Istent? Megértse az ő gondolatait, megismerje az ő erkölcsi jellemét? Nem. De ha valakiben az Isten lelke lakozik, akkor az Isten lelke kinyitja az intelligenciájának a legértékesebb, hogy így mondjam, rekeszeit, és
És kiélesíti a szellemi és erkölcsi érzékeit, még az esztétikai érzékét is, mindent, hogy meglássa az Isten bölcsességét, meglássa az Isten erkölcsi jelmét, gyönyörködjék annak a szépségében. Mert az Úr ismeretének a lelke a Szentlélek, és még egyet mond, az Úr félelmének lelke. Ugye sokszor elmondtuk, hogy nem félelmet jelent ez szó szerint, ez Isten félelem, ez egy külön fogalom a Bibliában. Mikor valami gyönyörűt látunk, valami megrendítően szépet, azt mondjuk félelmetesen csodálatos. Tehát azt jelenti, hogy úgy megismerjük az Istent, hogy vele szemben mindig egy ilyen megrendültséggel vegyes, mély tiszteletet és csodálatot érzünk. Soha se veszítjük el az arányt, hogy ő a teremtő és mi a teremtményei. Ő a tökéletes Isten. Mi pedig a mélységből feljövő, az Isten kegyelme által a mélységből feljövő és a hozzá hasonlulás útján, annak a létráján felfelé igyekvő parányi és méltatlan teremtények vagyunk. Mindig fogjuk látni ezt az arányt. És mindig a kellő tisztelettel és alázattal viszonyulunk az Istenhez. Ezt is a Szentlélek tudja kimunkálni a szívben. Egyedül nem megy. Megkérdezem, kívánatos ez a hatalom, akit az Isten ad nekünk? Még egyszer mondom, bölcsességnek lelkét ad. A jó és a gonosz különbségtétel lelke a Szentlélek bennünk, a tanácsnak a lelke a Szentlélekben, hatalomnak a lelke, erőt is ad, fizikai és lelki erőt, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Az Új Szövetségben a Timóteushoz írt első levél első fejezetének a 7. versében, ott Pál apostol egész röviden szintén összefoglalja, hogy milyen ajándékot kapunk a Szentlélek által. Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten. Ugye ez is mutatja, hogy itt nem Istentől való félelemről van szó, mert éppen nem a félelem tűnik el az életünkből, ha az Isten lelke vezérel. És helyesbített pontos fordítás szerint idézem, hanem erő, szeretet és tiszta gondolkodás lelkét. Mi Bibliánk így mondja, hogy erő, szeretet és józanság lelkét. Még többet mond pontosítva, erő, szeretet és tiszta gondolkodás lelkét. Van ennél a három dolognál fontosabb az életünkben? Ez még azt is összefoglalja, amit részletezve mond az Ézsaiási ige, amivel az előbb foglalkoztunk. Ebben minden benne van. Erő, lelki és fizikai erő, szeretet és tiszta gondolkodás. Ez a legnagyobb értékek az életben. Ez az igazi hatalom, ha egy ember ezekkel rendelkezik. Erő, szeretet és tiszta gondolkodás. És ezt a hatalmat adja az Isten a Szentlélek által. És testvéreim, most szeretnék valamit kérdezni. Ismerjük ezt a hatalmat? A Jóisten nem azt akarja, hogy mi sziszifuszi küzdelemmel, öngyötréssel, önsanyargatással jussunk el a kereszténységre. És az sem, hogy örökösen csak nézzünk egy távoli eszmény, és örökös aggodalomban, üdvösségünk felé aggodalomban, örökös önmagunkkal való elégedetlenségben, az életünk kiteljesedése nélkül elforgácsoljuk, elpazaroljuk az életünket. Nem. Az Isten hatalmat akar adni nekünk, hogy az ő fiaivá legyünk. És akik az ő fiaivá lesznek, azoknak mit jelent Krisztust követni? Csak így fejből idézem Ezékiel könyve 36. fejezetéből, hogy az Úr mennyire nem egy keserves küzdelemnek akarja a keresztény életet. Ezt írja, adok nektek új szívet, új lelket adok belétek, és így folytatja, és az én lelkemet adom nektek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, az én törvényeimet és rendeléseimet megőrizzétek. Tehát, ha az ő lelke vezérel bennünket, ha befogadjuk őt, befogadjuk az ő lelkét, akkor mi történik? Azt mondja az Úr, én cselekszem a ti életetekben. A Szent Lélek, aki vezérel, én cselekszem, hogy az én törvényeimet, parancsolataimat, rendeléseimet megőrizzétek és megtartsátok. Ezért mondja azt János apostol első levele 5. fejezetében, hogy az Isten parancsolatai nem nehezek. Az ő parancsolatai nem nehezek. Nem nehezek, ha az ember ha az Isten lelkét adja velünk, hogy az ő parancsolatait megőrizzük és megtartsuk, ha ő vezérel bennünket. És akkor szeretnék megállni annál a kérdésnél, hogy hát ha ilyen csodálatos hatalmat akar adni az Isten, ahhoz, hogy mi az Isten fiaivá legyünk. Ha mi elfogadjuk ezt az életcélt, hogy Isten fiaivá lenni, ha azt mondjuk, hogy igaz emberré válni, Krisztushoz hasonló emberré válni, ez az élet célja, ez a boldogság titka, ez az igazságos, akkor mi megkapjuk ezt a hatalmat, megkaptuk ezt a hatalmat az életünkben, dolgozik ez a hatalom az életünkben, hogy Isten fiaivá legyünk.
itt ülünk ennyien, közülünk kik hány esztendős tagjai a közösségnek, és megkeresztelkedtünk, ki mennyi ideje a Jézus Krisztus nevére, mennyiben lettünk Isten fiaivá, mennyibe tündöklik ki a környezetünkből, hogy ez nem az a színvonal, ami az átlag embereké, akik szeretik, akik őket szeretik, és hát ugyanúgy küzdenek a hibáikkal, egy kicsit jobbak, egy kicsit becsületesebbek, mint mások, vagy pedig olyan minden egyes kereszténynek az élete, mint a hegyen épített város, ahogy Jézus mondta a hasonlata, messze kiemelkedik a környezetéből. De nagyon érdekes, mikor olvassuk az ószövetségi történelemben, hogy hogyan nevezték az Istenhez ragaszkodókat. Emberek fiainak hívták, ugye, akik a Kain útján jártak, és Isten fiainak nevezték azokat, akik az Úr nevét hívták segítségül. Ez azt mutatja, hogy borzasztó élesen elkülönültek az Isten fiai. Nagyon meg lehetett őket ismerni. Olyan különbség volt a kettő között. Megkérdezem, hogy most, akik keresztények, vagy mi, személy szerint mi, akik itt ebben a gyülekezetben ülünk, minket így el lehet különíteni, hogy vannak az emberek fiai, ezek meg az Isten fiai. Ez annyira az Isten jelleme tükröződik rajtunk, a beszédünkön, a viselkedésünkön, a magatartásunkon, az emberi kapcsolatainkon. És a végidején még egyszer vissza kell térnie annak, ami pedig abban az elfajult vízözön előtti világban volt, hogy egyesek az emberek fiai voltak, de mások az Isten fiai voltak. És ez egy szembetűnő különbség volt. De Isten fiaivá csak akkor lehetünk, ha befogadjuk őt. És itt megállok egy kicsit. Mit jelent Krisztus befogadni? Ugye mindnyájan ismerjük az ígét, nagyon nevezetes ige, Jelenések könyve, ebben a 3. fejezet 20. versében ezt mondja Jézus: íme az ajtó előtt állok és zörgetek, és ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Itt van arról szó, hogy mit jelent befogadni Jézust. Meghallani az ő zörgetését, és aztán megnyitni az ajtót, és befogadni őt. Tehát Jézust befogadni nem egyenlő azzal, hogy befogadni Jézus tanítását. Én befogadhatom a tanítását, elismerhetem, hogy mindig az. Elismerhetem, hogy ez egy cél az én számomra, hogy ilyen legyek. De más dolog Jézust befogadni, mint az ő tanítását befogadni. Ez azt jelenti, hogy nem csak azt hiszem, hogy ő itt élt a földön, csodálatos példát adott, minden tanítása igaz. Nem csak azt hiszem, hogy bűnbocsánatot nyerhetek általa, mert ő egy helyettes áldozatot megvalósított, hanem hisszük, hogy Krisztus feltámadt, visszatért a mennybe, ott, ami élő közben járunk, és áll az ő ígérete, hogy én ti veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Mi hisszük azt, hogy mi befogadhatjuk Krisztust ki által, a Szentlélek által. A Szentlélekről azt mondta Jézus, hogy engem dicsőít majd, és az enyémből vesz. És ő azt akarja, hogy benne, így mondta, hogy veletek maradjon örökké. Tehát a Szentlélek nek nincs külön mondani valója magáról. A Szentlélek mindenestől Krisztust képviseli bennünk. Hogyha a Krisztust befogadni, ugyanaz, mint az Isten lelkét befogadni. De ez a befogadás nagyon nagy dolog. És ha így nézzük, hogy Jézus mondta, hogy az ajtó előtt állok, zörgetek, és ha meghallja, és megnyitja az ajtót, akkor azt mondhatom, hogy sokszor mi még a meghallásig se jutunk el, hanem csak a hallásig. A hallás az az, amikor gyönyörködünk az Isten beszédében, de már nem halljuk meg úgy, hogy megszólított és megragadott. De azért én hiszem, hogy akik itt jelen vagyunk, sokszor meghalljuk ezt az örgetést. Nagyon sokszor csak halljuk. Szombatok telhetnek el, amikor csak halljuk, de nem halljuk meg. De vannak biztosan az életünkben esetek, amikor meghalljuk az örgetést, amikor megszólítva érezzük magunkat, amikor ösztönzést érzünk arra, hogy valóban befogadjuk Jézust. És akkor hogy vagyunk? Megáll a kezünk a kilincsen. Mikor meg kellene nyitni az ajtót, hogy befogadjuk őt, azt megtorpanunk. Nem érzitek, hogy ez úgy jellegzetes? Nem tudjuk az életünkben tetten érni ezt a megtorpanást? Hallani sokat hallom. Olykor meg is hallom. De hogy megnyitni az ajtót, és befogadni őt, itt megáll az ember. És hadd tegyem fel a kérdést, miért? Miért szeretünk mit megtorpanni, megijedni és visszalépni, és halogatni? Nem mondjuk azt, hogy soha, csak azt mondjuk, hogy majd. Most még erre én nem vagyok felkészülve. Most még én erre nem vagyok képes. Most még egy kicsit maradok magamnak. Még egy kicsit maradok magamban.
Miért? Miért torpan meg az ember? Miért nem nyitja meg az ajtót? Mikor itt az ígéret, valakik pedig befogadják őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. Miért van ez? Én is próbáltam gondolkodni rajta. Sokszor magunkat megismerni nem is olyan könnyű. És gondolkozzatok ti is rajta, hogy valóban úgy van-e, ahogy én próbáltam megfejteni, hogy miért torpan meg az ember. Féltjük az egyéniségünket, féltjük a szabadságunkat, féltjük azt a nagy énünket. Vagyis kevés a bizalmunk, és még nem igaz értelmünk vaksága nem oldódott föl. Mert még mindig azt képzeljük, hogyha mi befogadjuk Jézust, mert befogadni őt tulajdonképpen mit jelent? Az azt jelenti, hogy elfogadjuk őt az életünk urának. Ugye a Biblia sokszor hasonlítja a házassági szövetséghez, a Isten és az ember szövetségét. Hogyha szokták mondani, én is szoktam mondani, hogyha valaki nem képes arra, hogy szeretetből ezentúl mindig egyeztessen egy másik akarattal, akkor ne házasodjon meg. Mert a házasság az az, hogy ezentúl nem egy akarat van, a másiknak az érzéseire is tekintettel van, és a másiknak is az akaratára, de minden lépésben. Mert azt jelenti, hogy két ember egyé lesz. Hogy ezentúl vállalja a szeretetnek ezt az iskoláját, hogy a másik érzése, a másik akarata, és mindig ezzel a kettővel számol, és mindig egyezteti ezt a kettőt. Nem pedig keresztül, hogy minden az én akaratom, az én érzésem igazodjon a másik, hát neki az a dolgát. Szóba se jöhet más. De legtragédia lesz abból a házasságból, ami nem ezzel a felkészültséggel történik, hogy én vállalom a szeretetnek ezt az iskoláját, és még azt gondolom, hogy jót is tesz nekem, nagyon jót tesz az önzésem gyógyítása, hogy mindig egyeztetni egy másik akarattal, mindig tekintettel lenni a másik érzéseire, és nem csak a magaméra. És akkor, ha valaki Krisztus befogadja, az is egy szeretett szövetség. Az azt jelenti, hogy én mindig gondolkozom, ahogy mondja az Efézusi levél 5. fejezetének a 10. verse, hogy meggondolván mi legyen kedves az Úrnak. Na, ettől az ember visszariad. Hát azért, amikor én akarok valamit, amihez nekem kedvem van, ami nekem tetszik, én nem akarom megkérdezni, hogy az most kedves-e az Úrnak, vagy nem. Én azt meg akarom csinálni, én most ezt úgy akarok élni. És az ember megijed, hogy az ő egyéniségét, vagy a szabadságát feladja, ha befogadja Jézust. De ez a baj, hogy a vakságunk nem oldódott föl. Mert testvérem, gondolkozzunk csak el, fel kell adni tényleg az egyéniségünket. Mit féltjük mi ezt a nagy ént? Jézus mit mondott? Egy nagyon, nagyon végletes megfogalmazást alkalmazott. Azt mondta, hogyha meg akarja tartani valaki az életét, mindig magával, a maga életével, a maga céljaival van elfoglalva, elveszíti. Ha pedig valaki elveszíti az ő életét, én értem is az evangéliumért, nagyon kemény szó ez, elveszíti. Egyszerűen elengedi ezt a nagyént, feladja ezt a nagyént, és egy gondolkozásmódot fogad el, hogy mi legyen kedves az Úrnak, mert van nála tökéletesebb. Lehet tökéletesebb bölcsesség? Lehet tökéletesebb akarat, ami nekem is a legjótékonyabb? Ez csak egy értelmes alázat. És az ember azt mondja, ha én fel tudok oldódni az Isten és a fele barát iránt és szeretetben, és egyszerűen elveszítem az énemet, dehogy van szükség arra a nagy énre, dehogy kell azt dédelgetni, akkor leszek boldog, ha elengedem és elveszítem. Ez az, amikor az ember vaksága igazán feloldódik, amikor már nem retteg attól, hogy az én akaratom, az én kívánságom, az én elképzelésem, hanem amikor eljutott odáig, hogy hát akkor leszek szabad és boldog, akkor nem kell örökké magammal küszködnöm, akkor nem kell magam fogságában vergődnöm, és nem fog veszíteni semmit, mert megkapok az Istentől minden ajándékot, megkapom az önzetlen, visszasugárzó szeretetet másoktól. Nekem nem kell ezt az ént félteni állandóan. Pont akkor teljesedik ki az életünk. Olyan szép az a Biblia ige, azt mondja, Isten előre elkészített jó cselekedeteket, hogy mi azokban járjunk. Olyan élettervet készített számunkra, aminél jobbat mi megközelítőt se tudunk elképzelni. Ami ismerve a mi egyéniségünket, egyéni adottságainkat, képességeinket, az Úr azokat fölfejleszti, és azokat olyan jó cselekedetekben realizálhatjuk, hogy egy teljes és boldog életet élhetünk. De csak akkor, ha befogadjuk őt. Ha elfogadjuk őt, és egyeztetünk vele mindig, mindenbe belevonjuk az életünkben, és ettől megijed az ember. Azt mondja, na ez sok, ezt. Én még féltem, én még azért meg akarom magamat tartani. Én még ehhez ragaszkodom.
S testvéreim, pedig a hatalmat csak azok kapják meg, akik befogadják őt, akik meg is nyitják az ajtót, akik az ő nevében hisznek, akiknek teljes a bizalmuk az Istenben, akik boldogan teszik meg ezt az önátadást, akik boldogan vállalják ezt az állandó szövetséget. Ezt a hatalmat másképp nem lehet megkapni. És megkérdezem, miért nem lehet másképp megkapni? Mert akkor csak, ha Jóisten adná a nélkül, akkor mi csak a vétkeinket növelnénk, mert minden pillanatban fellázadnánk ellene, mikor mást akarunk, nem? Hát az Isten lelke erre nem adatik, hogy az Isten adja ezt a hatalmat, aztán mikor neked tetszik, akkor egy kicsit engedsz neki, következő percben abszolút föllázadsz ellene, és teljesen másfelé mész, így nem kapja meg az ember ezt a hatalmat. Csak akkor, amikor már teljes a bizalma az Istenben, amikor ő ezt maga akarja, amikor lenyomja a kilincset, és tényleg be akarja fogadni Krisztust. Ezért kérdezte meg Jézus mindig a betegektől is, mit akarsz, hogy cselekedjen veled, akarsz meggyógyulni, nem kényszerítelek rá, mert akkor úgyis hiába való. Akkor úgyis tönkreteszed ezt az ajándékot, akkor úgyis ellököd magadtól, és úgyse leszel az Isten fiához hasonló. Tehát ezt, hogy így mondjam, nem az Istennek a ridegsége, vagy a szűkmarkusága, hogy ezt a hatalmat csak azoknak adja, akik befogadják őt. Nem tudnak mások élni vele, nem tudják mások megbecsülni, nincsen másoknak hasznára. Csak azok, akik befogadják őt, akik az ő nevében hisznek. És akkor utoljára azt a kérdést tegyük fel, hogy hogyan kerülhetünk közelebb ahhoz, hogy befogadjuk Krisztust. Először is több alkalmat kell adnunk Jézus Krisztusnak arra, hogy zörgessen a szívünkön. Több alkalmat, amikor mi nem csak halljuk őt, hanem meg is halljuk, amit mond. Mert mi magunktól nem tudunk arra a pontra jutni, hogy akkora bizalmunk van, hogy megnyitjuk az ajtót. A zörgetés, a kezdeményezés az Istené. De ha mi szünet nélkül úgy hajszoljuk magunkat, ugye erről szólt a mai szombatiskolai tanulmányunk is, ha teletömjük a fejünket, fölpörgetjük e világ dolgaival örökké, és nem adunk alkalmat a Jóistennek, hogy ő zörgessen a szívünk ajtaján. Nem adunk alkalmat, hogy úgy az zörgetés addig mélyüljön, hogy mi meg is halljuk az ő szavát, hogy megszólítva érezzük magunkat. Tehát ez az egyik, amit tennünk kell. A másik pedig, amikor megszólítva érezzük magunkat, amikor meghallottuk az ő szavát, akkor próbáljunk odafigyelni magunkra. Most ne engedjünk az ilyen feljövő gondolatoknak, meg érzéseknek még egy kis halogatás, még egy kis vonakodás. Ilyenkor dönteni kell. Az ajtó megnyitása az egy döntés. Ha Jóisten megvilágosította az elmémet, ha engem vonz ez a csodálatos ígéret, akik befogadják hatalmat ad, hogy az Isten fiaivá legyenek. Ha mi szeretnénk az Isten fiaivá lenni, ha szeretnénk, hogy az Isten a maga lelkéből adjon, ha szeretnénk ezt a hatalmat elnyerni, amivel az ő parancsolatai nem nehezek, ha szeretnénk tényleg Krisztushoz hasonlóvá válni, tényleg szeretnénk igaz emberré válni, tényleg szeretnénk üdvözülni, akkor a mindenféle gondolatnak és érzésnek, amit Sátán hoz, mikor megszólítva érezzük magunkat, akkor azt az aranyalkalmat el ne játsszuk. Hanem akkor hozzuk meg a döntést, és nyomjuk le a kilincset, és fogadjuk be Krisztust. És rendeljük alá magunkat, és ne féljük elengedni az ént. Ne rettegjünk, ahol valamit elveszítünk. Istennél jobban senki nem tartja tiszteletben a szabadságunkat. Így kimondja a Biblia, mint a törvényt, mint az axiómát, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. És amikor Jézus így mondja, hogy aki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, még hozzáteszi, és ő én velem. Amivel azt fejezi ki, nem fogom elnyomni őt, nem lesz elnyomva azben a szövetségben.

ezért meggyógyult emberek, hogy közvetítsék az Isten ismeretét. És nehogy mi is olyan övéi legyünk, mint egykor a zsidó nép, akik nagyon, nagyon sok kinyilatkoztatást kaptak, és nagy volt a tudásuk, de mégsem fogadták be őt. Megismerték, de nem fogadták be. Nehogy mi is megálljunk ezen a ponton, hogy övéi vagyunk, névleg teljesen az övéi vagyunk, kereszténynek valljuk magunkat, elkötelezett kereszténynek, és meg is ismertük őt, de nem fogadjuk be. És ezért a hatalmat se kapjuk meg, és ténylegesen Isten fiaivá se leszünk. Ez mindennél tragikusabb, ezen a határmesdjén megállni és megrekedni. Hanem legyen ránk érvényes az igen, valakik pedig befogadták őt. Hatalmat adott azok, hogy Isten fiaivá legyenek. Mindenképpen a történelemnek ahhoz a záró szakasza felé haladunk, amikor el fognak különni, lesznek az emberek fiai, és lesznek az Istennek fiai. Mi vagy egyik csoportba fogunk tartozni, vagy a másikba. Vagy maradunk a nagy tömegben, akik nem nyerhetnek üdvösséget sem, isteni oltalmat a végső eseményekben is. Az emberek fiaival és az emberek tömegeivel lesz a sorsuk, vagy leszünk az Isten fiai, akik hatalmas küldetést teljesítenek az emberi történelem végén, és akiket az Isten oltalma őriz Jézus dicsőséges megjelenéséig, és az üdvösségbe fogad be. De nem tudunk Isten fiaivá lenni a Szentlélek hatalma nélkül, annélkül, hogy a maga lelkéből adna nékünk. És ezért kezdjük a reggeleinket ezzel, hogy Uram, add a mai napra a te szent lelkedet, és maradjunk addig az Isten színe előtt, míg ez a befogadás megtörténik, míg megalázzuk saját magunkat, és nem a magas, magabiztos fejünkkel megyünk előre, hanem beállítjuk már reggel magunkat arra a lelki magatartásra, hogy mindenben figyelünk a belső tanácsra, a belső hangra. És támaszkodunk erre a hatalomra is, mint egy szerető szövetségessel mindent egyeztetünk, egész nap tanácskozunk belül, és egész nap hagyjuk, hogy a mi lelkünket lecsillapítsa, irányítsa, vezérelje. Ha nap mint nap megismételjük ezt a befogadást, hamarosan Isten fiaivá leszünk, hamarosan kezdenek kirajzolódni. És ha belekóstolunk abba, hogy milyen Isten fiainak lenni, akkor már úgy leszünk, mint a Zsoltáros mondja, mint a szarvas a folyóvizekre, úgy vágyakozik hozzád az én lelkem, ó Isten, akkor már az lesz idegen. Akkor már nem fogjuk visszasírni a régi énünket. Akkor a Jóisten igazi örömet és igazi áldást és igazi életünk igazi kiteljesedését adja. Szívemből kívánom, hogy legyünk Isteni fiaivá, elnyelve azt a hatalmat, amelyet Jézus megígért. Amen. Szerető mennyei atyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, mint méltatlan emberek, és tudjuk, hogy az ő közben járása által mi mégis folyamodhatunk ezért ennek a csodálatos ígéretnek a teljesedéséért, hogy hatalmat adsz, hogy Isten fiaivá legyünk. Köszönjük, Urunk, ennek az éneknek a buzdító sorait is, és add, hogy beleivódjon a gondolatainkba, és sokszor az ajkunkra vegyük ezeket a kéréseket. Urunk, egyikünket se hagy nyugtot, hogy esetleg mi is olyanok legyünk, mint Izrael fiai, hogy látszólag a tiéd vagyunk, és meg is ismerünk téged, de mégsem fogadunk be. Urunk, add, hogy egyikünket se hagyjon nyugton ez a hatalmas ígéret, hogy mindannyian megkérdezzük önmagunktól, ismerem ezt a hatalmat, munkálkodik az életemben ez a hatalom. Uram, add, hogy mi mindnyájan kinyújtsuk a kezünket ezért az ajándékért, de ezt is csak te tudod megteremteni bennünk. Ezért kérünk, Urunk, hogy zörgess a mi szívünk ajtaján. Tégy fáradhatatlanul erőfeszítéseket azért, hogy mi igazán megszólítva érezzük magunkat. És Urunk, tudjuk, hogy a döntés a miénk, de még azt is tőled kérjük, hogy oldd fel a mi vakságunkat, és legyen a te zörgetésed, a te vonzásod oly hatalmas, hogy akkor mi minden késztetést megkapjunk ahhoz, és hogy dönteni tudjunk. És Urunk, adj bátorságot kérünk ahhoz, hogy mi ne féltsük az énünket, ne hallgassunk a kételyekre, az érzésekre, a vonakodásra, a halogatásra, hanem legyen bátorságunk megnyitni az ajtót, mert szomjuhozzuk azt a hatalmat, mert meg akarjuk ismerni a te lelked bennünk lakozását, ezt a tapasztalatot, amikor könnyű a te parancsolataidat megtartani, és amikor te magad formálsz át minket Isten fiaivá. Urunk, kérünk, add, hogy a mi gyülekezetünk átalakuljon Isten fiainak a gyülekezetejévé, add, hogy igazán a tiéd legyünk, add, hogy
hogy öröm és könnyű legyen számunkra megtartani minden rendelésedet,

Kedves gyülekezet, mint látjuk, sok kisgyermek van jelen, és a gyülekezet szíves türelmét kérjük, amíg néhány szót hozzájuk szólok. Kedves gyerekek, akik rendszeresen itt szoktak lenni, azoknak egy kis ismétlés lesz ma. Kíváncsi vagyok, hogy emlékeztek-e egy jóval ezelőtt együtt tanult bibliai leckére. Ez a kis beszéd, hozzátok szóló beszéd arról szólt, hogy Sámuel próféta kisgyermek korában különleges példa számunkra. Biztos legtöbben hallottatok róla otthon, vagy tanultatok a gyermekiskolában, és tudjátok, hogy egész kicsi korában, mivel édesanyja egész életére a Jóistennek szentelte, Éli főpap mellé került, ott, ahol az istentiszteleti összejöveteli hely volt, az úgynevezett Szent Sátor, és Éli főpap nevelte őt a Jóisten szolgálatára. És talán emlékeztek arra a történetre is, hogy a fekhelye nem volt túlságosan messze Éli főpapétól, és egyszer éjszaka a kis Sámuel hallotta a nevét, és amikor meghallotta a nevet, pedig nagyon mélyen jól aludt, abban a pillanatban fölugrott, és odament Éli főpaphoz. És valaki emlékszik-e rá, hogy mit mondott neki? Hogy is hangzott? Mit mondott neki? Azt mondta neki, itt vagyok, mert hívtál engem. És csodálkozott Éli, és azt mondta, hogy én nem hívtalak téged. Erről visszament a fekvőhelyére, és aludt megint tovább. Egyszer csak megint hallotta a nevét, hogy Sámuel. Megint azonnal kipattant az ágyból, és odament Élihez, a nevelőjéhez, az idős főpaphoz, és azt mondta neki, itt vagyok, mert hívtál engem. Éli megint csodálkozott, azt mondta, én nem hívtalak. De akkor arra gondolt, hogy ez a kisgyerek olyan istenfélő, olyan engedelmes, olyan tiszta és igaz életet él, talán a Jóisten ilyen fiatalon prófétájának hívja el, és talán a Jóisten szólította ezt a gyereket. És akkor azt mondta neki, ha még egyszer hallod a nevedet, akkor a következőt mondjad. És mit is mondjon? Mit tanította őt Éli főpap? Valaki emlékszik rá? Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. És gyerekek, tudjátok ebből mi a tanítás nektek? Mert ugyanis aztán az történt, hogy harmadszor is hallotta a nevét, és akkor ő már tudta, hogy a Jóisten szólítja őt, és valóban így válaszolt, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád, és tényleg a Jóisten szólította őt. Sokszor azt gondolom, hogy nektek, kisgyerekeknek ez a legfontosabb leszke az egész Bibliából, mert tudjátok, hogy mire tanít benneteket? Két feleletre. Ahogyan akkor kell felelni, amikor a szülők szólítanak titeket, mert ugye az Éli főpap olyan volt, mint a nevelőszülője a kis Sámuelnek, és hogyan kell felelni, mikor a Jóisten szólít titeket. Vagy az ő igéjéből tanít valamire, vagy a szüleitek mondják el nektek, vagy a gyermekiskolában, vagy a lelkiismeretetekben halljátok, hogy a Jóisten szól hozzátok, hogy kell felelni. Nos, látjátok, hogy a szülőnek hogy kell felelni? Akármikor hív és akármire kér. Itt vagyok, mert hívtál engem. Mindig így szoktak a gyerekek felelni a szülőknek. Mikor valaki nagyon játszik, és anyuka vagy apu kéri, hogy gyere be, késő van, vagy gyere légy szíves, segíts valamit, akkor miket szoktak a gyerekek mondani? Jaj, még most nem. Vagy úgy csinál, mintha meg se hallaná. Kell neki mondani, még egyszer, még egyszer. De gyerekek, gondoljátok meg, aki annyi szeretettel gondoskodik rőletek, aki annyit fáradozik, értetek, mi a helyes? Azonnal ugrani, és jegyezzetek meg egy jelszót, egy nagyon fontos jelszót, egy szóra szótfogadás. Azonnal azt mondani, itt vagyok, mert hívtál engem, mit kérsz, mit tegyek, mit csináljak, ez az azonnali helyes felelet. Igen, jól van, valaki odafigyel arra, amit mondok, és mindjárt próbálja magára alkalmazni. Tehát gyerekek, ezt a választ nagyon jegyezzétek meg. Látjátok, minden gyerek szeret aludni, de a kis Sámuel még álmában is tudta, hogy neki ő olyan tisztelettel tartozik Élinek, hogy még ha álmából ébredt föl, abban a pillanatban ugrott, nem is egyszer, másodszor is, hogy azonnal ott legyen, mikor az ő szeretett nevelője ő szólítja. Tehát akkor mondjátok csak kórusban velem együtt, hogy kell felelni a szülőknek, ha valamit kérnek, vagy behívnak, vagy akár hogyan szólítanak titeket? Itt vagyok, mert hívtál engem. Még egyszer mondjátok velem együtt. Itt vagyok, mert hívtál engem. És mi a jelszó? Egy szóra
szótfogadás. Első szóra szótfogadás, nem sokadikra. És ha a jó Isten mond nektek valamit, neki mi a helyes felelet? Látjátok, milyen szép felelet ez, amire Éli tanította a kis Sámuelt. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Legyetek szívesek mondani velem együtt. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. És tudjátok, mit jelent ez, hogy hallani? Azt jelenti, hogy engedelmeskedni is. Nem csak azt, hogy a fületekkel meghalljátok, hanem azt, hogy engedelmeskedni is. Mondjátok csak még egyszer velem. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Így legyen nálatok. Kívánom szívemből. Kedves gyülekezet, azt hiszem, mindnyájan tudjuk, hogy a mai istentiszteleti összejövetelünknek, mind a délelőttinek, mind a délutáninak egy speciális rendeltetése van. 30 évvel ezelőtt, 1975-ben bizonyos eseményeknek a hatására egy hitbeli megújulási mozgalom indult el közösségünkben, és most mi erről szeretnénk közösen gondolkodni és beszélgetni. Azt kell mondanom, hogy ennek, hogy ebben a témakörben, ebben az esztendőben országszerte egy-egy napot ennek szentelünk a gyülekezetekben, sokkal mélyebb oka van annál, mint hogy egy kerek évfordulóhoz érkeztünk. Szeretnék egy Zsoltár részletet felolvasni, és ez választ ad arra a kérdésre, hogy mi készített bennünket erre a döntésre. Szeretném a 78. Zsoltárból olvasni a 4. és a 6. vers első részét és a 7. verset. Így olvasom a 78. Zsoltárból a 4. versből. A jövő nemzedéknek is elbeszéljük az Úr dicséretét, hatalmát és csodáit, amelyeket cselekedett. 6. versben, hogy megtudja azokat a jövő nemzedék. És a 7. vers a legdöntőbb. Hogy Istenbe vessék reménységüket, és el ne feledkezzenek Isten dolgairól, hanem az ő parancsolatait megtartsák. Hadd olvassam el még egyszer ezt az utolsó verset, a 7., hogy Istenbe vessék reménységüket, és el ne feledkezzenek Isten dolgairól, hanem az ő parancsolatait megtartsák. Azt hiszem, ennek az igének a fényében világos, hogy egyáltalán nem az a célunk, hogy olyan fájdalmas eseményeket felkavarjunk, amelyeket mi is inkább elfelejteni szeretnénk. Az sem, hogy valamiféle önigazolásba kezdjünk, és az sem, hogy az évfordulóknak a szokását kövessük, hanem a hitbeli tanulságokat akarjuk összegezni, rögzíteni, elmélyíteni mindannyiunkban. Miért tartjuk ezt annyira fontosnak? Hát egyrészt 30 év nagy idő. Azok a gyülekezeti tagok, akik abban az időben felnőtt korúak voltak és aktív részesei ezeknek a történéseknek, azoknak egy jó része bizony sajnos mára már meghalt, egy más része nyugdíjas korú, nem annyira aktív már, és ezen felül hozzá kell tennünk azt, hogy 30 év elég távolság ahhoz, hogy bekövetkezhet az, ami az emberre annyira jellemző, hogy az emberiségnek rövid az emlékezete, az ember hajlik a feledékenységre. És az is emberi tulajdonság, hogy sokszor elhomályosulnak, vagy akár el is torzulnak tények bizonyos idő múltán a kollektív emlékezetben. Tehát úgy érezzük, hogy azoknak, akik átélték ezeket az időket, szent kötelességük a jövő nemzedéknek átadni mindazokat a hitbeli tapasztalatokat és hitbeli tanulságokat, amelyeket akkor szereztünk. A másik, ennél is fontosabb ok, hogy az idők jelei azt mutatják, a bibliai proféciák beteljesedése, hogy rövidesen megint igen komoly nehézségekkel találjuk szembe magunkat, és megbocsáthatatlan mulasztás lenne, ha nem elevenítenénk fel azokat a hitbeli leckéket, amelyeket annak a válságnak az idején megtanulhattunk és elsajátíthattunk, és amelyekre hamarosan ismét szükségünk lesz. Én azt hiszem, mindannyian ismerjük a Timóteushoz írt 2. levél 3. fejezetéből azt a nevezetes igeszakaszt, amely így kezdődik, Pál apostol ugye ezt írta 2000 évvel ezelőtt, hogy azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be.
De mi hajlamosak vagyunk ezután a bevezetés után, főleg csak azt a részét tekinteni az igének, hogy az apostol elsorolja, hogy milyen erkölcsi állapotok lesznek általában az emberek között, és úgy gondoljuk, hogy hát igen, ezért lesznek nehéz idők, mert az utolsó napokban az emberek magukat szeretők lesznek, és ebből következően ilyenek is ilyenek. De sokszor nem figyelünk eléggé a negyedik és az ötödik versre, a negyedik vers végére és az ötödik versre, ahol ezt olvassuk. Inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, akiknél megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. Kedves gyülekezet, szeretném mindenkinek a figyelmét ráirányítani arra, hogy az apostol jövendőlésében itt van a hangsúly, az utolsó időben legfőképpen azért állnak be nehéz idők, egyszer csak beállnak nagyon nehéz idők, mert olyan embertömegek, akik igazából inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, felveszik magukra a kegyesség látszatát, miközben annak erejét megtagadják. Vagyis miről szól ez az ige? Hogy a végidő szekularizált, vagy langyosan, felszínesen vallásos tömegei egyfajta kegyesség látszatát nagyon erőteljesen magukévá teszik és elsajátítják, miközben annak az eleje nem hat, az erkölcsi állapotok igazán nem változnak meg, vagyis más szavakkal azt mondhatnánk, hogy ez az ige szakasz azt mondja, hogy az utolsó időben azért állnak be nehéz idők, mert a világi és az egyházi elem megint összeelegyedik, és megint a kegyesség látszata alatt egyesülnek az embereknek a tömegei. Szeretnék még más bibliai ige szakaszokra is röviden utalni, csak a legegyértelműbbekre és a legnyilvánvalóbbakra, amelyek ugyancsak ezt jövendőlik, hogy Jézus eljövetelt, az egyházi és a világi hatalom összefonódik, az egyházi és a világi elem összekapcsolódik, és ez egy nagyon komoly megpróbáltatás idejét hozza el az Isten hívő népe számára. Gondoljunk csak Jelenések könyve 13. fejezetére, ott bemutat egy világi hatalmat, az a bizonyos kétszarvú fenevad, és azt mondja róla, hogy ő fogja mondani a föld lakosainak, hogy kit imádjanak. Amikor világi hatalom mondja meg a föld lakosainak, hogy kit imádjanak, és utána az ige szakasz arról is szól, hogy majd szankcionálják is, hogy akik nem engednek a világi hatalom szavának, hogy kit és hogyan imádjanak, azokat bizonyos szankciók, büntető intézkedések sújtják. Megkérdezem, egyértelmű bibliai bizonyságtétel ez? Egyértelmű. Hogy világi hatalom fogja megmondani, hogy kit és hogyan kell imádni, és akik nem engedelmeskednek, azok a világi hatalom büntető hatalmával találják szembe magukat. Jelenések könyve 17. fejezete utolsó verseiben miről van szó? Azt olvassuk a Szentírásban, hogy az a bizonyos 10 király, vagyis az egykori római birodalomnak az utódállamai, ugye a bibliai jelkép az egyértelmű, erejüket és hatalmukat a pápaságnak fogják adni. Ez még pillanatilag olyan misztikusnak tűnik a szemünkben, bár azt hiszem egyre kevésbé látjuk ezt elképzelhetetlennek, hogy megvalósuljon. Egyre több jelet látunk arra, hogy ez a misztikus és hihetetlennek tűnő folyamat megvalósul. A Biblia azt mondja, hogy az, amit ma még csak olyan jelekben látunk, hogy mondjuk egy pápa temetése ilyen európai eseményé válik, és világi hatalmak nemzeti gyásznapokat rendelnek el, függetlenül a világnézeti felfogásuktól. De ez a folyamat, aminek most ilyen jelzések csak mutatják, hogy ennek az ország útján vagyunk, odáig fognak mélyülni, hogy erejüket és hatalmukat odaadják. És Jelenések könyve 18. fejezetében pedig azt olvassuk, hogy a végidő Babilonja, ez a jelkép is nagyon ismert a bibliai proféciák fogalomvilágában, vagyis a végidő vallási, nagy vallási szövetsége a következő képen fog beszélni. Jelenések könyve 18. fejezet 7. versében olvassuk. Ezt fogja mondani, úgy ülök, mint királyné asszony, nem vagyok többé özvegy, és semmi gyász nem látok. Ez egy igen világos beszéd. Mindnyájan hallottunk arról, hogy a középkorban a trón és az oltár szövetsége volt jellemző. És mikor bomlott fel a trón és az oltár, az egyházi és a világi hatalom szövetsége? Ugye a nagy francia forradalom felvilágosodás eszmei áramlat a nagy francia forradalom nyomán fokozatosan ment végig a világon.
Ekkor lettek az egyházak özvegyek, elvált egymástól a trón és az oltár, külön vált a világ és az egyházi hatalom. És hogyha a végidőben, a végidő nagy vallási szövetsége így dicsekszik, hogy nem vagyok többé özvegy, mint királyné asszony úgy ülök, és semmi gyász nem látok, akkor ez azt jelenti, hogy az emberi töltelem legvégső szakaszában, Jézus eljövetele előtt megszűnik ez a szétválás, az egykor elvált házastársak újra egymásra találnak. És azt hiszem, mindnyájan tudjuk, hogy mi egyengeti ennek az útját a világban. Ugye sokáig a szabadság volt a legfőbb eszme az emberek számára, de önző emberek között a szabadság eszméjének a tökéletes érvénye, minél tökéletesebb érvényesítése se tud megoldást hozni. Ennek is megvannak az elhajlásai, a visszaütései, ennek is megjelennek a szélsőségei. És ma ott tartunk, hogy emberek egész nyíltan beszélnek arról, hogy az a korszak, amikor a szabadság volt a legfőbb érték, ez lejáróban van. Már egy korszakváltásban vagyunk, ma az emberek rendet, erkölcsöt és biztonságot kívánnak. Úgy is szokták mondani, ugye, hogy van egy ideológiai és erkölcsi vákum, egy légüres tér. Nincs olyan eszme, amivel egységbe lehet az embereket fogni. Nincs olyan, amivel valamire rá lehet őket egységesen bírni. Hiányzik az az erkölcs, ami valamiféle összetartó erőt adna az emberi közösségekben. És ezért ma a világi hatalmak is egyszerűen keresik az egyházaknak a szövetségét, az egyházaknak a segítségét. Gondolom, hogy többeknek az emlékezetébe bevésődött egy kép, egy fotó, amely újságokban megjelent, éppen II. János Pál pápa temetésével kapcsolatban. Azt láthattuk, hogy Amerika főméltóságai szám szerint 5-en ott térdelnek II. János Pál pápa ravatala előtt. Aki gondolkodik, az láthatja ennek a jelzés értékét. A világ ma vitathatatlan vezetőhatalma, vetélytárs nélküli vezetőhatalma, az egykor öntudatosan protestáns Amerikának a képviselői ott térdelnek II. János Pál pápa ravatalánál, ahogyan az újság írta, a Washington Post például körülbelül 6 percig csendes áhítatban elmerülve. Ez a beszédes jelenet mindenkit meg kell, hogy szólítson. Így olvastam éppen most egy hilatkozatot, amelyet az új pápa, a Ratzinger bíborosból lett 16. Benedek pápa tett a közelmúltban. Hadd olvassam ezt a mondatot. Az a célja, ezt vallotta, hogy Isten és a szent dolgok tisztelete jogi értékké váljon. Elolvasom még egyszer ezt a mondatot. Isten és a szent dolgok tisztelete jogi értékké váljon. Értjük, testvérem, ezt hogy lehet megvalósítani úgy, hogyha a világi hatalom a vallási törvényeket állami törvényekké teszi. Így lesz Isten és a szent dolgok tisztelete jogi értékké. És nagyon megdöppentem azon, hogy egy ismert amerikai vallásszociológus mennyire tisztán látja a helyzetet. 2002-ben jelent meg egy könyve, mindössze 2 évvel ezelőtt, és ezt írta. Teokrácia, ugye az azt jelenti Isten uralom, persze, hogy az egyházak uralmán keresztül. Teokrácia és vallási törvény, tolerancia, türelem és kisebbségi jogok, térítés és hitehagyás. Ezek lesznek a bel- és nemzetközi politika legmegosztóbb kérdései a következő évtizedekben. Tehát mit jósol ez a vallástudományi szakértő, ez a vallástörténész? Azt mondja, hogy a teokrácia és vallási törvény, hogy az egyházak uralhatják-e a világi társadalmat is, és hogy törvényekké válnak vallási előírások, állami törvényekké, tolerancia és kisebbségi jogok, amelyek ezzel ütköznek, térítés és hitehagyás, ezek lesznek a bel- és nemzetközi politika legmegosztóbb kérdései a következő évtizedben. Nos, kedves testvéreim, most értjük meg, hogy miért van értelme feleleveíteni a régmúlt dolgokat, mert 1975-ben az összes probléma miből származott? Abból, hogy az egyházi és a világi hatalomnak egy nagyon messze menő összefonódása alakult ki gyakorlatilag az összes magyarországi egyházakban. És ez az, amit manapság sokat feszegetnek, de azért mindenki ózkodik attól, hogy egészen feltáruljon. Ez egy nagyon messze menő mértékű összefonódás volt.
A délutáni beszélgetésre elhoztam fénymásolt lapokat, mindenkinek jut belőle, akit érdekel. Ezek olyan dokumentumok, amelyek még soha nem kerültek a nyilvánosság elé, ugye lassan válnak kutathatóvá ezek az anyagok, nem tartalmaznak egyetlen nevet sem, nem nevekre irányul. Ezek a kivétel nélkül az Állami Egyházügyi Hivatal levéltárából való dokumentum részletek, de ezekből a dokumentum részletekből, amelyek 1975 és 1989 közötti időből valók, tehát 75-től egészen a politikai rendszerváltásig, mindenki kiolvashatja ezekből a dokumentumokból minden közelebbi magyarázat nélkül, hogy milyen mélységű volt a világi és az egyházi hatalom összefonódása a mi országunkban. És most gondolkozzunk el egy nagyon lényeges dolgon. Ugye a kommunista állam ellenséges volt az egyházakkal. És még egy kommunista államban is, amikor kötelezővé tettek egy ideológiát, amikor az emberek az érdekeik érvényesítését úgy valósíthatták meg, ha ehhez az államhoz igazodtak. Még itt is létre tudott jönni egy olyan mély és szoros összefonódás. Akkor most gondolkozzunk el azon, amikor a kegyesség látszatát veszi fel a világi hatalom, amikor úgy tűnik, hogy egy csupa jó akaratú és vallásokat támogató törekvésekről van szó, akkor milyen mértékű lesz az összefonódás, milyen kísértések jelennek meg, mennyire nehéz lesz és mennyire fontos lesz a tisztánlátás. Nem tudom, mindenki tudta-e követni, amit mondtam, inkább még egyszer elismételem, ez nagyon lényeges dolog. Ha akkor, amikor egy ateista ideológiai állam ellenséges volt és szemben állt az egyházakkal, a kötelezővé tett ideológia és az emberek érdekei mégis arra vezettek, hogy ennek ellenére igen szoros összefonódás alakul ki évtizedeken át egyházak és a világi hatalom között, akkor mekkora lesz ez az összefonódás akkor, amikor a kegyesség látszatát veszi magára a világi hatalom, és amikor csupa egyház támogató, Isten tiszteletét szorgalmazó intézkedésnek tűnik minden, mekkorák lesznek a kísértések, mekkora lesz az alkalmazkodás és a megalkuvás látszólagos kényszere, mielőtt szinte kitérni sem lehet. Tehát ezért mi csak hálát adhatunk a Jóistennek a 30 évvel, meg azután, ezelőtt történt dolgokért, és az azután következő eseményekért és tapasztalatokért, mert ezek némi előízét adták annak, hogy milyen konfliktusok alakulnak ki ekkor, és bizonyos tapasztalatokhoz segíthettek bennünket. És itt szeretném fölvetni ezt a kérdést, ez egy komoly kérdés az egész magyarországi advent közösségben, mind a két egyház részt tekintve, hogy hogyan tekintünk vissza az 1975-re és az azután következő évekre. Szégyenfoltnak tekintjük, mert hát megoszlott a magyarországi hetednapi adventista közösség. Bizony ez nem öröm, bizony ez fájdalmas, bár mindnyájan egységesek lettünk volna, de a helyes alapzaton. De én azt mondanám, testvéreim, hogy ennél nagyobb baj csak az lett volna, ha az egész egyház behódolt volna, és nem lett volna még egy életerős hitvalló mozgalom sem a közösségen belül ezekkel az összefonódásokkal és hitelbi megalkuvásokkal szemben. Szeretném, ha ezt nagyon megjegyeznétek, nem jó a megosztottság, fájraljuk a mai napig. De még egyszer mondom nektek, ennél nagyobb baj az lett volna, ha nem lett volna egy életerős hitvalló mozgalom ezekkel a súlyos megalkuvásokkal és összefonódásokkal szemben. Magyarországon csak két egyházban volt jelentősebb hitvalló ellenálló mozgalom, az egyik a metodista egyház volt, a másik a miénk. És mondhatom azt, hogy a legéleterősebb és a legállhatatosabb hitvalló mozgalom itt volt. Testvérem, ne szégyenfoltként tekintsünk erre. Bár fájdalom a megosztottság, de tudnunk kell, hogy ennélkül még kétségbejtőbb lenne a helyzet. És nem tartanánk, messze nem tartanánk, még ott sem, ahol vagyunk, pedig most sem tartunk ott, ahol lennünk kellene. A közelmúltban egy körzeti istentiszteleten voltam Békés megyében, és oda jött hozzám egy testvér a végén, ő éppen az Unióhoz tartozó testvér volt, de nem azt akarom mondani, hogy ez csak arra vonatkozik, ránk ugyanúgy vonatkozik, sőt, a mi felelősségünk még nagyobb, mert nagy szabadságban csak az Isten igéje a mérték réges-régen. Ez a testvér így összegezte a véleményét, azt mondta, döbbenetesek az idők jelei, ennél már csak a mi állapotunk döbbenetesebb. Vagyis a mi lemaradásunk az idők jeleihez képest. Ez egy olyan időszak volt, amikor
Mi hálát adhatunk a Jóistennek azért, bármennyi fájdalmas és nem kívánatos jelenség kísérte ezt, hogy a közösségünk tagságának, mint az egy harmada, kitartott egy ilyen hitvalló mozgalomban. Igaz, hogy ekkor már a kommunizmus fokozatosan gyengült, börtönig nem ment a dolog, de fenyegetések, igen komoly fenyegetések és megfélemlítések, munkahelyekről, iskolából kitevések, útlevél megvonások, nyomozók oszlatnak fel istentiszteletet, vagy ez az imaterem, ahol most ülünk, ugye ennek nem ilyen mennyezete volt valaha, itt hatósági bontás történt, én akkor itt laktam ebben a házban, ez 1982-ben volt, és jöttek a buldózerek, és jött a rendőrségi kíséret, és neki fogtak szétbontani az imaházunkat. Tehát azért, ha nem is azt, amit a legsúlyosabb időkben a középkorban üldözött keresztények éltek át, de egy picit azért megizlelhettük, hogy a hatalomnak az erejével szemben hitvalló álláspontot elfoglalni, az mennyire nem egyszerű, és az mivel jár. És csodálatos volt, hogy nem volt megtorpanás a testvérek között. Igen, voltak egyesek, akik fokozatosan lemorzsolódtak és megfélemlettek. Bizony ez azért végig kísérte az éveket. Volt, akikről megtudtuk, hogy hatósági nyomásra beépítést vállalt, lemorzsolódott. Volt ilyen. De a tagság, mint egy egyharmada, mint a sziklatömb kitartott. És ha ezt a kis könyvet elolvassátok, emlékezetes idők, felejthetetlen tapasztalatok, amiben próbáltuk összegyűjteni gyülekezeti tagoktól az emlékeiket, akkor láthatjátok, hogy leírják, hogy feloszlatták a nyomozók egy istentiszteletet, rövid idő múlva megint mindenki együtt volt, és senki nem hiányzott. És senki sem rettent meg ezektől a dolgoktól. Én is emlékszem, amikor itt Zugligetben bontani kezdték a gyülekezetet, és megjelent a 12. kerületi tanács elnöke, akkor ugye ő nagy embernek számított, és azt mondta, hogy azért tudjuk meg azt, hogy elsősorban állampolgárok vagyunk, és csak másodszorban vallásos emberek, és megkérik, hogy ezek között a körülmények között ne tartsuk meg az Isten tiszteletet. Természetesen ugye nem akartak ilyen reklámot. Emlékszem, olyan nyugalommal tudtuk neki válaszolni, no, ezt nem ígérhetjük meg. Ezt nem ígérhetjük meg, mert a mi elődeink mocsarakban, erdőkön is, és bárhol összejöttek, akármilyen körülmények vagyunk, nekünk a szombat az a szent gyülekezés napja, isteni rendelés. Mi ezt nem tagadhatjuk meg, hogy mi ezen a napon összejövünk. Jöttek a testvérek példás fegyelmezettséggel, itt voltak pénteken délben, takarították a romokat, februárban volt a bontás, fóliafalak voltak a nagy hidegben, de mindenki söpölt, rakodott, és még az evangelizációkat se hagytuk abba, semmi nem szünetelt a nejlon falak között és a törmelék dombok mellett. Minden Isten tiszteletet megtartottuk, és a Jóisten megóvott, és komoly zaklatásra a bontáson túl az Isten tiszteleteken már nem is került sor. Ezután most térjünk rá a hitbeli tanulságokra, mert ez a döntő lényeg, hogy annak az időszaknak a tapasztalataiból milyen hitbeli tanulságokat vonhatunk le. Legelsőnek azt mondanám, testvéreim, hogy a Biblia tanulmányozásunknak egészen személyesnek és egészen elmélyültnek kell lenni. Mert annélkül nincs se tisztánlátás, se lelkismereti szabadságához nem tud az ember ragaszkodni, se bátorsága nincs az igazság melletti helytállásra. Tehát, ha valaki ma megengedi magának a külvilág nyomására, hogy mindig többet igényelnek munkahelyeken, és az ember a végsőkig van hajszolva, ha valaki megengedi, hogy kicsúszson a kezéből az, hogy ő az Isten igéjével naponta táplálkozik, és az van, hogy egy héten egyszer meghallgatjuk a prédikációt, futva egyszer átveszünk a szombatiskolát, és például nyugodtan merem mondani, nagy veszélybe sodorjuk a lelkünket. Mert ilyenkor nem segít az, hogy tudok tanokat, ilyenkor csak az segít, ha én magam győződtem meg szentül a Szentírásból, és nekem a Szentírás Isten beszéde, és én azt tudom mondani, hogy Istennek kell engedni inkább, mint embereknek. És amikor engem senki ettől a meggyőződésemtől és ehhez a lelkismereti szabadsághoz való ragaszkodástól nem tud eltéríteni. Ezért kérve kérlelek benneteket, hogy vegyük szívünkre azt az igét, hogy jól tesszük, ha figyelünk a prófétai beszédre, mint sötét helyen világító lámpásra, még nappal virrad és hajnalcsillag kell fel szívünkben. Állandóan figyeljük
a bibliai kijelentéseket és azzal párhuzamosan a bibliai proféciák történelmi beteljesedését, különben az álcázott és bonyolult események között nem fogunk tudni eligazodni. Szeretném elmondani, hogy 1975-ben mi segített nekünk. Vannak, akik biztos valamennyit tudnak erről a bizonyos SMC klubról. Azért hívtuk SMC klubnak, mert van Óbudában egy utca, San Marco utca, és ott lakott Kis János testvér, egy idős nyugdíjas prédikátor, és az ő lakásán jöttünk össze hetenként, mikor mennyi, 10-15 prédikátor, és ezt folytattuk éveken át. Azzal kezdtük el, hogy akkor ugye láttuk, hogy hova hanyatlott az egyházunk az állami és világi hatalom összefonódása miatt, és rettenetesen nyomta a lelkünket ez a lelki hanyatlás. És azt mondtuk, hogy azért jövünk össze, hogy nem állapot az, hogy a bibliai proféciák teljesedését 15-20-30-40 évvel ezelőtti szinten ismerjük. A gyarmati testvérnek a második világháború után kiadott könyve, a világdráma utolsó felvonása, ez az általános profétikus tudás, és azóta mit formálódott a világ, és mi ebből semmit nem tudunk, nem tudjuk a kortárs mozgalmakkal egyeztetni a bibliai jövendőléseket, és akkor ezt tettük. Biblia és a korunk, és próbáltuk ezeket jól átgondolni, összehasonlítani. Ha ezt nem folyt volna, nem lett volna világosságunk, hogy átlássuk, hogy miről van szó. Nem tudtuk volna megérteni, hogy miért veszélyesek bizonyos mondatok, mozgalmak és összefonódások. És nem lett volna az a lelki erőnk, hogy éljek Babics szavaival, hogy itt annyira nyilvánvalóan az Isten igé, és annyira nyilvánvalóan az Isten igének az áthágásáról van szó, hogy ez a hatalmi összefonódás elment odáig, hogy itt már hitelvek megváltoztatásának a kényszere történik, és ezt nem lehet elfogadni. Nem lett volna erőnk ezzel szemben felállni, tudva minden következményt. Tehát ez az egyik tanulság, amit szerettem volna levonni, és szeretnék elolvasni egy pár sort Ellen White Előtted az élet című könyvéből. Ezt egy sorsdöntő idézetnek tartom, és ezt ebből mindnyájan megérthetjük, hogy nekünk milyen kapcsolatban kell lennünk a Bibliával, hogy egy ilyen helyzetben megállhassunk. Más dolog a Bibliát úgy kezelni, mint jó erkölcsi tanítást tartalmazó könyvet, és annyira figyelni rá, amennyire ez összeegyeztethető korunk szellemével és a világban elfoglalt helyünkkel, és ismét más a maga valóságában tekinteni. Az élő Isten igéjének, amelyben van a mi életünk. Az az élet, amelynek át kell formálni a cselekedeteinket, szavainkat és gondolatainkat. A Bibliának, ha Isten igéjét ennél kevesebbre tartjuk, akkor elvetjük. Testvérem, ezt a mondatot szeretném aláhúzni. Ha Isten igéjét ennél kevesebbre tartjuk, akkor elvetjük. És nagyon-nagyon sok keresztény, egyházunkon belül és kívül, így viszonyul a Bibliához, ahogy olvassuk. Úgy kezeljük a Bibliát, mint jó erkölcsi tanítást tartalmazó könyvet, és annyira figyelünk rá, amennyire ez összeegyeztethető korunk szellemével és a világban elfoglalt helyünkkel. De ha csak ennyi nekünk a Biblia, ha ennél többre nem tartjuk, az annyi, mint megtagadni. Mert a Biblia valóságban élő Isten igéje, amelyben van a mi életünk, amelynek cselekedeteinket, állásfoglalásunkat és mindent formálni és meghatároznia kell. A következő dolog, amit szeretnék említeni, egy nagy tanulsága annak az időszaknak, hogy nem lehet emberekre tekinteni. Ez volt a legfájdalmasabb része a dolognak, hogy amikor az ember szembe találkozik egy nyilvánvaló hitelvi kérdéssel, egy igei állásponttal, és ugyanakkor ott van a világi hatalom kényszere ezzel szemben, és emberek számolnak a következményekkel, hogy mi lesz, ha én emellett kitartok, és hát akkor mi élne engem, akkor látni azt, hogy oszlik meg hirtelen a nép, hogy emberek, akikről azt gondoltuk, hogy hát szóval abszolút komolyan veszi ezeket a dolgokat, és akkor egyszerre csak látod, hogy elváltozik, és teljesen olyan álláspontra helyezkedik, hogy mentségeket keres ahhoz, hogy hogyan igazolja azt az álláspontját, hogy mégsem tart ki a bibliai elvek mellett. Ezek borzasztó fájdalmas megoszlások. És nagyon sokan voltak abban az időben, akik ezt a gondolkodást követték, hogy hát az egyház, hát ha Isten alapította ezt az egyházat, akkor az egyház többsége számít, és főleg az egyház vezetői számítanak, ők nem tévedhetnek. És nekünk azt kell nézni, ki vagyok én egy kis ember, hogy én most itt odafigyeljek, hogy ez most az igében hogy van, mint van, ez túl fárasztó,
és azon kívül félek, hátha én nem találom el a helyes álláspontot, hát nézzem meg, ami ez az Isten egyház. Az Isten egyház az biztos, hogy helyesen fog. Ami itt a többségi álláspont, és főleg amit vezetők képviselnek, hazaiak és külföldiek, biztosan az a helyes. Testvérem, nagyon könnyű erre az álláspontra helyezkedni, nagyon könnyű. És hadd mondjam, őszinte jó akaratból is. Valaki úgy érzi, hogy nem akarok magabiztos lenni, én inkább támaszkodom általam abszolút tekintélyeknek tartott személyekre. Megemlíteném, hogy egy nagyon bölcs dolgot fogalmazott meg valamikor Calvin, a 16. századi reformátor. Ugye létezik az ősi apostoli hitvallás, ami valószínűleg a 3. századból ered, és annak az úgynevezett harmadik hitágazata így kezdődik, hiszem az egy szent egyetemes egyházat, ha pontosan fordítjuk. És Calvin azt mondta, hogy ezt sokan szeretnék megváltoztatni, ugye a latin szövegben is oda tenni egy in prepozíciót, hogy hiszek az egy szent egyetemes egyházban. Na Calvin, vigyázzunk, az egyházat hiszem, az egyház szükségesebb, de nem az egyházban hiszek. Mert a kettő óriási különbség, mert mi nem hiszük az egyház tévedhetetlenségét. Egy egyház van a világon, amely ezt radikálisan vallja, hogy az egyház azonos Krisztussal, és az egyház maga tévedhetetlen, és az egyház klérusa tévedhetetlen, a legfőbb vezetése tévedhetetlen, ez a római katolikus egyház. De a protestáns elv ezzel ellentétes, a bibliai elv, a sola scriptura elv ezzel ellentétes. Tudjuk, hogy nincs sem tévedhetetlen egyház, sem tévedhetetlen egyházi vezető, egyetlen fundamentum az Isten igéje. És Sátán nagyon kis használja ezt a helyzetet. Ha emberek ahhoz szoknak, hogy az egyházban higgyenek, és egyes tekintélyekre figyeljenek, vagy magát az egyházat higgyék azért, mert valóban kétségtől nagyon jó alapokon indult, és Isten indította, és azt higgyék, hogy az olyan, mint egy bárka, amin belül baj nem élhet, és nekem arra kell támaszkodnom, akkor egy Sátánnak nagyon könnyű dolga van, mert meggyengít néhány vezetőt, akik erkölcsi gyengeségből, vagy hitelvi tisztállátás hiányából nem úgy foglalnak állást, ahogy kell, és ezzel együtt megy egy egész seregember, és egy seregember elhitetve van. Ezt az utat nem szabad követni. Szeretném a Galácia beliekhez írt első levélből felolvasni Pál apostolnak az egyszer s mindenkorra szóló útmutatását. Így olvasom Pál apostol Galácia beliekhez írt leveléből. Az első fejezetben a következőt mondja az apostol. A 8. verstől olvasom. De ha szinte mi, vagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, amit néktek hirdettünk, legyen átok. Amint előbb is mondottuk, most is ismét mondom. Ha valaki néktek hirdet valamit azon kívül, amit elfogadtatok, átok legyen. Mert most embereknek engedek-e, avagy az Istennek? Vagy embereknek igyekszem-e tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgálja nem volnék. Tehát az apostol a legszélsőségesebb példát hozza. Azt mondja, ha mi apostolok, megbomlana az értelmünk. És mi, akik, mint apostolok álltunk előttetek Jézus szenvedésének és életének tanúi és közvetítői. És egyszer csak mást mondanánk nektek, ami az Isten igéjében megalapozott. Sőt, még fokozza, ha mennyből jönne angyal, és mást mondana, ne fogadjátok el. Ezért mondom, mindennek az alapja az, hogy meggyőződjünk arról, amit így mond Pál a Tesszalonikai beszédben, hogy a Biblia valósággal Isten beszéde. Hogy ez az Isten szájából származik, ahogy Jézus mondta. Mert ha erről meggyőződtünk, akkor nekünk ez az egyetlen mérték. És hogyha ha mennyből jövő angyal mondaná ást, ha apostol mondaná mást, akkor is ez az Isten igének a szava. Hadd idézzek fel egy pillanatra egy jelenetet, ami nekem nagyon emlékezetes, mikor 1984-ben sajnos megszületett egy döntés, akkor ugye az akkori generálkonferencia elnöke Neil Wilson testvér jött Magyarországra, és hát mi egy megrázó élményt éltünk át, mert először tökéletesen megértett bennünket. Ugye én is ott voltam annak a 20 tagú csoportnak az egyik tagja, akik tárgyaltunk vele hosszú órákon át, Székelybeltan utca kistermében, és ugye tett ilyen nyilatkozatokat, hogy ha ti extrémek vagytok az úgynevezett ökumenikus kérdésben, amilyen megbélyegzést kaptunk, akkor extrém vagyok én is, extrém az egész Bonnerrel konferenciával, pontosan így gondolkozom, mint ti. Mélyen meghajolt egy nyugdíjas prédikátorunk előtt, és mindnyájunknak mondta, hogy a generálkonferencia elnöke nevében megkövetlek titeket azért, ami veletek történt, mert a szégyen hozt rám is, és arra a prédikátori karra, amelyhez én tartozom.
Azt mondta, ilyen adventistákkal szeretném feljavítani a mi közösségünket, és ehhez hasonló nyilatkozatoknak a sokasága 100%-os egyetértés. Aztán 2 nap találkozott a Állami Egyházügyi Hivatal elnökével, addig mi nem találkozhattunk vele. És majd nézzétek meg azokat az állami egyházügyi dokumentumokat, milyen érdekeset találtok vele benne ezekre a 84 januári tárgyalásokra vonatkozóan. Teljesen megértitek a dolgok hátterét. 2 nap múlva jött ezek után, a tárgyalások után, és azt mondta, itt van egy dokumentum, jóvá hagyta az Unióbizottság, jóvá hagyta az Állami Egyházügyi Hivatal, hangsúlyozom, hogy semmi módosítás a szövegen nem lehet. Ha ez közösségre

És akkor hogy történhet ez? Pont ennek az elveihez való ragaszkodás miatt mi hogy kerülhetünk azon kívül? És hát nem, egyszerűen, hát mi nem ütköztünk meg a mi egyházunkban, mi sehova menni akarunk, semmi más nem akarunk. Hát mi fog itt történni? Komolyan mondom, az agysejtjeink fájtak, és még az egész csapat már arra hajlott, hogy hát ezt nem lehet vállalni, írjuk alá, nem tudjuk mi lesz, ami lesz, írjuk alá. Egyszer csak megszólalt, ha jól emlékszem, Megervári testvér, és egy mondatot idézett Ellen White apostolok története című könyvéből, amely természetesen bibliai igéken alapszik, és ez a mondat így hangzott, annak, hogy így szól az Úr, nem állhat fölötte az, hogy így szól a földi hatalom, de még az sem, hogy így szól a földi gyülekezet. Megtaláljátok mindjárt ezt a mondatot. Annak, hogy így szól az Úr, tehát az Isten szava tekintélyének, nem állhat fölötte az, hogy így szól a földi hatalom, de az sem, hogy így szól a földi gyülekezet. És akkor olyan tisztelett a kép mindenkinek. 5 perc alatt meg volt a megegyezés és az egyetértés. Mert mindenki azt mondta, aláírhatjuk ezt a dokumentumot annélkül, hogy megtagadjuk Isten igéjét. Hiszen ebben olyan passzus van, hogy mi elismerjük, hogy túlkompenzáltuk ezt meg ezt, és mi megnyugtatjuk majd a gyülekezeteket, amelyeket mi felzaklattunk. És hát akkor megtagadnánk az Isten igéjét. Hát itt az Isten igéje elveiről van szó, és hát ezeket nem mi találtuk ki. Ha ezt nem lehet, akkor az egész csapat egységesen azt mondta, akkor nem tudjuk mi lesz, akármi lesz, de egy biztos, ezt a nyilatkozatot nem írhatjuk alá. Mert így is úgy is veszedelemben és nehézségben vagyunk, de a biztos fundamentum egyedül csak az, ha az Isten védelme van velünk, hogyha az így szól az Úr alapján maradunk, és onnét nem térünk se jobbra, se balra. Testvérem, ezek nagyon nehéz döntések, és még egyszer mondom, hogy nagyon véssük az emlékezetünkben, nem lehet emberekbe kapaszkodni. Ne felejtsük el soha Pál szavát, ha a mennyből jövő angyal, ha az apostol. Mert az így szól az Úr fölött, semmi sem állhat. Jézus azt mondta, az építi kősziklára a házát, aki ezekhez az ígéshez ragaszkodik mozdulhatatlanul. És csak azok maradhatnak meg az eljövendő minden eddigit messze felülhaladó válságban, akik ehhez a fundamentumhoz ragaszkodnak. Egy következő dolog, amit szintén röviden szeretnék csak említeni. Soha se felejtsük el azt, hogy az Isten igéjéhez való ragaszkodás, az nem azt jelenti, hogy az Úr abban a pillanatban segítségünkre jön, és minden nehézséget elhárít. Hát azért olyan is van, hogy az embernek a hitbeli hűsége és álhatatossága megpróbáltassék. A mi elődeink azok mindent elviseltek az Isten igéjéhez való hűségét. Én nagyon jól emlékszem egy jelenetre, és ezt is csak egész röviden elevenítem föl, részletesebben el lehet olvasni például ebben a könyvben is, amit az előbb említettem. Ezt a leckét mi az ügynek a legelején tanultuk meg. Ez 1975. október 8-a volt. Egervári testvért behívatták az Állami Egyházügyi Hivatalba, és a vele együtt tiltakozó többi 5 prédikától az én lakásomon imádkoztunk. Tudtunk mi abban az időben órák hosszat imádkozni, úgyhogy mindnyájan körbe imádkoztunk, aztán olvastunk valamit a Szentírásból, megint imádkoztunk, megint úgy éreztük, hogy ezek olyan lelki ütközetek, amiket csak imádsággal lehet támogatni. Tudtuk, hogy nagyon kemény tárgyalás lesz. Órák múlva került elő halálsápadtan. Azt mondta, hogy olyan állapotba került a tárgyalás, mert nem tudta. Fél óráig kellett majdnem gondolkozni, hogy hol hagyta a kocsiját, szóval. És hát elmondták, hogy bűnösnek jelentik ki őt, és a veletartókat az állam és egyház jó viszonya megrontásában, a világbéke ellenségeinek tekintik, és a törvény teljes szigorával fognak lesújtani, és jó, ha megmondja ezt a kollégáinak, mindenki tudja, mire számíthat. És tudjátok, mi volt akkor a bénító nekünk? Az volt a bénító, hát a Jóisten tudja, hogy a lelkismertünk szavára emeltünk szót. Hát akkor hol van a Jóisten? Hát mindig nehezebb lesz, mindig rosszabb lesz, és ő nem siet a segítségünkre. Olyan naívak voltunk. Szóval azt gondoltuk, hogy hát ha mi a lelkismertünk szavára helytállunk, akkor hol? Másnap jön a segítség, és nincs tovább. Megpróbáltatás. És akkor hát most ránk jön a hivatal a teljes súlyával, és ki tudja, mi következik még, és hát a Jóisten meg se szólal. És emlékezetes, hogy akkor valaki néma csöndben, kétségtől a Jóisten késztetésére letett egy verset a küszöbünkre. És éppen amikor elolvastunk egy bibliai szakaszt Illés történetéből, hogy 6-szor, mikor Illés várta a Kermel hegyén az esőt, 6-szor jött vissza a szolga, hogy nincsen semmi, de 7-szer látszott egy tenyérnyi felhő, akkor úgy teljesen visszhangot vert bennünk, mert mi is ezt éreztük, hogy már itt napok telnek el, benne vagyunk a legszörnyűbb küzdelemben, és nincsen semmi a Jóistentől, semmi jel, hogy támogat, vagy megvédelmez, vagy segít. És mi fog itt történni?

enni. És akkor, mikor ott volt a figében, hogy aztán hetedszer egy tenyérnyi felhőnek a hírét hozta, akkor valaki azt mondta közülünk, meglátjátok, a Jóisten nekünk is fog adni egy tenyérnyi felhőt, hogy el ne csüggedjünk. És akkor csöngettek, és akkor találtuk meg azt a névtelenül letett borítékot a küszöbön. Fölvittem, egy vers volt benne, nem fogom az egész verset elmondani, csak az elejét, mert az adott választ a mi kérdésünkre. Emlékkönyv az volt a címe, oda volt írva ez az ige, hogy az Úr pedig figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyv iratott előtte azoknak, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét. És utána ez kezdődött, így kezdődött a vers, valaki rád figyelt, meghúzódva csendben, hogy miként állsz meg testvér a nagy küzdelemben. Valaki hallgat még, a döntés most a tiéd, megtántorítanak, vagy hű marad szíved. Valaki hallgat még, most még egymagad vagy a Jákob éjszakáján, de ha átlátnál az égen, mély együttérzést olvasnál szemében. Valaki hallgat még, a döntés most a tiéd, s egy emlékkönyv iratik, ha hű marad szíved. Értitek, hogy kaptunk választ ebben a dologban? Valaki hallgat. A Jóisten hallgat, de nem így van, hogy mi fölállunk az igazságért, és utána nincs tovább megpróbáltatás, mert a kérdés ez, hogy most megtántorítanak, vagy hű marad szíved, a döntés a tiéd. Kétszer ismét, hogy a döntés a tiéd, de egy emlékkönyv iratik, ha hű marad szíved. És most még egymagad vagy a Jákob éjszakáján, de ha átlátnál az égen, mély együttérzést olvasnál szemében. Ez egy olyan tapasztalat volt, ami hosszú évekre tökéletes útmutatást és erőt adott. És egyáltalán nem csüggettünk el az egymást követő megpróbáltatások között, és nem úgy éreztük, hogy a Jóistennek kötelessége azonnal megszabadítani minket, hanem mindig hálát adtunk azért, hogy mindig küldött egy kicsi segítséget a kritikus pillanatban. És most már a végén vagyok, egy picit túlléptem az időt, de rögtön befejezem. A következő dolog, amit szeretnék említeni, szeretném bátorításul mondani mindnyájatoknak, hogy ne gondoljátok azt, hogy az előttünk álló nehézségekre félelemmel kell tekinteni. Ne gondoljátok azt, hogy a mostani hitünkkel és erőkkel fogunk abban megállni. Mert amikor eljön a szükség ideje, Isten külön lelki ajándékot ad a bátorsághoz, a helytálláshoz, a hithez, hogy rendíthetetlenül higgyünk Isten ígéreteiben. Említettem, hogy ez az időszak egy különleges lelki ébredésnek az időszaka volt, és az Isten igéje annyira megerősítette a testvéreket, és olyan testvéri összetartás volt, amire csak boldogság visszaemlékezni, és csak azt kívánjuk magunknak. Mikor ezekről beszélünk, nekem sokszor eszembe jut Albrecht József testvérnek egy mondása, ő egy már néhány éve meghalt, nagyon hűséges prédikátorunk volt. Albrecht József testvér nekem egyszer a következőket mondta. Mondta, hogy a második világháborúban háromszor hívták be frontszolgálatra. Tudjuk, mi volt a második világháborúban a frontszolgálat. És a következővel folytatta, ami engem nagyon meglepett. Azt mondta, ha jó lelki állapotot kívánok magamnak, akkor azt kívánom, hogy olyan lelki állapotban legyek, mint akkor voltam a fronton. Értitek, mit akart ezzel mondani? Amikor közel a nyomorúság, közel a segítség. Amikor nagy megpróbáltatásban vagy, az Isten olyan tapasztalatokat ad, olyan hitet és olyan kitartást, amit nem a mostani erőnkhöz és a mostani tapasztalatainkhoz kell hasonlítani. Itt csak egy-két sort még hadd olvassak nektek itt a gyülekezeti tagoktól jött visszaemlékezésekből, hogy milyen idők voltak ezek. Ezt írja például az egyikük. Az a legértékesebb tanulsága számomra ezeknek az időknek, hogy fogalmat alkothattam arról, milyen az, amikor Isten jelen van egy közösség életében, milyen az apostoli egyház lelkesedése, lelkülete, a tagok megbecsülése és ragaszkodása egymás iránt. Vágyva vágyom arra, hogy ismét jelen legyen közösségünkben és egyéni életünkben ez a lelkület. Egy más valaki ezt írta. Egy vidéki, elzárt vidékről való testvérünk. Nem akarom a Szentlélek kitöltéséhez hasonlítani ezt az időt, de mégis ez jut róla eszembe. Volt közös témánk, az ügyről beszélgettünk, tanakodtunk, imádkoztunk. Egyik kezemben a Fakanál volt, a másikban Ellen White tapasztalatok és látomások című könyve. Ennyire élénken kutattuk, ennyire érdekelt minket az igazság, hogy jól látunk-e a válságos helyzetben. Éjszakákon át kutattam, és végül megértettem, hogy miről van szó. Úgy éreztük, itt az ébredés ideje. Csodálatos lelki tanításokat kaptunk az időben. Egy más valaki ezt írta. Minden gondunk közös volt. Ha vidékre hívták testvéreinket, senki sem gondolkozott, hogy mikor ér haza, mit fog enni, hol is alszik.
Senki sem féltette a kocsiját, nem nézte, hogy újból tankolni kell. Testvérek megnyitották a házukat. Volt, hogy 30-40-en is voltunk egy helyen. Senki sem féltette a lakását gyülekezeti helyiségként sem. Szombatról szombatra sem. Levelet kellett fordítani, volt jelentkező. Külföldre kellett kimenni, volt jelentkező. Fáradtságot nem ismertünk. Mindig megkaptuk a bátorítást aznapra. Másnap megint újat. És még nagyon sok-sok mindent mondhatnék el ezzel kapcsolatban. Olvassátok el azokat a tapasztalatokat, mindenki ítélje meg, hogy ezeket lehet-e hamisítani. Ezek eredeti Istennel szerzett tapasztalatok, amelyekből egy jó csokornyit összegyűjtöttünk ebben a kis kötetben emlékeztetőül. És végül utoljára azzal fejezném be, hogy ha csak az Isten igéje melletti rendíthetetlen hűségben tölthetjük be azt a küldetést, amiért az Isten az advent mozgalmat létrehozta, és ami által a végső munkáját el akarja végezni a világon. Az advent mozgalom csak akkor lesz az, aminek Isten szánta, és csak az a maradéka fogja bevégezni az advent mozgalomnak az Istentől szabott küldetést, amely az Isten igéjét nem csak kutatja, nem csak hiszi, hanem él is, és aki se jobbra, se balra el nem mozdítható az Isten igéjétől, hanem szüntelenül növekszik a hozzávaló hűségben. Szeretnék Mikeás könyvéből olvasni befejezésül, Mikeás könyve 4. fejezetéből az első 2 verset olvasom, tehát Mikeás próféta könyvéből. Itt van egy jövendőlés, egy különleges jövendőlés az utolsó időkről, és itt a következőt olvasom. A 4. fejezet első 2 versében. Ez teljesedjék be rajtunk, és ne engedjük, hogy akár egyénileg, akár közösségileg bárki bármi eltérítsen attól, csak ebbe az irányba menjünk, és ezeknek az igéknek a betöltését tekintsük a rendeltetésünknek és a küldetésünknek. És lészen az utolsó időben az Úr házának hegye a hegyek fölé helyeztetik, és felülemelkedik a halmokon, és a népek özöllenek hozzá. Pogányok is sokan mennek, és mondják, gyertek, menjünk fel az Úr hegyére és Jákob Istenének házához, hogy megtanítson minket az ő útjaira, és járjunk az ő ösvényein. Mert Sionból jön ki a törvény, és az Úr beszéde Jeruzsálemből. Testvérem, mit olvastunk itt, hogy magasan fog állni a hegyek felett? Ez azt jelenti, hogy nem csak elméletben vallják az igazságot, de meg is valósítják. Egyszerűen kitűnik a keresztény közösségek, az egyes keresztények az életmódjuknál, az életvitelüknél fogva kitűnnek, mint a hegyen épített város. És azt mondja, akkor népek fognak özölleni, és azt mondják, menjünk oda, mert az Úr beszéde onnét jön ki. Mert az Úr beszéde máshol nem található meg. Az egyenes, világos, tiszta, határozott isteni szó, ami világosságot mutat a sötétben, és amely megtart minket egészen az Úr eljöveteléig. És még olvasom az 5. fejezetből a 7. verset, és Jákob maradéka olyan lesz a sok nép között, mint az Úrtól való harmat, mint a zápora fűnek, amely nem emberben reménykedik, és nem bízik ember fiaiban. Testvérem, észreveszitek, milyen szép ez a hasonlat. Rengeteg igazságra szomjas ember van körülöttünk, és az elközelgő nagy zűrzavarban és kötelező ideológiák és lelkismereti kényszerek világában az emberek keresni fogják az Úr beszédét. Én mélyen meg vagyok győződve, hogy a misszió nagy korszaka előttünk van. Biztos, hogy előttünk van. Mert az Úr minden ágazat és nyelv közül elő fogja hozni az igazságra szomjazókat. És akik azt keresik, hol van az Úrnak a beszéde. És ezeknek ez olyan lesz, mint az Úrtól való harmat, mint zápor a fűnek, amely a szomjas kiszáradt földet beitatja. És milyen lesz az a nép, amely ezt képviseli? Nem emberben reménykedik, és nem bízik ember fiaiban. Valóban az élő Istenre támaszkodik, és az igényére. A Jóisten segítsen meg bennünket, hogy ilyen néppé válhassunk, és így tölthessük be a küldetésünket, és se egyénileg, se közösségileg semmi ne térítsen le bennünket az útról. És a Jóisten áldja meg az egész világon az advent népet mindenütt, Magyarországon is az egész advent népet, és késztessen mindenkit arra, hogy erre az útra lépjen, mert ez a lelkület és ez a hozzáállás fogja egyesíteni azt a maradékot, amely be tudja fejezni Isten munkáját a Földön. Amen.

Jó reggelt kívánunk, sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A szeretet himnusza méltán híres, mint a szeretetről való legszebb és legigazabb kijelentés, mert körvonalazza azt, hogy milyen a hamis szeretet és milyen az igazi szeretet. Van ennél nagyobb kérdés a világunkban, ami miatt sokat szenvedünk, hogy nem tudjuk egymást jól szeretni, nem tudjuk egymást igazán, bölcsen, mértéktartóan, következetesen szeretni, hanem a szeretetünk sokszor inkább rombol, mint épít, ami persze már nem nevezhető szeretetnek. A szeretet himnusza körén belül is három vers szól erről, hogy igen, a szeretet az sokszor áll hamis, hamisítvány, mint ahogy mindent hamisítanak a mai világban, a szeretetet miért ne tennék. Szeretet hamisítvány a szép beszéd, lehet szeretet hamisítvány nagy mártíromság, nagy jótékonykodás, lehet a szeretet hamisítványa mögé bújni nagy tudománnyal, titokkal, ismeretekkel. Igen, sok képesség, sok hatalom, sok nagy tudás mögött sajnos üres szív és magamutogató önzés rejlik. A szeretetnek két döntő tulajdonságával kezdi Pál apostol a szeretet himnuszát. Mi lenne az, ami a legfontosabb a szeretetünkben? Hát nem más, mint amit így mond az apostol, hosszú tűrés és jóságosság. Ez az, ami lényegében megfogalmazható az igazi szeretetről adni azoknak is, mondja a jóságosságra, akik ezt talán nem érdemlik meg, akik bántanak, akik ellenségesek velünk szemben. De a gonoszt jóval meggyőzni, jót adni olyanoknak is, akik ezt nem érdemlik meg, mutat rá Jézus a hegyi beszédben, mert ebben a hasonlíthatunk az Istenhez. De szeretetnek nevezhetjük azt is, és ez is igazi szeretet, ez nem hamisítvány, ez nem látványosság, hogy szeretet egyenlő hosszú tűrés. Hosszan tűrni, türelmesnek lenni egymás iránt, ebben van szeretet, ebben van megértés, a másik megbecsülése. De mi az, ami tönkre teszi a szeretetet? Mi az, ami csírájában folythatja meg az igazi szeretetet? Hát ezzel kezdi az apostol a sajnálatosan hosszú felsorolást, a hosszú tűrős és a jóságosság után azt mondja, a szeretet, az igazi szeretet nem irigykedik. Vajon miért ezzel kezdi a negatív tulajdonságok felsorolásakor a szeretet kártevőjeként, hogy az irigység nem fér a szeretethez. A szeretet nem irigykedik. Mit mond a példabeszédek könyve 27. fejezet 4. verse? A búsulásban kegyetlenség van, és a haragban áradás, de ki állhatna meg az irigység előtt? Igen, kedves hallgatók, az irigység, ami tönkreteszi, ami megfojtja az igazi szeretetet. Ha valakiben irigység, ha valakiben féltékenység van, ha valaki több akar lenni a másiknál, és kívánja a másiktól azt, ami nem az övé, irigykedik a másikra, vajon lehet-e akkor szeretetről beszélni? Azt mondja a 10 parancsolat, egy módon küzdhetünk az irigység ellen, ami tiltásként jelenik meg a 10. parancsolatban. Ne kívánd a te fele barátodnak, se házát, se feleségét, se semmiét, ami a te fele barátodé. Az irigységet a kívánságban kell legyőzni. Mert aki a másikét kívánja, aki irigykedik a másik javaira, aki irigykedik arra, hogy a másiknak jobban megy, mint nekem, az még nem töltötte be igazán a szeretet törvényét. Mások fölé kerekedni, másoktól irigyelni nem férhet össze a szeretettel. Bárcsak mélyen a szívünkbe vésnénk ezeket a gondolatokat, a szeretet nem irigykedik. Kívánunk sok erőt, sok örömet a szeretetben az elkövetkezendő napon.

0: Kedves gyülekezet, először a gyerekekhez szólok. Kedves gyerekek, egy bibliai igét tanuljunk meg. Így hangzik: az Úr, a Jóisten szemmel tartja az őt félőket. Értitek ezt a kifejezést, hogy szemmel tart? Például mondjuk anyukátok valamit csinál a konyhába, vagy bárhol, és ti meg ott ugráltok, körülötte játszotok, és ő végzi a dolgát, de az egyik szemével mindig figyel titeket, nem kerültök-e veszélybe, nem lesz-e valami baj. Hát ez az, amikor valaki szemmel tart. És milyen bátorító, hogy a Jóisten, aki a világ mindenséget teremtette, aki mindent kézben tart, egy parányi emberre és egy gyerekre is úgy figyel, hogy szemmel tartja. Mindig kíséri a figyelmétvel, mi történik vele, mit csinál, és ez nekünk nagyon bátorító és bizalmat adó. És szeretnék nektek egy kis történetet elmondani, hogy a Jóisten mennyire kis dolgokra is odafigyel az életünkben, és mennyire szemmel tart. Az édesanyám mesélte el, hogy a háború idején, szerencsére ti még nem tudjátok, mi az a háború, ne is tudjátok, és hát ő a 2 éves kis nővéremmel, és várandósan menekült Kolozsvárról, ahova egy időre helyezték őket, mivel ugye apánk hadifogságba került, menekült a rokonokhoz Kőröshegyre. Abban az időben nem volt ám könnyű háborús időkben utazni, nem volt veszélytelen. És apánknak az egyik kollégája elkísérte őt Budapestig, segítette őt, de Budapestről Balatonföldvárra, ugye amellett Kőröshegyen laktak a rokonok, oda már nem volt olyan egyszerű, hogy tovább kísérje valaki, tehát oda már egyedül ment ezen az útvonalon. És ugye akkor nem úgy volt, hogy megnézi valaki a menetrendbe, hogy melyik vonattal akar menni. Vártak az emberek az állomáson, és örültek, ha egyáltalán indul vonat, és amikor indult, akkor arra föl kellett szállni. És korom sötétbe ért be Balatonföldvárra a vonat, és édesanyák már azon gondolkodott a vonaton is, hogy hát hogyan is fog már leszállni, se egyszerű. Ugye gondoljuk meg, egyetlen csomag azért, egy kisgyereke van, azért egy jókora csomag is, meg a kisgyerek is. De még ha valahogy le is száll a vonatról, de hogyan fog begyalogolni korom sötétbe, késő este, körülbelül 2-2,5 kilométerre a rokonokhoz Kőröshegyre az állomástól. És csak fohászkodott, hogy a Jóisten segítse meg. És mesélte, hogy mikor leszállt, hála Istennek, le tudott valahogy szállni a vonatról, de korom sötét volt, mert ugye ilyenkor még bombázások, veszélye, stb. Fönnáll, tehát az állomás se volt kivilágítva. Tiszta vak sötét volt, ahogy leszállt a vonatról, és ahogy leszállt, egyszerre csak egy hangot hall, és felismerte, hogy a nagybátyja hangja, és belekiáltott a vak sötétbe: te vagy az Imre bácsi. Ő meg visszakiáltott: te vagy az Juci. És kiderült, hogy a nagybátyja pontosan ehhez a vonathoz hozott ki valakit, és ott volt lovas kocsival, és ő nagyon szépen föl tudott így szállni, és házig szállította a nagybátyja. És annyira megemlékezett róla hálásan, hogy a Jóisten tényleg szemmel tart minket egy ilyen veszélyes helyzetben, amit szinte lehetetlen megoldani. A Jóisten így gondoskodott róla, hogy pont akkor ott volt készen a lovaskocsi és a rokon. Noha akkor nem lehetett ám ilyet csinálni, hogy valaki értesít, hogy mikor érkezem és várjanak. Nem működtek ezek a dolgok, és mégis ott volt az Isten által elrendelt segítség. Tehát ne felejtsétek el, az Úr szemmel tartja az őt félőket, a benne bízókat. És ezért higgyétek ezt ti is mindig, hogy a Jóisten titeket, gyerekeket is szemmel tart, bárhova mentek, és bármit tesztek. Kedves gyülekezet, olvassuk közösen a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét, Krónika első könyvéből, a 20. fejezet 20. versét. Tehát Krónika könyvéből fogunk olvasni, Krónika második könyvéből, Krónika második könyve 20. fejezet 20. versét. Tehát Krónika második könyve 20. fejezet 20. versét fogom idézni. A versnek csak a második részét, azt hiszem legtöbbünknek olyan Bibliánk van, amelyben bizonyos kiemelt résztek vastagon szedettek, tehát a 20. versből én csak a vastagon szedett második részt olvasom. Bízzatok az Úrban a ti istenetekben, és megerősítettek. Bízzatok az ő prófétáiban, és szerencsések lesztek. Ezt a felhívást Jozafát király intézte, amikor a túlerőben lévő ellenséghez képest egy kicsin csapattal meneteltek a csatamezőn, és a király így bátorította őket, bízzatok az Úrban a ti istenetekben, és megerősítettek, bízzatok az ő prófétáiban, és szerencsések lesztek. Bízvást mondhatta ezt a király, mert ő egy istenfélő, kivételesen istenfélő uralkodója volt Izraelnek, és ő is és a népe is komolyan igyekeztek az Isten szavát követni mindenben, és ígéretet is kaptak, hogy abban a kritikus helyzetben, amiben kerültek, Isten megsegíti őket. És én nem tudom, észrevesszük-e, hogy két részből áll ez a felhívás, és hogy milyen jelentősége van annak, hogy ez a két mondat szétválaszthatatlan. Még egyszer olvasom. Bízzatok az Úrban, a ti istenetekben, és megerősítettek. Ez az első része. De a második része így hangzik. Bízzatok az ő prófétáiban, és szerencsések lesztek. Kitaláljuk magunktól, hogy miért szétválaszthatatlan ez a kettős felhívás. Miért tartozik össze szorosan? Mert lehet azt mondani, hogy bízzatok az Úrban, a ti istenetekben, és megerősítettek, de ha nem folytatjuk azzal, hogy bízzatok a prófétai szóban, bízzatok abban, amit az ő igéje mond, akkor ebből egy üres, felelőtlen biztatás lesz, hogy bízzatok az Úrban, és megerősítettek. Azt mondhatom, hogy végig kísérte a történelmet az igaz és a hamis próféták konfliktusa. Az igaz próféta ez a kettőt együtt mondja. Nem csak bátorít, hogy bízzatok az Úrban, de azt mondja, bízzatok a prófétai szóban. Bízzatok az Úr szavában, és akkor szerencsések lesztek. A hamis próféta pedig csak az elejét mondja. Csak bízzatok az Úrban, bízzatok az Úrban. Ő mindenképpen megsegít, ő mindenképpen megáld. De lehagyja a másik felét, hogy bízzatok a prófétai szóban, kövessétek a prófétai szót. Egyszer valaki nagyon találóan azt mondta, nem csak Istenben kell hinni, hanem Istennek kell hinni. Értjük a különbséget? Sok ember mondja, én hiszek az Istenben. De Istennek hinni, az azt jelenti, hogy abban a prófétai szóban hiszünk, amit az Isten mondott, mert a próféták az ő üzenet közvetítői voltak, Isten szavát közvetítették. Tehát ezt nem lehet szétválasztani, hogy én hiszek az Istenben, bízom az Istenben, de nem hiszek az Istennek. Nem hiszek abban a prófétai szóban, amit ő küldött, és amit ő üzent nékünk. És én szeretném, ha ma megismernénk egy részletet a bibliai történelemből, ami hihetetlenül tanulságos számunkra, és azt mutatja, hogy mi volt a következménye annak, amikor Izraelnek egy másik királya, az utolsó júdabeli király, az utolsó dávidi király, ingadozott a hamis próféták szava és az igaz próféták szava között. Összesen csak két fejezetet fogunk megismerni a Szentírásból, Jeremiás próféta könyvéből a 37. és 38. fejezetben foglaltakat. És itt ugye persze tömöríteni fogjuk az itt leírt történéseket, és próbáljuk itt ezáltal megérteni, hogy ez a két felhívás csak együtt érvényes. Aki hisz az Istenben, az higgyen az Istennek. Higgyen az ő szavában, az általa küldött prófétai üzenetben. Már élő próféták nincsenek köztünk, de itt van a prófétai szó. Mert csak akkor leszel jó szerencsés. És láthatjuk ebben a történetben az ellenkezőjét. Mi történik akkor, hogyha az ember bízik úgy az Istenben, és hallgat az ilyen bíztatásokra, hogy bízzatok az Istenben, de mellőzi a prófétai szót. Így olvasom Jeremiás próféta könyve 37. fejezetében. Ezt mondja Sedékiás királyról, Júda utolsó királyáról, akinek az idején történt az időszámításunk előtt 586-ban, hogy a nemzeti tragédia teljessé lett, egy iszonyatos pusztítás történt, és ezt olvassuk róla a második versben. De nem hallgatott sem ő, sem az ő szolgái, sem a föld népe az Úr szavára, amelyet szólott Jeremiás próféta által. Nagyon szomorú jelentés, mert ennek a Sedékiásnak a háta mögött volt először is az ő istenfélő apja, ugye Józsiás király, de ő is egyetlen egyszer mellőzte az Isten szavát, és annak nagyon súlyos következménye lett. Aztán ott volt két testvére, Joakház és Jojakim, mindegyik a trónra került, és mindegyiknek az élete tragédiába fulladt. Sőt, Jojakim Joakin nevű fia is, mert nem hallgattak a prófétai szóra. És mint a továbbiakban látni fogjuk, ennek a Sedékiásnak még jó esélyei voltak. Ugye a babiloni birodalom bekebelezése volt a küszöbön, és már sok foglyot elvitt a babiloni király Babilóniába, de a háttérben ott volt az, hogy ott volt Dániel próféta a babiloni udvarban, és Isten lelke küzdött Nabukodonozornak a megtéréséért, és így a király, hogy így mondjam, vonakodott attól, hogy felszámolja Júra országát, és miután már levitéz lett két dávidi király is, és nem bizonyultak megbízhatónak, utoljára Józsiásnak a harmadik fiát, Sedékiás tette a trónra, mint aki Babilonnak való alávetettségben, de mégis önállósággal uralkodhat Júda fölött, és lett volna esély arra, hogyha elfogadják a prófétai szót, hogy úgy elfajult a vallási élet Júdában, és úgy elfajultak az erkölcsök, hogy ezt a történelmi fenyítéket el kell fogadniuk, hogy Isten akaratából most a babiloni király igájába kell hajtani a nyakukat, mert a történelmi fenyíték által akarja Isten kigyógyítani őket hűtlenségeikből. Ha erre a prófétai szóra hallgatott volna Sedékiás és az ő népe, egy borzalmas tragédia elkerülhető lett volna. Szeretnék olvasni néhány sort Ellen White Júda utolsó királyáról szóló megfeljegyzéseiből. A Proféták és Királyok című könyvben ez a fejezet címe, Júda utolsó királya. És elolvasom az első részt. Sedékiás uralkodása kezdetén a babiloni király teljes bizalmát élvezte. Kipróbált tanácsadója Jeremiás próféta volt. Ha tisztességesen jár el a babilóniaiakkal, és megfogadja az Úr Jeremiás által küldött üzenetét, akkor a Babilonban raboskodó száműzöttek előnyös helyzetbe kerülnek, több dologban szabadságot élveznek, közelben és távolban tisztelik Isten nevét, és akik Júda földjén maradtak, megmenekülnek a rettenetes csapásoktól, amelyek végül utolérték őket. Ez volt az esély. De olvastuk ezt a szomorú mondatot, de nem hallgatott sem ő, sem az ő szolgái, sem a föld népe az Úrnak szavára, amelyet szólott Jeremiás próféta által. De ez még egy darabig ingadozott, és egy darabig úgy tűnt, hogy még van remény. Majd mindjárt látni fogjuk, hogy Sedékiás tulajdonképpen teljesen meg volt győződve, hogy Jeremiás az Úr szavát közvetíti. De mégis látni fogjuk, hogy milyen befolyások miatt nem volt bátorsága azt követni. Úgy olvassuk a továbbiakban, hogy ugye a hamis proféták mind azt mondták, hogy hát ez az Úr templom, ez az Úr temploma, ide veszedelem nem jön, ellen kell állni a babiloni királynak, sőt, javasolták, hogy egy népszövetséget hozni létre a körülöttük lévő kisebb királyokkal, és segítségül hívni az egyiptomi fáraót. És azt olvassuk a Bibliában, hogy amikor annyit elértek, hogy az egyiptomi fáraó tényleg kijött, kivonult a seregével, és eközben már a babiloniak ostromzár alatt tartották Jeruzsálemet, akkor elküldött Sedékiás király, és így olvasom a harmadik versben, elküldte Sedékiás király Jukált, Selémjának fiát, és Sofóniást, Mahásiás papnak fiát Jeremiás prófétához mondván, kérlek, könyörög mi érettünk az Úrnak, a mi Istenünknek. Tehát hitte, hogy Jeremiás az Úr prófétája, hitte, mert mikor itt volt ez a helyzet, hogy talán az egyiptomiak megsegítenek, talán a babilóniaiak elmennek, és megúszza a város a pusztulást, akkor Jeremiáshoz küldött, hogy könyörögj ezért a népért, az Úrnak, a mi Istenünknek. De Jeremiás szava változatlan volt. Az igaz proféták azok mindig ugyanazt mondják. Azokat nem lehet eltéríteni attól, amit az Isten mondott, ami az Úr szava. És így olvassuk, ezt válaszolta Jeremiás. Így olvasom a 7. verstől. Ezt mondja az Úr Izrael Istene, ezt mondjátok a Júda királyának, aki elküldött titeket én hozzám, hogy megkérdezzetek engem. Íme a fáraó serege, amely kijött a ti segítségetekre, visszamegy Egyiptom földjébe. És visszatérnek a káldeusok, és ostromolják e várost, beveszik azt, és megégetik tűzzel. És ezt mondja az Úr, ne csaljátok meg magatokat, mondván, bizonyosan elmennek mi rólunk a káldeusok, mert nem mennek el. És kérlelte a királyt, hogy tanúsítson megbánást, és alázza meg magát a babiloni király előtt, és nem fog elpusztulni a várost. De nem ez történt. Amikor ugye így most az ostrom záralól egy rövid időre felszabadult a város, akkor Jeremiás is ment az ő szülő földjére, Benjamin földjére, hogy valami élelmet szerezzen, mert egyébként iszonyú lett a városnak a kiéheztetése, az egyre rosszabb lett. Ugye, ha csak egy adatot mondok, Sedékiás király uralkodása 9. esztendejének a 10. hónapjában vették ostrom alá a várost, és csak a 11. esztendő 4. hónapjában vették be. Az alatt csak ez a kis rövid intermezzó volt, amíg úgy tűnt, hogy talán az egyiptomiak segítenek, és elvonultak a káldósok egy időre, de különben elképzelhető, hogy milyen iszonyatos éhínség lett végül a városba. Tehát Jeremiás is kiment, hogy valami élelmet szerezzen, de úgy olvassuk a 13. versben, hogy amikor a város kapujához ért, egy őr, akinek a neve Jériás volt, Jeremiásnak fia, és itt megjegyzem, hogy mindig megdöbbenek akkor, amikor a Biblia az ilyen negatív szereplők nevét följegyzi. Mindig azt gondolom, hogy ez bizonyára azt jelenti, hogy az utolsó ítéletre számon van tartva a nevük. Azt mondja, amikor a kapuhoz érte ez a bizonyos Jériás nevű őr, megfogta Jeremiást, és azt mondta, te a káldeusokhoz szöksz. És hiába mondta, hogy Jeremiás, hogy nem, ugye úgy minősítette, hogy áruló, aki a káldeusokkal játszik össze, és börtönbe vetették Jeremiást. És azt olvassuk, hogy amikor aztán szépen ugye visszajöttek a káldeusok, és megint ostromzára alá vették a várost, akkor a 17. vers szerint elküldött Sedékiás király, és előhozatta Jeremiást, és megkérdezte a király a maga házánál titkon, és mondta, van-e kijelentésed az Úrtól? Itt egy pillanatra megkezdem, miért titkon? Mert a király rettenetesen függött a főembereitől, a fejedelmektől, akik mind azzal áltatták magukat, hogy nem kell az Úr szavát komolyan venni, és folytatták az eddigi életmódjukat, viselkedésüket, és mégis azt gondolták, hogy majd az Úr megoltalmazza ezt a várost. Lehetetlen, hogy Jeruzsálemet az érje, ami végül bekövetkezett. És ő nagyon függött ezektől a fejedelmektől, főemberektől, ezért titkon kérdezte meg Jeremiás prófétát, azt kérdezte, van-e kijelentésed az Úrtól? És Jeremiás ugye már börtönben van az Úr szaváért, de ez sem változtatja meg a dolgokat. És ő mondta, van, a babiloni király kezébe adatsz. És aztán mondta Jeremiás Sedékiásnak, mit vétettem ellened és a te szolgáid ellen, a nép ellen, hogy fogházba vetettetek ellen, engem. És hol vannak a ti prófétáitok, akik prófétáltak néktek, mondván, nem jön el a babiloni király ti ellenetek és a föld ellen. Most halld meg, Uram király, és hallgass meg az én könyörgésemet, ne küldj engem vissza az írástudó Jonatán házába, hogy ott ne halljak meg. Ugye ez mutatja, hogy Jeremiás nagyon keserves fogságban volt, halál közeli állapotban már, és ugye a királyt emlékeztette, hogy ugye most hozzám küldesz, hogy van-e kijelentésed az Úrtól, de miért vetettetek engem ilyen borzasztó börtönbe? És aznak ellenére, hogy ilyen sorsa volt, és hogyha ő is kedvek szerint valót mond, akkor változtattak volna rajta, de az igaz proféta az nem igazodik az ilyen dolgokhoz. Most is azt mondta, van, és ugyanaz, amit eddig is mondtam. És akkor a király rendelkezett, hogy vegyék ki a tömlöcből, a tömlöc pitvarában őrizzék, és adjanak neki naponként egy-egy darab kenyeret a sütők utcájából, míg minden kenyér elfogy a városból. Ugye ebből is láthatjuk az éhségnek a fenyegető rémét, amely a várost fenyegette. De Jeremiás a börtön udvarából is újra csak mondta a maga üzeneteit. Így olvasom a második verset, 38. fejezet második versét. Ezt mondja az Úr, aki megmarad a városban, meghal fegyver miatt, éhség miatt és dökhalál miatt, aki pedig kimegy a káldeusokhoz, él, és az ő élete nyereség lesz néki. De ezt aztán megelégelték a fejedelmek, akiket a más helyen így jellemez Jeremiás könyve, hogy kevély férfiak, kevély magabiztos férfiak, akik az Úr szavára nem akartak hallgatni, és azt olvassuk, hogy a királynak szóltak, és azt mondták, negyedik vers, kérünk, ölettesd meg ezt az embert, mert megerőtleníti a vitézek kezeit, akik megmaradtak a városban, és az egész nép kezeit, hogy efféle szókat szól nékik, mert ez az ember nem a nép megmaradására igyekszik, hanem veszedelmére. Érdekességként említem meg, hogy ez egyik legszenzációsabb régészeti lelet volt, hogy találtak egy osztrakont Lákisz városában, hogy az ottani várparancsnok ezt írta egy másik katonai parancsnoknak, ekkor, mikor ugye már a babilóniaiak itt voltak az országban, és minden hajszálon függött mindenkinek a sorsa, és azt írta, hogy Jeremiás szavai nem jók, mert elerőtleníti az emberek kezét. Tehát ment a vita a nép között, hogy most vajon Jeremiás helyesen szól a népnek a megmaradására, vagy a népnek a romlására. És ez a lákiszi parancsnok is azt írta, hogy megerőtleníti az emberek kezét a babilóniaiaknak való ellenállásban, nem jó. És szeretném olvasni ezt a tragikus ötödik verset, hogy ez a Sedékiás királynak a gyengesége, aki mikor baj volt, mindig Jeremiáshoz küldött, és mondta, hogy könyörögje népért, meg van-e kijelentésed az Úrtól, tehát tudta, hogy az Isten szócsöve. Most mégis, mikor a fejedelmek fellépnek ezzel a követeléssel, akkor így olvasom az ötödik versben, és mondta Sedékiás király, ám a ti kezetekben van, a király semmit sem tehet ellenetekre. Ugye milyen tragikus, egyszerűen kiszolgáltatta a prófétát nekik, és olvassuk aztán ez a részlet talán többeknek ismerős. Azért elvitték Jeremiást, hogy bevessék Melkiásnak, a Hammélek fiának vermébe, amely a tömlöc pitvarában van, és lebocsátották Jeremiást köteleken, a veremben pedig nem víz volt, hanem sár, és beleesett Jeremiás a sárba. Azért el tudjuk képzelni ezt a sorsot. Ugye kínosabb halált szántak neki, mint hogy megölik. A király engedélyt adott, kezetekben van. A király nem tehet ellenetekre, de ők úgy gondolták, hogy ez sokkal súlyosabb büntetés a megöletésnél, ha belevetik ebbe a verembe, amiből kijönni nem tud, és ott a sárban hal majd éhen. De azért a Jóisten, ha nem is vonja ki az ő követeit a szenvedések alól és a lelki küzdelem alól, de most is támasztott egy segítséget. Azt olvassuk, hogy egy szerecsen, egy fekete férfi, aki ott szolgált az udvarban a király körül, ugye Ebed-Melek, magyarra fordítva azt jelenti, hogy a király szolgálja, tehát ez nem személynév valójában. Ez odament a 9. vers szerint a királyhoz, és ezt mondta, Uram király, gonoszul cselekedtek azok az emberek, mindazzal, amit Jeremiás prófétával tettek, akit őt a verembe vetették, mert meghalott éhen, mert nem lesz ezután semmi kenyére városban. Ugye itt is látjuk, hogy szigorodnak a körülmények, és ez a gyáva király most azért még mindig lehet a lelkiismeretéhez szólni, és akkor most azt mondja ennek az Ebed-Meleknek, hát végy magad mellé embereket, és hozd ki Jeremiást a veremből, és őriztessék továbbra is a tömlöc pitvarában. És olyan megható még ez a kis mozzanat is, ez a kis részlet is, hogy ez az Ebed-Melek egy milyen együttérző valaki volt, és azt olvassuk, hogy összeszedett a kincstartóházba régi posztódarabokat, és először azokat engedte le Jeremiásnak, mondta, tedd a hónod alá. Még erre is gondja volt, hogy nehogy, ahogy köteleken húzzák föl a mélységből, akkor nehogy kisebesítse a hónalját, és fölhúzták őt, és ott őrizték megint a tömlöc pitvarában. És hogy az Isten nem csak az olyat tartja számon, például azt az őrt, akinek a nevét is megörökíti, aki elfogta ott Jeremiás prófétát, hanem azt is, mikor valaki pozitívan cselekszik. Azt olvassuk a 39. fejezet 15. versétől. Az Úr pedig szólt Jeremiásnak, mikor ő még a tömlöc pitvarában fogva volt, mondván, menj el, és szólj Ebed-Melekkel, a Szerecsennel, mondván, ezt mondja a seregek ura, Izrael istene. Ímé, én beteljesítem-e város kárára, és nem javára mondott beszédeimet, és azon a napon szemeid előtt lesznek azok, és azon a napon megszabadítalak téged, azt mondja az Úr, és nem adatsz azoknak az embereknek a kezébe, akiktől félsz, hanem bizonyára megszabadítalak téged, és nem esel el fegyver miatt, és a lelked zsákmányul lesz néked, mert reménységem volt benned, mondja az Úr. Éme feltehetően eunuch lehetett egy ilyen fekete szolga ott, ugye az Ebed-Melek, és ez az ember, ez viselkedett hűségesen, és az Isten neki küldte az üzenetet, hogy megszabadítasz, és nem eszel azok kezébe, akiktől félsz, és nem fog a fegyver utolérni. Tehát őt Isten védelem alá helyezte. És szeretném utána a legdrámaibb részletet felidézni még a 38. fejezetből, amikor már ugye nincs kenyér a városban, tombol az éhínség, rettenetes állapotok vannak, akkor Sedékiás király, így olvassuk a 14. versben, elküldött, és magához hozatta Jeremiás prófétát a harmadik ajtóig, amely az úrházában van, és mondta a király Jeremiásnak, téged valamiről kérdezlek, semmi tagadást ne tégy benne. Megint egy ilyen szomorú pillanatkép erről a szerencsétlen Sedékiásról, mint hogyha valaha is Jeremiás ingadozott volna abban, hogy az Úr szavát közvetítse, szigorúan rászól a királyi tekintéllyel, hogy valamiről kérdezlek, semmi tagadást abban ne tégy. Mondta Jeremiás Sedékiásnak, ha megjelentem néked, avagy nem bizonyosan megölsz engem, és ha tanácsot adok, nem hallgatsz rám. Akkor Sedékiás megesküdött Jeremiásnak titkon, és mondta, él az Úr, aki teremtette nekünk a lelket, hogy nem öllek meg, és nem adnak azoknak az embereknek a kezébe, akik keresik a te lelkedet. Ugye ezek voltak a fejedelmek, a király melletti főemberek. És mondta Jeremiás Sedékiásnak, ezt mondja az Úr, a seregek istene, az Izrael istene, ha kimégy a babiloni király fejedelmeihez, élete lelked, és a város nem égettetik meg tűzzel, hanem élsz te és a te házad népe. Ha pedig nem mégy ki a babiloni király fejedelmeihez, akkor a város a káldeusok kezébe adatik, felégetik az tűzzel, és te sem szaladsz el kezükből. Ugye hát itt már mióta tart az ostrom, már csak napok választottak el a tragikus befejezéstől, és Jeremiás azt mondja, ha megaláznád magadat, ha elismernéd, hogy megszegted az Úrra nevére tett esküdet a babiloni királynak, ha megadnád magadat, ha hallgatnál a tanácsra, akkor élsz te, és megmarad a te néped. De ha nem hallgatsz, ez és ez a végzet fog utolérni. És figyeljük meg a király válaszát, a 19. vers. Mondta Sedékiás király Jeremiásnak, félek én a júdabeliektől, akik átszöktek a káldeusokhoz, hát ha azok kezébe adnak engem, és csúfoskodnak rajtam. Megkérdezem, a mérleg két serpenyője van. Az egyik, hogy elpusztul a város, elpusztul a népe, elpusztul ő is házanépével együtt. És a másik serpenyőben pedig ez, hogy hát talán ezt teszik velem, és talán csúfoskodnak rajtam. Hát mi ez a kettő egymáshoz képest? És ez a szerencsétlen király, neki ez volt a probléma. És ha az Úr azt mondta, ha az Úr mondta azt, hogy nem fog veszedelem érni, megmaradsz, él a terelked. Tudta, hogy Jeremiás az Úr proféta, de mégse hitt a prófétai szónak. És nézzük meg, ez a csúcspontja a drámának, a 20. vers. És mondta Jeremiás, nem adnak. Ezt mondja az Isten, hogy nem adnak azok kezébe. Kérlek, halld meg az Úr szavát, amelyet én mondok néked, és jó lesz dolgod, és él a te lelked. Testvérem, milyen drámai pillanat ez, mikor egy hosszú ideje engedetlenkedő valakinek Isten még mindig kegyelmet ad, és azt mondja, hogy kérlek, halld meg az Úr szavát, amelyet mondok néked, és jó lesz dolgod, és él a te lelked. És utána még azt sem ulasztott el Jeremiás proféta, hogy Isten üzeneteként elmondja, hogy ha nem hallgatsz, mi lesz a következmény. Így olvasom tovább. ha pedig te kimenni nem akarsz. Ez a szó, amelyet megjelentett nékem az Úr, tehát nem a saját kút fejéből mondja. Ímé minden asszony, aki megmaradt a Júda királyának házában, kivitetik a babiloni király fejedelmeihez. És ezt mondják azok, akik megcsaltak téged, és erőt vettek rajtad, a te jó akaró embereid, a te lábad most beragadtak a sárba, ők pedig visszafordultak. Azért minden feleségedet és gyermekedet kiviszik a káldeusoknak, és te sem menekedsz meg a kezükből, hanem megfogadsz a babiloni király kezével, és a várost felégeti tűzzel. Milyen drámai pillanat volt. És Sedékiás király tudta, hogy az Úr prófétája, tudta, hogy igazat mond, de nem hallgatott az Isten szavára. És olyan fájdalmas olvasni a végét. Így olvassuk, hogy mikor már betörtek a városba a babilóniaiak, a negyedik verstől, és mikor látta őket Sedékiás, a Júda királya, és mind a vitézlő férfiak elfutamodtak, és kimentek éjjel a városból, a király kertjén át az ajtón, a két kőfal között, és kimentek a pusztába vívő úton. És űzték őket a káldeai seregek, és elfogták Sedékiást Jerikő pusztájában, és elhozták őt, és elvitték Nabukodonoszorhoz, a babiloni királyhoz, Riblába, a Hamát földjére, és ítéletet mondott rájuk. És az ember szíve elszorul, hogy olvassa tovább. És megölte a babiloni király Sedékiás fiait szeme láttára Riblában, Júdának minden nemeseit is megölte a babiloni király, Sedékiás szemeit pedig kitolatta, és vasba verette őt, hogy elvigye őt Babilonba. A királyházát pedig és a népházait felgyújtották a káldeusok tűzzel, a Jeruzsálem kőfalait lerontották, ne legyen többé város. A csodálatos salamoni templomot teljesen összezúzták, tönkretették, ami érték volt, elvitték, a többit elpusztították, és nem döbbenetes, hogy mindez elkerülhető lett volna. Ha nem a hamis prófétákra hallgat, akik azt mondták, hogy bízzatok az Úrban, csak bízzatok az Úrban, nem jön rátok veszedelem. És a Jeremiás szavára pedig tudta, hogy azért az Úr szavát közvetíti, arra nem. És szeretnék néhány sort olvasni, és ugyancsak Ellen White-tól, ez a bizonyságtételek negyedik kötetében van, figyeljük meg ezeket. Így összegzi ennek a történetnek a tanulságát. Mivel elindult Sedékiás a helytelen ösvényen, nem volt hajlandó visszatérni, ahonnét elindult. Úgy döntött, hogy az álproféták és olyanok tanácsára hallgat, akiket pedig megvetett, és akik kinevették gyönge jelleméért, amilyet olyan könnyen engedett kívánalmaiknak. Feladta férfiúságának nemes szabadságát, hogy a közvélemény meghunyászkodó rabja legyen. És most jön a legdrámaibb mondat, bár nem volt megrögzött gonosz szándéka, elszántság sem volt benne, hogy merészen kiálljon a helyes mellett. Ezt még egyszer olvasom. Bár nem volt megrögzött gonosz szándéka, de elszántság sem volt benne, hogy merészen kiálljon a helyes mellett. Bár az volt a meggyőződése, hogy Jeremiás az igazat szólja, mégsem volt benne elég erkölcsi bátorság, hogy hallgasson tanácsára, hanem egyre tovább sodródott a helytelen irányban. Ha egy gyáva uralkodó bátran a nép elé állt volna, ha kijelentette volna, hogy hisz a próféta szavaiban, amelyek már félig be is teljesedtek, micsoda pusztulást előzhetett volna meg. Azt kellett volna mondania, engedelmeskedni akarok az Úrnak, így megóvom a várost a teljes romlástól. Nem merem semmibe venni Isten parancsait az emberektől való félelem vagy kedvezésük kedvéért. És azt mondja, akkor ez csodálatot váltott volna ki a népben, mellé álltak volna, és azt mondja, az uralkodó kellő támogatásban részesült volna, Izrael pedig megmenekült volna a tűzvész, a mészárlás és az éhínség leírhatatlan veszedelmeitől. Azt hiszem, hogy ilyen történetnek a hátterén még hangsúlyosabbá válik számunkra az, amit olvastunk az elején, alapigeként Krónikák könyvéből, bízzatok az Úrban és megerősítetek, bízzatok az ő prófétáiban, és szerencsések lesztek. És azt hiszem, nem kell sokat gondolkozni, hogy párhuzamot vonjak a történtek, az egykor történtek között, és hogy az emberi történelem végén is ez egy óriási próbakör lesz, hogy valaki az Úr szavára hallgat-e vagy nem. Komolyan veszi, amiket az Isten kijelentett, amikbe fognak következni. Vagy pedig csak az Úrban való bizalmat tartja meg, de az Úr szavához való ragaszkodás nem. Ugye szeretném idézni azt a nagyon fontos igét, Jelenések könyve 3. fejezetének a 10. versét. És egy pontosított fordításban idézem, mivel hogy te megtartottad az én álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, és megpróbálja a föld lakosait. Tehát most is egy nem nemzeti, hanem egy globális veszedelem küszöbén élünk, amit Isten ilyen egyszerű, de mégis hihetetlenül erőteljes szavakkal jellemez, hogy a megpróbáltatás ideje eljön, amely megpróbálja a föld lakosait. És nem csak a mi sorsunk van a kezünkben, de másoké is. Ahogyan egy embernek a döntése másokra is hat, hogy vajon hallgatunk-e a prófétai szóra, komolyan vesszük-e a prófétai szót, vagy pedig jobban befolyásolnak minket emberek véleménye, emberekhez való ragaszkodás, ezek a fontosabbak, vagy pedig az Isten beszédéhez való töretlen ragaszkodás. Ez mind megtermi a gyümölcsét. És van egy döbbenetes ige, Sámuel próféta könyve 15. fejezetében, most nem olvasom szó szerint, amikor Isten azt mondja, hogy jobb az engedelmesség a kosok kövérénél, ugye a vallásos cselekedeteknél, az áldozathozatalnál, az áldozatok bemutatásánál, mert azt mondja, olyan az engedetlenség, mint a varázslásnak bűne, és mint a bálvány imádás. Nem tudom, értjük-e ezeket a szavakat. Mi a varázslás lényege? Mi volt az egész ókori varázslás lényege? Hogy Istent az én kívánságaimhoz igazítom. Én az Istenben bízom, hát ugye felsőbbrendű természet feletti erőkben, istenségekben hittek a varázslők is, és úgy gondolták, hogy emberi praktikákkal meg lehet az istenséget nyerni, hogy a mi kívánságainkhoz vagy a mi gondolatainkhoz igazodjék. És a bálványimádás ugyancsak az, hogy én kialakítok egy istenképet, és akkor én abban bízom. De a Szentírás azt mondja, az engedetlenség, az Úr szava iránti engedetlenség, mikor azt nem vesszük komolyan, az olyan, mint a varázslás. Mint ha azt mondanám, ha én így szeretném, akkor majd az Isten is erre fordul. Vagy mint a bálványimádás, amikor én kialakítok egy istenképet, és azt tisztelem. De azt mondja, az Istenben való bizalom csak akkor nem csal meg, csak akkor erősítetik meg az ember, ha hallgat az ő prófétáira. Ma már nincs élő próféta, de itt van a prófétai szó, a Szentírás a foglalata. És azt hiszem, mindenki emlékszik a hegyi beszédnek a záró hasonlatára, és én is ezzel zárnám le a mai igehirdetést. Azt mondja, aki hallja tőlem a beszédeket, és megcselekszi azt, hasonlítom a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házat, és jött az eső, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de szilárdan állt, mert kősziklára építetett. És a másik oldala, ha valaki hallja tőlem a beszédeket, de nem cselekszi meg, hasonlítom azt a bolond emberhez, aki homokra építette a házát, és eljött az eső, és fújtak a szelek, és jött az ár, és beleütköztek abba a házba, és hogy mondja Jézus, nagy lett annak romlása. Testvérem, a legveszélyesebb állapot hallani az Isten beszédét, ismerni az Isten beszédét, de nem cselekedni. Akkor ez olyan, mintha az ember homokra építeni az Istenbe vetett bizalmát. Ma azt hiszem, értjük, hogy mennyire kézenfekvőek ezek, hogy jön az eső, jön az árvíz, fújnak a szelek, nem csak fizikai értelme, minden vonatkozásban. Jön a megpróbáltatás ideje, amely megpróbálja a föld lakosait. És nekünk mindegyikünknek személyes döntést kell hoznunk, hogy az Úr szavára hallgatok, mert az Úr szava a kőszikla alap, azt nem csak hallgatom, de meg is cselekszem, vagy pedig halljuk, ismerjük, de nem cselekszem meg. És próbálom az Istent az én elképzeléseimhez igazítani. Erre mondja az igehez olyan, mint a varázslás, vagy mint a bálványimádás. Az Úrban való bizalom csak akkor tesz minket jó szerencsésé, akkor jelent oltalmat, akkor ment meg minket, ha bízunk a prófétai szóban, bízunk az Isten kinyilatkoztatott igéjében, attól nem térünk se jobbra, se balra, és megcselekedjük azt. Kívánom, hogy ez a történelmi lecke mélyen belevésődjék az emlékezetünkbe, és a Józsafát királytól idézett szó is, bízzatok az Úrban, és megerősítetek. Bízzatok az ő prófétáiban, és jó szerencsések lesztek. Amen.
1: Ige hirdetésünk végén keressük meg a 69-es számú éneket, és a 69-es számú ének mind a két versét énekeljük el. Tehát 69-es ének mind a két versét.

0: Most akik szeretnek és tehetik, azokkal leborulva imádkozunk. A többiek kérjük, maradjanak állva.
1: Szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és köszönjük az írásból felénk hangzó üzenetet. Valóban nem lehet kétségünk afelől, és egyre megrázóbb és újabb idők jelei erősítik meg ezt bennünk, hogy a küszöbön áll a megpróbáltatás ideje, amely megpróbálja a föld lakosait. Uram, add, hogy szívünkre vegyük, hogy az egyetlen biztonság a Te igéd. Hogy a Te igéddel nem lehet lazítani. A Te igéddel szemben nem lehetünk engedetlenek, mert a Te a kegyelmes Isten sem tudod elhárítani ennek a következményeit. Urunk, köszönjük, hogy ebből a történetből is látjuk, hogy Te milyen messze menően irgalmas vagy. Hogy ez a gyenge, gyáva, ingadozó király, mivel nem volt teljesen elvetemű, de elszánt sem a jónak, a helyesnek a követésére, még az utolsó percben is kapott kérlelő, könyörgő felhívást, hogy higgyen a prófétai szónak is megmenekül. Urunk, kérünk, bocsásd meg nékünk, hogy kellőképpen nem is ismerjük a Te ígédet. Nem is fordítunk akkora figyelmet rá, mint szükséges lenne. Sokszor mi is olyanok vagyunk, mint ahogy Jézusunk, Te mondtad, nincs Isten ígéje maradandóan bennetek. Segíts, Urunk, hogy maradandóan legyen bennünk a Te beszéded, és attól ne hajoljunk se jobbra, se balra, mert ez a biztonság egyetlen ösvénye az előttünk lévő veszélyes időket illetően. Urunk, kérünk, hallgasd meg imádságunkat, és add, hogy úgy bízzunk benned, hogy hiszünk neked is, hiszünk a Te szavadnak, és attól semmiképpen nem térünk el. Kérünk, áld meg az egész gyülekezetet, minden jelenlévőt, és add, hogy meg tudjuk becsülni, hogy égi szót hallhatunk, hogy kezünkben van a Te igei útmutatásod, a bibliai proféciák által a jövőre vonatkozó útmutatásod is, és ha mi engedelmes szívvel hallgatjuk, és meg is cselekedjük, akkor meg fogsz tartani a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön. Bárcsak, Urunk, mindannyian ezek között lehetnénk, bárcsak mindannyian meggondolnánk útjainkat, és ragaszkodnánk teljes szívvel a Te szavadhoz, minden szavadhoz engedelmességgel. Jézus nevéért kérünk, hallgass meg imánkat, és maradj velünk kegyelmedből. Amen.
2: Amen.
0: Imádság után keressük meg a 305-ös számú éneket, és az első három versét énekeljük el, tehát 305-ös számú ének mind a három versét.

Meg Bibliánkat, és olvassuk a mai igehirdetésünk alapigéjét, példabeszédek könyve 25. fejezetéből a 28. verset. Tehát példabeszédek könyve 25. fejezetéből olvasom a 28. verset. Példabeszédek könyve 25. fejezetéből a 28. verset olvasom. Így hangzik. Mint a megromlott és kerítés nélkül való város, olyan a férfi, akinek nincsen birodalma az ő lelkén. Kedves gyülekezet, egy fontos fogalommal találkozunk ennél az igénél, hogy azt tartja kívánatosnak, hogyha az embernek uralma van a saját lelkén. Nagyon szeretném, ha jól megfigyelnénk és megjegyeznénk ezt a kifejezést. Az a kívánatos, hogy az embernek uralma legyen a saját lelkén. Ugye régiesen így mondja, hogy birodalma az ő lelkén. Mondjuk így maibb nyelven, uralma a saját lelke felett. Úgy mutatja be ez ige, hogy ha ez nincsen, akkor az ember nagyon veszélyeztetett. Ugye az ókorban fallal körülvett városokban lehetett csak biztonságosan lakni, hiszen mindig jöhettek portyázó csapatok, létbizonytalanságban éltek az emberek, nem volt olyan közbiztonság. És hogyha egy városnak a fala megromlott, rések voltak, vagy nem őrizték eléggé, akkor ez egy nagyon kiszolgáltatott helyzet volt. És a Biblia ezt a hasonlatot használja, mint a megromlott és az épp fal nélküli város. Olyan az az ember, akinek nincsen uralma az ő lelkén. És egy kicsit meglepő ez a megjegyzés, mert hát azt kérdezzük, hát én nem vagyok azonos a lelki világommal. Mi az, hogy az embernek uralma az ő lelkén? Hát ki vagyok én? Nem úgy van, hogy az énünk az azonos a lelki világunkkal? Mert itt ez az ige arról beszél, hogy az embernek uralma legyen a lelkén. Hát bizony nem. Mert a lelki világunkban sokféle tényező működik, és sokféle folyamat zajlik, és mindaz, ami a lelkünkben van, azzal nem szabad azonosítani magunkat. A Biblia azt mondja, hogy az az egészséges, mikor az embernek uralma van a saját lelke felett, pontosan tudja, tudatos, hogy mi minden zajlik a lelkében, és tudja, hogy mit fogad el, és mit utasít vissza, mivel azonosítja magát, és mivel nem. Emlékszünk Jézusnak egy nevezetes mondására? Azt mondta Jézus, aki az ő tanítványa, az tagadja meg magát. Ha nem értjük jól, akkor ez nekünk nagyon furcsának tűnik ez az ige. Hát hogy magamat tagadjam meg, hát magam ellen legyek? Vagy az énemet, vagy az egyéniségemet tagadjam meg? Nem, hanem ez az ige arra vonatkozik, hogy a saját lelki világunkon belül is az, amiben az énünk, ami legsajátabb énünk, hogy kik vagyunk mi, meg amit mi tényleg akarunk, az leginkább a választási képességeinkben, a döntésünkben jut kifejezésre, és Jézusnak ez az igéje azt mondja, hogy legyen uralmunk a lelkünk felett, és vannak olyan dolgok, amelyek megjelennek a lelki világunkba, de nekünk ezeket meg kell tagadni, nekünk ezeket vissza kell utasítani. A választásnak, a döntésnek a hatalmával.

0: Bizonyos dolgokat, amelyek a lelki világunkban megjelenek, azokat azt kell mondanom, hogy ugyanaz én lelkemben jelent meg, ez is én vagyok, hozzám tartozik, de én ezt nem fogadom el, én ezt megtagadom. De Jézus ezt úgy mondta, hogy nem lehet az ő tanítványa, aki ezt meg nem tanulta, hogy vannak dolgok, amelyeket megtagad magában. A lelkében felmerülnek olyan dolgok, amelyeket ő nem ért egyet, amivel ő nem azonosul, és azt ő vissza tudja utasítani. Tehát ez már közelebb visz bennünket ahhoz, hogy mi az, amikor valakinek uralma van a saját lelke felett. Rögtön szeretném hozzátenni, hogy az emberi lélek nem volt ilyen bonyolult, és nem volt ilyen ellentmondásos, amikor a Jóisten megteremtette. Van egy nagyon szép ige a Prédikátor könyvében, a 7. fejezet 29. verse, amelyik azt mondja, hogy Isten teremtette az embert egyenesnek. Annyira szeretem ezt az ígét. Szóval valamikor nem volt ellentmondásos az emberi lélek, hanem egyenesen, természetesen is jól működött. Benne volt az emberi lélek is abban, mikor az Isten azt mondta, hogy látta, hogy minden, amit teremtett, igen jó. De tudomásul kell vennünk, hogy ma ez sajnos már nem így van. Az úgynevezett bűneset óta, ami lelki világunk nem egyenes, és nem minden jó, ami a lelki világunkban megjelenik és felmerül, és ezért rendkívül fontos, hogy az embernek uralma legyen a saját lelkén. Hát csodálatos, titokzatos világ a lelki világunk. Távolról se tudja az emberi tudomány se követni, se feldolgozni. És ezernyi titka van, hogy áll össze az, hogy a lelki világ, például a tudat, maga egy csoda. Minden percben tudunk magunkról mindent, van egy összképünk önmagunkról, meg arról, mit akarunk, meg merre megyünk. És ez egy fantasztikus dolog, hogy van tudatunk. De hogy ebben mennyi bonyolult dolog játszik össze, és ezek hogy tudnak összerendeződni egy egységes tudatba? Ez egy mélységes titok. Erről természettudományosan szinte semmit nem tudunk még. Még most sem. A természettudomány ilyen hatalmas és bámulatos fejlődése hátterén sem. Egyetlen valaki van, aki tökéletesen kiigazodik az emberi lélekben, a mi lelkünkben is, minden ember lelkében is, ez az Isten. A Biblia ilyeneket mond róla, hogy az Úr minden szívbe belát, és minden emberi gondolatot jól ért. Hát csodálatos tudomány, nem? Minden szívbe belát, bármilyen gubancos valakinek a lelki világon, minden szívbe belát, és minden emberi gondolatot jól ért. Vagy a 139. Zsoltárban azt mondja, hogy Isten messziről érti minden gondolatunkat. Ki se kell mondani, a nyelvünkön sincs, ő egészen érti. Vagy egy másik nevezetesége, Jeremiás könyve 17. fejezetében így mondja, hogy én az Úr vagyok, aki a szíveket fürkészem és a veséket vizsgálom. Ugye a szív meg a vese szó is átvitt értelemben szerepel itt, tehát azt jelenti, hogy csak az Isten ismeri teljesen, aki fürkészi és vizsgálja, és pontosan tudja elemezni azt, ami egy-egy embernek a gondolatvilágában és a lelki világában van. Tehát, ha hogy így mondjam, hogy mi saját magunkban el akarunk igazodni, akkor nekünk a jó Istentől kell tanulni. Mert ő ismeri jobban a mi lelkünket, mint mi saját magunk. És mit tanulhatunk a jó Istentől? A Jóisten az ő igéjében a legelemibb és legfontosabb dolgokra megtanít bennünket a saját lelkünkkel kapcsolatban. Idéznék például egy igét, Példabeszédek könyve 23. fejezetének a 7. verse, ahol így hangzik az ige helyes fordítás szerint, ment, amint az ember magában gondolkodik, olyan ő vagy az ő. A Bibliánk így mondja, amint számítgatja magában a falatot. De ha megnézzük a falatot, az dőlt betűvel van szedve, az azt jelenti, hogy fordítói kiegészítés, és nem kell oda. Ugye olyan szöveg összefüggésben van, hogy valaki vendégül lát téged, és mond neked szépeket, kedveseket az asztalnál, de ne higgy neki, mert nem olyan, ami ennek mutatja magát, mert amint magában gondolkodik, olyan ő vagy az ő. És ugye milyen titokzatos ez, hogy egy ember magában gondolkodik. Milyen jó, hogy mi emberek nem látunk bele egymásba, nem is vagyunk alkalmasak rá, nem lehetünk egymás bírái. Milyen jó, hogy a Biblia szerint ez Isten egyedülálló tulajdonsága, még Sátán se lát vele. Minden embernek van egy abszolút magánszférája, ez ahogyan magában gondolkodik. Ezt rajta kívül csak a jó Isten kíséri figyelemmel, és csak ő érti tökéletesen, senki más. És amikor azt mondja az ige, hogy amint az ember magában gondolkodik, olyan ő, vagy az ő, ez arra utal, hogy minden embernek az értékét, vagy az erkölcsi minőségét az mutatja, hogy mielőtt dönt, vagy a döntés lehet az is, hogy kimond valamit, vagy az is cselekszik valamit, milyen gondolkodási folyamatok zajlanak le benne, mi előzi meg ezt. A Jóisten úgy teremtette az embert, hogy eredetileg egy nagyon egyenes folyamatnak is kellene lezajlani mindegyikünkben, mielőtt kimondunk valamit, vagy megteszünk valamit. Mert az ember lelki világában ott van az értelem, amivel mi fölfogjuk a tényeket, amivel azoknak az összefüggéseit megértjük, amivel azokat logikailag értékeljük. És a Jóisten adott nekünk még egy csodálatos képességet, ez a lelkiismeret, ami nem más, mint az erkölcsi ítélő képesség, hogy mindent tudunk mérlegelni abból a szempontból is, hogy igazságos vagy igazságtalan, jó vagy rossz, tiszta vagy tisztátalan. És akkor értékes egy ember, hogy magában mindig gondolkodik, mielőtt szól vagy tesz, végig gondolja a tényeket, értelmileg, logikailag is átgondolja, erkölcsileg is mérlegre teszi, és azután dönt. És a Biblia szerint ebből kellene megszületni a jó érzéseknek, az örömteljes érzéseknek, mert az ember helyesen döntött. Röviden összegezve ezt így mondhatom, hogy a Biblia szerint az igazságot kell keresni, igazságosan kell végig gondolni magunkban a dolgokat, és igazságos döntéseket hozni, és ebből születik az öröm. De a bűneset óta mi emberek elrontjuk a dolgot, mert az ember rövid zárlatosan, gyorsan az örömöt keresi. Nem az igazságot, hanem az örömöt. És mikor az örömöt keresi, az örömért belemegy az igazságtalanságba, és elveszíti azt az örömet, amit keresett. Tehát ne felejtsük el, hogy a Biblia szerint, amint magában az ember gondolkodik, olyan ő, vagy az ő, ha egy ember ilyen igazságosan gondolkozik, ilyen egyenesen, hogy értelem mit mond, lelkiismeret mit mond, annak alapján döntök, és ettől várom az igazságos döntéstől majd az örömet, a megelégedettséget, a békességet, akkor jó sinem van az ember. De ha az emberben megbojdul ez a dolog, és az ember csak az örömet keresi, és mindent megmozgat azért, hogy az örömet érje el, és nem foglalkozik az igazságosság kérdésével, akkor becsapja magát. Mert nem csak az igazságot veszítél, de az örömet is elveszítél, mert az igazságtalanság az olyan, ahogy egy nagyon szemléletes ige mondja, hogy sokszor gyönyörűséges az embernek, az álnokságnak a kenyere, de a végén megtelik a szája kavicsokkal. Nekem olyan szemléletes ez az ige, nem döbbenetes? Először gyönyörűségesnek tűnik, hogy hajszolja az örömet, ilyen, mint kikapcsolva az egyéb szempontokat, de a végén, mint akinek a szája tele lesz kavicssal, a jó íz helyett, vagy az emészthető étel helyett olyan állapotba kerül. Nagyon érdekes, hogy a népi felfogás az mindig úgy mondja, hogy az emberi lélekben három tényező dolgozik. Ugye itt szokták röviden egyszerűen mondani, hogy az ember értelem, érzelem és akarat. És persze van ebben bölcsesség, mert ahogy a bűneset után az ember megjelenik, tényleg ez a három dolog dominál. Hogy az ember tud gondolkodni, de aztán borzasztó fontosak az érzelmei. Tehát azok nagyon, nagyon, nagyon erősen meghatározzák a dolgokat, és vezető szerephez jutnak, és akarat, mert többnyire a választás vagy a döntés inkább egy jó heves akaratban, amit akarok, véghez viszem, mindegy, hogy mi a háttere. És ha összehasonlítjuk, ugye, ahogy a népi felfogás mondja, hogy az ember értelem, érzelem, akarat, és a gyakorlatban többnyire így is van, melyik az, ami kimarad ebből? A lelki világunknak melyik fontos tényezője? A lelkiismeret. Azt szorul a bűnesek után a legkönnyebben háttérbe az erkölcsi megfontolás, az erkölcsi ítélőképesség, és oda tolakszanak a helyére az érzelmek, az önös érzelmek, és ezek veszik át a vezető szerepet. És azt a kérdést tegyük fel tehát ezek után, hogy akkor hogyan legyen az embernek uralma a maga lelkén, és mire tanít a Jóisten, hogy hogyan vigyázzunk a saját lelki világunkra. Ja, azt olvassuk a Bibliában, Ézsaiás könyve első fejezete 5. versét olvasom, hogy a bűneset óta minden fej beteg, az agyunk, amivel gondolkozunk, és minden szív erőtelen. Az, ugye a fej is, meg a szív is a lelki világunkra utal, az ember lelki világára teljes egészében. Tehát azt mondja, erőtelenek vagyunk uralni a saját lelki világunkat. Az érzelmeink levesznek a lábunkról, és azok diktálják a tempót, és a lelkiismeret meg teljesen ki tud kapcsolódni. És ez a mi nagy bajunk. Vagy Jeremiás próféta könyve 17. fejezetében így mondja, csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az, kicsoda ismerheti. Ezt nem egy gonosz emberről mondja, hanem általában az emberi szívről. Vagyis azt mondja, hogy a mi szívünkben jöhetnek mindenféle furcsa, gonosz gondolatok, érzések. És ugye ez olyan nagyon elemi dolog, de higgyük el, hogy rengeteg ember nem tud erről semmit. Olyan sok ember azt mondja, mit csináljak, mikor így érzem? Nekem így kell tenni, mert így érzem. Másik ember azt mondja, hogy hát nekem, én nem tudok ezektől a gondolatoktól szabadulni, nekem milyen gondolataim jönnek. De tehát látjuk, hogy az embereknek, nem ismerek százalékot mondani, milyen nagy százaléka még soha nem hallotta azt, hogy az embernek uralma legyen a saját lelke felett. Hanem emberek úgy gondolják, hogy ami érzés, ami gondolat ember bennem fölmerül, annak még nem tudok más, mint a karjaimba omolani, mert ez én vagyok. De nem. A Szentírás azt mondja, hogy válogass, hogy mit fogadsz el abból, ami a saját lelkedben felmerül, mert a bűneset óta családabb a szív mindennél, és gonosz az. És az ember sok mindenben meg kell, hogy tagadja magát. Mert az öröm az az igazságból származik, és az Isten áldása ott van. Tehát azt mondja nékünk a Szentírás, hogy igenis ne azonosítsd magadat mindennel, ami benned felmerül. Emlékszünk Pál apostolnak egy mondatára a római levél 7. fejezetében? Amikor valami bűn levette a lábára, azt mondja, nem én cselekszem már azt, hanem a bennem lakozó bűn. Nem mentegetni akarta magát, hanem éppen, hogy nem azonosítani. Azt mondja, nem, én nem értek egyet, belecsúsztam, de én nem értek egyet vele. Én most ezt megtagadom, én ettől elhatárolom magam, mert ez nem én voltam, én ezzel igazán nem értek egyet. Tehát ezt megtanulni, hogy az embernek uralma legyen a maga lelkén, rendkívül fontos. És hogyan tudjuk ezt, mi tudja ezt munkálni, vagy mi tudja elősegíteni az emberben? Hát azt kell mondanunk, hogy nélkülözhetetlen segítőnk az Isten igéje. Mert az Isten igéje erősíti azt a két tényezőt, amely az érzelmek vezető szerepre törése miatt háttérbe szorul. Az Isten igéje erősíti az értelmet, és erősíti a lelkiismeretet. Hogy erősíti az értelmet? Hát egyrészt felruház bennünket fontos, életfontosságú gyakorlati ismeretekkel, de másrészt pedig még a logikai képességünket, az áttekintő képességünket, az összefüggések meglátását is erősíti. Nem is tudom megmondani, hogy a főiskolán hány fiataltól hallottam, körülbelül ilyen megfogalmazásokban, hogy annyi iskolát végigjártam, de én nem az egyetemen tanultam meg gondolkozni. Itt, mikor ezek a masszív bibliai alapelveket megértettem, most egyszerre végre rendező el van a fejemben, végre át tudom látni a dolgokat. Azért az a rengeteg ismeret, amit magamban gyűjtöttem, csak úgy kavargott bennem, mint egy nagy massza, és nem tudtam benne eligazodni. Tehát az értelmet is hatalmasan erősíti az Isten igéje tanulmányozása, mert az tiszta beszéd, abban mindig tiszta logika van, tiszta erkölcsi logika is van benne. Ezért hatalmasan erősíti a lelkiismeretünket. Mert nagyon, a Bibliában nincs kompromisszum jó és rossz, igazságos és igazságtalan között. A Bibliában olyan éles a kettő között a határ. Azt mondja a Pál apostol a Timóteushoz írt második levélben, hogy az Isten igéje igazságra nevelő eszköz. Tehát azt mondja, nevel minket az igazságosságban. Tehát az Isten igéjének állandóan kell az értelmünket és a lelkismeretünket erősíteni, hogy uralni tudjuk a saját lelkünket, hogy az érzelmek ne tolakodjanak vezető szerepre, és ne vakítsanak el bennünket, és ne szorítsák háttérbe az értelem és a lelkismeret munkáját. Mert a bűneset óta mindegyikünknek, kivétel nélkül mindegyikünknek az ösztönös természete arra hajlik, hogy az önös érzelmeink, az énnek kedvező érzelmek után fussunk, és ezeknek engedjünk. És az Isten igéje még megtanít minket arra is, hogy hogyan hívjuk segítségül a Szent Lelket. Mert van olyan, amikor az ember az értelmével, nagyon lelkismeretével nagyon jól lát dolgokat, de borzasztó nehéz megtagadni magunkat, iszonyatosan nehéz. Mert olyan erős érzelmek szólnak az értelem és a lelkismeret szava ellen, hogy olyan, mintha egy minket szinte szétszaggató csatában lennénk, és erőtelenek vagyunk, hogy az Isten szerinti döntést hozzuk meg, és megtagadjuk magunkat, az énünknek egy részét, és hogy az érzelmeknek ezt a kormánypálca szerepét megtagadjuk az igazságért, a lelkismeretért, az Úrért. És ekkor mi erőt meríthetünk Jézusnak egy csodálatos imádságából. Azt, amit ő a Getsemáné kertben imádkozott, azt nekünk nagyon sokszor kéne imádkozni. Uram, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. De hát ezt is én mondom, nem? Hát ezt Jézus maga mondta, hogy ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem te. Ez az a csodálatos dolog, mikor az ember azt mondja, hogy Uram, én az énem legbelső magvával, az, amit én igazán szívemből akarok, azzal melléd állok. Az is az én énemnek a része, és annyira követelő érzések és indulatok húznak a másik irányba. De én ezt választom. Nem tudom a választásomat uralomra juttatni. Erőtlen vagyok hozzá, hogy a választásomat, a jó választásomat uralomra juttassam a saját ellenálló természetem, érzelmeim, akaratom fölött. De jöjj segítségül, én kérem, kimondom, hogy ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. És amikor az ember ezt kimondja, hogy ne úgy legyen, ahogy én akarom, de én eldöntöttem, nem tudom érvényre juttatni a döntésemet, de eldöntöttem, és kérlek most légy segítségül az én hitetlenségemnek. Olyankor úgy mondjuk, mint az az apa, hogy hiszek, Uram, ezt akarom, ezt választom, de légy segítségül az én hitetlenségemnek, mert a másik oldalon elemi erővel húz más felé. És akkor a Jóisten meghallgatja ezt az imádságot, és küldi a Szent Lelket, hogy az ember győzni tudjon önmaga, meg tudja tagadni magában azt, amivel a legbenső bényével nem ért egyet, és a legigazi bénye szerint azzal ellentétesen szeretne választani. De ha ez a döntésünk nincs meg, a Jóisten nem kényszeríti ránk az akaratát, az biztos. Akkor nem. Ugye van a Bibliában egy döbbenetes történet, a Bálám története. Ugye a Jóisten mennyit ellenkezett ezzel a Bálám, hogy próbálta őt visszatartani egy úton. Már végül az Isten angyala kivont karddal állt vele szembe az úton. De ő még mindig azt mondta, hát ha neked nem tetszik, akkor kénytelen, kelletlen, megfordulok, visszatérek. Az Úr azt mondta, menj, én erőszakkal vissza nem tartalak. Tehát óriási tétek forognak a kockán, amikor bennünk vívódik, hogy most hogyan döntsünk. Óriási tétek forognak kockán. És bárcsak ki tudnánk azt mondani, mikor nagyon heves a harc, és ha Jóisten meggyőzte az értelmünket, a lelkismeret, ki tudnánk, hogy ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. És akkor óriási békesség száll az emberre, mikor az ember ezt ki tudja mondani, és teljes szívéből ki tudja mondani, és akkor átadja a Jóistennek, hogy segítse őt uralomra a saját lelke felett, akkor elönti az embert a békesség, az öröm, a megelégedettség, és a Jóistennek az áldása minden oldalról körülveszi. Még itt szeretném csak megemlíteni egy kis kitérő, egy pillanatnyi kitérő, hogy milyen óriási jelentősége van a gyermeknevelésben a legfontosabb dolognak. Éppen most a héten készítettem 4 leckét a következő negyedévi szombatiskolában a gyermeknevelésről. Már most hadd kérjek mindenkit, akár közvetlenül van köze most ebbe a pillanatban a gyerekneveléshez, akár nem, akkor azért, hogy másokat tanácsoljunk, nagyon nézzük át. Mert az a tapasztalatom, hogy a legtöbb szülő nem érti, hogy mi a nevelésnek a tengelye. A nevelésnek az a tengelye, azért kell egy gyereket engedelmességre szoktatni a szülői akarathoz, mert hogy megtanulja egyáltalán az engedni tudást. Hogy a saját ösztönös természetének a követelő kívánságaival, szeszélyes hangulataival, érzéseivel szemben a jobbikat válassza. Engedni tudjon a jobbnak önmagával szemben. Ugye ezt először, a gyerek még nem tud gondolkodni, meg a gyerek még nem tud választani, meg dönteni, éretlen az értelme is, meg a lelkismerete is. Tehát a szülői akaratnak kell képviselni vele szemben a jobbikat, a helyeset. És ha megtanítjuk a gyereket engedelmeskedni kicsi korába, akkor mikor már felnőtt lesz, akkor már nyilván nem a szülőnek kell engedelmeskedni, de fog tudni engedni a saját jobbik meggyőződésének, és fog tudni engedni a Szentlélek szavának. Mert begyakorolta a jobbnak engedést. Begyakorolta azt, hogy az ember hogyan tagadhatja meg magát. Hogy nem így van, hogy az embernek azonosítania kell magát minden kívánságával, hangulatával, érzelmével. Hanem van olyan, hogy nem erre, hanem arra, mert az az igazságos és az a helyes. És mennyivel könnyebb felnőtt korban a saját jobbik énnek engedni, meg a Szentlélek késztetésének engedni, mennyivel könnyebben megy ez, mennyivel kevesebb küzdelembe kerül, ha valakit kicsi gyerekkorában megtanítottak erre az önkormányzásra, önuralomra, önfegyelemre. Ha ezt a szülői nevelés elmulasztja, és ráhagy minden szeszélyt, hangulatot, minden kívánság kielégítést a gyerekre, az a szegény gyerekre egy óriási keresztet róvunk felnőtt korában, mert ugyan a Jóisten csodát tehet, és még kifejlődhet egy egészséges személyiség, de sokszor óriási harcba kerül, és rengeteg küzdelembe is. és rengeteg kanyart és buktatót végig fog szenvedni az a szegény gyerek, míg eljut oda, hogy igen, én nem adhatom meg magam mindennek, ami bennem kívánság, meg érzés fölmerül, meg minden gondolattal nem egyeztethetem, ami a lelki világomban felmerül, hanem nekem mindig engedni kell a jobbnak, az igazabbnak, és megtagadni magamban azt, ami rossz. Tehát ebben nagyon-nagyon kell segítenünk már a kisgyermekeket, és akkor megkönnyítjük a felnőtt korukat, uralni tudják a saját lelküket sokkal könnyebben és sokkal eredményesebben. Tehát ekkora jelentősége van az értelmes gyermeknevelésnek, hogy mikor felnőnek, akkor tudják uralni a saját lelküket nagyobb belső vívódások és küzdelmek nélkül. Akkor is előfordult időnként élet-halál harcot vív, de messze menően könnyebb, mint hogyha erre sohasem tanítottak valakit, vagy csak nagyon gyengén és lazán tanítottak erre. És miért kell annyira őrizni a lelki világunkat? Ugye van egy ilyen bibliai ige, példabeszédek könyvében nagyon ismert ige, sokat idézzük, de nem biztos, hogy teljesen megértjük. Azt mondja ez az ige, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Ugye mennyire hasonlít ez az ige, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, ahhoz, amikor az Isten a teremtés után azt mondta az embernek, hogy művelje és őrizze az édeni otthonát. Ugye akkor még a földünkön nem létezett bűn, és őrizni kellett az egész külső környezetben, sehol Sátán be ne tehesse a lábát. Most már a világon Sátán a világ fejedelme, most már csak a szívünk erődítménye marad, amit megőrizhetünk, és őrizzünk is meg a gonosztól. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet. Az őrizd az azt jelenti, hogy ellenség leselkedik rá. És a Bibliában azt olvassuk, hogy milyen sokféleképpen tudja Sátán ezt az erődöt megtámadni. Igazából azt mondhatnánk, hogy mindegyikünknek a lelki világnak a kerítése sérült, egyikünk is se tökéletesen épp, de ha őrködünk a réseken, akkor meg tudjuk őrizni a lelkünket a gonosztól, az Isten segítségével. Egy önerőből nem, de az Isten segítségével igen, feltétlenül. És milyen érdekes gondolatokat olvasunk a Bibliában, ugye azt olvassuk például a János Evangélium a 13. fejezetében, mikor Sátán már belesugalta az Iskáriótes Júdás szívébe, hogy árulja előtt. Úgy meg kéne ijednünk ettől a Biblia verstől. Ha Júdás esetében megteheti a mi életünkben, és belesugall a lelkünkben dolgokat. Belesugall. Hogy milyen sokféle eszköze van ehhez, nem mindig közvetlenül, távolról sem. Sokszor embereket használ föl. És ugye szoktuk valakiről mondani, hogy nagyon befolyásolható. Ez milyen veszélyes állapot. Mert azt jelenti, hogy nincs uralma a saját lelkén, hanem valakinek a véleménye, vagy valakinek a rábeszélése, vagy ráhatása. Egy pillanat alatt billenti jobbra vagy balra. És lehet, hogy ezeket az embereket éppen Sátán használja föl. És ezeken keresztül sugal bele a lelkébe valamit. Van a Bibliában egy ilyen döbbenetes példa, mikor Sátán fogadást tett Jobbnak a fejére, hogy hát ha már majd beteg lesz, és a saját életéről lesz szó, akkor szemtől szembe megtagadja az Istent, akkor aztán tényleg Jobb nagy megverte Sátán Jobbot tetőtől talpig, undok fekéllyel, és ott volt szenvedések között, és egyszer csak eliállt a felesége, és azt mondta, hát még mindig erősen állsz az Isten félelmetben. Miért nem lázadsz föl az Isten ellen? Átkozd meg az Istent, és hallj meg. Az ember kicsit belebozzunk, hogy a felesége szó szerint azt mondta, amit a Sátán fogadott Jobb fejére. Most rajta keresztül próbálta belesugalni a lelkébe. Vagy figyeljük csak meg Péter, hogy szerette Jézust. És egy kritikus pillanatban, amikor az Úr éppen az áldozatát akarta elmagyarázni tanítványainak, és arra felkészíteni őket, az ő kimondhatatlan önkéntes áldozatát, akkor Péter megszólal, amikor Jézus kezd erről beszélni, és azt mondja, mentsen Uram, Isten nem eshetik meg ezt te veled. És mit mondott erre neki Jézus? Távozz tőlem, Sátán. De nem azt akartam mondani, hogy Péter Sátán, hanem azt a Sátánt nevezte néven, aki most Pétert használta fel eszközül, hogy sugaljon valamit Jézusnak. Hát látjuk, hogy még egy olyan ember is, mint Péter, aki pedig Krisztus tanítványa, egy gondatlan pillanat elég, mert mit mondott neki Jézus? Távozz tőlem, Sátán, mert nem gondolsz az isteni dolgokra, hanem az emberi dolgokra. Elég annyi volt, hogy egy pillanatban Péter csak az emberi dolgokra gondolt, és kikapcsolta az Isten szerinti gondolkozást. És abban a pillanatban már Sátán használta föl eszközül, és sugalt bele a szívébe dolgokat. Nem döbbenetes? Tehát akkor őrizd meg a szívedet, mert a szívünk veszélyeztetett, mert Sátán embereken, körülményeken keresztül bele tud sugalni olyan terveket és olyan gondolatokat a szívünkbe, amelyek az elvesztésünkre irányulnak. És akkor tegyük meg még egy kicsit tegyük konkrétabbá a kérdést, hogy még erről egy néhány szót szeretnék szólni, hogy mitől őrizzük közvetlenül még a szívünket, hogy még egy kicsit konkrétizáljuk, ugye alapvetően ezektől a negatív befolyásoktól, de milyen formában támadnak minket. Az egyik a hangulatok, az érzelmek. Ugye, ha hagyjuk, hogy a hangulatok és az érzelmek, ezek meghatározzák egy adott napon vagy egy napszakban a cselekvésünket, ki tudja, hol fogunk kikötni. Meg kell tanulni uralni az érzelmeinket és a hangulatainkat. A Bibliában erre annyi példát találunk. Dávid beszélget a saját lelkével, azt mondja, miért csüggetsz el lelkem, miért nyugtalankodsz bennem? Bízzál Istenbe, majd még hálát adok néki az ő szabadításáért. Úgy így mondjam, helyre teszi saját magát. Nem adja át magát, nem omlik a csügget érzéseknek a karjaiba. Azt mondja, miért csüggetsz el lelkem? Hát nem emlékezz vissza? Hát még bízzál Istenben, én biztos, hogy még hálát fogok adni az ő szabadításáért. Vagy hányszor olvassuk a Zsoltárokban, hogy felsóhajt a Zsoltáros, és azt mondja, Uram, vidámíts meg engem. Kedves testvéreim és kedves jelenlévők, mindenkit hadd biztassak, ne tűrjük meg a kedvetlenséget, ne tűrjük meg a rossz hangulatot. Nem szabad megtűrni. Ez is meleg állja annak, hogy mint a kerítés nélküli városba valahol betörjön az ellenség, és ezeknek a nyomott hangulatnak a hatása alatt, hogy ezek átveszik a vezető szerepet, valamit helytelenül tegyünk. Előjogunk segítségül hívni az Istent, és azt mondjuk, vidámíts meg engem. És ugyancsak őriznünk kell a lelkünket a rossz gondolatoktól, a helytelen gondolatoktól, például néha kételyek, olyan kupancukba tudnak, olyan láncba tudnak szövődni, olyan meggyőzőek tudnak lenni. Vagy máskor ilyen haragos érzések, ilyen már mindenféle ítélkezések kialakulnak a lelkünkben, a másik elemek ellenérzések. Úgy tudunk mi emberek gyanakodni, és olyan biztosan tudjuk mondani, hogy biztos ezért teszi, ez biztos azért teszi. Mert átengedjük magunkat, hogy ezek a gondolatok kavarogjanak bennünk, végül fölépel egy egész elmélet. Néha elképesztő, hogy emberek mennyire légből kapott dolgokat, szent meggyőződésekkel tudnak hinni, és beleélik magukat teljesen valótlan, irreális gondolatmenetekbe. De ezen is segíteni lehet. Idézem a Korintusiakhoz írt 2. levél 10. fejezetének az 5. versét, hatalmas ige. Azt mondja, fogjul ejtve minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Micsoda hatalmas ezt, mert ejtsük fogjul a gondolatainkat, hogy engedelmeskedjenek Krisztusnak. Igenis, lehet a gondolatainkat ellenőrizni, lehet a gondolataink felett az uralmat megszerezni. És egyszerűen szembenézek azzal a gondolattal, nem úgy van, hogy most ennek a gondolatnak megadom magam, hanem azt mondom, igaz ez a gondolat, vagy igazságtalan, honnét jön ez a gondolat. Igenis, mérlegre teszem, az értelem és a lelkismeret mérlegére teszem. És akkor azt mondom, de hogy hagyom magam, hogy ez engem megtáncoltasson. Mert ez se nem reális, ez se nem igazságos, ez se nem megalapozott. Fogjul ejtjük azt a gondolatot, nyakon csípjük, és nem engedjük tovább, hogy kínozza a lelki világunkat. És ugyanígy kell legyőznünk a szorongásokat és a félelmeket, amelyek megtámadnak minket. Ez is egyfajta hangulat, egy speciális hangulat, ugye, a félelem, a szorongás irány, a fél tudatosan is kínoz minket. De kapaszkodjunk meg erősen az Isten gondviselésébe vetett hitben, és tudjuk azt, hogy egy hajunk szála se esik le az Isten tudta nélkül. És az Isten azt mondja, hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítlak téged. És nincsen semmilyen kis dolog vagy apró dolog, amihez az Isten figyelme ne hajolna le. És akkor minek aggodalmaskodom én? Olyan egyszerű útja van annak, hogy letegyük a gondjainkat. Én annyira szeretem ezt a Zsoltár igét, vessed az Úrra a te terhedet, ő gondot visel, nem engedi, hogy ingadozzék, az igaz. Ugye az a hasonlat van benne, hogy mit cipelsz egy nagy csomagot a hátadon, és add át a Jóisten vállára. Vessed az Úrra a te terhedet. Ő gondot visel. Ne hagyjuk magunkat emésztődni félelmek, szorongások, létbizonytalanság, anyagi gondok, emberektől, helyzetektől való félelem miatt. Vessed az Úrra a te terhedet, hívd őt segítségül. Tulajdonképpen a hit nem más, mint egy erős értelmi munka, és a lelkismeretünknek az aktivizálása, Amikor azt mondjuk, belekapaszkodunk az Isten ígéreteibe, fogjul ejtjük a gondolatokat, és azt mondjuk, nem magamban bízom, nem a gondolataimban, nem az érzéseimben bízom, hanem az Isten igéjében bízom. Abban az igében bízom, amiről azt mondta Jézus, az ég és a föld előbb elmúlik, de az én beszédeim semmiképp el nem múlnak. Abban a beszédben bízom, ami felettébb tiszta, amire Jézus egyszerűen azt mondta, te ígéd igazság. Azt mondom, én nem bízhatok magamban, én a bűneset utáni ember, mindenben tévedhetek, a gondolataimban, a lelkismeretemben, az érzelmeimben. Én azt mondom, hogy a te ígéd, erre teszem a lábamat. És én azt mondom, hogy a hit az egy belső munka. A saját gondolataimmal, a saját érzéseimmel, a saját kívánságaimmal, a saját mindenféle lázongó, meg kételkedő, meg fura gondolataimmal szemben, azt mondom, nem, fogjul ejtem ezeket a gondolatokat, fogjul ejtem ezeket az érzéseket, és én a kősziklára teszem a lábamat az Isten igényére, és segítségül hívom az Istent, hogy teremtsen bennem békét, és egyenes úton vezessen engem a végcél, az üdvösség, és a valódi, és a földi boldogság felé, mert ez ugyanaz. Istennél nincsen olyan, hogy azt mondja, hogy áldozd fel a földi boldogságodat az örök életén, nem. Az Isten így mondja, hogy tudja, hogy a lélek előtte megepedni, tudja, mit bír ki az emberi lélek, és tudja, hogy az embernek boldogságra és örömre van szüksége. Az Isten a kettőt együtt érvényesíti, az üdvösség útján adja az örömet, a tökéletes örömet. Ha egyszerre adja nekünk a földi életünk megoldását, és azt a biztonságot, hogy az üdvösségre jussunk, a Jóisten ezt a kettőt tökéletesen tudja egyeztetni. És azzal fejezném be a mi ige hirdetésünket, hogy soha az emberi lélek több nyomásnak, viharnak, mindenféle ellentétes hatásnak nem volt kitéve, mint napjainkban. Nem véletlenül mondta Jézus ezt a figyelmeztetést, hogy a végidején vigyázzatok, hogy meg ne nehezedjék a ti szívetek. És hogy valahogy olyan el ne tompuljunk, hogy elveszítjük az uralmat a lelki világunk felett. És különösképpen kell az ellen harcolni, hogy soha nincs nyugalmunk, és soha nem tudjuk átgondolni a saját dolgainkat. Ez ellen kell a legjobban küzdenünk, hogy legyenek az életünkben csendek. Naponta, kis rövid csendek is. A heti nyugalomnapot nagyon becsüljük, meg legyen a nyugalomnapnak olyan része, ami magán személyes csendünk. Mert ezekre nagyon nagy szükségünk, hogy átgondoljuk a dolgainkat. Hogy rendet tudjunk teremteni a saját lelkünkben, hogy uralni tudjuk a saját lelkünket. És ne sodorjanak dolgok, amerre nekik tetszik. Én szívemből kívánom mindegyikünknek, hogy vésődjenek ezek az igék az emlékezetünkben, és ne nyugodjunk. Tudjuk, hogy biztonságban akkor vagyunk, ha megtanuljuk, elsajátítsuk, hogy uralmunk van a saját lelkünk felett, nem az önerünkből, hanem azáltal, hogy az Isten igéje állandóan erősíti az értelmünket, a lelkismeretünket, azáltal, hogy segítségül hívjuk az Istent, hogy a legigazibb énünk döntéseit érvényesíteni tudjuk, és le tudjuk vele győzni a másfelé húzó erőket a saját lelki világunkban. A Jóisten adja meg nékünk, hogy ilyen egészséges emberek legyünk, akik biztonságosan haladunk a boldog élet, az értékes élet, a másokat szolgáló élet és az üdvösség felé, és hogy így tudjunk segíteni másokat is. Amen. Mennyei Atyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében. És kérünk segíts, hogy többször találjunk sokkal gyakrabban az eddiginél minden nap egy kis csendet, amikor a te segítségeddel rendet teremthetünk a mi gondolatainkban és érzéseinkben. Urunk, látjuk, hogy Sátán annyira kitalálta ezt a végidőt, és annyira megrendezte, hogy sodorjon bennünket ellenállhatatlanul az elvárások, a tennivalók, és szinte meneküljünk önmagunk elől és a csend elől, mert ahhoz is fáradtnak érezzük magunkat, hogy leüljünk és rendet teremtsünk magunkban. Urunk, segíts, hogy ne adjuk meg magunkat a testi-lelki fáradtságnak. Segíts, hogy megértsük, hogy örökkévaló érdekeinkről van szó, és a földi boldogságunkról van szó. Könyörgünk, drága jó Istenünk, hogy ahogy az énekünkben is énekeltük, hogy jöjj és teremts rendet a mi szívünk hajlékában, és taníts meg arra, hogy mi ebben együtt működjünk veled. Hogy mindig tudjuk átgondolni a dolgainkat, hogy lelkiismeretes és alapos gondolkodási folyamatok legyenek a döntéseink mögött, ne pedig érzelmek, benyomások és észrevétlen sátáni sugallatok sodorjanak bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy a te ígédben ott van ez a szó, hogy uralma a saját lelkén.
1: Segítsünk, hogy olyan legyen nekünk ez, mint az iránytű, hogy mi akkor vagyunk egészséges emberek, akkor vagyunk biztonságban, ha uralmunk van a saját lelkünk felett. Segítsünk ezt mindegyikünknek megszerezni. Taníts és oktas, és nevelj bennünket, Urunk, akármennyi fogyatékosság volt az eddigi életünkben, talán szüleink nevelésében is, de Te minden lelki kártételt és hibát helyre tudsz hozni. Segíts, hogy mégis vágjunk erős, jellemes embereké, megbízható és hűséges embereké, akiknek uralmuk van a saját lelkükön. Urunk, áldj meg, kérünk mindegyikünket, legyen a Te békességed, a Te szereteted és kegyelmed velünk az egész napon át. Amen.

0: Testvéreim, így együtt is szeretettel köszöntelek mindannyiótokat. A Biblia utolsó könyvéből, Jelenések könyvéből hoztam most két igeverset közétek, és olvassuk ezt fel együtt, és erről szeretnék szólni a mostani Isten tiszteletünkön. Jelenések könyve vége fele, 21. fejezetben találhatjuk ezt a két igeverset, a 7. és a 8. versekben. Lapozzuk fel együttesen, és olvassuk el. Jelenések könyve 21. fejezetének a 7. és a 8. verse így hangzik. Aki győz, örökségül nyer mindent. Annak istene leszek, és az fiam lesz nékem. A gyáváknak pedig, és hitetleneknek, utálatosoknak és gyilkosoknak, paráznáknak és bűbájosoknak, bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. Bizonyára feltűnt, és olvastátok már úgy egészében Jelenések könyve 21. fejezetét, tudnélik ebben az egész fejezetben, arról a dicső és vágyott célról olvashatunk, amibe bennünket Isten hívott. Ugye máshol így mondja a Biblia, hogy az ő örökségébe és az ő országába és dicsőségébe hívott bennünket. És ebben a fejezetben bemutatja számunkra a Szentírás, hogy a mostani világhoz, a mostani életünk tapasztalataihoz, közdelmeihez, gyötrelmeihez képest miben lesz más az a világ. Mi nem lesz ott, és mi lesz ott ahhoz képest, amit mi most itt tapasztalunk és hordozunk, és ami szenvedést, fájdalmat okoz. És ez nyilván bátorít és erőt ad bennünket, kell is látni mindig a célt. Ez egy fegyver a Biblia tanítása szerint, az üdvösség sisakjának a felvétele, hogy hova is hívott bennünket az Isten, és milyen lesz az a világ a mostanihoz képest. Hát enélkül tényleg elmondhatjuk, hogy hiába való lenne az életünk minden küszködésével, gyötrelmével, ha mi ezt nem érnénk el. Az Isten kegyelmi ajándéka az üdvösség, és ebbe hívott bennünket. Ellen White testvérünk azt mondja az egyik bizonyságtételében, hogy bármit veszítesz ide lent, tökéld el, hogy elnyered az üdvösséget. Ezt az országot, ezt az örök országot, amiről Jelenések könyve 21. fejezete beszél. És ugye ezt foglalja össze a 7. vers, hogy aki győz, és aki ezt eléri, akkor az örökségül fog nyerni mindent, annak istene leszek, és az fiam lesz nékem. Amivel azonban folytatódott a felolvasott ige szakasz a 8. versben, ugye az azt mutatja, hogy ez a 21. fejezet, ez egy olyan leírás, amiből viszont nem maradhat ki az, hogy kik azok, akik kimaradnak az örök életből. Kik azok, akiknek az Isten nem tudja megadni az üdvösséget, az örök életet. Pedig nagyon szeretné mindenkinek megadni. Az Isten akarat az, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson, de itt felsorolja azt a 8. vers, hogy mi miatt, mi az akadály, mi miatt nem lehetséges az embereknél, hogy Isten ezt a vágyott célt, ezt tényleg megadja számukra. Ugye nagyon érdekes ez a felsorolás, mert ugye gyávák, hitetlenek, utálatosok, gyilkosok, paráznák, bűbájosok, bálványimádók és minden hazugok, és ahogy ezt a felsorolást átgondoljuk, akkor úgy gondoljuk, hogy nagyon sok dolog távol van tőlünk háza az Úrnak, tehát a gyilkosság, meg a paráznaság, meg az utálatosság, a gyilkosság, az távol van, viszont az első kettő az elgondolkodta. És az is elgondolkodtad, hogy miért ezzel kezdi. Azt mondja, hogy a gyávák és a hitetlenek. Tehát nagyon érdekes, hogy a Biblia, amikor veszi azoknak a sorát és azoknak a táborát, akik valami miatt nem részesülhetnek az üdvösségben, akkor ezzel kezdi. Mint ezzel azt mondaná, hogy a legtöbb embernek ez volt az akadály. A legtöbb embert ez választott el attól, hogy az Isten Krisztus által ezt az örök életet és az üdvösséget megadja. Azt mondja, a gyávák és a hitetlenek. És csak ezután sorolja ezeket a durvább dolgokat. Nyilván ez az első kettő, ez összefügg, a gyávaság és a hitetlenség, mert az az ember, aki gyáva és bátortalan, az nyilván azért gyáva, mert nem mer dolgokat, valahogy a hitében nem mer megragadni dolgokat, és nem mer elindulni ezekben. És aztán ezt a másik oldalról megközelítjük ugyanez a helyzet, hogy amikor az ember hitetlen, akkor tulajdonképpen sokszor azért hitetlen, mert gyáva, mert bátortalan. Inkább a gyerekkorban szokott ez olyan közmondásos lenni, illetve inkább, hogy egyik gyerek a másik rakassza, hogy most akkor ki a bátor, meg ki a gyáva. Felnőtt korban már nem biztos, hogy olyan gyakran szoktuk ezt alkalmazni, hogy lehet az ember gyáva is. A Biblia alkalmazza felnőtt korban, hogy igen, lehet az ember gyáva az ő dolgaiban, és lehet hitetlen is. Néhány területet engedjetek meg, hogy én úgy veletek együtt átgondoljak, hogy mi mindenhez kell bátorság az életben. Mi mindenhez akar Krisztus bátorságot adni az életben. Mi minden területen létkérdés és üdvösség kérdése az, hogy mi bátrak vagyunk, vagy pedig gyávák vagyunk. Tehát ezeket vizsgáljuk meg. Elsőként szeretném említeni azt, hogy bátorság kell az életünkben a döntések meghozatalához. Az, hogy mi bizonyos dolgokat megvizsgáljunk az életünkben, és ott kimondjuk azt, hogy most már pedig ez így lesz, és én emellett döntök, ehhez komoly bátorság kell. Figyeljétek meg, és bizonyára ez tapasztalat is mindannyiunkban, de általában a világot jellemzi, hogy nagyon sok embernek a változatlanság jelenti a biztonságot, hogy semmi ne változzon. Minden maradjon ugyanúgy, de a változástól félnek az emberek, teljesen mindegy, hogy a változás az jó irányba megy, vagy nem jó, félnek attól, hogy biztos, hogy nehezebb lesz, biztos, hogy kényelmetlen lesz, és ezért hagyjon engem békén mindenki lógni a szögön, ugye szokták mondani, nekem nagyon jó így, hogy vagyok. Emögött az emberi restség áll, és az emberi gyávaság áll, hogy fél változtatni, és fél más utakat megízlelni, és azon elindulni. Ez idősen is, és fiatalon is veszély. Hadd említsek csak egy nagyon egyszerű példát. Vannak emberek, akik megkínálják őket valamilyen étellel, akkor azt mondják, hogy nem kérek. Miért nem kérsz? Mert nem finom. Még kóstoltad? Nem kóstoltam, de nem finom. Honnan tudod, hogy nem finom, nem kóstoltad? Hagyj el engem békén, nem kérek belőle. Értjük? Tehát amikor azt mondja az ige, hogy a keresztény embert mi is jellemzi, meg az igazságot kereső embert mi jellemzi, mindent megvizsgáljatok, és ami jó, azt megtartsátok. Hogyan tudom én bizonyos dolgokról, hogy jó vagy nem jó, ha meg se vizsgálom? Az emberek félnek a mástól, félnek az újtól, félnek a változástól, és azt mondják, hogy hagyjanak bennünket békén, abban meghalni, amiben mi vagyunk. Ezzel szemben azt mondja a Szentírás, hogy ahhoz, hogy mi vezethető, tanítható és formálható emberek legyünk, ennek mondhatnám a legnagyobb szükség tényezője az életünkben a bátorság és a hit. Hogy az Isten velünk meg tudja cselekedni azt, amit ő szeretne, ahhoz a bátorságra és a hitre van szükség. Jézusról azt mondja a Biblia, szeretted az igazságot, és gyűlölted a gonoszságot. És nézzétek meg, hogyha ezen elgondolkodunk, az életünkben bármilyen területen vizsgálódunk, akkor azt mondjuk, hogy a megvizsgálás nyomán nekünk ki kell mondanunk bizonyos dolgokról, akár hétköznapi kérdésekről, akár nagyobb horderejű kérdésekről, hogy abban mi az igazság, és mi a hamisság. És ahogy bennünket ez érint, ki kell mondjuk azt, hogy melyikről mit gondolunk, és nyilván ami miután kimondtuk, hát ez az azonnal érinti is az életünket, tudnélik, hát az mérlegre tesz bennünket, hogy most akkor amit kimondtunk, akkor az hogy hatott ránk, azt hogy építettük be, azt hogy követtük, tehát komoly döntésekre van szükségünk, hogy az igazság szeretete és a bűnnek a gyűlölete, ez tényleg egy rendező elv lehessen az életünkben, aminek mentén az Isten igazgat, vezet és előre segít bennünket, mert az igazság szeretete és a gonoszság gyűlölése is cselekedetekben, az életünk formálódásában és konkrét döntésekben jut kifejezésre, hogy az ember ezt komolyan gondolja, vagy pedig csak elmondja. Mert mi emberek azért a szavakkal sokkal könnyebben bánunk, mint a döntésekkel az életünk bármely dolgában. Nézzétek meg, hogy mára megtérésnél, egy átlag ember alapos megtérésnél, ahogy az Isten szeretetét megismeri, és azt befogadja, mennyire kell a bátorság. Nem tudom, gondolkodtatok ezen? Hadd kérdezzem tőletek, hogy bátorság kell-e ahhoz, hogy egy ember meglássa a maga elveszettségét, felismeri a Krisztus nélküli elveszettségét, és azt mondja, hogy Uram, nekem rád van szükségem, mert nélküled semmi nem lesz az életemből. Kell-e ehhez bátorság? Én úgy gondolom, hogy nagyon is. Nagyon is, hiszen nézzétek meg, hogy a világ általában mindenki kelleti magát valamivel, mutatja magát valamivel többnek, mint a másik, és lehazudja a csillagokat is a saját maga számára is, hogy ő egy nagyon jó ember, és ő neki sikerei vannak, győzelmei vannak, és letelik így az élete. Tehát ahhoz nagyon komoly bátorság kell, hogy az ember kimondja azt, hogy Uram, amikor vizsgálom én magamat a te törvényed tükrében, én vizsgálom magamat Krisztus életének a tükrében, akkor én egy nyomorult és egy elveszett ember vagyok. Én belőlem semmi nem lesz. Ugyanakkor arra ahhoz is bátorság kell, hogy az ember hittel megragadja azt, de ha én tudom, Uram, azt is, hogy ilyen nyomorult emberként is te szeretsz, és meg akarsz engem menteni. Nagyon sok ember van, aki odáig eljut, hogy tehetetlen, de azt nem hiszi el, hogy ő nyomorult, bűnös emberként is kell az Istennek. Hogy őt elfogadja az Úr. Hogy az ő életem megmentése az egy valóság lehet. Vannak tervei az Istennek ránézve. Az ígéretei egészen bizonyosak az ember, ezt már nem hiszi el. Ehhez is bátorság kell. Ahhoz is bátorság kell, hogy én minden bűnömmel oda menjek az Istenhez, és azt mondjam, hogy Uram, én leteszem nálad. Mert én tudom, hogy te a bűnöket Krisztus által elvetted, és engem ettől meg akarsz szabadítani. És ugyanakkor szeretném nem elhagyni azt sem, hogy bátorság kell ahhoz is, hogy az ember keresztényé legyen, és amikor Krisztus azt mondja, hogy hívlak téged, gyere és kövess engem, az ember elinduljon, ehhez nagyon nagy bátorság kell. Én emlékszem, amikor már odáig elvezetett engem az Isten az életemben, hogy azt mondtam, hogy én tudom, hogy miben nem akarok élni. Én tudom, hogy nem akarok élni, és vágyom-e egy krisztusi életre. De egyre inkább azt láttam, hogy én annyira gyenge és tehetetlen ember vagyok, hogy én képtelen vagyok ezt megvalósítani, hogy én sokáig ezért nem mertem dönteni az életemben, mert magamra néztem. És engem egyedül az mert elindítani Krisztus követésében, hogy Jézus mondta azt, hogy gyere. Hogy Jézus mondta azt, hogy velem együtt ez sikerülni fog. Hogy velem együtt ez lehetséges. Nekem el kellett, hogy terelje a figyelmet önmagamról, a körülményeimről, más emberek gyengeségeiről. És azt mondja Jézus, hogy nézz rám, és figyelj rám, és higgy nekem, hogy velem lehet. Akkor ez bátorság kellett, hogy merjek elindulni. Én a legnyomorultabb, a legszerencsétlenebb, aki eddig eltolta az egész életét, én merjek? Hát ez egy lehetetlen vállalkozás. Igen, az, de emberileg. Krisztus által nem. Igen, bátorság kell, és hit kell ahhoz, hogy valaki az Isten hívását, amikor bennünket az új életre hív, egy szeretetteljes életre hív, egy győztes életre hív, az ember ezt elmerje fogadni. Ezt magára nézve reálisnak merje hinni. Ez bátorság kell. De hadd mondjam nektek, testvéreim, hogy erre később is igen-igen nagy szükségünk van, mert az ember, amikor rájön arra, hogy keresztényként szövetséget kötött az Istennel, elindult, az volt az álma, hogy ő majd egy éven belül minden bűnétől szabadulni fog, és tökéletes életet él, és aztán tapasztalja, hogy telnek az évek a kereszténységében, és ugyanolyan nyomorult ember magában, mint régen volt. Amikor tapasztalja az ember, hogy századszor elesik abban, amiben ő nem akarja és gyűlöli a bűnt. Amikor tapasztalja azt, amit Ellen White testvérünk így ír, hogy sokszor kell még a térdeden sírva könyörögél az Istennek, de ne es kétségbe, mert ez a harc mindannyiunknak. Akkor én úgy gondolom, testvéreim, hogy ez is bátorság kell. Hogy a 10., 20. vagy ki tudja hányadik év kereszténysége nyomán is én ki tudjam azt mondani, hogy boldogok a lelki szegények, mert én nyomorult semmi ember vagyok, Uramat, előtted. De én akkor sem mondok le a célról. Én akkor sem mondok le arról, hogy te engem győzelemre vezetsz, és elismerem azt, hogy tehetetlen vagyok, akárhány éve vagyok keresztény. De akkor is megyek hozzád, és akkor is bízom abban, hogy a te ígéreteidet megújítod az én életem felett. És aztán valaki akárhány éve igyekszik Krisztust követni, mindig felismer az életében újabb és újabb dolgokat, amiben dönteni kell. Megfigyeltem, vannak olyan keresztények, akik, amikor megismerik az Urat, akkor tele van az életük szabadítással. És visszaemlékeznek, és elmondják, hogy 10-15 éve, amikor én megismertem az Istent, akkor megszabadított engem az italtól, a dohányzástól, a trágárbeszédtől, az indulatosságtól, ki tudja mi mindentől, és akkor eltelik 10-15 év, és akkor azt látom, hogy a keresztény ember abból él és abból merít, ami 15 éve történt, pedig ma is kellene kemény döntéseket hoznia, és nem hozza meg. Miért Jézus nem akar ma szabadítani? Krisztusban ma nincs erő. Ma nem kell bátorság döntésekhez? Ma nem kell hit a döntésekhez? Erre mindig szükség lesz. Tehát ennek nem jutunk a végére. Nagyon bátorító számomra a Bibliának azok a példái, egy József, vagy egy Dániel, vagy maga Krisztus, ami megváltónk. A két utóbbinál alkalmazza a Szentírás ezt a kifejezést, Dánielnél és Jézusnál, hogy eltökélték magukat. Én ezen a kifejezésen sokat gondolkodtam, hogy hát bocsánat, de egy ember, aki nagyon tisztában van a maga korlátaival, a maga tehetetlenségével, erőtlen, mi az, amire magát eltökélheti? Hát az első lépésnél el fog bukni. És testvéreim, jöjjünk rá arra, és ismerjük azt fel, hogy ezek az emberek nem a maguk erejében bízva tökélték el magukat, hanem azt mondták, hogy az Isten velünk csodát nem csinálhat, amíg még ki nem mondom azt, hogy ezen az úton akarok járni. Addig nem fog csodát csinálni. És ezért Józsefnek azt kellett mondani, hogy én hogy követhetném el ezt a gonoszságot, és vétkezhetném az Isten ellen, mert ez gonoszság. És amikor József ezt kimondta, akkor jött a lélek, és megerősítette őt. Akkor megerősítette ő benne a jó melletti akarást és a véghez vitelt. Dánielnek el kellett magát tökélni, és azt mondta, hogy ő nem fertőzteti meg magát a király ételével és borával. Lehet, hogy mások azt mondják, hogy a nagy dolog ez, hát most egyszer beeszel valamiből. Akkor mi van? Nem, azt mondta, mi gonoszság, az gonoszság. És én azt nem vállalom. És ezek az emberek merték magukat eltökélni a jó mellett, és az Isten hatalmasan megerősítette őket, hogy ebben ki tudjanak tartani, és végig tudják ezt csinálni. Testvéreim, az életünket komolyan érintő dolgok azok a hitnek és a bátorságnak a próbái. Amik a mi életünket komolyan érintik mindennapjainkban, azok a hitnek és a bátorságnak a komoly próbái. Hadd említsek egy példát, egy másik városban szolgáltam, és volt egy nazarénus család, az egyik tagja, a fiatalember, ő testvérünk volt már, az anyuka és a nővér, ő pedig, ugye a lánytestvér, ő pedig, hát ők úgy jöttek közénk, nazarénus közösségtől elszakadtak már, igazán nálunk voltak, nem is ez a lényeg. Hanem ezek az emberek vezettek egy csempevoltot. És amikor a család odaérkezett, és különösen a fiú, aki hát szerette volna követni az Urat az ige tanítása szerint, és felismerték azt, hogy a szombat az a szombat. Tehát a szombat az ott van a törvényben, és az Úr ezt kívánja tőlünk, Krisztus erre adott példát megerősítette, akkor összeült a családi tanács, és akkor azt mondják, most mit csináljunk, mert szombaton van a legnagyobb forgalmunk. Most mit kell csinálni? Hát, ugye ilyenkor az ember ott szoroz, összead, kivon, és akkor azt mondja, meghozták a döntést, hogy lesz, ami lesz, becsukjuk a boltot szombaton. Hát, ha egyszer az Úr ezt mondta, akkor emiatt csak nem lesz kárunk. Testvéreim, mi történt ezzel a csempevolttal? Az történt, hogy hétköznap nagyobb forgalma lett, mint korábban a szombati nyitvatartással együtt. Ugye én erre szoktam azt mondani, hogy az Úr senkinek nem marad adósa, mert amikor mi döntéseket hozunk az Isten mellett, akkor ott az Isten nem fog ám megszégyenülni. Az Isten soha nem engedi azt, hogy az ő neve megszégyenüljön, vagy mi megszégyenüljünk, hanem ott akkor ő állni fogja a szavát. Tehát ennyit szerettem volna röviden elmondani erről, és egy másik területre is térjünk, és én itt azon gondolkodtam el, hogy mennyire kell bátorság és hit a mi véleményünknek a képviseléséhez. Most akármilyen körben. Ha gyülekezetben valamiben nem egyezünk, vagy a családban, vagy a hitetlen rokonok között, vagy éppen a munkahelyen, bármi szóba kerül, akkor mennyire kell bátorság és hit, hogy ami bennünk van, és ami meggyőződésünké vált, amit mi fontosnak tartunk, azt mi bátran ki tudjuk mondani, és a véleményünkben ezt meg tudjuk fogalmazni. Nekem az a tapasztalatom így nyilván a magam életében is, de hogy másokra is tekinthet az ember, hogy az emberi természet számára sokkal kényelmesebb beleolvadni valami nagy átlagba, nagy átlag véleményébe, sokkal kényelmesebb hát másokra támaszkodni, mint hogy nekem külön véleményem legyen valamiről, mert ott van az emberben a félelem, hogy vajon mi lesz a következménye annak, amikor én valamit kimondok. Mi lesz a következmény annak, ha valamit én vállalok? Ha valamiben az én véleményemet kerekperec megfogalmazom. A konfliktus kerülésnek hatalmas veszélyei vannak, illetve maga a konfliktus kerülés egy nagyon nagy veszély, nem csak házastársi kapcsolatban, hanem baráti kapcsolatban is, testvéri kapcsolatban egyaránt, amikor az ember nem vállalja a véleményét, éppen azért, mert talán ellentétben van a másikkal, és nem akar úgymond hát furcsa emberré válni a másiknak a szemében, és számára a legdrágább dolog a békesség. Félti az ember a kapcsolatait, félti a másiknak az örömét, hogy mi lesz, hogyha ha most szembesül ilyen különbözőségekkel. Példabeszélek könyvének 29. fejezetében van egy ige az 5. versben, ott azt olvashatjuk, hogy aki hízelkedik az ő barátjának, az hálót vet annak lábai elé. Mit mond ez az ige? Azt mondja, hogy ha egy barátságnak az az alapja, hogy én mindenben elfogadom azt, amit ő jónak lát, én mindenben hízelkedek neki abban is, amiben nincs rá alapom, és nincs rá okom, akkor azt mondja, hogy hálót vet az ember annak lábai elé, tudnilik neki tesz rosszat, neki okoz kárt. Mert az igazi barátság az vállalja azt, hogyha én megmondom a másiknak a gyengeségeit, vagy figyelmeztetem a veszélyre, hogy bele fog lépni valami gödörbe, az igazi barátság ki kell, hogy bírja ezt is. Mert milyen barátság az, hogyha nekem megmondja a barátom, hogy mire vigyázzak, és mitől őrizkedjek, és aztán nekem nem tetszik, és meg fogok rá orrolni ezért, és akkor vége a barátságnak. Ez idáig se volt akkor barátság. Ugyanezt mondhatjuk a házastársi kapcsolatban, ugyanezt mondhatjuk a testvéri kapcsolatban. Nem szeretet az, amikor mi egymást nem tudjuk helyreigazítani, nem tudjuk inteni, és értsük jól, testvéreim, a Bibliának az intésre vonatkozó tanácsát, mert amikor azt mondja, hogy intsétek egymást minden napon, míg tartom, akkor nem azt jelenti, hogy intsétek le egymást. Hanem az intés a Bibliában az azt jelenti, hogy szeretettel helyes utat mutatni a másiknak. Mindannyian emberek vagyunk, mindannyian megcsalhatók vagyunk, mindannyian tévedhetünk, és a családnak, baráti kapcsolatnak, testvéri közösségnek ezen a ponton is szerepe van és küldetése van. Merjük-e vállalni a véleményünket akkor is, hogyha nem válunk kedves emberekké? Jézusnak volt egy mondása erre, és azt mondta, hogy nem békességet bocsátani jöttem a földre, hanem fegyvert. Jézus háborúskodni akar? Vagy ez mit jelent? Jézus nem akar háborúskodni, mert azt mondta, hogy boldogok a békességre igyekezők, ugye? Mert ők mondatnak az Isten fiainak. De az az ember, aki állandóan a békességre vágyik, és mindig csak a békesség számít, az csak a megalkuvás útján lehet járni, mert az másképp nem létezik. Jézus azt mondja, hogy igen, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességben legyetek, amennyire rajtatok áll, de van olyan helyzet, amikor képviselem a véleményemet egy dologról, képviselem a véleményemet egy emberről, képviselem a saját céljaimat Krisztus mellett, és nem biztos, hogy örülni fog neki az én környezetem. És akkor mit csinálok, ha nem örül? Akkor valószínű, hogy dönteni kell. Dönteni kell a békesség és mások véleménye, vagy pedig Krisztus szeretetteljes hívása között. És nyilván a természetünkben ott van annak a félelme, hogy elveszitek valamit. Igen, erre reális esély van, hogy elveszitek valamit. Péter, amikor egyszer kérdezte Jézust, azt mondta, hogy hát mester, mi mindent elhagytunk és követtünk téged. Hát mit nyerünk? Hát mi lesz nekünk? Hát azért valamit nyerjünk is. Jézus azt mondta, senki nincs, aki úgy ne lenne, hogy elveszíti érettem apját, anyját, fitestvérét, nőtestvérét, mindenét. Ne kapna százszor annyit ebben az életben, és utána örök életet. Nem lehet másképp Jézus útját járni. Nem lehet. Tehát konfliktusokat, meg nem értést, hűvösséget, emberek elfordulását vállalnunk kell mindenképp, tehát enélkül nem lehet. A szeretethez bátorságra van szükség, és a bátorsághoz pedig hitre van szükség. Még egy területet engedjetek meg. Ez pedig arra vonatkozik, hogy Jézust megvallani az életünkkel, a beszédünkkel, a szokásainkkal, ehhez is bátorság kell. Jézus azt mondta egy helyen, Márk evangélium 8. fejezetének a 38. versében olvashatjuk, hogy ha valaki szégyelt engem és az én beszédeimet, azt az embernek fia is szégyelni fogja, mikor eljön az ő dicsőségében a szent angyalokkal. Ezen sokat gondolkodtam, hogy tényleg lehet Jézust szégyelni? Lehet az ő beszédeit szégyelni? És valószínű, hogy így van, mert bátorság kell ebben a világban Krisztust megvallani. Bátorság kell Krisztust képviselni, bátorság kell Jézus mellett kiállni, az ő életét és tanításait képviselni, magunkat ahhoz kötni, mert bolondak néznek bennünket az emberek. A Biblia azt a kérdést veti fel, hogy számít-e nekünk az, hogy az emberek bennünket minek néznek. Hihetetlen nagy súlya van egyébként az emberek véleményének, pedig az igazért felhívja a figyelmünket arra, hogy Jézus azt mondta egy helyen, hogy én emberektől dicsőséget nem nyerek. És ezzel nem azt mondta, hogy emberek ne dicsőítsenek engem, hanem azt mondta Jézus, hogy azon túl, hogy az Atya engem elküldött, és az ő jóváhagyása, tetszése megnyugszik az én életemen, és belül nekem ez békességet ad. Ehhez képest egy emberi vélemény nem ad ehhez hozzá semmit, és el se vesz. Ugye nagyon egyszerűen fogalmazva Jézus ezzel azt mondta, hogy engem nem érdekel az, hogy az emberek rólam mit gondolnak. Más helyen azt mondja a Biblia, hogy ember, te félsz más emberek haragjától, meg vélemény, hát az az ember most olyan fontos, hát egy lehelet van az orrában, hát ma van és holnap nincs. Ennyire fontos mások véleménye. És tudjátok, azért tényleg sokszor fontos az emberek véleménye. Tehát ezért ez komoly súllyal nehezedik ránk. Jézus azt mondta, hogy ha valaki szégyel engem, parázna és bűnös nemzetség előtt. Tehát hozzáteszi, hogy azok előtt, az emberek előtt szégyeljük mi Krisztust, akit értünk a legtöbbet tett, aki a világért a legtöbbet tett. Azok előtt, az emberek előtt, akik nem rendelkeznek igaz értékítélettel, akik el vannak merülve a bűnbe, akiket a bűn vakká tesz, és nyilván nem leírjuk őket, meg nem leszóljuk őket. Ők is kegyelemből tartatnak meg mi is. De miért olyan fontos az emberek véleménye, ha ők ezen az úton járnak? És aztán testvéreim, fogalmazzuk meg ezt, közelítsük meg ezt onnan is, meg arról az oldalról is, hogy hogy az Isten félelem az mit jelent számunkra, vagy a Krisztus iránti szeretet az mit jelent a mi életünkben. Ugye azt mondja Pál apostol az egyik igében, hogy Krisztusért járunk követségben. Mi Krisztust képviseljük ebben a világban. Mi őt nem szégyeljük. Nem szégyeljük, ha úgy viselkedünk, mint Jézus, pedig nagyon ki fogunk lógni, elhiszitek? Nem szégyeljük, ha maradinak fognak bennünket tekinteni, mert nem úgy öltözködünk, meg nem úgy viselkedünk, meg nem úgy élünk, nem azok a céljaink, nem úgy bánunk a pénzünkkel, rettenetesen kilógunk. De mi Jézust képviseljük. Jézust is kinevették, nem? Sokan kinevették őt, meg az apostolokat is sokan kinevették. Azt mondja Pál, hogy a világ szemetjévé lettünk, meg bolondjai lettünk. Na és? Mit változtat ez azon, hogy meg kell halnunk, meg fel kell támadnunk? Meg üdvösségünk lehet. Mit változtat, hogy most ki minek mond? Semmit nem változtat. Voltak az életemben helyzetek, amikor meg kellett volna Krisztust valljam, és hallgattam. Volt ilyen tapasztalatotok? Meg kellett volna Krisztust vallani, és hallgattunk. Milyen érzés volt nektek utána? Nekem olyan érzés volt, mint Péternek, mint aki elárulta a mesterét, nem? Körülbelül olyan. De milyen érzés az, amikor Krisztust megvallottam? Hadd kérdezlek benneteket, az, hogy mi Krisztust képviseljük az életmódunkkal, a beszédünkkel, a viselkedésünkkel, a szokásainkkal, van ennek köze a belső békességünkhöz és örömünkhöz? Nagyon is. Azt mondja a Római Levél 10. fejezete, hogy ha te száddal vallást teszel Krisztusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a haláltól, akkor megtartatsz. Ez a megtartás útja, hogy te Krisztust képviseled, és érte élsz. Hatalmas öröm ez. És nyilván erre a felkészítettséget is megadja az Úr, hogy azt mondja Péter első levelében az ige, hogy legyetek készek mindig számot adni a bennetek lévő reménységről, amikor emberek kérdeznek. De ez a legnagyobb öröm, hogy mi Krisztust megvallhatjuk. Hiszen Krisztustól kaptunk mindent ebben a földi életben. És nyilván ahhoz is bátorság kell, hogy mi ezt figyelemmel és tapintattal tegyük. Hogy ne sémák legyenek, hogy mindenkinek el kell mondjam ugyanazt. Minden helyzetben ezt és ezt kell csináljam. A szeretethez is bátorság kell, hogy a lélek mutassa meg azt, hogy kinek mire van szüksége, ki mennyit hordozhat el. Jézus szerette a tanítványait, és Krisztus mindig kiállt az igazság mellett, de volt, amikor azt mondta a tanítványnak, hogy sok mondani valóm lenne, de most nem mondom el, mert akkor baj lesz, nem tudjátok elhordozni. De amit viszont el tudtok hordozni, azt elmondom, és Jézus mindig elmondta. Bátorság kell ahhoz, hogy mi képviseljük azt, amit Krisztus ránk bíz, de aszerint képviseljük, ami az emberek számára elviselhető, és ami építi őket, tehát ehhez a figyelmességhez, tapinthathoz, ehhez is a szeretetnek és a hitnek bátorsága szükséges. És nem csak szavakban, magatartásban is, hiszen Jézus azt mondja, hogy engem és az én beszédeimet, amikor emberek körülvesznek bennünket, és égtelen, és ízléstelen, és undorító vicceket mondanak, akkor megmerjük-e tenni, hogy mi nem nevetünk? Megmerjük-e tenni? Mert az ember úgy van vele, hogy most, hát most ki fognak nézni, nem? Merjünk-e mi azok lenni, hogy mi a Krisztuséi vagyunk, és őt képviseljük? Amikor emberek együtt emberek gyűlölnek valakit, és ócsárolják a háta mögött, akkor mi mennyire vagyunk bátrak, hogy ezt meghallgatjuk, jókat bólogatunk, hogy igen, úgy van, vagy azt mondjuk, hogy bocsánat, de ehhez nekem nincs közöm. Megmerjük-e azt tenni, hogy valakit védelmünkbe veszünk, és akkor azt mondjuk, hogy persze lehet, hogy neked ilyen tapasztalatod volt azzal a másikkal, de nekem volt pozitív is. Én ismerem őt más oldaláról is. Megmerjük-e tenni? Megmerjük-e tenni, hogy hogy mi az igazság és a szeretet képviselésében élünk. Szeretném azt is feltenni, így most az ige tanulmány vége fele közeledve, hogy hogyan lehetünk mi bátrak. Hogyan lehetünk mi bátor és hívő emberek. Mert azt olvashattuk Jelenések könyvében, hogy a gyávák és a hitetlenek azok lemaradnak a nagy ajándékról. Pál apostol Efézus beliekhez írt leveléből olvasom zárásul az igét, a 3. fejezet 11. és 12. verseit. Az efézusi levél 3. fejezetének a 11. és 12. verseit olvasom. Ama az örök eleve elvégzés szerint, amelyet megcselekedett Krisztus Jézusban, ami Urunkban, akiben van a mi bátorságunk és bizodalommal való menetelünk Istenhez, az ő benne való hitáltal. Testvéreim, mit mond itt az ige? Azt mondja, hogy Krisztusban, a megváltóban rejlik a mi bátorságunk is, hogy mi bátor emberek lehessünk. Azt mondja, ő benne van a mi bátorságunk, és utána hozzáteszi azt is, hogy ő benne van a mi hitünk is. Krisztusi hitre és krisztusi bátorságra van szükségünk. Jézus, amikor elküldte az ő lelkét, és azt mondta, hogy ő elmegy vissza az atyához, de elküldi az ő lelkét, akkor ezzel azt mondta Jézus, hogy a lélek által én leszek itt jelen, és amikor mi a lélek munkáját befogadjuk, akkor magát, Krisztust fogadjuk be. Olyan szép az igében, a római levélben, amikor azt mondja Pál, hogy aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért odaadta, tudjátok folytatni, mi módon ne ajándékozott volna vele együtt mindent, minékünk. És testvéreim, ez a minden, ez nem csak azt jelenti, hogy bűnök bocsánatát kapod, örök életet kapsz, a földi életben mindened meg lesz, család, meg munkahely, meg ész, meg ügyesség, meg milyen, ez is benne van. Hanem ez azt is jelenti, hogy mindaz, ami Krisztusban van, mindaz, amit Jézus megharcolt, mindaz, amiben ő diadalmat aratott, az ő lelke által ezt nekünk adja. És mi hit által részesülhetünk ebben. Mi úgy nem lehetünk bátrabb emberek, hogy Urunk, holnaptól én bátrabb leszek. Ne, nincs ilyen. Sose lesz ilyen. De olyan lesz, hogy Urunk, mi gyengék vagyunk, erőtelenek vagyunk, semmik vagyunk, de Krisztus által, a te lelked által megadhatod nekünk ezt a hitet és ezt a bátorságot. Akik befogadják Jézust, hatalmat kapnak arra, hogy az Isten fiai legyenek. Ebben is. A hitben is, és a bátorságban is. Az Úr adja meg ezt mindannyiunknak, hogy lássuk nagyon komolyan az életünk dolgaiban. Most az, hogy melyikünkre ezek az igék, hogy érvényesek, ezt mindannyiunknak, magunknak kell az Úr szűn előtt megvizsgálni. De amilyen formában, mérték szerint vagy dolgokban ez alkalmazható ránk, testvéreim, ismerjük fel, hogy a bátorság és a hit fontos dolog. És ne felejtsük el, hogy előtte áll az utálatosoknak, a gyilkosoknak és a paráznak. Mert a legtöbb ember emiatt veszíti el az üdvösségét, hogy bátortalan és hitetlen. És vizsgáljuk ezt meg, és segítsen az Isten ezeket felismerni, és Krisztusba úgy kapaszkodni, hogy amit kimondott is az ige, hogy ő benne van az én bátorságom. Sok dolog nekünk Krisztusban, mindenünk Krisztusban van. A hitünk, a szeretet, a békesség, az igazság, minden. Tehát amennyire Krisztus az enyém, és én az övé, és vele közösségben élhetek, annyiban van megoldás erre is. Áldja meg az Úr ezeket az igéket, és legyünk testvéreim győzelmesek, és azok között valók, akiknek majd az Isten kimondhatja azt, hogy aki győz, örökségül nyer mindent. Annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Legyen ebben részünk mindannyiunknak. Amen. Édesatyánk, együtt keresünk téged megváltónk nevében, és köszönjük, hogy őrzöl bennünket, hogy vigyázol ránk, hogy a te igéd mindig tükör előttünk.
1: Köszönjük, hogy megláthatjuk a veszélyeket, megláthatjuk, Urunk, önmagunkat. És köszönjük neked, hogy te találtál megoldást arra, hogy a gyenge, nyomorult, magában bízni nem tudó ember átadhatja magát neked, és mi a te nyomodba szegődhetünk, mert nem csak kegyelmet, bocsánatot ígértél, hanem segítséget is, hogy mi más emberekké legyünk Krisztus által, az ő lelke által. Urunk, könyörögve kérünk téged, hogy segíts nekünk abban, hogy mi nem szeretnénk megelégedni azzal, hogy nem vagyunk gyilkosok, paráznák vagy lopók, nem vagyunk a világ tisztátalanságával élő emberek, hanem szeretnénk, Urunk, bátor emberek lenni, értet kiállva, érettet küzdve, téged képviselve ebben a világban. Könyörögve kérünk, hogy segíts bennünket, hogy ne legyünk bátortlanok, gyávák, ne legyünk hitetlenek, és köszönjük, hogy te sok dologban, az életünk sok területén megmérsz bennünket így. Segíts, Urunk, hogy látni tudjunk önmagunkat, és látni tudjunk téged. Köszönjük, hogy Krisztus által te megadtad a megoldást erre is, hogy ő által a bátorság is a miénk lett, és amit Józsuénak mondtál, hogy légy bátor és igen erős, mert te vele leszel mindenben, amiben jár. Urunk, kérve kérünk, hogy segíts nekünk is bíznunk ebben, mert ha ez bizonyossággal a miénk, akkor nem félhetünk bátorsággal dönteni dolgok mellett, nem félhetünk bűneinket felismerni, nem félhetünk véleményünket képviselni bármilyen körben, és nem félhetünk téged bemutatni és téged hirdetni ennek a világnak. Kérve kérünk, Istenünk, hogy mi ilyen embereid legyünk, szeretnénk szívünket megnyitni és lelkedet befogadni, hogy te munkálkodj bennünk ezekben a kérdésekben is. Rád bízunk így magunkat, Urunk, és mi bízunk a te szeretetedben, bízunk kegyelmedben, tarts meg mindannyiunk életét, és a szombatnapot áld meg további óráiban is, drága jelenléteddel, hallgass meg ezekben, ami megváltunk érdemeiért. Amen.
2: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Hát szép estét kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntöm Önöket. A sorozatunknak, az előadásoknak ezen az első alkalmán, akik nem ismernek engem, Bálint Györgynek hívnak, és a Keresztény Advent Közösségnek vagyok a lelkésze. Az előadások címéből, illetve az időzítésből, hogy egyáltalán ezeket mikor tartsuk, biztosan tetszene gondolni, hogy hát akkor érdemes bizonyos kérdésekkel foglalkozni, amikor egyébként is foglalkozunk ezekkel. Van mögöttünk a minden.

példánk, ha nincs mintánk, aki megmutatná, hogy mit jelent, akkor nincs kit követnünk, és nem tudjuk megtanulni. Tehát ez az egyik ok, amiért amíg meg nem ismerjük az Istent, addig nem is fogunk tudni szeretni, ez szerint a kijelentés szerint. Egyébként János apostol, hogy ne csak az Ószövetséget idézzem, hanem hogy az Új Szövetség profétái, apostolai is beszéltek erről. János apostol majdnem szó szerint ezt mondja, amit az imént említettem. Az első levelének 3.-4. fejezetében bőven ír erről, és azt mondja, hogy az Isten szeretet. És aki megismerte az Istent, az szereti az ő fele barátját. Ezt írja János apostol, hogy az Isten szeretet, és aki az Istent megismerte, az szereti az ő atya fiát. Nem azt mondja, hogy az szereti az Istent, hanem szereti az ő fele barátját. Miért írja ezt? Azért, mert hozzá is teszi egyébként, hogy mi módon mondja valaki azt, hogyan mondhatja valaki azt, hogy én szeretem az Istent, miközben, akit nem lát, miközben azt az embert, aki ott van mellette, akit lát, azt nem szereti. Tehát nagyon érdekes gondolatokat vet fel, és én ajánlom is otthoni elolvasásra majd János apostolnak ezt az első levelét, amely a Bibliának egész végén található, utána már csak két levele van az apostolnak, és utána a Jelenések könyve, amely egész levél, szinte az egész levél a szeretet fogalmát tisztázza, és arról beszél, hogy mit jelent az Isten szeretete, mit jelent részünkre az Isten szeretni, hogyan vannak ezek összefüggésben. Tehát szeretném lezárni ezt a részt is, és még egyszer aláhúzni, hogy ha az Isten ismerete megvan az életünkben, hogyha megismerjük őt, hogyha meglátjuk, hogy kicsoda az Isten valójában, akkor tudjuk meg igazándiból, hogy mit is jelent szeretni. De ugyancsak Hóseás próféta könyvéből szeretnék most felolvasni még egy gondolatot, hogy mit mond az Isten a mi szeretetünkről, a mi jóságunkról. Ezt mondja, mit cselekedjen veled, Júda, hiszen a szeretetetek olyan, mint a reggeli felhő, és mint a korán múló harmat. Tehát gondolom, hogy mindannyian láttunk már nyáron reggel felhőt, ahogy ugye melegszik az idő, ez pillanatok alatt semmivé foszlik, vagy harmatot, ahogy felszárítja a nap melege, percek vagy órák alatt eltűnik. Az Isten azt mondja, hogy a mi szeretetünk ilyen, mint a reggeli felhő, és mint a korán búló harmat. Mi erre vagyunk képesek. És hogyha erre vagyunk képesek, ugye akkor felmerül a kérdés, hogy akkor milyen jogon, talán így is kérdezhetnénk, milyen jogon várja tőlünk az Isten, hogy mi szeressük egymást. Akkor milyen jogon, vagy hogyan ítélhet meg bennünket, hogy nem szeretjük egymást. Hogyha ő maga látja ezt, hogyha ő maga tudja, hogy ennyire erőtlen, ennyire álhatatlan, ennyire nem kitartó az emberi szeretet. Erre is szeretném megadni a választ, de még mielőtt erre is válaszolnék, egy következő dolgot akkor hadd vessek fel, hogy milyen akkor a valódi szeretet. Hogyha tudjuk már most már, hogy az nem az igazi, ahogy mi tudjuk szeretni egymást. Sőt, nem csak, hogy nem igazi, de még a mi gyenge emberi módunkon való szeretet is csak időleges, mert olyan, mint a korán múló harmat. Ha azt tudjuk, hogy az Istennél megvan az igazi szeretet, ha az Isten ismeret megvan az életünkben, akkor megtudjuk azt is, hogy mit jelent az igazi szeretet, akkor milyen? Milyen is ez az igazi szeretet? Milyen a valódi szeretet, aminek nyomán tényleg ott jár a valódi boldogság, amiről a Biblia beszél. Nagyon sok idézetet lehetne most említenem a Bibliából, hiszen egyik legközpontibb mondani valója az Isten szeretete a Szentírásnak. De hát ugye muszáj kiválogatni mégis ezek közül. Én az egyik legkedvesebb, számomra legkedvesebb gondolatot mondom először, Pál apostolnak a Rómabeliekhez írott leveléből az 5. fejezet 20. versében azt mondja Pál, hogy ahol a bűn megnövekszik, ott a kegyelem még sokkal inkább bővölködik. Mit jelent ez a kijelentése Pál apostolnak, hogy ahol a bűn megnövekszik, ott a kegyelem még sokkal inkább bővölködik? Hát ez az Isten szeretetének az egyik jellemzője, illetve az egyik

írása, egyik körülírása. Mégpedig az, hogy ha valaki valami helytelenséget követel, ha valaki Isten ellen, vagy a másik ember ellen tesz valamit, gondol valamit, szól valamit, akkor az Isten nem elfordul tőlünk, nem elfordul attól az embertől, hanem kegyelmével még jobban körülveszi, még közelebb megy hozzá, még inkább próbál a lelkére beszélni, a lelkére hatni. Az Isten szeretete valami ilyen megfoghatatlan, hogy az Isten akkor is ragaszkodik hozzánk, hogyha mi elfordulunk tőle. Az Isten akkor is utána megy az embernek, illetve akkor is próbálja jóra befolyásolni, hogyha látja, hogy megint és újból és szánt szándékkal letér, vagy nem, hogy letér a helyes útra, hanem egyáltalán nem is akar azon az úton haladni, ami számára is, már maga az ember számára is örömöt, boldogságot jelentene. Gondoljunk csak arra, hogy Jézus Krisztus, akik ismerik az életét az evangéliumokból, azok talán most magukban meg tudnak majd válaszolni ezekre a kérdésekre. Jézus hogyan bánt a farizeusokkal? Ugye talán most hirtelen az a válasz születhetik erre, hogy keményen, és hogy ostorozta őket. Igen, de miért? Mert szerette őket. Mert ez is hozzátartozik a szeretethez. A farizeusok, a nép vallási vezetői számára nem beszélhetett úgy Jézus, mint a vámszedőkkel, vagy az utcalányokkal. Egy prostituáltal, egy kereskedővel, akit mindenki gazembernek tartott és lenézett, Jézus úgy beszélt, hogy a kegyelmét, az Isten szeretetét helyezte előtérbe, mert ezek az emberek ezen megindultak, hogy van, akit, hogy látják, hogy megláthatták azt Jézusban, hogy az Isten őket is elfogadja, és őket is szereti. De a farizeusokkal, akik azt gondolták, hogy ők a legjobb emberek a világon, és ők az Isten egyedüli képviselői a Földön, számukra Jézus olyan kemény szavakat mondott, amikkel tudta, hogy ha valami, akkor ez jobb belátásra téríti őket. Ha valami, akkor ez az, ami majd hatni fog rájuk. Tehát Jézus a farizeusokkal nem azért beszélt olyan keményen, hogy olvassuk a Szentírásban, mert haragudott rájuk olyan értelemben, hogy ideges lett attól, ahogy viselkedtek, vagy bosszúból, vagy hogy el akarják tenni lábalól, vagy hogy mondjam, felhúzta magát rajtuk. Egyáltalán nem. Jézus mindig nyugodt maradt, illetve amikor nem, akkor sem a saját önérzetét akarta védeni, hanem az Isten igazságát védte meg. De Jézus azért beszélt ilyen határozottsággal, ilyen nyíltan és ilyen fedve, megfedve a farizeusokat, mert tudta, hogy ezzel tudja őket az Istenhez közelebb vezetni. Ezzel tudja őket jobb belátásra téríteni. Ezzel tudja őket afelé irányítani, hogy ők tényleg meghajoljanak az Isten akarat előtt, és ne csak úgy gondolják magukról, hogy ők az Isten akaratának képviselői és végrehajtói. Aztán kérdezhetnénk azt, hogy hogyan bánt Jézus Krisztus Júdással. Júdásról a tanítványok mikor tudták meg, hogy áruló, és hogy ellopja a pénzt, és hogy a saját zsebére dolgozik. Hát akkor, miután elment és felakasztotta magát, miután Jézust ugye elfogták és keresztre feszítették. Jézus mikor tudta, hogy Júdás áruló? Kezdettől fogva, így van. Már akkor, amikor tanítványnak jelentkezett Jézusnál. Ugye eleve ő volt az egyetlen tanítvány, akit nem Jézus hívott, hanem maga jelentkezett. Jézus abban a percben, sőt már korábban tudta. Hát akkor miért nem mondta el a tanítványoknak? Igen, de beteljesedett volna mindenképp, a Júdás megtérhetett volna, megváltozhatott volna, neki adott volt a lehetőség, csak akkor más árulta volna, vagy más módon jutották volna keresztre. Jézus azért nem árult el Júdást, mert újból és újból lehetőséget akart neki adni arra, hogy megváltozzon. Hát gondoljunk bele, hogy milyen szeretet az, hogy Jézus nem csak, hogy tudta, hogy ő anyagilag egy ilyen elbetemült ember, hanem még rábízta a pénzt. Hát nem adhatta volna oda Péternek, hogy Péter te kezeld a tanítványi csoport pénzét. Nem adhatta volna Jánosnak, aki annyira szerette, annyira ragaszkodott hozzá. Vagy Máténak, a vámszedőnek. Persze a többiek biztos felborodtak volna, hogy egy vámszedőnek adja a pénzt, ez majd biztos kereskedik vele. De nem, Jézus pont annak adta oda a pénzt, akiről tudta, hogy ez a gyengéje. Miért? Azért, hogy lehetősége legyen megváltozni. Azért, hogy lássa azt, hogy Jézus mennyire bízik benne, mennyire szereti, mennyire megbecsüli.
Judás nem használta ki ezeket az alkalmakat. Jézus beszélt vele sokszor négy szem közt, de egyszer sem árult el neki, hogy tudja. Illetve hát már csak az élete legvégén, ugye az utolsó vacsorán, hogy mire készül. És hát a Getsemáné kertjében. Ott mondta, hogy amit cselekszel, hamar cseleked, illetve hogy Judás ugye azért jössz, hogy csókkal, illetve hogy csókkal árold el az embernek fiát. Tehát Jézus Júdással is a saját árulójával, a saját tanítványi körébe befurakodott árulóval is olyan szeretettel bánt, és úgy bánt, hogy elvezesse oda, hogy belátásra térjen és megváltozzon. Hogy bánt Péterrel Jézus, miután elárulta? Ugye elmondta neki, hogy meg fogsz tagadni háromszor, mielőtt a kakas kétszer szól. Péterrel mit válaszolt? Nem, én meghalok veled, akár mit tehetnek, tömlöcbe csukhatnak, lefejezhetnek, én kész vagyok bármit megtenni, érted? Aztán megtörtént az eset, Jézus mit tehetett? Mi mit tettünk volna Jézus helyében? Már nem azért, hogy soha nem kerülhetünk volna oda, pont azért, mert mi azt tettük volna, amit, de ugye mondtuk, na ugye megmondtam, meg én ezt tudtam előre, kutyából nem lesz onna. Ilyen gondolatokat vágunk, vagy mondatokat vágunk egymás fejéhez nap, mint nap, hanem is ezekkel a szavakkal. Mi egymást beskatujázzuk nagyon sokszor. Már ez elkezdődik az iskolában, ugye a gyerekekkel, hogy a tanárok a gyerekeket. Persze hát nyilván, hogy kell valahogy eligazodnunk, és ezt azért tesszük, mert így könnyebb, ki is azt gondoljuk, hogy így könnyebben éljük az életünket, hogyha az embereket dobozokba, címkékbe, címkéket rájuk ragasztva skatujákba helyezzük, mert így könnyebben tudunk közlekedni közöttük, könnyebben tudjuk élni az életünket, de azért ennek van egy nagyon nagy veszélye az, hogy kemény szívűvé válunk, és nem fogjuk tudni feltételezni a másikra azt, hogy meg tud változni. Sőt, egy még rosszabb következménye van ennek, az, hogy nem is teszünk semmit azért, hogy megváltozzon az a másik. Ami pedig az Isten ígéje szerint kötelességünk. Tehát Jézus Péterrel sem így bánt, hanem miután ez megtörtént, nem korholta, nem vádolta, nem bántotta, nem olvasta a fejére. Egyszerűen szemébe nézett, és ez elég volt Péternek. Összetört lelkében, meglátta azt, hogy Jézus, és pont ezért tört össze a lelkében, mert látta, hogy Jézus nem vádolja, nem hordja le, nem bántja, hanem csak szomorú. És most gondoljunk abba bele, hogy ha mi megígérünk valamit valakinek. És hát nem is csak, hogy Isten fiának, hát mi lenne akkor, hogyha az Isten fiának megígérnénk valamit, és nem teljesítjük, és megtesszük azt, amit előre mondott. Hát milyen szomorú lennénk mi, hogyha látnánk a csalódottságot a szemében. Hát még egymással is így van. Szóval Péternek ez megtört a szívét, illetve hát talán inkább úgy mondom, hogy ez tényleg bűnbánatra indított őt. Ez elgondolkodtott, és abban a pillanatban belátta, hogy helytelenül cselekedett. És lehetne még sorolni a példákat, hogy Jézus hogyan bánt emberekkel. Volt, akivel szeliden, mert arra volt szüksége, volt, akivel nagyon keményen, mert ő csak a kemény beszédből értett. De hogyha az Isten fiának életét szemléljük, ugye azt mondja róla János apostol, hogy az Isten fia megjelent testben, és hogy az Isten közöttünk sátorodott, köztünk lakott, és mi láttuk az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Láttuk az Atya dicsőségét magában Jézusban, erről beszél János apostol, mint aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Tehát Jézus azt az életet élte a földön, amilyen az Atya a mennyben. Úgy viselkedett Jézus a földön, ahogy az Atya viselkedik az egész világ mindenséggel. Csak mi nem látjuk őt, ezért is jött Jézus, hogy ezt megmutassa. És ő teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Ez azt jelenti, hogy teljes volt a szeretettel, de ugyanakkor az igazságossággal is, ami elválaszthatatlan egymástól a kettő. Tehát, hogy milyen a valódi szeretet, az itt lehet lemérni Jézus életében. És talán a legnagyobb különbség az Isten szeretete, Jézus szeretete és a mi szeretetünk között az az, és ezt is jegyezzük meg, hogy Jézus mindig külön választja az embert a tettétől. Mi pedig mindig azonosítjuk az embereket a tetteikkel. Mi, amikor valaki valami rosszat tesz, mondjuk leejti a tányért, akkor egy gyerek, vagy akár felnőtt is azt mondjuk, hogy milyen ügyetlen vagy.
Hát nem ilyen ügyetlen, hanem lejtette a tányért. Vagy valaki mondjuk megbetegszik, akkor azt mondjuk neki, hát, hogy te beteges vagy, meg egészségtelenül éled az életedet, és azért betegedtél meg. Vagy valaki sajnos mondjuk tényleg olyan hibákat, amik valóban hibák, ordibál valakivel, akkor azt mondjuk neki, hogy hát te egy utálatos vagy, meg kiállhatatlan vagy, meg én nem tudom, még lehetne sorolni, hogy milyen jelzőkkel illetjük egymást. Azt meg lehet tanulni Jézustól, hogy ezt sosem így tette. Ha valaki valami nem csak hogy helytelenséget, hanem főben járó bűnt, gonoszságot követett el, akkor Jézus kifejezte azt, hogy igen, ezzel a bűnnel nemhogy nem ért egyet, hanem ezt elítéli. De azt is megmutatta, hogy attól még azt az embert szereti. Ugye így volt az említett eset például Péterrel. Tehát Jézus külön tudta, és nem csak hogy külön tudta, hanem külön is akarta választani a bűnös embert attól a bűntől, amit elkövetett. Mert Jézus gyűlölte és megvetette a bűnt, de szerette teljes szívével az embert, aki elkövette ezt a bűnt. És ő azt akarta, hogy az ember váljon külön a bűnétől, hogy az ember szabaduljon meg attól, hogy rosszakat mondjon, gonoszul cselekedjen, bántsa a másikat szavaival, tettével, sőt, még gondolati szinten se legyen fertőzött. Ez az Istennek az útja, és hát erről beszél a Szentírás. Mi pedig, amikor valaki valami gazdaságot elkövet, akkor azt teljesen egyben mossuk, és az embert leírjuk mindenfélének. Tehát talán ez az egyik legnagyobb különbség az isteni szeretet és a mi szeretetünk között, hogy mi emberek szemben Istennel, aki tehát a bűnt gyűlöli, a bűnöst viszont szereti, és ő érte mindent megtesz, ugye, hogy mennyi mindent, azt láthatjuk, hogy még az életét is adja a kereszten. Mi pedig fordítva vagyunk ezzel nagyon sokszor. A bűnös embereket nem szeretjük, megvetjük, megítéljük, leírjuk, a bűnt viszont szeretjük. Ha nem is mondjuk ki, de ugyanúgy viselkedünk, mint mások. Ami azt mutatja, hogy szeretjük. Mi is hazudunk, hiába mondjuk valakinek, hogy te hazudós vagy. Ha úgy alakul, hogy menteni kell az írhánkat, akkor hazudunk. Mi is csalunk mindannyian. Már most ezt nyilván nem az itt lévő társaságra értem, hanem az emberiség teljes egészére. Tehát mindenki úgy gondolja ezt, hogy a másikat megítélheti, és a bűnös embert, a másikat, aki valamiben vétkezik, azt kárhoztatja, de aztán ő is ugyanazt a bűnt, ugyanazt a helytelenséget, ugyanazt a gonoszságot követi el, akár nap, mint nap. Tehát ez a nagy különbség. Krisztus soha nem követett el ilyen gonoszságokat, semmiet, viszont gyűlölte a bűnt, pont ezért nem követte el, a bűnös embert szerette, mi pedig megvetjük a bűnös embereket, megvetünk, elítélünk, károsztatunk sokszor másokat, és a bűnöket szeretjük, amit azért merek mondani, mert ott vannak az életünkben. Tehát ez az egyik nagy különbség, és ami még talán jellemzés, ugye itt a meghívónak korintusi első levél 13. fejezete is szerepelt, hogy az igaz és a hamis szeretet közötti különbség. Hát erről a 13. fejezetről a szeretet himnusza, ugye így nevezi ezt a Szentírás, a szeretet himnuszáról külön 6-7-8 részes sorozatok születtek már, úgyhogy én meg sem próbálok most erről részleteiben beszélni, de azért mégis hadd olvassak fel ebből csak 3-4 verset, hogy mit is mond a Biblia magáról, a szeretetről, hogy milyen is az igazi szeretet. Ezt mondja itt a 4. verstől kezdve Pál apostol, ugye, aki írja ezt a levelet: a szeretet hosszú tűrő, kegyes. A szeretet nem irigykedik. A szeretet nem kérkedik. Nem fuvalkodik fel, nem cselekszik égtelenül, vagyis a szemérem ellen, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra. Hadd kérdezzem meg, melyikünk az, aki nem gerjed haragra soha. Nem rója fel a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy. Hát ez a szeretet. Ez az igazi szeretet. Hogyha ennek a mércére tesszük a saját szeretetünket, akkor azt hiszem, hogy már egy kicsit kezdünk alázatosabbak lenni
és kevesebbet gondolni magunkra, ami persze nem baj, sőt az első lépése a gyógyulásnak. Tehát az Isten szeretetére az jellemző, hogy soha el nem fogy, hogy ad, adakozó, annak elnére adakozó, hogy az ember nem érdemli meg, és ez is az isteni tulajdonságok sajátja, hogy az Isten kegyelmes, ami azt akarja, vagy az Isten irgalma, amit talán úgy lehetne körülnézni, hogy akkor is szereti az embert, hogyha az illető az méltatlan, nem méltó arra, illetve nem érdemelte ezt ki. És ez megint egy olyan pont, ahol én úgy gondolom, hogy sokan nem tudjuk megugrani ezt a mércét, hanem hát leiskolázzuk saját magunkat. Mert hogyha valakiről úgy feltételezzük, hogy méltó arra, hogy megtegyünk érte valamit, méltó arra, hogy szeressük, méltó arra, hogy segítségére legyünk, akkor talán megteszünk. Akkor se biztos, mert ugye közben jöhet még kégyelem, szeretet, fáradtság, ellenérzés, sok minden, de hogyha van valaki ilyen illető, és megtesszük, akkor úgy gondoljuk magunkra, hogy de nagy cselekedetet hajtottunk végre. Az Isten igéje pedig arról beszél, megint csak Jézus szavait hadd idézzem, bizonyára sokan hallották már, mit mondott Jézus. Szeressétek ellenségeiteket. Imádkozzatok azokért, akik benneteket átkoznak. Jót tegyetek azokkal, akik titeket üldöznek. Máté evangéliuma 5. fejezet 44. verstől kezdve, 42. verstől. Azt mondja Jézus a továbbiakban, hogy mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, miben vagytok különbek másoknál? Akkor miért mondjátok magatokat Istent kereső, Istent szerető, Isten félő, vagy akár keresztény embereknek? Hát arra bárki képes, mondja Jézus, hogy ő azokat szeresse, akik őt is szeretik. És aztán így fejezi be ezt Jézus, hogy legyetek tökéletesek, miként a ti mennyi atyátok tökéletes. Mondja azt is, hogy legyetek irgalmasok, miként a ti mennyi atyátok irgalmas. A Szentírásban Jézus erre hívja fel a figyelmünket, hogy tanuljuk meg, hogy mi az irgalmasság. Mert ha ezt megtanultuk, akkor tökéletesek vagyunk. Akkor tökéletes emberré váltunk. Tanuljuk meg azt, hogy az irgalmasság az azt jelenti, hogy ha valaki nem is érdemli meg, nem is érdemli meg, hogy megbocsássak neki. Nem méltó arra, hogy segítsek neki. Mert úgy viselkedik velem, vagy mert visszaél vele. Nem méltó arra, hogy egyáltalán leüljek és meghallgassam, mert annyira aljas, vagy kétszínű, vagy én nem tudom, hogy mik fordulnak meg a fejünkben. Akkor is tegyem meg. Mert az isteni szeretet az egyenlő az irgalmassággal. Az irgalmasság pedig egyenlő a méltatlanok, a ki nem érdemelt szeretettel, a méltatlanok iránti szeretettel. Én azt hiszem, hogy ennyi idézet után most már kimondhatom azt, és egyet is fog talán érteni vele mindenki, hogy a Szentírás szerint a szeretet az nem egy érzés, az nem érzelem. Igaz, hogy van érzelmi oldala is, de alapvetően nem érzelem. A Biblia szerint a szeretet az egy életelv, ami irányíthatja az életünket, hogyha úgy döntünk. A Biblia szerint a szeretet az nem az érzéseinken múlik, hanem a döntésünkön. Azon múlik, hogy én hogyan döntök, hogy mit fogok tenni a következő pillanatban. És a Szentírás szerint és Jézus élete szerint a szeretet az nem, megint csak azt mondom, nem érzelem, hanem tett és cselekedet. Megvizsgálhatjuk ezt megint csak Jézus életében, bár most már erre nem nagyon szeretnék, talán egy mondat erejéig mégis, hogy Jézus, amikor a farizeusokkal beszélt, ahogy Júdáshoz viszonyult, ahogy a körülötte tolongó tömeghez viszonyult, hát őket úgy szerette, vajon, mint ahogy szerette János apostolt, aki ragaszkodott hozzá. Bizonyos értelemben igen, de olyan értelemben, hogy ő úgy döntött, hogy ezekért az emberekért megtesz mindent. Ő úgy döntött, már a mennyben is, de aztán itt a Földön is élete mindennapján, hogy ő ezekért az emberekért munkálkodni fog,
ő ezeknek az embereknek hirdeti Isten üzenetét, ő ezekhez az emberekhez közeledik, nem várja meg, hogy ők jöjjenek hozzá, hanem ő maga keresi meg őket, azokat is, akik a legnagyobb ellenségei. Ő úgy döntött, hogy ezeket az embereket, akik betegek, meggyógyítja, és ad mindent, mindent átad és mindent továbbad, amit ő kap az Istentől, és ami neki van. A szeretet tehát nem azon múlik, hogy a szívünkben valaki iránt fel kell az együttérzés, vagy a szimpátia, az empátia, vagy valamiféle meleg, jóleső érzés jár át bennünket, hanem a szeretet, az igazi, az isteni, a bibliai szeretet az, hogy én hogyan döntök, hogy annak az embernek, aki lehet, hogy ott az utcán büdös, és be van rúgva, és úgy néz ki, hogy egy lecsúszott utolsó alak, de én dönthetek úgy, hogy átmegyek az utca másik oldalra, hogy ne is érezzem a szagát, meg dönthetek úgy is, hogy oda megyek, felhúzom, és legalább egy padra leültetem, hogy ne olyan emberhez méltatlan módon fetrengjen ott a saját piszkában a földön. Megtehetem. Még azt sem mondanám, hogy sok időbe telik, hogy nagyon elveszi az időnket, hogyha éppen esetleg sietünk valahova. És még mondhatok is neki egy-két mondatot, ami úgy a részegségében esetleg a fejébe bemegy, és aztán majd, ha kihúzom, ott eszébe jut. Millió ilyen példával találkozunk nap, mint nap. Már nem arra hajlítana, vagy nem a részegekre gondolok, hanem bármikor, amikor valaki segítségre szorul, vagy valaki valamit meglátunk, és a lelkiismeretünk jelez, hogy most tegyek valamit. Nekem, mint mondjuk fiatalnak, hogy álljak fel a buszon, bár most már autóval járok, de régebben. Én emlékszem nekem, amikor nem álltam fel, egyáltalán nem voltam boldog ember. Ugye itt a fő kérdés, a boldogság és a szeretet. Nem álltam fel a buszon, néztem direkt ki az ablakon, még kiskoromban emlékszem, azért, hogy ne kelljen átadni a szegény idős embernek a helyet. És nagyon vacak volt nekem ott ülni, elnézést a kifejezésért. Már alig vártam, hogy én vagy ő leszálljon. Csak megmakacsoltam magam. Na, ilyenek vagyunk nagyon sokszor, nem ilyen kis dolgokban, sokkal nagyobb dolgokban. Megmakacsoljuk magunkat, és nem akarunk szeretni, azaz nem akarunk tenni a másikért. Önzőek akarunk maradni. Nem merünk önzetlenek lenni, mert félünk a következményektől. Félünk, hogy esetleg kihasználnak velünk minket. Félünk, hogy visszaélnek a önzetlenségünkkel, a szeretetünkkel. De hát, ha ettől félünk, akkor tulajdonképpen a boldogságtól félünk, mert akkor az igazi boldogság nem lesz az életünk része soha. Tehát tudnék nagyon sok példát saját életemből, mások életéből is, talán még egyet hadd mondjak, már csak azért is, mert ez egy DVD lemezen, filmen is megkapható egy olyan embernek a története, legalábbis az életének egy kis szakaszának a története, aki a második világháború egy amerikai illetőről van szó. Eljöttek Európába, és ő maga hívő ember volt, és a parancsnokának megmondta, hogy ő nem fog fegyvert. Az is a filmnek a címe, hogy a fegyvertelen hős. És még azt is mondta, hogy ő nem csak, hogy nem fog fegyvert, és nem fog lelőni senkit a hite szerint, de hogy ő szombaton meg aztán végképp nem csinál semmit. És a parancsnoka annyira haragudott rá, hogy majdnem kivégeztette ugye parancs megtagadásért, haza akarta zavarni, én nem tudom, hányféle büntetésben akarta részesíteni, és utálta, gyűlölte a saját felettese. De ez az ember, ez olyan dolgokat megtett, amelyeket az egész század vagy ezredéből senki más nem tett meg. Mire gondolok? Amikor az ellenség itt a fronton ugye ott tűzbe kerültek, és a saját csapatából sokan, többen megsérültek, akkor ő kiszaladt a rövészárokból oda a két ellenfél közötti térre, és hozta be a saját vállán, a saját hátán, a saját ölében, be a bunkerbe, illetve a lövészárokba azokat a sérülteket, akikért senki nem mert kimenni. Neki is a füle mellett a golyók záporoztak, de soha nem esett bántódása. És szépen a hetek, hónapok alatt ez az ember, ez olyan tiszteletnek és olyan becsületnek kezdett el örvendeni, aminek aztán az lett a vége, hogy amikor hazérkezett Amerikába, akkor legmagasabb kitüntetést kapta az amerikai elnöktől, amit azt hiszem csak 2-3-4-en kaptak meg a második világháború után. Nem beszélve arról, hogy a saját parancsnoka azóta is úgy gondol rá, mint a legszeretettebb ember, és ő maga is, ha jól emlékszem, hívő ember lett.
Tehát az igazi szeretet ezt jelenti, hogy nem azt nézem, ami az enyém, nem a sajátommal törődök, nem mérlegelem tulajdonképpen, hogy most mi lesz a következménye, hanem odafigyelek a másikra. Talán lehet még példákat emlegetni, de mégiscsak a legjobb példa az magának Jézus Krisztusnak az élete, aki hogyha a Bibliát olvassuk, ugye van egy ilyen mondat, hogy aki széllyel járt jót tévén, akármerre járt, és akárkivel találkozott, jót tett, és a javára munkálkodott. Tehát úgy látom, hogy elszaladt az idő, ezért most már ezt az utolsó gondolatot próbálom rövidre fogni, hogy a boldog élet az csak valódi szeretet, és az abban való növekedés nyomán képzelhető el. És akkor az utolsó kérdés ugye ez, hogy ha látjuk azt, hogy nincs meg nekünk ez az igazi szeretet, és ennek nyomán az igazi boldogság, ha látjuk azt, hogy viszont van ilyen, akitől lehet tanulni, akkor a kérdés az, hogy mégiscsak, hogy hogyan tudunk mi erre szert tenni. Mert hát látjuk igen, hogy Jézus életében ez megvolt, és látjuk azt, hogy az Isten valóban ezt meg tudja tenni, de vagy úgy merül fel a kérdés, hogy hogy tudta ezt Jézus megtenni. Illetve akik komolyan szeretnének már változtatni az életükön, azokban felmerül így is a kérdés, hogy hogy tudnék én így szeretni, hogy tudnék én így viszonyulni másokhoz, hogy tudnék én ilyen önzetlen ember lenni, hiszen hát a zsigereimben van az, hogyha meglöknek, akkor ellene tartok, hogy el ne essek, és nyilván ez ugye lelki értelme, hogy oda nyomom vissza azt, hogyha engem valaki el akar nyomni, vagy el akar tiporni. Hogy Jézus nem tette ezt meg, nem ütött vissza, nem vágott vissza sem a szavaival, cselekedeteivel egyáltalán nem, és mégis olyan méltósága volt, mégis olyan tartása volt, mégis olyan nemes volt, mégis olyan határozott és erős volt, és amit mondott, annak minden következmény és eredménye volt. Hogy lehet ez? Hát ez az utolsó kérdés, amire meg kell válaszolnunk. Ezzel kapcsolatban is Jézustól magától hadd idézzek egy gondolatot János evangéliumának a 14. fejezetébe, amikor Jézus búcsúzik a tanítványaitól az utolsó vacsora után, és kimennek a Gecsemáné kertjébe, és még ott egy kicsit, illetve a házban is, ahol elfogyasztják az utolsó vacsorát, útközben is beszélget velük, és aztán a Gecsemáné kertben pedig ugye megtörténik az a nagy lelki tusa Jézus életében. Tehát itt az utolsó vacsora után azt mondja Jézus a tanítványainak, a 10. verset olvasom, 14. fejezetből. Nem hiszed-e, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van? A beszédeket, amelyeket én mondom néktek, nem magamtól mondom, hanem az atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi e dolgokat. Higgyetek nékem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig nem, magukért a cselekedetekért higgyétek nékem. Jézus életének ez volt a titka, hogy ő egyedül semmit sem csinált. Egyedül semmit sem akart csinálni. Ő mindig a mennyei atyának a segítségét kérte. Jézus egész pici korától fogva elhatározta, hogy az Isten nélkül egy keresztül szalmát nem tesz. Nem azért, minthogy ő nem ismerte volna az írásokat. Nem azért, minthogyha nem ismerte volna az emberi lélek, az emberi élet törvényszerűségeit. Hát ő az emberi élet és a világ mindenségben mindennek az alkotója, teremtője. De akkor is ő azt mondta, hogy ő leteszi ezt a hatalmat, ő leteszi ezt a fajta isteni dicsőséget, és mindent a jó atyától kér. És Jézus megkapta ezt a segítséget az Istentől. Ezt is olvashatjuk a Szentírásban, Márk evangéliumában, hogy a Szentlélek leszállt rá, és megnyugodott rajta. Jézus az Isten irányítása, az Isten vezetése alatt volt, és ezt ne valamiféle misztikus dolognak tartsuk, hogy a Szentlélek leszállt rá, és megnyugodott rajta. Ezt értsük úgy, ahogy az imént említettem, hogy ha mi minden nap engednénk annak a befolyásnak, annak a kis halk hangnak, annak a amikor a lelkiismeretünk, mondhatjuk így is, a lelkiismeretünk megszól, és azt mondja, hogy ezt tedd, itt segíts, itt emeld ezt fel, itt most menj el és beszéld meg, rendezd le, itt most kérje bocsánat, most ne szólj, mert mérges vagy, és nem fogsz jót mondani. Ha minden nap
minden egyes percében így engednénk a lelkiismeretünknek, illetve az Isten lelkének, aki azért munkálkodik mindannyiunk gondolataiban, akkor járnánk mi is így, ahogy Jézus. Akkor nem vétenénk mi sem hibákat, akkor nem tipornánk egymás lelkébe, úgy, hogy észre sem vesszük sokszor. Akkor, ahogy Pál apostol mondja, mi is Istennek fiai lennénk, mert akiket az Isten lelke vezérel, azok az Istennek fiai. Tehát Jézus isteni segítséggel tudott ilyen lenni, és akkor adott a válasz arra is, hogy mi hogyan tudunk úgy élni, úgy szeretni, és ennek nyomán valóban boldog emberek lenni, ahogy ezt Jézus is megtette. Mert itt, amit most idéztem János evangéliumának 14. fejezetéből, a 10.-11. verset, olvasom tovább, hogy mit mondott Jézus ezután. Azt mondja, bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem. És nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az atyámhoz megyek. És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. Lehetne tovább is olvasni, de úgy gondolom, hogy érthető a lényege ennek a Jézusi felhívásnak, hogyha ő kérte az Istent és megsegítette, és ilyen életet élt, ilyen életet tudott élni, amilyet élt, akkor azt mondja, hogy ha mi kérjük az ő segítségét, akkor még nagyobbakat is cselekedhetünk, mint amilyeneket ő cselekedett. És itt ne, elsősorban ne is a csodákra gondoljunk, bár azt is megadja, ne a nagy, nem tudom én milyen halott támasztás vagy gyógyításokra, hanem arra, hogy ő így tudott viselkedni, így tudott önzetlenül szeretetben élni, szidalmazván viszont nem szidalmazni, gúnyolódva vele viszont nem visszagúnyolódni. Tehát így tudott ő megmaradni az igazi szeretetben, amiről, ahogy azt a korintusi levélből is olvastam. Lehet, hogy nehézségekkel, ellenállással, és lehet, hogy mi is valóban gúnyolódással találkozunk majd, hogyha így éljük az életünket, vagy hogyha így igyekszünk, erre felett törekszünk, de akkor is csak ez az élet ad egyedül igazi boldogságot. És hát több problémája, több nehézsége, mint Jézusnak volt, senkinek nem lesz, de ő mégis azt mondta, hogy az én békémet adom néktek, és nem úgy adom, mint a világ adja. Ne féljen a ti szívetek, se ne rettegjen. Azt a lelki boldogságot és lelki békét, amit az Isten ad, amit a lelkiismereti tisztaság ad, amit az a tudat ad, hogy én helyesen cselekedtem, az Isten szeretett törvénye szerint cselekedtem, azt semmi más nem tudja pótolni. Lehet, hogy valóban tudjuk magunkat kábítani anyagiakkal, pénzzel, szórakozással, ami lehet tévé, szexel, lehet sorolni olvasással, utazgatással, mindenféle dolgokkal, de ezek mind olyanok, hogy az ember, amikor ennek vége van, akkor, és ezek percek vagy órák alatt elmúlnak, vagy esetleg hetek múlva egy olyan utazás, egy szép vidékről hazatérve, akkor megint csak az ember elkezd gondolkodni, hogy valami nincs rendjében az életében. Vagy ha nem is gondolkodik, de érzi, tudja, hogy nincs rendben valami az életében. Hogy valahol nincs a helyén. És ez mindaddig megmarad, amíg ez az igazi szeretet részünké nem válik, az életünk részévé nem válik. Tegyük fel a kérdéseket magunknak, hogy tényleg van-e időnk egymásra? Van-e időm, akár csak azokra is, akik a környezetemben élnek? Rokonaimra, szeretteimen kívül a szomszédokra, munkatársakra. Nem csak annyi, hogy zajlik az élet, és aztán élünk egymás mellett, hanem odafigyelek-e rájuk? Tudom-e, hogy mik a nehézségeik? Tudom-e, hogy mik a problémáik? Érdekel-e egyáltalán? Kész vagyok-e segíteni nekik, hogyha szükség van rá? Illetve eldöntöttem-e magamban, hogyha nem is kérnek segítséget, akkor is megpróbálok segíteni, illetve felajánlani, mert hát nem akarok minden áron beleártani magamat az életükbe, de felajánlom-e,
meglátom-e azt, hogy mindig vannak mások, akik rosszabb helyzetben vannak, mint én, vagy a magam sebeit nyalogatom, és maradok ennél a önmagam körül köröző gondolatoknál, ami tényleg nem más, mint önzés és önmagunkért érés. Hogyha ezekre a kérdésekre őszintén válaszolunk, és nem csak hogy válaszolunk, hanem megkeressük azt, hogy miben, hol lehetek aktív, akkor fogjuk érezni szükségét annak is, hogy kérjek ehhez segítséget az Istentől. Mert önmagamban nem tudok megbocsájtani olyan embernek, aki nem nagyon kér bocsánatot. Egyedül nem vagyok képes olyannak segíteni, aki nekem mindig keresztbe tesz. De hogyha, ahogy Jézus az Isten, a mennyei Atya szüntelen jelenlétért, könyörgött és segítségért, bölcsességért, ha mi ezt megtesszük és igényeljük, akkor mi is olyan példamutató életet tudunk élni, amilyet Jézus vagy Pál apostol, vagy mint ez az amerikai illető, akiknek tényleg világított az élete. Befejezésül egy biblia verssel szeretném zárni, a Római Levél 13. fejezetéből, a 8. verssel, amely valóban megmutatja azt, hogy hogyan juthatunk el a boldog életre. Ezt mondja Pál apostol: senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki szereti fele barátját, a törvényt betöltötte. Legyünk mi is, tanuljunk mi is Jézustól, aki a törvényt betöltötte, aki nem csak ismerte a törvényt, Isten törvényét, hanem aszerint élt, mert ez az e világi és az eljövendő világi boldogságunknak az alapvető feltétele. Köszönöm szépen a figyelmet!

0: Ismételten sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és a mai témánk a kovásztalan kenyerek ünnepe lesz. Engedjék meg, hogy felolvassam a Bibliából az ide vonatkozó ige szakasz, amelyik bemutatja a kovásztalan kenyerek ünnepét. Mózes 3. könyve 23. fejezetéből a 4-től a 8. terjedő verseket így olvasom. Ezek az Úrnak ünnepei, szent gyülekezések napjai, amelyekre szabott idejükben kell összegyülekeznetek. Az első hónapban, a hónapnak 14-én estennem az Úrnak páskája. E hónapnak 15. napján pedig az Úr kovásztalan kenyerének ünnepe. 7 napig egyetek kovásztalan kenyeret. Az első napon szent gyülekezéstek legyen, semmi robota munkát ne végezzetek. 7 napon át pedig tűzáldozatot áldozatok az Úrnak, és a 7. napon szent gyülekezéstek is legyen. Semmi robota munkát ne végezzetek. Engedjék meg, hogy bemutassam az ünnepkörön, hogy hol is helyezkedik el tehát a kovásztalan kenyerek ünnepe.
1: A szabad ünnepkörei között található, így is írja a Biblia, hogy az első ünnep legyen ez. A hónapok elseje, bár a 3. hónapban található, de fontossága miatt nevezik, hogy az első ünnep volt. 14-én volt a Páska ünnepe, amiről az elmúlt alkalommal hallhattunk előadást, és 15-ével kezdődött egy hosszabb zarándok ünnep, amire minden izraelita elment északról, délről, és megkeresték Jeruzsálemet, a templomot, ahol részt vettek az ünnepi szertartásokon. Egy kötelező ünnep volt, amire mindenki elment. Még 2 zarándok ünnep található a bibliai ünnepek sorozatában, a pünkösd ünnepe, illetve a nagy engesztelési nap után következő sátoros ünnep. Most tehát egy 7 napig tartó ünnep sorozattal foglalkozunk, és ez lesz a kovásztalan kenyerek ünnepe. Minek a jelképe a kovásztalan kenyerek ünnepe, figyeljük meg abban az ige szakaszban, amit az imént felolvastam. Arról olvastam, hogy szabott idejű ünnepnek kellett legyen a páska is, és a kovásztalan kenyerek ünnepe is. Azt jelenti, hogy szabott idejű, hogy pontosan meghatározott időpontban kellett elkezdődjön a hónapnak, ennek a hónapnak, Abib hónapnak. A 14-én volt a páska, és 15-én kezdődött el a kovásztalan kenyerek ünnepe. Bármilyen napra eshetett az ünnep, mindenképpen ekkor kellett elkezdődnie. Hogyan kapcsolódik a kovásztalan kenyerek ünnepe a páskához? Ahogyan láttuk az ünnepkörön, hogy rögtön a második ünnep volt a kovásztalan kenyerek ünnepe, a páska után szorosan következő ünnep. Vajon mi ennek a jelentősége? A páska ünnepe magának a szabadulásnak az ünnepe, a bűnből szabadulásnak az ünnepe, amit mi már így is nevezhetünk a megtérésnek az ünnepe. Mi következik a hívő keresztény életnek egy második lépcsőfokaként? A megtérést mi követi? A megtérést követi az a hosszabb folyamat, amit úgy is nevezünk, hogy növekedés. A Szentírás ilyen hasonlatot is használ, növekedés Krisztusban. Vagy Krisztushoz hasonlóvá válás folyamatának is nevezi ezt. Más helyen azt mondja, a törvény betöltése, vagy hit általi megigazulás. De nevezhetjük így is, és azt hiszem ez a legelterjedtebb, legismeretesebb, hogy ez a megszentelődés folyamata. Ugyanakkor az ünnepkör szerint pedig ez a kovásztalanságra eljutás folyamata. Nézzük is meg, hogy minek a jelképe a kovász a Bibliában. Korintusz beliekhez írt első levél 5. fejezetében a 6-tól a 8-ig terjedő versekben beazonosítja a Biblia Minek a jelképe a kovász? A 6. verstől, tehát a Korintusbeliekhez írt első levél, 5. fejezetében a 6. verstől olvasom föl az azonosítást. Avagy nem tudjátok-e, hogy egy kicsiny kovászt az egész tésztát megfoshatja. Tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává, amint hogy kovász nélkül valók vagytok, mert hiszen a mi húsvéti bárányunk a Krisztus megáldoztatott érettünk. Azért ne régi kovásztal ünnepeljünk, sem rosszaságnak és gonoszságnak kovászával, hanem tisztaságnak és igazságnak kovásztalanságában. Mit is jelképez tehát ez? A 8. verset ismét felolvasom, kiemelném, hogy be tudjuk azonosítani, minek a jelképe a kovász. Így hangzik ez az igevers, azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, sem rosszaságnak és gonoszságnak kovászával. A Biblia azonosítása szerint tehát a kovász, a rosszaság és a gonoszság jelképe, a bűn jelképe, ami a régi kovász az a mi életünkben. És mi az, amivel kell ünnepelnünk, ami helyes az ünneplésben? A tisztaság és igazság kovásztalansága. Vagyis abban már nem találtatik a kovász, a bűn, ami a tisztaság és az igazság. Hogyan lehet megtisztulni a kovásztól? Ez lehet a következő kérdésünk. Egyáltalán lehetséges-e megtisztulni, megszabadulni a bűntől, amit a Biblia így nevez, hogy a bűn a törvény áthágása, az Isten szeretett törvényének az áthágása. A János első levele 3. fejezetének 4. verse alapján. Lehetséges-e szabadulni ettől a kovásztól? Bizonyára tapasztaltunk már ilyet, hallottunk róla, hogy vannak, akik le tudnak szokni a dohányzásról. Vagy olyan esetről is hallhattunk, amikor valaki leszokott az alkoholról, megszabadult az alkoholbetegségtől, és ahogy Cseri Kálmán mondja, hogy egy konyakos medgyet sem eszünk meg a bombomban. Tehát egy teljes szabadulás. Létezik ilyen. De vajon le lehet-e szoknunk a hazudozásról? Vagy el lehet-e hagyni az irítséget? Vagy ki tudjuk-e tisztítani a magunk életéből, önmagunk erejéből a féltékenységet? Meg tudunk-e szabadulni ezektől? A Biblia azt mondja, semmi kovász ne találtassék a te házadban. Tehát a Biblia arra tanít, hogy szükséges a teljes szabadulás ezektől, a bűnkovászától. De hogyan, mi módon lehetséges ez? Erre ad választ a Bibliának egy csodálatos része, amit így is neveznek a Tituszhoz írt 2. fejezetében, hogy kis evangélium, jó hír, ami a szabadulásnak egy csodálatos örömüzenete. Ezt a részt is keressük meg a Bibliában, tehát a Tituszhoz írt levél 2. fejezetének a 11-től a 14-ig terjedő verseit. Így olvasom tehát ezt az ige szakaszt. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világon. Várván a ma boldog reménységet, a nagy Istennek és a megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését, aki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt. Egy csodálatos ige szakasz, amivel azt hiszem, hogy érdemes bővebben is foglalkoznunk, és szeretném is, hogyha egy picit több időt szánnánk erre az ige szakaszra.

felhívja a figyelmet. Az Isten nem fejezte be a megváltás munkáját ott, hogy megjelent, és nem fejezte be ott a megváltás munkáját, a bűntől szabadítás munkáját, hogy önmagát adta mi érettünk, hanem még ennél többet is tett. Figyeljük meg ennek a 14. versnek a második részét. Így olvasom az egész verset, és közben kiemelem a második részt. Aki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kivált képen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt. Az Isten nem fejezte tehát be ott az ő üdvözítő munkáját, hogy megváltotta az embert a páskában, hanem további munkát is végez az emberért, egy folyamatot, ami pedig a tisztítás, a tisztogatás folyamata, amikor a belsőnkből kitisztítja fokról fokra a bűnt, a bűnkovászát. Most, hogy az Isten részéről egy pár szót váltottunk, nézzük meg, hogy mi az ember része. Mert nem elégséges az, hogy az Isten munkálkodjék, ő igényli, igenis igényli a mi segítségünket, igényli a mi együttműködésünket. Nézzük meg, hogy mi az ember része a 12. versben. Tehát megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat mértékletesen igazán és szentüléljünk a jelen való világon. Milyen jó, hogy itt van az igevers végén, hogy a jelen való világon, mert könnyen hihetnénk, hogy hát ilyen nem lehetséges, de a Biblia arra tanít, igen, lehetséges a jelen való világon. Szükséges, hogy így éljünk. És mire tanít, mire nevel minket az Isten? Hogy képesek vagyunk az ő segítségével megtagadni magunkban a hitetlenséget, a bizalmatlanságot, és megtagadni a világi kívánságokat is. Természetesen nem a magunk erejéből, hanem éppen azért is említettem az elején azt a részt, ahol az Isten munkájáról van szó, csak is az ő segítségével lehetséges ez. Ezután tenném fel azt a mindannyiunkban bizonyára megfogalmazódó kérdést, hogyha ez valóban lehetséges, akkor miért tapasztaljuk mégis azt, hogy mi megpróbálunk győzni, mi megpróbáljuk a világi kívánságokat legyőzni magunkban, mi megpróbálunk az Istennel járni, és mégis elbukunk. És mégis azt tapasztaljuk, hogy előfordulnak az életünkben olyan bűnök, amiket már elhagytunk, ismét elesünk. Miért lehetséges ez, és van-e egyáltalán ebből kiút? A Biblia jól ismeri ezt a küzdelmet, ezt a harcot, amit mindannyian folytatunk. Nemes harcnak, vagy küzdelemnek is nevezi, nemes küzdelemnek. Erről szól a Rómabeliekhez írt levél 7. és 8. fejezete, erről szól Mikeás könyve 7. fejezete, és a 37. Zsoltár, de nagyon sok helyen találunk erre a Bibliában tanítást. Ha megengedik, egy személyes példát is elmondanék. Amikor megismertem a Jóistent, akkor nagyon küzdöttem egy olyan bűnnel, amit azt hittem, hogy soha nem fogok tudni tőle megszabadulni. És a Jóisten segítségével úgy tapasztaltam, hogy sikerült és győztem felette. És egy nagyon rövid idő telt csak el, amikor ugyanabba a bűnbe belezuhantam. És éppen abban az időben Mikeás könyvét olvastam, és nekem rengeteget jelentett ez az igehely. A Mikeás könyve 7. fejezetében, ahol ezt mondja az írás, hogy ne örüljén ellenségem, elestem ugyan, de felkelek, mert még ha a sötétségben ülnék is az Úr az én világosságom, és kivezet engem az ő világosságára. Nagyon sokat jelentett ez a szabadítás örömüzenete, hogy igen, ha el is estem, az Isten ki tud vezetni, ki tud emelni abból. És azt hiszem, hogy ezzel a tapasztalattal, ha még nem is találkoztak, de találkozni fognak mindannyian. Tehát nem befejezett a megváltás műve a megtéréssel, hanem még bizony előfordulnak visszaesések ismét.

ismét ugyanabba a gödörbe belezuhanunk, de innen is van szabadulás. Egy másik példával szeretném megvilágítani itt a megtérés és újjászületés folyamatát, és utána pedig a bűntől való teljes szabadulás folyamatát, a megszentelődést. Ez is egy nagyon egyszerű példa lesz. Ha egy ember óvatlan, és beleesik egy mély gödörbe, olyan mélybe, amiből maga nem tud kimászni, akkor szüksége van arra, hogy legyen valaki, aki jön, és egy kötelet nyújtson le, vagy egy rudat, aminek a segítségével kiemelheti onnét őt. Hát ezzel szemléltetném azt az esetet, amikor az Isten jön és szabadít, és ki akar emelni a gödör mélyéről bennünket, ez a megtérés, hogyha mi megragadjuk ezt a kötelet, és kiemelhet ezáltal bennünket a bűnből. A másik folyamat pedig, hogyha egy összezúzott, egy sok sebtől vérzett ember az, akit kihúztak így a gödör mélyéről, akinek minden része csupa seb, és kimentették ugyan a gödörből, de ha itt magára hagyják, akkor elvérzik, vagy bármi súlyosabb probléma is előjöhet az életében. Az Isten itt is ott van, és mint gyógyító áll az ember mellett, és fokról fokra gyógyítgatja. Először a nagyobb sebeket, amik gyorsabban ellátásra szorulnak, később pedig az egyre apróbbakat is, a kisebb fittamokat is helyre teszi, és gyógyítja, kijavítja. Ez egy folyamat. Ez egy hosszabb folyamat. Viszont az Isten részéről szóltam, de az ember része is itt van. Hogyha lenyújtják ebbe a bizonyos gödörbe azt a mentőkötelet, mi is az ember feladata? Az ember része az, hogy megragadja azt a kötelet, hogy ki tudják húzni onnan. Tehát az ember része is ott van a megtérésnél. És mi a része a megszentelődésben? Ahhoz, hogy az orvos meg tudja gyógyítani. Orvosok is látom, vannak közöttünk, és mindannyian tudjuk is, hogy így van, hogy a betegnek együtt kell működnie az orvossal, különben nem tudja meggyógyítani. Ha a beteg nem kész arra, hogy együttműködjön az orvossal, maga is beteg marad. De ha elfogadja a segítséget igényli, akkor meg tudja gyógyítani őt. Tehát ez a megszentelődés folyamata, és ez az, amit az Isten végez a fokozatos gyógyításban. A Bibliából egy olyan példát szeretnék említeni, ami szintén arról tesz tanúságot, hogy bizony van elesés a megtérés után. Egy nagyon igaz ember példáját szeretném említeni, aki egy önmagával őszintén küzdő ember volt. A Biblia erről számos helyen tesz tanúságot, így is nevezi őt a Szentírás, hogy Isten szíve szerint való király. Azt hiszem mindannyian tudjuk, hogy kiről lehet szó, Dávid példáját említeném. Hogyan jött be ennek az Isten szíve szerint való királynak az életébe a bűn? Hogyan hatolt be az ő életébe? Egy nagyon-nagyon pici dolgon csúszott el az élete. Sok csatában részt vett, sok küzdelmet folytatott, főleg önmagával. De az egyik napon úgy gondolta, hogy most már egy kicsit pihennie kell, és visszavonul. Fölkelt délben, és meglátta Betsabét, és vétkezett. Ezután pedig egy hihetetlenül gyors folyamat játszódott le az életében, ami roham léptekben a mély pontig vetette őt vissza. Először elcsábította Betsabét, majd Orhul meggyilkoltatta a férjét, Uriást, hogy az övé lehessen Betsabé, és beleélhessen. Mit mondhatunk erre? Mélységbe került? Nagy mélységbe. Van ebből a hihetetlenül nagy mélységből kiút? Hogyan talált kiutat innen az Isten, és hogyan talált kiutat innen Dávid? Dávid a bűne után együtt élt már Betsabéval, eltelt egy hét, és nem történt semmi, egy hónap, és még mindig nem történt szedés. Egy év után megjelent nála Nátán próféta, és elmondott egy történetet egy kis bárányról,
akit nagyon szeretett az ő szegény gazdája, a keblén aludt, és szeretettel vette körül, olyan volt, mint a saját lánya számára. De a gazdag ember, akinek sok báránya, sok juha volt, megirigyelte tőle, és amikor látta, hogy egy vendég érkezik hozzá, akkor azt vette el, azt ölte meg, főzte meg, és azzal kínálta meg a vendégét, ami a szegény egyetlen báránykája volt. Dávid ekkor, mikor ezt a történetet hallotta, felcsattant, hogy négy annyit adjon helyébe, aki ilyet cselekedett. És ekkor így olvassuk a Pátriárkák és Proféták című könyvben, hogy Nátán próféta az égre mutatott, és azt mondta, te vagy az az ember. Te vagy az az ember, aki elvetted annak az egyetlen egyét, és te neked kell majd négy annyit adnod helyébe. Itt látunk, hogy mikor felismerte Dávid az ő bűnösségét, megrendült az ő bűnösségén, akkor mit cselekedett? Az 51. zsoltárban olvassuk el Dávidnak a bűnbánati zsoltárát. Mit cselekedett ez az ember, amikor azt tapasztalta, hogy ő az, aki az Isten ellen egy súlyos bűnt követett el? Először olvassuk el az 51. zsoltárnak az első 6 versét, és figyeljük meg, hogy mit cselekedett Dávid a bűne tudatára ébredve. Az éneklőmesternek Dávid zsoltára, mikor ő hozzáment Nátán a próféta, minek utána Betsabéval vétkezett. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmed szerint, irgalmasságodnak sokasága szerint, töröld el az én bűneimet. Egészen mosd ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet. Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt, hogy igaz légy beszédedben, és tiszta ítéletedben. Jól láthatjuk ebből az ige szakaszból, hogy Dávid egyáltalán nem mentegette a bűnét. Nem is mutogatott Betsabéra, hogy ő tehet róla, mint ahogy a Biblia elején olvassuk, hogy volt, aki a társára mutatott, hogy ő az, aki miatt én is ettem arról a fáról. Nem mentegette, nem hárította a bűnt, hanem a maga teljes mélységében látta azt, és teljes szívéből bánta a bűnét. Így olvassuk az 5. versben, ismerem az én bűnömet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Teljes mélységében látta a bűnt, és szembefordult vele. Figyeljük meg azt is, hogy mégis, mikor fölismerte a bűnt, nem maradt egy önmarcangolásban. Milyen hajlamos arra az ember, hogyha megtapasztalja a maga életében, hogy valami bűnt követett el, akkor önmagát bántja, gyötri, marcangolja és tépi. Ehelyett Dávid mit cselekedett? Kereste a kiutat. A zsoltárnak egy másik részéből, a 9. versből a 15. verséig így olvasom föl azt az ige szakaszt, ahol már a kiútkeresésről olvashatunk. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engemet, és fehérebb leszek a hónál. Hallass örömet és vígasságot velem, hogy örvendezzenek csonykeim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat az én vétkeimtől, és töröld el minden álnokságomat. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Hadd tanítsam a bűnösöket a te utaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád. Ebből a kicsit hosszabb ige szakaszból szeretnék kiemelni 3 fontos dolgot, ami a kiútra mutat, hogyha bűnbe is esünk, hogyha el is bukunk, akkor milyen kiút vezet ebből.
Legelőször a 9. verset figyeljük meg. Így hangzik itt a Zsoltár. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Talán itt meg is állnék. Mi is az az izsóp, amivel megtisztíthat az Isten? Az elmúlt alkalommal Víg Ágnes említette azt, hogy izsópot mártottak vérbe, és azzal kenték meg az ajtó félfát, amikor az öldöklő angyal jött, és elpusztította azokat, ahol nem volt megkenve az ajtófélfa, vagyis ahol ezt a hitbeli cselekedetet nem követték el, hogy megölték a páskabárányt, és megkenték fel az ajtófélfát, és bíztak az Isten segítségében, hogy majd ő megtartja őket. Ugyanakkor az izsóp volt az, amit abba a vérbe is bele kellett mártani a templom szertartásuk szerint, ami a megölt bárány vére volt, és a kárpit felé kellett hinteni vele, ami jelképezte azt, hogy áthárítják a bűnt a kárpit mögött levő fríj ládára, amiben a 10 parancsolat volt, tehát, hogy az Isten maga veszi magára a bűnt, ezt jelképezte. Itt tehát, amikor arról olvasunk, hogy Dávid kéri, hogy tisztíts meg engem izsóppal, azt kéri, hogy a bűnét hárítsa át az Isten, vegye magára, és őtőle pedig adja meg ezt a tisztulást. Mennyire nagy ez a tisztulás, figyeljük meg, azt mondja, hogy most meg engemet, és fehérebb leszek a hónál. Micsoda fehérség az, ami még a hónál is fehérebb. De erről szól a Zsoltár, hogy teljes tisztulást tud adni az Isten az ő szabadítása által. Ez tehát a megtérés, és ez a megtérés újra és újra előfordul az ember életébe, újra és újra az Istenhez tér. A másik fontos része ennek az ige szakasznak, hogy még valami olyasmit kér az Istentől, ami egészen különleges a 12. versben. Ezt mondja, tiszta szívet teremts bennem. Az Istennek a teremtő hatalmát hívja segítségül. Nem kevesebbre van szükség a bűntő szabadításnál, mint a teremtő hatalomra, ami az Istené. És a kérés második része pedig így hangzik, és az erős lelket újítsd meg bennem. Mi lehet ez az erős lélek, ami megújul az emberben? Vagy mi az a 13. versben, ahol szintén említi, hogy ne vessel engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem, itt már be is azonosítottuk. Tehát az erős lélek maga a szent lélek. A szent lélek segítségével lehetséges a bűnből való teljes. Bankó Zsuzsának a Boldogság törvénye, vagy Bibliai etika című könyvéből egy rövid részletet szeretnék felolvasni, miben is áll a Szentléleknek a munkája, amikor az embert a megszentelődés folyamatában a bűnéből tisztogatja. A 169. oldalról olvasnék egy rövid részletet. Az, hogy miképpen öldökölhetjük meg a test cselekedeteit a lélek által, az ige így világítja meg előttünk. Isten munkája bennünk mind az akarást, mind a cselekvést az ő jó kedvéből. Itt tehát idézi a Filippi beliekhez írt levél 2. fejezetének 13. versét. Tehát Isten az, aki munkája bennünk az akarást is, és a véghez vitelt is. Ezután elmondja ez a szakasz azt, hogy hogyan történik ez a munkálás, és azt mondja, hogy a Szentlélek először mindig az akarást munkálja bennünk, ami azt jelenti, hogy világosságot és késztető ösztönzéseket ad nekünk a jó melletti döntéshez. Tehát erről olvastam, hogy a Szentlélek teszi azt, hogy világosságot ad, rámutat a bűnre, amit itt Nátán próféta cselekedett a Szentlélek által, hogy rámutat a bűnre, és nem áll meg itt, hogy rámutat a bűnre, hanem ő még ösztönzést is ad, hogy szabadulni akarjunk ettől a bűntől. Ez tehát az, amikor munkálja az akarást és a véghez vitelt. De egy nagyon érdekes részre hívja fel még itt ez a könyv a figyelmet. Ezt mondja, az első lépés után a Szentlélek nem munkálkodik magasabb szinten bennünk, addig, amíg be nem várja személyes döntésünket. Nagyon érdekes ez, hogy a Szentlélek
úgy munkálkodik, hogy mindig megvárja, hogy mit válaszolunk az ő segítségére. És csak akkor lép tovább, hogyha mi igennel válaszolunk, hogy igényeljük azt, hogy ő segítsen. És hogyha mi nem igényeljük, akkor ő tapintatosan visszahúzódik. Viszont, hogyha mi megragadjuk az ő segítségét, ha megragadjuk azt a mentőkötelet, és igényeljük a szabadítást, akkor ő tovább munkálkodik egészen addig, míg a bűn útja helyett, ami olyan, mint egy kanyon az ember életében, egy bejáratott út, míg azt eltörli, és bejáratott útként a jellembe írja az Isten törvényét. És az lesz már a megszokott út, és a hamis út az pedig eltöröltetik. Még ilyenkor is van kisiklás, amikor rossz útra térünk, de erről szólt a Dávid Zsoltár, hogy akkor mi a teendő, hogy az Istenhez menjünk, és kérjük az ő szabadítását teljes őszinteséggel. A harmadik rész, amit szeretnék kiemelni ebből a Zsoltárból, az 51. Zsoltárból, ez pedig a 15. versben így olvasható: Hadd tanítsam a bűnösöket a te utaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád. Úgy találom, hogy a Zsoltárnak ez egy csúcsa. Eddig kérte azt, hogy tisztítsa meg őt, vagyis a megtérés folyamatát indítsa el az életében, a bűnnel szembefordítást. Ezután kéri, hogy teremtsen benne új szívet, újítsa meg az Istennel való kapcsolatát a Szentlélek segítsége által, és ezután pedig még tovább lép, kéri azt, hogy az engedelmességet is adja meg az ő életében a Szentlélek segítségével, de nem áll meg még itt sem. A folyamat csak akkor teljes, ha eljut erre a csúcsra is, amit a 15. versben olvastam, hogy másoknak is szeretné ezt a bizonyságot elmondani, ahogyan ő megszabadult, annak a bizonyságát. Dávid egy király volt, és ha egy király vétkezik, ha egy király bűnt követel, akkor természetes, hogy az alattvalói figyelik az ő életét, és az ő bűnét is látják. Elég csak egy amerikai esetre gondolnunk, ami a közeljövőben történt. Hogyha ilyesmit tapasztalnak az emberek, akkor úgy gondolják, ha a király megteheti, megtehetem én is. De Dávid éppen mert ismeri az emberi természetet, hogy vagy életillata életre, vagy halálillata halálra az, ahogyan cselekszik, ezért Zsoltárban örökítette meg azt, ami az ő bűnbánati Zsoltára. És ezeket a zsoltárokat nem is felolvasták, hanem elénekelték az Isten tiszteletek alkalmával is, de nem csak itt, hanem elénekelték a zsoltárokat akkor is, amikor egybe gyülekeztek a főurak, és zsoltárokat énekelve dicsőítették az Istent. Elég csak arra gondolnunk, hogy Jézus, amikor az olajfák hegyére ment, és onnan elindult a küzdelme után, ő is zsoltárokat énekelt, és azzal bátorította a körülötte levőket. De a Zsoltárnak, az éneknek más szerepe is van, ahogyan olvastuk itt, tehát bizonyságtevő ereje van, tanítja a bűnösöket arra, hogy hogyan lehet szabadulni a bűnből. És azt hiszem, hogy nekünk is egy nagyon szép tanítást adott itt a 51. Zsoltár által Dávid a kiútra, hogy hogyan lehet megszabadulni a vétek a bűnkovászától. A megszentelődés folyamatára utal tehát ez a 7 napig tartó ünnepségsorozat, és ez alatt a 7 nap alatt tűzáldozatot kellett bemutatni, ahogyan ezt az alapigénkben, Mózes 3. könyvében olvastuk. A 7 a teljesség száma a Szentírásban mindenkor, ami az egész életfolyamatnak a jelképe, tehát egy hosszantartó, kitartó küzdelmet kíván. A tűzáldozat bemutatásának is jelentősége volt, ahogyan olvastuk, hogy tűzáldozattal kellett 7 napon át az Isten elé menni, a tűznek is jelképes értelme van a Szentírásban, a tűz a megtisztítás, a megtisztulásnak a jelképe. A 7. napon pedig munkaszüneti napot tartottak, így mondanánk mi,
a mi fogalomtárunk szerint az első és hetedik nap munkaszüneti nap volt, közben pedig fél ünnepnek számított a közbeeső néhány nap, amikor az asszonyok főzhettek, de egyébként semmiféle munkát nem lehetett végezni, kenyérkereső munkát, de a főzés az megengedett volt. Viszont a hetedik napon, ezen a munkaszüneti napon ismét összegyülekeztek, ez Nisán 21-ére esett, és ekkor egy nagy öröm ünnep zárta le ezt a zarándok ünnepet. Jelképezte ez azt, hogy a hetedik napra virradóra keltek át a Vörös-tengeren, és akkor történt meg a teljes szabadulás. Látták, hogy az üldözőiket elnyelik a habok, ők pedig kiszabadultak Mózes vezetésével az ellenség kezeiből, az üldöző egyiptomi fáraó kezéből. Tehát egy szabadulás ünnep jelképe is volt, a teljes szabadulásé, ami megnyitotta az életüket Kánaán felé, a szabadulás országa felé. De jelképezi ez, ahogyan most már beazonosítottuk a hívő életnek is a beteljesedését. Mózes második könyvének 15. versében, 15. fejezetében olvashatjuk azt a dicsőítő éneket, amit ekkor énekelt a nép, Miriam és Mózes vezetésével, dobokkal kísérve, és ugyanez, mint egy párhuzamosa elhangzik Jelenések könyve 15. fejezetében is. Tehát a Biblia elején és a Biblia végén ugyanez a Zsoltár, ez a himnikus ének ismétlődik meg. Itt Jelenések könyve 15. fejezetében azt olvassuk, hogy egy üvegtenger partján áll egy nagy sokaság, és ott az üvegtenger partján éneklik Mózesnek az énekét, a szabadulás zsoltárát. Ez az üvegtenger úgy néz ki, mintha tűz lángjai csapnának fel belőle, mintha tűzzel elegyített lenne. És hogyha már tudjuk, hogy minek a jelképe a tűz, hogy az a próbák, a küzdelmek, a nehézségek jelképe, a megtisztulás, megtisztítás jelképe, akkor tudjuk, hogy kik lehetnek azok, akik a tópartján állnak. Ők azok, akik győztek az életükben a kovász, a bűn felett, akik megszabadultak a bűntől az Isten segítségével. Ők azok, akik a bárány jegyeseivé lettek a keresztségben, és ők a bárány menyasszonya. A hetedik nap az első zarándok ünnepnek a záró alkalma volt, ami a hívő élet diadalára mutat. És előre mutat a bárány mennyegzőire is, aminek egy másik nagyon szép dicsérő éneke található Jelenések könyve 19. fejezetében. Ez is a címe ennek a rövid szakasznak, hogy a bárány mennyegzője. Lapozzunk tehát befejezésül Jelenések könyve 19. fejezetéhez, és nézzük meg, vessünk egy pillantást arra, hogy milyen is ez a bárány mennyegzője. Kik vannak jelen a bárány mennyegzőjén? Elnézést. Jelenések könyve 19. fejezetében a hatodik verstől a kilencedikig terjedő verseket olvasnám fel. És hallám, mint nagy sokaság szavát, és mint egy sok vizek zúgását, és mint egy erős mennydörgések szavát mondvám. Alleluja! Mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a bárány mennyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcs, mert a fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedetei. És mondanékem, írd meg, boldogok azok, akik a bárány mennyegzőinek vacsorájára hivatalosak. És mondanékem,
Ezek az Istennek igaz beszédei. János tehát a látnok látja azt a dicsőítő tábort, akik a bárány mennyegzőjére hivatalosak. És kéri is tőle Isten, hogy pontosan jegyezzen le mindent, amit látott és hallott, mert ezek az Istennek igaz beszédei. Kik vannak jelen ezen az ünnepen? Kik vannak ott ezen a mennyegzőn? Arról olvasunk, hogy itt van a bárány. A bárány Jézus Krisztus. De itt vannak az angyalok is nagy sokasággal, és dicsőítik az Istent. Rajtuk kívül azonban még valaki itt van. Ő pedig a vőlegénynek a menyasszonya. Ki lehet ez a menyasszony? A menyasszony, az asszony a Biblia jelkép világában a hívő embereknek a jelképe. Azok, akik az Istennel szövetséget kötöttek. Nagyon érdekesek ezek a jelképek, mert bemutatja azt, hogy a bárány már réges-régen elkészült a mennyegzőre. De valaki még váratja magát. Valaki még készülődik. Milyen igaz ez a világi életünkben is, hogy ki az, akit a leghosszabb ideig kell öltöztetgetni, cicomázni, készíteni, hogy elkészüljön a mennyegzőre. Hát a mennyasszonya az, akit legkésőbb tudnak csak bevezetni, mert olyan hosszú ideig tart még a haját, a ruháját, elkészítik. Vannak olyan helyek, ahol heteken át készülődik egy mennyasszony, míg teljesen elkészül és teljes pompájában be tud vonulni egy mennyegzőre. Itt is a Biblia ezt a jelképet használja. A vőlegény, a bárány már készen van, azonban a mennyasszony még fokozatosan készülődik. Így olvasom a 7. versben azonban, hogy megtörténik végre, és dicsőítő éneként hangzik fel, hogy a bárány mennyegzőn a feleség is elkészítette magát. Milyen ruhába öltözött fel a mennyasszony? Nagyon érdekes ez a jelkép, hogy a mennyasszony nem tudott volna felöltözni, ha nem kapott volna ruhát. Így olvasom a 8. versben, és adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba. Talán itt meg is állnék. Arról olvasunk tehát, hogy szükség, hogy adassék számára a ruha. Ő magától nem tudta volna felvenni ezt a ruhát. Minek a jelképe a fehér ruha, a megtisztított ruha? Ez az igevers azonosítja be ezt is a 2. részében, mert a fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedetei. Fehér gyolcsot, tiszta, ragyogó ruhát, igaz cselekedeteket magától nem tud felvenni az ember. Szükség, hogy adasson néki. És ezt teszi meg a bárány, felöltözteti, adja a fehér ruhát, megtisztítja, és olyan jellemruhába öltözteti az embert, amelyik méltó arra, hogy mennyasszonyként álljon ki benne. Azt olvastuk tehát, hogy minden készen van itt a mennyegzőm, elkészült most már a bárány is, elkészült a mennyasszony is, és dicsőítő énekben örvendeznek az angyalseregek is. Ez az Isten igaz beszéde, hogy lesz teljes elkészülés, lesz teljes szabadulás, és szívemből kívánom, hogy mindannyian elkészüljünk, átéljük ezt, és a megszentelődés folyamata után győztesként állhassunk ott, a bárány mennyegzőjén, fehér gyolcsba öltözötten. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket,

Kedves táborozók! Esti témasorozatunk első előadását fogom megtartani most, és ennek tulajdonképpen az egész előadás sorozatnak ez a címe, ami a mai esti előadásunknak is címe, hogy mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Ezt a mondatot, ezt a gondolatot Titus levelében találjuk meg, Titus levele második fejezetének 11. versében. Majd később szólni fogok arról nagyon-nagyon röviden, hogy milyen körülmények is indították Pál apostolt ennek a levélnek a megírására, miről is volt a háttérben, ami miatt megfogalmazta a levél gondolatait, de most mindenek előtt szeretnénk annak utána járni, hogy miért is tett gondolatai sorában ilyen kijelentést Pál, hogy mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. Mi is az üdvözítő kegyelme, illetőleg mi az, ami most megjelent, és korábban még nem volt ennyire nyilvánvaló és természetes, azt hiszem, hogy nagyon egyszerű rá a válaszunk. Megjelent közöttünk Jézus Krisztus, az Isten fia, a teremtő isteni személy. Itt élt közöttünk, és ráadásul elszenvedte minden ember helyett a bűn büntetését, hogy az embereknek az üdvösség útját megnyithassa. És ezáltal, hogy már túl vagyunk a megváltási terv legnagyobb eseményének a megvalósulásán, így nyilvánvalóan már egészen más szemszögből kell néznünk az Isten beszédét, az Isten igéjét és az egész vallási életet. Nyilván Pál itt valami olyan dolgot akart mondani, hogy most lett igazán teljessé az, amit az ószövetségi írások csak jövendölni tudtak, vagy érzékeltetni, vagy ábrázolni tudtak. Kijelent meg közöttünk, megjelent maga az Isten azért, hogy az embernek szabadulást szerezhessen. Máté evangéliuma első fejezetében, amikor a Jézusról szóló híradást olvassuk, Máté evangéliuma első fejezetének 23. versében, Gábriel angyal a következő képen szól, idézve egy ószövetségi proféciát, így meg is találjátok a Bibliában a vers alatt ilyen apró kis betűkkel, hogy Ézsaiás 17. fejezet 14. verse. Tehát innen idézi Gábriel angyal a proféciát, hogy ez teljesedett most be, és következőképpen hangzik, ímé a szűz fogan méhében, és szül fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, ami azt jelenti, velünk az Isten. Tehát az, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, ez tulajdonképpen az bizonyítja, hogy velünk az Isten, nem hagyta magára az Isten az emberiséget, mert egy asszonytól fog megszületni az Isten. Ugye itt rögtön egy nagy probléma vetődne fel, ha az ember nem ismerné a Szentírás, hogy ilyen hogy lehetséges, hogy Isten születik egy közönséges embertől. Tehát innen is láthatjuk, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy Isten nem tehette azt, és nem is lett volna értelme, hogy férfiú indulatából szülessen meg a megváltó, a világ megváltója, hiszen emberek közül senki nem élhetett volna olyan életet, hogy bárki helyett bármilyen jóvátételt megtehetett volna. Az emberiséget csak maga az Isten menthette meg személyesen. De hogyha mondjuk nem embertől születik Isten, hanem csak úgy megjelenik a Földön, mert ezt is megtehette volna az Isten, hogy mondjuk megjelenik Jézus felnőtt emberként, és elmondja a tanításait, és utána valamiképpen elrendezi a megváltást. Hát ez egy értelmetlen dolog lenne, mert hát akkor, hogyha az Isten mondaná el, akár ember formájában is, hogy nekünk hogyan kellene élnünk, és hasonló dolgokat tenne, de hát akkor könnyen mondjuk, hogy hát könnyű az Istennek beszélni onnan fentről, a királyi székből, hogy mi hogyan éljünk, hát lenne csak a mi bőrünkben. Tehát ez a kijelentése a Bibliának, hogy asszony fogant a méhében, és az Istentől fogant, nem embertől, ugye ez korábban jelenti ki az angyal Józsefnek, Jézus nevelőapjának, ez pontosan azt bizonyítja, hogy az Isten így gondolta el a megváltási tervet, hogy maga az Isten ugyanolyan emberré lesz, mint mi vagyunk, de közben személyiségében, énjében megőrzi istenségét. Mert a bűnből csak Isten tud szabadítani, de hogy bűntelen életet is élhetnénk mi bűn által megrontott természetű emberek, az pedig az Isten emberként bizonyította be.
Nos, megjelent az Isten dicsősége közöttünk, és így mondja ugye a profécia, hogy az ő neve neveztetik Immanuelnek, ahogy ezt Ézsaiás könyve 7. fejezetében is olvashatjuk, azaz, hogy velünk az Isten. Miért jelent meg Jézus Istenként? Mi volt Jézus elsődleges feladata? Az ő küldetésének az első és fontos része mi volt, hogy ő megszületett közönséges kisgyermekként Betlehemben? Nos, Jézus tulajdonképpen egész földi életével, amíg itt élt a földön, ugyanolyan körülményeknek és lehetőségeknek kiszolgáltatva, mint aminek mi vagyunk kiszolgáltatva, kivéve azt az egyetlen dolgot, hogy bűnt maga soha nem követett el még gondolatban sem, de ez nem automatikus volt az ő részéről, erről a Biblia világos tanúbizonságot tesz. Az, hogy ő megjelent ilyen közönséges emberként, az bizonyította be, hogy milyen az Isten, ha ember lenne. Jézus nagyon sokszor hivatkozott erre, például a búcsú beszédeiben, amikor az egyik tanítvány mondja néki, hogy Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és mi hiszünk neked. Akkor azt mondja Jézus, hogy ennyi idő óta veletek vagyok, és mégis azt mondod, hogy mutassam meg az atyát. Aki engem látott, látta az atyát. Jézus világosan bemutatta és elmondta nagyon sokszor, hogy azok a csodatettek, azok a nagy dolgok, amiket ő megcselekedett, azok semmi nem az ő saját elgondolásából vagy akaratából születtek, hanem mindenben az atyának engedelmeskedett. Az atya az, aki Jézuson keresztül bemutatta az emberek iránt a szeretetét. Bemutatta, hogy az atya semmi rosszat nem készített az embernek. Az atya tökéletesen szereti még a bűnben elesett embert is, hiszen a saját fiát küldte el, hogy helyreállítsa azt az istenképet, amit valaki elrontott. Jézus bemutatta a magatartásával, az emberek nyomorúságához való viszonyulásával, a gyógyításaival, a bátorításaival, a tanítványok felé gyakorolt nevelésével, az egész életével azt mutatta be, hogy az atya mennyire együtt tud érezni velünk, mennyire együtt tud működni az emberrel, akkor, hogyha az ember is megteszi a feltételeit annak, hogy együtt működhessen vele a mennyei atya. És mindezt úgy tudta megtenni Jézus, akiről azt állítják nagyon sok helyen a bibliai ígék, hogy ő ugyanolyan terheltséggel élte itt a földön az életét. Az, hogy ő bűntelen volt, például a zsidókhoz írt levél 5. fejezetében azt olvassuk róla, hogy testének napjaiban esedezésekkel, könyörgésekkel, erős kiáltással kérte a mennyei atyát, hogy szabadítsa meg a bűn testéből. És csak így volt tökéletes, másképp nem lehetett volna ő sem az. Nem törvényszerű volt, hogy Jézus ezt a minta életet be tudta mutatni. Jézus bemutatta, hogy az atya önzetlen. Az atya az egész létét, az Isten az egész lényét oda szentelte az egész világnak, de ezen belül különösképpen az elbukott emberiségnek, akik pont ellene lázadtak fel. Ez az atya elve, a másokért élés alapelve. Az Istennek való engedelmeskedés alapelve, hogy Jézus maga mindig, minden tekintetben engedelmes volt a mennyei atyához, és ezzel szemben az a valaki, aki elferdítette az Isten képét, aki mindenféle gonosz szándékot és minden rosszat tulajdonképpen az Isten számlájára írt, az mit hirdetett meg, és mit gyakorol, és mit gyakorolnak a követői? Ugye a leghatalmasabb teremtmény, az angyalok legfőbb valakije volt Lucifer, a fényhordozó, aki pontosan ezt az alapelvet, a másokért élés alapelvét mondta ki károsnak, önzőnek, hiúnak, és azt mondta, hogy az az igazi boldogság, amikor egy ember a saját boldogságát munkálja. És ha másik embert is a saját boldogságának a munkálására bíztat, persze ez addig vezet, hogyha jól belegondolunk, ameddig eljutott mondjuk az egyik legmodernebb társadalom, a mai Amerika társadalom, amiről egy újságíró a következőket jegyezte meg, ugye Amerika szabadság országa, és azt mondta, hogy
Hát Amerikában egy ember szabadságának már csak egy másik ember szabadsága korlátja. Tehát nyilvánvalóan, hogyha valaki csak az önmagáért él, és csak saját magának él, az csak úgy tudja teljes értékben érvényre juttatni, hogyha valakit helyette vagy mellette eltipor. Ez másképp nem működik. És ennek lett a következménye a bűn, ennek lett a következménye a betegség, a halál, és minden rossz, ami a gonosztól származik, és akkor ráadásul nyilván vallási köntösben, mert ez is egy érdekes kijelentés Pál apostoltól a korintusiaknak írja, hogy nem is csoda, hogy hamis apostolok tűnnek fel itt-ott-amott, mert még maga a sátán is világosság angyalaként jelenik meg. Ez is egy óriási félreértés az emberi világban, és még a vallásos világban is, és sokszor úgy gondolják, hogy hát akkor ez nem lehet az ördögtől, mert mondjuk valaki meggyógyult, vagy ez nem lehet az ördögtől, mert hát micsoda szeretet van ott, és nem figyelik meg, hogy a szeretet mögött mennyi önzés van, mennyi dicsvágy van, mennyi egyéb dolog van az úgynevezett szeretet mögött, amelyik nem egyezik meg az Isten akaratával, amelyik nem az igazi másokért élés és az igazi alázat magatartását képviseli. Két igét szeretnék szemben állítani a két nagy hatalom közötti lelki küzdelmet bemutatandóan. A Filippi beliekhez írt levél második fejezetében, ami üdvözítőnkről, Jézus Krisztusról a következőképpen fogalmaz Pál apostol szintén. Tehát a Filippi beliekhez írt levél második fejezetének 5. versétől olvasom a következőket. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is. Aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Azt hiszem, ez az ige is többek között teljesen világosan elénk tárja, hogy ez az isteni alapelv valósult meg Jézus életében. Ő nem csak, hogy megalázkodott, nem csak, hogy leereszkedett, azért ebbe egy picit próbáljunk belegondolni, ha nem is tudjuk 100%-ig felfogni. A világ teremtője, aki a világ mindenség el nem bukott lényei között, ünnepelt helyen ott van a mennyben, minden gondtól, betegségtől, mindentől mentesen, ott hagyja ezt a dicsőséget. És eljön, és egy tehetetlen kisgyermekként megszületik egy földi édesanyától. Ez önmagában micsoda áldozat, nem? Mondjuk ezt szembefordítjuk a magunk kis dédelgetett kacatjaival, amik tönkreteszik az életünket, legyen az egy rossz szokás, vagy bármi más, vagy önérzet, vagy bármi. Hogy nekünk valamiről le kéne mondani, ugye? Mert az, aki mondjuk nem ismeri a Bibliát, annak semmiről nem kell lemondani, ez úgy él, az se, amit akar, ugye. Én is nagyon sokszor gondoltam erre, hogy mikor kezdtem ismerkedni a Bibliával, kár volt nekem megismerni, mert amíg nem ismertem, addig még sok mindent csinálhattam, ami úgy kedves az embernek. Hol van a mi úgynevezett dédelgetek dolgaink, amiket érezzük a bibliai igéit olvasva, hogy ezeket el kéne hagyni? Hol van ahhoz az áldozathoz képest? Ugye, hát milyen áldozat az részemről, hogy lemondjak mondjuk a dohányzásról? Áldozat? Hát ha nem mondok le, akkor bele fogok pusztulni. Még rosszabb eset, hogy az, aki velem él, az hal meg előbb. Mert mindig arra károsabb. És ugyanígy az ital. Persze az italba is bele lehet halni. De tudjuk, hogy hány családot nyomorított meg, hány gyereknek az életét nyomorította meg az ital. Az Isten csak olyan dolgokat akar elvenni tőlünk, amik előbb-utóbb a halálunkat vagy mások halálát okozzák. Tehát ezt láthatjuk, hogy az, aki teremtette a világot, az annyira megalázkodott, hogy ugyanilyen ember lett, és nem állt meg itt. Nem tekintette előnynek, hogy ő az Istennel egyenlő, megőrizte az egyenlőségét az Istennel, de nem tekintette előnynek, nem tekintette zsákmánynak, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem még tovább ment az alázatban, olyan mélységig ment, hogy magára vette a világ bűnterheit, minden ember, minden egyes ember bűnét, és a bűn büntetését szenvedte el értünk. Ezzel szemben mit mond az angyalfejedelemről, Luciferről, a valamikori angyalfejedelemről az ige? Ézsaiás könyvéből olvasom az egyik jelentést, Ézsaiás könyve 14. fejezetében. Figyeljük meg, hogy homlok egyenest más a magatartás. Ézsaiás könyve 14. fejezetében a 12. verstől írja
a próféta, miként estél alá az égről, fényes csillag, hajnalfia? Levágattál a földre, aki népeken tapostál. Holott te ezt mondtad szívedben, az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze éjszakon. Fölibök hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a magasságoshoz. Az alázat teljes hiánya. A másokért élésnek még a csírája sem található meg ezekben a gondolatokban. Tehát itt látjuk a két nagy alapelv összeütközését, és pontosan ezért Jézus Krisztus földi megjelenése, élete és különösen kereszt áldozata üdvözítő kegyelem minden ember számára. Hiszen ettől az alapelvtől, ami, valljuk be őszintén, kisebb-nagyobb mértékben, de sajnos inkább nagyobb mértékben, mint kisebb mértékben, mindegyikünk zsigereiben ott van. A versengés, az önérzet, a sértődés. Ugye még mielőtt valaki mentegetőzne, hogy kérem, én nyugodt természetű ember vagyok, tegye fel a kezét, aki még soha nem sértődött meg egyáltalán. Ugye? Vagy bármi más dolog, ami az én felmagasztalása és a másik ember ellenében történik. De tudunk mi szeretni, tényleg tudunk szeretni, de akkor, hogyha tetszik nekem az illető, akkor, hogyha kapok tőle valamit, akkor tudok. Szóval annyira kiszámított még a szeretetünk is. Ugye van igazságérzetünk, de éppen Ézsaiás próféta mondja a könyve vége felé, hogy minden mi igazságunk szennyes és megfertőztetett ruha. Önzéssel fertőzött még az igazsága is az embernek. Ilyen állapotból csak az üdvözítő kegyelme az Istennek menthette meg az embert. Igen, az Isten eleve így gondolkodott, már akkor így gondolkodott, amikor még el sem követte az ember a bűnt, amikor még be sem engedte a világba a bűnt, és Mózesnek is így mutatkozik be, ezt is szeretném fellapozni, hogy itt is lássuk, hogy az Isten dicsősége és az Isten jelleme az mennyire különbözik az önzés jellemétől, az önmagáért élés, a versengés szellemének jellemétől. Mózes második könyve 34. fejezetében Mózes könyörög az Úrnak, miután ja, a nép sajnos nem várta meg türelemmel Mózes hegyen tartózkodását, és megépítette az aranyborjút, és hát Mózes egyre inkább érzi, hogy mennyire erőtelen, és mennyire semmi ő ahhoz, hogy ezt a népet valamiképpen vezesse, és ahhoz, hogy ő be tudja tölteni az Isten küldetését. Látjuk, Mózes nem önmagáért aggódott, és nem a saját énjével foglalkozott, hanem a rábízott emberekkel foglalkozott, akik keményen ellene lázadtak, és az Isten ellen lázadtak. És kéri az Istent, hogy mutassa meg az ő dicsőségét, mert ha az Isten megmutatja Mózesnek az ő dicsőségét, akkor ettől a dicsőség látványtól, az Isten üdvözítő kegyelmének a szemlélésétől Mózes rögtön erőre kaphat, és elvégezheti azt a szolgálatot, amit az Isten kijelölt a számára. És figyeljük meg az Isten, hogyan mutatkozik be Mózesnek. És az Úr, elnézést, a Mózes második könyve 34. fejezetének 6. versétől olvasom. És az Úr elvonult ő előtte, és kiáltott. Az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. Aki irgalmas marad, ezer íziglen, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt. De nem hagyja a bűnöst büntetlenül. Itt rögtön szeretnék helyesbíteni, akik előtt Biblia van, bizonyára látják, és akik még nem tudnak róla, hogy ez így van, most szeretném mondani, hogy a bűnös szó dőlt betűvel van írva. Most nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy mit jelent ez a Bibliában. Ez fordítói kiegészítés. Tehát az eredeti héber szövegben egyáltalán nem szerepel a bűnös szó, hanem az eredeti héber szövegben még csak nem is az van, hogy a bűn nem hagyja büntetlenül a bűnt, hanem egy valami ilyen kifejezés van, hogy nem marad következmények nélkül a bűn. Tehát nem marad következmények nélkül a bűn, ami annyit jelent, hogy vagy embernek, vagy az ember helyett valakinek. De a bűn zsoldját, a halált le kell fizetnie. Tehát itt is látjuk, hogy az Isten szeretete, irgalma, megbocsátása, az tökéletes.
az ellene lázadó zsidókkal kapcsolatban így nyilatkozott az Isten Mózesnek, hogy irgalmas, kegyelmes, és ezerszer megbocsát. De nem hagyhatja következmények nélkül a bűnt. Itt most már a nagy kérdés, ami számunkra, hogy az Isten üdvözítő kegyelme megjelent minden embernek, ugye ez párhuzamos, ez az isteni megnyilatkozás János evangélium a 3. fejezetének 16. versével, amit Jézus mondott Nikodémusnak, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz ő benne, el ne veszem, hanem örök élete legyen. Igen, ahhoz, hogy mi a miénk lehessen az Isten üdvözítő kegyelme, hogy ez ne csak valamiféle szólam legyen, vagy valami olyan szó, amit illik megtanulni, aztán valóban helyére tenni, hanem az működjön az életünkben, ahhoz nekünk igazi hitre kell jutni. Ahhoz nekünk valami olyan szemléletmódra kell jutni, vagy inkább így mondom, hogy olyan viszonyulásra kell jutnunk az Istennel kapcsolatban, hogy mi a maga helyén értékeljük ezt a hatalmas áldozatot. Hogy amit nekünk kellett volna elszenvedni, azt helyettünk Jézus elszenvedte a keresztfán, hogy mi ne úgy gondolkodjunk a bűnről, ahogy eddig tettük. Nos, szerezzük a könyvből, amit már

13. oldalról. Isten félre ismerése miatt sötétség borult a földre. Ahhoz, hogy e sötét árnyakat eloszlassa a fény, és a világ visszatérhessen Istenhez, meg kell törni Sátán megtévesztő hatalmát. Ezt azonban kényszerrel nem lehet véghez vinni. Az erőszak alkalmazása ellentétes Isten kormányzásának elveivel. Isten csupán szeretetből fakadó szolgálatot kíván, szeretni pedig nem lehet parancsra. Elnézést. Igen, a szeretet nem szerezhető meg sem erővel, sem tekintéllyel. Szeretetet csak szeretet ébreszthet. Istent ismerni annyit jelent, mint szeretni őt. Be kell mutatni jellemét, mint Sátán jellemének ellentétét. Ezt az egész világ mindenségben csupán egyetlen lény tudta megtenni. Csak az ismerheti meg Istent, aki az ő szeretetének mélységét és magasságát ismeri. A sötétség után az igazságosság napjának kell felragyognia, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt. Hát én azt hiszem, hogy itt láthatjuk már ebből a mózesi bemutatkozásból, ahogy bemutatkozott az Isten, János evangéliumában, hogy fogalmaz maga Jézus, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, és a sok más bibliai igehely fényében is azt látjuk, hogy Isten így gondolta el a megváltás tervét, amikor mi személyes közösségre kerülünk ezzel a valakivel, aki értünk személyesen emberré lett. Ha mi eljutunk arra meggyőződésre, és ez csak is a Biblia igéinek mind mélyebb megértése révén tehetjük meg, ha eljutunk arra meggyőződésre, hogyha egyedül engem menthetett volna meg Jézus, akkor is megtette volna ugyanezt az életet. Mert én azt a veszélyt érzem, amikor sokat emlegetjük, igaz ez a kijelentés, hogy a világ összes bűnét magára vette Jézus. Ha az összeset magára vette, akkor én nekem olyan pici abban az összesben az én részem, nem? De amikor ezt lebontom a saját életemre nézve, és belátom azt, hogy ő a helyembe lépett, és helyettem és értem tette meg azt, amit megtett. Később a 16. oldalon csak egy rövid mondatot szeretnék olvasni. Mint emberfia, az engedelmesség példáját adja nekünk, Isten fiaként pedig erőt ad, hogy engedelmeskedhessünk. Tehát Jézus emberfiaként bemutatta, hogy emberileg, csak emberileg, Isten nélkül hiába is próbálunk engedelmeskedni, mert az úgyse fog menni. De Jézus ezért jelentette ki számtalanszor, hogy ő semmit nem cselekszik magától. Ha ő valamit cselekszik, akkor a mennyei atya cselekszik ő benne. Nem hivatkozott és nem is támaszkodott a saját isteni lehetőségeire. Nem tekintett zsákmánynak, hogy Istennel egyenlő. Tehát emberként bemutatta, hogy engedelmeskedni lehet az Istennek. Na de Istenként pedig azt bizonyítja, hogy neki van hatalma, ha mi megengedjük, hogy belépjen az életünkbe. Neki van ereje és van hatalma legyőzni a bűnt. Nekünk nincs. Bármennyire jó szándékú egy ember, bármennyire ismeri a Biblia kijelentéseit, ha ez a személyes kapcsolat, ez valahogy olyan formai, olyan vallásos, így mondanám. Tehát, hogy a templomban, imaházban, vagy mondjuk itt a táborban megértek valamit, de aztán úgy valahogy elröpül, meg elszáll. Nincs valami gyakorlati és állandó kapcsolat az embernek, akkor tulajdonképpen nem fog működni a dolog. Mert az emberi megromlott természet, a körülmények, a bármilyen más dolog, betegség, öregség, meg sorolhatnék itt kifogásokat, amiket sajnos sokszor sorolunk, hogy miért nem tudunk tökéletesek lenni, ezek mind-mind sorra meghiúsítják az ember jó terveit és jó szándékú törekvéseit. Ugyanakkor azt már egy kisgyermek is tudja, hogyha egy gyermek megérti, hogy szívből engedelmeskedni sokkal könnyebb. És hogyha ráadásul valaki a szívébe beengedi azt a Jézust, aki ad is erőt ehhez az engedelmességhez, akkor ez az engedelmesség, ez nem olyan teherré válik az ember részéről, ez nem megkötözöttséggé válik. Nem tudom, hogy kinek milyen tapasztalata van. Én, amikor elindultunk ezen az úton, nagyon sokszor kaptam a barátaimtól a fejemhez, hogy na, neked már ez se szabad,
neked már az se szabad, neked már semmit se szabad. Szóval én csak ezt látják az embernél, és hát nem győztem magyarázkodni, hogy hát ez nem egészen így van.

0: Hát én így döntöttem, és én tényleg egyetértek ezzel. Amit nem úgy dönt az ember belülről, az tényleg csak úgy történik, hogy ez se szabad, meg az se szabad. De Isten fia azért lett emberré, hogy mint Isten bebizonyítsa, hogy ad erőt ahhoz, hogy engedelmeskedhessünk. Aztán később még azt olvassuk, hogy Krisztussal úgy bántak, ahogy velünk kellene, azért, hogy mi olyan bánásmódban részesülhessünk, amilyent ő érdemelt. Ezen is érdemes elgondolkodni ezen a mondaton. Később a könyv vége felé, ahol már Jézus áldozatáról van szó, és a történéseket nagyon hitelesen ábrázolja ennek a könyvnek a szerzője, a 633. oldalon, a 664. oldalon, elnézést, a 664. oldalon a következőket olvassuk, hogy mit is jelentett Jézusnak ott a Golgotától kezdve, de különösen a keresztfán, a bűnterhének az elhordozása. Mit jelentett a megszégyenítésen és a fizikai fájdalmon túl, a következőképpen próbálta érzékeltetni a könyv szerzője. Sátán kegyetlen kísértéseivel kínoszta meg Jézus szívét. A megváltó nem tudott átlátni a sír kapuin túlra. A reménység nem tárta Krisztus elé a képet, amint győztesként jön elő a sírból, nem beszélt neki arról, hogy az atya majd elfogadja áldozatát. Attól félt, hogy a bűn olyan súlyos Isten szemében, hogy örökre elszakítja őt az atyától. Krisztus azt a lelki kínt érezte, amit a bűnösök éreznek majd, amikor az irgalom nem könyörög többi a bűnös nemzetségért. Az atya a bűn feletti haragját Krisztusra, az emberek helyettesére öntötte ki. A bűnnek ez az érzete olyan keserűvé tette azt a poharat, amit Isten fia kiívott, hogy összetörte szívét. Tehát ezt a borzalmat és ezt a fájdalmat érezte át és élte át Jézus, amit semmilyen film, semmilyen festmény, semmilyen drámajáték nem tud kifejezni. Ezért tiltotta meg Isten világosan és szigorúan már a második parancsolatban, hogy ne készíts faragott képet. Hiszen ezt csak lelkileg lehet megérteni. Jézus szenvedése, fizikai szenvedése eltörpült. Emögött a lelki szenvedés mögött. Hogy ő neki azzal a tudattal kellett elszenvedni a halált, hogy lehet, hogy nincs visszaút. Mert Jézus nagyon jól tudta, hogy a bűn igazi büntetése az lesz majd, amikor végleg megsemmisülnek azok, akik nem akartak szakítani a bűnnel, akik nem vették igénybe az Isten üdvözítő kegyelmét. Azt is olvastuk itt a Tituszhoz írt levélben, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Tehát nem csak azt mondja, hogy megjelent nekünk hívőknek, nem csak azt mondja, hogy nektek, Titus és a gyülekezetnek, hanem azt mondja, hogy minden embernek megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. Nos, Római Levél 5. fejezetében, a 18. versben, talán ezt érdemes is fellapoznunk, hiszen a Római Levélből két igét is szeretnék ezzel kapcsolatban idézni, hogy ezt máshol is világosan így tárja elénk a Szentírás. Tehát a Római Levél 5. fejezetének 18. versében ezt olvassuk, hogy itt a szöveg előzménye ennek a igeversnek annyi, hogy Ádám által, egy ember által jött be a bűn a világba, és ezáltal mindenekre elhatott, hiszen mindenki vétkezett. De utána azt mondja, hogy Krisztus által a kegyelmi ajándék is elhatott minden emberre, és ezt bizonyítja még egyszer a 18. versben, bizonyára azért, miképpen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat, azonképpen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása. De most szeretném feltenni a kérdést, hogy annak az embernek, aki nem hallott Jézus áldozatáról, vagy ha hallott, nem értette, vagy nem érdekelte, vagy elutasítja, és éli a maga ösztönös életét. Itt azt mondja az ige, hogy minden emberre. Ő rá hogyan hatott el? Igen egyszerű a dolog. A Biblia alapelve ez, amit már Ádámnak elmondott az Isten, hogy a bűn zsoldja a halál. Amely napon eszel a fáról, meghalsz. Amikor Ádám evett a fáról, meghalt? Nem. És miért nem? Nem mondott igazat az Isten? Vagy pedig? azért nem kellett meghalnia? Mert majd helyette Jézus elszenvedte a kereszthalált. A Biblia szöveg összefüggéséből ez nyilvánvalóan kiderül. Hogyha nem hatna el minden emberre az Isten kegyelme ilyen értelemben, akkor lényegében, ha valaki akár kisgyermek korában az első tudatos bűnt elköveti, azonnal meg kellene halnia. Az, hogy mi ilyen finom ételeket eszünk, és nem gondolunk rá, sokszor nem gondolunk rá, ezt egyedül Jézus áldozatának köszönhetjük. Hogy mennyire még ezt az eltorzult világot, amit már az ember torzított el, hogy Jézus áldozata tartja még mindig ébren. Most tényleg egy magyarországi dolgot hadd említsek. Volt itt ciánszennyezés Tiszában? Volt szárasság? Volt belvíz? És mégis volt gyümölcsünk? És mégis volt ételünk az asztalon? És sorolhatnám a dolgokat, hogy mi minden van, amiben nem is gondolunk bele. Ha Jézus nem hal meg a kereszten, ha nem vállalja ezt az áldozatot örök időknek előtte, akkor sokkal könnyebb dolga lett volna, most nagyon-nagyon idézőjelbe teszem az Istennek. Mert akkor az Isten azt mondja, elkövette a bűnt az ember is, kész. Akkor megsemmisül az emberiség is, megsemmisül Sátán is, befejeztük. Az Isten ezt nem tette. Azt mondta, ezt nem lehet. Az embereket meg kell menteni. Az embereket valahogy át kell vinni egy olyan világba, ahol már többet nem lesz bűn, fájdalom és szenvedés. De az Istennek nagyon nehéz dolga van, mert ebbe a világba csak úgy tud átvinni embereket, hogyha az emberek át akarnak menni. És még eddig még talán el is jutunk mi emberek, hogy át akarjunk menni ebbe a világba, hogy az üdvözítő kegyelem az át is formálja a mi életünket, majd az ige folytatása erre fog rámutatni. De amikor le kéne tenni dolgainkat, amikor el kéne hagyni dolgainkat, amikor le kéne mondani dolgokról ennek a célnak az érdekében, na ekkor elakadnak a dolgok. Mert akkor kimondjuk sorra az apró nemeket sajnos, mert ilyen a természetünk. A római levélben egyébként az egész levél a hit általi megigazulásról szól, és pontosan azért írta Pál apostol a rómabeli gyülekezetnek, hiszen ott Rómában, a fővárosban végül is úgy alakultak ki valószínű a keresztény gyülekezetek, hogy a jeruzsálemi ünnepekre feljáró zsidóság vitte el az örömüzenetet, és aztán ott nyilván pogányok, keresztények, illetve pogányok és zsidók egyaránt keresztényé lettek, és aztán amikor Claudius császár éppen a zsidók, keresztények elleni támadásai miatt kiűzi a fővárosból a zsidóságot, utána, amikor visszakerülnek a zsidók, akkor kisebbségbe kerülnek a gyülekezetben, és emiatt kell írni Pálnak, hogy pogányok és zsidók nehogy versengjenek egymással, mert hogy egyiküknek több a lehetősége, másikuknak kevesebb. És ugye ez a mai társadalmakra is nagyon jellemző, mert éppen így beszélgetés közben is szóba került, hogy vannak népcsoportok, akikre inkább jellemző a bűn, van akikre kevésbé, és hogy akkor hogyan és miképpen. Nincsen személyválogatás az Istennél. Ugye ez bent van a római levélben. És ezt nagyon tudatosan felépíti Pál apostol, hogy nincs különbség. Tehát nem az a lényeg egy ember megmentés szempontjából, hogy az az ember milyen mélyen van, mit örökölt, milyen körülmények között van. Semmit nem számít a képességei. Csak az számít, hogy akar hinni vagy nem. Hitre jut vagy nem. Az számít, hogy ezt a behelyettesítést, hogy helyébe lépjen Krisztus, és ő pedig Krisztus helyébe lépjen, ami annyit jelent a már olvasott szövegből, hogy be is kellene mutatni a Krisztus jellemét másoknak. Mert az az igazi vallásosság, amikor egy ember élete úgy alakul át, hogy már azok a jellemtulajdonságok jellemzőek ő rá, ami Istenre. Nos, mindjárt az első fejezetben ezt mondja Pál apostol az első fejezet 16. versében, mert nem szégyenlem a Krisztus evangéliumát. Mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidóknak először, meg görögöknek. Tehát pontosan ezt mondja, hogy teljesen mindegy, hogy valaki zsidó vagy görög. Ugye csak azért mondja zsidóknak először, mert rájuk bízatott az Isten beszéde, nekik nagyobb lehetőségük van ilyen szempontból, de ugyanakkor nagyobb a felelősségük is. De a görögök vagy a pogányok, őrőlük ír az első fejezetben, hogy ők a lelkiismeretük alapján lesznek megítélve. Tehát ő tud a lelkiismeret alapján úgy dönteni, hogy nem az Istent imádja, hanem a teremtményeket, a napot, az embereket, a tárgyakat, és a többi. Aztán egész a csúszomászókig megy le, ott le is írja egy szörnyű leírásban Pál apostol, hogy hova jut el az ember, amikor nem akarja a Teremtő Istent látni. De van olyan pogány, aki nem tud szinte semmit az Isten üdvözítő kegyelméről, de a lelki ismeretére hallgat, a szívére hallgat, és jól cselekszik, az pedig kárhoztatni fogja azokat, akik az írást ismerik, és mégsem cselekszik a jót, mert tudott hallgatni az Isten beszédére. Egyenlő eséllyel indul minden ember az üdvösség útján, és az Isten üdvözítő kegyelme egyenlő mértékben árad ki mindenkire, de nem egyenlő mértékben fogadjuk ezt a kegyelmet. Most még szintén a visszafelé vezető úton ott egy kisebb csoporttal beszélgettünk, és szóba került a predesztináció kérdése is. Most nem kell megijedni, nem fogok a predesztinációról külön előadást tartani. Vannak nagyon jó kazetták a predesztinációról, amit érdemes meghallgatni és olvasni is, római levelet különösen ebből a szempontból. A levél 8. fejezetében lényegében a 28-tól 32. versekig két dolgot tudhatunk meg az Istenről. Tehát megtudhatjuk azt, hogy az Isten, akikről látja előre, hogy szeretni fogják, azoknak az életében elrendeli, hogy ez és ez történjen. Tehát az Isten egyfelől előre lát valamit, másfelől pedig előre rendel. És ahhoz, hogy ebben a kérdésben mi tisztán lássunk, hogy mit jelent az, hogy valaki elhívott, és ki az, akit nem hívott el, vagy hasonló gondolatok, igen egyszerű a dolgunk, be kell helyettesítenünk. Mi az, amit előre lát az Isten, és nem rendel előre? Az az, hogy ki az, aki szeretni fogja. Ki az, akiről tudja, hogy szereti. És ki az, akiről tudja, hogy elindul ezen az úton, szereti, de aztán utána mégiscsak önmagát jobban szereti, vagy a pénzt, mint a gazdag ifjú jobban szereti, mint a Krisztus követését, és a többi. És akiről látja, hogy szeretni fogja, annak az embernek az életében gondoskodik elhívóról, elhívásról, gondoskodik arról, hogy az ember eljusson egy igazi megtérésre, gondoskodik arról, hogy az ember a megtérés után egy komoly, megszentelt életet éljen, és így eljusson az Isten dicsőségébe. Nem a magunk tehetetlensége és képességei azok a korlátok, amik minket eltávolítanak a mennytől, hanem a magunk döntése, hogy akarjuk szeretni az Istent, az igazságot, vagy nem. Mert az Isten beszéde és az igazság az egy és ugyanaz. Azt mondja Jézus a főpapi imában, amiről majd lesz előadás péntek délelőtt, hogy szenteld meg őket a te igéddel, a te igéd igazság. De miért vesznek el mégis sokan, hogyha az Isten üdvözítő kegyelme minden emberre kiterjedt? Ha minden emberre kiáradhatott az Isten üdvözítő kegyelme, Prédikátor könyve 8. fejezetében, a 11. versben olvasunk egy ilyen igét, hogy az emberek, mivel hamar a szentencia el nem végeztetik a bűn cselekvőjén, ezért az emberek szíve egészen arra van, hogy a gonoszságot cselekedje. Tehát mivel, hogyha elkövetjük a rosszat, azonnal nem következik be a büntetés, ezért van az ember, ezért veszi könnyen a bűnt az ember. És most gondoljunk bele, hogy ebből a szemléletből mi tudja kizökkenteni az embert. Hát egyedül az, hogyha ezeket a kis apró, mondjuk a dohányzást említettem, koporsó szegeket, mondjuk nem ilyen ártatlan dolognak tesszük, és nem humorizálunk vele, hogy hát majd, jó, hát most egy szeget megint előszedtem. Ugye? Nem, hanem ez komoly dolog. Ezért Jézusnak borzalmasan sokat kellett szenvedni. Hogy én ne úgy nézzek erre, hogy na, ez csak egy koporsószeg. Hanem lássam be, hogy az Isten ezért hagyta ott a mennyet, ezért élt minta életet, és ezért halt meg, és ezért támad föl, hogy nekem most feltámadott, és a mennybe ment Jézus segítséget adhasson a bűn feletti győzelemre. Ellenben, ha a szívünket éri, ha célba ér ez az üdvözítő kegyelem, ha mi nem vesszük könnyen a bűnt, ha mi nem nyugszunk bele a megrögzött rossz szokásainkba, a vágyainkba, amelyek ellenkeznek az Isten akaratával, ha mi belátjuk azt, hogy itt változtatni kell, törekedni kell mélyebb megismerésre, törekedni kell arra, hogy gyakorlatilag is hatni tudjon az Isten jelenlét az életünkben, mi lesz ennek az eredménye? Nos, itt szólnék arról, hogy kiknek is írta, illetve hát Titus, milyen munkaterületet birtokolt, amikor Pál írta neki ezt a levelet. Ugye hát kiderül a levélből, hogy a ciprusiaknak írta, illetve hát Titusnak írja, aki Cipruson szolgál. Titus egyébként egy olyan tanítvány volt, aki pogány származású volt, ezt megtudhatjuk a Galatákhoz írt levélből, és már egész Pál korai szolgálatánál megtaláljuk apostolok cselekedeteiben Tituszt, amikor együtt megy fel Jeruzsálembe a zsinatra, az első zsinatra Pál apostol, és ő megint csak azokat példázta, hogy nincs kivétel, és nincs ilyen fajta előny az Isten szemében, hogy valaki milyennek születik, és milyen népcsoporthoz tartozik. Ugyanakkor éppen itt olvassuk azt is, amit az egyik saját költőjük is ír, hogy ezek a ciprusiak, ezek resthasak. Ugye egy érdekes kijelentés, és úgy mutatja, hogy az ösztöneiknek élő, mi magunk előtt látunk ilyen nagy pocakos embereket, meg nem tudom, szóval ilyen nagyon léha és semmittevő emberek. Szóval ez valami súlyos kijelentés lenne, de nem előítéletről van szó, hanem arról van szó, hogy ezeket is tanítsad. Tehát nem azt mondja Titusnak, hogy ezek reménytelenek, szóban állj velük, meg ők nem érdemlik meg az evangéliumot, hanem pont ellenkezőleg. És figyeljük meg a szöveget, hogy hogyan mondja tovább. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, ezeknek a resthasúaknak is. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világban. Várván a boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését. Egy külön esti előadás lenne erről, de úgy gondolom, hogy a időhiány miatt ez ki fog maradni majd, és ezért szeretnék egy néhány szót szólni erről, tényleg csak néhány szót. Hogyha az Isten üdvözítő kegyelme célba ér a szívünkben, és gondoljunk bele, hogyha ezek a küzdelmeink, amik eddig esetleg kudarcot vallottak, és ezek a gyötrődéseink, amik megkeserítik az életünket, mert nem tudunk, érezzük, hogy nem tudunk igazán Isten útján járni, hogyha ezek helyébe egy isteni erő lép, mert személyes közösségre juthatunk a Szentlélek által Jézussal, és valóban engedelmeskedni akarunk az Isten törvényeinek, és nem olyan szeretet után áhítozunk, amelyik az engedelmességet csiszolja a mai kor követelményeihez, hanem hagyja ugyanolyan sarkosan és élesen, ahogyan azok meglettek fogalmazva. Amikor nem korszerűsíteni akarjuk az Isten követelményeit, hanem valóban úgy akarunk engedelmeskedni, ahogyan a Biblia szellemisége leírja, nem betűje, nem betű szerint, hanem a szellemisége szerint, akkor megváltozik az ember élete. Akkor figyeljük meg, hogy a hitetlenséget megtagadja, és a világi kívánságokat megtagadja az az ember, aki értékeli Krisztus üdvözítő kegyelmét, aki tudja, hogy nem ingyen váltott meg minket Jézus. Valóban ingyen váltott meg. Mi nem tudjuk jóvá tenni, mi nem tudunk fizetni érte. De nem volt olcsó ez a megváltás. Ez végtelen nagy árba került. Amikor az ember ezt megérti, akkor tud igazán mértékletesen, szentül és igazán élni ebben a világban. És én nem tudom, hogy akik itt jelen vannak, mennyit ismernek, vagy mennyit hallottak, mennyit olvastak a proféciákról. Ugye már említette az előttem szóló is, Béla is, hogy nagyon szép és nagyon jó kazettákat lehet kapni a profétikus kijelentésekről is többek között. De hát ugye, akik a Bibliát ismerik, mindnyájan tudjuk nagyon jól, hogy nem csak, hogy az utolsó történelmi időszakban élünk, hanem Jézus második dicsőséges eljövetele egészen a küszöbön áll, ahogy az idők jelei ezt mutatják a mi számunkra. És azt hiszem, hogy nekünk, akinek jogos reményünk lehet arra, hogy a mi életünkben meglátjuk ezt a hatalmas eseményt, a földi történelem legnagyobb eseményét, amikor beteljesedik véglegesen a megváltás terve, akkor egyáltalán nem mindegy, hogy feszültséggel várjuk ezt, vagy pedig valami Istentől szerzett és nyert békességgel a szívünkben. Feszültséggel a magunk rossz gondolatai és szokásai miatt, de azzal az igazi megnyugtató békességgel, hogy az Isten megígérte. Filippi levélben írja, hogy aki elkezdte bennetek ezt a munkát, elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig. És itt ugyanezt mondja Pál, hogy várvánom a boldog reménységet, és a nagy Istennek, a megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését. Amikor valakinek az életében teljessé lesz a szeretet, teljesé lesz ez a gyakorlatilag másokért élés magatartása. És az önzéséről, az öndicsőítésről, az szokás, rossz szokásokról igenis le tud szokni, és erőfeszítéseket tesz, hogy leszokjon, és közösséget akar vállalni Jézussal. Nem csak kéri az elkövetett bűnéért Jézus helyettes áldozatának a kegyelmét, hanem nem akarja többet elkövetni azt a bűnt. Eljut arra a szintre, hogy annyira gyűlöli azt a bűnt, hogy inkább meghalna, mint sem elkövetné. Annak az embernek boldog reménység lesz Jézus második megjelenése. Mert igaz, hogy Jézus ítélettel a kezében jön vissza a földre, hogy megítéljen gonoszokat és jókat egyaránt, na de az ítéletek között ott vannak a felmentő ítéletek. Ott vannak azok a papírok, amelyek biztosítják azt, persze ezt idézőjelbe teszem a papírokat, hogy mi mehetünk arra az újjáteremtett földre, és örökké élhetünk egy olyan világban, amit emberi elme nem tud elgondolni. Amit kár végig gondolnunk, hogy milyen, mert nem tudjuk megfogalmazni. Ahol minden lehetőség adva van az embernek, és ahol már még egyszer nem lesz veszedelem. Befejező gondolatként hadd mondjak el egy olyan történetet, amit én magam is úgy olvastam egy kis vékony füzetkében. Egy amerikai idős prédikátor írt egy kis füzetet a szentélyben folyó szolgálatról, és ezzel kapcsolatban, hogy mit jelent a bűnnel így szembefordulni Jézus áldozatát és üdvözítő kegyelmét megértve, egy megrázó eseményt ír le, hogy részt vett egy olyan temetésen, ahol egy fiatal házaspár temette a 3 éves gyerekét. És ráadásul úgy következett be a haláleset, hogy a 3 éves gyerek nem vette észre az édesapa, hogy lefutott utána a garázsba, és az apa tolatott ki az autóval, és véletlenül ő maga gázolt el a gyereket. És leírja, hogy élete legszörnyűbb temetése volt, neki kellett prédikálni ott, és hát borzasztó volt átélni, hogy mit gondolhat az apa. És utána valami ilyesmihez hasonlította ezt a fajta megértés, hogy megértettük, mit jelent Jézus üdvözítő kegyelme, hogyha ez a házaspár mondjuk kap még egy gyereket az Istentől, mi mindent meg nem tesznek azért, hogy még egyszer ilyen szörnyű katasztrófa ne forduljon elő. Ha mi így gondolkodnánk azokról a kis apróságokról, amik megkeserítik az életünket és főleg mások életét, én úgy gondolom, hogy akkor élt célba, és akkor talált igazán szíven minket a Jézus üdvözítő kegyelme. És akkor nincs mit félnünk az ítélettől, nincs mit félnünk attól, hogy vajon hova kerülünk és melyik oldalra állunk. Én szívem mélyéből kívánom, hogy ez tényleg ne csak elmélet legyen a mi életünkben, hanem valóban Isten üdvözítő kegyelmének a megszerzése és megtartása az gyakorlatilag is formálja át a mi életünket. Amen.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a győri gyülekezetet, és a mai napon egy olyan ige szakaszt veszünk át az Ószövetségből, ami szerintem nagyon aktuális a mostani időszakunkra. A zsidó népnek azt az időszakát vesszük át, ami arra adatott nekik, hogy bemutassák az Úr Jézus Krisztus eljövetelét, hogy felkészítsék a népeket. Úgy is mondhatnám, hogy az ő kegyelem idejük is volt egyben, és hát a messiás előkészítésének az ideje. Egy olyan szakaszt veszünk hát a Szentírásból, amiről úgy beszél a tudomány, mint intertestamentális korról, arról a korról, amikor már nem szólt az Isten semmit hozzájuk, az utolsó prófétája által is elmondott mindent, és várt, és figyelt. De ezt a korszakot jó előre egy bizonyos szakaszban bemutatta a Jóisten, méghozzá Dániel prófétán keresztül, és ezt szeretném elétek tárni. Előre kérem a nagyfokú figyelmeteket, nem könnyű a szakasz, amit átnézünk. Aztán a bátorságotokat is kérem, hogy ne ijedjetek meg a sok adattól, amit hallani fogtok, történelmi feldolgozást is fogtok hallani, de a legfőképpen a hangsúly a tanulságokon van, és azon az Istenen, ami következetes, ami bevállal, figyel, elmond előre mindent. Az előzmények szempontjából, hogy megértsük a dolgokat, méghozzá Dániel könyve 11. fejezetének az első részét, elmondanám, hogy milyen korban vagyunk, és hogy egyáltalán miért kapta Dániel ezt a kijelentést. Dánielről már beszéltem közöttetek, az, hogy egy próféta, hogyan lesz próféta, hogy hogyan szenteli oda az életét az Istennek, az egy másik téma, amiről szívesen szoktam beszélni és gondolkodni is. Ez a Dániel abban a korban esedezett és böjtölt az Isten előtt, amikor a 70 éves fogság letelt, és Círusz volt már a perzsa király. Azon a helyen, ahova őket fogságba hurcolták, és ez a Círusz, ahogy ismeritek is a történetet, hazaengedte a zsidóság azon részét, akik szerettek volna hazamenni, és tevékenykedni a régi földjükön, és újjáépíteni az Istennek a nevét. De Dánielt valami mégis bántotta, és Isten elé ment, ő már idős ember volt, és böjtben és könyörgésben és megértésre adva a szívét, szerette volna tudni, hogy az ott Júdeában ismét fellépő ellenségeskedések, gondok, bajok megakasztják-e az Isten további dolgait? Meg tudják-e akasztani a lelkes hazatérő csapatot? Mi történik az Isten további művével? És a kérdéseivel az Isten elé ment. Mi történik Círusszal, aki kapott egy bevádoló levelet, aki eddig a zsidósággal szemben lelkes volt? Hisze majd ennek a levélnek, mi történik ezzel az uralkodóval, az ő sorsa és a szívén volt. És az a Dániel, amikor így fohászkodott az Istenhez, akkor kapta a 10. fejezetben lévő kijelentést, ami tömören, de világosan beszél arról, hogy igen, az Isten is küzd Círuszért, megteszi azokat a dolgokat, amiket ő is szeretne megtenni. De egy döbbenetes dolgot láthatunk, Dániel a kérdései, a kérései közben nem csak arra kap választ, ami őt érdekli, hanem egy sokkal hosszabb távú dologra is, amiről így beszél a 10. fejezet elején, hogy az igen nagy bajról, amit mi így mondunk most, nagy küzdelemről szól, és bemutatja ennek az aggódó Dánielnek, aki egész eddig a szívén viselte az izraeliták sorsát, bemutatja, hogy ez a küzdelem nem áll meg, akkor se, ha hazaengedi őket a király, akkor se a történelem későbbi részében vagyunk, ez a küzdelem végig-végig tart a földi történelemben, és a 11. fejezet ezt a küzdelmet mutatja ebben a korszakban, amit az elején is említettem. Így kapcsolódunk be a történetbe, és innentől fogva nézzük át, de csak az első 14 versét a 11. fejezetnek. Én is a méd Dáriusz első esztendejében mellette álltam, hogy őt támogassam és segítségére legyek, mondja az angyal, aki megjelent neki a 10. fejezetben. Biztosítja arról, hogy már Dáriusznál is ő küzdött, Dáriuszért is, Círuszért is ő küzd. És most igazságot jelentek neked, íme még 3 király támad Perzsiában, és a 4. meggazdagul nagy gazdagsággal mindenki felett.
és mikor hatalomhoz jut az ő gazdagsága által, mindent megmozdít Görögország ellen. És támad egy erős király, és uralkodik, nagy hatalommal és tetszése szerint cselekszik. De alig, hogy támadt, megrontatik az ő országa, elosztatik az égnek négy tája szerint, de nem száll az ő maradékaira, és nem az ő hatalma szerint, amellyel ő uralkodott, mert szétszaggattatik az ő birodalma, és másoknak adatik ezeken kívül. És elhatalmasodik a déli király, de az ő vezérei közül is egyik, és ez hatalmat vesz rajta, és uralkodik, nagy uralkodás lesz az ő uralkodása. És esztendők múlva szövetkeznek, és a déli király leánya az északi királyhoz megy, hogy békéltessen, de a kar erejét meg nem tarthatja, és ő sem áll meg, sem az ő karja, hanem kiszolgáltatják őt és az ő kísérőit, és az ő nemzőjét, és azt, aki őt egy ideig gyámolította. De támad helyébe az ő gyökerének csemetéje közül, aki a had ellen jön majd, és tör az északi király erősségeire, és azokat megszállja és beveszi. És azoknak isteneit és bálványaikkal drága arany és ezüst edényeikkel együtt fogságba viszi Egyiptomba, és néhány esztendeig erősebb lesz, mint az északi király. Ez ugyan bemegy a déli király országába, de visszatér az ő földjére. De az ő fiai fegyverkeznek, és sok nagy sereget gyűjtenek, és hirtelen jön, beözönlik, átmegy, visszatér, hadakoznak mind az ő erősségéig. És felháborodik a déli király, és kimegy és megütközik vele, az északi királlyal, és az nagy sokaságot állít fel, de ez a sokaság annak kezébe adatik. És amint a sokaság elfogatott, felfuvalkodik annak szíve, és sok ezret letipor, mégsem lesz hatalmas, mert az északi király visszatér, és az előbbinél nagyobb sokaságot állít, néhány esztendő múlva nagy sereggel és nagy készlettel jő bizony. És azokban az időkben sokan támadnak a déli király ellen, a te néped erőszakos fiai is felkelnek, hogy beteljesítsék a látomást, de elhullanak. Tudom, hogy akkor is, ha már foglalkoztunk ezzel a szakasszal, komplikáltnak, talán feleslegesnek is tűnik. De én mégis gondolkodásra hívlak bennetek, hogy mi történik itt. Miért mond el Dánielnek, aki a perzsa uralkodó idejében, az 500-as években él időszámításunk előtt, egy perzsa birodalomban, miért mondja el neki azt az időszakot, ami a 300-as évektől Krisztus megjelenéséig történik? Miért közli Dániellel, mit érthettek volna meg a zsidók ebből, mi történhetett volna az ő kegyelem idejükkel, mire lett volna nekik jó, hogyha megértik, amit az Isten meg szeretett volna velük értetni? Hogyan várhatták volna a messiást? Ezekre a kérdésekre keressük most a választ, és hívlak bennetek gondolkodásra. Ugye a fejezetünk elején azt az időszakot mondja el Dánielnek, amikor ő is él, illetve a közvetlen utána lévő időszakokat, amiket már másik látomásokban is megadott, az állatokról, a szoborról való látomásban megadott az Isten neki. Itt most onnan kapcsolódik be, ahol ő él, amiben ő van, attól folytatólag. Ugye azt mondja, hogy még három király támad Perzsiában, ebben a birodalomban, amiben te vagy, még Círusz után lesz három király, ugye ezt le lehet vezetni a történelembe. Círusz, Kambüzész és a többiek. A végén Xerxészről, akit Ahasvírusnak nevez a Szentírás, beszél. Xerxész volt az a király, aki ugye Görögország ellen ment, illetve akkor még nem volt Görögország, hanem terjeszkedni akart, emlékeztek az előző feljegyzésekből, medveként hasonlítja az uralkodását, a birodalmát az Isten, és azt mondja, hogy nem volt neki elég az a hús, amit evett, hanem átfordult egyik oldalról a másikra, és még szeretett volna szerezni magának, és ezzel a mozzanattal tér át nyugatra, és szerette volna az akkor még Görögországgá össze nem állt területeket is magának. De ezzel viszont felbőszítette az ott egymással éppen ellentétes poliszokat, akik még városállamokként működtek. És hát mit csinál egy nép, amelyik ugyan ellenségeskedik, de most nagy erővel jönnek ellene? Hát ezért a cél összeállt, és innentől fogva voltak ők egységben,
és meg akarták torolni azt, ami ellenük történt, az ő vallásuk, kultúrájuk, földjük ellen történt, és visszavágót fújtak Perzsia ellen, és ez az a nagy sándori kor, amiről ti is tudtok. Ez az, amit itt leír a harmadik verstől, hogy támad egy erős király, uralkodik, nagy hatalommal tetszése szerint cselekszik, mondja nagy Sándorról, de alig, hogy támad, megrontatik az ő országa, elosztatik az égnek négy tája szerint, nem száll az ő maradékaira, nem az ő hatalma szerint, amelyel ő uralkodott, mert szétszaggatatik az ő birodalma, másoknak adatik ezeken kívül. Ezt most gyorsan csak így elmondom az elején, összefoglaló, hogy ti is tudjátok, hogy az ő még jogutódja se volt, hiszen az egy fia, aki az ő halála után született még meg, őt is, hogy mondjam, gyilkosság áldozatául tették, a feleségét, a szeretőjét, senki nem maradt, véres történet egyébként az egész, amit itt olvasunk, nem maradt utána senki, aki uralkodhatott volna vér szerint, és ezért a négy hadvezérének adatott a négy égtáj szerint. És ha én most megkérdezem tőletek, hogy az innentől fogva következő szakasz, amit felolvastam, ha még nem is értünk semmit, ha még nem is tudjuk kibogozni, ha még szövevényesnek tűnik az egész is, mégis kérlek bennetek, emlékezzetek vissza, hány főszereplőről beszél, és hogy nevezi ezt a Biblia, így lecsupaszítva. Milyen két szereplőről beszél, most el is mondtam, ebben a szakaszban a Szentírás. És hogy nevezi őket? Egy északi és egy déli király, tehát amit itt az Isten előre kijelent, az egy északi és egy déli királyról szól. Ennyit rögtön megérthet az az ember is, aki elsőre olvassa a Szentírást. Az északi király ugye a történelem szerint, amit már utólag is elolvashatunk, a Szeleukida birodalom volt az egyik uralkodója után. Ez a, sajnálom, hogy nincs kint a térkép, mindig elmondom, szeretem bemutatni a térkép alapján is. Ez a Szeleukida birodalom az északi részen, ez magába foglalta Szíriát, Mezopotámiát, Perzsiát. Ez területileg nagyobb volt, mint a déli. A déli pedig az egyiptomi részt foglalta magába. Ptolemaiosz uralkodó után, ugye ez a dinasztia a Ptolemaidák néven szerepelt, de nekünk elég, ha csak az északi-déli királyt megjegyezzük. Az, amit itt láthatunk, amit elolvashatunk, feldolgozhatunk, az ennek a két uralkodónak, illetve az utódaiknak a miéről szól. Mit tudtunk így első olvasatra? A harcáról szól. Egy pár gondolattal felelevenítem, hogy tényleg valóságban is hogy történtek meg ezek a dolgok, de hangsúly nem ezen van, és ne ijedjetek meg, ha nem értitek, az se, ha nem jegyzitek. De történelem tényleg bizonyította, hogy így volt, hogy a déli király hatalmasodott el, ugye Ptolemaidák, hatalmat vett, uralkodott, nagy uralkodás volt az ő uralkodása, és időben is ő uralkodott hosszabb ideig, a 300-as évektől a 197-es évig, ha jól emlékszem. Tehát a déli volt az erősebb, az egyiptomi, ami területileg kisebb volt, de ő volt a jelentősebb. És láthatjuk, hogy mi történik a két uralkodó között. A hatos vers írja, hogy esztendők múlva szövetkeznek a déli király leánya az északi királyhoz megy, hogy békéltessen, de a kar erejét nem tarthatja, ő sem áll meg az ő karja, kiszolgáltatják őt és az ő kísérőjét. És ugye az van írva, hogy az ő nemzőjét, de pontos fordítás szerint akit ő nemzett, és az, aki őt egy ideig gyámolította, röviden, tömören összefoglalva, ugye a déli királylány, egy Berenike nevű lány, hozzám egy érdekből, ugye, hogy itt is olvashatjuk, hozzám egy érdekből, érdekházasságból az északi királyhoz, akinek volt egy előző felesége, akit elbocsátott a fiával együtt. Nyilván ez haragot szült, ezt láthatjuk a továbbiakban, meg is bosszulja, amikor visszaveszi, gyilkosság áldozatául esik ez a Berenike, a déli királylány, bosszút állnak rajta az egész seregén, a fián, sőt még az északi királyon is. Így lesz ennek a történetnek itt vége. A hetestől folytatja, hogy támad a helyébe az ő gyökerének csemetéje közül, aki had ellen jön majd, gyökerének csemetéje az ő testvére, ugye a Berenike testvére délről. Mit láthatunk itt, mit csinál? Bosszút áll, ugye?
Azoknak isteneit bálványaikkal, drága aranyezüst edényeikkel együtt fogságba viszi, visszaviszi Egyiptomba, néhány esztendeig megint erősebb lesz, mint az északi király. Ő bemegy a déli király országába, de visszatér az ő földjére. Aztán jönnek megint nagy sereggel, telnek az évek, tömören összefoglalja, hogy mi történik, bosszú-bosszú hátán, érdek-érdek hátán. És jön egy olyan esemény, amikor már a sokadik dinasztia jön, amikor a Ptolemaidák közül éppen egy kisfiúra esik az uralkodás, pár éves, 5-6 éves, és ezen, most így összefoglalom csak gyorsan, ez az, amikor azt mondja, hogy az északi király visszatér, az előbbinél nagyobb sokasságot állít, néhány esztendő múlva nagy sereggel, nagy készlettel jön, és ezekben az időkben ezt kihasználva minden nép közül örömmel veszik, hogy végre a déli király uralkodásának vége lehet, kihasználják, és ekkor történnek bizonyos dolgok. Én most így nagyjából összefoglaltam nektek ezt. Bennetek milyen kérdések jönnek fel? Miért kellett nekik tudni erről? Mi közünk nekünk ehhez? Miért jelenti ki az Isten mindezt? Egy olyan korban, amikor ő már aztán hallgat. Ugye Dániel van most, hazamennek, Esdrásék, megépítik a templomot, Nehémiás időszaka, közben kapnak profétákat, Aggeus, Zakariást, végül Malakiás a 400-as évek körül, de ez utána, arról az időszakról szól, ami utána van. Miért szól az Isten erről? Kedves testvérek, ha most térképünk lenne, még jobban el tudnánk képzelni. Júdea hol feküdt? Van egy északi királyunk, van egy déli királyunk. Júdea pontosan azon a határon feküdt, ami a két uralkodónak a határvonala volt. És először, amikor a déli király sok évig uralkodott, a Ptolemaidák uralkodtak, területileg, közigazgatásilag Júdea oda tartozott. Érdekességképpen elmondom nektek, hogy, és ezt minden korszakhoz szeretném elmondani, hogy egy viszonylagos jólét volt jellemezhető, szabadon gyakorolhatták a vallásukat, sőt ebben az időszakban volt a 250-es évek körül időszámításunk előtt, biztos emlékeztek arra az uralkodóra, arra a Ptolemaida uralkodóra, aki a kultúrának nagy hangsúlyt, kultúrára nagy hangsúlyt fektetett, és ő volt az, aki az alexandriai tornyot nagyjá emelte, ugye, amit még Nagy Sándor épített, aki a könyvtárt berendezte, és ne felejtsük el, ezt sokszor el fogom mondani, hellén birodalomról van szó. A kultúra, az értelmi dolgok felemelése, úgy mondom, a magas fokon volt, és ez volt az az uralkodó, aki a 72-73 zsidó bölcset megkérte, hogy mivel ők is hozzátartoznak, a zsidóság is nagyrészt hozzátartozik, sőt Egyiptomba is sokan költöztek a zsidók közül, hogy ott jobban érvényesüljenek, fordítsák már le az ő ószövetségüket, az ő írásukat, arra a nyelvre, amit ők is megértenek, görög nyelvre, és ekkor fordították le azt a Septuagintát, ami először görög nyelven jelent meg. Egy olyan időszakról van szó, amikor viszonylagos nyugalom van. Viszonylagos nyugalom. Mit kezd egy nép egy viszonylagos nyugalommal? Felhasználja az idejét, kihasználja a lehetőségeket. Láthatjuk az írásokból, hogy még Nagy Sándor idejében is felcsillant a szeme a feltűnően kevés istenhitű zsidóságra, és egy általános, nem túl nagy jelentőségű, de egy általános messiás várás ebben az időszakban volt a hellén birodalmakban is. De amikor ez a Ptolemaida viszony ment a Szeleukida viszonnyal szemben, még egyszer feltesszük a kérdést magunknak, miért kellett erről tudniuk? Ott feküdtek középen. Tőlük függött az, hogy a két dinasztia hogy viszonyul egymáshoz? Bele tudtak ők ebbe szólni? Bele kellett ebbe szólniuk? Akkor miért beszél az Isten mégis erről? Akkor most egy kicsit vetítsük le a mai időre. Nagy hatalmak fölöttünk, teszik, amit tesznek, úgysem tudunk ellene tenni.
Mi volt a veszély akkor, mi a veszély most? Ha nem tudunk beleszólni is. Aki szól, az hangosan mondja. Felismerni, hogy mit mond az Isten erről a korról, és miért kell ezt felismerni. Nézzétek meg azért, itt több versen keresztül lerövidítve ugyan, de azért egy elég komoly hadakozást vetít le az Isten. És ez a hadakozás, ezt akárhogyan vesszük is, rajtuk keresztül folyt területileg. Sokszor a területük hat szintér volt, ott vonultak át a katonák, mindig a határvonal a legkényesebb, tehát a határvonal az, amit leginkább el akarok foglalni. Mi történik akkor, amikor nem két évig, nem öt évig, nem tíz évig, több száz évig a területünkön keresztül megy a húzavona, és hatalmak teszik, amit tesznek? Mi történhet egy néppel? Mi kísérti meg őket? Mi az, ami provokáció számukra? Szerintem az, hogy vagy az, hogy beavatkozzanak, vagy az, hogy valami jobb után vágyjanak, és valamelyiknek elhiggyék, hogy talán úgy jobb lesz, ha mégis nem ott leszünk. És talán az a béke, amire vágyunk, úgy meg lenne. Hát ez egy mérhetetlen provokáció. Egy Istent követni, szerető, hinni akaró nép számára, hogy zajlanak a dolgok a nagyhatalmak felettünk, és nehogy a becsapás legyen úrrá rajtunk. Miért mondja el részletesen az Isten még az indítékokat is a két fél részéről? Hogy nehogy azt higgyétek. Most nézzük reálisan, a mai világban, a politikában elmondják az emberek, hogy kedves polgártársak, én most ezt azért teszem, hogy mert én érdekből akarok házasodni, mert bosszút akarok állni. Hát nehogy azt higgyük, hogy ott ez nyilvánvaló volt. Ők csak azt érzékelték, hogy megy a harc, meg hogy valaki, akkor is volt beltetés, akkor is az embereket, ha magukhoz akarták vonni, akkor valamilyen szinten el kellett velük hitetni, hogy én nektek akarok tulajdonképpen jót. Ez a történelemben mindig így ment. Az Isten azért beszél részletesen, hogy lássanak a színfalak mögé, ebből se itt, se ott nekik hasznuk nincs. Akkor mire kellett volna figyelniük? Miért mondta el az Isten? Ne ettől várják azt, hogy nekik jobb lesz, de ne is ehhez igazítsák azt, hogy nekik mi a feladatuk. Az Isten népének a feladata nem ahhoz van kötve, legfőképpen, hogy mi zajlik felette. Világosan kijelentette, mindent megtett értük, mindent az utolsókig, a prófétákon, a vezetőkön keresztül, hogy mire kell nekik figyelni, hogy nem arra, hogy jön a gond. Elmondja Zakariás könyvében, hogy ti azt látjátok, hogy buktatók vannak, akadályok. Én azt mondom, hogy békesség van a földön. Abból a szemszögből nézzétek, amit én mondok, és csináljátok azt, amit én mondok, és arra tegyétek a hangsúlyt, amire én szeretném a hangsúlyt tenni. Meg vagyok róla győződve, hogy az Isten ezeket a dolgokat ezért jelenti ki az ő népének. Nem a megvetés szándékával, de el kell, hogy mondjam, hogy mit tett ez a nép, ami nagy tanulságokkal szolgál nekünk is. Hosszú volt a húzavona. Viszonylagos békét élveztek a perzsa kor végén, a Ptolemaida egyiptomi uralkodás időszaka alatt, de eljött az az időszak, és ez megint egy nagy tanulság, óhatatlanul is eljön az az időszak, amikor egyre inkább peregni fognak az események, mint náluk is. Jönnek a nagyhatalmak nagy erővel, kihasználják azt a gyengeséget, ami adott, és azokban az időkben sokan felkelnek majd. Ezt megint nem lehet kivédeni. Nem lehet kivédeni, akkor mit kell csinálni? Fel kell készülni. Testvérek, fel kell készülni helyzetekre, időszakokra. A mi életünkről, a mi időnkről, a mostani helyzetről is világos kijelentéseket adott az Isten. És nekünk is ugyanúgy kell készülnünk a viszonylagos béke idejében, a feladatunkra,
a személyes készültségünkre, mint ahogy nekik kellett volna, mert ha nem, akkor az fog velünk történni, ami velük történt. Nézzük meg, mi történt. Jött ez az időszak, amiről beszéltem az előbb, és akkor már időszámításunk előtt 198-ban vagyunk, egy fordulópont áll be Judea további sorsában. Nyilván a nagy hódítóként számolta Antiochosz Szeleukida.

a csatára induláskor megvendégelték, segítették őket. Tehát már nem passzívan vannak jelen, hanem valamilyen szinten ők is belefolynak abba, hogy nekik most már más helyzetük legyen. Kezdetben úgy tűnt, hogy jobb is a helyzetük, itt is szabadon gyakorolhatták a vallásukat, tehették, amit akartak, szombatot ünnepelhettek. De nem tartott sokáig, pár évig, és nagyfokú önállóságot is élvezhettek. Az egyetlen újszerű dolog az az volt, hogy hiába kevesebb ideig uralkodott ez az északi király innentől fogva és a birodalma, de veszélyesebb volt, mint a déli, ugyanis ők voltak azok, a Szeleukida birodalom volt az, amelyik véghez akarta vinni a nagy sándori eszmét, méghozzá azt, hogy egybeolvasszon kultúrákat, vallásokat, gondolkodásmódot, területeket, népeket. És ez az eszme kezdődött el itt elhatalmasodni, és ez az újszerű dolog ez az volt, hogy a hellenizmus hatása innentől fogva nagyobb erővel volt rájuk nyomva, szinte már kötelező is volt, hogy ők gondolkodjanak is úgy, ahogy a kultúra az adott uralkodó elvárja. Ezért az uralkodó tudatos, elgörögösítő politikával lépett fel, elsősorban az ifjúságnál, másodszorban a vezető rétegben. És innentől fogva az történt, hogy a zsidóságon belül két pártra szakadt a dolog. Az egyik párt, aki haladni akart a hellenistákkal, azt mondta, hogy újkor, új szellem, máshogy kell fellépni, át kell venni ezt a ritmust, haladni kell a korral. Az Isten kijelentései valamilyen szinten a régi időkre szóltak, de most máshogy kell értelni. Ők voltak a reformerek, így nevezték akkor őket. A másik réteg, aki a továbbiak szempontjából nekünk hangsúlyosabb lesz, mert ez a hellenista réteg elavult, tehát az idő folyamával elavult, és a főszereplő a további részben nekünk az a csoport lesz, akik kézzel, lábbal hadakoztak ez ellen. Mert látták, hogy ez veszélyes, tudták, hogy ez nem lehetséges, ez nem az Isten útja, hogy így haladjunk ezzel a korral. Őket úgy nevezték, hogy jámborok, ortodoxok, haszidok, ők szerették volna megtartani a régi vallásukat. De nézzük meg, mi történik azzal a réteggel, aki nagyon ragaszkodik a régi valláshoz, a helyesebbnek tűnő valláshoz, mert a kettő közül nyilván mi is meg tudjuk állapítani, hogy melyik az, amelyik követhetőbb inkább, de az eszközök, a módszerek, az eltékozolt, felkészületlen idő, felkészületlen emberekkel mit tud eredményezni. A szír uralkodó költséges háborúba bocsátkozott, már nem csak Judea volt neki fontos, el akarta egész déli részt, ugye, ahogy itt olvashattuk is foglalni. És 167-ben történt meg az, hogy akkor már negyedik Antiokosz uralkodott, Egyiptomban csatákat vívott, és úgy hallották a zsidók, hogy el is esett. Ezt ők ki is használták, mert innentől fogva már ők is erősebben léptek fel, ugyanis nagyon-nagyon nehéz, provokatív dolgokat vezetett be ez az uralkodó. Nem engedte nekik, hogy szabadon gyakorolják a vallásukat. Leromboltatta Jeruzsálem falait, a templomokba Zeus istenségét vitte be, Jeruzsálembe gimnáziumokat, vagyis hát tornacsarnokokat állított fel. Hát vérlázító dolgokat csinált a zsidósággal, a papokat korruptá tette, az lehetett pap, akit ő állított annak. Mit szólnátok hozzá a fejetek felett, ilyesmit történének? Testvérek, mit szólnátok hozzá? Ki lehetett ezt védeni? Tanúságokat lehetett volna levonni? Én úgy látom, hogy az Isten népek körében állomáskövek vannak. Az állomásköveket se megkerülni, se átugorni nem lehet. Ha követtem el hibát, és abból helyesen vonom le a tanulságot, mi volt itt a tanulság? Nem kellett volna ragaszkodnom ahhoz, hogy nekem jobb legyen, ugye? Mert sokkal rosszabb lett abból. Ha ezt tisztességgel levonják, én azt látom,

Bibliából, hogy az Isten egy tisztességes tanúság levonása után azonnal a nép segítségére siet. Nem az Isten szándéka, hogy meggyaláztassék a neve. Nem az Isten szándéka, hogy Zeus isteneket imádjanak, hogy korrupt legyen a pap, hogy meggyalázzák a népet. Nem az Isten szándéka. De ha a tanulságok nincsenek levonva, az én részem nincs letisztázva. Magyarul, ha nem jutok alázatra az Isten előtt, akkor nézzétek meg továbbra, mi jön az eseményekben. Látták már a nehézségeket, elkeseredés, felháborodás, elégedetlenség, végletekig fokozódik, fegyveres harcokban tör ki, és egy adott pillanatban, amikor tényleg provokatívan, vérlázítóan az egyik faluba oda mennek, és megfizetik, aki éppen a hellenista párthoz tartozik, és azt mondják, na akkor csinálj disznóból itt egy oltáron egy áldozatot, ne a ti szent dolgaitokkal, hanem ugye erre is kötelezni, jó örömmel, pénzért, bármikor, vérlázító. És azok, akik ott laktak, fellökték az oltárt, megölték azt az embert, aki képes lett volna, és fegyveresen ellenálltak. Testvérek, a le nem bont dolgokból, a felháborodásból, a provokatív események sorozatából más nem jön. Belőlünk sem jönne. Hiába hisszük most mi itt azt, hogy mi máshogy tettünk volna. Ha nem készültünk volna fel, mi sem tettünk volna másképp, mint ők. Mi lett ennek a következménye? A nép, aki elkeseredett, felháborodott, elégedetlen volt, nyilván hozzájuk csapódott, őket támogatta, a hegyekbe visszavonultak, nagy csapatokat alakítottak. Ugye az uralkodónak még akkor lesöpörhető volt simán ez a réteg, nem gondolt velük komolyan, ment a maga útján, de ez a népréteg akkorára gyúlt, és akkora volt a nemzeti öntudata, hogy míg az elején miért harcoltak? Az elején a vallás szabadságukért harcoltak, és emelték fel a szavukat, odáig jutottak, hogy a teljes területi függetlenségük volt a cél. Idáig jutottak, mert nem álltak meg az állomásköveknél. Olyant kívántak, amit az Isten soha nem ígért meg nekik. Emlékeztek? Elhurcolta őket Babilóniába, mert már nem tudott velük mit csinálni, megengedte. Ígéretet adott, 70 év letelik, hűséges emberek, proféciák, stb. Visszavezeti őket. Megad nekik mindent. Felépíthetik a templomot. Idejük van a nehéz időkre felkészülni. Megad nekik mindent. De mit csinálnak? De azt soha nem ígérte nekik, hogy ugyanolyan nagy területük lesz, és ugyanúgy független állam lesznek soha. Azt mondta, elégedjetek meg ezzel, fogadjátok el a kisebb légréteget, amiben lehettek. Egy alázatos ember egyénileg is, ha levonja meg egy nép is a tanúságokat, akkor örül, hogy ennyi lehetősége még egyáltalán van. Soha nem ígérte, hogy királyuk lesz, nem ígérte, hogy területeik lesznek. Ők pedig itt, ezen a ponton már ezért harcoltak, és amikor meghal ez a negyedik Antiókosz, és az ő hadverizérei már kompromisszumba is belemennének, mert látják, hogy megerősödött ez a nép, és azt mondják, hogy egyezünk meg valamiben, nem engednek a 21-ből, sőt, megteszik maguknak azt is a későbbiekben, hogy magukhoz csatolnak területeket, Idumeát, ugye az Edomitákat délről, északról Galileát és Samáriát, és nem csak, hogy magukhoz csatolják, hanem rájuk kényszerítik a zsidó vallást. Nem állnak meg, nem vonják le a tanulságokat, nézzétek meg, mi következik ebből. Megtörténik ez a területileg magukhoz csatolás, megtörténik, valóban kivívják, időszámításunk előtt 142-től 63-ig a függetlenségüket, független közigazgatásilag is mindenhogyan. Közben már ők maguk is ott tartanak, hogy olyan korruptak az ő megengedett köreiken belül is a papok, hogy egyben királyok is lehetnek, ezt is tiltotta mindig az Isten.
És megint felkészületlenül éri őket az a korszak, amiről pedig jó előre beszél a Szentírás, ugyanis nyugatról, először kis mértékben, aztán egyre nagyobb mértékben nő az a hatalom, az a negyedik hatalom, amiről világosan beszél a Szentírás. És erre sem készülnek, hanem hajtják a magukét. Mi következik ebből, hogy olyan viaskodás van közöttük is, hogy amikor eljön a római birodalom hadvezére, és azon tanakodik magában, hogy milyen ürügyet találjon arra, hogy ő elfoglalhassa Júdeát, meg az egész földközi tenger keleti területét, hát nem kell sokat gondolkodnia, mert az egymással viaskodó királyjelöltek megkérik magát Pompeiust, hogy ha már úgyis itt van, legyen kedves, tegyen igazságot közöttük, melyikük alkalmasabb király. Ne haragudjatok, hogy ennyi történelmet hozok. De nagy tanulságok. És mit mond ez a Pompeius, akinek kapóra jön? Hát nyilván a gyengébbet fogja maga mellé választani, és mellé veszi gyámul azt az Antipászt, aki Edomita, annak a Heródesnek az apját, és azt mondja, hogy te gyámkodj felette. És mi történik ebből? Hogy ő úgy csűri, csavarja a dolgokat, hogy mire arra jön a választás, hogy ki is uralkodhat ott azon a területen, és Róma elfoglalja már ezt a területet, hát kik neveznek ki? Hát őt nevezik ki, ezt az Edomita uralkodót. Megint miből lett ez? Saját maguk keresték a bajt maguknak. Saját maguk akarták, tették. Testvérek, a tanulságok a mai napra, a 14. versben rejlődnek leginkább. Azokban az időkben sokan támadnak a déli király ellen, a te néped erőszakos fiai is felkelnek, hogy beteljesítsék a látomást, de elhullanak, elesnek. Erőszakos fiakról beszél az Isten. Ezeket a folyamatokat a hívő nép, a valláshoz ragaszkodó ortodox réteg vívta ki magának, mivel? Azzal, hogy jöttek a megmásíthatatlan, kikerülhetetlen események, de nem a feladatukra koncentráltak, nem gyakorolták be az Istennel való járásnak a lényegét, a bűnök elrendezését, a békességre való igyekezetüket, a lelki nyugalmukat a legnagyobb provokációk közben. És ez arra jó, hogy amikor jönnek az események, akkor levágjuk a fülüket, mint ahogy Péter tette, és nem tudta volna elképzelni magáról, és megtesszük azt, amit az akkori népek erőszakos fiai megtettek. És beteljesítik a látomást. Ugye nem vágyunk erre? Kedves gyülekezet, ugye nem vágyunk erre? Akkor mi a mi feladatunk? Mi is messiást várunk. Annak a Jézusnak a második eljövetelét várjuk. Tudjátok, hogy hogy várták ők? Ebben az időszakban, amikor ők nagyon függetlenek voltak, és végre megtörtént, akkor alakult ki a két párt közöttük. Farizeusok, szadduceusok pártja. Hát nagyon jól jött nekik, hogy így gondolkodtak, ugye? Ekkor ilyen háttérrel, ilyen közeggel várták a messiást. És képzeljétek el, az Isten nem tolta el az időt. Nem mondta azt, hogy valamit még kezdek veletek, mert gyalázat, és nem ismeritek föl. Nem mondta, hogy nem vállalom be. Az Isten az ő idejében kibocsátotta az ő fiát. Kik várták? Hányan várták? Hogyan várták? Kik ismerték fel? Kik tudták, hogy miről szól az, hogy szabadítás? Olyan emberek, akik egyszerűek voltak, akik kilógtak a sorból, akik nem álltak be ebbe, abba, amabba, hanem a saját hitük szerint, az Isten szava szerint figyelték a proféciákat. Figyelték, és aszerint várták. És úgy ismerték fel a messiást, ahogy ír magáról. És szeretnék nektek felolvasni a Proféták és Királyok című könyvből, Ellen White-tól. Mi alatt Izrael népe, mint nemzet, vágyakozott a messiás adventjére, szívében és életében olyan messzire távolodott Istentől,
nem lehetett igazi fogalma a megígért megváltó jelleméről és küldetéséről. Ahelyett, hogy a bűntől való megváltásra, a szent élet szépségére és békéjére vágyakoztak volna, érdeklődésük a népük ellenségeitől való szabadulásra és a világi hatalom visszanyerésére összpontosult. A messiást, mint győztest várták, aki minden igát összetör, Izraelt pedig minden nemzet urává emeli. Sátánnak tehát sikerült előkészíteni az emberek szívét arra, hogy a megváltót elutasítsák, amikor megjelenik. Saját büszke szívük, valamint a megváltó jelleméről és küldetéséről alkotott hamis fogalmaik miatt nem tették becsületesen mérlegre Messiás voltának bizonyítékait. A babiloni fogság kigyógyította a zsidókat a faragott képek imádásából. Miután visszatértek, nagy figyelmet szenteltek a vallásoktatásnak. Gondosan tanulmányozták azt, amit a törvénykönyv és a proféták az igaz Isten imádásáról írtak. A helyreállított templomban lehetőség volt az összes templomi szertartás végzésére. Zorobábel, Esdrás és Nehémiás vezéri működése idején a nép ismételten elkötelezte magát Isten parancsai és rendeletei megtartására. A jólét időszaka, ami ezután következett, bőségesen bizonyította, hogy Isten kész elfogadni őket és megbocsátani nekik. Végzetes rövidlátásuk miatt azonban ismételten elfordultak dicsőséges rendeltetésüktől, és önzően kisajátították maguknak azt, ami sok-sok embernek gyógyulást és lelki megújulást hozhatott volna. Testvérek, a zsidó nép tragédiája a mi tragédiánk is lehet. Én nem azért szóltam erről, hogy ez így legyen. Ne csapjuk be magunkat. Az az Isten, aki nem szólt az intertestamentális korban, az az Isten, aki nem repesztette meg a mennyezetet, és nem nyitotta meg a földet, az a kirívó bűnök dolgok következtében, az az Isten tud hallgatni bizonyos időszakban, de végérvényesen valami iszonyatos nagy küzdelemről és nagy buktatókról szól, és nem kell, hogy tudatlanságban legyünk az előttünk álló időszakról. Le van írva minden. A kérdés az, hogy hogy készülünk erre az időszakra. Mi a mi célunk? Mi a mi célunk? Mi a messiás várásunk lényege? Miben ismerjük fel a szabadítást? Mennyire állunk ellen? Mennyire lesz botránkozás köve, megütközés sziklája az a Jézusi jellem, amelyik úgy állt meg a legnehezebb időszakba is, ahogy megállt? Testvérek, ha ennél lejjebb adjuk, ez a tragédia vár ránk is. Kívánom, hogy ne így legyen, és tanuljunk a régmúlt dolgokból. Amen. Jóságos Atyánk, megrendül a szívünk a felhívásaidra, a diagnózisaidra, a felhívásaidra a veszélyekkel, a gonosz időkkel kapcsolatban. És ahogy az énekben is ismételtük és elmondtuk, nekünk a te kegyelmedre, erődre, vezetésedre van szükségünk. Istenem, még tart a kegyelem idő, készíts fel minket, kérünk, hogy azok, amik most iszonyatos nehézségnek látszanak előttünk, azok a hegyek lapáján lehessenek a te segítségeddel, és elnyerjük a krisztusi jellemet. Segíts meg minket, kérünk ebben. Nagyon nagy szükségünk van rád. Jézus Krisztusért. Amen.

Folytatjuk tovább Pál apostol leveleinek a tanulmányozását, és a mai alkalommal a 10. előadáshoz érkeztünk. A mai témánk címe a Filippi beliekhez írott levél. Ezt a levelet is a fogságból keltezett levelek közé soroljuk, ahogy a múlt alkalommal az efézusi levélnél jeleztem, hogy Pál apostol néhány iratát fogságból írta. Az apostol több helyütt is letartóztatásban volt, például Jeruzsálemben, Cezáreában, Efézusban és legfőképpen Rómában. Az időszámításunk szerinti első század közepéről, a 60-as évek elejéről való ez a levél, amelyet ennek a városnak a keresztényeinek írt, amit itt mutatok a táblán, a mai Macedónia déli részén terül el Filippi. Nagyon híres város volt az ókorban is, eleinte jelentéktelen kis helynek számított, de Nagy Sándornak az édesapja, a második Filippos fejlesztette ki nagyvárossá, és ő adta a nevét is neki. Innen van a név, hogy Filippi, különben hát magyarul Fülöp. A szállóigévé is vált a város, találkozunk Filippinél. Ugye időszámításunk előtt 42-ben volt ez a híres csata, amelynek során Brutus és Cassius döntő vereséget szenvedett Filippinél Octavianustól és a társ uralkodótól Antoniustól. A dolog érdekessége az, hogy ettől a pillanattól fogva kezd Filippi kifejlődni, mert a katonákat itt telepítik le, és Európa kapujának számít, hiszen az úgynevezett Via Egnácia mellett feküdt Filippi. A Via Egnácia volt a Rómából kiinduló keleti hadiút. Ezzel már foglalkoztunk a jelenések könyve sorozatunkban, hogy Rómából több nagy út indult ki, és ez a Via Egnácia Makedónián és Kis-Ázsián keresztül Szírián át vezetett India felé. A város feltárásai egy jelentékeny nagy hely képét mutatják, sajnos sok fényképen nem lesz róla, mindössze egy az agóráról és a gimnáziumról. Ebben a városban zsidó közösség nem volt, tehát az itt megtért emberek pogány keresztények voltak. Hogyan is terjedt el itt az evangélium? Nagyon érdekes ez a történet, az apostolok cselekedetei 16. fejezetéből tessenek majd otthon ezt elolvasni, rövidítve foglalom össze. Pál apostol második missziós útján, amelyre itt Antiókiából indult ki, és jutott el egészen Troásig, ez a Troás nem messze feküdt Trójától. A nevét is különben innen kapta, Trója már akkor is rom hely volt, és Troásban úgy gondolta az apostol, hogy neki inkább itt Ázsiában, Galácia vidékén, vagy a Fekete-tenger déli részén lenne feladata, de álomban, látomásban megjelent neki egy makedón férfiú. És segítségül hívta őt Európába, és ezzel adta Isten tudtul Pál apostolnak, hogy a kereszténységnek az európai missziója kell, hogy elkezdődjék. Át is hajózott innen Troásból Neápolisba, és Neápolisztól 15 kilométerre fekszik Filippi. Tehát ez a mai Görögországnak az északi része, akkor Macedóniának volt a déli része, 4 tartományra osztották Macedóniát. Pál apostol Sílással folytatott itt szolgálatot, de Timóteust és más szolgatársait is említ itt a filippi gyülekezet szervezésében. Az apostolok cselekedetei 16. fejezetéből név szerint is tudjuk annak a hölgynek a nevét, aki először befogadta az evangéliumot. Lídiának hívták, és bíbor árus asszony volt. Olyannyira mélyen hatott rá Krisztus szenvedése, áldozata és az Isten jósága, hogy Lídia az egész házát fölajánlotta arra, hogy ott összejöveteleket lehessen tartani, mert ahogy említettem, ebben a városban zsinagóga sem volt, tehát az apostolok nem tudtak hol fellépni. Kiderül ebből a fejezetből, hogy a város szélén, ugye a várost hegyek övezték, és a város szélén nagyon szép források, ligetek, berkek voltak, ott tartották a keresztények az összejöveteléket. Pál apostolt szolgatársaival együtt Lídia tartóztatta a házában, és ott szállt meg, amikor ebbe a városba jutott. Egyébként a Bibliából azt látjuk, hogy kétszer is áthaladt a városon.
ez a keresztény közösség kicsiből naggyá fejlődő közösség volt, de nagyon jó lelkületű emberek alkották. Itt is el tudom önöknek mondani, amit két hete mondhattam el, hogy az Efézusi levélben sincs nagy panasz vagy szemrehányás. A Filippi levél is ilyen. A Filippi levél a Bibliának az egyik legcsodálatosabb irata abból a szempontból, hogy emberek között milyen mély szeretett közösség létesülhet, és Pál apostol hogyan beszél a követőivel, és ők hogyan tekintettek ő rá. Hát annyit hadd mondjak, hogy ha lehetne rangsorolni a keresztény közösségeket, Pál a Filippi gyülekezetet szerette a legjobban. Ezekkel az emberekkel tudta magát úgy megérteni, hogy a levele 4. fejezetéből is kitetszik, hogy kölcsönösen megértették egymást. Tehát ez nagyon ritka az emberi életben, akár egy-egy ember között, de még inkább ritka egy ember és egy közösség között, hogy szinte a szívük dobbanása megegyezett. A levelet különben azért írta a fogságból Filippibe, mert általános nagy tanácsokkal akarta ellátni a gyülekezetet, valamint azért, mert a levélből ez is kiderül, hogy Pál apostolnak tudomására jutott, hogy a filippibeliek aggódnak a sorsáért. Tehát az, hogy ő börtönt kell, hogy szenvedjen, hogy nem láthatja őket, ezért aggódtak a filippibeliek, és Pál apostolhoz elérkezett ennek a híre, de nem csak a hír, hanem a filippieknek a szeretet adománya is. Maga a levél bizonyára ilyen célzattal is íródott, hogy megköszönje ezt az adományt, de ez rendkívül diszkréten, tapintatosan derül ki, csak a levél 4. fejezetéből láthatjuk, hogy itt a filippi hívők gyűjtést rendeztek, és Pál apostolt a fogságában, a nehéz helyzetében mindennel ellátták. Említettem önöknek a korintusi leveleknél, hogy Pál apostol nem mindenhol fogadott el adományt, holott őt megillette volna. Nagyon érdekes, hogy gazdag helyeken nem fogadott el. Például ilyen volt Korintosz is. Aztán majd az ezután következő levél két levelet is írt a Tesszalonika-beliekhez, nem messze van egyébként Filippihez, ott is gazdag emberek éltek, ott sem fogadott el az apostol adományt. Hát nem tudom, hogy önöknek mi jut az eszükbe, hogyha ma azt mondom, hogy Macedónia. Ma sem gazdag vidék, ugye kifejezetten szegény vidék, akkor még szegényebb vidék volt. A szegény emberektől azonban elfogadta az adományt. Egy nagyon érdekes dolog, szinte mindannyian tapasztaljuk az életben, hogy azok az emberek, akik egyszerűbb életet élnek, szerényebb életet élnek, sokkal inkább bővölködnek az adakozásban, és jobb szívvel is adnak, mint a gazdagok. Jézus maga is beszélt erről a pályafutása során, amikor a szegény asszony két fillérjét dicsérte meg ott a jeruzsálemi templom bejáratánál, amikor a gazdagok hányták a maguk sok pénzét. Azt mondta Jézus, hogy a szegény asszony két filérje sokkal becsesebb volt az Isten szemében, mert ő a szükségletéből adott, nem a fölöslegéből. És ezek a gyülekezetek is úgy voltak, hogy szegények voltak, de a szegénységükben roppant jó szívűek, és az apostol, aki sátorkészítéssel foglalkozott, elfogadta tőlük ezt az ajándékot, és látjuk majd a levél végén, hogy milyen tapintatosan, milyen visszafogottan tesz erről említést, és hogyan köszöni meg. Maga a levél rendkívül rövid, 4 fejezetből áll, de ez a bensőséges, meleg hangnem nagyon sok embert tett a Filippi levél buzgó olvasójává, így például Kálvin János is az egyik legszebb magyarázatát a Filippi levélről írta, ezt körülbelül pár évvel ezelőtt adta ki a református zsinati iroda, Mindenkor örüljetek címmel, ha valaki meg tudja szerezni, vagy megvan neki, Kálvin Filippi levél magyarázatát olvashatják benne. Nagyon sok bibliaverset talán kívülről is meg lehet tanulni, illetve jegyezni ebből a levélből. Például a 4. fejezetben egy csodálatos, rövid, de mély bibliavers: mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Óriási bibliavers. Erről az egy versről lehetne egy egész előadást tartani. Vagy más bibliaversek ebből a levélből, hogy nékem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Nékem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Ilyen rövid, szentencia-szerű, roppant mély kijelentések, és ezeknek középpontjában, szinte minden ilyen középpontjában Jézus Krisztus áll.
Itt ebben a levélben mondja ki Pál apostol azt, amit különben más leveleiből is tudhatunk, hogy őt az egész szolgálatában egy valami érdekli igazán, hogy hogyan tud Jézusról bizonyságot tenni, hogyan tudja Jézust az emberek elé állítani. Na most ezen a rövid levélen én úgy szeretnék végigmenni, hogy négy alapvető helyét választanám ki. Az előadás címéül kiugratott második fejezetre jut majd a legtöbb időnk, de szeretnék minden egyes a táblára fölírt részleten végigmenni. Az első dolog az, amit szeretném föltenni a kérdést, mint előbb az efézusi levélnél is, hogy Pál apostol hogyan kezdi ezt az üzenetét? Miért ad különösképpen hálát, és hogyan fejezi ki a filippi beliek iránti szeretetét, és mit kíván leginkább egy keresztény közösségnek? Ez azért roppant fontos, ez a három vers, amit most olvasok fel, mert ez szinte minden magát valóban kereszténynek tartó közösség falára valahogy ki kellene függeszteni, vagy minden magát igazán kereszténynek tartó közösség fejlődése ezen múlik. A Filippi levél első fejezet 9. versétől olvasom a 11-ig. És azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban-jobban bővölködjék ismeretben és minden értelmességben. Hogy megítélhessétek, hogy mi a rossz és mi a jó. Hogy legyetek tiszták és botlás nélkül valók a Krisztusnak napjára. Teljesek lévén az igazságnak gyümölcsével, melyet Jézus Krisztus teremt az Isten dicsőségére és magasztalására. Kedves hallgatók, itt Pál apostol a következő dolgokat kívánja egy keresztény közösségnek. Ugye azt mondja, hogy egy keresztény közösséget arról lehet megismerni, hogy a szeretete az növekszik-e és fejlődik-e. Na de a szeretet minek köszönheti a növekedését? Ugye sokszor használjuk ezt a szót, hogy szeretet, meg vágyakozunk arra, hogy az életünk valóban méltóbb legyen az Istenhez, és a szeretetben éljünk, de ennek vannak törvényszerűségei, hogy a szeretet hogyan növekszik. Most Pál apostol azt mondja itt a 9. versben, hogy a szeretet akkor növekszik, ha bővelkedik ismeretben. Tehát a szeretet növekedésének első lépcseje az ismeretben való bővölködés. Pál ezt nagyon sok levelében érinti, hogy az embernek ismereteket kell szerezni Istenről és az Isten üzenetéről, mert enélkül az emberi fejlődés nem indul el, és nem halad. Tehát itt egy értelmi munkára van szükség. Aki nem vágyakozik megismerni az Istent, és nem akar mind többet és többet megtudni Istenről és az Isten törvényeiről, az Isten akaratáról, annak a szeretete stagnálni fog, és a stagnálásnak a jellegzetesség, hogy egy idő után alább hagy és elmúlik. A második dolog, amit említ, amit így fordít a mi Bibliánk, hogy minden értelmességben hogy megítélhessétek. Különben fogalmilag is itt nagyon pontos a kifejezés, az ismeret helyén az epignózis kifejezés áll, ami ismeretet jelent, így magyarul lefordítva tudás ismeret. A másik szó helyén pedig az aisztézis szó áll, amiből származik például a magyar esztétika kifejezés. Ugye azért nevezték esztétikának a művészetekkel foglalkozó tudományt, mert a művészetekkel foglalkozó tudományban két alapvető dolognak kell meglennie. Az egyik jó érzékelése a művészi alkotásoknak, a másik meg a jó megítélése. Én erre azt szoktam mondani, mármint hogy én nem vagyok fizika vagy matematika tanár, és őszintén tudom azokat csodálni, akik azok, de mindig csak azt hallottam, hogy ami megfogható, az a fizika és a matematika. Az ott nincs pardon. Kérem, irodalomról meg versekről lehet ezt meg azt mondani. Ez nem így van. A művészetekhez ugyanolyan érzékkel és ugyanolyan ítélő képesség, mint a Pitagórasz tételhez, vagy a két ismeretlenes egyenletekhez. Tehát a művészi alkotásokat is meg lehet ítélni, ugyanolyan iskolázottság kell az, és ugyanolyan konkrét tudomány az aisztézis, az esztétika is. És tulajdonképpen az életben az egyik legnagyobb adomány, és a keresztény életében is az ismeret után a legnagyobb adomány, ha valaki bővelkedik a dolgoknak a megfogásában és a megítélésében. A szeretet is ennek köszönheti a fejlődését.
Tehát az már egy nagyon magas rendű dolog, amikor egy embernek érzéke van megkülönböztetni jelenségeket, magatartásformákat, és meg tud ítélni, nem megítélni, kárhoztatni értelemben, de belül meg tud ítélni jelenségeket és magatartásformákat. Ugye a szeretet növekedéséhez ez is hozzátartozik. Mert hogyha látom, hogy egy nehéz természetű emberrel van dolgom, vagy hogy egy olyan helyzetben, amely helyzetben nem várható egy embertől több, a megítélő képesség mondja meg azt a szeretetnek akkor, hogy milyen módját válassza a másik ember megközelítésének. Tehát egy rendkívül fontos dolog. És azt mondja még Pál apostol, hogy a szeretet növekedéséhez kell, tehát az ismeretben, a megítélő képességben való növekedés, hogy megítélhessétek, hogy mi a rossz és mi a jó, hogy legyetek tiszták és botlás nélkül valók a Krisztusnak napjára, teljesek lévén az igazságnak gyümölcsével. Ugye visszaidézhetnénk az eddigi páli leveleket, hogy az igazság gyümölcse nyilvánvalóan a Szentlélek által kifejlesztett emberi jellemtulajdonságok. Tehát egy embernek nem csak ismeretben kell fejlődnie, nem csak megítélő képességben, hanem jellemvonásokban is. Tehát új és új szép és vonzó jellemvonások kell, hogy kialakuljanak egy keresztény emberben, és ekkor lesznek tiszták és botlás nélkül valók a Krisztus napjára, a Krisztus ítéletében. Tehát nem tudom, hogy egy ilyen rövid futó megjegyzés után érezzük-e, hogy mennyire döntő fogalmakkal építi fel az apostol a levélnek az elejét is már, és mennyire fontos ezt megjegyezni egy egyéni fejlődés számára, de egy keresztény közösség fejlődése számára is. És ezek után folytatja tovább a gondolatmenetet az apostol, és ebből a gondolatmenetből emelném ki a második részt, a második fejezet 33. verséből, és itt meglátjuk, hogy valami kis probléma azért Filippiben is volt. De ahol emberek vannak, még a keresztény közösség is, ez a probléma általában megvan mindenhol. Nem súlytalan ez a probléma, de látjuk, hogy nagyon világosan kezelhető. Azt mondja a második fejezet 3. versétől. Semmit sem cselekedjetek, tehát semmit sem cselekedvén, semmit sem cselekedjetek versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különnek tartván ti magatoknál. Ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Ugye érezzük, hogy ez egy hamisítatlan megfogalmazása a krisztusi szeretetnek, amiért Krisztus eljött a világra. Hogy az ember ne nézze a maga hasznát, hanem mindenki a mások hasznát legalább ugyanúgy tekintse maga előtt. Ez is egy hatalmas erkölcsi kívánalom, és ezt tényleg csak Jézus Krisztus szemlélve lehet megtanulni, hogy a tőlem távol levő embernek, vagy netán ellenséges indulattal viseltető embernek is a hasznát nézzem. Óriási kívánalom. De Krisztus szemlélése által betölthető. És még valamit mond itt Pál apostol, hogy akkor tudjuk mindig a mások hasznát is ugyanolyan fontosnak tartani, mint a magunk hasznát, ha semmit sem cselekszünk versengésből, sem hiába való dicsőségből. Ugye az emberi életben a feltűnősködés, a versenyszellem, a másokkal való fölénybe kerülés szelleme rendkívül erős, a megromlott emberi természetnek alaptulajdonsága. És egy keresztény ember is egy megromlott, gyenge természetet hordoz magában, tehát az bármikor föltámadhat. Ugye olvastuk már a Római Levél 6. fejezetében, hogy a természetünk a megtérés után sem hal meg, csak megerőtelenedik. Ugye ez annyit jelent, hogy hitáltal legyőzi az ember a természetét, ha keresztény ember. Ha nem keresztény, sajnos akkor a természete uralkodik rajta, az ösztönei, az indulatai, a saját elképzelései. De a keresztény egy ember, akkor le kell tudnia hitáltal győzni a természetét, és ez abban látszik meg, hogy a semmit sem cselekszik versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különnek tartván ti magatoknál. Ugye a magyar kifejezés egészen megdöbbent, hogy mindenkit különnek tartsak magamnál, tehát akkor én vagyok a legutolsó, és magamat beledöngöljem a földbe. Hát ez nem ennyit jelent, hanem ez annyit jelent, hogy minden emberben lehet valamit találni, ami igenis külön, mint ami bennünk van. Ez nem annyit jelent, hogy egészében én minden embert különnek tartsak magamnál, és én legyek
a világ vezeklője, vagy utolsó helyre állított embere, hanem annyit jelent, hogy minden emberbe fedezzük fel azt, ami igenis vonzó, ami igenis követésre méltó, mert hát az Isten lelke fejlesztette ki a jellemében ezt. Valamit minden emberben különnek tudunk tartani magunknál. Ha egy emberben nem tartunk valamit különnek magunknál, nem ismerjük jól azt az embert. Nem a szeretettel ismerjük azt az embert, hanem csak úgy. Élünk mellette, el vagyunk mellette. Az emberek szeretete ott kezdődik, amikor ha én gondolok egy emberre, beszélek egy emberrel, találkozom egy emberrel, akkor mindig tudok olyasmire gondolni, és olyasmit felfedezni, hogy megcsillan, mint egy kis arany rög, ami egy olyan érték, amire nekem is lehet vágyakoznom, mert minden emberben vannak olyan tulajdonságok, amelyek különbé teszik a másik embernél. De ez most nem azért van, hogy versengjünk, meg hogy hiába való dicsőséget ápoljuk magunkban, hanem ez azért van, hogy szeretet által mindenkiben felfedezzük azt, amivé az Isten akarja formálni azt a másik embert. Ugye minden jó dolog az emberben az Istentől van. Az Isten láthatatlan munkálkodása, tudatosan vagy öntudatlanul való együttmunkálkodása részünkről az Istennel, ez szerzi az emberben a jó tulajdonságokat vagy jó jellemvonásokat. És miután ezt elmondja az apostol, folytatja az 5. versben. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is. Ugye a magyar indulat szó itt nem a legpontosabb, tulajdonképpen az eredetiben gondolat van, így is lehetne mondani, hogy lelkület. Tehát annak okáért ugyanaz a gondolkodás, ugyanaz a lelkület legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is. Mondom, nagyon súlyos és alapvető kijelentések. Azt mondja Pál apostol, hogy egy embernek a tisztasága, egy embernek az erkölcsössége az azon múlik, hogy magában milyen gondolatokat forgat, hogyan gondolkodik, kihez hasonlítja magát. Egy kereszténynek mindig Krisztushoz kell hasonlítania magát. Egy kereszténynek mindig azt kell néznie, hogy Jézus Krisztusban milyen gondolat volt bizonyos adott helyzetekben, milyen lelkület nyilvánult meg benne, és ugyanaz a lelkület, gondolat legyen bennünk is, mint ami Jézus Krisztusban volt. Na de ez annyira súlyos és nagy kijelentés, itt most magyarázni kell ezt az apostolnak. És itt jön a Krisztusról szóló magyarázatnak egy csodálatos lefolytatása, ami önmagában egyedülálló a Bibliában, Krisztusról pár versen belül mindent elmondani. Sokan a teológiai irodalomban ezért jutottak arra a megállapítás, hogy ez talán nem is Pál apostolnak a saját kifejezése, hanem ez egy ilyen őskeresztény himnusz. Ugye a Pál apostol útjairól megjelent magyar könyv, ez a Gyürki László Pál apostol útjain című könyve. Ez a könyv a következő megjegyzést fűzi ehhez a mondathoz, hogy 20 évszázad óta sem tudta kimeríteni a teológia ennek a szép himnusznak a gazdagságát. Ez így van. Én meg vagyok győződve különben, hogy ez Pál apostolnak a tulajdon kifejezés formája, nem valami átvétel, de hogy az első keresztények így tudtak beszélni Krisztusról, ez mutat valamit. Hogy az első keresztények mennyire ismerték Krisztust, mennyire szerették, és mennyire látták Krisztus eljövetelének a jelentőségét. Most felolvasnám ezt a Krisztusról szóló pár verset. Annak okáért az a lelkület legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, és a 6. verstől így tér rá. Aki, amikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott néki oly nevet, mely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. 3 dolgot szeretnék kiemelni ebből a valóban himnikus vallomásból, amit Krisztusról tesz Pál apostol. Az első dolog, ami egy nagyon érdekes megfogalmazás, hogy azt mondja Pál apostol, hogy Jézus, amikor ott volt még a mennyben, amikor együtt volt az Atyával és a lélekkel, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Milyen érdekes ez a szó, hogy zsákmány.
Ugye mi juthat erről az embernek eszébe, hogy Jézus nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Ugye eszünkbe juthat magának a Bibliának a legelső könyvéből, a Genezis könyvéből a második és harmadik fejezet. Ugye Isten azért teremtette az embert, mondja el a Biblia legeleje, hogy fejlődjék az ember, és olyan legyen, mint Isten. De ez egy folyamatos fejlődéssel lehetséges. Jön Sátán a megkísértéskor, és azt mondja az embernek, hogy ember, vegyél a fa gyümölcséből egyből így, és olyan leszel, mint az Isten. Isten azt mondja, hogy igen, azért teremtettelek benneteket, hogy hozzám hasonlóvá váljatok a szeretetben, az ismeretben, mindenben. De ez folyamatos fejlődéssel érhető el. És akkor jön Sátán, aki azt mondta, hogy zsákmányold el gyorsan. Erre nem folyamatosan kell törekedni, hanem ezt gyorsan meg lehet szerezni. Ugye azt mondja Sátán a Mózes első könyve harmadik fejezetének az ötödik versében, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. Ha vesztek ennek a fának a gyümölcséből, rögtön olyanok lesztek, mint az Isten. Jónak és gonosznak tudói. Ugye milyen érdekes, hogy azóta is a világon két eszme van. Az egyik eszme az, hogy igen, azért teremtettelek, hogy olyannál légy, mint én, de ennek megvan a maga útja. És a másik eszme az, hogy ami ugyanazt mondja látszólag, csak más utat ír elő az embernek. Igen, légy olyanná, mint az Isten, istenesülést ajánlok neked, és ígérek neked, de ez gyorsan, mint egy zsákmány, mint egy ragadományt meg lehet szerezni. Jézusról miért mondja ezt Pál apostol, hogy ő nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő? Ugye az egész Bibliából kiderül, hogy Jézus ugyanolyan Isten, mint az Atya és a Szentlélek. De Jézus soha nem él vissza azzal, hogy ő Isten. Ő soha azért fölé nem akarja magát senkinek se helyezni. Se az Atyának, se a léleknek, de az embernek se. Az Isten világrendjében a szeretet és a szolgálat az, hogy semmit zsákmányolni nem akarok, és fölénybe kerülni, vagy fitoktatni az erőmet, vagy tudásomat, vagy bármit nem akarom a másik lénnyel szemben. Tehát mondjuk egy nagyon szép meghatározásból indul ki Pál apostol, hogy Jézus Krisztus nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, ez nem ragaszkodott 10 körömmel, hogy most én ott vagyok a mennyben, én tökéletes vagyok, de ott a Föld nevezetű bolygón ott valami történt, és az engem hidegen hagy, mert hiszen nem én követtem el azt a rosszat. Jézus nem tekintette zsákmánynak azt, hogy az Istennel egyenlő, ez az első. A második az, hogy hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vévén fel emberekhez hasonlóvá lévén. Mit jelent ez a különleges megüresítés? Az ókeresztény századokban nagyon nagy irodalma volt ennek az egyetlen egy kifejezésnek, hogy megüresítés. Szokták ezt fordítani lemondásnak is. Aztán a 20. században például a Simone Weil-nek a gondolatrendszerében támadt újjá ez az egész eszme, hogy az Istent úgy nézni, mint aki megüresíti magát. Jézus Krisztusra úgy tekinteni, mint aki megüresítette magát. Most milyen értelemben mondja ezt Pál apostol, hogy Krisztus megüresítette magát? Kedves hallgatók, itt egy olyan bibliai eszme van, amit persze 100 más bibliai eszme is alátámaszt, de ez egy olyan bibliai eszme, amit ma emberek nagy tömegei nem ismernek, akik magukat kereszténynek vallják, nem ismerik ezt a tanítást, és ezért nem lehet Krisztusuk. Ezért lehet az, hogy hivatkoznak Krisztusra, meg mondják azt, hogy Jézus Krisztus, de Jézus Krisztus csak annak az embernek a számára lesz közeli megváltó és barát, aki megismeri ezt a tanítást, hogy Jézus, amikor eljött a földre, akkor megüresítette magát, tudnék az istenségének a hatalmától. Jézus, amikor eljött a földre, ő Isten fia maradt, tehát ő ugyanaz az isteni személy volt, mint aki azelőtt élt a mennyben, de ő nem hozta magával a hatalmát. Jézusnak pedig óriási hatalma volt, hiszen azt mondja János evangéliuma első fejezetében az első 3 vers, hogy nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Tehát Jézus volt a teremtő. Jézus volt, aki nélkül semmi sem lett, ami lett. A zsidókhoz írt levél első fejezet első 2 versében azt mondja Pál apostol, hogy Isten nem csak a földet teremtette Krisztus által, hanem világokat teremtett az Isten, tehát minden világot. Az egész világ mindenséget Krisztus által teremtette Isten. Ezt a hatalmát Krisztus letette. Kérem szépen ezt elgondolni, ez ugyanolyan dolog, mint hogyha valaki
óriási tudásra tesz szert. És elküldik a világ egyik másik pontjára, hogy foglalkozzék olyan emberekkel, akik nem tudnak írni, olvasni. Én is találkoztam egy ilyen emberrel, aki itt végzett Budapesten, még a világháború előtti tudományegyetemen kiváló fokozattal, de az édesapja is egy szigetközi tanító volt, és ez a diáklány visszajött a mi városunkba, és azt mondta, hogy bár nekem van egyetemi diplomám, én nekem meg lenne a lehetőségem gimnáziumba tanítani, itt is akarták fogni különben az egyetemen, de azt mondta, hogy hát hogyan tudnak majd megtanulni, írni, olvasni azok a falusi gyerekek. Eljött oda és falvakba tanított írni, olvasni, aztán gyorsírni, gépírni. Ugye a mi városunkban neve volt, és hát mai napig is él, 81 néhány évesen neve van ennek a tanárnőnek, aki tanítónő lett, mert egy csodálatos emberi példa, hogy a tudást, a hatalmat, ugye a tudásban is óriási hatalom van, attól ő megüresítette magát. Ő nem arra használta, hogy címeket szerezzen, hogy nagy név legyen, hanem visszajött és kis gyerekeket írni, olvasni tanított, és például én is nála tanultam meg gépelni, hát aki megtanult 10 ujjal gépelni, tudja, hogy micsoda rabszolga munka ez, tanítani gyerekeket gépelni, és 30-40 éve ugyanarra az ASDF-re tanítani, és megíratni azt, és akkor, hogy 5 hiba, meg 2 hiba. Na azért mondom el önöknek ezt a példát, hogy Jézus Krisztus, aki Isten, akinek hatalma volt, eljött erre a földre, de megüresítve magát az isteni hatalmától. Magyarul Jézus, ami jót tett ezen a földön, nem az isteni hatalmával tette. Ez a döbbenetes nagy bibliai tanítás. Nem a saját isteni hatalmával tette. Lukács evangéliuma 5. fejezetében olvashatunk egy ilyen kis félmondatot, hogy az Úr hatalma volt ő vele, hogy gyógyítson. De sokan úgy képzelik el, hogy Jézus valami csoda doktor, vagy valami mágikus, nem tudom ki volt, csak hozzáért embereket, csak mondott valamit, már meggyógyultak az emberek. Ez nem így van. Jézus letette például azt a hatalmát is, amivel gyógyítani tudott. Jézus eljött a földre, és ami erőt őt kapott, azt az Istentől kapta, és a hite által kapta. Tehát ő megüresítette magát, teljesen megüresítette magát. Ő élhetett volna persze az isteni hatalmával, hiszen mondta János evangéliuma 10. fejezetében, hogy neki van hatalma fölvenni az isteni hatalmát, és van hatalma letenni, de ő nem veszi fel az isteni hatalmát. Ő megüresíti magát. Miért? Mert az ember számára megváltás csak úgy létezhet, ha az Isten az emberi természetben és isteni hatalom nélkül mutatja meg azt, hogy le lehet győzni a bűnt. Ha az Isten a hatalmát hozta volna magával, és úgy győz a bűn, semmi megváltás.

megtenni, hogy ő a hite által, az Istenhez való ragaszkodás által nyerte el ezt az isteni hatalmat. Nem önmagában volt az isteni hatalma, hanem nyerte el ezt az isteni hatalmat. Ez egy óriási dolog. Ez egy óriási dolog. Sokszor azt mondjuk, hogy óriási dolog az, hogyha valaki lentről fölfelé vágyakozik. De milyen dolog lehet az, hogyha valaki föntről lejön? Bármikor kiléphetne egy bizonyos adott nehéz helyzetből, mert lenne rá hatalma, de nem lép ki. Azt hiszem, hogy ez még nagyobb dolog. És Jézus Krisztus vállalta ezt, hogy ő emberi természetben élve itt a Földön, megmutassa az embernek azt, hogy az emberi természethez, ha odatársul az isteni erő hit által, akkor ez az isteni erő még az emberi természetben is le tudja győzni a rosszat. De Pál apostol ezzel nem fejezi be, hanem a 8. versben mondja el talán a legmegdöbbentőbb dolgot Jézusról. Ugye először azt mondta, hogy nem tekintette zsákmánynak azt, hogy az Istennel egyenlő. A másodszor azt mondta, hogy megüresítette magát. De harmadszor azt mondja Pál Jézusról, hogy amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát. Érdekes kifejezés itt a megalázta magát. Hát miért mondja itt ezt Pál apostol? Hát az nem nagy megalázás volt Jézus, hogy letette az isteni hatalmát, és eljött ide a földre, és soha nem használta az isteni hatalmát? Megmenekülhetett volna 100 helyzetből, megmenekülhetett volna Jézus a kereszthaláltól is. Egyszerűen csak használnia kellett volna az isteni hatalmát, nem használta. Hát ez már óriási megalázkodás volt, nem? Akkor most miért mondja azt, hogy amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát? Azért, mert itt még valamit meg kell értenünk Jézus Krisztusról. Ugyanis a Biblia azt mondja, hogy Jézus Krisztus ugyanakkor, hogy emberi természetben jött el a földünkre, ugyanakkor hozta magával az isteni személyiségét. Az isteni hatalmát nem hozta, de az isteni személyiségét hozta, tudnék, hát ugyanaz a Krisztus volt, aki itt járt a földön, mint aki ott élt a mennyben a megszületés előtt. Az isteni személyiségét hozta magával. És ez az isteni személyiség biztos, hogy egy erőteljes személyiség volt. Jézusban ez ugyanúgy fejlődött ki, ahogy megszületett Máriától, és növekedett, és hát gyerek, és ifjú, és felnőtt ember lett. Az isteni személyiség úgy fejlődött ki, hogy a 45. Zsoltár mondta előre Jézusról, hogy szereti majd az igazságot, és gyűlöli a hamisságot. Tehát ez egy olyan értelmet jelent, hogy Jézus rögtön átlátott dolgokat, ilyeneket mond róla az evangélista, hogy neki nem kellett megmondani, hogy mi van az emberben. Őt nem kellett felvilágosítani arról, hogy mi van az emberben. Ő tudta, hogy mi van az emberben. Ő az isteni értelmével átlátta az emberi helyzeteket, nagyon gyorsan átlátta, és pontosan átlátta. Na de mit jelent az, hogy megalázta magát? Kedves hallgatók, a Bibliának az egyik legmélyebb kijelentése ez Jézusról. Tudnék, ez azt jelenti, hogyha Jézus csak egy pillanatra is úgy képzelte volna, hogy ő benne van isteni személyiség, az emberi természet mellett ott van az isteni természet is benne. Csak egy pillanatra is úgy gondolta volna Jézus, hogy neki játszik könnyedséggel, megy majd a győzelem a rossz felett. Akkor Jézus nem tudta volna legyőzni a rosszat. Jézusban az, hogy megalázta magát, az annyit jelentett, hogy még isteni természettel együtt sem képzelte azt, hogy ő le tudja győzni a rosszat. Jézus annyira világosan látta, hogy a rossz, az én központuság, az mennyire erős gyökereket mélyeztett az emberben. Jézus azt pontosan tudta, hogy ha ő mondjuk csak egy pillanatra is egy ilyen halvány elbízás, hogy na de hát én Isten vagyok, én isteni természet is vagyok. Én nem csak magamra vettem a földi természetet, és ugyanúgy fázom, éhezem, kiszolgáltatva vagyok a kísértéseknek, mint bárki ember, de én isteni természet is vagyok, hát én gyorsan átlátom a dolgokat, látom előre a jövőt. Pontosan tudom, hogy ezért az óráért jöttem a világra, hogy engem megfeszítsenek, szóval Jézus előre tudott mindent. Ugye megint csak micsoda nehézség volt, hogyha Jézus egy halvány árnyalatnyi pillanatig csak így képzelte volna, hogy hát én itt, hogy úgy mondjam, az emberek világában elnézést a kifejezésért, de csak ilyen vendégszereplő vagyok. Ők itt bukdácsolnak az életben az emberek, jönnek, mennek egyik rosszból a másikba, de hát én világosan átlátom a jó és rossz különbségét, én nem fogok beleesni a rosszba. És Jézus csak ilyen könnyen elintézte volna ezt a dolgot, akkor megint csak nem lehetne megváltó, mert Jézus is prédájául esett volna a kísértéseknek, és a bűnre vezető csábításoknak.
Jézusnak tehát naponta tudatosítani kellett.

0: önmagában, hogy még isteni természettel, isteni értelemmel, isteni személyiséggel együtt is, ő csak az Isten segítségével győzhet. Kedves hallgatók, ezért lehet Jézus megváltó. Mert aki Jézusra tekint, az biztos, hogy nem fog hinni önmagában, és biztos, hogy nem fog túl sok bizalmat táplálni önmagában. Mi emberek nagyon gyorsan hajlamosak vagyunk a büszkeségre, elbizakodottságra. Ha valami jól megy, akkor már úgy érezzük, hogy tulajdonképpen nekünk megy az élet, mint egy karikacsapás. De ha valaki Jézusra tekint, és azt látja, hogy Jézus isteni természetben is mennyire meg tudta alázni magát, ő soha nem az isteni természetével elbizakodva ment a küzdelembe, hanem ő minden nap kérte az Isten segítségét. Noha isteni természete volt, ami nekünk nincs. Mi mikor kérjük az Isten segítségét? Általában mikor kéri az ember az Isten segítségét? Ha rosszul megy neki? Ha kínos helyzetbe jut? Ha most már tényleg senki más nem segít, akkor? Általában az emberek akkor. Egy hívő ember megtanulja azt, hogy az Isten segítségét kérni az egy mindennapos dolog. De egy valóban hívő ember, egy Krisztust követő, a szó igazi értelmében Krisztust követő ember, az szokásává teszi azt, hogy semmit sem én magam, hanem az Isten legyen velem. És az Isten előre elkészített minden jót, hogy azokban járjunk, hogy az Efézusi levélben ezt olvastuk. Tehát hatalmas nagy kijelentések ezek Jézus Krisztusról, és most jön a negyedik, hogy ezért magasztalta fel az Isten. Tulajdonképpen azt mondja itt Pál apostol, amit Jézus is elmondott az életében, hogy aki magát megalázza, az felmagasztaltatik. Aki magát felmagasztalja, az megaláztatik. Jézus Krisztus teljesen, tökéletesen bemutatta azt, hogy mit jelent a bűnt legyőzni, a rosszat legyőzni. És ő magát teljesen megalázta. Ő ugyanarra a szintre jött, mint minden ember. Volt egy előnye, kétségkívül, hogy isteni természet volt, de isteni természetével együtt is megalázta magát, és bemutatta, hogy önmagában az isteni természet sem biztosíték a győzelemre, és Isten ezért magasztalta fel. Isten megmutatta azt, hogy az egész világegyetem tökéletes példája Jézus Krisztus. Ő az Isten, aki megüresítette magát, aki nem tekintette zsákmánynak azt, hogy az Istennel egyenlő emberé lett, de közben a végtelenség, a keresztfának haláláig megalázta magát. És az Isten, aki a szeretetért mindent megtett, aki az igazságban végig kitartott, az felemeli. Az Isten ezeket a lényeket teszi naggyá, nem csak Krisztust, minden embert is. Az az ember, aki a szeretetért és az igazságért mindent vállal, azt nyilván ez a világ meg fogja alázni. De aki vállalja ezt a megalázást, az Isten felmagasztalja. Aki viszont a szeretet és az igazság körén kívül lép, és magát egy kicsit is többnek akarja bemutatni, vagy láttatni az emberek előtt, azzal az Isten nem tud közösséget vállalni. Aki magát megalázza, az, aki magát felmagasztalja, az megaláztatik. És nagyon érdekes, hogy amire kevesen szoktak rámutatni, hogy ezután a Jézust dicsőítő rész után rögtön, tehát a másik mondatban, jön egy olyan rész, ami az embernek a szerepét tisztázza. Mert nagyon érdekes itt a Filippi levél második fejezetében, hogy Pál apostol rögtön azután, hogy megmutatja, hogy Krisztus mennyire tökéletes megváltó, mennyire egyedül ő az, akit lehet követni, rögtön azt mondja, hogy az embernek mi most a része. Ugye Pál apostolnak a nagy eszméje és a leveleiben megszólaló nagy eszme, ez a bizonyos szünergészisz eszméje volt. Ugye a szünergészisz, ugye a szün együtt valakivel, és az energia szóból való összetétel a görögben, a szünergészisz annyit jelent, hogy együtt munkálkodás. Vagyis az az ember, aki megismeri Jézus Krisztust, aki tudja, hogy most Jézus Krisztus miért jött el a földre, és aki szemléli Jézusnak ezt a hallatlan nagy példáját, annak az embernek mit kell tenni? És mindennyel vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr az Atya Isten dicsőségére. Annak okáért szeretteim, amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket. Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a véghezvitelt az ő jó kedvéből. Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek. hogy legyetek fedhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepett, aki között fényletek, mint csillagok-e világon. Csak a döntő kifejezéseket hadd emeljem ki, azt mondja Pál apostol, hogy aki megértette Krisztusnak a példáját, az félelemmel és rettegéssel viszi véghez az ő üdvösségét. Hát ez meg miféle kifejezés? Félelemmel és rettegéssel. Van már az Ószövetségben, példabeszédek könyvében egy ilyen hallatlanul csodálatos kifejezés, hogy boldog ember az, aki szüntelenül retteg. Boldog ember az, aki szüntelenül retteg. Mit jelent ez? Ez annyit jelent, hogy ha az ember egy ajándékot megismert, és közel kerülhetett az Istenhez, akkor ez becsülje az ember, ezzel ne éljen vissza az ember. Félelem és rettegés, ez nem annyit jelent, hogy féljünk az Istentől, vagy rettegjünk, hanem félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket, hogy tartsátok ezt az életetek legkomolyabb és legszentebb dolgának. Hogy ti Krisztushoz hasonlóvá válhassatok. Hogy ti az Istennel mindig együtt munkálkodhassatok, féljetek és rettegjetek attól, ami ettől elválaszt. Mert az Isten az, aki munkálja bennetek, de nem csak az akarás, nem csak Isten indított el egy úton, hanem a véghezvitelt is az ő jó kedvéből. Tehát micsoda hatalmas dolog annak a tudatára ébredni, hogy az Isten munkál valamit az életemben. Micsoda hatalmas dolog azt megismerni, hogy a világot teremtő Isten személyesen foglalkozik én velem. És neki jó tervei vannak, és ő valami szép emberi személyiségi akar engem alakítani. Hát itt az embernek félelemre és rettegésre van szüksége. Nehogy valamiben elvétse a dolgot, nehogy valamiben elhibázza a dolgot, hiszen Istennek megvan a jó terve. Ő tudott akarást munkálni bennünk, a véghezvitelt is meg fogja valósítani. Az Isten, aki elkezdett valamit az életünkben, be is fogja fejezni. Kést adott az életben, hogy most egy új úton járjunk, hanem az Isten minden nap közel akar maradni az emberhez, és formálni akarja az embert. Hát akkor legyetek méltóvá az Istenhez. Ugyanitt a Filippi levélben mondja ki ezt Pál apostol, de inkább a Tesszalonikai levélből idézem ezt a gyönyörű kifejezését, akkor azt mondja a keresztényeknek, ti az Istenhez méltóan viseljétek magatokat, úgy, mint aki az ő országába és dicsőségébe hívott el titeket. Tulajdonképpen ez a Jézusi szenteltessék meg a te nevednek, az őskeresztények által való újrafogalmazása. Szenteltessék meg a te neved, ez annyit jelent, hogy Istenhez méltóan élni, hogy az Isten neve ne káromlás tárgya legyen úgynevezett vallásos emberek miatt az emberek szem előtt, hanem az Isten nevét nagyra tartsák, az Istenre odafigyeljenek a földi képviselői miatt, hogy mint aki az ő országába és dicsőségébe hívott el titeket. Tehát csodálatos ez a második fejezet, mert nem csak Krisztusról való bizonságtét, egy hasonlíthatatlan mélységű Krisztusról való bizonságtétel, hanem egy csodálatos bemutatás, hogy az embernek mi ebben a része. Hogy az ember félelemmel és rettegéssel tekintsen arra, hogy a fejlődésében nehogy valami hiba keresztezze az Isten tervét. És a második dolog, hogy Isten nem csak az akarást akarja munkálni, hanem a véghezvitelt is az ő jó kedvéből. Ezért érthetjük meg egy nagy gondolkodónak egy másik nem kis gondolkodóra tett megjegyzését. Pascal mondta Descartesről, azt mondta Pascal Descartesről, azért nem tudom elfogadni a filozófiáját, mert ő az Istennel csak egy pöccintést akar adni a világnak és az embereknek. És ez nem Istenhez méltó gondolkodás. Isten nem csak el akar indítani valami új gondolkozást, valami új életet az emberben, hanem Isten munkálja az akarást is, a kezdetet is, de munkálja a véghezvitelt is. És micsoda hatalmas dolog érezni, tapasztalni azt, amit Pál így mondott ki a Római Levél 8. fejezetében, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Ha valakit magam mellett tudhatok, és ez az Isten, akkor ha bármi történik ellenünkben, ha bármi nehézség ér az életben, ha az Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk. Megállnék itt egy pillanatra, és egy ehhez méltó zenei részletet szeretnék bejátszatni, és ez Heinrich Schütznek egy nagyon rövid motettája, az Úgy szerette Istene világot című, amely János Evangélium a 3. fejezet 16. versére készült, a 17. század közepén, Also hat Gott die Welt geliebt, a német szöveg, ami most felhangzik. Szeretnék tovább menni a harmadik nagy kérdéskörünkre, miután Pál apostol befejezi ezt a gondolatmenetet, itt ebben a Filippi levélben is van egy személyes vallomás az életéről, és ennek a személyes vallomásnak egy bizonyos pontján tesz hitet amellett az apostol, hogy ő mindenben Krisztusra akar hasonlítani. Ő nem úgy akarja követni Jézust, mint ahogy azóta is sokan mondják, hogy Jézus a példa, de úgyse érhetjük el soha. Ugye ma is gyakori szófordulat ez, hogy hát igen, Jézus a példa, Jézus a minta, de hát Jézust úgysem érhetjük el soha. Na hát most Pál apostol kiejt egy olyan szót, amiről én már hallottam ilyen megjegyzést is, hogy legszívesebben törölni kellene a Bibliából. Ez a szó a tökéletesség. Kiejti kétszer ebben a gondolatmenetben ezt a szót, hogy tökéletesség, de milyen jó, hogy Pál apostol nem törölte ezt a maga leveleiből, hiszen hát Jézus Krisztusnak a Máté evangéliuma 5. fejezetére megy vissza, sőt, hát a Mózes 3. könyvére megy vissza ennek a szónak használata, legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Vagyis, hogy mi a tökéletesség? Hogy kell ezt érteni? Ezt legrövidebben a Filippi levél 3. fejezet 12. versétől lehet megtanulni. Itt is 3-4 vers elég ahhoz, hogy egy nagyon nagy bibliai kérdéskört tisztázzunk. Pál apostol az előzmények szerint arról beszél, hogy ő szeretné mind jobban megismerni Jézust, az ő feltámadásának erejét, hasonlóvá lenni a halálához, meghalni a rossznak, és teljesen Jézushoz hasonlóvá lenni, és eljutni, ahogy Jézus is a halottak feltámadására, és a 12. verstől ezt mondja. Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, hanem igyekezem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Atyám fiai, én önmagamról nem gondolom, hogy már elértem volna, de egyet cselekszem. Azokat, amelyek hátam mögött vannak elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak nékidőlvén, cél egyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. Valakik annak okáért tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben legyünk. Milyen érdekes, hogy a felolvasott részben csak egyetlen egy összefüggés megértése is közel visz bennünket a lényeghez. Mi ez az egyetlen egy összefüggés? Azt mondja Pál apostol a 12. versben, hogy nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék. 15. versben meg azt mondja, valakik annak okáért tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben legyünk. Tehát figyeljük meg, hogy egyszer azt mondja, hogy szeretnék tökéletes lenni, de még nem gondolom, hogy ezt elértem volna. Másodszorban meg azt mondja, hogy akik tökéletesek vagyunk, tehát akkor mégiscsak van tökéletesség. A tökéletesség nem csak olyan dolog, hogy most állandóan törekszem valami felé, amit soha el nem érek, és csak úgy mondom, hogy milyen jó lenne tökéletesnek lenni, de hát úgyse leszek tökéletes. Azt mondja a Pál apostol, hogy nem gondolom magam, hogy az vagyok, én törekszem arra, de amennyiben tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben legyünk. Hát itt van a könyvkiadásunk legelső zsengéje, amit tudok önöknek ajánlani, Vankó Zsuzsának a Tökéletesség, mint egyetemes emberi életcél című tanulmánya, amit ha valaki nem olvasott el, akkor nagyon tudom ajánlani, hogy olvassa el, mert milyen érdekes, hogy lepergett pár évszázad Pál apostol szavai óta. Én magam részéről nem ismerek írást, ami ezt észrevette volna. Hiszen ezt fejti ki a Filippi levél 3. fejezetében a szerző, hogy a Bibliában a tökéletesség fogalom az mit jelent? Olyan tökéletesség, hogy itt a Földön tökéletes lesz az ember bölcsességben, okosságban, ilyen nincs. Hogy az ember tökéletes lesz hatalomban, ilyen sincs. Hogy az ember örökkévaló lenne, vagy legyőzni a halált, ilyen sincs. Egy valamiben az embernek tökéletesnek kell lennie. Jézus ezt mondta a hegyi beszédben, legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Máté evangélium 5. fejezetében. Ugyanez Lukács evangélium 6. fejezetében így hangzik, legyetek irgalmasok, mint a ti mennyei atyátok irgalmas. Az egész ember élet fejlődés és tökéletesedés, de egy bizonyos dologban már ma el kell érni a tökéletességet. És ez a mások iránti méltányosság, az irgalmasság, a könyörületesség. És hogyha ez megvan, akkor tud Isten följebb vezetni a tökéletesedés útján, de akkor holnap után megint azt mondja az Isten, hogy tökéletes vagy. És aztán, hogyha tovább megy az ember, akkor azon a szinten is tökéletes. A tökéletesség az nem csak egy ilyen abszolút fogalom a Bibliában, itt van a tökéletesség, ezt soha senki nem éri el, csak Jézus ért el. A Bibliában a tökéletesség nem csak egy ilyen abszolút fogalom, hanem a tökéletességnek van egy nagyon gyakorlati, hétköznapi jelentése, hogy az adott szinten tökéletesnek lenni. Az adott ismerettel, az adott ítélőképességgel, az adott körülményekben a leginkább engedelmeskedni a szeretet törvényének. Mert aki teljesen engedelmeskedik az általa felismert törvényeknek, az tökéletes. Milyen megszégyenítő dolog ez, hogy a Bibliából ilyen alapvető tanítások évszázadokig rejtve maradnak, pedig a hétköznapi nyelv is mennyire árulkodik. Például megcsodáljuk a kisgyerekeket, nem? Azt mondjuk, hogy aranyosak, helyesek, szépek, mondhatnánk így is tökéletesek. Hát hogy lehet tökéletes valaki fél évesen, vagy két évesen, vagy három évesen? Na de a hétköznapi nyelv is elárulja, mert azon az adott szinten, bűbájos, aranyos, segítőkész, azt mondjuk, hogy azon a szinten tökéletes. Nyilvánvaló 5 éves korában nem a 2 éves kori szintet fogom nézni nála, hanem 5 éves korában már egy más szinten kell tökéletesnek lenni. Ugye szintén Pál apostol mondta az egyik korintusi levélben, hogy a gonoszságban legyetek gyermekek, az értelemben legyetek felnőttek. Van például olyan kifejezés is a Bibliában, hogy az előző tökéletességünkből valamit mindig meg kell tartani. Például ezt, hogy a gyermekkorunkban való tökéletesség, hogy tudnék, akkor a rossznak olyan mély gyökerei nem voltak az életünkben. Ezt meg kell tartani a felnőtt korban is. Na de az értelemben legyetek felnőttek, hát egy 3 éves gyereknek nincs kifejlett értelme, se egy 6 éves gyereknek. Sőt, a kedves professzorunk azt mondta, amikor Petőfit tanultuk, na de, kedves hallgatók, egy 20 éves ember, hát az még gyerek. Hát Petőfitől ne várjunk még olyasmit, hát mondja ezt, mondja amazt, és igaza volt. Igaza volt, a 20 éves Petőfit nem fogom a 60 éves Arany Jánoshoz mérni. Mert a tökéletességnek van egy, nem szívesen mondom ki a szót, hogy viszonylagos értelme, ez nem viszonylagos, ez is egy abszolút értelem. Az adott szinten teljesen engedelmeskedni az Isten törvényeinek. Az adott szinten, amit megtudtam, amit befogadtam, amit meg tudok ítélni, és az engedelmességben való tökéletesség, az irgalmasságban, a könyörületességben való tökéletesség. Ha tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben legyünk. Tehát Pál apostolnak a gondolatmenete, a szóhasználata pontosan elárulja azt, hogy az emberi élet, ha szakadatlan fejlődésre állítja be az ember az életét. Azt mondja, hogy én elfelejtem azt, ami magam mögött van. Először is nem hasonlítgatom magamat, ami a 20 éves kori magamhoz, meg a 30 éves kori magam, azt én elfelejtem. Ebben a levélben mondja ki azt, hogy kárnak és szemétnek ítélek mindent, amit Krisztus nélkül értem, az magam mögött van. Amire odafigyelek, ami előttem van. Mondja egy nem sokkal innét, azt mondja, én nem bizonytalanra futok. Én nem a levegőt vagdosom. Mert tudom azt, hogy ha én fejlődni és tökéletesedni szeretnék, és én ennek átadom magam, ebben én beleegyezem, ennek én engedelmeskedem, ami az Isten által adott életprogram az ember számára, akkor az adott szinten mindig tökéletes tudok lenni. És ha az adott szinten nem megelégszem, hanem még tovább akarok menni, akkor mindig az adott szinten mindig tökéletes tudok lenni. Tehát igenis a Bibliából nem törölhető ki ez a fogalom, hogy tökéletesség. Igenis ez a rendkívül határozott krisztusi felhívás, hogy legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok. Hányan akarták ezt már megkerülni? Hát ez ugye nem is úgy érthető. Ugye hát ez csak egy szép vallásos buzdítás. Kérem, ezt nem nagyon lehet megkerülni. Ezzel mindannyiunknak szembesülni kell. Ne mondogassuk azt csak mi magunkban, hogy hát én majd leszek. Én szeretnék lenni. Ez az igyekszem, meg szeretnék, ez egy borzalmas dolog az emberél. Mindenki igyekszik, mindenki szeretne, és a világ hol van. Különben mindenki igyekszik, meg mindenki szeretne, mindenki jobb akar lenni, és egyre rosszabb az egész. Ugye? Tehát ezt ne mondogassuk, hanem ebben hinni kell és lehet, hogy az ember ma is lehet tökéletes, ha a felismert igazságoknak megfelelően él. Mert ha ennek megfelelően él, akkor holnap az Isten már följebb tudja vezetni. És hogyha ott is annak megfelelően él, akkor még feljebb tudja vezetni. És így tulajdonképpen egy állandó tökéletesség lehet az embernek az élete. Én úgy gondolom, hogy a tökéletességről a legalapvetőbb és legtisztább megoldást is a Filippi levélben találjuk, és ehhez néhány verset kell megértenünk. Befejezésül engedjék meg, hogy a negyedik fejezetre térjek, amelynél több verset írtam fel, mert ezek gyakorlati tanácsok. De hogy eddig is megszoktuk Pál apostolnál, a gyakorlati tanácsok azok nem olyan szervetlenül csak jönnek a levelek végén, hanem azok mindig kapcsolódnak a fő gondolathoz, és mindig valami alapvető dologra hívják fel a figyelmet. Bár konkrét megjelölések, itt nevekkel is találkozunk majd, de amit ki akar fejezni az apostol, az egyetemes, az általános. Negyedik fejezet első két verse. Annak okáért, szeretett atyám fiai, akik után úgy vágyakozom, ti én örömöm és én koronám, ekképpen álljatok meg az Úrban, én szeretteim. Evódiát intem, Szintikét is intem, hogy egyenlő indulattal legyenek az Úrban. Fogunk majd az egyik levéllel kapcsolatban foglalkozni azzal, hogy mit tanít a Biblia az intésről. Lényegileg két alapvető dolgot mond a Biblia, lehet embereket négy szem közt inteni, és kötelező négy szem közt bizonyos esetekben, és nem szabad mások elé vinni a dolgot, de bizonyos esetekben viszont a közösség előtt kell meginteni. Erről a két asszonyról is valószínűleg az derül itt ki, hogy az egész filippi közösség előtt tettek valami nem Krisztushoz méltót. Versengés, hiába való dicsőségkeresés, vitatkozás, perpatvarkodás, mindegy, hogy mi, de figyeljük meg, hogy egy ilyen esetben mit mond Pál apostol. Evódiát intem, Szintikét is intem, hogy egyenlő indulattal legyenek az Úrban. Nyilván ez nem olyan helyzetekre vonatkozik, amikor valaki durván megsérti az igazságot. Vannak ilyen esetek is keresztény közösségben, láttuk a Korintusi levélben. De van nagyon sok olyan civakodás, olyan emberi problémák, amelyekben Pál apostol nem nyilvánított oly módon véleményt, hogy nem kelt az egyik pártjára. Azt mondja, intem Evódiát, de intem Szintikét is. Intem mind a kettőt arra, hogy egyenlő indulattal legyenek az Úrban. És ez is egy hatalmas gyakorlati tanítás, a Filippi levél hatalmas gyakorlati tanítása, hogy egy keresztény ember, és főleg, mintha Pál apostol igehirdető és gyülekezetek szervezője, soha pártoskodást ne engedjen meg. Egy keresztény közösségben ilyesmi, hogy pártoskodás, hogy most erre a részre kiáll, arra a részre kiáll, és főleg ilyen kis dolgok miatt, hogy egyiket is inteni kell, a másikat is, ennek is felül kell vizsgálni a magatartását, amannak is. Ez megengedhetetlen dolog. Mondom, ez azokra a hétköznapi apró cseprő dolgokra vonatkozik, amelyekben az ördög leginkább ott van, ugye a közönségességben és az egy kanál vízben. A durva esetekre nyilván más dolog vonatkozik. Erről jut eszembe, hogy a Filippi levelet, akik elolvassák, mert azért én azokkal számolok a leginkább, akik már előre olvassák, de azok se rossz, akik később elolvassák, azok ilyennel fognak találkozni, hogy Pál apostol bizonyos embereket ebeknek mond. Ebeknek. Hát kutyáknak mondjuk, lehet így is fordítani, úgy nem annyira szép magyarul. Ebeknek és kutyáknak mond. Tessenek odafigyelni, ezek a kétségbejtőbb esetek. Bizonyos zsidó tanítók, akik meg akarják zavarni a keresztényeket, és akik ugye a zsidók nevezték a többi embert kutyának. Ugye ezért innen érthető a kananeus asszony története, amikor Jézus itt Szíró-Fönícia tájékán jár, és a tanítványainak meg akarja mutatni, hogy a zsidók mennyire lenézik a többi embert. És azt mondja Jézus, hogy én csak Izrael fiaihoz küldettem, a kutyáknak se vetnek oda falatokat az asztalról. Ugye miért mondta ezt Jézus? Nem azért, mert ő ezt gondolta volna, mert a tanítványainak akarta megmutatni, hogy a zsidók, vagy helyettesítsük be a mindenkor magukat vallásosnak tartó emberek, a nem vallásosakat, vagy ateistákat úgy kutyaszámba veszik. Most ezt használja fel Pál apostol, azt mondván, hogy vannak emberek, akik borzalmas dolgokat művelnek keresztény közösségekbe befurakodva, de hát ezek a valódi kutyák, akiknek ott helyük nem lenne, akik megtérés, újjászületés nélkül zavartámasztva, izgékonyságot, vitatkozásokat, meghasonlást támasztva, szóval ne rökönyödjenek meg azok, akik ezután olvassák a levelet, mert itt nem egy indulatból való becsmérlés történik, hanem egy olyan megállapítás, ami visszafordítja saját maguk megállapítását, ezeknek a judaizáló, zsidózó embereknek a megállapítását önmagukra, hiszen ők kutyáknak tartották azokat, akik nem tartoztak Izrael népéhez. Most a másik dolgot hadd emeljem ki ezután az intés után, ez a 4.-5. vers. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel. Nagyon érdekes dolog a keresztény örömről szóló tanítás. Itt is tetszenek találni egy kis füzetet, a Hallas örömet című kis füzetet, ugyanebben a sorozatban, az Alapvető Bibliai Kérdések című sorozatban. Mi is az igazi keresztény öröm? Ebből a 4.-5. versből kiderül, hogy örülni csak azt tud, akinek belül békessége van, tehát szelíd ember. Szelídség nélkül nincs öröm. Ugye mondjuk ez a harsány, kicsattanó öröm, amit az emberek örömnek akarnak tartani, ez a pillanatnyi öröm és fellángolás, ez a Biblia mérlegén meg nem áll. Az igazi öröm az, ami egy belső derű, ami egy belső kiegyensúlyozottság, egy belső szelídségnek egy külső megnyilvánulása minden ember előtt, és annak a reményében, hogy az Isten közel. Pál apostol majdnem mindegyik levelét ezzel fejezi be. Örüljetek, örüljetek, örüljetek. Tulajdonképpen az evangélium hatása, eredménye, hogy a lélek gyümölcsében is láthatjuk, a szeretet után második az öröm, a keresztényekben meg kell, hogy látszódjék. 6. vers. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal háladással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ez tehát a 6.-7. vers. Azért tartom fontosnak ezt a gyakorlati részletet is, mert az aggodalom ellen, a félelem ellen, a feszültség ellen mond egy óriási tanácsot. Azt mondja Pál apostol, hogy mikor kérünk, már akkor köszönjük meg. Nem amikor meglett valami, hanem amikor könyörgünk valamiért, amikor kérünk valamit az Istentől, akkor a kéréseinket hálaadással tárjuk fel az Isten előtt. Ugye ez egy óriási dolog, és sok keresztény ezt is elmulasztja. Aki nem mulasztja el, az tudja jól, hogy ez mit szerez az emberi lélekben, mert ha még nem lett meg valami, amit kérek, de én már hálát adok, az annyit jelent, hogy én hiszek abban, hogy Isten mindig a legjobbat fogja dönteni, és mindig a legjobbat fogja megadni. És én örülök annak, hogy van, akitől kérhetek, van, akihez minden nap fordulhatok, és akinek a kívánságaimat háladással terjeszthetem az Isten elé. Tulajdonképpen az imádságnak is egy nagy gyakorlati titkát itt mondja el az apostol. Imádkozni az nem annyit jelent, mint követelőzni. Nem annyit jelent, mint a magunk akaratának megnyerni az Isten akaratát. Imádkozni annyit jelent, hogy a hálaadással egy jó lelkületet elérni, és abban a jó lelkületben meg fogjuk hallani, amit az Isten válaszol. A 32. Zsoltár bemutatja, hogy az Isten az ima közben válaszol. Mondja Dávid a Zsoltárt, például a 32. Zsoltárban, és egyszer csak ott van az a vers, hogy bölcsé teszlek, megtanítalak az útra, szemeimmel tanácsollak téged. Ezt az Isten mondja. Tehát nagyon sokszor az imádság közben megjön már a válasz, nem utána, vagy nem hetekkel, vagy hónapokkal utána. Az ember valamiben megvilágosodik. Az embernek rávetül valamire a tekintete is megbizonyosodik. De ehhez abba a jó lelkületbe kell az Isten elébe állni. És a háladás, a kívánságok közben érzett háladás lelkülete az, ami érzékenyé tesz az Isten válaszának a meghallgatására. 8. vers. Továbbá atyám fiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek, ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Ez a Bibliának bizonyos szempontból a gyakorlati hívő élet szempontjából az egyik legnagyobb verse. Miért? Mert hogyha meg lehetne nézni, hogy az emberek általában miről gondolkoznak. Lesújtó dolgokról, tragikus dolgokról, szomorú dolgokról, feszültséget keltő dolgokról. Ugye az egész politika, minden más, amit ugye zajlik, ahogy mondják, zajlik az életben. Hát ez egy borzalom, ez bemegy a tudatba, és a tudatba egy olyan tótágast állítat az egész emberrel, hogy az emberbe sok butaság, zagyvaság, gonoszság, mi egyéb, bejut ez a sok-sok rossz ismeret és információ, és hát amiképpen gondolkozik az ember, ő maga. Milyen csodálatos világ lenne, ha nem lenne rossz. Akkor csak a jó lehetne gondolkozni. Milyen csodálatos világ lett volna még az is, hogy csak ismeret szintjén maradt meg volna a rossz, és az ember elutasította volna a bűnbeesést, hogy nem tapasztalatilag nem próbálom ki. De most, hogy tapasztalatból az emberek belemennek a rosszba, csinálják a rosszat, de hogy én még ezzel foglalkozzam is? Csak a rosszal? Hát nézzék meg, hogy a híradások például. Milyen szép lenne egy olyan világnapot találni, már mindenre van világnap, ugye, takarékossági világnap, dohányzás, már minden világnap van. Egy olyan világnapot kitűzni, csak jó híreket lehet mondani. Csak jó híreket. Hát lehet, hogy mondjuk sokat nem lehetne összeállítani, az biztos, hogy az újságírók, vagy a tévé, meg rádió riporterek mondjuk hoppon maradnának, mert sok jó hír nincsen, de én azért bízom abban, hogy lenne. Lehetséges, hogy ez is azért van, mert az emberek kifinomultan figyelik a rosszat. A rossznak olyan árnyalataival el tudnak számolni az emberek, hogy az borzalmas. Olyanokról is, amelyek hát normális ember eszébe se jutnak, olyanokkal is. Hát azt mondja Pál apostol, hogy amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek, ezekről gondolkodjatok. Tessenek megpróbálni ezt a dolgot. Ez egy lélekterápia. Megpróbálni azt, hogy a jóval gondolni, a jót meglátni, a jót mondani, a jót továbbadni, a jóban megerősíteni. Biztos, hogy egész más élet. Biztos, hogy a keresztény élet gyakorlatát ezt teszi keresztény életté. És itt befejezésül, hadd emlékezzem meg, mert Pál apostol is a végére hagyja, szóval nem én, hanem Pál apostol adja a végére, itt van ez a csodálatos megemlékezés arról, hogy most megköszöni a filippieknek, amit értetettek. Azt mondja, tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is. Mindenben és mindenekben ismerős vagyok a jólakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szűkölködéssel is. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mindazáltal jól tettétek, hogy nyomorúságomban részesekké lettetek. Tudjátok pedig ti is, filippibeliek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, mikor Macedóniából kimentem, egyetlen egyház sem volt részes velem a kölcsönös adásban és vevésben, csak ti egyedül. Mert már Tesszalonikában is, egyszer is, másszor is küldtetek nékem szükségemre. Nem mintha kívánnám az ajándékot, hanem kívánom azt a gyümölcsöt, amely sokasodik a ti hasznotokra. Megkaptam pedig mindent, és bővölködöm, beteltem vévén Epafroditusztól, amit küldöttetek, mint kedves jó illatot, kellemes tetsző áldozatot az Istennek. És az Isten pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. Az Istennek pedig és a mi atyánknak dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Kedves hallgatók, egy idős professzor írt egy tanulmányt erről a Filippi levéről. Milyen különös véletlen, éppen az előadás előtt összeakadtam vele itt, ahogy jöttem. Rám kérdezett szigorúan, miről beszél ma? Ő még a régi rendszerbe is járt, itt ült való középtájon, és azt mondta, hogy tudja, kedves barátom, csak én azt csodálom, hogy lehet egy marxista tudomány egyetemen a Bibliáról ennyit beszélni. Hát most megérte a más időket is, de most is szigorú volt. Azt mondja, miről beszél? Mondta a Filippi levéről, amiről a professzor úr írt. Azt mondja, hány előadást tart a Filippi levéről? Hát mondom, egyet. Azt mondja, hát ebben akkora anyag van ebben a négy fejezetben. Azt mondja, miért nem négyet tart? Hát mondom, azt nem lehet, azért a hallgatók akkor elunnák magukat, meg így nem jönnének el, hogy Filippi levél első rész, Filippi levél második rész, ki fog eljönni egy ilyen sorozatra. Ő fedezte fel azt a csodálatos dolgot, ami hiányzik ebből a szakaszból. Pál apostol egyszer sem mondja azt, hogy hálát adok. Tessék meg, nem mondja. Jaj, de köszönöm, jaj, nagyon hálás vagyok, nagyon köszönöm, jaj, hogy ezt tették, mert nem. Milyen érdekes, hogy köszönetet mondani is tudni kell. A hálát is hogy kell tudni kifejezni. először megint Krisztusra utal. Azt mondja, mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít. Az éhezésben is megerősít, a jó lakásban is megerősít. Ha szegény vagyok, akkor is erőt ad. Ha gazdag vagyok, mert sokszor akkor kell a több erő, amikor az embernek jól megy és gazdag, akkor is erőt ad. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mindazáltal jól tettétek, hogy nyomorúságomban részesekké lettetek. Tetszenek érezni ezt a finomságot? Először azt mondja, én minden Krisztusnak köszönhetek. Aztán hozzáteszi, de igen, az embereknek is köszönök, akik a Krisztussal együttemben élnek velem, és a nyomorúságomban részesekké lettek. És itt mondja a 15. vers végén, hogy egyetlen egy egyház, egyetlen egy keresztény gyülekezet nem volt részes velem a kölcsönös adásban és vevésben, csak ti egyedül. Mert ez volt a csodálatos Pál és a Filippiek viszonyára nézve, hogy itt kölcsönös volt a szeretet. Itt a világ egyik legnagyobb csodája van benne a Bibliában, a kölcsönös szeretet. Az egyoldalú szeretet is hatalmas dolog. De ugye milyen szomorú dolog azért. Milyen szép dolog, amikor a kölcsönösek az adásban és a vevésben. És fogom még idézni a Filippi levelet, a Timóteusi leveleknél más helyütt is, mert Pál apostolnak még nagyon sok csodálatos kijelentését más személyeknél és témáknál is idézni kell, mert őket nevezi meg, és az egész Filippi beliekhez való lelkülete tulajdonképpen a legnagyobb csúcs és a legnagyobb dolog, ami a Bibliában olvasható. A kölcsönösség az adásban és a vevésben. Micsoda nagy dolog az az életben, hogy megért valaki, és én is megértem azt a valakit. Adok és kapok, és ez olyan természetes, és ez annyira hangtalan, észrevétlen valami, a barátságban, a házasságban, a rokoni kapcsolatokban, a keresztény hittestvéri kapcsolatokban. Nem mintha kívánnám az ajándékot, hanem kívánom azt a gyümölcsöt, mely sokasodik a ti hasznotokra. Azt mondja, megkaptam mindent és bővölködöm, és az én Istenem be fogja tölteni minden szükségeteket. Nagyon jól fedezte fel ez az idős professzor. Nincs itt az, hogy jaj, de hálás vagyok, jaj, de köszönöm. De mégis érezzük, hogy ennél mélyebb hálát és ennél mélyebb köszönetet nem lehet mondani. Ezt is Krisztus nevében teszi Pál apostol. Na de hát Krisztusra még az olyan ember is, aki Krisztussal nem sokat törődött, Goethe a következőket mondta. És ezzel szeretném befejezni a levél tanulmányozását a vetítésünk előtt. Goethének egy érdekes megnyilatkozása Krisztusról. Ha Goethétől jót akarnak olvasni, akkor az Eckermann beszélgetéseket olvassák el. Goethe ugye nagy szellem volt, meg hát sok pénze is volt, tartott egy embert, Eckermannt, a házi titkárát, akinek úgy mellesleg mindent elmondott, amit nem tudott megírni. És sokszor az, amit az emberek nem tudtak megírni, az sokkal értékesebb volt, mint amit megírtak. Bár csak sokkal kevesebbet írtak volna, és sok Eckermann tartottak volna, a nagy írók és költők is. Ez az Eckermann beszélgetések, ez egy kincses bányája annak, amit Goethe mondott a kereszténységről, a reformációról, de Krisztusról is.
1: Eckermann beszélgetések Goethével. Részlet. Györfi Miklós fordítása. Goethe a következőket mondotta. Mind a négy evangéliumot teljesen eredetinek tartom, mivel olyan fenség viszfénye munkál bennük, amely Krisztus személyéből áradt, és amely olyannyira isteni eredetű, amennyire az isteni csak megjelenhet a földön. Gyarapodjék akár végeérhetetlenül a szellemi műveltség, terjeszkedjék a természettudomány bárminő távolságokig és mélységekig, és bővüljön az emberi szellem, ameddig csak akar. A kereszténység fenségén és erkölcsi kultúráján úgy, ahogyan az az evangéliumokban csillog és tündöklik, sohasem fognak túllépni.

Szeretettel köszöntök mindenkit a Bibliakörünk negyedik alkalmán, amelyen mindig egy egyórás kis bevezető előadás hangzik el, és utána egy egyórás, másfél órás beszélgetés, ami az adott témát kíséri, és azzal kapcsolatban fel lehet tenni kérdéseket. Az ezévi témánk a Jézus Krisztusnak a végidőre vonatkozó példázatai, és a mai alkalommal az adós vagy gonosz szolga példázatát fogjuk elemezni. Ahogy említettem már többször, a példázatokból arra tesszük a hangsúlyt, ami a profétikus jellege a példázatnak, tehát ami a történelemnek egy adott korszakára, végső időre vonatkozik, de megkerülhetetlen, hogy ennek előtte az egész példázatot is elemezzük. A mai alkalommal négy kérdést vetnénk fel. Az első kérdés, hogy mikor mondta el Jézus ezt a példázatot. Bizonyára tetszenek rá emlékezni, hogy minden példázatnál ez egy alapkérdés. Mindig tisztázni kell, hogy Jézus mikor, kinek, milyen kérdésére mondott el valamit. Utána feltennénk majd azt a kérdést, hogy miért olyan nehéz megbocsátani, és mi tartotta vissza ezt a példázatbeli embert, hogy nem tudott megbocsátani a másik embernek, tehát az embertársánk. Miért folytogatta őt 100 dénárért? A harmadik kérdésünk az lesz, hogy szükségszerű volt-e ez, hogy ez az ember nem tudott megbocsátani. Más néven a mi életünkre vonatkozóan szükségszerű az, hogy nekünk olyan nehezen megy a megbocsátás az életben. Mi az, ami megkönnyíti a megbocsátást? A példázatnak az első mozzanatára, az atya megbocsátására, tehát a gazda megbocsátására helyeznénk a hangsúlyt. A harmadik nagy kérdésünk pedig az lesz, hogy mi a különbség a bűn megbocsátás és a bűn eltörlés között? A példázatnak ugyanis egy rendkívül fontos vonatkozása az, hogy a Biblia szerint Isten megbocsát, minden embernek megbocsát, aki őszintén kéri a megbocsátást, de Isten a bűnök eltörlését külön választja a bűnök megbocsátásától. Ez benne van ebben a példázatban, erre is kíváncsiak leszünk. És befejezésül azt a kérdést is szeretnénk majd felvetni, hogy ez a végső történelmi időszakra nézve milyen tanulságokkal és milyen felhívásokkal jár a hívő emberek számára. Tehát ezen a négy kérdésen kell átmennünk. Rögtön az elsőt szeretném feltenni, mielőtt felolvasnánk a példázatot, hogy mikor hangzott el ez a példázat, amely tehát Máté evangéliuma 18. fejezetében a 21-től a 35. versig olvasható. Ez a példázat, ahogy egyébként a kísérő füzetünk ezeket a kérdéseket mindig fölveti, és itt részletesen válaszol is rá, két jelentősebb esemény után hangzott el, mind a két esemény Jézusnak az utolsó Jeruzsálembe vezető útja során történt meg. Az egyik a tanítványok versengése. Most a tanítványok versengéséről nagyon sok helyütt olvashatunk, de Jézusnak az utolsó jeruzsálemi útját szinte befelhőzte a tanítványainak a versengése, egészen a legvégső pillanatig, hiszen az utolsó vacsora termében is ez volt a nagy kérdés, hogy ki közülük a nagyobb. Amikor mentek az úton, egymás között azon vetekedtek, hogy ki a nagyobb, és Jézus erre visszatérve is elmondta a példázatot. Még ezelőtt, a példázat elmondása előtt az úgynevezett egyházi rendről szóló tanítását mondta el, ez is Máté evangéliuma 18. fejezetében található, hogy mit kell tenni akkor, amikor egy keresztény közösségben valaki vétkezik, és megmarad egy súlyos vétségben. Mi akkor az eljárás? Máté evangéliuma 18. fejezetében azt a 3 lépcsőfokot mindenki otthon elolvashatja, hogy először személyesen kell az ilyen embert figyelmeztetni. Utána a hozzá legközelebb álló emberekkel 2-3 keressék fel, hogy a bűnéből való szabadulásra késztessék, és hogyha erre sem hallgat az illető, akkor tegyék csak közhírré azt a vétket, tudnék a keresztény közösség nyilvánossága előtt. Jézus messze menő tapintatot írt elő a bűnöknek nem csak a megbocsátásában, de egyáltalán a bűnök kezelésében. Hogyha valakiről kiderül, hogy bűnös életmódot folytatna méghozzá úgy, hogy keresztény, hívő ember, egy megtért, megkeresztelt ember, de mégis kiderül, hogy visszaesett valami régi szokásába, vagy valami új kísértés áldozatává vált, Jézus messze menő tapintatot és messze menő körültekintést írt elő,
Tehát a szeretet jegyében ne örüljünk annak, hogyha valaki rosszat tesz, hanem azt palástoljuk, és kérleljük azt az embert, hogy jöjjön ki abból a rosszból, és hogyha ő kijön egy embernek a figyelmeztetésére, vagy két-három hozzá közel álló ember figyelmeztetése, akkor nincs értelme, hogy arról a rosszról más is tudomást szerezzen. De ha nem, akkor viszont a keresztény közösség elé kell vinni az ügyet. És miután ez a két esemény lezajlott, tehát a tanítványok versengése, illetve Jézusnak erre adott válasza, és az egyházi rendről szóló tanítás, ezután azt olvassuk Máté evangélium a 18. fejezet 21. versében, hogy a tanítványok nevében akkor Péter odament Jézushoz, és feltett neki egy kérdést. És erre a péteri kérdése hangzott el ennek az adós vagy gonosz szolgának a példázata. Tehát szeretném felolvasni a kérdést a 21. versből, ami így hangzik. Ekkor hozzámenvén Péter mondta, Uram, hányszor lehet az én atyám fiának ellenem vétkezni és nékem megbocsátanom? Még hétszer is? Tudni kell ehhez a péteri kérdéshez azt, hogy a korabeli zsidó vallási hagyomány, az úgynevezett rabbinikus hagyománynak volt egy ilyen cikkeje, amelyet később a Talmudban gyűjtöttek össze a 4.-6. század során, és 20 kötetre rúgó nagy atyai hagyományok tárháza ez a Talmud. Tehát volt egy ilyen cikkely, hogy ha valaki vétkezik, akkor legfeljebb háromszor vétkezhet, a harmadik vétkezésére még meg kell bocsátani, de hogyha ugyanazt a vétket negyedszer is elköveti, akkor már nincs kötelezve egy vallásos ember, hogy megbocsásson. Tehát mondom, ezt tudni kell, mert Péter itt egy kicsit nagyot akart mondani. Péter érezte, hogy Jézus színvonala magasabb, mint a farizeusoknak a szintje, és azért mondta, hogy Uram, hányszor kell megbocsátani, még hétszer is? Tehát Péter a hármat fölvitte hétre. És erre válaszolt így Jézus, mondta néki Jézus, nem mondom néked, hogy még hétszer is, hanem még 77-szer is. Tehát Jézus erre azt a választ adta, hogy a megbocsátásban nem lehet mérték. Egy igazán hívő ember mindig kell, hogy szívből megbocsásson a másiknak, még akkor is, hogyha végtelen számban elkövette volna azt a rosszat, mindig meg kell adni az esélyt a másik embernek a megbocsátással, a szeretettel, a bizalommal, hogy talán századszori vétkezés után 101-szer talán nem esik bele abba a vétekbe. De Jézus nem elégedett meg ezzel a válasszal, ugye nyilván úgy magunk előtt látjuk a helyzetet, hogy Péter meg a tanítványok úgy megvoltak ezen rökönyödve. Mert hát ő egész életükben ezt tanították, hogy a harmadszor meg kell bocsátani, de negyedszer már nem. Hát most azt mondják, hogy talán még hétszer is, és erre Jézus azt mondja, hogy még 77-szer is. És miközben ez a csend ott beáll, és mindenki egy bizonyos várakozással tekint Jézusra, Jézus most kezd bele ebbe a példázatba. És akkor olvassuk el először a példázatot. Annak okáért hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki számot akart vetni az ő szolgáival, mikor pedig számot kezdett vetni, hoztak eléje egyet, aki 10.000 talentummal volt adós. Nem tudván pedig fizetni, parancsolta annak ura, hogy adják el azt és a feleségét és gyermekeit és mindenét, amie van, és fizessenek. Leborulván azért a szolga előtte könyörgött néki mondván, Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Az úr pedig megszánván azt a szolgát, elbocsátotta őt, és az adósságát is elengedte néki. Kimenvén pedig az a szolga találkozott egyel az ő szolgatársai közül, aki 100 dénárral volt néki adós, és megragadván azt folytogatta őt mondván, fizesd meg nékem, amivel tartozol. Leborulván azért az ő szolgatársa az ő lábai elé könyörgött néki mondván, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. De ő nem akarta, hanem elmenvén börtönbe vetette őt, míg nem megfizeti, amivel tartozik. Látván pedig az ő szolgatársai, amik történtek, feletté megszomrodtak, és elmenvén mindent megjelentettek az ő uruknak, amik történtek. Akkor előhivatván őt az ő ura mondta néki, gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivel hogy könyörögtél nékem. Nem kellett volna én néked is könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem te rajtad. És megharagudván az ő ura átadta őt a hóhérok kezébe,
míg nem megfizeti mind, amivel tartozik. Eképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek. Ha szívetekből meg nem bocsátjátok, ki az ő atya fiának az ő vétkeiket. Mint minden jézusi példázat, gondolom ez is nagyon könnyen érthető. Ha valaki az ókori mértékegységeket nem ismeri, vagy pénznemeket nem ismeri, itt csak annyi utánajárásra van szükség, hogy úgy körülbelül tudjuk, mit jelent az, hogy 10 000 talentum, meg 100 dénár. De maga a szám is óriási különbség, a 10 000 meg a 100. Ha nem tudjuk, hogy mit jelent, hogy talentum, meg mit jelent, hogy dénár, akkor is látjuk, hogy két összemérhetetlen mennyiség. Amit elenged a király az ő szolgájának, a 10 000 talentum, az valami megfizethetetlen hatalmas összeg, és amit ő a maga kis szolgatásának nem enged el, az a 100 dénár, az egy jelentéktelen összeg. De azért hadd mondjam meg a mértékegységeket, hogy körülbelül mennyivel lehet számítani 10 000 talentum ma magyar forintban. Kifejezhetetlen összeg. Szóval billió vagy trillió forintokat lehetne mondani, hogy a talentum ókori mértékegység 30 és 50 kiló között volt, hogyha ezt aranyba átszámítjuk és 10 000-rel megszorozzuk, ugye ne folytassuk a matematikát, ez valami megfizethetetlen összeg. 100 dénár, ez körülbelül egy vagy két napszáma volt egy munkás embernek. Tehát nem aránylik a kettő, sehogy se aránylik egymáshoz. Az Úr elenged 10 000 talentumot, mert könyörög a szolga, és mert könyörül ő is rajta, és mindenét elengedi, és ő meg kimegy a palota kapuján, és találkozik egy szolgatársával, aki ő neki csak 100 dénárral adós, és nem akarja. Nagyon érdekes a megfogalmazás, azt mondja Jézus, nem akarja neki elengedni, sőt, a másik ige is érdekes, hogy folytogatja a másik embert. Szóval nem akárhogy, nem veszekszik vele, vagy nem lehordja, vagy nem tudom mit, hanem egyszerűen megugrik a torkának, és a 100 dénárért folytogatja a másik embert. És aztán a szolgatársak ezt felháborodva jelentik a királynak. Nyilván a szolgatársakon értjük a jelképes nyelvet talán, hogy a király az az Istennel egyenlő, az adószolga az emberrel egyenlő, a másik szolga, a szolgatárs egy másik emberrel egyenlő, a szolgatársak, akik meg viszik az üzenetet, az angyalokkal egyenlő, akik ugyanolyan teremtmények, de felháborodnak az embereknek a gonoszságán. És aztán a király a végén kinyilvánítja az ítéletet, hogy bár ő elengedett mindent, de mivel az az ember nem úgy viselkedett, ahogy méltó lett volna az elengedéshez, ezért visszahivatja az embert, és amit neki megbocsátott, azt újra visszakéri. Tehát itt van a példázatnak egy nagyon nagy csattanója, erre fogjuk kihegyezni az egész példatörténetet, hogy van ez, hogy Isten meg is bocsát, meg nem is bocsát meg. Hogy megbocsát, de amikor látja, hogy visszaéltek a megbocsátással, akkor visszamenőleg is mindent elkér attól az embertől, aki a megbocsátással így visszaélt, hogy a másik emberek nem tudott megbocsátani. Ugye hóhért emleget Jézus, hogy amíg meg nem fizetik, tehát a hóhér az általában ítélet végrehajtó, tehát itt érezzük, hogy ennek a szolgának betelt a bűneinek a pohara, betelt a sorsa is, meg kell halnia. És Jézus még utána hozzáteszi a példa történethez azt a jelentőség teljes mondatot, amivel megint csak egy kis szóra hadd hívjam fel a figyelmet, ugye a 35. versben, hogy eképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok. Ki az ő atya fiának az ő vétkeiket? Tehát szívetekből. Tehát a megbocsátás az nem akármi kell, hogy legyen, az az igazi megbocsátás, amikor az ember tényleg szívéből el tudja engedni a másik ember adósságát. Tehát nem érvényes az a közmondás, amit olyan sokszor hallunk, hogy megbocsátok, de nem felejtek. Ilyesmit a Biblia nem ismer. Ha valaki szívből megbocsát, az el is felejtett mindent. Ennyi lenne a példatörténet, és akkor nézzük, az első nagy kérdésünket most lezárhatjuk, hogy milyen körülmények között hangzott el, mik voltak az előzmények, miről szól a példatörténet. Nézzük most a második kérdésünket, hogy mi az emberi életben miért tartjuk nehéznek a megbocsátást.
Ugye a tavalyi sorozatunkban volt erről egy külön előadás, tehát én erre nem akarok részleteiben visszatérni, különben is a mostani bibliakörünknek a kerete egészen más. Ugye a mi atyánkot elemezve egy külön előadás volt arról, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. De itt újra találkozunk ezzel a jellegzetességgel, hogy egy ember, akinek nagyon sokat elengedtek, és most nem ennél az első mozzanatnál kezdem elemezni a példázatot, hanem a másodiknál, hogy lehet az, hogy kimegy a palotából, és nekiugrik a másik embernek, és folytogatni kezdi egy jelentéktelen pénzösszegért. Hogy lehet ez? Szinte ez olyan hihetetlen. Hát ha valakinek elengednek 10 000 talentumot, hát nincs magához való esze, nincs lelkiismerete, hogy az csak úgy zsebre vágta azt az elengedést, egy óriási összegért, és neki megy a másik embernek. Ugye érezzük, hogy Jézus itt ezt azért élezte ki a példázatnak ezt a részletét, mert úgy nagyon meg akarta a hallgatóinak mutatni, hogy az emberi világban, még hívő emberek között is, milyen nehéz a megbocsátás. Ezért itt a tanulmányunk úgy kezdődik a bevezető sorokban, hogy a valódi, a szívből való megbocsátás még hívő emberek között is gyakran hiány, nagyon fájó hiány. Aki képtelen a megtételére, nem gondolja meg, hogy enélkül nem lehet élni, vagy szenvedés az élet. A bűn világában a megbocsátás a szeretet és az élet lélegzetvétele. Jézus azt akarta megmutatni itt, hogy a bűn világában mitől fuldokolnak az emberek. Hát egyrészt magától a rossztól, a bűntől, amit elkövetünk, de én azt gondolom, hogy még ennél is inkább, ami nagyon rosszul esik mindenkinek, hogy miért rólják fel annyira a bűnöket, miért nem tudják az emberek megbocsátani a bűnöket. Én úgy gondolom, hogy ez az, ami nagyon nehéz helyzetbe hoz mindannyiunkat, és kivétel nélkül, ha valaki nem hívő ember, de ha valaki hívő ember is, ezzel nagyon sok küzdelme van az életben, hogy szívből megbocsátani, hát ezt a halálunk pillanatáig gyakorolni kell és tanulni kell. Miért olyan nehéz szívből megbocsátani? Én úgy gondolom, hogy azért, mert az ember keze ügyében nagyon sok érv van. Nagyon sokszor úgy gondolkozunk, hogy mi azért nem bocsátunk meg azért a másik embernek, a gyerekeinknek, vagy felnőtteknek is, mert hát az emberek hajlamosak visszaélni a megbocsátással. És mi nem fogjuk elrontani a másik embert, azért egy bizonyos mosoly szünetet tartunk, érzékeltetjük azt, hogy ami történt, az nem kis dolog, és majd, ha jól viseli magát, akkor majd megbocsátunk. Ugye ez nagyon kéznél levő érv, és ebben nagyon sok igazság is van, hogy tényleg az emberek visszaélnek a megbocsátással, nem? Tényleg azt látjuk, hogy ha embereknek elnéznek, vagy megbocsátanak, vagy kedvesek, szívélyesek emberek iránt, az emberek hajlamosak magukat elkapatni. Nem mondom a többi érvet, bizonyára mindannyian átéltük ezt, meg át is éljük most is az életben, hogy az emberi életben bizony egy nagyon komoly próbatétel mindannyiunk számára a megbocsátás. Itt van egy idézet a tanulmány füzetünk 25. oldalán, ami egy újabb érvet hoz elő, talán még ezt hadd említsem, hogy nagyon sokan úgy gondolkoznak, hogy ők azért nem bocsátanak meg másoknak, mert mi nekünk se bocsátanak meg az emberek, vagy nem is így mondjuk, hogy nem bocsátanak meg, hanem nem értékelnek bennünket az emberek. Az emberi életben félreismernek bennünket, és a legjobb barátaink is sokszor nem értékelik a küzdelmeinket, az erőfeszítéseinket, és úgy gondoljuk, hogy ha nekünk ezt adják, ha nekünk csak ez jár, hát akkor én miért adjak többet a másiknak? Hadd olvassam fel ezt a 25. oldalon levő idézetet, Ellen Gould White egyik gondolatmenetét, ami engem mindig úgy nagyon megrendít és megdöbbent, mert mindig egy kicsit önmagára ismer az ember. Mindig számíthatsz arra, hogy egyesek félre fognak érteni. Hiszen lehetetlenség is, hogy mindenki éppen a leghelyesebb megvilágításban lásson minket. Nem várhatjuk el, hogy mindenki maradéktanul megértsen bennünket. Még azok is, akiket barátainknak tartunk, időnként el fognak idegenedni tőlünk. Indítékaidat félre fogják érteni, veszteségeidet, megpróbáltatásaidat, önmegtagadásodat, szenvedéseidet, küzdelmeidet pedig nem érzékelik, munkádat lebecsülik. De hát nem ugyanezt kellette elszenvedni Krisztusnak is? Mi, aki Krisztus követői vagyunk, jobb sorsot kívánunk magunknak, mint ami Jézusnak jutott? Részeseivé kell lennünk Krisztus szenvedéseinek, hogy vele együtt részesülhessünk az ő dicsőségében is.
azt hiszem, hogy mindannyiunk számára nagy-nagy vigasztalás szerző gondolatok ezek. Sokszor úgy vagyunk tényleg az életben, hogy a házastársunk, a gyermekünk, a barátunk, a hozzánk legközelebb álló nem tud megbocsátani igazán, vagy nem értékeli az életünket, a munkánkat igazán, és ezzel nagyon sokat durvít a lelkünkön, hogy úgy gondoljuk, hogy hát akkor mi se fogjuk ezt tenni, már miért legyek én jobb? Meg úgyis csak visszaélnek a jóságommal. És én úgy gondolom, hogy itt is, mint az élet minden egyes helyzetében mi a megoldás? A Biblia egy megoldást állít elénk, mindig Krisztusra kell tekinteni. Hát nem ezt szenvedte el Krisztus is? Hát kitől kapta Krisztus a legtöbb rosszat? Nem annyira az ellenségeitől, saját tanítványaitól. A meg nem értést, az értetlenséget kitől kapta Jézus? Ott, akik együtt éltek vele, és akik versengtek, meg vitatkoztak, meg érzéketlenek voltak, Jézusnak mennyire fájhatott ez? És milyen szép ez a mondat is, hogy ha viszont részesülni akarunk Krisztus dicsőségében és az örök életben, akkor részesülnünk kell Jézus szenvedéseiben és megpróbáltatásaiban is. És én úgy gondolom, hogy itt ennél a második pontunknál azt kell, hogy elmondjam, hogy igenis, az emberi életben könnyű kell, hogy legyen a megbocsátás. Az emberi életben ne fogadjuk el ezt a tapasztalatot, hogy olyan nehéz megbocsátni. Én most nem tudok túljutni valamin, mert van ember, aki nem kívül dúl-fúl meg morog, hanem nagyon jól viselkedik különben, de a lelkében olyan maradványa marad annak a rossz dolognak, amit ő kapott valakitől, hogy évekig, évtizedekig belül felhánytorgatja, és olyan is lesz a magatartása a másik emberrel szemben. Nagyon sokszor érezzük ezt ennek, nem így kell lenni, és nagyon egyszerű, nagyon könnyű dolog, hogy mi szívből meg tudjunk bocsátani. Miért? Azért, mert a példázatnak, itt érek rá a harmadik pontunkra, a példázatnak az eleje, a példázatnak a döntő fontosságú része. Mi a példázatnak az eleje? Jönnek a gazda elé az adósok, a szolgák, és rendezi a szolgákkal a dolgait. És aztán előjön ez a szolga, aki hihetetlen mennyiséggel adós neki. És a gazda először úgy lép fel a szolgával szemben, mint a puszta igazságosság és jogszerűség alapján felszoktak lépni, fizessen. Nem tud fizetni? Kiderül, nem tud fizetni. Jó, adják el feleségét, gyerekeit, házát, abból fizessen. Hát így szokták, az emberi világban így van, nem? Ha valaki nem tud fizetni, jön az adó végrehajtó, vagy a végrehajtó, vagy a nem tudom micsoda. Tehát az emberi világban, de ez jogszerű, ez igazságos dolog. Hát ha valakitől fölvett kölcsönöket, és nem tud fizetni, hát valami fedezetet kellett akkor is felmutatni, és abból a fedezetből fizessen. Hát hogyha másból nem, akkor a házát is vigyék el a feje fölül. Hát miért károsítja meg a másikat? Tehát először a példázat úgy indul, ahogy az emberi világban is indulnak ezek a dolgok. De aztán látjuk azután, hogy amikor könyörög ez a szolga, különben a könyörgés egészen képtelenség, mert hogy mondhatja ez a szolga, hogy mondjuk a könyörgése szép is, hogy könyörög, de képtelen abból a szempontból, hogy ő majd mindent meg fog fizetni. Még kapjon haladékot, mindent meg fog fizetni. Azért mondom, hogy az a 10 000 talentum, azért azt tudnunk kell, hogy mekkora összeg, mert hogyha én most 30 trilliárd forinttal lennék adós, hány élet kellene nekem, hogy azt mindazt meg tudjam fizetni? Hát nincs, hát ez képtelenség. Tehát ilyenkor szokták sajnos az emberek főbelőni magukat, ugye ez az emberi világnak az eset, amikor valaki csődbe megy, vagy iszonyú adósságukban van, hát akkor egy kiút létezik, hogy kilépni az életből. Hát ezt az újabb társadalmakban sokan is csinálják, ugye a kapitalizmus is az egyszer fönt, egyszer lent világa. Én is hallottam már sok esetről, hogy valaki kilépett az életből, mert egyszerűen nem tudott fizetni. És akkor aztán minden elsimul, ugye az elégtétel megvan, az illető nem él, kész. Ugye a híres angol újságíró tulajdonos, ugye a Maxwell is, hogy most beugrott a tengerbe, belökték a tengerbe, csődbe ment az egész birodalma, kilépett az életből. Kedves hallgatók, mit szeretnék ezzel mondani? Hogy a gazda magatartása, amikor könyörül, és nem akárhogyan könyörül, nem azt mondja, hogy majd részletfizetést is elfogadok, nem azt mondja, hogy majd így úgy, ahogy minden teljesen elenged. Se feleség, se gyerek, se ház, semmi nem kell neki. Látja annak a szolgának az őszinte könyörgését, amit behelyettesíthetünk, hogy mit jelképez a példázatban az őszinte megbánás. Ha valakiben őszinte megbánás van,
az Isten mindent elenged neki, mindent megbocsát neki az életben. Mert Isten egyszerre igazság, igazságosság, de egyszerre szeretet. Ezt a kettőt a példázatban Jézus nagyon világosan mutatja, hogy Isten először az igazságosságot állítja az ember elé, és amikor látszik az, hogy a puszta igazságosság alapján mindannyiunknak el kellene vesznünk, de az ember ezt felismeri, és ezért könyörög, mert hisz abban, hogy Isten egy magasabb rendű igazságosság, mint az emberi igazságosság, akkor Isten megmutatja az igazságosságnak ezt a teljes mi voltát, hogy az ő igazságossága mindig a szeretettel páros, és ez a könyörületesség. Tulajdonképpen a Bibliában az igazságosság és a szeretet így összetéve, ez adja ki azt a rendkívüli sajátosságot, amit a Biblia egyedül Istennek tulajdonít, hogy Isten irgalmas és könyörületes. Mindent elenged neki. Tehát itt már egy kicsit felfoghatatlanná válik a helyzet, mert ilyen az emberi világban nem szokott előfordulni. Mindent elenged. Egy ilyen hihetetlen nagy tartozás az utolsó fillérig elengedi. Most miért mondtam ezt? Azért, hogy rámutassak arra, hogy az életben nagyon könnyű kell, hogy legyen a megbocsátás. Mert aki az Istent megismeri, és aki látja azt, hogy az Isten mi mindenért megbocsát, és hogy az életemben már hányszor végre lehetett volna hajtani az ítéletet vagy a végrehajtást, és az Isten megint adott időt, megint adott kegyelmet, és az Isten nem gyönyörködik a meghaló halálában, hanem az Isten azt akarja, hogy az ember élvén éljen, és az ember ezt megismeri, hogy az Isten minden bűnt megbocsát, a legsúlyosabb vétkeket is, mindent, a bűnök sokaságát megbocsátja. Hát hogyha látjuk azt, hogy az Istentől én mennyi sok kegyelmet és mennyi sok haladékot kapok az életben, akkor ezzel arányba hozható az, amit mások velem szemben elkövetnek, mint rosszat. Mert a példázatnak ez az egyik felszikrázási pontja. Ha én látom azt, hogy az Isten 10 000 talentumot elenged nekem, akkor nekem a 100 dénárért folytogatni kell a másik embert? Ha valaki erre rádöbben, hogy az Isten milyen jó az életében, akkor az felrója a másik embernek azt a rosszat, amit elkövetett vele szemben. Egy másik ember nem lehet soha olyan gonosz, hogy több rosszat kövessen el velünk szemben, mint hogy mi az életben elkövettünk az Istennel szemben. Ez egy képtelenség. Aki Budán ráhagy most a Margit hídra, van egy nagy felirás ott. Sok felirás van a városban, iszonyú sok, de ott van egy érdekes felirás. Már csak az Isten kegyelme, hogy élünk. Hát még az igazságot is kírják néha napján, mondjuk nem ilyen helyre lenne való, de én azt gondolom, ez minden ember lelkiismeretében ez azért egy megszólaló valóság, hogy hát én mennyi rosszat tettem itt az életben, mennyi sok embernek szereztem fájdalmat, szomorúságot, keserűséget, és az Isten végrehajtotta rajtam az ítéletet, azt mondta, hogy akkor kiállsz az egész dologból. Az Isten hányszor és hányszor előlegezte meg a bizalmát, és ha valaki erre rádöbben, Ha valaki kezdi megismerni az Istent, és kezdi a Bibliából megismerni a hiteles Isten arcot, akkor annak az embernek lehet problémája a másik emberrel úgy, hogy ne tudjon neki megbocsátani. Hogy érezzük, hogy a Biblia szerint, amit mi olyan nehéznek tartunk, az a megbocsátás, a Biblia szerint roppant könnyű dolog. Nem azért roppant könnyű, mert a mi természetünk írná elő a megbocsátást, a mi természetünk soha nem fogja előírni a megbocsátást. A mi természetünk az rideg, kemény és megbocsátásra nem képes. De a természetünket legyőzheti az a megismerés és az a hit, amivel mi az Istent megismerjük és szívünkbe fogadjuk, mert hálásak vagyunk annak, hogy Isten ennyi sok jót tett az életünkben, és ma is minden nap hogy megújul az irgalmassága és kegyelme minden ember fölött, fölöttünk is. Akkor nekem ki kell jönnöm a sodromból, mert a másik ember az ezredrész rosszat tette velem szemben, mint hogy én tettem az Istennel szemben. Tehát nem tudom, hogy világossá sikerült-e tennem, hogy a példázatban Jézus azt mondja, hogy nagyon könnyen megbocsáthatott volna az a gonosz szolga, és mindannyian azt hiszem így érezzük. Hát ha neki 10 000 talentumot elengedtek, neki mibe került volna 100 dénárt elenged? Ugye ezért nem is kellett volna ennyit beszélnem, mert ez rögtön a példázat első olvasásakor is nyilvánvaló, de mégis miért kellett ennyit beszélnem, mert az élet hétköznapjaiban mi ezt nem látjuk ennyire világosan magunk előtt. Mert az élet hétköznapjaiban mi bele vagyunk süppedve a magunk igazolásában, magunk igazságaiba, és annyira meg vagyunk győződve, hogy ebben is nekünk van igazunk, meg ebben is nekünk van igazunk, hogy a végén már kiderül, hogy szinte mi vagyunk az Isten.
És ez az eredeti képlet, ugye, hogy Péter azt mondja, hogy Uram, hát még 7-szer is meg kell bocsátanom? Hát ha már 7-szer megbocsátok, akkor már én vagyok a világ legjobb embere. És én erre képes is szeretnék lenni. És erre Jézus azt mondja, hogy 7-szer, hát 77-szer. Tehát én úgy gondolom, hogy azért kellett erről ennyit beszélni, mert az élet hétköznapjai mégiscsak azt mutatják, hogy bár nekünk is a lelkiismeret sokszor mondja, hogy most miért vagy olyan kegyetlen azzal a másik emberrel? Miért vagy olyan rátarti? Miért nem tudsz neki megbocsátani? Hát te nem csináltál ugyanolyan dolgokat, mint ő? Ugye szokták mondani a felnőttek egymás között, amikor valaki igazságtanul neveli a gyerekét, hogy te is voltál gyerek. Hanem emlékezel vissza, hogy te is ugyanazokat a hibákat elkövetted. De a felnőtt világban is, hogy hát nem veszed észre, hát ha veled mindig úgy bánnának, hogy te bánsz a másik emberrel, akkor mi lenne a világból? Hát erről ennyit majd a beszélgetésben úgyis felvetődnek a problémák, nekem az egy órán belül kell maradnom, megyek rögtön már a következő kérdésünkre, tehát ez most sorrendben már azért a negyedik kérdés, hogy a példázatnak egy másik felszikrázási pontja, hogy ezek szerint Isten megbocsátása és bűn, a megbocsátása, és mondjam így most a kezdet-kezdetén, hogy végleges megbocsátása között különbség van. Mert a példázatban két dologgal találkozunk. A gazda megbocsátotta 10 000 talentumnyi bűn adósságért, és szabadlábra került az adószolga. De amikor az az adószolga nem úgy élt, ahogy a megbocsátáshoz illett volna, akkor visszahívatta a gazda az adószolgát. Ugye ez is mindannyiunk számára világos és egyértelmű. Tehát Jézus nem olyan példázatot mondott el, hogy Isten a szeretet, Isten mindenkinek mindent megbocsát, és hogy ha valakinek Isten megbocsátott, az azután úgy él, ahogy él, az folytogathatja a másik embert, akkor is megvan neki bocsátva minden. Hát ilyesmit, ez egy nagyon rossz pedagógia lenne. Itt találkozunk azzal a hatalmas tanítással, amit itt a táblán is nagyon egyszerűen szerettem volna úgy jelezni. És ez a hatalmas tanítás a következő, hogy az Isten valóban az őszinte megbánásra mindenkinek és mindenkor megbocsát. Tehát, hogyha itt van az emberi történelem, és emberek elkövetnek bűnöket, Isten minden bűnt megbocsát, ha az emberek őszintén kérik a bűneinek a bocsánatát. De Isten, bocsánat, még ezzel kapcsolatban hadd mondjam el, hogy ez az isteni megbocsátás, ha itt van a történelmünknek a legvége, tehát a történelmünk lezárulását ezzel a kettős vonallal jeleztem, ez az isteni megbocsátás nem fog elterjedni a történelmünknek a legvégső napjaig, hanem a történelmünk utolsó, nagyon rövid időszakában, ami pár napnyi időszak lezárul. Tudnék, az utolsó 7 csapás idején már nincs bűnökért való bocsánat. A bibliai proféciák világossá teszik, hogy Isten a történelemben egyszer az akkor érő nemzetékek számára láthatóan ítélni fog. Eddig a pillanatig, amíg el nem jön a 7 csapás, ugye a 7 csapás az emberi bűnöknek a végső kiteljesedése, addig a pillanatig mindenki kérhet az Istentől bocsánatot, és Isten bocsánatot is ad. De miután lezárul az úgynevezett kegyelmi időszak, és beleér ebbe az utolsó néhány napba a világtörténelmünk, akkor azok, akiket Isten a megbocsátásban részesített, és akik nem éltek vissza a megbocsátással, azokat a 7 csapás idejére oltalom alá helyezi, azokra a 7 csapás nem fog rázúdulni. De azok az emberek, akik a megbocsátással visszaéltek, azokat Isten nem tudja megmenteni a saját bűnei következményétől, tehát a 7 csapást ők a saját életükben látni fogják, azok az számára, az emberek számára itt már a földön megszűnik a megbocsátás. Tehát azt mondhatjuk, hogy az egész történelemben érvényesül az Isten megbocsátása, kivéve a történelemnek az utolsó pillanatát, utolsó pár napját, amikor azok, akik Istenben megerősödtek, nem fognak már vétkeket elkövetni, tehát nem is kell megbocsátani nekik. Azok viszont, akik visszaéltek a megbocsátásra, vagy nem is kértek bűnbocsánatot, azoknak a számára nem lesz már megbocsátás. Ezt legvilágosabban talán Jelenések könyve 15. fejezete fejezi ki egy látomásban, amelyben a mennyei megbocsátás színhelyét János apostol úgy látja, hogy ott már nincs senki se. Jézus nincs a mennyben. Jézus nincs a mennyben, nem lehet már hozzáfordulni megbocsátásért. Miért nincs a mennyben Jézus? Nagyon egyszerű dolog, mert Jézus elindul a földre.
elindul a földre angyalseregek kíséretében, hogy magához vegye azokat az embereket, akik nem éltek vissza a megbocsátással, akik élni szeretnének, akik megigazultak, megjobbultak. Ennyit erről, erre is majd vissza lehet kérdezni, csak röviden említem, nem is ez a tulajdonképpeni kifejtésünk tárgya, hanem a következő. Eddig a kis, ettől a kis pillanattól eltekintve az egész történelemben lehet Istenhez Jézus Krisztus által megbocsátásért folyamodni. És Isten mindenkinek meg is bocsát eddig a pillanatig, ha őszinte a megbánása. Ugyanakkor a Bibliának van egy másik tanítás, hogy a történelmünknek egy korábbi pontján, amely jóval megelőzi a hét csapást, és ami már most másfél évszázada, több mint másfél évszázada a hátunk mögött van, Jézus a mennyben elkezd egy másik szolgálatot is. És ez a másik szolgálat a bűnök eltörlésének a szolgálata, magyarul az ítélet. A bűnbocsánat az, hogy egyes bűnökért bocsánatot nyerni, és egyes bűnöket elrendezni az Istennel. Ez a bűnbocsánat. Ezt így jegyezzük meg, ezt nagyon könnyű megjegyezni, itt még nem is támad problémánk. A bűnbocsánat az egyes bűneink rendezése. Ha valaki egy nap csalt, vagy hazudott, vagy méregbe gurult, megbántott egy másik embert, annak az embernek, hogyha hívő ember, azt mondja a Szentírás, hogy egy nap se menjen le a haragotokon. Aznap rendezzétek el az Istennel ezt a bűnt. Aznap kérjetek bocsánatot. Aznap nyerjétek el a bűnbocsánatnak azt a megerősítését, amit egyedül Isten képes adni. Ez tehát a bűnbocsánat. A bűnbocsánat a konkrét bűnökért való megbánás és azoknak a megbocsátása Isten részéről. A bűnök eltörlése az mivel egyenlő? A bűnök eltörlése azzal egyenlő, hogy Jézus Krisztus, amikor elkezdte ezt a szolgálatát a mennyben, azt vizsgálja meg, hogy lezárt emberi életutaknál. Azok az emberek, akik már meghaltak eddig a történelemben. Mi a helyzet a lezárt emberi életutaknál? Azok az emberek, akik az életben bűnöket elkövettek, és kérték Jézustól a megbocsátást, azok a megbocsátást értékelték, vagy visszaéltek vele. Ha valaki értékeli az Isten megbocsátását, az milyen életet fog élni? Hálás és egyre tisztább és nemesebb életet. Azok, akik nem értékelik az Isten megbocsátását, mint itt a példázatbeli adószolga, az milyen életet fog élni? Könnyen veszi, hogy neki Isten megbocsát, ő nem tud megbocsátani a másik embernek, tehát visszaél az Isten megbocsátásával. Jézus Krisztus az ítéletben, a bűnök eltörlésében azt nézi meg, hogy kik azok az emberek, akiknek végleg el tudja törölni a bűneiket, mert nem éltek vissza a megbocsátással. Isten ugyanis csak azoknak fogja eltörölni a bűneiket, Jézus csak azokat fog felmenteni az ítéletben, akik nem éltek vissza a megbocsátással. Tehát ez döntő dolog. A megbocsátás az életben hatalmas esemény, de azt lehet a javunkra fordítani, és lehet a kárunkra fordítani. Még egyszer mondom, javára fordítja az az ember, aki hálás a megbocsátásért, és komolyabban veszi az életet, mint annak előtte, és nem sétál bele olyan könnyen a bűnökbe, mert tudja, hogy azért a megbocsátásért Istennek kemény árat kellett fizetni, a saját egyszülött fia halálát. Azok az emberek, akik csak olyan könnyedén veszik a megbocsátást, akiknek a nevében Voltaire mondta ki a 18. században, hogy nagyon sok ember úgy tekint Istenre, hogy azért van az Isten, hogy megbocsásson. Az a mesterség, hogy megbocsásson. Nagyon sok ember így tekint az Istenre. Majd elkövetek egy bűnt, úgyis megbocsát az Isten. Most megbocsátott, hát majd elkövetem, megint meg fog bocsátani. Ez annál erőteljesebb, ez a rossz útja a megbocsátásnak, a megbocsátásról visszaélésnek. Mennél inkább még emberi intézmények is megsegítik ezt a rossz magatartást, például az, hogy az emberi közvetítőkön keresztül való bűn elrendezés, magyarul a gyónás. Ugye a gyónás is, ami egy nagyon szép felfogás lehet, lehet elvileg egy szép felfogás a gyónás, de az teljesen biztos, hogy átkára válik minden embernek, mert felelőtlenné teszi a vétkezésben. Felelőtlenné teszi abban, hogy majd úgyis meggyónom, úgyis elmondom, majd úgyis megbocsát egy emberi közvetítőn keresztül az Isten. Nem véletlen, hogy Isten ilyen szertartást nem rendelt. Ilyen rendet az Isten nem írt elő,
hanem Isten azt mondta, hogy őnála van a megbocsátás, hozzá kell mindenkinek fordulni a megbocsátásért, de aki Istenhez fordul, annak valami tudatosítania kell, hogy Isten azért az életét adta, hogy megbocsáthasson. Isten az életét adta, hogy megbocsátasson. Ha valaki ezt mindig átérzi a megbánásánál, hogy Krisztus halálára volt szükség az én bűnöm megbocsátásához, ha ezt valaki mélyen átéli, hát akkor holnap és holnap után nem megy bele olyan vígan a bűnökbe. Mert hogyha valaki értem meghalt, az életét adta, aznak a szeretetével nem akarok visszaélni. De ha valaki ezt nem látja, és csak egy emberi intézményben gyakorolja a megbánást és a megbocsátást, az felelőtlenné teszi a bűnnel szemben, mert az nem tudatosítja ezt, hogy az Isten halálára volt szükség ahhoz, hogy nekem meg tudjon bocsátani. Mert az Isten nem úgy bocsát meg senkinek se, hogy ő most mondjuk ilyen kedve van az Istennek, már elnézést, hogy így mondom, hogy most megbocsát, vagy olyan kedve van, hogy nem bocsát meg. Az Isten a megbocsátás jogát nem aranyon vagy ezüstön váltotta meg, hanem drága vérem, mint egyszülött bárányin a Krisztusén. Tehát itt a tábláról is teljesen világos, hogy a Jézus Krisztus a történelemben a megbocsátást egészen a végidő küszöbéig, a hét csapás küszöbéig gyakorolja, de emellett Jézus Krisztusnak egy másik szolgálata is életbe lép a történelemnek a végéhez, ehhez a végéhez közelítve, ez a bűnök eltörlésének a szolgálata. Hogy teljesen világossá tegyem ezt, szeretnék egy másik példázatra is hivatkozni. A Máté evangélium a 22. fejezetében van a királyi mennyegző példázata. Ha most erre utalok, és ezt a pár verset, a Máté 22:10-14-et ragadom ki ebből a példázatból, azt hiszem mindenki nagyon gyorsan megérti, hogy hol van Jézus példázataiban profécia, és a végső időkről hol vannak kijelentések. Miről szól ez a királyi mennyegző példázata? Arról szól, hogy egy király a fiának mennyegzőt készít. Jó előre értesíti az embereket, hogy lesz ez a mennyegző, amikor elkészült az előkészületekkel, kész a vacsora, akkor meghívja a meghívottakat. De azok mindenféle ürüggyel visszautasítják a meghívást, sőt bántalmazzák is a király követeit. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez a példázat nem cserélendő össze a Lukács 14. fejezetében a nagy vacsora példázatával. Az is hasonló ehhez, de az másról szól. A Lukács 14. fejezetében van a nagy vacsora példázata, és a Máté 22. fejezetében a király mennyegző példázata. Hogy folytatódik ez a történet? Azzal folytatódik, hogy miután a meghívottak nem jöttek el. A király azt mondja a szolgáinak, hogy akkor hívjatok mindenkit a keresztutakról, a sövényekről, mindenkit, akit nem hívtam meg, de hogy tele legyen a fiam mennyegzős háza, most már mindenkit hívjatok meg. Erre meg is hívnak mindenkit, és tele van a ház. És akkor van egy jelentőségteljes mozzanat, és ez a 10-től a 14. versig tartó szakasz, amikor Jézus így folytatta a példázatot, hogy amikor tele van a ház, akkor mi következik? Rögtön kezdődik a mennyegző? Nem kezdődik a mennyegző. Hanem a király bemegy a mennyegzős terembe, és megnézi a helyzetet. És talál ott egy embert, akin nincs mennyegzői ruha. Mindenki szép fehér ruhában van, ez ismerni kell azt a korabeli szokást, hogyha valakit hirtelen hívtak meg Palesztinában egy mennyegzőre, tehát nem volt előre értesítve, hanem aznap szóltak neki, akkor a meghívónak kötelessége volt a tiszta öltözékről is gondoskodni. Tehát akit jó lehet pár órával előtte a mennyegző előtt hívtak meg, arra annak fölajánlotta a mennyegzős gazda, a király a tiszta ruhát, a fehér ruhát. De volt ott egy ember, aki visszautasította ezt a fehér ruhát, és ő beült piszkos ruhában a mennyegzői asztal közé. És oda megy a király ehhez a piszkos ruhába öltözött emberhez, szennyes ruhába öltözött emberhez, és fölteszi a kérdést, hogy barátom, ezt hogyan gondoltad? Szóval az, hogy én mindenkit meghívok a mennyegzőre, de adok is a váratlanul meghívottaknak fehér ruhát, te miért nem kértél? Úgy gondolod, hogy egy ünnepen mindenki tisztességesen felöltözve itt ül, már kezdődnék a vacsora, te pedig itt vagy szennyesen, piszkos, ez hogy gondoltad? És nagyon érdekes, ugye Jézus ezt mondja a példázatban, hogy az az ember hallgatott. Nem szólt egy szót sem. Miért hallgatott? Mert nem tudott mit válaszolni. Nem mondta azt, hogy ő későn lett meghívva, mert hiszen mondom, hogy a későn jövőknek is járt a fehér ruha.
nem mondhatta azt, hogy ő neki nincs szükség fehér ruhára, mert mindenki fölvette a fehér ruhát. Ugye a mennyegző a Biblia szerint az ég és a föld találkozása, az örök élet, ahova csak tiszta emberek léphetnek be. A fehér ruha ugye a tiszta jellemnek a jelképe a Bibliában. Az az ember úgy gondolta, hogy én is szeretnék örökké élni, de majd besétálok az örök életbe egy kis hazugságommal, egy kis irigységemmel, egy kis lobbanékonyságommal. Ez így nem megy. Tehát ez így nem megy. Mire utal az a mozzanat a királyi mennyegző példázatában, hogy a király bemegy, és mielőtt elkezdődnék a mennyegző, megtekinti a sokasságot. Ugye a mennyegző Krisztus második eljövetelével, a vacsora Krisztus második eljövetelével veszi a kezdetét, de mielőtt Krisztus másodszor eljönne, és feltámasztaná az igazakat, és elváltoztatná az élő igazakat, azelőtt az Isten meg fogja nézni, hogy kiket fog feltámasztani Krisztus. Tehát az ítéletnek meg kell előzni.

tanítványai közül, és nem jártak többé ő vele. Mondta azért Jézus a 12-nek, vajon ti is el akartok-e menni? Tehát Jézus nem kényszerített senkit a maga követésére, ugye megkérdezte a 12 legszorosabban őt követő embert, vajon ti is el akartok-e menni? Felelt néki Simon Péter, Uram, kihez mehetnénk? Örök élet beszéde van te nálad, mert mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Felelt nékik Jézus, nem én választottalak itt ki titeket a 12-t, de egy közületek ördög. Értette pedig Júdás Iskariótészt, Simon fiát, mert ez akarta őt elárulni, noha egy volt a 12 közül. Kedves hallgatók, ez az első kijelentés a Bibliában arról, hogy Júdás lelkében mi mozgolódott. Akkor, amikor látta Júdás, hogy Jézus visszautasítja a királlyátevést, akkor Júdás szembefordult a lelkében a mesterével, ezt egyelőre még senkinek nem mondta, és senki nem is gyanította. Jézus tudta egyedül, és a többi tanítványnak elmondta, hogy igen, én elfogadom a ti követéseteket, gyönyörű volt Jézus válasza, hogy Uram, kihez mehetnék, örök élet beszéde van te nálad, de egy ti közületek azonosul az ördöggel. Egy ti közületek nem az én tanítványom, hanem egy ti közületek a sátán eszköze lesz. És értette ezen a Júdás Iskariótészt, fűzi hozzá János evangélista nyilván a következmények ismeretében utóbb, mert ő akarta elárulni őt, noha egy volt a 12 közül. Hogyan ragadhatnánk meg ezt a lelki helyzetet? Honnan indul ki Júdás drámája? Miért akarta most elárulni Júdás Jézust? Körülbelül a végső események előtt egy évvel vagyunk. Tehát egy évig forrong Júdásban ez az elgondolás, egy év múlva fogja csak elárulni Jézus, de már egy évvel azelőtt kialakul a lelkében ez a döntés, hogy ő el akarja árulni a mesterét. Miért? Hogyan tudnánk megragadni ezt a lelki helyzetet? Kedves hallgatók, azt fogjuk látni az egész előadás során, hogy ez a júdási életút nem egy különleges életút. Ez egy nagyon hétköznapi életút. Azóta is sok júdás van, és mi is júdások lehetünk. Csak tessenek jól figyelni minden egyes pontnál. Mert hogyan is ragadható meg ez a lelki helyzet? Júdás látta, hogy Jézus igaz ember. Talán azt is látta, hogy Jézus az Isten fia. Hallotta Jézus tanításait, szemlélhette a csodáit, a jeleket, amiket Jézus tett 2,5 éven keresztül. Hogyan vette akkor a bátorságot Júdás, hogy Jézust felülbírálja? Ugye, mert Júdás elégedetlen volt azzal, hogy Jézus miért nem fogadja el azt, hogy őt királlyá akarják tenni? Miért utasítja vissza, amikor a maga a nép akarja ezt? Nagyon meg kell ragadnunk ezt a lelki helyzetet. Júdás azt a vétket követi el, amit oly sokan elkövetünk az életben. Látunk valamit világosan, és meghajtjuk előtte a fejünket, egy igazság, egy ember, egy tény előtt. És közben, miközben világosan látunk valamit, mégiscsak azt a bátorságot, azt a vakmerőséget vesszük magunknak, hogy meg akarjuk cáfolni az általunk világosnak látott dolgot. Innen kezdődik el Júdás tragédiája. Még egyszer mondom, Júdás pontosan tudta azt, hogy Jézus kicsoda. Júdás látta, hogy Jézusban semmi folt, semmi szeretettelenség, semmi bűn nincsen. És Júdás honnan vette akkor ezt a bátorságot, hogy mint egy így gondolkozzék magában Jézusról, hogy lehet, hogy Jézus igaz ember, meg tiszták a tanításai, de hát nem tudja az útját egyengetni a királysághoz. Egy ilyen nagy alkalmat miért hagy ki, hogy nem fogadja el, hogyha egy egész nép őt királlyá akarja tenni. Tehát Júdás tragédiája innen indul ki. És az ember júdási útra léphet akkor, hogyha világosan lát valamit, és belül mégis megcáfolja azért, hogy csak nekem legyen igazam az eddigi véleményeimnek és az eddigi felfogásomnak. Ugye Júdásban ott lehetett az a felfogás, hogy hát Jézus majd megalapítja itt a földön az Isten országát, ő majd a zsidó nép földi királya, politikai vezetője lesz, és erről a felfogásáról nem volt hajlandó lemondani akkor sem, amikor Jézus számtalanszor elmondta, hogy ő nem politikai megoldást jött hozni a világra, hanem erkölcsi, sokkal mélyebb megoldást. És Júdás tragédiája tehát innen indul ki, ezt nagyon jól meg kell ragadnunk. Látja az igazságot, látja a világosságot, mégis a saját addigi meggyőződéséhez, gondolataihoz ragaszkodik. Innen indul ki Júdásnak az egész drámája. És ezt egy évig volt ideje felülbírálni a maga magatartását, a maga felfogását, nem tette.

No de a második kérdésünk nem is ez, hanem a második kérdéshez János Evangélium a 12. fejezetét írtam. Tudnék, azzal a következő kérdéssel szeretném folytatni az előadást, hogyha Jézus pontosan tudta, hogy Júdásban mi kezd kialakulni. Ha ő már megjelentette itt a galileai válság során, hogy egy ti közületek elárul engem, akkor Jézus miért nem leplezte le Júdást? Miért nem akadályozta meg azt, hogy Júdás az árulója legyen? Miért nem tette nyilvánvalóvá, amit ő látott Júdásban, tehát a többi tanítvány nem látott? Hát Jézusnak is egy éve volt. Jézus miért nem leplezte le Júdást, és miért nem tartotta vissza az árulástól? Erre felel a János Evangélium a 12. fejezete, amelynek a vonatkozó igerészlete a Máté Evangélium a 26. fejezetétől a 6. verstől a 13. tartó szakasz. Ez az úgynevezett betániai vacsora története. Eltelik tehát csaknem egy év, a húsvéti események előtt 6 nappal vagyunk. Jézus elfogad egy vacsora meghívást Betániába, ez nem messze Jeruzsálemtől egy kis falucska, és ott a vacsora kellős közepén egy váratlan dolog történik. Ugye a vacsorán részt vesz Lázár, akit Jézus nemrég támasztott fel a halálból, részt vesz Lázárnak az egyik testvére Márta, aki felszolgál, ott vannak a tanítványok, ugye egy Simon nevű farizeus házában van ez a vacsora, és ott van Mária Magdolna is, a harmadik testvér, akit Jézus segített az előző bűnös életéből kiemelkedni, és ez a Mária Magdolna, hogy a maga szeretetét kifejezze. Ezért egy nagyértékű kenetet, nárdus olajat ken Jézusnak a lábára, és ennek az illatos szernek a szaga betölti az egész termet, és egy zúgolódás alakul ki Mária Magdolna ellen, a tanítványok részéről, de Jézus ellen is, hogy miért hagyják a kenetnek ezt a tékozlását. A tanítványok kórusban zúgnak, ezt írja le Máté 26. fejezet, hogy mire való ez a tékozlás, el lehetett volna osztani ennek a kenetnek az árát a szegények között is, ez van, vagy 300 dénár áru kenet. És János Evangélium a 12. fejezete rámutat arra, hogy ez a zúgolódás Mária Magdolna és Jézus ellen kitől indult ki? A következőképp olvashatjuk. Jézus azért 6 nappal a húsvét előtt ment Betániába, ahol a megholt Lázár volt, akit feltámasztott a halálból. Vacsorát készítettek azért ott néki, és Márta szolgált fel. Lázár pedig egy volt azok közül, akik együtt ültek ővele. Mária azért elővévén egy font igazi, drága nárdusból való kenetet, megkente a Jézus lábait, és megtörlötte annak lábait saját hajával, a ház pedig megtelt a kenet illatával. Mondta azért egy az ő tanítványai közül, Iskariótész Júdás, Simonnak fia, akit őt elárulandó volt. Miért nem adták el ezt a kenetet 300 dénáron, és miért nem adták a szegényeknek? Ez pedig nem azért mondta, mintha néki a szegényekre volna gondja, hanem mivel, hogy tolvaj volt, és nála volt az erszény, és amit abba tettek, elcsente. Mondta azért Jézus, hagy békét néki, az én temetésem idejére tartogatta ő ezt, mert szegények mindenkor vannak veletek, én pedig nem mindenkor vagyok veletek. Kedves hallgatók, miért döntő esemény ez? Miért kell ezt felidéznem, ezt a történetet? Miért nem leplezhette le Jézus Júdást? Miért nem mutathatott rá Jézus nem csak így, hogy egy a 12 közül, hanem ő az, aki el akar árulni engem. Ebből a történetből kiderül, hogy azért nem mutathatott rá Jézus Júdásra, mert senki nem hitte volna el a tanítványok közül, hogy Júdás erre készül. Tudnék, ez a jelenet bemutatja nekünk, hogy Júdás Jézus után a legfőbb tekintély volt a tanítványi közösségben. Gondoljuk csak végig, kire bízták a tanítványok a pénzüket? Kiben bíztak meg? Júdás volt a pénztáros. Megjegyzi János evangélista, hogy Júdás nagyon hűtlenül kezelte a pénzt, most se arra volt gondja, hogy a szegények között elosztani a pénzt, hanem ő el akarta azt lopni, el akarta csenni. Na de tessenek csak meggondolni, hogy az emberek általában kire bízzák a pénzüket. Hát akiben nagyon megbíznak. Júdásban nagyon, nagyon megbíztak, azért tették meg pénztárosnak. Aztán, ha Júdás egyetlen egy szót mondott, mert Júdás kezdte az zúgolódást. Júdás mondta azt, hogy mire való ez a tékozlás. És Júdás egy szavára a többi tanítvány szintekben zengte ugyanezt. És vádolták, mondom, nem csak Mária Magdolnát, de Jézust is, hogy miért engeded, hogy valaki ilyen drága kenetet kenjen a te lábadra.
Hát ez is arra mutat, hogy Júdást követték a tanítványok. Júdás bizonyára egy művelt, okos ember volt, nagy befolyása volt a tanítványok között. Nem csak a pénzüket bízták rá, hanem valahogy a gondolataival is rokon szenvedtek, és ha Júdás mondott valamit, ilyen hirtelen erősítették a többiek is ezt a vélt igazságot. Tehát Jézus azért nem leplezhette le Júdást, mert egészen bizonyos, hogyha Jézus rámutatott volna Júdásra, senki nem hitt volna a mesternek. Talán úgy gondolkodtak volna a tanítványok, hogy Jézus nem szereti annyira Júdást, valami baja van vele. Hát miért mond ilyesmit Júdás, hogy ő áruló? A tanítványok annyira meg voltak győződve arról, hogy Júdás őszinte és becsületes ember, hogy egyik pillanatról a másikra a pártjára tudtak állni ezen a betániai vacsorán. Figyeljük meg, hogy Jézus mennyire megőrizte a nyugalmát, amikor hallott, hogy Júdás mit mond. Amikor Jézus látta, hogy az egész tanítványi közössége mérgelődik és forrong ellene, meg Mária Magdolna ellen, akkor Jézus csak ennyit mondott, hogy ne bántsd ezt az asszonyt, mert ő az én temetésemre kente meg a testemet. Nem tudta Mária Magdolna, de tulajdonképpen egy profétikus felkenetés volt ez. Az ő temetésére kente meg Jézus testét. Szegények mindenkor lesznek veletek, de én nem mindenkor leszek veletek. Milyen hallatlan, szeretetteljes volt Jézusnak a válasza, milyen csodálatos nyugalomról árulkodott, de itt történik meg Júdással a második döntő lelki dolog, amire utalnom kell, mert azt mondja az evangélium, hogy ezután megy el Júdás, Betánia közel van Jeruzsálemhez, ezután megy el Júdás, egyezik meg a főpapokkal és írástudókkal ebben a bizonyos 30 ezüstpénzben, és most már végleges, hogy napokon belül feladja Jézust. Miért most hagyja el a betániai vacsora termét Júdás? Azért, mert Júdás megsértődött. Júdás megsértődött azért, hogy Jézus hogyan mondhatott neki ellent? Hogyan is figyelmeztette őt, hogy ne bántsd ezt az asszonyt? Ahol a világon prédikáltatik az evangélium, őróla is megemlékeznek, Júdás megsértődött. Kedves hallgatók, megint csak álljunk meg egy pillanatra. Az első lelki helyzet az volt, hogy Júdásnak volt egy elképzelése a megváltóról. Jézus ennek az elképzelésnek nem engedelmeskedett, nem engedte magát királlyá kikiáltani, és Júdás felülbírálta a maga elképzelése jegyében Jézus Krisztust. Ez volt az első hiba. Most mi a második hiba? Hogy ezt a tapintatos feddését Jézusnak visszautasítja és megsértődik. Hadd kérdezzem meg önöktől, hogy a mi életünkben a sértettség az felszokott lépni? A világunkban a sértődést azt ugye az emberek olyan nagy bajnak tartják? Sajnos nem. De akkor, amikor egy ember megsértődik, haragszik, fenntartása lesz a másik emberrel szemben, aki tapintatosan, gyengéden valamire figyelmezteti őt, azzal elindulhat az ember a Júdási úton. Nagyon vigyázzunk, mert ennek a Júdási útnak a végén majd az az egyszerű kijelentés fog állni, és akkor volt pedig sötétség. Júdás belső világa elsötétült. Hogy ehhez a sötétséghez, ehhez a sűrű sötétséghez milyen út vezetett, most az első két lépcsőnél vagyunk. Az első jellegzetes hiba az életben, amikor mi makacsul ragaszkodunk valami eddigi meglátásunkhoz, és bár világosságnak, igazságnak ismerünk fel valami újat, de nem akarjuk elfogadni. Első lépés a sötétséghez. Második, valaki tapintatosan figyelmeztet, most mindegy, hogy ki, hogy maga a Szentírás, vagy egy ember, vagy egy helyzet, vagy egy körülmény, és az ember megsértődik. Szoktam így mondani, hogy a Bibliából nyugodtan ezt mondhatjuk és kijelenthetjük, hogy egy keresztény ember sértődékeny és sértődős nem lehet. A sértődés tulajdonképpen az, amikor az ember egy feddést, egy bírálatot visszautasít, megharagszik valakire. Sértődés, harag, bosszúállás, életpusztítása, ezek egy vonalban vannak. Erre azt mondja a Biblia, hogy aki haragszik a másik emberre, méltó az ítéletre. Vagy János apostol ezt mondja, hogy aki gyűlöli az atya fiát, embergyilkos az. Tehát ahhoz, hogy az ember elsötétüljön, ahhoz elég már az, hogy az ember sértődékeny lelkületet tartogasson magában. De lépjünk tovább most a harmadik pontunkhoz. Tudnék, a harmadik pontunkban azt is meg fogjuk látni, hogy Jézus Krisztus tulajdonképpen nem is akarta leleplezni Júdást. Miért? Mert most érünk az egész Júdás történet legfontosabb részleteihez,
Jézus Krisztus meg akarta menteni Júdást attól, hogy áruló legyen. Jézus nem leleplezni akarta Júdást, vagy nem pellengére állítani, vagy nem rámutatni, hogy na íme, hát most te benned milyen gondolat kavarog, hanem Jézus Krisztus szerette volna Júdást visszatartani az árulástól. És ennek a legragyogóbb dokumentuma az utolsó vacsora. János evangélium a 13. fejezetét írtam fel azért, mert az utolsó vacsorát általában a fogalmat sokan ismerik, de hogy mi is történt az utolsó vacsorán, azt nagyon kevesen tudják. Hogy az utolsó vacsorának két részlete volt, ezt meg csak János evangéliumából lehet tudni, mert a szinoptikus evangéliumok csak a második részletét írják le. Jánostól azonban megtudhatjuk, hogy hogyan kezdődött az utolsó vacsora. Tehát a betániai este utáni 4.-5. napon vagyunk, ugye csütörtök este pénteken feszíti keresztre Krisztus, csütörtök este összegyülekezik Jézus a tanítványaival, a szolgák elkészítenek egy termet, a teremben ott áll egy hosszú asztal a páska vacsorának a tartozékaival, megérkezik Jézus a tanítványaival, hogy elköltse ezt a páska vagy húsvéti vacsorát. Csakhogy, hogy leülnek az asztalhoz, azt látják, hogy a szolgák már nincsenek a teremben. És keleti szokás szerint egy étkezést úgy szoktak elkezdeni, hogy a távolról jött emberek lábát meg szokták mosni. Egyrészt, hogy felfrissüljenek, másrészt pedig azért, hogy hát tisztálkodjanak, nem csak a kezet mosták meg, hanem ugye keleten, ahol sivatagok vannak, ahol hát piszok, por van, a lábat is meg szokták mosni. És hogy leülnek Jézus a tanítványaival együtt, leül az asztalhoz, mindenki nézi, hogy ki fogja most megmosni a vacsora résztvevőinek a lábát. Ugye a szinoptikus evangélisták elmondják, hogy a tanítványok közben azon versengenek, hogy ki a nagyobb közöttük, tehát egy ilyen átkos lelkület lesz úrrá rajtuk, hogy ki a nagyobb. És Jézus, amikor látja ezt a helyzetet, akkor egyszer s mindenkorra példát akar adni a tanítványainak, és minden idők tanítványainak, szóval valamennyi kereszténynek, hogy az ő országában nem az a nagyobb, mint a világ országaiban, hogy akinek nagyobb a hatalma, vagy több a pénze, vagy nagyobb a híre és a befolyása, hanem az Isten országában az a nagyobb, aki mindenki szolgája tud lenni. És ezért Jézus feláll a vacsora elején, vesz egy tálat, vizet készít bele, leveszi a felső ruháját, körülköti magát törölközővel, és elkezdi a tanítványai lábát mosni. Elindul az elsőtől, megy tovább a többin, és mind a 12 tanítvány lábát megmossa. Ugye a János evangélium a 13. fejezete azt a pillanatot jegyezte le, amikor Péterhez ér. Ugye Péterre rögtön hatott ez a lábmosás. És Péter azt mondta Jézusnak, Uram, az én lábamat meg nem mosott soha. Ugye Péter érezte azt, hogy nekik kellett volna ezt megtenni. Egyiküknek közülük kellett volna ezt megtenni, és most helyettük a mester mossa meg a tanítványok lábait. És Péter rögtön szabadkozik, vissza akarja utasítani, hogy az én lábamat meg nem mosod soha. És Jézus akkor azt mondja, amit te most nem értesz, majd megérted. De hogyha én nem mosom meg a te lábadat, semmi közöd nincs én hozzá. Akkor Péter meghallja ezt, ugye rögtön a másik végletbe esik, és azt mondja, Uram, akkor ne csak a lábamat mosd meg, hanem a fejemet, az egész testemet is. Mert ki akarta fejezni Péter a szeretetét, hogy ő annyira szerette Jézust, őnek igenis köze akart lenni Jézushoz. Azt mondja, az akkor az egész testemet mosd meg. És azt mondja Jézus, aki megfürdött, annak nincs másra szüksége, csak arra, hogy a lábait megmossák. Ti is mindannyian tiszták vagytok, csak egy közületek nem tiszta. Ez a Júdás élettörténetében valóban a harmadik pontot megérő nagy mozzanat. Képzeljék el ezt a jelenetet, Jézus letérdel a tanítványok lábai elé. És mint egy szolga, ő a mester, ő az Isten fia, a világegyetem teremtője, ott térdel emberek tanítványok lábai előtt, és kezdi mosni, mint egy szolga a lábaikat. És odaért Jézus Júdáshoz is. Mit tetszen gondolni, hogy ez a jelenet, hogy Júdás lábát mossa Jézus, mit kellett volna, hogy kiváltson Júdásból? Ugyanazt, amit Péterből. Hogy Uram, hát te teszed ezt. És mit kellett volna, hogy kiváltson Jézus szava Júdásból, hogy ha meg nem mosom a te lábaidat, semmi közöd nincs én hozzám. Nyugodtan mondhatjuk, hogy Jézus nem csak Júdás lábát mosta meg, hanem nyilvánvalóan ez egy konkrét szertartás volt, de ez ennek lelki jelentősége is volt. Szeretnélek megtisztítani, megmosni a bűneidből.
felajánlotta Jézus Júdásnak a bűnök megbocsátását, ahogy a többi tanítványnak is. És a többi tanítványra ez rögtön hatott, mert a tanítványok megbánták a versengésüket, szégyelték magukat, és elült az átkos zaj közöttük, és döbben csendben ültek le aztán az asztalhoz, hogy kezdetét vegye az utolsó vacsora. Júdásban azonban egy húr sem rezdült meg. Júdásban ez a jelenet, hogy Jézus megmossa az ő lábát, hogy felajánlja neki a megtisztulást, hogy megtisztítalak, megbocsátom a bűneidet, még most visszakozhatsz, nem szükségszerű, hogy eláruljál. Júdásban egy húr nem rezdül meg. Jézus, amikor végez a lábmosással, és leülnek a tanítványok, és kezdetét veszi a második része az utolsó vacsorának, azért mondja itt János evangélista a 13. fejezet 21. versében, hogy mikor ezeket mondta Jézus, igen nyugtalankodott lelkében, és bizonyságot tőnés mondta, bizony-bizony mondom néktek, hogy egy ti közületek elárul engem. Miért mondta ezt Jézus nyugtalan lélekkel? Hát Jézus soha nem nyugtalankodott az életében. Soha nem volt benne félelem, feszültség. Jézus most miért nyugtalankodott, miért háborgott a lelke? Ezt az életében talán kétszer írja a Szentírás. Itt miért mondja azt, hogy igen nyugtalankodott a lelkében, és bizonyságot tett, hogy egy ti közületek elárul engem. Mert Jézus tudta és érezte, hogy Júdásnak az utolsó percek, pillanatok vannak adva, hogy szembeforduljon önmagával, hogy visszakozzék arról az útról. Jézus érezte azt, hogy ha most Júdás nem dönt, ha most nem fordul vissza, akkor valóban ő lesz az áruló. Az utolsó vacsora jelenete azt tanúsítja tehát, hogy Jézus küzdött Júdásért. Erőnek erejével nem tartotta vissza az árulástól. De hát elmondtam önöknek már sokszor, hogy Isten senkit semmire nem kényszerít. Annak nem lenne értéke, ha Isten valakit is erőnek erejével, erőszakkal visszatartana. Utána az ember úgyis megtenné. De késztetéseket adott Júdásnak. Elmondta, hogy tud róla, hogy valakiben ott van ez a gondolat, megfogant a gondolat, az árulás. Akkor Jézus elmondta azt, hogy én kész vagyok neked megbocsátani, megmosta a Júdás lábát is, felajánlotta neki a megtisztítást. Most tessenek figyelni arra, hogy az utolsó vacsorán, amikor leülnek már az asztalhoz, és elfogyasztják ugye ezt a kovásztalan kenyeret és erjedetlen szőlőlevet, amely Jézus tiszta áldozatának a jelképe, hogy az ő életében semmi kovász, semmi erjedés, semmi bűn nem volt, akkor a következőt olvashatjuk a 22. verstől. A tanítványok ekkor egymásra tekintettek bizonytalankodva, hogy kiről szól, hogy ő elárulja őket. Többi evangélista feljegyző, a tanítványok szinte egymásra meg önmagukra mutogattak, hogy ki az, talán csak nem én. Ugye érezték a gyengeségüket, és érezték azt, hogy tulajdonképpen, ha nehéz helyzetbe kerülnének, talán ők is elárulhatnák Jézus, szóval megrendültek önmagukban. Egy pedig az ő tanítványai közül, aki a Jézus kebelén nyugodott, akit szeretett Jézus, intett azért ennek Simon Péter, hogy tudakozza meg, ki az, akiről szól. Az pedig a Jézus kebelére hajolván mondta néki, Uram, ki az? Kedves hallgatók, annyira végig kell vennünk ezeket a bibliai helyeket, és nagyon meg kell figyelnünk az evangéliumok leírását. Hadd tegyem fele önöknek a kérdést, hogy mi volt az utolsó vacsora ülésrendje. Jézus ült középen, és őtőle az egyik oldalán, tehát Jézus mellett közvetlenül János apostol ült. Ugye a szeretett tanítvány, aki a Jézus kebelére hajtotta a fejét. Péter apostol nem ülhetett Jézus mellett, sőt távolabb ült, mert Péter üzent oda Jánosnak, hogy tudakozz meg a mestertől, hogy ki az, akiről beszél. Ki fogja őt elárulni? Tehát Péter távol volt, és János kérte meg, aki közel volt Jézushoz, hogy hát mondja meg, kérdezz meg a mestertől, kiről lesz szó. És kiült Jézus másik oldalán. Ki lesz az a valaki, akinek a következőt mondja Jézus Krisztus ezután, hogy felteszik neki a kérdés, hogy ki lesz az áruló? Felelt Jézus, az, akinek én a bemártott falatot adom. És bemártván a falatot adta az Iskariótész Júdásnak, a Simon fiának. És a falat után akkor bement abba a sátán. Mondta azért néki Jézus, amit cselekszel, hamar cselekedjet. Majd még a következő két versből teljesen nyilvánvaló lesz, de már most hadd mondjam önöknek, Jézus másik oldalán Júdás ült. Ez különben az előzményekből is teljesen nyilvánvaló, mert akkora tekintélye volt Júdásnak, hogy ezt senki nem is vette zokon tőle, hogy a legközelebb ül Jézushoz. Jézus másik oldalán Júdás ült.
És Jézus akkor, amikor bemártja a falatot a tálba, ugye a húsvéti vacsorához ilyen keserű füves salátát szolgáltak fel, tehát abban márthatta a kenyeret, és adhatta Júdásnak, erről a mozdulatról hárman tudtak. Jézus maga, aki ezt tette, János, aki ott ült Jézus mellett, és Júdás, aki a másik oldalán ült. Jézus most sem leplezi le Júdást, de mindennél világosabban az értésére adja, hogy Júdás, tudom, hogy mi készül benned. És még hozzáteszi Jézus, amit akar cselekedni, gyorsan cselekedjed. Hát alig ha van a Bibliának inkább félreértett mondata, mint ez. Nagyon sokan ezt szinte így hangsúlyozzák, hogy mintha Jézus ráparancsolt volna Júdás, hogy amit akar cselekedni, gyorsan cselekedd, gyorsan menjél el, és akkor vidd véghez, amit akarsz, tehát áruljál el. Hát azt hiszem, hogy aki már egy kicsit végigkövette a sorozatunkat, az érezhető, hogy Jézus lelkületétől ilyen távol volt. Jézus senkit rosszra nem késztetett. Nagy tanítás persze ez is a Bibliában. Ha egy ember nekem azt mondja, hogy már pedig én ezt meg fogom tenni, én ezt a rosszat meg fogom tenni. A Biblia senkit nem hatalmaz fel, hogy azt mondjuk a másik embernek, jó, hát akkor tedd meg. Éppen nemrég beszéltem egy fiatal emberrel, akinek egy barátja azt mondta, hogy már pedig én ezt és ezt a rosszat meg fogom tenni, ki fogom próbálni, és az ismerősöm azt mondta neki, hát hogyha ennyire akarod, akkor tedd meg. Mondtam ezt, jegyezd meg az életben, soha embert ne bátorítsunk a rosszra. Az ember önmagában úgyis tele van olyan hajlamokkal, hogy a rosszat akarja tenni, de mi soha ne adjunk lovat az ember alá, hogy hát, hogyha most már így beszélsz róla, tedd meg. Jézus nem így mondta, hogy most már menjél el és áruljál el, hanem valami ilyen hangsúlyozással, hogy amit akarsz cselekedni, gyorsan cselekedjed. Ebbe éppen az van benn, hogy Júdás, most még megváltozhatsz. Júdás, most még mondhatod azt, hogy mester, te, aki tudod, hogy mi van bennem, ne haragudjál, megbántam, nem akarlak elárulni, tudom, hogy tiszta lény vagy, én itt maradok. Ha akarsz valamit cselekedni, gyorsan cselekedjed, maradjál itt, mint hogy ez volt benne. Jézus nem kényszerített se jóra, rosszra még kevésbé, de jóra sem. Jézus késztetést adott, amit akart cselekedni, gyorsan cselekedjed. Jézus tehát szerette az övéit, mindvégig szerette őket. Jézus próbálta visszatartani Júdást az árulástól, és hogy mennyire világos ez, hogy a tanítványok előtt ez nem leleplezés volt, szóval nem azoknak van igazuk, akik azt mondják, hogy Jézus itt sürgette Júdást, hogy árulj el őt. Azt mondja itt a 28. vers, ez pedig senki sem értette a leültek közül, miért mondta néki. Némelyek ugyanis úgy gondolták, mivel hogy az erszény Júdásnál volt, hogy azt mondta néki Jézus, vedd meg, amikre szükségünk van az ünnepre, vagy hogy adjon valamit a szegényeknek. Tehát itt János evangélista pontosan állást foglal. Ő ott volt a vacsorán, igaz? Ott ült Jézus mellett. Azt mondja János evangélista, egyikünk se értette, hogy miért mondta ezt Jézus, hogy amit akart cselekedni, gyorsan cselekedjed. Két elképzelés volt a tanítványokkal a jézusi mondat kapcsán. Az egyik az, hogy mivel Júdásnál volt az erszény, némelyek úgy gondolták, hogy Jézus talán arra hívja fel Júdás figyelmét, hogy menj el és az ünnepekre vásárolj be a nálad levő pénzből. Ugye ehhez tudnunk kell azt, hogy a húsvéti ünnep 7 napig tartott. Ugye Nisán 14-én volt a Páska ünnep, és 7 napig tartott még a kovásztalan kenyerek ünnepe, tehát a mi március-április 14-től 21-ig tartó időszakunknak megfelelő ünnep volt ez. A tanítványok egyik része tehát úgy gondolkozott, hogy biztos Jézus azt mondja Judásnak, hogy menj el és még vásárolj be az ünnepekre, hát több napos ünnepre sok mindent be kell vásárolni. A tanítványok másik része meg úgy gondolta, hogy biztos Jézus azt mondja Judásnak, hogy menj el és oszd szét a szegényeknek a pénzt, hogy az ünnepek előtt szokás volt. Senki nem gondolta azt, még most sem, hogy Júdás áruló. Akarta leleplezni, hanem ezt mondta Júdásnak Jézus, hogy gondold meg, amit tenni akarsz. Én erőnek erejével nem akarlak kényszeríteni, de most még dönthetsz, még itt maradhatsz. Mintha ez rezgett volna Jézus kérlelésében, maradj itt. De tessenek megfigyelni, hogy a 30. vers ezt mondja, az pedig, mihelyt a falatot elvette, azonnal kiment. Volt pedig éjszaka. Ugye az előző versek egyike is azt mondja, hogy amikor a falatot elvette, bement abba a sátán. Most meg azt mondja, hogy amikor a falatot elvette, azonnal kiment. Tehát Júdás most döntött. A Biblia szerint Júdásnak eddig a pillanatig lett volna választása. Most azonban Júdás teljesen elsötétült már. Volt pedig éjszaka. Döbbenetes bibliai mondat. Két értelme is van.
Egyrészt ugye az, hogy az utolsó vacsora most már az éjszakába hajlott. Külső éjszaka is volt. Másrészt azonban az, hogy egy valakinek a lelkében beállt a sötétség. A Bibliában ez egy speciális kifejezés. Ha valaki elsötétül, szoktuk mondani ma is, ha valaki megkeményedik, megátalkodik, azon azután már az Isten sem tud segíteni. Jézus azért kérlelte így, hogy amit akar cselekedni, gyorsan cselekedjed. Mert Jézus pontosan tudta, hogy ha Júdás most nem választ a jó mellett, és a rosszat választja, és elmegy, és valóban hívja a katonákat, és elárulja őt, Júdás teljesen elsötétedik. És valóban volt pedig éjszaka Júdás lelkében. Kedves hallgatók, hogy megint nem én ecsetelem így, vagy színezem ki a történeteket, meg fogjuk látni a Getsemáné kertbeli elfogatás történetében, hogy mit is jelentett ez konkrétan, hogy éjszaka volt Júdás lelkében. Mindjárt meg fogjuk látni. De most itt a harmadik pontnál, ha megengedik, levonom a következtetést. Jézus azért sem leplezte le Júdást, mert ugyanúgy szerette, mint a többi tanítványát, és szerette volna visszatartani az árulásától. Ezért Jézus késztetéseket adott Júdásnak. Finom, tapintatos kijelentéseket. Jézus megmosta Júdás lábát, Júdásnak ugyanúgy adott a kovásztalan kenyérből, az erjedetlen szőlőléből, tehát az ő áldozatára hívta fel a figyelmét. Júdásnak meg lett volna az utolsó pillanatig a lehetőség, amit akar cselekedni gyorsan, még most cselekedjed, hogy visszaforduljon. És Júdás tehát nem kényszerítve, nem predesztinálva volt erre a szerepre. Júdás választhatott volna, eddig a pillanatig dönthetett választhatott volna Jézus mellett. És hogyha valaki azt a kérdést teszi fel, hogyha mondjuk Júdás tényleg ott marad Jézus mellett, ha nem megy el, akkor mi történik? János evangélium a 7. fejezete elmondja, hogy már a Júdás árulása előtt nagyon sokan szerették volna Jézust átadni az egyházi vezetőknek, tudnék miért, mert azok megfizettek már embereket. János 7. fejezete is elmond egy ilyen történetet, hogy ilyen fogd meg emberek elmennek, hogy Jézust kézre kaparintsák, de földbe gyökerezik a lábuk, mert hallgatják Jézus tanításait, és visszamennek a főpapokhoz, és azok kérdezik, hát miért nem fogtátok el? És azt válaszolják ezek a megfizetett emberek, soha ember úgy nem szólott, mint ez az ember. Elfelejtették megfogni. Hatás alá kerültek Jézus tanításainak, és elfelejtkeztek a küldetésükről. Ha Júdás nem árulta volna el Jézust, ha Júdás ott maradt volna az utolsó vacsora termében, sajnos lett volna bőven éppen elég ember, aki megtette volna ezt a gyászos cselekedetet, mert árulókban soha nem volt hiány a történelemben. Olyan emberekben, akiket meg lehetett fizetni, és pár forintért, fillérért, 30 ezüst pénz, nem volt egy nagy összeg. De emberek, akiket meg lehetett fizetni, és azért az apjukat, anyjukat is elárulták volna, sajnos ilyen emberek mindig bőven teremtek a történelmünkben. Ha valaki azt mondaná erre a harmadik pontunkra, hogy ha Júdás megváltozott volna, ha Júdás ott maradt volna Jézus mellett, hát akkor nem teljesedhetett volna be a megváltás, akkor Jézust nem adták volna kézre, dehogy nem adták volna. Ha Júdás nem tette volna meg, megtette volna más, akit nem Júdásnak hívtak volna, de ugyanolyan áruló lett volna. Úgy elcsodálkozom sokszor, hogy az irodalom történetében mennyit rágódtak ezen a kérdésen. Hogy Júdás predesztinálva volt. Júdás nem is tehetett más, csak áruló lehetett. Dehogy is. Éppen azért kell világosan, részletesen elolvasnunk a Bibliát. Hát maga Isten küzdött Júdásért. Jézus Krisztus ott volt mellette, szemtől szembe. Jézus Krisztus, az Isten fia küzdött azért, hogy ne legyen belőle áruló. Ez annyit jelent, hogy predesztinálva lett volna. Dehogy is. Júdás visszafordulhatott volna. De Júdás, amikor eldöntötte magában, és nagyon nagy felelőssége van az emberi döntéseknek. Mi döntünk és választunk. És a mi döntéseink teszik a lelkünket vagy világossá, vagy sötétté. Ha az ember sok mindent eldönt úgy, hogy a rossz mellett dönt, akkor beteljesül az, amit így mond a Szentírás, lőn pedig éjszaka, volt pedig éjszaka. Hát most érkezünk el a befejezés felé haladva a 4. pontunkhoz, amelyben a híres János evangélium a 18. fejezetbeli Getsemáné kertbeli elfogatás és elárultatás jelenete áll. Tehát mi is történt az utolsó vacsora után, ugye Judás elmegy,
bemegy a városba, és ott a katonákat összeszedi, ugye a főpapok rendelkezésére bocsátják, és elindul majd az olajfák hegye felé, ahova Jézus megérkezik a tanítványaival, és ahol az idejét tölteni szokta jeruzsálemi tartózkodásai során. Júdás ezt nagyon jól ismeri, és a papoknak is kezükre játszik, hogy zenebona nélkül kerítheti kézre Jézus, hiszen ének ideje van. Most fogunk egy nagyon nagy jelenetnek a részesei lenni. Mi is történik ugye ebben a csókkal való elárultatás jelenetében? A következőkre hívnám fel a figyelmüket, mielőtt felolvasnám ezt a rövid részletet. Megszűnt Jézus fáradozni Júdásért? Lemondott Júdásról? Nem. Jézus ugyanúgy szerette Júdást azután, hogy Júdás eldöntötte, hogy ő elárulja Jézust. Jézusban a szeretet töretlen volt Júdás iránt. Tudnék, Jézusnak két szava volt Júdáshoz, de mind a két szó árulkodó. Először is Jézus ezt mondta Júdásnak, barátom, miért jöttél? Jézus még most is barátjának nevezi Júdást. Tessenek megfigyelni ezt a kis szócskát. Nem azt mondja, hogy tanítványom, mert tanítványa nem volt már. De nem valami idegenként kezeli Júdást, nem az ellenségeként kezeli, holott az. Hanem Jézus még most is azt mondja Júdásnak, hogy barátom. A másik szó, Júdás, csókkal árulod el az embernek fiát. Tessenek megfigyelni ezt is, hogy Jézus annyira közel hozta Júdáshoz megint a megbánást, mint a lábmosáskor. Júdás helyett kimondta a vétkét. Júdásnak erre csak ennyit kellett volna mondania, hogy mester, ne haragudj, nem akarom tenni, vagy megbánom. Szoktam mondani ennél a kis jelenetnél, hogy Júdás csókkal árulod el az embernek fiát. Hogy ezt sokszor nem szoktuk megbecsülni a Bibliában, milyen óriási kijelentés ez. Hogy világosan érthetővé tegyem az önök számára, szóval olyan közel akarom hozni mindenkihez, ahogy csak lehet. Ugye mindannyian foglalkozunk így vagy úgy gyerekekkel, vagy gyerekneveléssel. Ha a gyerekemről tudom, hogy valami rosszat tett, tessenek meggondolni, hogy mi a helyes megoldás, hogy én őt igazi megbánásra késztessem. Az első eset, hogy azt mondom a gyerekemnek, hogy gyerekem, mit csináltál? Na, vald be! Na, mondd meg most, hogy mit csináltál. Szóval, amikor így állok hozzá a dologhoz, vagy amikor azt teszem, hogy gyerekem, én tudom, hogy mit csináltál, és kimondom helyette a vétkét, és még azt is hozzáteszem, ugye nem akarod ezt tenni. Hát mikor könnyítem meg jobban a megbánást a gyerek számára? Akkor, amikor szinte úgy belehajtom abba, hogy ellenkezzen, és ne vallja meg? Vagy akkor, amikor megkönnyítem, én mondom ki helyette, nem neki kell megvallani nekem, én mondom ki helyette. Hát Jézus kimondta Júdás helyett. Nem azt mondta, hogy Júdás, miért jöttél? Most mit akarsz? Jézus azt mondta, Júdás, csókkal árulod el az embernek fiát. Tehát kérlelte megint, kérlelte. Figyeljék meg, hogy a szeretet az soha el nem fogy. Ez Pál apostol mondja ki a szeretet himnuszában. A szeretet soha el nem fogy. Jézus szeretete soha el nem fogyott Júdás iránt. Akkor sem, amikor tudta már, hogy visszafordíthatatlan Júdás sorsa. Akkor is küzdött Júdásért. A szeretet soha el nem fogy. Legfeljebb tehetetlenné válik. Mert Jézus már most tehetetlen volt. Ő hiába szerette Júdást. Ő hiába mondta, hogy barátom. Ő hiába mondta, hogy csókkal. Júdásra most már semmi nem rezdült meg. Miért? Mert volt pedig éjszaka. Ő már képtelenné tette magát a megváltozásra. Ő már belül megkeményedett, elsötétedett. Volt pedig éjszaka. Kedves hallgatók, itt tudjuk lemérni, hogy az isteni szeretet, a krisztusi szeretet, meg az emberek által szeretetnek mondott valami között milyen nagy a különbség. Mert tessenek csak megfigyelni, mi milyen könnyen lemondunk emberekről. Pedig nem látjuk, hogy belül most sötétség van a lelkükben, vagy sem. És mégis milyen gyorsan röpködnek ezek a kijelentések az ajkunkról, hogy ó, hát ezzel az emberrel nem érdemes foglalkozni, ez már nem fog megváltozni. Isten tudta, hogy Júdásban mi van, hogy sötétség van. Mégsem szűnt meg a szeretete Júdás iránt, pedig ő tudta, hogy Júdás már a megkeményedés állapotába került. Mi nem tudjuk egész pontosan, hogy egy ember mikor kerül a megáltalkodottság, a megkeményedés állapotába, mégis milyen gyorsan lemondunk a másik emberről. Ezért mondja Hóseás próféta, hogy a ti szeretetetek olyan, mint a reggeli felhő és a korán múló harmat. Az emberi szeretet sokszor reggeli felhő,
kinézzünk az égre, délelőtt már nincs ott. Korán múló harmat, volt harmat, felszárította a napsugár. Az emberi szeretet sokszor nem olyan, ami megérdemli a szeretet nevet. Az isteni szeretet az soha el nem fogy. Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy tanuljátok meg ezt a szeretetet, hogy ahogy engem szeretett az Atya, és én titeket, ti is úgy szeressétek egymást. A szeretet való ott kezdődik, amikor tudjuk, látjuk, érezzük azt, hogy a szeretetünk nem fogy el akkor sem, hogyha egy ember ellentmond nekünk, hogyha egy ember ellenségünk élet. Szóval Jézus példát mutatott itt Júdással kapcsolatban arra, hogy ő végig küzdött Júdásért. De most azért kell felolvasnom végre a jelenetet, mert a jelenet rámutat arra, hogy Júdást ez a tökéletes, küzdő szeretet, ez az álhatatos krisztusi szeretet is miért nem tudta visszafordítani az árulás útjáról. Egyszer voltam egy fiatalok között, gimnazisták, tanárok között egy társaságban, nagyon régen volt már, 11 néhány éve, és ott az egyik tanár, egy ilyen tanári kör volt, azt mondta, hogy ha én valakit szeretek, és nagyon szeretek, és áldozatvállalással is szeretek, hát lehetetlen, hogy ellent mondjon nekem. Hát egy nagy szeretetre meg kell olvadni még a jégcsapnak is. Hát ugye elgondolkoztunk a dolgon, és valaki azt mondta, tudod, ez nem így van. Sajnos a szeretet tehetetlenné is válhat. Mert egy embert megváltoztatni csak a saját beleegyezésével lehet. És egy ember nem akar megváltozni, hiába szerette Jézus is Júdást tökéletesen, semmi folt nem volt Jézus szeretetén Júdás iránt. Nem úgy volt, hogy sokan elgondolják, hogy Jézus szinte úgy presszionálta, hogy Júdás belevitte volna az árulásba. Nem. Jézus tökéletes szeretettel viszonyult ehhez a tanítványához is. Ő mindvégig szerette őket. De hogyha valaki nem akar, akkor a szeretet tehetetlenné válik. De ez a jelenet megmutatja, hogy miért. Mikor ezeket mondotta Jézus, mondja János 18. fejezet első verse, kiment az ő tanítványaival együtt túl a Kedron patakján, ahol egy kert volt, melybe bementek ő is az ő tanítványai. Ismerte pedig ezt a helyet Júdás is, akit ő elárulta. Mivel hogy gyakorta ott gyűlt egybe Jézus az ő tanítványaival. Júdás azért magához vévén a katonai csapatot, és a papi fejedelmekből és a farizeusoktól szolgákat, odament fáklyákkal, lámpásokkal és fegyverekkel. Jézus azért tudván mindazt, ami reá következendő volt, előre ment és mondta azoknak, kit kerestek? Feleltek néki, a názáreti Jézust. Mondta nékik Jézus, én vagyok. Ott állt pedig ővelük Júdás is, aki elárulta őt. És mikor azt mondta nékik, hogy én vagyok, hátravonultak és a földre estek. Ismét megkérdezte azért őket, kit kerestek, és azok mondták, a názáreti Jézust. Felelt Jézus, mondtam néktek, hogy én vagyok az, azért, ha engem kerestek, ezeket bocsássátok el, mármint a tanítványait, hogy beteljesüljön a beszéd, melyet mondott, azok közül, akiket nékem adtál, senkit sem veszítettem el. Kedves hallgatók, ebben a történetben is van egy mondat, ami biztos, hogy elkerüli az emberek figyelmét. Tudnék az, hogy amikor megjelenik itt Júdás vezetésével ez a katonai csapat, Jézus elébük megy, és azt mondja nekik, kit kerestek? Azt mondják, a názáreti Jézust. És amikor Jézus azt mondja nekik, hogy én vagyok, na ez az a fontos mondat, amit nagyon jól meg kell jegyeznünk. Mindannyian hátravonultak, és a földre estek. Miért? Jézus csak ennyit mond, hogy én vagyok. És erre a katonák, ezek a durva, kemény, harcedzett emberek, erre az egy szóra, hogy én vagyok, hátra vonulnak és a földre esnek. Miért? Kedves hallgatók, mert Jézus korában ezt még a katonák, az utonállók is jobban ismerték, mint a mai keresztények. Hogy az én vagyok, az egy isteni megjelölés. Isten, amikor bemutatkozott Mózesnek a csipkebokorban, és amikor Mózes kérdezte, hogy mi a te neved? Mit mondjak a népemnek, hogy ki küldött engem? Akkor Isten csak ennyit mondott, hogy a vagyok, az én vagyok. Így is szokták fordítani, hogy vagyok, aki vagyok. Az én vagyok küldötti hozzátok. Rendkívül egyszerű isteni megnevezés ez, mert a Biblia szerint egyedül Isten mondhatja el magáról teljességgel ezt, hogy én vagyok. Mi most elmondhatjuk magunkról, hogy én vagyok,
De mondjuk 50 vagy 100 évvel ezelőtt ugye nem mondhattuk el se holnap, holnap után, vagy 5 év, vagy 10 év múlva már nem mondhatjuk, hogy én vagyok. Isten azonban örökkévaló, és ez az egyetlen egy kis bemutatkozó szócs, hogy én vagyok, ez mindent elmond Istenről. Miért akarták Jézust megkövezni az életében? Mert ezt mondta, én vagyok az út, az igazság, az élet. Mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Én vagyok az életnek ama kenyere. Jézus nagyon sokszor használta ezt az isteni megjelölést. Innen tudjuk például azt is, hogy az az Isten, aki megjelent az égő csipkebokorban, az maga Krisztus volt. Az én vagyok az egy isteni megjelölés. És ezt még a katonák is tudták, ha valaki ezt mondja, hogy én vagyok. Ez nekünk csak olyan egyszerű hétköznapi szónak tűnik. De a katonák erre hátravonultak és a földre estek, mert arra már nekik nem volt merszük, hogy az Istenre rávessék a kezüket. Nos hát, kinek volt mersze? Kinek volt mersze? Akiben sötétség volt. Akiben a sötétség most úgy mutatkozik meg, hogy miközben a katonák hátraesnek, és úgy látszik, hogy még Júdás mindig választhat. Mert Júdás még most is elmehetett volna. Júdás eliszkolhatott volna, hiszen láthatta a jelenetet, hogy ezek az emberek harcképtelenné váltak. Jézus egy szava lefegyverezte őket, hogy én vagyok. De Júdásban olyan nagy sötétség volt. Ez bizonyítja, hogy mennyire elsötétült Júdás. Hogy amit a katonák nem mertek megtenni, mert féltek Jézust kézre keríteni. És amikor hátraesnek és harcképtelenek, Júdás feláll, oda megy Jézushoz. Ekkor hangzik el az, hogy barátom, miért jöttél. Még közelebb megy, átöleli Jézust a szeretet jelére, most megteszi ezt, amikor pedig ott lett volna a lehetőség, hogy elmenjen, még mindig visszafordulhatott volna Júdás. Most hangzik el a kérdés, Júdás, csókkal árulod el az embernek fiát? Mondják meg, kérem, Júdás predesztinálva volt az árulásra. Hát Jézus az utolsó pillanatig megadta neki a lehetőséget, hogy ne legyen áruló. Jézus az utolsó szaváig kérlelte Júdást, és a körülmények is olyanok voltak, mennyire könnyű lett volna Júdásnak távol tartania magát, visszakoznia és elmennie, és mégsem tette. Miért? Mert az az ember, aki a lelki ismeretét, a belső világát elsötétítette, hiába küzd érte az Isten is. Hiába az Istennek a soha el nem fogyó szeretete. Az az ember nem tud megváltozni. Nagyon hibásan gondolkodnak azok, akik úgy gondolják, hogy mi emberek a halálunk napjáig meg tudunk változni. Nem. Addig tudunk megváltozni, ameddig a világosságot be tudjuk fogadni. De amikor olyan sötét már az emberi lélek a sok hibás döntés következtében, hogy nem tudja befogadni a világosságot, élhet még az ember éveket, évtizedeket, nem tud megváltozni. Nem tud megváltozni. Ez a jelenet egy hatalmas nagy bizonság amellett, hogy Jézus nem akarta, hogy Júdás az árulója legyen, az utolsó pillanatig Isten megadta a lehetőséget Júdásnak, hogy visszakozzék. Ezt Júdás nem tette. Valóban Jézus még az árulása után is felajánlotta Júdásnak a bűnbocsánatot. Jézus ezért mondta az életében, hogy minden bűnök megbocsátatnak, még az emberfi ellen elkövetett bűnök is. Erre emlékezhetett Júdás, de miután elkövette az árulást, és látta, hogy Jézust elvezetik, hogy kihallgatják, és másnap látta Júdás, hogy Jézust elítélik, halálra ítélik, akkor ezen megdöbbent, elvitte a papoknak a 30 ezüstpénzt, odaszórta a lábuk elé, és ez a nevezetes kijelentés Máté evangélium a 27. fejezetének elején, hogy Júdás ezt mondta, vétkeztem, mert elárultam az ártatlan vért. Hogy olvassa az ember a Szentírást, úgy gondolja, hogy na most Júdás végre megváltozott. Kodolány János is így akarja beállítani a jelenetet, Júdás megtérése. Hát Júdás levonta a következtetést, Júdás megbánásra jutott, hiszen három dolog is. Vétkeztem, elárultam az ártatlan vért. Milyen tiszta kijelentés volt. Hát minthogyha az a nagy sötétség felosztott volna Júdásban. De kedves hallgatók, nem. A Biblia beszél arról, hogy igen, van megbánás, van igazi megbánás, amelynek a következménye az ember megerősödése, hogy az ember jóvá teszi, helyrehozza a hibát, és az ember erőt kap ahhoz, hogy a jövőben ne cselekedjék ilyen rosszat. De Júdásnak nem ez volt az esete. Látszólag megbánta, amit tett, de a szavak mögött mi volt? A kétségbeesés, az önsajnálat.
Mit szólnak hozzá az emberek, a tanítványtársak, a nép? Tanítvány voltam, áruló lettem. Júdás kezdte sajnálni magát, nem a bűnét sajnálta. Nem a bűnével fordult szembe, a bűne következményeitől rettegett. Ez pedig a Biblia szerint a hamis megbánásnak a jellegzetessége, és Júdás ezért ment el, és ezért akasztotta fel magát. Hát, nagyon szomorú ez a történet. De ha elmondtam önöknek, hogy az első pontjánál mi volt, valaki tudott valamit, és mégse aszerint cselekedett. A második pontjánál a sértődés nem fogadta el Jézusnak a bírálatát. Harmadik pont, nem fogadta el Jézus megtisztító erejét, ugye a lábmosás jelenete. Negyedik pont, nem fogadta el Jézusnak az utolsó felkínált lehetőségét is, hogy elmehetett volna, mert katonák harcképtenné váltak, és barátomnak szólította őt. De az ötödik pontnál is hadd mondjam el önöknek, nagyon veszedelmes dolog az önsajnálat. Nagyon veszedelmes lelki helyzet a kétségbeesés. Tulajdonképpen mindegyik az önzést hizlalja. És oda kell, hogy figyeljünk Júdás történetére. Visszaemlékezhetünk fiatalkorunkra, vagy most akik kamaszok tudhatják, az embert milyen gyorsan hatalmába keríti az önsajnálat. És az önsajnálatnak egyik lehetséges végeredménye, hogy az ember kioltja az életét. Szóval, hogy valóban, amikor az evangélisták kimondják, hogy az ördög, sátán, hogy van egy személyes gonosz, aki az embert így is, meg úgy is, meg amúgy is próbálja belevinni olyan lelki állapotokba, ahol az ember önmaga alá kerül, ahol az ember összeroppan, kétségbe esik, és akkor ott hagyja az a személyes gonosz, idáig elvezettelek, belevittelek a kétségbeesésbe, az önsajnálatba, és akkor ott hagyja, és az ember összeomlik. Mennyire fontos ismerni a Szentírást, hogy védekezhessünk ezek ellen a lelki állapotok ellen. Az első lelki állapot ellen, hogyha látok valamit, és igazságnak fogadok el, ne cáfoljam meg azért, mert én eddig mást hittem. Ha figyelmeztetést kapok, ne legyek sértődékeny, ne utasítsak vissza bárkitől bármi figyelmeztetést, mert ez is a sötétséget növelheti. Ha felajánlott dolog a megbánás, megbocsátás, ne utasítsam el, és hogyha megtettem valami rosszat, akkor ne azt sajnáljam, hogy jaj, én szerencsétlen ember, hanem forduljak szembe a rosszal, amit tettem, mert akkor megújulhat az életem. De Júdásnak nem újult meg az élete. Fogunk a következő alkalommal beszélni egy másik tanítványról, aki szintén megtagadta Jézust, de nem önmagát síratta, hanem a bűnét, és Péter élete megújulhatott. Júdás önmagát síratta, a következményektől félt, és ezért beleette magát a kétségbeesésbe és az önsajnálatba, és ennek sajnos egyik lehetséges végeredménye az öngyilkosság. Tragikus dolog. De azzal szeretném önöknek befejezni ezt az előadást, hogy a Júdás története tehát a maga szomorú, tragikus voltával is arra kell, hogy figyelmeztesse az embert, hogy ezeket a gonosznak ezeket a fokozatait és kísértéseit elkerülje. Nagyon könnyű Júdásnak lenni, de nagyon könnyű felszabadulni a kísértések hatalma alól is, hogyha az ember találkozik azzal a szeretettel, ami soha el nem múlik, ami soha el nem fogy, és ami egyedül az Isten jósága megváltoztathatja az embert.

el van dolgunk, mert itt felnőttként keresztelkedtek meg először, és felnőttként keresztelkedtek meg másodszor is. Erre miért volt szükség? Meg egyáltalán ez hogy van megalapozva a Bibliában? Hiszen ha a keresztség Jézussal való szövetségkötés, akkor azt miért kell újra megkötni, ha magasabb ismeretek birtokába kerül az ember? Ez az igehely azért maradjon meg bennünk, mert azt hiszem, hogy a korunkban is ugyanerről van szó, hogy a mi korunkban is nagyon sok keresztény felekezet van, aki felnőtteket keresztel. Anabaptisták, baptisták, metodisták, nazarénusok, és még lehet sorolni tovább a közösségeket, de én úgy gondolom, hogy aki a Bibliából megismeri azokat a mélyebb és a végidőre vonatkozó proféciákat, tanításokat, életmódbeli sajátosságokat, az a szükségét fogja érezni annak, hogy újra keresztelkedjék. Mert a második keresztség, felnőtt keresztség, az nem az első felnőtt keresztségnek a meghazudtolása. Nem arról van szó, hogy az nem lett volna hiteles. Ezek az emberek, ez a 12 férfi ember hiteles keresztségen ment át. Keresztelő János tanítása nyomán ők eldöntötték azt, hogy erre az útra lépnek. Az egy hiteles keresztség volt. De amennyire többet tárt elébük Pál, és amennyire jobban tudatosították a kötelezettségeiket, ők azt érezték, hogy nekik újra keresztségre van szükségük. A Biblia szerint egyébként újra keresztelkedésre csak akkor van szükség, ha valaki a keresztséggel kötött szövetségkötést Jézussal durván felbontja a későbbiekben. Tehát ha mondjuk valaki felnőttként megkeresztelkedik, de utána a 10 parancsolatnak az egyes törvényeibe ütköző dolgokat tesz, súlyos dolgokat, tehát nem tényleg elhagyja a családját, lop, öl, vagy nem tudom, tehát nagyon súlyos dolgokat, akkor az újrakeresztség elkerülhetetlen, mert akkor ő maga olyan durván felbontotta azt a keresztséget, megtörte a szövetséget, hogy utána újra kell keresztelkednie, nem elég egyszerűen egy úrvacsorában ezt rendeznie az úrral, hanem akkor újrakeresztségre van szükség. Viszont ez a másik eset, amiről itt beszélünk, ez egy rendkívüli ritka eset, de talán a mi korunkban a reményeink szerint nem is lesz olyan ritka. Mert nagyon sokan a mi korunkban is megkeresztelkednek felnőttként, de nem kapnak tanítást, nem készítik fel a Jézus Krisztussal való szövetségkötésre, gyorsan érzelmi alapon viszik bele a keresztségekbe az embereket, amikor aztán az emberek megismerik a mai kornak szóló időszerű profétikus tanításokat, megismerik, hogy most milyen győzelemre van szükség Jézus második eljövetel előtt, hogyan kell Jézushoz hasonlóvá válnia annak, aki Jézust fogadja és az útját készíti. Én úgy gondolom, hogy természetesen fognak az emberek újra keresztelkedni, mint itt az 5. vers is olyan egyszerűen mondja, mikor pedig ezt hallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézusnak nevére. Tehát ők maguk érezték, belülről érezték igénynek ezt, nem Pál apostol erőltette rájuk ezt, ők maguk érezték. Aztán Pál, amikor megkeresztelte őket a Szentlélek adományai közül, megkapták a profétálás és a nyelveken szólás adományát. Itt a nyelveken szólásról csak röviden mondom el, hogy természetesen az értelmes nyelveken szólás adományát, hogy hirdetessék az evangéliumot, és nem valami transz állapot adományát kapták itt meg. Elmondja még itt a Szentírás, hogy 12-en voltak ezek a férfiak, tehát egy kis közösség volt, de ez az efézusi kis közösség aztán bámulatos módon fejlődött, és látjuk Pál apostolnak az efézusbeliekhez írott leveléből, amit ajánlok elolvasásra, hogy milyen komoly közösség volt, mennyire jószívű, segítőkész közösség volt, és ajánlom elolvasásra Jézusnak is az efézusi levelét, a Jelenések könyve 2. fejezet 1. versétől, ahol olyan dicséretek halmozódnak fel, amelyeket szempárjukat ritkítják. Noha az is igaz, hogy az efézusi gyülekezetnek azt rója fel Jézus, hogy az első szeretetét kezdte elhagyni. Nos, hát akkor menjünk tovább, hogy Pál apostollal ezután mi történt, a 8. verstől folytatódik a leírás. Bemenvén pedig a zsinagógába bátorsággal szólt, 3 hónapon át vetekedvén és igyekezvén meggyőzni az Isten országáról tartozó dolgokról. Mikor pedig némelyek megkeményítették magukat és nem hittek, gonoszul szólván az Úrnak útjáról a sokasság előtt, azoktól eltávozván, elszakította a tanítványokat, minden nap egy bizonyos Tirannusz iskolájában prédikálván. Ez pedig lőn 2 esztendeig.
Úgy annyira, hogy mindazok, akik lakoztak Ázsiában, mármint ez a provincia neve, tehát nem a mai nagy

Ázsia, hanem az Ázsia provinciában, mind zsidók, mind görögök hallgatták az Úr Jézusnak igéjét. És nem közönséges csodákat cselekedett az Isten Pál keze által, annyira, hogy a betegekhez is elvitték az ő testéről a keszkenőket vagy kötényeket, és eltávoztak azoktól a betegségek, és a gonosz lelkek kimentek belőlük. Elkezdtek pedig némelyek a lézengő zsidó ördögűzők közül az Úr Jézus nevét hívni azokra, akikben gonosz lelkek voltak mondván, kényszerítünk titeket a Jézussal, akit Pál prédikál. Voltak pedig némelyek Skévának, egy zsidó főpapnak fiai heten, akik ezt művelték. Felelvén pedig a gonosz lélek mondta, Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kicsodák vagytok. És rájuk ugorván az az ember, akiben a gonosz lélek volt, és legyőzvén őket, hatalmat vett rajtuk annyira, hogy mezítelen és megsebesülve szaladta ki abból a házból. Ez pedig tudtukra lőn mindeneknek, mind zsidóknak, mind görögöknek, akik Efézusban laktak, és félelem szállt mindnyájukra, és magasztalták az Úr Jézusnak nevét. És sokan a hívők közül eljöttek, és megvalván és megjelentvén cselekedeteiket. Sokan pedig azok közül, akik ördögi mesterségeket gyakoroltak, könyveiket összehordva, mindeneknek szeme láttára megégették. És összeszámlálták azoknak árát, és találták 50 000 ezüstpénznek. Eképpen az Úrnak igéje erősen növekedett, és hatalmat vett. Lőn pedig ezek elteltek, elvégezte Pál magában, hogy Macedóniát és Akháját eljárván, Jeruzsálembe megy mondván, ott létem után Rómát is meg kell nékem látnom. Elküldén pedig Macedóniába 2 azok közül, akik néki szolgáltak, Timóteust és Erasztuszt, ő maga egy ideig Ázsiában maradt. Hát küzdelmes volt ez az efézusi tartózkodás, nem? Ugye először beszéljünk a tanításról. Tanításnál rögtön az emberek megoszlottak. Voltak, akik szembefordultak Pállal. Pál ezért átvitte őket egy másik helyre. Ez a bizonyos Tirannusz iskolája, amit a 9. versben olvastunk, ennek az a magyarázata, hogy az ókorban nagyon sokan magániskolákat, hát ma az elmúlt másfél évtizedben ez mi is hozzászokhattunk, ilyen alapítványi iskolákat indítottak, és akkor termeket lehetett bérelni, házakat építettek erre a célra, és Pál is kibérelt egy ilyen iskolát, és ott tanította az embereket 2 évig. Tehát a 3 hónapos megoszlás után, akik megmaradtak, azokat 2 évig további oktatásban, tanításban részesítette. Aztán nagyon munkálkodott a Szentlélek Pál által úgy, hogy betegségekből meggyógyultak emberek, csodák lettek. Akkor azért jöttek emberek, mások is, akik igyekeztek hasonló dolgokat művelni. Tehát látjuk azt, hogy az ördög egyrészt megoszlás szül, megkeményedésbe visz embereket, másrészt botrányokat szül, össze-vissza akar kavarni embereket. De olyan jó olvasni az apostolok cselekedeteiben, amit itt a 20. versben olvasunk, és az a 20. versben található ige, ez 3-szor tér vissza ebben a könyvben. Hogy szól ez? Eképpen az Úrnak igéje erősen növekedett és hatalmat vett. Ez a leghatalmasabb dolog, amit az evangélium terjedéséről el lehet mondani. Amikor emberek nem a tanítókra figyelnek, nem pára figyelnek, nem tekintélyekre figyelnek, hanem személyesen utána járnak annak, hogy mit is mond az Isten. És ezt ma is hangsúlyozni kell. Ma az emberek nagyon sokan azt mondják, hogy ide megyek, oda megyek, ezt követem, azt követem, ezt nézem meg, azt nézem meg. Kiben leli kedvét az Isten? Ezt Jézus világosan megmondta a samáriai asszonnyal folytatott beszélgetésben. Az Isten lélek. És akik imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják, mert ilyeneket keres Isten is az ő imádójul. Isten azokat keresi, akik személyes keresésre hajlandók. Ha valaki nem személyesen teszi fel a kérdéseket, nem személyesen jár utána a dolgoknak, az mindig meg fog botránkozni emberekben, meg fog botránkozni gyülekezetekben, mert rossz a szempontja. Rossz a szempontja. Mi nem emberekre nézve kell, hogy kövessük a keresztény hitet. Mi nekünk nem egy egyház vagy gyülekezet áll előttünk példaképként. Nekünk élő Istenünk van, aki elküldte Jézus Krisztust, és ezt a Krisztust kell megismernünk, hogy mondta Jézus mielőtt a mennybe ment volna, hogy te kövess engem. Te személyesen ismerje meg és kövess engem. És hogy mondta Jézus Máté evangélium a 11. fejezetében? Hogy boldog az, aki bennem meg nem botránkozik. Aki engem megismer, az nem fog megbotránkozni. Az boldog emberi életet fog élni.
És Pál apostol ezt hirdette, láttuk már a második missziós útján is, külön kiemelte Lukács, hogy a bére a beliek mennyire nemesebbek voltak a tesszalonikaiaknál, ők naponként utakozták az írásokat, hogy úgy vannak-e ezek. De az ördög nem nyughatott, mert ha Pállal szembefordított sok embert, akik megkeményedtek, ha jött ennek a Skévának is, ugye a fiai és a többiek, de itt Efézusban egy óriási lázadást szított a gonosz. És ez a Bibliának egy nagyon megrendítő története. A tavalyi évben én ezt sokat idéztem, talán itt ezen a helyen is, mert Magyarország is tele volt tüntetésekkel és mindenféle népi, félnépi vagy politikai megmozdulásokkal. Amikor nálunk is ugye a Kossuth térre mentek, meg útlezárások voltak, meg vidéki városokban tüntettek, és sokszor magukat keresztényeknek valló pártok ezeket támogatták, akkor helyén való volt rámutatni arra, hogy volt ilyen az apostolok történetében is, csődület, tömegtüntetés, stb. Mit kell, hogy kell ilyenkor viselkedni, és mit kell ilyenkor csinálni. Ezért kell nagyon nagy figyelemmel elolvasnunk, ami most a 23. verstől következik. Sajnos ez ma is fog folytatódni, egyre több ilyen dolog lesz a mai világban is, ami Efézusban megtörtént. Támadt azonban azon időtájban nem csekély háborúság az Úrnak útjáért. Mert egy Demeter nevű ötvös, ezüstből diána templomokat csinálván, a mesterembereknek nem csekély nyereséget adott. Kiket egybegyűjtvén az ilyenfélékkel foglalkozó mévesekkel egybe mondta, férfiak, tudjátok, hogy ebből a mesterségből van a mi jólétünk. Látjátok pedig és halljátok, hogy ez a Pál nem csak Efézusnak, hanem közel az egész Ázsiának sok népét elálltatván elfordította, mivel hogy azt mondja, hogy nem istenek azok, hanem kézzel csináltatnak. Hadd álljak meg itt egy pillanatra. Ki volt ez a Demeter nevű ötvös? Akinek ez az egész nagy kereskedés a kezébe volt. Ő volt a monopól helyzetben, kitalálták, hogy ilyen diána, Isten szobrokat, meg templomokat csinálnak, mai szóval csecsebecséket, bizsukat vagy gicseket. Ezeket ma így tudnánk mondani. De ezekből mindig nagy üzlet van. Ezekből mindig nagy üzlet van. Ugye, mert a mennyiség az fölviszi a hasznot, és sajnos az emberek többsége a gicsnek, a bóvlinak, az üres sportékáknak a hódoló, és azokra áldoz pénzt. És az a Demeter nevű ötvös előszólítja ugye a többi művest, és azt mondja, hogy ebből a mesterségből valami jólétünk. Hát ennek köszönhetjük, hogy ilyen jól és ilyen gazdagon élünk. Tehát az embereknek a leggyengébb pontjára utal, mi az embereknek a leggyengébb pontjuk? A kényelem és a jólét. Ma sokszor azt mondják, hogy a megélhetés, az ugyanaz, kényelem, jólét, megélhetés, azért mindent szabad, ott ne legyenek erkölcsi feltételek, ott mindent szabad. Elkezdi rágalmazni Pált, hogy elrontja az üzletünket. Hát most Pál itt beszél, hirdeti az evangéliumot, és azt mondja, hogy nem a diána Isten, meg nem ezek a görög istenvilág istenei hozták létre a földünket, és azt mondja, Pál becsapja az embereket, és azt mondja, hogy nem istenek azok, amelyek kézzel csináltatnak. Efézusban, ugye az előző versekben is olvastuk, hogy nagyon nagy keletje volt ezeknek a bálvány imádáson alapuló és okkult jelenségeknek. Ha belenézzünk a Bibliánkba, a 19. vers már hírul adta, hogy amikor összegyűjtötték ott a könyveket, amelyek mai szóval ilyen okkult könyvek, mennyi ezüstpénzt ára volt ezeknek a könyveknek? 50 ezer ezüstpénz. Hát azért ez ma ilyen milliókra, vagy több millióra rugó összeg. Gondoljuk meg, hogyha azt mondanám, hogy most Budapestről gyűjtsük össze azokat a köteteket, amik az okkult dolgokkal foglalkoznak, és ezeket népszerűsítik. Fehér mágia, fekete mágia, tenyérjóslás, horoszkópok, minden. Most is összegyűlne szerintem még milliárdokra nevezett összeg is. Ennyit kidobnak az emberek, ennyi pénzt kidobnak ilyen dolgokért. Sajnos akkor is ilyenek voltak az emberek. Sajnos tömegméretekben mindig azt mondhatjuk, hogy az emberek hiába valóságért,
amik tönkre is teszik őket, még óriási pénzt is fizetnek. Ennél jobban nem írható le az emberi történelemnek az értelmetlensége és hiába valósága, hogy ami rossz, azért még pénzt is adunk. Saját magunkat fordítjuk magunkkal szembe, és akkor még vannak ilyen árusok, meg mesterek, akik mindig gondoskodnak arról, hogy azért el lehessen adni ezeket a dolgokat, és itt is fellép, és figyeljük meg, hogy hogyan folytatja a beszédét. Nem csak az a veszély fenyeget pedig bennünket, hogy ez a mesterség tönkre jut, hanem hogy a nagy Isten asszonynak, Diánának temploma is semmibe vétetik, és el is vész az ő nagysága, kit az egész Ázsia és világ tisztel. Ó, milyen erkölcsös, ugye? Azt mondja, nem is arról van szó, hogy nekünk nem lesz annyi hasznunk, de mi lesz akkor, hogyha a Diána Isten asszonyt egész Ázsia nem fogja tisztelni? Hát akkor össze fog roppanni a világ. Úgyhogy figyeljük meg, hogy ez az úgynevezett ideológia képzés, amit ma így mondunk, hogy mindenhoz megtalálják az ideológiát. Régen is ugyanez volt. És ugye rájátszani az embereknek a kapzsiságára, rájátszani az emberek kényelem szeretetére, na hát valamit oda lötyintünk a vallásból is, mert a vallásnál az emberek semmiből nem csinálnak problémát, hogy csak valami érv, valami gyöngén összetákolt érv is elég. És mi volt erre az ötös mestereknek a válasza, a 28. vers szerint, mikor pedig ezeket hallották és haraggal megteltek, kiáltottak mondván, nagy az efézusi Diána. A Demeter beszéde nélkül kiáltoztak volna ilyesmit, hadd tegyen fel a kérdést. Talán nem. Nem lebecsülendő a demagógok szónoki beszéde. Ez folyik nálunk is, Magyarországon is jó néhány hónapja, hogy emberek kiállnak, mondanak egy demagóg beszédet, és akkor utána már mindenki kiáltja és skandálja, nagy az efézusi Diána. Sajnos a tömegek mindig a leggyengébb láncszem. A tömegeket mindig nagyon könnyű becsapni. Csak rá kell játszani megint mire pénz, haszon, kényelem szeretet, egy kis vallás is legyen benne. A recept újra és újra így van felírva, és az ördög ezt árusítja, és nagy pénzért az emberek megveszik családjukat és országukat is tönkre téve, és így Efézusban tulajdonképpen elkezd dagadni a botrány. És betelt az egész város háborúsággal, és egy akarattal a színházba rohantak, megfogván Gájust és Arisztárkust, akik Macedóniából valók és Pálnak utitársai voltak, Pál pedig, mikor a nép közé akart menni, nem eresztették őt a tanítványok. Minden mozzanat nagyon fontos. Figyeljük meg, hogy a tömeghangulat hogy dagad. Kell egy gyújtó beszéd, rá kell játszani az emberi természet gyenge pontjaira, akkor egy csoport elkezdi kiabálni, hogy nagy az efézusi Diána. A kiabálásnak, hangzavarnak mindig következménye van, az olyan, mint a futótűz, ekkor az egész város betelik nyomorúsággal, milyen gyorsan megtalálják a keresztényeket. Nem, rögtön megragadják Gájust és Arisztarkuszt, nyilván Pál is úgy gondolja, hogy neki becsületbeli kötelessége föllépni, ő is a nép közé akar menni, de milyen bölcsek a tanítványok nem engedik. Mi lett volna Pállal, hogyha oda elegyedik? Azt hiszem széttépték volna. Szóval félelmetes a tömeghangulat, ezért mondtuk mi tavaly, hogy ott, ahol az utcán kiabálnak, beszédeket mondanak egy kereszténynek, semmi helye nincsen. Semmi helye nincsen. Itt nincs megalkuvás. Hogy de jó cél, meg a nemzet, meg a kereszténység, ó kérem. Ezért kell a Bibliát ismerni, mert aki a Bibliát ismeri, az ilyeneknek nem fog felülni. És majd meglátjuk, hogy az egész dolog hogy zajlódik le, és meglátjuk, hogy egy az egyben a mostani helyzetre, mostani sok európai tüntetésre, és a Magyarországon is a puskaporos hordó állandóan ott van a kanóc meggyújtás közelében, ugyanúgy ráillik. Az egész történetnek minden egyes részlete rendkívül fontos, és csak dicsérhetjük az efézusi tanítványokat, hogy a nagy Pált, aki ebben a helyzetben lehetséges, hogy a lelkiismeretétől vezéreltetve oda akart menni, de nem engedték, nagyon jól tették, hogy nem engedték. És az ázsiai főpapok közül is némelyek, akik barátai voltak néki, küldvén óhozzá kérték, hogy ne menjen a színházba. Már most ki egyet, ki mást kiáltozott, mert a népgyűlés összezavarodott volt, és a többség nem tudta, miért gyűltek össze.
Körülbelül mindig ez játszódik le. A többség nem tudja, hogy miért gyűlnek össze. De hát olyan jó, ugye mindig a botrányok jók, akkor történik valami. Nekem is ott kell lenni. Még a gyerekeket is elvitték, pedig tudták, hogy lovas rendőrök lesznek, meg nem tudom mi, még a gyerekeket is elvitték, volt is erről elég sok vita tavaly, hogy ugye, meg most március 15-én is, hogy mit keres ott egy 1-2 éves gyerek egy utcai tünde? Mit keres ott? Meg milyen szülő az, aki úgy gondolkozik, hát talán nem valami látványturizmusra akarja vinni a gyerekét, mint a cunami után az európai gazdagok, hogy hogyan omlott össze ottan a Dél-Kelet-Ázsia. Borzalmas, az emberek állandóan keresik a botrányt, és nem tudják, hogy az életükkel játszanak. És akkor mindenki össze-vissza kiabál persze, összezarodik, és azt se tudják, hogy miért rohantak a színházba. Csak hát tudjuk, hogy a görög színház az milyen. Ugye a görög színházba azért 20-30 epidaurusban 40 ezer ember is befért, és ott rettentően fölerősíti, ugye olyan az akusztikája, hogy ott aztán egy páni zűrzavar veszi a kezdetét, és ott már aztán leszerelhetetlen a dolog. A sokaság közül pedig előállították Alexandert, mint hogy előre tuszkolták őt a zsidók, Alexander pedig kezével intén védekezni akarta a nép előtt. Megismervén azonban, hogy zsidó, egy kiáltás tört ki minnyájukból, mint egy 2 óra hosszáig kiáltozván, nagy az efézusi Diána. Hát volt tüdejük meg torkuk, nem? 2 óra hosszú ideig ottan kiáltozni. Micsoda nagy dolog volt, nagy az efézusi Diána. Hát ez kellett 2 órán át kiabálni, ugye? Nálunk is körülbelül valamikor egy szót skandálnak percekig, és azt gondolják, hogy ezzel a világot váltják meg. Egyszerűen az ember megzavarodottsága, ha tömegbe kerül, akkor fékezhetetlen. A tömegben minden fölerősödik, senki nem ura önmagának. Azt szokták mondani, hogy a legveszedelmesebb szörny a tömeg. És ezt tényleg érdemes végig gondolni, mert sokszor úgy látják az emberek, hogy az egyes ember a legtörékenyebb. A Bibliából a fordítottját tanuljuk meg. Az egyes ember, ha gondolkodik és keres, a legbiztosabb. Aztán a 2 ember már bizonyta, a 10, 20, 100 az már egyre inkább veszít eléből, hogyha ezrek összegyűlnek, azzal azt csinálnak meg, amit akarnak. Ott elég csak 2 órán át kiáltozni, hogy nagy az efézusi Diána. Ott szegény Alexander nem tudott védekezni, meg hát ugye, hogy látták, hogy zsidó, nem is voltak rá kíváncsiak. És milyen érdekes, hogyha itt Isten közben nem lép, akkor itt mi történt volna? Lehet, hogy Alexander, Trufuszt meg előhozták volna párt, széttépték volna. Hát elveszi a pénzünket, elveszi a kenyerünket. Széttépték volna. De a Jóisten hogyan lépett közbe? És nekünk is kikre kell figyelnünk a mai világban is. Nagyon sok ember, aki nem tartozik egyházakhoz, semmilyen valláshoz nem tartozik, se egyházhoz, de van jóra való szíve, magáért való esze, és ha tetejében még tisztségben is van, nagyon sokszor az ilyen emberekre hagyatkozhatunk. Ez jelen pillanatban a városi jegyző volt. A városi jegyző mentette meg a helyzetet. Sajnos Magyarországon kevés városi jegyző volt, bár néhányat hallottam, aki előállt, és azt mondta, hogy kérem, hát ha valaki tüntetni akar, akkor tüntessen, de ha valakinek komoly sérelme van, forduljon bírósághoz. Hát utcán nem lehet megoldani a dolgokat, mert akkor fölakasztani a fára azokat, akiket a tömeg mondjuk hibásnak tart. Ez se egy méltányos megoldás. Hát ha valakinek panasza van, forduljon bírósághoz. És figyeljük meg, hogy az efézusi városi jegyző is ezt mondja. Miután pedig a városi jegyző lecsendesítette a sokaságot, mondta, efézusbeli férfiak, ugyan kicsoda az az ember, aki ne tudná, hogy Efézus városa a nagy Diana istenasszonynak és a Jupitertől esett képnek templomőrzője. Mivel hogy azért ezeknek senki ellene nem szólhat, szükség, hogy megcsendesedjetek, és semmi vakmerő dolgot ne cselekedjetek. Mert idehoztátok ez embereket, kik sem nem szentségrontók, sem a ti Isten asszonyotok ellen káromlást nem szóltak. Ha tehát Demeternek és a hozzátartozó mesterembereknek valaki ellen panaszuk van, törvényszékek vannak, tehát bíróságok vannak, és tisztartók vannak, tehát bírák vannak, pereljenek egymással. Ha pedig egyéb dolgok felől van valami panaszotok, a törvényes népgyűlésen majd elintéztetik.
mert félő, hogy lázadással vádoltatunk a mai napért, mivel hogy semmi ok nincs, amellyel számot tudnánk adni ezért a csődületért. És ezeket mondván feloszlatta a gyűlést. Ugye milyen csodálatos az Isten közbeavatkozása. Nem úgy, hogy az égből lenyúlt volna a Jóisten, hanem egy higgadt, józan ember kiáll, és elkezd az emberekkel beszélni. És elkezd a szívükre hatni, és azt mondja, hogy emberek, most ide hoztátok ezeket a keresztényeket. Ezek a pénz ellen szólnak? Az ötös mestereket támadják? A Diana Istenasszonyt támadják? Nem. Csak hirdetnek valami mást, amit a Demeter meg a többiek nem akarnak elfogadni, és közvetlen összefüggésbe hoznak a hasznukkal és a mesterségükkel. Azért nagy lélek jelenlétre volt itt szükség, mert egy kicsit rossz hiszemű lett volna ez a jegyző, akkor azt mondta volna, hogy igen, hát ezek hirdetik az evangéliumot, és az evangéliumban az van, hogy bálványok nincsenek, ezek nincsenek, tehát akkor nem hirdethetik az evangéliumot. Nem, de szabadság volt, polgári szabadság volt, bárki hirdetette a maga vallási meggyőződését. Az apostolok közvetlenül nem támadták a Diana kultuszt, sem az ötös mestereket nem támadták, ők hirdették Krisztust, hirdették Isten igéjét, az egy másik dolog, hogy ez ellene szól ennek és annak. Na, de hát akkor csak azt lehet hirdetni, ami nem szól ellen a másiknak? Ez szabadság lenne? Hogy én csak azt mondhatnám, amit a másik is mond? Ez a szabadság? Ugye milyen fontos dolog ez? Ma szabadságjogok vannak Magyarországon is, nagyon szépen előre haladott szabadságjogok, de elkészülhetünk arra, hogy ezeknek a szabadságjogoknak az ideje lejár. És majd elhangzik olyan szó, hogy aki nem azt mondja, amit mi mondunk, az hallgasson. És akkor valóban beáll egy olyan helyzet, hogy a keresztényeknek, ha kell, az életükkel felelni kell azért, amit hirdetnek. Ma még nem ez a helyzet, de nagyon rohamosan megyünk ehhez az állapothoz. Addig is azonban tanuljuk meg, hogy az evangéliumot úgy kell hirdetni, hogy közvetlenül senkit nem szabad támadni. Az egy más dolog, hogy közvetett módon az evangélium leleplez. Közvetett módon igenis megtámad gonosz jelenségeket. De közvetett módon én nem támadok. Én csak az evangéliumot az emberek elé állítom, és az emberek meghallgatják az evangéliumot, le tudják szűrni azt, hogy bálványok nincsenek, efézusi Diana nincs, de ez mindenkinek a személyes meggyőződésére bízom. Nem én mondom, hogy emberek, micsoda sötétségben vagytok, hogy ilyen efézusi Diánákat. Nagyon visszataszító volt egyébként ez a Diana kultusz. Megmaradtak szobrok is ebből az időből, abból is nagy pénzük volt, hogy ugye ez egy ilyen termékenység istennő volt. És ugye úgy ábrázolták, hogy hát milyen, ugye a nemiségnek az ilyen ábrázolás, nem két mellett, hanem volt, amikor 7-9 mellel ábrázolták, mert úgy akarták felajzani a szexuális vágyat, amit ma is csinálnak egyébként, csak újságok címoldalán, pornófilmekben, hát akkor csak szobrok voltak erre alkalmasok, és akkor meg lehetett venni az efézusi Diana szobrot, mondom, meg is maradt ilyen ábrázolás, hogy kimondottan pornográf ábrázolások, és ebből keresték ők a nagy pénzt. Apostolok nem azt mondták, hogy kérem, van olyan, hogy ne paráználkodjál, van olyan, hogy közszemérem elleni sérelem, mert hogyha ezt mondták volna, akkor talán a mondat végére se jutottak volna. Mi nekünk se kell sokat foglalkozni azzal, hogy mi van most kinn az utcai árusoknál, milyen filmeket adnak. Bemegyünk egy benzinkuthoz fizetni, nézzük meg, hogy milyen videók, meg CD-k, meg egyéb más DVD-k vannak ott, miféle tárgyakról. Mi nekünk hirdetni kell az evangéliumot, és majd aki az evangéliumot befogadja, az ezekre a szörnyűségekre és utálatosságukra nemet fog mondani. Aki meg nem fogadja be az evangéliumot, hiába mondom el neki, hogy ezek, kérem, ember ellenesek, nő ellenesek, ugyanúgy férfi ellenesek is. Nem tudok vele mit csinálni, mert ha az egész világ rohan ezen az úton, nem tudod visszatartóztatni az embereket. Az apostolok azonban az evangéliumot hirdették, és ezt a jegyző is elismerte, hogy ők nem lázítottak, nem uszítottak, ők hirdették az evangéliumot, tehát a törvényes kereteken belül maradtak. Ahol lázítanak, uszítanak, ahogy az elmúlt hónapokban Magyarországon is láttuk, ott vannak a problémák.
Ha valaki fölállna és elmondaná normálisan, amiből rábízná a hallgatókra, hogy mindenki vonja le a tanúságot, de a mostani népszónokok legalábbis itt nálunk nem ezt teszik, hanem azt teszik, hogy bele akarják injekciózni az emberekre, hogy most állj mellém, most ebbe a pillanatban állj mellém, és az én hívem legyél. És ezt természetesen még kereszténynek és nemzetinek is mondják, hogy még hatásosabb legyen. Úgyhogy nagyon tisztességes volt a városi edző, Demeterhez is odafordult, olvassuk a 38. versben. Ha tehát Demeternek és a hozzátartozó mesterembereknek valaki ellen panaszuk van, törvényszékek vannak és tisztartók vannak, pereljenek egymással. De ha nekem eszmeileg perem van a másik emberrel, azt nem az utcán akarom megoldani, vagy nem a kiáltozással, a lincs hangulat megteremtésével akarom megoldani, akkor menjek el a bíróságra és a bíróság előtt védjen meg az ügyemet. Tudom jól azt, hogy most valaki azt mondja, hogy milyenek ezek a bíróságok. Hát ezek is tehetetlenek. Ugye nálunk is már az egyik legnagyobb botrányos ügy, a úgynevezett Tocsik ügy már 11 éve folyik. Most hoznak harmadik, negyedik ítéletet, de mégse el se jogerős. Sokan mondták nekem, hogy én nem megyek bíróságra, ott már ugyan semmi igazságot nem derítenek ki. Hát itt a magam kezével kell érvényt szereznem a dolgaimnak. Ezt mégsem lehet aláírni, ha valakit károsodás ért, ha valakit megloptak vagy megcsaltak. Ne ugyanazzal az eszközzel adja vissza a dolgot, ugye, mert ez erkölcstelen. Ha a bíróság lassú is, vagy nem hoz méltányos ítéletet, hogy beszél erről Pál apostol a korintusi első levélben? Van ilyen téma a Bibliában, hogy például, hogy szerezzünk érvényt az igazunknak? Lapozzuk fel csak egy pillanatra a korintusi első levél 6. fejezetét, mert ez a Bibliában egy külön téma. Sajnos Korintusban odáig ment a dolog, a korintusi első levél 6. fejezetében, hogy már keresztények is elmentek bíróságra egymás ellen, ugye törvénykezni, és ez itt olyan biblia versek vannak, amelyeket nem szabad elfelejteni, ezért is olvasnám fel ezt a szakaszt részletesen. Korintusi első levél 6. fejezet első versétől: merészel valaki ti közületek, ha peres dolga van a másikkal, az igaztalanok előtt törvénykezni, és nem a szentek előtt? Nem tudjátok-e, hogy a szentek a világot ítélik meg? És ha ti ítélitek meg a világot, méltatlanok vagytok-e a legkisebb dolgokban való ítéletre? Nem tudjátok-e, hogy angyalokat fogunk ítélni, nem hogy életszükségre való dolgokat? Azért, ha életszükségre való dolgok felől van törvénykezésetek, akik a gyülekezetben legalább valók, azokat ültessétek le. Megszégyenítésetekre mondom, hát nincs ti köztetek egy bölcs ember sem, aki ítéletet tehetne az ő atyafiai között, hanem atyafi atyafival törvénykezik, mégpedig hitetlenek előtt. Egyáltalán már az is gyarlóság ti bennetek, hogy törvénykeztek egymással. Miért nem szenveditek el inkább a bántalmazást? Miért nem tűritek inkább a kárt? Sőt, ti okoztok bántalmazást és kárt, mégpedig atyátok fiainak is. Különösen a 7. verset szeretném, hogyha nem felejtenénk el. Keresztény közösségben is lehetnek nézeteltérések, komoly problémák. Én is tapasztaltam már ilyet. Örökösödési problémáktól kezdve más egyéb családi problémákig. Miért nem szenveditek inkább a bántalmazást? Miért nem tűritek inkább a kárt? Azt mondja itt a Szentírás, hogy van, amikor el kell szenvedni a kárt és a bántalmazást, én akkor sem fogok menni világi bíróság elé, ha két kereszténynek problémája van, inkább én veszem rajta, inkább én veszítsek. Nem fogok a hívő testvéremmel világi bíróság elé menni. Nem csak Pál apostol mondta ezt és a korintusbelieknek, ha valaki elolvassa Péter első levele 3. fejezet 13. versét, ott is ez áll. Kicsoda bántalmaz titeket, ha a jónak követői lesztek. Ha ti követitek a jót, követitek Isten útját, ha valaki megrövidít benneteket, megkárosít benneteket, ki fogjátok bírni? Az Isten százszor többet ad cserébe. Ezt mondja a Biblia hívő és hívő közötti nézeteltérés esetén. De hogyha a világban itt ilyen demeterekről van szó, akik csak a pénzükért loholnak és nem riadnak vissza demagóg szónoklatoktól, izgatástól, uszítástól, akkor még inkább igaz ez, amit itt a jegyzőit megtestesít,
Azt mondja, mégse gondoljátok, hogy az utcán fogjuk megoldani a dolgokat, menjetek el a bíróság, jelentsétek fel Pált. És akkor majd Pál ott megfelel előttetek, és majd elintézhetitek egymással a dolgot. Azért a görög-római világban egy nagyon magasrendű szabadság érvényesült, és ezen főleg azt értem, hogy például kimondták azt, hogy eszmei kérdésekben a bíróságnak nem joga ítélkezni. Például van két vallás felekezet, az egyik ezt mondja, a másik azt mondja. Ez például sem a görög ítélkezés, sem a római jog nem utalta olyan mezőnybe, hogy majd a bírák döntsék el, hogy melyiknek van igaza. Ezt nem engedte meg. Azt mondta, hogy ez azt mondja, hogy Jupiter, ez azt mondja, hogy Zeus, ez azt mondja, hogy Jézus Krisztus. Mindegy mást mond. De én a bíró nem rendelkezhetem, hogy melyiknek van igaza. Én csak abban rendelkezem, hogy törvényes módon adta elő a tanítását. Ha nem uszított, nem lázított, közvetlenül nem támadott senkit, kérem, akkor szabadsága van mindenki. Mindenki mondja el. Mert ha nem mondja el, akkor hogyan tanuljam meg, hogy mit mond? Ha nem mondja el, hogyan szembesítsem vele a magamért? És ez mind a mai napig igaz. Magyarországon is, amikor 1990-ben jött a rendszerváltás, egy normális törvényt hoztak. Ez a 90/4-es törvénycikk. A lelkiismereti és vallásszabadságra. Azt kimondja, hogy minden közösség, akinek 100 természetes tagja van, nyilvántartásba vétethetik. A nyilvántartásba vétel a cégbíróságok dolga. A cégbíróságnak nem feladata az, hogy belenézzen, hogy ki mit mond. Adják be, hogy mit hirdetnek, a tantételeket adják be, de az nem a bíróság dolga, hogy egy világi bíróság elkezdjen vallási ügyekben mondani, hogy most ez nem úgy van, ez meg úgy van. Ha ő úgy gondolja, hogy úgy van, akkor, és ezt le is írta, és ezt vállalja, meg kell adni a működési engedélyt. A probléma akkor kezdődik, amikor nyíltan, közvetlenül sértegeti a másikat, bántja, úszít a másik ellen, hagyja a másikat szintén, hogy fejtse ki a véleményt, és majd aki hallgatja ezt is, meg azt is, majd el tudja dönteni, hogy ő ki mellett lesz. Én azt gondolom, hogy a jognak ez a magasrendű igazságossága megőrzendő és megbecsülendő, mert sokszor azt látjuk, hogy sajnos a jogszolgáltatásban minden megvan, csak egy valami hiányzik, az igazságszolgáltatás. Néhány évvel ezelőtt egy bírónő a szemem elé nyomott egy érdekes iratot. Magyarországi jogszabályok gyűjteménye 1950-ből, és magyarországi jogszabályok gyűjtemény a 90-es évekből. Azt mondta, olvassam az első mondatot. Nagyon megdöbbentem. 1950-ben a legsötétebb diktatúra idején az első mondat így hangzott, hogy a jognak feladata az, hogy jogszerűen cselekedjék, és ha lehet, derítse ki az igazságot. Ez 40 évvel később így hangzik, a jognak a feladata az, hogy jogszerűen cselekedjék, de nem köteles az igazságot kideríteni. Tegyük a kettőt a mérleg két serpenyőjéből, hogy előttünk mi áll meg. A jog elvileg igazságszolgáltatás. Most meg azt mondják, hogy nem igazságszolgáltatás, csak jogszerűség. Ne lehessen belekötni semmibe, minden jogi kázus a helyén van, hogy az igazság más, mondjuk Móron nem az ölte meg az embert. Aztán nem tudom, 9 embert a bankban nem az ölte meg? Most már ül a börtönben, de most előkerült, hogy talán egy másik vagy egy harmadik ölte meg. Jogszerűek voltunk, több ezer anyagot átolvastunk, 77 tárgyalást lefolytattunk, lehet, hogy most a börtönben az ül, akinek köze nincs ahhoz. De jogszerűek voltunk. És hány ilyen dolog van? Ezt azért mondtam el ezt a történetet, mert a jogot egyre inkább nyomás éri, támadások érik, és ez már be is került az első mondat, hogy nem föltétlenül kell az igazságot kideríteni, a jog csak arra vonatkozik, hogy jogszerű legyen, ne lehessen a paragrafusokba belekötni. Sok-sok sérelmezett emberrel találkozom az országjárásom során, hallok ilyen eseteket, hogy ügyvédek oda mennek az illetőköz, és azt mondják, hogy vegye tudomásul a jognak, nem az a feladat, hogy igazságot osszon. Az a feladata, hogy maga elveszítse a pert, mert mi nálunk jobb ügyvédek vannak. És ezt így ki is mondják. Ez félelmetes dolog. Ez félelmetes dolog. Ezért a Bibliából ezt a részletet úgy őrizzük meg, hogy egy városi jegyző, aki kikupált volt a jogban, a lelkiismerete is működött, egy ilyen csődület. Azért gondoljuk meg, hogy oda mező a szerencsétlen jegyző, két órája már kiabálják, hogy nagy az Efézusi Diána. Már mindenki így, ilyen transzba van.
Ha mindenki csak azt várja, hogy valaki azt mondja, hogy öljük meg Pált, rögtön megölik. És egy ilyen nehéz helyzetben, egy ilyen nemes viselkedés, valóban ilyenkor látjuk, hogy a Biblia sokszor miért nevez embereket is angyaloknak. Mert az Isten küldöttei, mert Isten küldte ezt az embert, és ez akadályozta meg, hogy Pál és a munkatársai rosszabb bánásmódban erészesüljenek, és figyeljük meg, hogy milyen döbbenetes a lezárása is, hogy arra is figyelmezteti őket, hogy nem tudjátok, hogy mivel játszotok. Itt Magyarországon alig merték figyelmeztetni az embereket, hogy nem tudjátok, hogy mivel játszotok, és játszhatott 100-200 ember azzal játszott, amivel akart. Itt sokkal nagyobb csődület volt, de mit mond a jegyző a 4. versben? Mert félő, hogy lázadással vádoltatunk-e mai napért, mivel hogy semmi ok sincs, amellyel számot tudnánk adni ezért a csődületért. Van okunk, hogy itten ti ordibáltok? Milyen okunk van? Miért nem mentek a bíróságra? Hangzavar nélkül is meg lehet oldani a dolgokat. És tudjátok, hogy mivel játszol? A lázadás? Akkor ti börtönbe kerültök. Na erre az emberek mit tettek? És ezeket mondván feloszlatta a gyűlést. Az emberek hazamentek. Mert a józan, higgadt, de határozott fellépés mindig képes helyre tenni, még tömegeket is. Ezért ne habozzunk, és ne vonjuk ki magunkat a feladatunk és a kötelezettségünk alól, mert nagyon sokszor mi elkerülhetnénk olyan dolgokat, amelyeket meghunyászkodással, visszahúzódással nem tudunk megakadályozni. Szólni kell, és az emberek elé határozott tilalomfát kell állítani. Nem, hogy nincs igazatok, de még azt kockáztatjátok, hogy az egész város, ha ennek híre megy, és megjelenik a római katonaság, vagy valami, akkor aztán itt lesz retorzió is lesz nemulas. Tehát tulajdonképpen ez a jegyző tökéletesen elvégezte a feladatát, jogszerű is volt, meg igazságos is volt. Ne mondjunk le erről, mind a kettő lehetséges. Jogszerűnek is lehet lenni, és igazságosnak is lehet lenni, ha valóban az Isten lelke indít bennünket. És utána aztán már csak olvasom a következő verset, a 20. fejezet első versét, minek utána pedig megszűnt a háborúság, magához híván Pál a tanítványokat, és tőlük búcsút vévén elindult, hogy Macedóniába menjen. Isten csodálatos módon elcsitította ezt a dolgot. Ahogy szokták mondani az emberek, a pénzről van szó, vére mennek. Hozzá még nem csak Demeter, hanem még több árusnak is. Gondoljuk meg, hogy micsoda pénzérdekelség fűződött ehhez. És nem véletlenül mondtam ezt a hasonlatot, hogy a mai világban is így van. Ha elolvassuk Jelenések könyve 18. fejezetét, azt láthatjuk, mai világról egy döbbenetes profécia, hogy a mai világban is mindennel kereskednek az emberek, és mindenki hasznot akar. És mindenki munkanélkül akar hasznot tetejébe. Sőt, munka nélkül akar nagy hasznot. Vége van már annak a világnak, hogy az emberek szépen dolgoznak, és a becsületes járandóságot vegyék csak fel. Nemrég mondta nekem egy édesapa, azt mondta, hogy azért vagyok kétségbeesve, mert a kamasz gyerekeim nem csak látják, de még minden nap ezt, még az iskolában is ezt pumpálják beléjük, hogy más a munka, más a pénz. A pénzt nem okvetlenül munkával kell előállítani. Munkából kevés, pénzből sok. A munka az minimum, a pénz az maximum, és ne a munkából szerezzétek meg, mert abból úgyse lehet. Ez egy félelmetes világ. Ez egy félelmetes világ, és ebben a világban az emberek a pénzért mindenre képesek. Van egy erőteljes magyar közmondás, de nagyon igaznak tartom, hogy ebből szerzett pénz vagy vagyon ebből is vész el. Nincs köszönet a gyorsan szerzett pénzben. Nincs köszönet abban, hogy munkanélkül szereznek emberek pénzt. Ennek a levét isszuk, főleg most a fiatalabb nemzedékek esetében. Nekünk keresztényeknek erről is bizonyságot kell tennünk. Nyilván mi nem használhatunk nemtelen eszközöket, de egy keresztény ember megbecsüli a pénzt, megdolgozik a pénzért, és az nem ebből szerzett pénz, amit én munkával szerzek, és amit az Isten ad nekem, arra úgy vigyázok majd, mint a szemem világára,
míg mások 10-20-szor ennyi pénzre nem tudnak vigyázni, mert nem tudják, hogy mi az értéke, nem munkával szerezték. Úgyhogy az apostolok cselekedeteinek ezek a fejezetei is rendkívül időszerűek és aktuálisak, és ezután azért is hagytuk meg a 20. fejezettől a végéig az áttekintést, mert most jön az apostolok cselekedetének legdrámaibb része. Ezt már többször jeleztem előre. Már többször beharangoztam, hogy a 20. fejezettől kezdve nézzük meg. Ha ismét visszakérhetném befejezésül a térképet, el is mondanám, hogy mi ez a legdrámaibb rész, hogy Pál apostol olyan csodálatosan működött a missziós útjai során, gyülekezetek tucatjait hozta létre. Gyülekezetek sokassága jött létre. És Pál apostol annyira hatásosan munkálkodott, és egy keresztény embernek ez a célja, hogy emberek megismerjék Krisztust, és a Krisztust megismerő emberek közösségekké álljanak össze, és vigyék tovább azon a területen a Krisztus ismeretét. Most ennek híre ment, Pál munkájának híre ment. És mit gondolunk, hogy kik lettek Pál legnagyobb ellenségei? A pogányok? Más vallásúak? Vagy a jeruzsálemi gyülekezet, keresztény gyülekezet be először talán megtért, de a maguk farizeus múltját teljesen le nem vetkőző zsidók? Most jön a dráma, hogy Pálnak miért kellett börtönbe jutnia, miért kellett az életéből elmennie éveknek arra, hogy egyik börtönből a másikba, miért nem tudott szabad lábon még egy negyedik, ötödik, hatodik missziós utat is elvégezni, azért, mert Pál, amikor hírét vette, hogy a jeruzsálemi keresztény gyülekezetbe megtért farizeus társai, régi farizeus társai, mennyire irigykednek rá, hogy ő a pogányok apostola, Pál szeretettől vezérelve úgy gondolta, hogy ő visszamegy Jeruzsálembe, nem csak a második, a harmadik útja után visszament Jeruzsálembe, és ő megbékíti ezeket az embereket, és a maga oldalára állítja, bizonyítja nekik, hogy én Krisztus ügyért harcoltam, nem a magam dicsőségét kerestem az evangélium hirdetésében, ne haragudjatok rám, és ne legyen félreértés és egyenetlenség köztetek és köztem. Majd látni fogjuk a következő előadásokon, mennyi sok bölcs keresztény jut előnkbe. Most is ne felejtsük el a 19. fejezetben, hogy voltak keresztények, akik Pált nem engedték a színházba. Nagyon megköszönhetjük nekik. Lesz majd egy újabb keresztény, Agabusz, aki összekötötte így a kezét, és így mutatta, hogy Pál, így fognak téged összekötözni. Ne menj Jeruzsálembe. Ne menj őket, ne menj, mert így fognak téged bilincsbe verve elvinni. Pál hallgatott Efézusban a tanítványokra, nem hallgatott Agabuszra, és Pál börtönbe került, és most következik el, mondom, az apostolok cselekedetének utolsó egyharmada, vagy egynegyede, egy drámai végső felvonása ennek a könyvnek, hogy Pál apostol ezt a gyötrelmes véget miért kellett, ezt a gyötrelmes poharat miért kellett, hogy kiürítse. Túlságosan messzire ment az engedékenységben, túlságosan messzire ment az alkalmazkodásban, túlságosan messzire ment a szeretetben, átlépte azt a határt, ami már az igazságon túli határ. Nem szabadott volna neki ezt megtennie. De hogy ennek milyen összetevői voltak, mi volt az a nazireusi fogadalom, miért volt csődület a jeruzsálemi templomban, hogyan tartóztatták le Pált, hogyan igyekezett volna megegyezni a jeruzsálemi vénekkel, de hogyan nem sikerült, és tulajdonképpen a jeruzsálemi keresztény vének egy álnok tanácsot adva, hogyan sodorták bele az engedékeny Pált abba, hogy ő rab legyen, hogy ő fogoly legyen. Én ezt a Biblia egyik legnagyobb drámájának azért tartom, mert Pál az egyik legnagyobb igehirdető volt. A Biblia szerint Mózes és Pál, ami az Ószövetségben Mózes, az Új Szövetségben Pál, mind a kettő az életét adta volna a népért, mind a kettő azt mondta, hogy inkább én vesszek el, mint a népen vesszen el. Mind a kettő szívvel, lélekkel szolgálta az Urat, de még az ilyen hatalmas nagy igehirdető is, mint Pál, tovább ment a kelleténél. Nem csak ott évedhetünk, hogy szigorúak vagyunk,
és túl határozottak. Ott is tévedhetünk, hogy túl engedékenyek vagyunk, túlságosan, gyorsan igyekezünk megegyezni olyanokkal, akiknek először meg kellene várni, hogy a szívük kitisztuljon, mert ilyen állapotban nem méltók arra, hogy az Isten népét vezessék. Az jeruzsálemi ősgyülekezetben nagyon sok ilyen ember volt. És Pálnak ezért nem szabadott volna elmennie ebben az alkalmazkodásban. Ez már azonban egy későbbi téma, aki szeretne ezekre fel...

És szerintem úgy a gondolatmenet folytatásaképpen lapozzunk Malakiás könyvéhez. Ha jól emlékszem, a 888. oldal. Igen. Harmadik fejezete. Az én Bibliámban a 888. oldal, Malakiás 3.1-től olvasom. Íme, elküldöm én az én követemet, és megtisztítja előttem az utat, és mindjárt eljön az ő templomába az Úr, akit ti kerestek, és a szövetségnek követe, akit ti kívántok. Íme eljön, azt mondja a seregeknek Ura. De kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelének napját, és kicsoda áll meg az ő megjelenésekkor, hiszen olyan ő, mint az ötvösnek tüze és a ruhamosóknak lúgja. És ül, mint ötvös, vagy ezüsttisztogató, és megtisztítja Lévi fiait, és fényessé teszi őket, mint az aranyat és ezüstöt. És igazsággal visznek étel áldozatot az Úrnak. És kedves lesz az Úrnak a Júda és Jeruzsálem étel áldozatja, mint a régi napokban és előbbi esztendőkben. Mert ítéletre indulok hozzátok, és gyors tanú leszek a szemfényvesztők ellen, a paráznák és hamisan esküvők ellen, és azok ellen, akik megrövidítik a munkásnak bérét, az özvegyet és árvát, és akik nyomorgatják az idegent, és nem félnek engem, azt mondja a seregeknek Ura. Mert én az Úr meg nem változom, ti pedig Jákobnak fiai nem emésztettek meg. Milyen érdekes, hogy Malakiásnak ez a része voltaképpen összefoglalja az összes olyan szakaszt, amiről beszéltünk. Nem tudom, hogy itt az első verstől a felolvasott 6 versen keresztül látjátok-e a különböző szakaszokat. Először azt mondja, mindjárt eljön az ő templomába az Úr, akit ti kerestek, és a szövetségnek követe, akit ti kívántok. Íme eljön, azt mondja a seregeknek Ura. Tehát milyen érdekes, hogy várták Krisztus megjelenését, ugye? Kívánták, hogy végre találkozzanak vele, készültek, és azt mondja, a válasz az volt, hogy eljön az ő templomába. Nem a földre, hanem eljön az ő templomába. És utána jön a következő vers, de kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelének napját. És a figyelmetlen olvasó ugye azt gondolhatna, hogy a kettő egybe tartozik. Eljön az ő templomába, és kicsoda szenvedhetni el az ő templomába érkezését, de nem erről van szó. Ugye nem erről van szó. Hanem azt mondja, eljön az ő templomába, akit ti kerestek, és kicsoda szenvedheti majd el az ő eljövetelének a napját. És kicsoda áll meg az ő megjelenésekor. És a következő versekben a kettő közötti időtávolságban elmondja, mi fog történni. Eljön az Úr az ő templomába, 3.1, megjelenik az Atya Isten előtt, hogy megkezdődjék az ítélet. Amikor majd eljön a földre, amikor megjelenik valójában, szemmel láthatóan, akkor kiosztja a jutalmat, illetve a károsztatást. És a kettő között történik valami. Azt mondja, ül, mint ötvös és ezüsttisztogató, 3. vers, és megtisztítja Lévi fiait, és fényessé teszi őket, mint az aranyat és ezüstöt, és majd ezáltal igazsággal visznek étel áldozatot az Úrnak. Hogyha mondjuk én számoztam volna a Bibliát be, akkor azt mondtam volna, hogy a 3/3-as vers odáig tart, fényessé teszi őket, mint az aranyat és ezüstöt, 4. vers, igazsággal visznek ételadat az Úrnak, és kedves lesz az Úrnak a Júda és a Jeruzsálem ételáldozatja, mint a régi napokban és az előbbi esztendőkben. Ebben is milyen óriási tanítás van benne. Az embert először tisztává, fényessé és igazzá kell tenni, hogy utána képes legyen az Istennek igazságban szolgálni. Ezt figyeltétek, ezt a két lépést? Nem arról van szó, hogy előbb nekem, vagy miközben én igazságosan szolgálok, a szolgálatom által tiszta leszek, és van mivel dicsekednem, hanem mindig az Úrhoz kell mennem, aki megtisztít engem, és ha megtisztít, akkor szolgálhatom őt. Hit általi megigazulás. És kedves lesz az Úrnak, tehát elkészül egy nép, a vendégségnek, a mennyeződnek a vendégei, amiről beszéltünk délelőtt.
És olyan lesz, mint a régi napokban és előbbi esztendőkben. És a 5. vers, mert ugye ez a megtisztulási szakasz kell, mert a megtisztulási szakasz után a vizsgálati ítélet, a közbenjárás, a bűnök eltörlése időszakában ő minket tisztít és szentté tesz. És amikor befejeződik, azt mondja, mert ítéletre indulok hozzátok, és gyors tanú leszek. Ez reagál vissza a 2. versre, kicsoda szenvedheti el az ő megjelenését. Ugye teljesen világos. Tehát Malakiás könyve sűrítve mondja el azt, amit Pál apostoltól és János apostoltól megtanultunk, hogy Jézus először az atyához megy. Bemegy a mennyei szentekbe, a mennyei templomba, hogy ott megkezdje a megváltói munkájának egy újabb szakaszát. Aztán Zakariás 6. fejezete, néhány lappal visszább. versétől. Az én Bibliában a 881. oldal. Íme egy férfi, a neve Csemete, mert Csemete támad belőle, és megépíti az Úrnak templomát. Mert ő fogja megépíteni az Úrnak templomát, és nagy lesz az ő dicsősége, és ülni és uralkodni fog az ő székében, és pap is lesz az ő székében, és békesség tanácsa lesz kettőjük között. Ugye Zakariás ugyanazt mondja el, mint amit Malakiás, csak egy másik szempontból kinagyítja. Azt mondja, eljön a csemete, aki megépíti az Úrnak templomát. Mit jelent az, hogy mert ő fogja megépíteni az Úrnak templomát? Mit mondott Jézus? Azt mondta Jézus, roncsátok le ezt a templomot, és én harmadnapra újjáépítem. És ők azt gondolták, hogy Jeruzsálem kőépítményéről beszél. De közben arról beszél, amiről Zakariás beszél. Ha az ő templomát leromboljuk, akkor ő belőlünk épít mennyei templomot, hogy közöttük, bennük lakozzam. Tehát amikor azt mondja, eljön az Úr az ő templomába, Malakiás könyve, ott mi csak azt a dimenziót látjuk, hogy jön az atyához, ahol ítélkezés lesz, ahol a tetteket, a szándékokat megvizsgálják. Malakiásra azt mondjuk, eljön az Úr az ő templomába, és megnézik, hogy kik azok, akiből lelki templom épülhetett. Helyesen mondom, vagy nem helyesen mondom? Lapozzunk Efézus 2:20-22-höz, jó? Csak hogy lássuk, hogy nem a saját gondolatom. Efézus 2:20-22. 228. oldal. Akik fölépítettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus, akiben az egész épület szép renddel rakattatván nevekedik szent templommá az Úrban, akiben együtt

Istennek a testét, az egyházát, amin keresztül az Isten működik. Így most már értjük azt, hogy azt mondta, hogyha lerombolják az én testemet, akkor harmadnap után, mikor feltámadok, elkezdem felépíteni belőletek, belőlem és belőled a lelki egyházat, a lelki templomot. Ha én nem halok meg, ha ő nem hal meg, akkor belőlünk soha nem épül föl lelki templom. Ha ő nem hal meg, akkor én soha nem lehetek olyan kő, ami beilleszkedik ebbe a lelki templomba. Ugye milyen szép? Tehát Jézusnak az a terve van velünk, hogy egy olyan templomot épít, amelyben akik között lakni fog örökké. És akik között lakva teljes harmónia, teljes szeretet, teljes egység van. És mi azt fogjuk bemutatni, hogy milyen az Isten. Ugyan vissza fog állni a teremtettségbeli cél, hogy bármire nézünk is, egymásra is, akkor is Istent látjuk. Minden lesz mindenben. És ő erre hívott el bennünket. Már itt a földön. Azt mondja, az a földi élet, ez a vándorút arról szól, hogy most csiszol bennünket, hogy lelki egyházzá, lelki templommá épüljünk föl, és bennünk lakozzon teljességgel. Örök időkön keresztül. Most az zárójelbe jegyzem meg, nem csak úgy, hogy emberi testet vett fel, és örökre emberi testben marad, és örökre szét van zúzva a lába, örökre át van szegezve a tenyere, örökre át van szúrva az oldala. Örökre. Nem tudom ezt a szót kimondani jobban, hogy örökre. Tehát ő letette az isteni formát, és örökre emberi testben lakozik az örökké való Isten, a teljes Isten. És azt mondja, ez nem csak az én... Hogy fogalmazok? Ez nem csak az a test, amit magára fölvett, és abban van a megdicsőt emberi testben, hanem én bennetek akarok lakozni. Bennetek. Arra hívott el téged meg engem, hogy bennem lakozzon az örökké való Isten. Ez a hit általi megőrzésnek a tana. De már ez mindig így volt, nem csak ez a 19. század második felétől. Azt mondta, építsetek nekem sátrat, hogy köztetek, bennetek, közöttetek lakozzam. Mindig ez volt a célja. Mindig azért teremtette az embert, hogy az emberben megmutassa, hogy az Istennel harmóniában egy lévő ember mit tud elérni, hogyan tudja bemutatni Istent. Menjünk tovább. Mert ő fogja megépíteni az Úrnak templomát, és nagy lesz az ő dicsősége, és ülni és uralkodni fog az ő székében. Ugyanazt a sorrendet követi, mint Malakiás. Ő fogja megépíteni az ő templomát, ugye ez Zakariás 6.13, ő fogja megépíteni az ő templomát, és nagy lesz az ő dicsősége, és ülni és uralkodni fog a székében. Nagy már a dicsősége? Még nem. Úgy tudjuk, hogy úgy már nagy, mint profétai múlt időben már nagy a dicsőségben, minden elvégeztetett, de most még nem. Most még papképpen közben jár. Benne ül már az ő atyának trónjában? Profétai jövőben már igen, de még nem, mert most még mint pap közben jár. És azt mondja Zakariás, és pap is lesz az atya székében, és a legszívfacsaróbb és békesség tanácsa lesz kettejük között. Már Zakariásból is tudhatták, hogy Jézus bűn elrendezési, a megváltási szolgálata nem zárul le a kereszthalálával. Eljön, mint szolga, embernek fia megalázva, fájdalmak férfia, meghal, feltámad, és már az Ószövetségből tudhatták, hogy eljön majd egy papi szolgálat, amikor mint pap és főpap fog közben járni értünk. És majd a papi szolgálat után királyként fog örökre uralkodni, ugye? És az ő királysága soha örökké meg nem romol. Tehát a nekünk olyan példaképünk van, olyan Istenünk van, akinek a szolgálatának minden szakaszával tökéletesen tisztában vagyunk. Tudjuk, hogy hol tartunk, és vele együtt vagyunk. Követjük, valahova megy. És ez a legszebb sor, és békesség tanácsa lesz kettejük között. Az ugye 2 Korintus, idejöttem, 2 Korintus 5.19, nem arról van szó, hogy Jézusnak az atyánál közben kell járni, hogy szeressen már minket. Hogy az atya, az Ószövetség haragvú istene, aki le akar sújtani, és el kellett jönni Jézusnak, hogy az atya ne sújtson le, és valahogy kibékéltesse az Istent. Mert azt mondja, úgy szerette az atya Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ugye? János evangéliuma.
úgy szerette, hogy az nem kellett az egyszerű

0: magát föláldozni azért, hogy az atya szeresse az embert, hanem abból látjuk, hogy mennyire szeret az atya bennünket, hogy odaadta a fiút. 2 Korintus 5.19. Krisztusban, Krisztussal megbékéltette magával a világot. Ugye? Ennyire szeret bennünket. Erre mondja Zakariás azt, békesség tanácsa van közöttük. Békesség tanácsa van közöttük. Szóval azt akartam ezzel mondani, hogy amikor a nagy csalódás után, 1844-ben meglátták a fiút, meglátták az ő mesterüket, meglátták a mi megváltónkat benne a mennyei templomban, akkor örvendeztek. Örvendeztek, hogy most ő közben jár az atyánál, és hogy békesség tanácsa van közöttük. De meg szeretném kérdezni tőletek, hogy valaha láttátok-e már, amit csak kérdettem egy mondatban a délelőtti órában, azt a csodálatos megoldást, hogy amikor Jézus fölmegy a mennyei szentek szentjébe, akkor ott van előtte a két törvénytábla. És azt mondja Pál apostol, hogy a törvény szent, igaz és jó. A törvényből egyetlen jóta el nem fog múlni, mindaddig, amíg a föld és az ég el nem múlik. Ma is érvényes. És mit mond a törvényről? Római Békezét levél, a törvényről azt mondja, a törvénynek egyetlen egy szerepe van, hogy meglássuk, hogy mennyire nagy a bűn. Semmi más. Azt mondod erre, dehogy is nem Józsiát, az a szerepe, hogy a Krisztushoz vezető pedagógus. De mit jelent az, hogy Krisztushoz vezető pedagógus? Az azt jelenti, hogy a törvény azért adatott, hogy a bűn nagyon bűn legyen. Igen. A törvény semmit nem tud tenni. Róma 8.3 erőtelen a test miatt. Ádám meg tudta volna tenni. Itt a törvény tarts be, betartotta volna. Ha betartotta volna. Nem kellett volna megváltó. De a törvénynek egyetlen egy rendeltetése van, hogy igen nagy legyen a bűn. Hogy szerfeled bűnnek láttassék a bűn. Kedves testvéreim, nagyon sokszor elrontjuk azt, hogy mi a törvénytől azt várjuk, hogyha megfelelünk a törvénynek, ha minden erőfeszítésünkről kipipáljuk a törvényt, akkor üdvösségre fogunk jutni, mert ez az útja az üdvösségnek. De azt mondja a Római, azt mondja Pál apostol, értsétek meg, testvéreim, a törvény képtelen megmenteni. Mert hogyha valaki be tudná tartani a törvényt, akkor már nem ajándékképpen jár neki, hanem tartozásból. Ezzel mindig bólogattok, és egyetétetek ezzel. De a mindennapi életünk mégis mindig azt mondja, nekem ezt is be kell tartani, még nem vagyok elég jó, még nem vagyok elég nagy lelkű, még nem vagyok elég türelmes, még nem vagyok elég szeretetteljes, még nem vagyok elég szolgáló. És azt mondja neked az evangélium, értsd meg, a törvénytől nem fogsz üdvözülni. Értjük? Azt mondja Pál apostol, akkor feleslegesítettük a törvényt? Most ezt követjük, ezt a gondolatmenetet követjük, teljes egészében. Együtt éljük át Pál apostollal. Akkor feleslegesítettük a törvényt? Sőt, felemeljük. Mert miért emeljük fel a törvényt? Azért, mert üdvözít bennünket? Nem azért? Azért emeljük fel a törvényt, hogy mind tisztában ragyogjon. Mind tisztában, és egyre jobban lássam azt, hogy mennyire bűnös vagyok. Nagyon nehéz elfogadni az embernek, a büszke emberi szívnek azt, hogy a törvény minduntalan visszautasítja őt Krisztushoz. Nem mondja azt, hogy meglátom magam a tükörben, és azt mondtam, milyen jó vagyok. Végre beléphetek a mennybe. Valahol ezt várjátok, testvéreim. Belül a lelkünk mélyén valahol ezt várjuk, hogy egyszer úgy nézek bele a tükörbe, hogy ne legyen lelkismert furdalásom. Ugye? Ez visz bennünket nyomorba. És azt mondja Pál apostol, menj oda a tükörhöz, fényesítsd meg, és olvasd, ismerd meg jól a mélységeit, zárójel, boldog mondások után egyből is mivel kezdi, elkezdi sorolni, hogy a törvény milyen mély, mennyire mély a törvény. Nézd bele a tükörbe, és meglátod, hogy még mindig Jézushoz kell menni. Ezt is vedd el tőlem. Ezt is. Sőt, átfogalmazom. Jézushoz kell menni, és azt mondani, látod Uram, az önfeláldozást is te mutattad be, én nem tudom bemutatni. Látod, Uram, a nagy lelkűséget is te mutattad be helyettem. Látod, Uram, a családban lévő szeretetet, a szolgálatot is te mutattad be helyettem. A törvény arra jó, hogy mindig visszanyomjon bennünket Krisztushoz. Újra és újra és újra. Nem tudja a bűnöket elvenni, csak a bűnöket meg tudja mutatni. A bűnöket fel tudja nagyítani. Nem is emlékszem, talán ez is római levél, hogy azért jött be a törvény, a bűn pedig a törvény szegés miatt adatott. A törvény pedig a bűnök miatt adatott, ilyen Pál apostol ezt mondja, a törvény pedig a bűnök miatt adatott. Csak az, tehát én le akarom venni a súlyt rólunk, magatokról, hogy ne ostorozzatok magatokat, hogy nem tudok a törvény szerint élni. A törvény mindig ezt fogja mondani. A törvény mindig ezt fogja mondani, hogy neked Krisztushoz kell menni. De Krisztus bent a szentek szentjében a törvénytáblák előtt áll. Azt mondja, hogy törvény nélkül nem lehet meglátni, hogy milyen nagy szükség van a megváltóra. Milyen nagy szükség van arra, aki egyedül tudja hordozni a bűnöket. A másik ugye a kegyelem része. Azt mondja, ha üdvözülni akartok, akkor a törvényben nézd meg magad, és valljátok meg bűneiteket. És Isten azt mondja, én megkegyelmezek neked. Ezt a bűnt is eltöröltem. Ezt a bűnt is eltöröltem. Megkérdezte Simontól, ki az, aki jobban szeretett? Az, akinek több bűnt bocsátott meg, több tartást engedett el. Ha te azt akarod, hogy a legnagyobb szeretet legyen Isten és te közötted, akkor annak egyetlen egy útja van. Hogy minél, hogy? Így van. Hogy minél pontosan, és ebben most már érzitek egészen kézefolytod azt, hogy miért hibás az, ha valaki azt mondja, én most már szent vagyok. Abban az értelemben, hogy már nem bűnözöm. Én már elértem a tökéletességet. Nem mondhat, mert maga a tökéletesség arról szól, hogy mindig újabb és újabb mélységbe látja, hogy mennyire távol van Krisztustól. És amikor az ember megérti azt, hogy semmit nem tehet az üdvösségéért, csak a kegyelem trónjához mehet, hogy kapjon bocsánatot, ez az útja, akkor voltaképpen hit által igazzá van téve. Azt mondja Jézus, azt már tudjátok, mindenki kívülről tudja, azt a bűnt, amiben neki semmi része nem volt, azt magára veszi, és azt a tökéletes jelmet, amiben nekünk semmi részünk nem volt, azt pedig ránk teszi. Tehát ugye meglátták a pionyírok azt, hogy a szentek szentjében ott van a törvény örökérvényű, és a törvény kell nekünk, mint segítő tanár, aki elvezet bennünket Krisztushoz. És mit láttak meg még ezzel összefüggésben? Meglátták a szombatot. Megint speciális bibliai tanítás. Meglátták azt, hogy a törvény kőtáblán ott van a szombat. Erről most nem akarok prédikálni, mert ezt mindenki nagyon jól tudja, szombatisták vagyunk. Mindenki nagyon jól tudja. De a szombatban meglátták azt, hogy a hármas angyali üzenet, első üzenete az volt, eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette. Visszautal a negyedik parancsolatra. És a szombat mellett, a teremtő előtti meghódolás mellett, azon ott van a másik oldal, a fenevad bélyege. Most már látjátok? Csalódás, szentétana, a törvény és a kegyelem, az igazság, és a fenevad bélyege a szombattal együtt. Ezek annyira egymásra épülnek, hogy egyik a másiknél, tehát a rendszer valamelyik hiányában felborul. És mindegyik rendszerelem a másikból következik szigorúan. És nekünk ránk bízta azt az üzenetet, hogy azt mondja a második angyal, leomlott Babilon, jöjjetek ki belőle én népem. Harmadik, ne imádjátok a fenevadat, és aki felveszi a bélyegét. Melyik az a biblikus egyház, amelyik ezt hirdeti? Kicsoda hirdeti? Meg én kérdezem. Vissza kell mennünk az alapokhoz. Minket Isten arra hívott el, egy olyan népet hívott el, aki ezt az 5 pillért, vagy 6 pillért, kinek hogy jön össze, ez benne él a szívünkben. Teljesen pontosan. Ha ezt megéljük, akkor ha lesz üldözés a mi életünkben, nem kell mondjuk előbb elaludnunk, akkor ez az 5 pillér olyan páncélt ad, hogy nem tudsz benne. Tehát nem arról lesz szó, hogy azt fogod érezni, hogy hát egy nagy hős vagy, hanem nem tudsz másképpen viselkedni. Nem tudsz másképpen reagálni. Mert hiszen tudod, hogy kibe hittél, tudod, hogy milyen kősziklára építettél. Mit akartam még itt elmondani? Jelenések 14:7-10. Ugye a hármas angyal üzenet. Ezt mondja az angyal, nagy szóval. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Betölt az idő, a bibliai profécia eltelt. Féljétek Istent, mert eljött az ő ítéletének órája, a vizsgálati ítélet megkezdődött, az emberek, a könyvek, ami le van írva, meg lesznek ítélve. Imádjátok a Teremtőt, negyedik parancsolat. Teljes harmóniában, egységben ezt az üzenetet, azt mondja, akinél volt az örökké való evangélium, hatodik vers, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek, ágazatnak, és nyelvnek, és népnek. Szóval mai napot én csak arra akartam szánni, hogy felébresszük magunkat, hogy mi vagyunk a hármas angyali üzenet. Nekünk kell ezt belül elmélyíteni, nekünk kell egyrészt személyesen Krisztushoz tapadnunk, másrészt pontosan tudnunk a jelen való kornak szóló igazságokat, és ezt valahogyan hirdetni a körülöttünk lévő embereknek. És más angyal követte azt, és mondván, leomlott Babilon a nagy város, mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek. Nem ebbe vagyunk benne? Nem? Itt vagyunk a kellős közepében. A kellős közepében. És hamarosan el fog jönni, ha valaki imádja a fenevadot, és felveszi annak képét, stb. Stb. Tehát ez a legidőszerűbb üzenet, ami ma hangozhat. És hogyha ez nem él a szívünkben, nem ég a szívünkben, akkor másokkal fogja Isten ezt a művet elvégezni. Mert az, hogy azt mondta, hogy látott egy másik angyalt az ég közepén repülni, tehát mindenki ez elhatott, nem fog ránk várni, akkor be fogja végezni valaki más, vagy valaki mások. Én szeretném, hogyha ennek a munkának a részese lehetnék, akármilyen módon. Gondolom, ti is szeretnétek, hogy ennek a részesei lehessetek. Tehát, hogy is fogalmazzak? Nekem a két héttel ezelőttig picit úgy érzem, hogy ez egy tankönyvízű tanulmány volt. Én ugyanúgy a kerességre, meg utána megtanultam, jól tudom, hármas angyali üzenet, szentély, tana, a szombat, a negyedik parancsolat, Babilon leomlott, a fenevad bélyege, stb. Stb. De az, testvéreim, mindaddig egy száraz tudás marad, mindegyik egy halott tudás marad, ameddig ez nem a saját életünket változtatja meg. Én megmondom nektek őszintén, hogy nagyon sűrűn vívódok azzal, hogy a nap 24 órájából mennyit használok erre, arra és amarra. Nagyon komolyan, nagyon személyesen mondom ezt. Nagyon személyesen. Mert itt feszül az, hogy, ahogy pont beszéltünk Gábor, hogy az idő. Itt feszül az, hogy, ahogy Vájt esvénő írta valamelyik művőben, hogy egy talentumból, a Krisztus példázati című könyvben, hogy mindenkinek van egy talentumja, és abból ugyanannyi van mindenkinek naponta 24 óra, hogy mit csinál és hogy csinál. Na most, hogyan számolok el én azzal, hogy engem elhívott az Isten arra, hogy a környezetemnek ezt a megmentő, a világnak szóló utolsó üzenetet hirdessem? Hogy egy olyan népet készítsen el az én munkámon keresztül is, akiken nincsen semmi szeplő vagy sömörgözés, és közben tévét nézek. Meg lehet ezt magyarázni? Ez csak egy délutáni beszélgetés, tehát nem kell most nagyon prédikálni. Meg lehet ezt magyarázni? Ezt nem lehet megmagyarázni. Ez a bűnnek a titka. Ez a bűnnek a titka. Vagy hogy van az, hogy annyira elvisz bennünket a világ? Hogy azon gondolkodunk, hogy mit együnk, mit ígyunk, mibe öltözködjünk, milyen kocsival járjunk. Nem? Melyik állásba fizetnek jobban? Hogy lehetne úgy bizniszt csinálni, hogy abból azért keresztény módon, de azért tisztességesen megéljünk? Ez forog a fejünkben, nem? Ez forog a fejünkben. Éppen tegnap előtt olvastam Ellen White-t, az Evangelizáció című könyvét, azt mondja, hogy ha valaki lelkész, akkor egyáltalán ne is folyjon bele világi bizniszbe. Most jó, hogy nincsenek itt lelkészek közöttünk. De hányan lelkészünk van, aki nem folyik bele világi bizniszbe? Van olyan? Nem róluk beszélek, magunkról beszélek. Tehát félre ne értsétek, magunkról beszélek. Magunkról beszélek. Tehát egy romantikusan ábrándozunk arról, hogy majd az Úr milyen nagy művet fog, milyen nagy dolgot fog majd hozni, stb. Romantikusan olvasjuk a történetet, hogy amikor a háló szakadozott, és kihúzták a halászok, és mondták Jézus, gyertek és kövess engem, és ők ott hagyták, nem törtek és mentek vele. Nem mondták azt, hogy na most végre van egy nagy halpiaci fogás, most be lehet hozni a lemaradásokat, eddig mínuszban voltunk, piros betűs volt a könyvvel, és most végre már fekete lesz. Nem, ezt mondták, mentek utána. Tehát ami mi ezt romantikusan nézzük, és ebben gyönyörködünk, és édesen hangzik a szánkon, de az életünkben nem valósítjuk meg mi magunk, nem mi leszünk Péter, meg a halász, meg a többi, most magamról beszélek, de rólatok is szerintem, akkor az egész csak egy ilyen szentimentális vallás marad. Szentimentális vallás marad. És azt gondolom, a megoldás az, hogy nekünk így a Bibliát olvasva és gondolkodva, elmélkedve otthon, mert mindenkinek megvan ez a talentuma, és a Szentlélek mindenkinek segít. Így közösségre, szorosabb közösségre kerülni Jézussal. És rábízni, hogy ő tudja, hogy nekem milyen tempóban kell ebből kivonulni, abba belemenni, stb. És ad gondolatokat, és ad döntéseket. És bárcsak meg lenne ez a bátorságunk, hogy Istenért tudnánk dolgozni. Hogy részese lennénk ennek a hármas angyal üzenetnek, hogy mi magunk is életünkkel, a szomszédunknak, meg a szavainkkal ezt tudnánk hirdetni. Én azt gondolom, hogy most már ez a második, a végső szakasz ennek a beszélgetésnek, bárcsak én beszélek, hogy nekünk nagyon fel kell ébrednünk. Nagyon-nagyon fel kell ébrednünk, magamat is beleértve. Nagyon fel kell ébrednünk, és nagyon azt kell mondani, hogy hogyan tudom úgy átalakítani az életemet, hogy az teljes mértékben Jézusról szól. Az teljes mértékben az üdvösségről szól. Mert tudom, hogy ez mindenkinek a szívében ez benne van. És mindenki, hogy is mondjam, károsztatja saját magát ebben. De csak egy megoldás van, azt mondta. Az én igém élet és lélek. Ha ezt olvassuk, ha ezen gondolkodunk, ha ezen erről beszélgettek a házastársatokkal, vagy akivel tudtok, akkor ez tud bennünket hitről hitre és fejlődésről fejlődésre vinni. Kérdés, vagy hozzáfűzni való. Mondjatok bármit. Hogy akkor, hogyha ez így van, hogyha minden Jézus, és rátesszük, és ezzel el van intézve, akkor hol van az, hogy a kavicsból kalács lesz? Hol van az, hogy igazából olyan anyává válok, mint ami anya szeretnék lenni? Olyan feleség leszek, mint amilyen feleség szeretnék lenni? Olyan fér vagy apa leszek, mint amit a Biblia elvár tőlem? Először is azt le kell szögezni, hogy sokszor fogunk még idézőjelt nyitok, sokszor fogunk még sírva és térdeinken állva, és a bűneinket megbánva, mint apa és mint férj, mint anya és mint feleség, Krisztusnak zokogni, hogy alkalmatlan vagyok, nulla vagyok, nem látom, hogy fejlődés lenne. Sokszor, még nagyon sokszor. A törvény nagyon sokszor, a törvény tükre, a szabadság tükre nagyon sokszor fog még bennünket elszomorítani Isten szerint való szomorúságra. Ez biztos, hogy így van. Ez biztos, hogy így van. És a másik oldal is igaz. A megigazulás, a megszentelődés, akármennyire fájdalmasan hangzik, és ezt nem akarjuk felfogni, a megszentelődés, ez a könnyek és a térden lévő bűn bevallásnak a folyamata. Van bennünk egy olyan romantikus kép, hogy a megszentelődés az olyan, hogy végre a gyerekemmel egész nap teljesen türelmes voltam. Egy rossz szót sem sikerült mondanom, és most látod, atyám, magasztallak téged, mert ilyen csodálatos anya nem voltam még soha, mint amilyen most vagyok. Azt mondja Jézus, éjszakákon keresztül borult le az elé hangos kiáltások és könnyek között, aki egyedül tudja őt megszabadítani, és engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Szét kell törnünk azt a hamis, karizmatikus felfestést, hogy most már szentek vagyunk, és a fejlődés megy, stb. És azt is, a másik oldalt is, hogy soha nem leszek elég jó. Soha nem fogadhat el téged. Ha te arra válsz, hogy, vagy azt mondod magadnak, hogy most már elég jól vagyok és elfogadhat, akkor az önigazulás, az önüdvösség. Mindig így lesz. Soha nem lesz elég jó, de az lenne a probléma, hogyha a szíved azért vádolna, hogy azt mondanád, hogy nem érdekel engem, lehetek türelmetlen, én ilyen vagyok, és ez így rend, és kit érdekel, más is ilyen. Más is ilyen. És nem éreznéd, hogy ez a bűn égeti a szívedet. Érted? Tehát, hogy ha nem vádol bennünket a szív, akkor tudjuk, hogy szeretet van bennünk. És a szív nem azért vádol bennünket, mert nincs bennünk szeretet, hanem azért, mert nem szeretünk eléggé. És ez az Isten általi megkeseredés. Tehát, hogy fogadjátok el Krisztust. Azt, hogy igen, nem vagyok elég jó. Ő volt a tökéletes szülő. Ő az egyetlen tökéletes szülő. És a tökéletes szülői elvárás beteljesítette helyettem. Azt mondja az atyának, látod, a Józsi, a Melitta, a Sanyi, teljesen mindegy, tökéletlen szülő. Tökéletlen szülő. Meg kéne halnia, mert nem teljesíti be a törvényt. De itt vagyok én. Itt vagyok én, aki tökéletes életet éltem, és ez neki számítódik be. Ez az evangélium. Ezt annyira nehezen értjük meg. És amikor az ember ezt az ingyen megbocsátást elfogadja, azt mondja, nem károsztat engem az Isten, mert rossz anya vagyok, nem károsztat, mert rossz férj vagyok, nem károsztat, mert rossz feleség, rossz apa vagyok, nem károsztat. Jézus azt is magára vette. Amikor az embernek ez a bűnbocsánat megérinti a szívét, akkor felszabadul. Nem örökre, csak a következő imáig. Csak a következő imáig. Akkor megint lesz erre a gyerekéhez egy kicsit, stb. Emellett, ez az első rész is, emellett az Istennel való kapcsolatom mellett van az Isten által adott eszközöknek a használata. Például most, amikor jöttem hozzátok az erdőn keresztül, akkor hát előtt imádkoztam, hogy felszabadultan tudjak beszélni meg, hogy legyen bennem egy Szentlélekből. És nem éreztem, hogy ez lett volna. És amikor vezettem, akkor az volt bennem, hogy hát Jézus énekelt. Tehát ő nem várja meg, hogy érezze. És az ének például, most csak egy rövid, egyszerű példa, az ének például felvidítja a lelket. Tehát akkor anélkül, hogy láttam volna, hogy én most már tele vagyok energiával, énekeltem azt a verset, amelyik éppen választottam az éneklést. És amíg énekeltem, éreztem, hogy ez az Istennek az eszköze arról, hogy segítsenek engem fölemelni. Tehát az egyik, hogy visszatérni a bűnbocsánathoz újra és újra és újra, a másik pedig az, hogy az Isten által adott eszközöket, hogyan nevelje gyereket, a Biblia tanácsa és stb. Alkalmazni. De azt ne várd, hogy valaha lesz benned egy olyan hang, most már tökéletes szülő vagyok. Most már nincsen. Ha ez lenne, akkor nagy baj lenne. Akkor érezném azt, hogy akkor vigyázz, mert akkor valami nincsen rendben veled. Jó? Tehát, hogy... És a harmadik, és még lesz kettő. Tehát a harmadik pedig az, hogy amikor pedig türelmes voltam a gyermekemhez, egy jó délután sikerült, egy jó délelőtt sikerült, akkor álljak meg, és merjem kiúzni magam, mondani azt, atyám, örülök, hogy most ez így alakult, örülök, hogy most teljes értékű szülőnek érezhettem magam, és annyira jó az angyalok előtt is látni, hogy én most a gyerekemmel úgy foglalkoztam. Mert az embernek szüksége van ilyen önbecsülésre, ami nem önmagából jön, az, hogy az atyán követi, és akkor megdicséri magát, ha szabad így fogalmaznom. Erre nagyon szükségünk van. Mindenkinek szüksége van erre, és ez rendjén való. Nem kell mindig lehorgasztott fejjel. Ma jól foglalkoztam a gyerekkel, és milyen jó volt, és nagyon jól segít, és annyira hálás, és úgy örülök neki, és hogy az angyalok is ezt látták, és itt ültek körülöttünk, és ez fantasztikus volt. Jó? Igen, nagyon köszönöm, hogy mondtad, ez nagyon fontos, így van, hogy egy dolgot nem tesz az Isten, nem dönt helyettünk. Tehát ő a döntést lehetővé teszi, ez az ő munkája, hogy a dönt, és amikor döntöttünk, akkor mellénk áll. Ugye minket azt szokott zavarni, amikor rosszul döntünk. Tehát, hogy nem úgy döntünk rossz, hogy belecsúszunk egy rossz döntésbe, hanem tudjuk, hogy mi lenne a helyes döntés, és mégis rosszul döntünk, és akkor azt gondoljuk, hogy akkor már mindenek vége van. De akkor is vissza lehet menni, újra és újra vissza lehet menni. Mert amíg az emberben benne van ez, hogy... Tehát amíg azért aggódok, hogy nem vagyok elég jó Istennek, mi az a legnagyobb jele annak, hogy új szívet adott nekünk, nem? Mert amíg ez nincs bennünk, addig az ember azt mondja, hogy a családomnak, magamnak kaparok, és minél jobb legyen minden, és ez a világ rendje. Mindenki így él, de amikor az ember új teremtésével, akkor elkezd az Isten szerint gondolkodni. És az a régi énje, a régi teste, az új embere, az ott van végig, és ez a küzdelem, ami benne van. De hát senki sem tud egyszerre, tehát egy pillanat alatt elváltozni, és, hanem ez egy, az egy fáradtságos és hosszantartó munka lesz, mint a testépítés, vagy mint a földművelés, vagy az állattenyésztés, bármi, vagy a természetben bármi. Tehát ez kell, de egy biztos, Pál azt mondta, hogy így fordítom le, hogy nem érdemes azt nézem, ami mögöttem van, mert eléggé elszomorodnék. Ezért, ami mögöttem van, azt nem nézem. Azt nem nézem. Mert ha Pál mondja ezt, akkor én meg te, vagy akár mindenki mondhatja még jobban, nem? Hogy nekünk aztán igazán nem érdemes, ami mögöttünk van, arra nézni. Hanem inkább csak arra, ami előttünk van, annak nekidőlni.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Biblia az emberi élet alapjairól című előadás sorozatunk mai előadásán. A mai előadásnak a címe a Jelenések könyve boldogság eszménye. Úgy gondolom, hogy talán ez a cím szinte mindenkit meglephet, mert amikor Jelenések könyvéről hallunk, akkor nem a boldogság jut mindjárt eszünkbe, hanem az, hogy Jelenések könyve proféciákat tartalmaz, az egész Új Szövetség történetét elmondja előre, aminek a teljesedését most már visszafelé tekintve láthatjuk, hogy minden valóban szóról szóra teljesedett, az előttünk álló eseményeket is felvázolja Jelenések könyve. Tehát mindez eszünkbe jut Jelenések könyvéről, de hogy a Jelenések könyve a boldogságról is beszél. Ki kell, hogy mondjuk, hogy beszél a boldogságról, és nem is akármilyen módon. Sőt, kimondhatnánk azt, hogy Jelenések könyve szinte keretbe foglalva a boldogság eszméje által, a boldogság tanítása által. Nézzük meg, hogy hogy kezdődik Jelenések könyve. Jelenések könyvét lapozzuk fel. Jelenések könyve első fejezet, első versét csak éppen, hogy megemlíteném, tudnélik az első, második versben arról beszél a Szentírás, hogy ez a könyv hogy adatott. Hogy Jelenések könyve Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott neki az Isten, ő adta, elküldte az ő angyalát, megjelentette Jánosnak, János lejegyezte, ami számunkra, tehát elmondja mindjárt a bevezetőben, hogy Jelenések könyve hogy keletkezett. És ezek után az első gondolat, amit közöl velünk, amit kijelent Jelenések könyve a következőképpen hangzik. Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban, mert az idő közel van. Így kezdődik Jelenések könyve. Boldog, aki olvassa, hallja és megtartja e könyv prófétálásának beszédeit, mert az idő közel van. És amikor Jelenések könyve lezárul, erre mind az elsőre, meg az utolsó Biblia verse is majd ki fogunk térni, hogy zárul le Jelenések könyve? 22. fejezetben kétszer mondja ki maga Jézus, hogy kik a boldogok. Tehát azt lehet mondani, hogy az egész Jelenések könyve felépíthető erre a gondolatmenetre, hogy Jézus mit mond a boldogságról Jelenések könyvén keresztül az új szövetségi időszakra, de minden emberi életre vonatkozóan. Nézzük meg mindjárt a harmadik verset részletesebben. A harmadik vers a következőt mondja, mint ahogy az előbb olvastuk is. Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban, mert az idő közel van. Szeretném megjegyezni, hogy itt a felsorolás és felsorolás. Tehát azt mondja, mit jelent ez, hogy és felsorolás, tehát nem vagy felsorolás van itt. Nem azt mondja, hogy boldog, aki olvassa, vagy aki megtartja, hanem és kapcsolat van ezek között. Tehát azt mondja, hogy boldog, aki olvassa, hallgatja, és megtartja azokat. Tehát azt mondja Jézus Krisztus, hogy az az ember boldog lesz, ez igaz Jelenések könyvére, de igaz az egész Bibliára, aki olvassa, miért? Ezek a szavak kiknek a szavai? Kinek a szavai? Istennek, Jézusnak a szavai. És azt mondja, hogy a Teremtővel kapcsolatba kerülni az ő beszéde által, hallgatni az ő beszédét, és aszerint élni az embernek ebben az életben, azt mondja, hogy ez az igazi boldogság. Miért? Az ember mire lett teremtve? Ádám és Éva az Istennel való élő kapcsolatra lett teremtve. Ők hallgatták minden hűvös alkonyatkor teremtőjüket, beszéltek vele, és megtartották az ő törvényeit, az ő parancsolatait. És ezért a boldogságuk maradéktalan volt. Teljes örömben, békében és boldogságban éltek a Teremtővel való élő kapcsolat következtében, a szeretet törvényében való járás következtében. És mi történt a bűn következtében?
ez a kapcsolat megszakadt Isten és ember között. De miután az ember így lett teremtve az Istennel való kapcsolatra, ezért ezt az űrt minden ember érzi a szívében, az Isten hiányát. Hány embernek megy ebben az életben azért jól a dolga, nem? Nagyon sok embernek nyomorúságok vannak az életében, mindenkinek vannak különböző nyomorúságok, de sok ember azt lehet mondani, hogy viszonylag jó körülmények között él. És mégis az ember, ha őszinte magához, akkor el kell, hogy ismerje, hogy van egy űr, egy hiányérzet a szívében, amit pótolni mással nem tud. A világ mennyi örömöt ad? Hadd kérdezzem meg, a világ mit tűz ki elsősorban célul az emberek elé? Légy boldog, örömforrásokat kínál. De mit mond a Biblia? Van ennek egyfajta gyönyörűsége, de azt mondja, hogy ez a bűn ideig, óráig való gyönyörűsége. De igaz, tartós boldogságot, olyat, ami megbánhatatlan, olyat nem tud adni. És igen, éppen ezért Jelenések könyve elején mindjárt kimondja nekünk Isten azt, hogy az ember akkor boldog, hogyha a teremtőjével élő kapcsolatban van, tehát hallgatja őt az ő igéjén keresztül, olvassa az ő beszédét, és megtartja, megcselekszi azokat, vele jár ebben az életben, az lesz majd boldog ember, igaz életet élő ember, az Isten törvénye szerint járó ember, vele összeköttetésben élő ember, boldog ember lesz. Jelenések könyve kezdődik így, mint ahogy... És föl...

nem a körülmények adta boldogság, nem a nyugalmas élet által nyújtott boldogság. Jelenések könyve 12. fejezetének a 10. versétől kezdve a következőt olvasom. És hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondta, most lett meg az üdvösség és az erő, és a mi Istenünknek országa és az ő Krisztusának hatalma, mert a mi atyánk fiainak vádolója levettetett, ki vádolja őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. És ők legyőzték azt a bárány véréért, és az ő bizonyságtételüknek beszédéért, és az ő életüket nem kimérték, mint halálig. Annak okáért örüljetek egek, és akik lakoztok azokban. Jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Miért olvastam föl ezt az igét? Ez az ige mikor teljesedett? Ez az ige mikor valósult meg? Mikor valósult ez meg, amikor azt olvastuk, hogy most lett meg az üdvösség? Mikor lett meg az üdvösség? Mikor lett meg az üdvösség? Jézus kereszthalálakor, ugye? Jézus kereszthalálakor. Amikor mit mondott ki Jézus? Elvégeztetett, meglett, beteljesedett. Tehát a nagy áldozat megtörtént, és megvalósult az, amiről már az Ószövetség legelső proféciája beszél, hogy majd az asszony magva, Jézus Krisztus, a kígyó fejére fog taposni. Ugye ez a nagy ellenségeskedés Krisztus és Sátán között már a mennyben kezdődött, ugye? Még az ember teremtése előtt. Utána Sátán és angyalai kiűzettek a mennyből, de ez az ellenségeskedés tovább folyt. Utána Sátán bűnbe ejtette az embert, és az ember az ő útján kezdett el haladni. És Sátánnak, csak Sátánnak egyedül, az angyalainak már nem, de Sátánnak bejárása volt még a mennybe. Bejárása volt. Jobb könyvében is azt olvassuk például, hogy Sátán megjelenik az Úr angyalaival együtt az Isten előtt, és párbeszédet folytat az Istennel. Igen, Sátánnak még bejárása volt a mennybe. Sátán megvádolta Istent azzal, hogy ő zsarnok, nem igazságos Isten, és ez a nagy küzdelem Isten és Sátán között egészen addig tartott ilyen értelemben, amíg Jézus Krisztus földi életével és halálával be nem bizonyította, hogy Sátán vágyai alaptalanok, mert ő maga a szeretet, ő a teremtményei boldogságáért él, és az Isten törvénye megtartható az ember számára is, az Isten segítségével. Ugye röviden összefoglalva nincs sok időnk, hogy ezekre kitérjünk, de ezek voltak Sátán legfőbb vágyai. Mindezek Jézus életében és halálában megcáfolásra kerültek. És mit mondott ez az ige? Hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondja, most lett meg az üdvösség és az erő, és ami Istenünknek országa és az ő Krisztusának hatalma. És mit mond? Mert ami atyánk fiainak vádolója levettetett, ki vádolja vala őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. Tehát mikor ez a küzdelem ilyen értelemben eldőlt, megpecsételődött Sátán sorsa, kivettetett végleg a mennyből, kivettetett a mennyből. Ami atyánk fiainak vádolója, aki szüntelenül vádolja az embert, bűnbe viszi és vádolja folyamatosan, végleg kizáratott a mennyből. És utána hogy folytatja a 12. vers? Annak okáért örüljetek egek, és akik lakoztok azokban. Jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög ti hozzátok nagy haraggal teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. És azt mondja erről az időszakról, az egész újszövetségi időszakról Jelenések könyve, hogy jaj a föld és annak lakosainak, mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Tudja, hogy a napjai meg vannak számlálva, a sorsa eldőlt, Jézus a fejére taposott, győzelmet aratott felette. És azt mondja Jelenések könyve, hogy jaj a földnek, mert nagy haraggal teljes. És miért említem mindezt? Mert ilyen háttéren, hogy az új szövetség időszaka ezt foglalja magában Sátán rendkívüli nagy haragját, ilyen háttéren mondja mégis Jelenések könyve, hogy boldogok azok. Fogalmazunk így, akik

0: kiteszik magukat a sátán haragjának. Mert ugye sátán kikre haragszik a legjobban? Akik nem az ő útján haladnak. És azt mondja, hogy jaj a föld és annak lakosainak, sátán haragja miatt, de azt mondja, hogy boldogok azok, akik az ő haragja ellenében, a nyomorúság, a nehéz helyzet ellenében kitartanak, olvassák, hallgatják, és megtartják e könyv prófétálásának beszédeit. De nézzük meg, hogy ez a nagy haragja sátánnak, ami a veresége feletti harag, a visszafordíthatatlan jövő feletti haragja, miben nyilvánult meg? Azt olvassuk a 13. versben, ugyanitt Jelenések könyve 12. fejezetének a 13. versében, mikor azért látta a sárkány, hogy ő levettetett a földre, ugye ez a sárkány, ugye ez maga a sátán azonosítja korábban, mikor azért látta a sárkány, hogy ő levettetett a földre, kergetni kezdte az asszonyt, aki a fiút szülte. Nincs idő, hogy Jelenések 12. fejezetét végig átvegyük ezeket a jelképeket, de úgy kezdődik Jelenések könyve, hogy az asszony terhes volt, és fiú magzatot akart szülni. Ugye ez az asszony nem más, mint maga az egyház, ugye az ószövetségi zsidó nép, ugye egyáltalán az Istennek a népe az egyháza, és megszületik Jézus, aki sátán haragja célpontjában van, és ott áll a sárkány a szülő asszony előtt, hogy annak fiát megegye. Tehát Jézust mindjárt a születése óta el akarja pusztítani. Nem tudja elpusztítani, nem tud rajta diadalt aratni, Jézus a megváltást véghez viszi, meghal, felmegy a mennybe, sátán nem tud neki ártani, és mit csinál ezek után? Az asszony ellen fordul, tehát az Isten népe ellen fordul, hogy üldözze és kergesse azokat, akik Krisztust megismerték, Krisztust elfogadták, akik hallgatják, olvassák, és megtartják az ő prófétálásának beszédeit. Igen, és ilyen háttéren mondja azt a Biblia, hogy mégis boldogok azok az emberek, akik ezen az úton járnak. Nézzük meg, hogy sátánnak ez az asszony ellen fordulása, ez a kergetése az asszonynak, az üldözése. Nézzük meg egész röviden, hogy hogy valósult meg a történelem folyamán. Jelenések könyve végig vezeti a kereszténység történelmét Jézus Krisztus mennybe menetelétől egészen az ő második eljöveteléig. Az egész újszövetségi korszakot elmondja nekünk előre Jelenések könyve. És csak röviden címszavakba szeretném ezt a történelmet felvázolni, hogy sátán haragja és ellenségeskedése milyen módon nyilvánult meg az asszony ellen. Mindenekelőtt nézzük meg, hogy már mindjárt az ős keresztény korszakban, az apostolok idejében azok, akik elfogadták Krisztust, milyen élethelyzetbe kerültek. Mit olvasunk apostolok cselekedetében az apostolok életéről? Nyugodt életük volt? Tele háborúsággal, nyomorúsággal, üldöztetéssel. Először is ugye a zsidó nép, akik hivatalosan nem fogadták el Jézust, sokan megtértek és elfogadták, de a nép vezetőivel együtt nem fogadta el, hatalmas üldözéseket indítottak ellenük. Utána, később a pogány római birodalom is kezdte üldözni a keresztényeket, és ezek az üldözések egyre hevesebbek lettek. Már az első században is eléggé hevesek voltak, de teljes általánosságban az első század második vége, illetve a második századtól kezdődően a keresztény üldözés a pogány római birodalom részéről olyan mérvű volt, hogy a keresztények katakombákba kényszerültek, vadállatok elé dobták őket, cirkuszi játékokon gyönyörködtek, tapsoltak, a halálukon, a szenvedéseikben gyönyörködtek. Elképzelni nem lehet, mit szenvedtek azok a hívők, akik ebben a korszakban éltek. Utána a negyedik század elején egy óriási fordulat következik be, mert a pogány római birodalom egyszer csak megállt parancsol az üldözésnek. Nagy Konstantin nemhogy nem üldözi tovább a keresztényeket, hanem béke jobbot kínál fel. És azt mondja, hogy üldözés nem lesz, visszakapják rangjukat, vagyonukat, birtokukat, mindent, de kössenek szövetséget a pogánysággal. És létrejön ez az egység a pogányságnak és a kereszténységnek az egysége, létrejön a középkori egyházi hatalom, és ettől kezdve megteremtődik a béke, ettől kezdve nyugalom van? Nem. Hanem ettől kezdve elkezdődik a keresztények általi üldözése. Ettől kezdve elkezdődik most már nem a pogány római birodalom részéről, hanem a középkori egyházi hatalom részéről elkezdődik azoknak az üldözése, akik olvassák, hallgatják a Biblia kijelentéseit, amennyihez hozzáfértek ugye a középkoron keresztül, és megtartották hűségesen a könyv profétálásának beszédeit. Igen, égtek a mágiák végig a középkoron keresztül. Emberek, őszinte hívők és keresztények milliói haltak meg, és adták az életüket Jézus Krisztusért, azért, mert amit olvastak az igéből, amit megértettek, ahhoz hűségesek voltak. Azt megtartották, nem akarták a hitüket feladni. És nézzük meg, hogy ez milyen méreteket öltött, és Jelenések könyve erről a korszakról milyen módon emlékezik meg. Jelenések könyve 6. fejezetében olvasunk a pecséteknek a felnyitásáról, amelyben a különböző történelmi korszakokra jellemző helyzetet mondja el, a jó és a rossz közötti küzdelem alakulásának a helyzetét vázolja fel a Szentírás itt profétikus formában. És nézzük meg, azt olvassuk Jelenések könyve 6. fejezetének a 9-től terjedő verseiben. És mikor felnyitotta az 5. pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megölettek az Istennek beszédéért, és a bizonyságtételért, amelyet kaptak. És kiáltottak nagy szóval mondván, Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem állsz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak. Akkor adatának azoknak egyenként fehér ruhák, és mondaték nékik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, amíg beteljesedik mind az ő szolgatársaiknak, mind az ő atyuk fiainak száma, akiknek meg kell öletniük, amint ők is megölettek. Nézzük meg, mit mond ez az ige szakasz. Ebben az időszakban, a legnyomorúságosabb időszakban, amikor keresztények milliói adták az életüket a hitükért, akkor azt olvassuk, hogy az oltár alatt mi volt az Ószövetségben, ugye, ahol megölték az áldozati állatot, és a vérét ugye az oltár alá öntötték. És azt mondja, hogy azoknak a lelkei, akik az oltár alatt vannak, tehát akik megölettek ugye Jézus Krisztusért és az ő bizonyság tételéért, ugye jelképes beszéd, mert ugye az oltár alatt a vér volt, és gondoljunk bele abba, hogy a Biblia használ ilyen kifejezést például, amikor Kain megöli Ábelt. Mit mond Isten Kainnak? Ábelnek, a te atyád fiának vére kiált hozzám a földről. Tehát ugye itt is ugyanezzel a képpel találkozunk, hogy a megölt keresztény millióknak a kiontott vére, ami patakokban özöllött és folyt ebben az időben, az mint egy kiált föl az Istenhez igazság tételért. Hogy Uram, te szent és igaz, aki a nyomorgatást, az igazságtalanságot nem szenvedheted, hogy lehet, hogy ezt megengeded, és hogy lehet, hogy ezt te elnézed, hogy ezt tegyék azokkal, akik téged hűségesen követnek. És nézzük meg, hogy ekkor milyen érdekes Biblia verset olvasunk, azt olvassuk a 11. versben, hogy akkor adattak azoknak egyenként fehér ruhák. Miről beszél? Akik az életüket ilyen módon, nem a hitüket megtagadva éltek, hanem megvalva a hitüket, megtartva az Isten parancsolatait éltek, ezek az emberek fehér ruhát kaptak. Mit jelent a fehér ruha? A fehér ruha a szentek igazságos cselekedetei, tehát a megváltozott élet a jellem. Mit mond Jelenések könyve? Ezek az emberek megtisztultak. Teljesen tisztákká váltak, fehér ruhák adattak nekik. Úgy élték az életüket, úgy harcolták meg a hitharcukat, győzőkké váltak, fehér ruhát nyertek, és így adták az életüket Jézusért. De nem csak ezt mondja, hanem azt mondja, és mondaték nékik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, amíg beteljesedik mind az ő szolgatársaiknak, mind az ő atyuk fiának száma, akiknek meg kell öletni. Vajon mit jelent ez, hogy mondaték nékik? Nyilván nem az, hogy egy szózat a mennyből támadt, és egy harsona-szerű hang hallatszott, hanem az Isten az ő szent lelke által megszólította ezeket az embereket. Beszélt velük, a lelkükhöz szólt, a lelkiismeretükön keresztül a Szentlélek által, és megértette velük, hogy szükség van az ő hűséges kitartásukra, szükség van arra, hogy a gonosz hatalma kiteljesedjen, de az Isten majd a maga idejében közbe fog lépni, és igazságot fog szolgáltatni mindezért a nyomorúságért, amit el kellett nekik szenvedni. Álljunk meg itt mindjárt egy pillanatra, és szeretném azt megkérdezni, hogy ezek az emberek, akikről idáig szóltunk, végigvezetve az őskeresztény korszaktól egészen a középkor nyomorúságain keresztül a történelmi idők korszakokat, vajon ezek az emberek, akik így az életüket adták ilyen nyomorúságos körülmények között, ennyi szenvedés által, vajon ezeken teljesedett Jelenések könyve ígérete, hogy boldogok, akik hallgatják, olvassák és megtartják-e könyv profétálásának beszédeit? Ezek az emberek vajon boldogok voltak, vagy nem? Azt mondhatnánk, hogy ezek voltak a világ legszerencsétlenebb emberei, ugye? Mert nem csak, hogy igaz életet éltek, hanem ezért még üldözték őket is, nem csak, hogy a világról kellett lemondaniuk, de ezért még üldözés is járt, és a végén kínszenvedés között az életüket adták. De ki kell, hogy mondjuk, hogy ezek az emberek nem boldogtalanok voltak. Ezek az emberek igazi boldog, örömteli emberek voltak, mert valóra vált rajtuk az egész Szentírás ígérete, ami a szenvedésre vonatkozó ígéret, majd Péter leveléből fogunk olvasni néhány Biblia verset ezzel kapcsolatban. A Bibliában, az Új Szövetségben olvasunk egy vértanú haláláról. Kinek a haláláról? István. István hogy halt meg? Ugye, hogy nem boldogtalanul, hanem boldogan. Mert amikor a kövek már záporoznak rá, hova tekint? A mennybe tekint, az égre tekint. És mit mond? Látom az embernek fiát az atya jobb keze felől állani. Az Isten, az ő szent lelke által Jézus Krisztus ott állt István mellett. És ő nem arra tekintett, arra a nyomorúságra, ami bekövetkezett, hanem egy olyan öröm, béke, boldogság töltötte be a szívét, amire kimondhatjuk, hogy nem volt azokban az emberekben, akik a követ rádobálták, akik őt halálra ítélték. Nem volt azokban olyan boldogság, mint a halálra ítélt emberben. Igen, szeretnék olvasni röviden néhány Biblia verset a Szentírásból, Péter első leveléből. Péter első levele, 3. fejezete, 14. verséből a következő igét olvasom először. Péter első levele, 3. fejezet, 14. verse a következőt mondja. De ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok. Mit mond Péter? Ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok. Azoktól való félelemből pedig ne féljetek, se zavarba ne essetek. Mit mond tovább a 4. fejezet, 14. verse, ugyancsak Péter első levelében, a 4. fejezet, 14. verse. Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek lelke, amit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt. Mit mond ez az ige? Azt mondja, hogy boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket. És elmondja, hogy miért van ez a boldogság. Az első versben, amit először olvastunk, csak egyszerűen azt mondja, hogy boldogok vagytok, és ne féljetek, hogyha az igazságért, az igaz életért szenvednetek kell. De itt meg is magyarázza, hogy miért boldog az az ember, aki akár a legnagyobb nyomorúságot is szenvedi Krisztusért. Azt mondja, hogy azért, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek lelke. A Krisztusért szenvedő emberhez a legközelebb jön Jézus az ő szent lelke által. És mit mondtunk az elején a mai alkalomnak? Az embernek mi ad igaz boldogságot? Amikor az Istennel élő szoros kapcsolatban van. És ha ez bekövetkezik, akkor a Szentlélek által felül emelkedik az ember a nyomorúságon, a terheken, a fájdalmakon, a bajokon, és egy olyan béke tölti be a szívét, ami semmi máshoz nem fogható, semmi máshoz nem hasonlítható. Mi lett volna, hogyha ezek a mártirok megtagadják a hitüket, egy szavukba került volna, és nem ölték volna meg őket? Mi lett volna velük? Boldogtalanok lettek volna. Mit éreztek volna? Egy önvádat, az Isten lelkével való kapcsolat megszakadását érezték volna, aminél gyötrelmesebb és borzalmasabb dolog nem létezik ezen a földön. A lelkiismeret gyötörte volna őket, az önvád nyomorúságos helyzetbe kerültek volna. Már itt egy múlt alkalommal még korábban beszéltünk erről, de most újból hadd mondjam el, hogy számomra olyan elgondolkodtató ez, hogy Péter ír ilyen sokat erről a kérdésről, a Krisztusért való szenvedés boldogságáról. Miért? Mert Péter volt az, aki megtanulta azt, hogy a szenvedés elől való menekülés, ami Jézus megtagadásával egyenlő, úgy meg lehet menekülni a szenvedéstől, ugye ő meg akart menekülni, ugye ott a kihallgatáson, Jézus kihallgatásán, megtagadta Jézust, megmenekült, de nem találta meg a boldogságát. Annál boldogtalanabb Péter soha nem volt az életben, mint amikor megtagadta Jézus Krisztust. És amikor Krisztus lelkével betelve Krisztust prédikálta, és ezért megveretés járt, akkor mit olvasunk Apostolok cselekedete 5. fejezetéből? Hadd olvassam Apostolok cselekedete 5. fejezet 40-41. verset. Azt olvassuk, hogy megverettettek, és megparancsolták nekik, hogy a Jézus nevében ne szóljanak, és úgy bocsátották el őket. Ők annak okáért örömmel mentek el a tanács elől, hogy méltókká tétettek arra, hogy az ő nevéért gyalázattal illessenek. Amikor megtagadta Jézust, megmenekült a szenvedéstől, de nem volt boldog. Amikor kitartott Jézus Krisztus mellett, és ezért szenvedés járt, megverettetés járt, akkor hálát, dicsőséget tudott adni, és öröm volt a szívében, hogy Jézusért szenvedhetett. Miért? Mert megnyugodott rajta, és a Krisztusnak a lelke élő közösségbe került Krisztussal, és ez olyan boldogságot adott neki, ami semmi mással nem mérhető, nem fogható ez. És még egy gondolatot hadd jegyezzek meg, erre még ki fogunk térni a mai alkalomnak a végén, de már most hadd jegyezzem meg, hogy az ilyen fajta szenvedésben végig a középkoron keresztül mi adott még boldogságot ebben az élethelyzetben a hitüket megvalló és megtartó és aszerint élő hívőknek. Így olvasom ugyancsak Péter első levele 4. fejezetének a 13. versét, hogy sőt, amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben is, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vigadozva örvendezhessetek. Tehát mi adott nekik még boldogságot azon túlmenően, hogy ott abban az élethelyzetben a Szentlélek hatalmas erővel vigasztalta és erősítette őket? A reménység, az előretekintés, a felfelé tekintés, hogy egy rövid pillanatnyi szenvedés ez a földi élet, és Jézus Krisztus örök dicsőségben részesíti azokat, az ő soha el nem múló országának a részesévé teszi azokat, akik hallgatták, olvasták és megtartották a könyvbeszédét, a prófétálás beszédét, nyomorúság, üldöztetés, halál mellett vagy ellenére is. Igen, ez volt végig a középkorom. Utána van egy rövid időszak, amikor viszonylag kevés üldözéssel találkozunk, de ez csak egy rövid időszak. De hadd kérdezzem meg, hogy vajon milyen jövőt fest elénk Jelenések könyve? Ugye most már a 7. gyülekezeti korszakban élünk, itt vagyunk a 7. gyülekezeti korszakban, és előttünk már nem sokára itt van Jézus Krisztus második eljövetele. Erről a korszakról vajon mit mond a Szentírás? Minek lesz ez a korszaka? A végideje, Jézus Krisztus eljövetelének az időszaka, az ezt megelőző időszakról mit mond a Szentírás? Röviden, tömören azt lehet mondani, hogy nyomorúság. És milyen nyomorúság? Jézus mit mond?
1: Ilyen még nem volt.
0: Amilyen nem volt még, mióta nép kezdett lenni ezen a földön. Volt nyomorúság idáig, végig arról beszéltünk, hogy mi volt a keresztények osztályrésze az új szövetség korszakának a legtetemesebb idejében. És mégis azt mondja a Biblia, hogy olyan nyomorúság jön, amelyhez fogható nem volt, mióta nép kezdett lenni ezen a földön. És hadd kérdezzem meg, hogy a végidejének is a legnyomorúságosabb időszaka melyik lesz? Mit mond Jelenések könyve? Melyik időszak lesz Jézus eljövetel előtt közvetlenül, ami még most előttünk is áll időszak, melyik időszak lesz, ami a legnyomorúságosabb lesz? A hét csapásnak az időszaka. Ugye Jézus eljövetelét közvetlenül megelőzi a hét csapás, ami az ő elegyítetlen haragjának kitöltése a felhalmozódott bűnökért, ekkor már a kegyelem idő lejár, ugye ekkor már nincs megtérés, ekkor már valóban az Isten ítéletei, ami az emberi bűn beérlelődésének a következménye, és az ő büntető ítéleteinek az elegye lesz, ezt töltetik ki a földre a hét csapás formájában. Ugye a Biblia arról beszél, hogy ez lesz a világ történelmének a legnyomorúságosabb időszaka. Hadd kérdezzem meg, vajon erről az időszakról van-e boldog mondás, a hét csapás időszakáról Jelenések könyvében? Hét csapás. Ugye nem hiszem, hogy idáig sokat gondolkodtunk arról, hogy itt boldogságról is lehetne beszélni. De nézzük meg, mit mond Jelenések könyve 16. fejezete, Jelenések könyve 16. fejezetének a 15. versében a 6. és a 7. csapás közti időszakról nézzük meg, hogy mit mond Jelenések könyve. A 16. fejezet 15. verse ezt mondja. Imé eljövök, mint a tolvaj. Boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák az ő rúdságát. Nem tudom, megfigyeljük-e, Jelenések könyve boldogsága végig erről beszél. Akik olvassák, hallgatják, megtartják-e könyv profétálásának beszédeit. Nézzük meg itt, hogy van ugyanez a gondolat megfogalmazva. Azt mondja, hogy a legnagyobb nyomorúság idején, a 6. csapásnak az időszakában, ami Isten népe számára lelki értelemben a legnagyobb nyomorúság lesz. A legnagyobb nyomorúság lesz. És azt mondja ezen közben is a Szentírás, hogy eljövök, mint a tolvaj, tehát most már itt van, pillanatok alatt itt van az én eljövetelem, mondja Jézus, mert ugye ez már a csapások vége felét jelző időszak, és azt mondja, hogy boldog, aki vigyáz, és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen ne járjon. Mit jelent ez az ige? Mit jelent a ruha? Az előbb mondtuk, ugye? Tehát a szentek igazságos cselekedetei, a tiszta jellem. És mit mond? Azok az emberek ebben a minden elképzelést felülmúló nyomorúságban is boldogok lesznek, akik őrzik az ő ruháikat, hogy mezítelenen ne járjanak, és meg ne lássák az ő rúdságaikat, ugye? Tehát mit jelent ez? Ugye laodíciai üzenetben olvasunk erről, hogy az ember a saját maga jellemében, a természetes jellemében bűn által megrontott emberként, ugye rúd, tisztátalan, elfogadhatatlan Isten előtt az élete. De hogyha a jelleme megváltozik, Krisztustól kap fehér ruhát, megváltozik az élete, akkor Krisztus igaznak nyilvánítja, és alkalmas lesz az örök életre. És mit mond itt a hét csapás borzalmai között is Jelenések könyve? Aki az ő ruháira vigyáz, aki ezen az úton jár, Jézus parancsolatai szerint él, amiért üldözni, háborgatni, kergetni fogják, de az az ember boldog lesz. És miért lesz boldog a hét csapás idején az az ember, aki az Isten útján halad? Nézzük meg, mit mond erről a Biblia. Szeretném azt elmondani, hogy itt különbség lesz a hét csapás ideje és a középkori nyomorúság ideje között. A középkori nyomorúság idején embermilliók az életüket adták, az ő életük, az ő haláluk magvetés volt, emberek megtérését segítette elő, bizonyság volt Isten mellett. De a végidejéről azt mondja a Biblia a hét csapás időszakáról, hogy ott nem lesz már hívő halál. Ott egyetlen egy ember a kegyelem idő lezárása után a hét csapás időszakában, ott már akik tisztán megálltak Krisztus előtt, tehát akiknek az életük megváltozott, azok a hét csapás borzalmai között nem fognak elveszni, nem fognak meghalni. És nézzük meg, hogy erről egy ószövetségi profécia mit mond nekünk Ézsaiás könyve 4. fejezetének a 3-tól 5-ig terjedő verseiben. Ézsaiás könyve 4. fejezet 3-tól 5-ig terjedő versei a következőt mondják. És ha elmosta az Úr Sion leányainak undokságát, és Jeruzsálem vérét eltisztította belőle az ítélet lelkével, a megégetés lelkével, kicsit talán nehezebben érthető ige egy szóval miről beszél? Hogyha az Úr valakinek az életét meg tudja tisztítani, az undokságot, ugye a bűnt ki tudja égetni az életéből, tehát egy fehér ruhát tud kapni, ahogy az előző Biblia vers fogalmazott, akkor mit olvasunk azoknak az életében, akik fehér ruhában fognak járni, a Krisztus parancsolataiban és törvényeiben fognak járni? Mi lesz velük? Akkor teremteni fog az Úr Sion hegyének minden helye fölé és gyülekezetei fölé nappal felhőt és ködöt, és a lángoló tűznek fényességét éjjel, mert ez egész dicsőségen oltalma lészen, és sátor lészen árnyékul nappal a hőség ellen, és oltalom és rejtek szélvész és eső elől. Nézzük meg, mire utal ez a profécia, mire utal ez az ézsaiási kijelentés. Mindenek előtt egy párhuzamot von, vajon milyen ószövetségi eseményt idéz föl ebben a proféciában, az előre mutató proféciában itt a Szentírás. Mire utal ez, hogy akkor teremteni fog az Úr Sion hegyének minden hegye fölé, nappal felhőt és ködöt és lángoló tűznek fényességét éjjel? A pusztai vándorlásnak az időszakára, így van, amikor az Úr úgy vezette az ő népét a mérges kígyók forró puszta sivatagban, hogy ugye nappal felhő formájában ment előttük, éjjel tűzoszlop formájában. Nappal a felhőoszlop árnyékot adott, védte őket a tikkasztó hőség esetén, éjjel megvilágította az ő utukat, szinte egy burok, vagy védelem, vagy védőkar, vagy ölelőkar, mindegy, hogy mit mondunk. Szóval így vette körül Isten az ő népét a pusztában. És erre utal előre a végidő nyomorúságának az idejére, és azt mondja, hogy akkor majd az Úr ugyanígy fogja megőrizni azokat, akiknek az életéből a bűnt, a tisztátalanságot el tudta tisztítani. Ugyanígy fogja őrizni őket, nappal felhőoszlop formájában, éjjel tűzoszlop formájában, hogy védje őket a nyomorúságok, a hőség elől, a viszontagságok elől. Miért? A hét csapás ideje minek az időszaka lesz? A hét csapás ennek az időszaka lesz. Többek között ugye azt olvassuk, hogy a tengerek olyanok lesznek, mint a halott vére, a víz, az ivóvíz, a források vérré válnak, szintén, mint a halott vére, tehát ihatatlan lesz. A nap hétszerte jobban fog sütni, hétszerte, tehát ugye azt jelenti, hogy sokkal erőteljesebben fog tűzni, perzselően, tikkasztóan. Mindez az élet lehetőségeit szinte meg fogja a földön szüntetni. És ebben az időben mit ígér Isten az ő népének, akik szintén itt fogják átélni a nyomorúságot? Hogy védelem alá fogja őket helyezni. Védelmet ígér az Isten. Ahogy az ószövetségi népét megőrizte, ugyanígy az új szövetségben az ő második eljövetele előtt az ő népét ugyanígy fogja megőrizni. Ézsaiás próféta milyen kijelentést mond? Szintén leírja, hogy akik ilyenek, tehát jellembeli tisztaságról beszél, azt mondja, hogy azoknak az életében meg fog valósulni, hogy kenyerét megkapja, és vize el nem fogy. De megint ott van előtte, hogy akik ilyenek. Tehát, akik hallgatják, olvassák és megtartják e könyv profétálásának beszédeit. Az Úr kijelenti, hogy a világ történelmének legnagyobb nyomorúságában őrizni fogja az ő népét. És minden nyomorúság mellett boldogok lesznek, akik az ő védelme alatt fogják ezt a nyomorúságos időt átvészelni. Hadd kérdezzem meg, mitől kell egy hívő embernek félni? Mindezek hátterén, mitől kell egy hívő embernek félni? Mi az az egy dolog, amitől félni kell egy hívő embernek? Hogy mezítelenne ne járjon, ugye, ahogy olvastuk? Hogy a ruhája ne legyen piszkos. Tehát, hogy a jellem átalakulás végbe menjen az életében. Ha az ember szereti Jézust tiszta szívéből, elfogadja a megváltást, és Istent tiszta szívből, szeretetből követi az ő törvényei megtartása által, annak az embernek nincs mit félnie, mert Isten védelméről, oltalmáról biztosítja, és az örök életet ígéri neki, a legnagyobb nyomorúság közepette is. Milyenek vagyunk mi emberek, milyen sokszor félünk, ugye, az előttünk álló időtől. Meg kell, hogy mondjam egész őszintén, hogy talán azért ugye egy zárójeles mondatot hadd mondjak, hogy szerintem azért nincs ember, akinek a gondolatába ez ne fordulna meg, amikor a Bibliát olvassa, ugye, hogy hát azért milyen nyomorúság lesz, és az emberi természet visszariad ugye a nyomorúságoktól. De én nem egy és nem két emberrel beszéltem már, akik szinte rettegnek, előre rettegnek ezektől az időktől, és egész szélsőségekig el tudnak menni emberek ezekben a gondolatokban. De azt kell, hogy mondjuk, hogy ez egy akkora csapda Sátán részéről, mert akik így gondolkodnak, azok nem hiszik el, és nem fogadják el igazából a Biblia kijelentését. Mert Jézus azt mondja, hogy boldog az az ember, aki az ő útján jár. Jézus azt mondja, hogy megőrzi azt az embert. És azt mondja, hogy az az ember az ő védelme és oltalma alatt lesz a legnagyobb nyomorúság és megpróbáltatás közepette is. És éppen ezért boldog lesz az az ember, aki hallgatja, olvassa és megtartja egy könyv prófétálásának beszédét. Menjünk tovább Jelenések könyve boldogságában, és említsük meg még ezzel szorosan összefüggésben Jelenések könyve 14. fejezet 13. versét. Mert nézzük meg, hogy itt szintén a vég idejéről beszélve, itt nem konkrétan a hét csapásról van szó, de egyáltalán a vég idejének a nyomorúságairól szól, tehát itt nem konkrétan mondom a hét csapásról. Erről az időszakról a következőt olvassuk Jelenések könyve 14. fejezet 13. versében. És hallék az égből szózatot, amely ezt mondta nékem, írd meg, boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva, bizony azt mondja a lélek, mert megnyugosznak az ő fáradtságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. Nem döbbenetes kijelentés? Azt mondja, boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Miért? Mert megnyugosznak az ő fáradtságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. Halál és boldogság. Ugye, hogy mennyire szinte összeegyeztethetetlen fogalom. És azt mondja, hogy igen, boldogok a halottak. Kicsodák? Akik? Az Úrban halnak meg. Itt van a kulcsszó. Akik az Úrban halnak meg. Akik a vele levő élő összeköttetésben élték az életüket, és így haltak meg, benne haltak meg. Azt mondja, hogy boldogok. Szeretnék egyetlen egy gondolatot megemlíteni, ez nem azt jelenti, hogy mi kívánjuk a halált. A Biblia ezzel nem erre akar bennünket felszólítani. Nem erre akar. Mert az Úr tudja, hogy kit fog majd éltetni az ő eljövetelekor, kit fog elszólítani majd előtte, ezt az Úr tudja, az ő hatalmában van ez. De azt akarja elmondani, hogy az ember a haláltól se féljen, mert akik ő benne halnak meg, azoknak nincs mitől rettegni, mert mi történik velük? Annyi történik, hogy megnyugosznak az ő fáradtságuktól. Azt mondja a Biblia a halálról, hogy az nem más, mint egy öntudatlan, nyugodt pihenés, amiből lesz majd ébredés. Ébredés lesz belőle. És nézzük meg, hogy milyen ébredés lesz majd ebből a halálból. Jelenések könyve 20. fejezet, Jelenések könyve 20. fejezet 6. verse azt mondja, Jelenések könyve 20. fejezet 6. versének az első része, hogy boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban. Ezeknél nincs hatalma a második halálnak. Azt mondja, boldog, akinek része van az első feltámadásban. Nézzük meg egy kicsit közelebbről ezt a boldogságot, vagy ezt a kijelentést, amit itt mond Jelenések könyve. Akik az Úrban halnak meg. Mit mond? Megnyugosznak az ő fáradtságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. Az ő életükben is meghalnak, de lesz ítélet. Az Isten megítél minden egyes embert. Prédikátor könyve 12. fejezetéből, Prédikátor könyve 12. fejezet 15-16. Versében azt olvassuk, hogy a dolognak summája mindezeket halván ez, az Istent féljed és az ő parancsolatait megtartsad. Ugye megint? Az Isten féld, az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga, mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. Tehát mit mond az ige? Az ige azt mondja, hogy akik az Úrban halnak meg, cselekedeteik majd követik őket, ezek az emberek is ítéletre kerülnek, mert az Isten minden cselekedetet az ítéletre előhoz, de miután az ő életükben megvalósult a bűntől való megszabadulás, ők az Úrban haltak meg, minden bűnükre, hibájukra bocsánatot kértek, és elnyerték Jézus áldozata által, ezért fehér ruhát kaptak, és a mennyei ítélet mit mond ki felettük? Hogy méltó, hogy ama világot elvegye, és a halálból való feltámadást, ahogy mondja a Szentírás. Az ítéletben ezt fogják majd a mennyei ítéletben kimondani, ami most zajlik a mennyben felettünk. Ki fogják róluk mondani, hogy méltó, hogy ama világot elvegyék, és a halálból való feltámadást. És ez a feltámadás mikor fog bekövetkezni? Jézus eljövetelekor. Jézus eljövetelekor, azt olvassuk a Tesszalonikai első levél, 4. fejezet 14 és 16. versében. A Tesszalonikai első levél, 4. fejezet 14 és 16. versében, hogy mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak a Jézus által ővele együtt. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak a Krisztusban. Figyeljük, a Krisztusban. Ugye mennyire egybecsengenek ezek az igék? Azt mondja a Szentírás, boldogok, akik az Úrban halnak meg. Itt azt olvassuk, miért boldogok? Mert Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy boldog, akinek része van az első feltámadásban, ami Jézus Krisztus visszajövetelékor lesz, mert Jézus, amikor visszajött, az lesz az első tevékenysége, hogy feltámasztja azokat, akik ő benne haltak meg. Éppen ezért azt mondja, hogy egy hívő embernek nem kell úgy tekinteni a halálra, mint a legborzalmasabb dologra. Ki kell, hogy mondjuk, hogy a halál a bűnért járó legnagyobb büntetés, a legnagyobb ellenség. De azt mondja, hogy aki az Úrban hal meg, az akkor is boldog lehet. Azt mondja a Példabeszédek könyve, hogy az igaznak a halála idején is reménysége van. Reménysége van, mert része lesz az első feltámadásban, része lesz azoknak a feltámadásában, akik az Úrban halnak meg. És ekkor teljesülni fog János evangéliumának kijelentése, amikor Jézus azt mondja, hogy elmegyek és helyet készítek néktek, és majd ismét eljövök érettetek, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek, én velem. Itt szeretnék megállni, és egy rövid pillanat erejéig egyetlen egy Biblia verset beidézni, ami nem kimondottan boldogságról szól, tehát ez a szó nincs benne, hogy boldogság, de mégis a legnagyobb, részint a legnagyobb boldogságot, és részint a legnagyobb boldogtalanságot fejezi ki. Jelenések könyve első fejezetének a 7. verse azt mondja Jézus eljöveteléről, hogy ímé eljő a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is, és siratja őt a földnek minden nemzetsége. Tehát azt mondja, hogy Jézus eljövetele egy olyan esemény lesz, ami minden emberből sírást, könnyeket fog kiváltani. A hívő emberből, akik az úréi, szintén sírást fog kiváltani. De minek a sírását? Az öröm, a boldogság sírását. Voltunk már úgy, hogy örömünkben sírtunk? Én soha nem felejtem el, gyerekkoromban fordult elő velem, nem emlékszem, hogy máskor előbb, lehet, hogy volt már ilyen, biztos, hogy volt, de azt soha nem tudom elfelejteni, hogy valamit csináltam gyerekkoromban. Valamit elveszítettem, egy értékes dolgot, és én tudtam, hogy hova keveredett az, és nem akarták a szüleim elhinni. És ez egy értékes valami volt, és én tudtam, hogy az a valami ott van. És majd, hogyha azt a szekrényt, vagy én nem tudom mit, majd ezt tudtam, hogy ott van, de nem hitték el nekem. A szüleim azt hitték, hogy én azt valahol játszottam, elherdáltam, valamit csináltam vele. És amikor volt nagy takarítás, tehát a bútorok széthúzása, megtaláltuk azt, amit én elveszítettem. Én hát azt a sírást, azt az örömet, amiben kitörtem, mert tudtam, hogy megvan, és szóval azt nem tudom elmondani, hogy ez egy olyan sírás volt, ami egy olyan felszakadó érzés volt, ami egy nyomasztó teher után egy felszabadulás, egy olyan megkönnyebbedés, hogy azt nem lehet kifejezni. És gondoljunk bele abba, hogy Isten népe, akik a nyomorúságot átélik, egy nyomasztó időszak után, amikor tényleg olyan lesz a külső üldözés, amit nem lehet elképzelni, nem lehet azt a nyomorúságot elképzelni, és egyszer csak megjelenik Jézus, és vége van minden nyomorúságnak, és mit kiáltanak? Ímé a mi Istenünk, akit mi vártunk, örüljünk és örvendjünk az ő szabadításának. Ez olyan szabadítás, és olyan öröm, és olyan boldogság, ami igazi síráshoz, felszabadult sírást eredményez az ember életében. Jézus eljövetelét siratja a föld minden nemzetsége. Ugye, akik pedig nem benne elrejtett életet éltek, ugye azoknak a sírása az ellenkező sírás lesz, de az örömkönnyeknek az áradata. Ugye itt valóban azt az igazi boldogságot fogja kifejezni, ami Jézus eljövetelét kíséri. De nem ér itt véget még Jelenések könyve boldogsága, még mindig nem ér itt véget. Nézzük meg, hogy amikor a megváltott sereg Jézus Krisztussal együtt a mennybe megy, amikor elhangzik a mennyben az a csodálatos, dicső felhívás, hogy nyíljatok föl ti kapuk, és hadd vonuljon be az igaz nép, a hűség megőrzője, amikor az Atya fogadja a megváltottait Jézus vezetésével a mennyben, a mennyei Jeruzsálemben, akkor nézzük meg, milyen hatalmas esemény lesz, ami mindjárt itt meg fog valósulni. Jelenések könyve 19. fejezetének a 9. verse ezt mondja, és mondanékem, írd meg, boldogok azok, akik a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És mondanékem, ezek az Istennek igaz beszédei. Boldogok, akik a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalosak. Kik lehetnek hivatalosak a bárány mennyegzőjének a vacsorájára? Ami a mennyben lesz. A megváltottak mennybe menetele után ott lesz a mennyegzői vacsora. Kik vehetnek részt rajta? Jézusnak egy példázatát szeretném idézni. Jézus mit mond a király mennyegzőjének a példázatáról? Ezt előrevetítve. Ki mehetett be a mennyegzőbe, azaz ki nem mehetett be? Volt valakinek, milyen nem volt? Nem volt tiszta ruhája, az nem mehetett be. De akinek tiszta ruhája volt? Aki hallgatta, olvasta és megtartotta a könyv profétálásának beszédeit, az bemehetett a mennyegzőbe. És Jézus azt mondja, hogy boldog, aki a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalos. Igen, az az ember lesz igazából boldog, és ekkor fog teljesülni, amit Jézus mondott a halála előtt, rövid néhány órával az utolsó vacsorán a tanítványainak, mit ígért nekik? Nem iszom a szőlőtőnek ebből a terméséből mind a manapig, amíg újonnan iszom azt veletek az én atyámnak országában. Ez fog bekövetkezni itt a mennyegzői vacsorán. Jézus és az Atya együtt fogja majd a megváltottakkal megünnepelni mindazt, ami szinte kifejezni nem lehet. Ugye, amikor ők megtalálták a megváltottak Jézust, szövetséget kötöttek vele, az életüket neki adták. Ennek a szövetségnek a megünneplése, a mennyegzői vacsora. Ugye ez lesz majd a mennyben. És azt mondja, hogy boldog és szent, akinek része van ebben, boldogok, akik a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És ezek után Jelenések könyve beszél arról, ahol szintén nincs kiírva ez a szó, hogy boldogság, de leírja itt 21. fejezetében Jelenések könyve, hogy majd Jézus újjáteremti ezt a földet, és az ő megváltottainak fogja majd adni örök otthonul. És azt mondja egyáltalán erről az örök életről, hogy az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, halál, gyász, szenvedés, kiáltás nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Hadd kérdezzem meg, mi ez más szóval, vagy egyetlen egy szóval? Nem más, mint a teljes, maradéktalan boldogság. Isten ezt ígéri az övéinek, és ez a boldogság soha nem fog elmúlni. A földi életben, és azért hadd jegyezzem meg, itt ebben a földi életben Isten nekünk boldogságot ígér. Ugye erről beszéltünk Jelenések könyvében, minden nyomorúság közepette, de El kell, hogy mondjuk, hogy teljes maradéktalan boldogság, amiben üröm nem vegyül, a Földön nincs. Miért? Mert amíg a bűn létezik, amíg az emberiség nyomorúságban van, amíg Sátán gyötri az embert, addig nem lehet teljes és maradéktalan boldogságról beszélni. De amikor a bűn kérdését Isten végleg megoldja és lezárja a bűn történelmét, akkor ez a boldogság maradéktalan lesz. Semmi nem lesz, ami a bűnre emlékeztetne. Azt mondja a Szentírás, semmi elátkozott nem lesz többé. Semmi nem lesz, ami a rosszra, a fájdalomra, a keserűségre emlékeztetne. És a maradék